0: Mindenkedves vendégünket a mai estén. Folytatjuk ezt az Egészséges Életmód a Biblia tükrében című sorozatot. Ez most már a harmadik tónus is, és ezúttal 5 előadás van a terven. Ma este arról fogunk beszélni, hogy mit tudhatunk a zöld ételek, italok gyógyhatásáról. A 17-én, tehát 2 hét múlva, február 17-én Bodolai Zoltán kollégám, a Lelki Egészség a Családban, Kit nevel kit címmel fog előadást tartani. Aztán majd megint rá 2 héttel, tehát mához 4 hétre, a méreke a só, vagy szükség van rá. Nagy sóvita van. Az embernek néha kedve lenne valakit a sóhivatalba küldeni emiatt, de tény is való, hogy erről fogunk beszélni majd 4 hét múlva. És aztán megint a Bodolai Zoltán fog egy előadást tartani, gyakorlatilag a második része ennek a sorozatnak, és a végén a Tóth Kából zárja a sorozatot a tápanyag kiegészítők, az antioxidánsok és a sűrített élelmiszerek címmel. Mit tudhatunk a zöld ételek, italokról? Mi az, amit tudni kellene, vagy amit tudni lehet ezekről a termékekről? Azért tettem fel ezt az előadást, vagy ezt a címet, mert mostanában csak egy könyvet mutassam, például a pH csodája, vagy a csoda a Dr. Robert Young-tól, vagy Viktória Butenko-nak a könyve a nyers étel csodája. Szóval mindenki csodákról beszél, és a kérdés az, hogy tényleg csoda a csoda, vagy beigazolódik az, amit szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig. Szóval kérdés az, hogy most itt mi van, és szeretnék az előadásban részben arra a kérdésre válaszolni, hogy honnan is jön ez az egész zöld kérdés, mire használták a zöldeket régebben, manapságban, egyáltalán mire való. Szeretnék a tartalmukról beszélni, a használatukról beszélni, és ezzel persze már megelőlegezem annak a pozitív mi voltát, és természetesen a határokról, illetve veszélyekről, és itt néhány szót kell váltanunk, illetve a gyakorlati alkalmazásukról, tehát hogy lehet ezt a gyakorlatban alkalmazni, hogy zöld étel, ital mit jelent ez, és hogy milyen növényekről van szó, meg hogy milyen formában, és hogy mit is lehet csinálni. Tehát ezekről a kérdésekről egy néhány szót majd a vége fele a gyakorlatról is. Nem kifejezetten ajánlani szeretném ezt a könyvet úgy, hogy most akkor ez fogja tükrözni az előadásnak a lényegét, amit elmondom, vagy úgy, hogy mindenki ezt a könyvet vásárolja, és mindenki ezt a könyvet kövesse. Azt mondom, hogy nagyon jó gondolatok vannak benne, nagyon jó iránymutatások vannak benne, de ahogyan szokták mondani, hogy nem minden, ami fénylik, az egybe arany vagy valami más, hanem sajnos az a helyzet, hogy vannak benne dolgok, amelyeket felül kell bírálni, mert mindenki egy kicsit saját maga próbálja megformálni azt, vagy azokat az embereket, akik olvasák a könyveit, vagy akik hallgatják az előadásait, és a Dr. Young is ezek közé tartozik. Ő is az van, hogy ő meg van győződve bizonyos dolgokról, de aztán, amikor egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, akkor ott is találni olyan dolgokat, amelyekkel talán nem minden tekintetben egyet lehet érteni. És itt szeretném ezt úgy hangsúlyozni, hogy mostanában eléggé nagy divat lett a zöldekről beszélni. Mármint, hogy nem a politikai értelemben zöldekről, hanem a zöld ételekről, a zöld italokról, a zöldségekről. Ez a könyv nagyon, nagyon elindított egy nagy hullámot, és ha ma valaki a táplálkozás, alternatív táplálkozással foglalkozni szeretne, és nem olvasta el legalább 2-szer ezt a könyvet, akkor már is kiesik a pixisből mindenkinél. Aztán 2 év múlva valaki más ír egy újabb könyvet, ami megint valami nagy csodát hirdet, és akkor megint az van, hogy ezt a könyvet is szintén el kell olvasni. Én személy szerint azt vallom, vagy hiszem, hogy maga a zöld növényeknek nincs szüksége ilyen divat hullámokra, még a nyers étrendnek sincs szüksége, hiszen ezek az ételek, vagy hát speciális ételek, ugye, tehát a zöldek, mondjuk ez egy kategória, nem is szín alapján kategorizálni egy ételt, ez egy kicsit olyan furcsa, de lényegében a klorofil tartalmú ételekről van szó. Tehát a klorofil tartalmú ételek évszázadok, mondhatnánk úgy is, hogy évezrek óta bebizonyították a hatásukat, és az, hogy mi nem mindig tudunk róla, vagy tudtunk róla, az inkább nekünk felróható, mint ezeknek a növényeknek, bár igaz, nem beszélnek, nem hirdetik magukat. Amikor megnézzük, én nem tudom, hogy ki olvasta például a Viktória Butenkónak a könyvét, a nyers étel csodája, amikor ezt elolvasuk, eléggé szugesztív módon közvetítik azt, hogy mennyire jó, meg mennyire fontos például a zöld ételek. És ezek hullámzóan érkeznek hozzánk, mondjuk a magyar nyelv területére, külföldről. Én személy szerint szintén angol, meg német nyelven olvasok, ugye, de hát magától értetődő a származásomnál fogva. Itt például, csak szeretnék egyet megemlíteni, Ernst Günther nevű svájci természetgyógyász, aki tulajdonképpen, ez most a 1986-ból egy kiadat, 17. kiadás, ez a 1986-ból, tehát ha jól emlékszem, ez a 70-es évek elején került kiadásra ez a könyv, és ez mondjuk a német nyelv területén, igen, ez a 1971, igen, tehát ez a 1975, akkor írta le, német nyelv területén az kb. 30 éve vagy 40 éve lassan az, amit most jelenleg a pH csodája itt Magyarországon képvisel. Ez tulajdonképpen a Niaskosztról szólt, és ő is nagyon-nagyon következetes volt. Ma már ott tart, hogy az utódjai legalább, mert ugye ő már nem él, vagy talán már nagyon idős a Günther úr, de az utódai, tehát azt hiszem a lánya és a veje, ők folytatják ezt a szolgálatot, és ők ma odaig eljutották, hogy azt mondták, hogy Nias vegán, kész. Tehát odaig eljutottak, és nagyon sok zöldet, és nagyon sok zöldség, és nagyon sok gyümölcs. És érdekes módon, bárhova megyünk a világra, mindenütt találunk egy-egy képviselője, aki valamilyen módon a társadalom elé tárja ezeket a sokszor elfelejtett eredményeket. A Viktória Butenko is, tehát őróla is itt néhány szót, Viktória Butenko, ő is egy olyan ember volt, aki tehát orosz emigráns, vagy ukrán emigráns, már nem emlékszem pontosan, és az USA-ba költöztek, és ott éltek vagy 10 évig, és mindenki beteg volt a családban. Ugye ők is megszokták ezt a nyugati amerikai életmódot, étrendet, és 10 évbe sem telt, és mindenki súlyos beteg volt. Olyannyira, hogy a Viktória Butenkónak a fia, 9 éves fia, az cukorbeteg lett. És annyira elkeserítő volt, hogy ez a nő is elkezdett keresni, keresgélni, és ő a nyers ételeknek a... Mindenki, aki jól nézett ki, egészségesnek nézett ki, azt megkérdezte, bárhol találkozott ilyen emberekkel, mindegy, leállította, és rákérdezte, elnézést, látom, hogy maga nagyon egészséges, mondja el a titkát. És így járta. És nagyon-nagyon-nagyon célszerű. Ez mondjuk egy ilyen, majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, ez egy ilyen evolucionista szemlélet, mert ugye, hogy a legerősebb túlél, de ő aztán tényleg szelektíven csak azoktól kérdezte meg, akik abszolút hitelesen képviselték a külsejük alapján, és mindig újra beleütött az orrát abba, hogy nyersen, nyersen, nyersen. Ezek az emberek érthetők, de mégis divatot teremtettek, és nekünk nem a divattal kell foglalkozni. Ezért szeretnék egy kis történelmi összefoglalót is adni ezekről a dolgokra. Régen a klorofil jellegű növényeket, vagy az abból elkészített termékeket, legyen ez most egy porított formája, vagy esetleg egy pászta, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen krémszerűséget, amit olajban oldották, ez teljesen mindegy, hogy milyen formában, de ezt nagyon régen azért használták, hogy az illető, aki kapja esetleg gyorsabban gyógyuljon, sebgyógyulást. Ugye régen ez nagyon lényeges volt, hogy valakinek a sebe ne hosszadalmasan sokáig gyógyulgasson, hiszen a sebgyógyulás vagy a seb jelenléte az olykor nagyon az életveszélyes volt. És ez volt az egyik titkos receptje, hogyha valakinek zöld ételt adnak, akkor ezek az emberek sokkal gyorsabb sebgyógyulást tapasztaltak. Vagy egy másik, amit évszázadokon keresztül a sebészek is használták, amikor felkészítették embereket mondjuk egy műtétre, éppen hát a sebgyógyulás szempontjából is, de amikor emésztés rendszeré még hasonló problémákat kellett kezelni, adták az embereknek klorofilt minden mennyiségben. És pedig azért, mert a klorofilnak köztudottan egyfajta szaklekötő képessége volt, tehát akinek nagyon erőteljes testi kipárolgása volt, esetleg kellemetlenebb illata volt, na hát annak adták klorofilt minden mennyiségben, és általában a klorofil megszüntette ezeket a szagokat. Régebben még ugye mondták, hogy mi aszma, meg mindenfélét, mert minden, de kicsit spiritualizálták. Ma nyugodtan azt mondhatnánk, hogy ez a rothatási folyamatoknak egy következménye volt, és a klorofil ezeket úgy állította le, és majd erről később egy kicsit többet fogunk beszélni, hogy kvázi az emésztési rendszernek a működését javította. A 20-as években is indult el a zöldeknek a térhódítása. Azt lehet látni, hogy a századforduló után nagyon sokan kutatták a táplálékot. Ez eladdig nem annyira lényeges volt, mert mindenki azt tette, ami az asztalra került, és hát legfeljebb választott, hogy zöldséget evett, vagy nem. De a századforduló környéken azért már lehetett látni, hogy a betegségek térhódítása eléggé felgyorsul, és ez is már az iparosodásnak egy következménye volt, és kezdték megtalálni azt az ideális ételt, azt az optimális ételt. Lehet például a mai cornflakes, ugye, de biztos emlékszünk a Kellogg's cornflakes-re. Na most hát ez nem egy egészséges étel ma már, nyugodtan lehet kijelenteni, hogy a Kellogg's cornflakes-nak talán a legegészségesebb a csomagolása, de amikor Kellogg kitalálta a cornflakes-t, akkor azért ez egy kicsit máshogyan volt, tehát ez a kukoricapehely, nem volt benne annyi cukor, és való igaz, hogy ez egy kitalálás volt, hogy próbálkozott, gondolkodott azon, hogy lehet reformálni. Vagy ha Birche Bannerre gondolunk a Svájcban, aki az úgynevezett Birche Müsli állította össze, nem valami nagy kunst, zapelyet, aszalványokkal, és egy kis lenmag, egy kis olajos magvakat, és esetleg egy kis török-magyarót belekeverni. Nem egy nagy kunst, és erre ráönteni egy kis tejet. Ez nem egy kitalált étel, csak egy kis keverés, de mégis elkezdték az emberek, és főleg a vegetariánusok és a természetgyógyászok azon gondolkodni, hogy lehet funkcionális ételeket előállítani. Hogy lehet olyan ételeket előállítani, amelyek a fogyasztónak az egészségét szolgálják. És így a 20-as években szépen lassan előszedték a zöld növényeket is. Ugye ez mindig egy kicsit furcsa, mert hát, hogy ki foglalkozik zöldekkel. Mikor eszünk zöldeket? Hadd kérdezem ezt.
1: Tavasszal.
0: Hát úgy, ahogy. A macska mikor eszi a zöldet?
1: Amikor fáj a
0: hasa, ugye? Tehát akkor a macska oda megy és kezdi rágcsálni, meg a kutya is kezdi rágcsálni a füvet, meg csámcsogja. Hányan láttuk ezt már? Láttuk már macskát, ahogyan füvet eszik? Vagy kutyát is? Na, akkor tessék elképzelni, hogy azok az emberek, akik évszázadokon keresztül házi állatokkal körül voltak véve, akik sokkal közelebb álltak a természethez, mint mi, azok vajon mit láttak az állataiknál időközönként? Hát ezt. És nyilvánvalóan ők is gondolkodtak, hogy ha valami baj van, akkor talán füvet kellene enni, mert a macska is ezt csinálja. Vagy a kutya is ezt csinálja. És így is csinálták. Kérem? Hát ez egy dolog, és ez egy béltisztító formula neki. Tehát ő ezzel gyakorlatilag baktériumokat eltávolítja az tápcsatornából. Mindegy, most nem akarok itt a részletekbe belemenni, mert lehetne ezt is, de a lényeg az egészben az az, hogy emberek közelebb álltak a természetes élethez, és az állatvilághoz. Látták is, hogy ha egy lónak fájt a hasa, akkor milyen gyógynövényeket fogyasztott. És ebből furcsa módon nagyon sok gyógynövénykeverék alakult ki. Tehát amikor már tudatosan akartuk embereket gyógyítani, a modern korban is gyógyszereket akartunk előállítani, akkor egyre inkább odafigyeltünk, hogy a természetben az állatok mit csinálnak. Az egyik híres rák elleni keverék az USA-ban, az úgynevezett Hoxie formula, az ez a 1890-es évekből származik, vagy 80-as évekből származik, és egy olyan állatorvostól, aki pontosan megnézte, hogy a ló, amikor beteg, milyen gyógynövényeket eszik. És gondolt egyet, és azt mondta, kipróbálom, hogy ezek milyen gyógynövények, és kipróbálta önmagán is, és betegeken is, és lám-lám, ez hatott valamilyen szinten. Sőt, később olyannyira, hogy ezt a rák elleni kúraként apostrofáltak, persze sok ellenállás volt. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy a 20-as években nem meglepő módon előálltak azzal, hogy zöld növényeket borítva, porformában, vagy tablettaformában próbálták az embereknek eladni, és azt mondani, hogy tessék ezt megenni. Hát ez egy ideig működött, de a 30-as években ezt nagyjából lehet tudni, a 30-as években megjelentek az egészség piacon, hát ez is egy piac, megjelentek a vitaminok. hogy akkor jelentek meg az első szintetikusan utángyártott vitaminok, legyen ez most egy C-vitamin, vagy legyen ez egy E-vitamin, vagy egy A-vitamin, vagy egy B-vitamin komplex, vagy akármi. Ezek akkor tulajdonképpen kerültek a piacra, és a szintetikus gyógyszerekkel együtt ezek a vitaminok letarolták gyakorlatilag a természetes, tehát növényi kivonatú táplálékkiegészítőket, és eltűntek a zöldek is, vagy a zöld növények is. Aztán én tudom, hogy hallotta valaki már az árpa zöldről, erről a termékről, külföldön úgy nevezik ezt barley green, tehát ugye árpa zöld, és ezért dr. Yoshihide, milyen Hagiwara elnézést, japán professzor, kutatóorvos, és ő is egy táplálkozás kutatással foglalkozott, és ő a 60-as, 70-es években, amikor ugye már a fast food, tehát ez a gyors étel kultúra az USA-ban már nagyon terjedt, és a civilizált világban már nagyon terjedt. Tudom, hogy a 60-as években itt az emberek örültek, hogyha mindazt kapták, amit meg akarták venni, de talán a 60-as években ez már megvolt. De a civilizált országokban, főleg ugye a háborús győztesek esetén, ott a bőség zavara megvolt USA-ban, és nagyon sok ember emiatt megbetegedett. Tehát ez a hamburger kultúra szerűség, ami nagyon sok embert betegítette, és ő azon gondolkodott, mert azt mondta, hogy kalória az van, bősége. Tehát ő abból indult ki, és azt mondta, hogy akármit eszünk, az kvázi csak kalória. Kellene valami mást is enni. És megnézte, hogy a normál étrendben mennyi vitamin, mennyi ásván van, mennyi enzim van benne, milyen nyomelemek vannak benne, tehát a tartalmát próbálta megvizsgálni, és hát kiderült, hogy a tartalom eléggé silány volt, és ő azt mondta, hogy ő azt az egy kiegészítőt kereste, amivel egészségesé tudja tenni a társadalmat. Egyébként Japánban ez is egy nagy piac volt. A japánok köztudatlan sokkal közelebb álltak a természetes életmódhoz, mondjuk mint mondjuk egy európai nemzet, vagy mondjuk az USA-ban is. A japánok, ha például az Okinawa-szigetre nézünk, az Okinawa-szigeten még ma is van egy falu, ahol nagyon természetes módon élnek. A mai napig is hagyományos, tehát a hagyományok szerint minden nap például algákat esznek, a korallzátonyból kiszedett darabokban szűrik a vízüket, egy olyan keserű uborkát fogyasztanak, ami annyi antioxidáns tartalmaz, hogy egy fél mázsa sárgarépa nem tartalmaz annyit. Tehát szóval nagyon érdekes dolgokat fogyasztanak, és ebben a faluban, ebben a 3500 lelket számoló faluban a mai napig is legalább 10-15-100 évesek élnek. Tehát több mint 100 évesek. Tehát ez a világon egy egyedülálló csoda. Tehát ott olyan emberek vannak, akik 100 évesen még nem, hogy élnek és még levegőt vesznek, hanem dolgoznak, boldogan mennek dolgozni nap mint nap, nem a muszájból, hanem hogy ne legyen unalmas, mert ha valaki 100 évet élt, az nem, hogy rengeteg, de a nem tevés az már nagyon-nagyon unalmas. Tehát már annyi mindent élt meg. Abból csinálnak sportot ebben a faluban, az egyes boltok, mert ez most már turisztikai látványá vált, hogy egy 100 éveset alkalmaznak, és beállítják a boltba, a pult mögé, mert ez egy ilyen látvány, hogy tessék, itt van egy 100 év, még egy 100 éves. Szóval ezek az emberek ott nagyon-nagyon természetes étrendet folytatják, nagyon szerényen táplálkoznak, nagyon sok gyógyételt fogyasztanak, és hát ez a dr. Hagiwara, ő is tulajdonképpen erre célzott, és ő kutatta azokat az ételeket, amelyekkel a normál étrendet egyszerűen, fájdalommentesen, gyorsan úgy lehet kiegészíteni, hogy ez az étrend valójában le is fedje a mi fiziológiai szükségleteinket. És ő kísérleteket tett mindenféle növénnyel, a végén, a kutatások végén ő az árpára szavazott, tehát ő azt mondta, hogy az árpának a füve, amikor 15-20 cm magas van, vagy 15 cm magas, akkor látom felvételeket, ilyen hosszú pályákban úgy ültette ezt a füvet, lekaszabolták, begyűjtötték, frissen kipréselték, és a kipréselt levét azt egy alacsony hőmérsékleten megszárították, kimélően 40 fok alatt, tehát egy ilyen 32 fokon szárítják ezeket a leveket, begyűjtik ennek a porát, és eladják simán úgy dobozban vagy kapszulázva, és azt mondják, hogy naponta kétszer egy teáskanálnyi belőle és ez teljesen felturbozza tulajdonképpen a tápanyag bevitelét. 70-es évek elején ez volt a szenzáció. Én emlékszem, Németországban a 80-as évek második felében, 86-85, akkor berobbant Németországban a Barley Green, tehát az árpa zöldje, berobbant a piacra, és hát mindenki vette, mint az őrült, hogy na akkor egészségesen akar élni és enni, és használtuk, és nagyon jó is egyébként, tehát ez a Barley Green nagyon jó volt, de ez egy volt a sok közül. Az USA-ban inkább az algák kerültek előtérbe, a tengeri algák közül a spirulina, a chlorella, később a kelp, meg más anyagok, amelyek majd mindjárt fogunk többet beszélni. És ennek a dr. Hagivárának az érvelése kicsit egybevág azzal, amit a mai zöld étel képviselői állítanak, mert ők azt mondják, hogy ki az, aki naponta 3-5 egység zöldséget fogyaszt. Hát kérdezem, hogy ki volt az, aki az elmúlt 10 napban naponta 3-5 egység zöldséget fogyasztott? Tehát úgy az elmúlt 10 napban minden nap 3-5 egység. Ez azt jelenti, hogy tehát nem 10 napon belül egyszer 3-5 egység, hanem az elmúlt 10 napban minden nap 3-5 egység. Ez azt jelenti, hogy 3-500 gram, tehát 30-50 deka a zöld, a növényeket pároltan, főzelékben. Ki az, aki ezt elmúlt 10 napban következetesen, tudom Béla, te igen, csalódtam volna, ott hátul is van még, igen, vannak egy néhányan, igen. Ezzel a modern kutatások szerint a rák rizikót a felére tudjunk csökkenteni. Ha ennél többet fogyasszunk, tehát ha valaki rákbeteg, ugye emlékeznek még a múltkori előadás, mit mondtam? 9 egység per nap zöldség, és 4-5 egység gyümölcs. Emlékeznek még rá? És a zöldség közé nem tartozik a krumpli. Tehát a burgonya nem tartozik a zöldség közé. Az nem zöldség. Ez szénhidrát. Tehát, hogyha ezt számoljuk, akkor hol tartunk? Még azok is, akik még az egész életmóddal foglalkozni akarnak. És hát ezért azt mondják, tehát ezek a táplálék tudománynak a modernebb képviselők azt mondják, hogy hát lám-lám, nem tudjuk ezt megenni. Hát akkor hogy esszük meg ezt a sok zöldséget? Én személy szerint úgy vagyok vele, és a Gábor fog az utolsó előadásban valószínűleg erről beszélni, hogy jobb, ha frissen esszük, jobb, ha életmódszerűen esszük. Mert itt az élő példa, hogy a Béla is, meg mások is, akik ezt életmódszerűen folytatják. És tessék megkérdezni ezeket az embereket, hogy egészségesek-e vagy nem. Tehát az életvitelszerűen folytatott táplálékben, tehát főzelékformában, salátaformában, nyaskoszt formájában fogyasztott zöldség, ez azért jobb megoldás, mert ez nem fogy el a boltban. Mert el kellene, hogy fogyni az agyunkból, meg a kezünkből, és onnan nem fogy el. Ha egyszer rászántuk magunkat, és jó eredményeket értünk meg vele, akkor ez meg is marad. Ha csak kiegészítőt veszünk, az elfogyhat a boltban, vagy drágább lesz, vagy megunjuk, és akkor abba hagyjuk, és akkor ez csak egy kiegészítő. Nem akarom a Gábornak az előadását előre elmondani, de ez egy súlyos hátránya ezeknek a táplálék kiegészítőknek. De aki megfelelően elkötelezett, és azt mondja, hogy én mindenféle áron akarok egészségesen élni, csak annyira gyorsan élek, hogy mégsem tudok mindig, tehát nem tudok úgy rendszeresen párolt zöldségből, meg salátából élni, mint ahogyan kellene, annak mindenféleképpen javasoljuk ezeket a zöldeket. Egy evőkanál zöld por megfelel 100-150 gram frissen zöld, tehát méreg zöld növénynek, tehát mit tudom, legyen ez itt mondjuk egy 150 gram spenót, vagy az a nagyságrend. Tehát ha valaki reggel és este egy evőkanálnit ebből fogyaszt, akkor tulajdonképpen 2 egység zöldséget naponta fogyasztotta. Megvan, sőt, 2-3. És akkor a minimumot legalább fogyasztottam. És ha ezen kívül még igyekszik zöldséget, gyümölcset fogyasztani, frissen, nyásan lehetőleg, akkor már nagyobb a biztonsága. Na most akkor térjünk egy kicsit rá arra, hogy tulajdonképpen mi van a zöld ételekben. Miért ezek olyan különlegesek? Ugye, tehát kicsit a tartalmáról beszéljünk itt néhány szót. Hát az egyiket, ezt már említettem, az egyik az a klorofil. Klorofil a zöld növényeknek a legfőbb tartalma, tehát a hatóanyag, ami leginkább benne van, és a klorofil, ez egy nagyon sajátos vegyület, vagy növényi hatóanyag. A klorofilnek olyan molekuláris struktúrája, mint az emberi vérben levő vörös színanyagnak. Tehát a hemoglobinnak az a része, de nem a fehérje része, hanem a színanyag része, tehát az a vörös színt biztosító a hemoglobin, az tulajdonképpen majdnem hajszál pontosan ugyanolyan, mint a klorofil. Ha maga a molekulát nézünk, ez úgy néz ki, mint egy ilyen, mint egy keret, mint egy képkeret, nagyon bonyolult, egy ilyen ornamentális képkeret, és a közepén ül egy darab molekula, vagy nem is molekula, hanem egy darab atom, és ez a klorofil esetén magnézium. A hem esetén vas. A B12 esetén kobalt. Mind a három egy is ugyanaz. Tehát a B12, a hem és a klorofil, ezek egy és ugyanaz a kerettel rendelkeznek, csak más van úgymondván bekeretezve ebben a hatóanyagban. És ezért azt mondják, hogy a klorofil a vérképzés egyik jó alapja, bár önmagában ez még nagyon kevés lenne egy jó vérképzésre. De minden esetre, aki sok zöldet fogyaszt, annak többnyire nincsen probléma vérszegénységgel, de azért csak mondom többnyire, mert számos más hatás is előfordulhat. Szóval vannak benne ásványok, az ásványokra mindjárt kitérem, egész listát csináltam magamnak. Mi van benne? Kálcium, magnézium, a foszfor, nátrium, vas, cink, réz, króm, klór, bor, szelén, kén, stb. Tehát egy egész sor. Tehát a leglényegesebb elektrolitek vannak benne. Nátrium is benne van. Leglényegesebb elektrolitek, és egy egész sor nyomelem található ezekben a zöld anyagokban. Azért mondom, hogy anyagokban, mert egyesek nagyon specifikus tartalommal rendelkeznek, például az algák. Az algákban, legyen ez egy spirulina vagy egy klorella, benne találunk nagyon erőteljes antioxidánsokat. Az astaxantin, meg a zeaxantin, tehát az összes xantinfélét, a beta-karotinféléket, ezek mind találjuk például az algákban. Nagyon erőteljes antioxidánsok. Az egyik legerőteljesebb antioxidáns, tehát az astaxantin egyes méréseknél 20-tól 70-szer olyan erős volt, mint az E-vitamin. Tehát az attól függ, hogy éppen milyen méréstechnikát használtak, hogy most éppen zsíroldékon vagy vízoldékon oldatokban, de a hatása mindig lényegesen erősebb volt, mint a hagyományos E-vitaminnak. Így tulajdonképpen, ha valaki ezeket a zöld termékeket fogyaszt, mindig kap természetes formában antioxidánsokat. Tehát nem kell beta-karotin tablettát vagy kapszulát fogyasztani, nem kell hozzá nyomelemeket fogyasztani, nem kell hozzá

ezek igen jó hatással vannak az emésztési rendszerre. Tehát én ezt mindenkinek csak javasolni tudom. Még el sem mondtam, hogy még mennyi minden van benne. Aminosavakat ezt hagyjuk most, ezt majd később fogunk erről beszélni. Most inkább itt néhány szót arról, hogy mi is az. Ez az a zöld növény, zöld porok. Konkrétan milyen növényekről van szó, és hogy lehet ezt a gyakorlatban alkalmazni. Tehát a gyakorlatban mi hasznunk van ezekből a zöldökből, ha elérhetetlenek a számunkra. Nem élünk Hawaiion, vagy Kaliforniában, vagy mit tudom én, Oregonban, ahol éppen kimegyünk egy tóba, és akkor egy kis hálóval kiszedünk egy fél kiló algát, és aztán hazamegyünk, megszálljuk, és megesszük, mert ilyen nincs. Persze algát ehetnénk a Balatonból, meg ilyeneket, de ezek többnyire eléggé mérgezőek, úgyhogy ezt inkább hagyjuk. Tehát akkor hogyan? Mert ugye 1500 féle kék alga van, nem mindegyik kék alga gyógyít, tehát ezt hozzátetjük, jó? Tehát azért nagyon toxikus kék algák is léteznek, ezért nem minden, ami klorofil tartalmú, egyben gyógyító is. Kezdjük legelőször azzal, ami a földből kinő. Ugye ennek már van egy nagyon régi, ősi megbízása is az ember irányába, hogy a Bibliában olvasunk a bűnbeesés után, hogy akkor és edd meg a mező füvét. Vagy ha az eredeti Héberet megnézzük, azt mondja, hogy és edd meg a vadon termő füveket. Tehát ami vadon terem, azokat a növényeket, azokat a zöld növényeket, amelyek kisarjanak a földből, na azt is gyűjtsd be. Felvetődik az a kérdés, hogy most akkor mi az, néhány ezer év civilizáció után mi már nagyjából különbséget teszünk a között, hogy mi az, ami ehető, és mi az, amivel nem szoktunk foglalkozni, ugye? Megyünk a zöldségeshez, az már tudja, hogy mi a zöldség, ugye? Tehát ez is egyfajta üresen magában járó kultúra, és az emberek elbutulnak, nem foglalkoznak, nem gondolkodnak, holott rengeteg sok minden nő még kint a határban, ami ehető lenne, csak nem eszük, nem ismerjük, ugye? Amikor elmondom az embereknek, hogy próbált már ki esetleg, hogy fehér liba toppal, vagy disznóparéjjal, vagy útifű, vagy gyermekláncfű, csalán, tyúkúr, lucerna, stb., akkor az emberek azt mondják, hogy hát ez milyen? És akkor mi jön ilyenkor? Milyen érvelés jön ilyenkor? Nem vagyok nyúl, ugye? Tehát ugye ilyenkor ez jön, amikor már ez az ultima ráció, hogy nem vagyok nyúl. Persze, hogy nem vagyunk nyúlak, de már a teremtő is azt mondta, hogy menj ki a mezőre, és gyűjtsd össze azokat az ehető füveket. Ez jó tesz neked. Egyébként majd később szeretnék még egy kis point erről még elmondani, de majd mindjárt látni fogjuk. Tehát, mert nincs új a nap alatt, tehát ez mindig így volt, az embernek meg kellett mondani, hogy mit egyen, vagy mit nem, mert nem vagyunk kísérletezők, nem szoktunk kísérletezni, és ezért ilyen előadásra is szükség van. De mi az, ami zöld? Gondoljunk egy picit, üljünk le, és gondolkodunk, hogy mi az, ami zöld, amit a zöldségestől még elhozhatunk. Zöldség vagy gyümölcs formában. Mi az, ami zöld? Spenót, sóska, kelkáposzta, brokkoli, borsó, zöld borsó, igen. Bab, zöld bab, igen. Saláta, igen. Fejes káposzta, igen, igen. Nagyjából fújták, ugye? Hát a tök az nem zöld. Hát van ilyen, jó, van ilyen sötétebb, igen, ilyen szürkés, igen, igen, igen, igen. A cukini, például. Uborka, igen. Kész. A csicsóka az inkább, mondjuk, mivel inkább szénhidrát biztosító, még ha fruktózt is tartalmaz, de... A hagymák, a zöld hagymák például, kifejezetten a zöld hagymák, igen. Schnitzling. Akkor nézzük meg, hogy amit kiszoktunk dobni, amikor a zöldségesnél voltunk. Mi az, amit kiszoktunk dobni? Sárgarépa zöldje, szeller zöldjét, azt nem annyira kidobjuk mindig, de ezt belefőzzük a levesbe. Még mi van? A céklanak a zöldje. Hoho, a cékla zöldje. Tehát a cékla zöldje az fajlagosan 10 beta-karotin tartalmazó növények közé tartozik. Tehát amit mi kiszoktunk dobni, vagy esetleg a nyulaknak adjunk, tényleg a nyulaknak adunk, persze, mert egy kicsit olyan érdesen, egy kicsit olyan erőteljes ízanyagai vannak, és nem kell, én nem azt mondom, hogy most hazamegyünk, és akkor tele tömjük magunkat a cékla zöldjével, mert nagyon sok az oxalátsav is benne, tehát ezért nem biztos, hogy minden nap csak cékla zöldjével kell élni, de
Az, hogy ez is közé tartozik, az biztos, és akkor

0: Vannak olyan dolgok, amelyeket mi nem annyira ismerjük. Például van olyan, hogy a barna mustárlevél, nem tudom, hogy ismerjük-e azt. Tehát a mustárlevél, tehát szóval ezt mondjuk tulajdonképpen a spenót, ennek valamiféle nemesített változata. Tehát ez egy ilyen spenóthoz hasonló, spenótfélék mondhatnánk. Elég nagy, van olyan, ami nagyra nő, van olyan, ami csak ilyen kislevelű is, tehát mindenféle van. Én megnéztem, angolul nézem ezeket a dolgokat, úgy többnyire úgy van, hogy zöld, barna mustárlevélnek mondják. Aztán van olyan, hogy a fehér reteknek a zöldje. Az angolban ezt úgy nevezik, hogy turnip greens, tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori főzelék termék. Na most, tehát nyilvánvalóan nem minden reteknek a zöldjét lehet erre használni, de van egy olyan retek fajta, ez egy ilyen fehér retek, aminek egy kis lilla pereme van. Na ezt használják, és ennek a zöldjét használják, kifejezetten használják főzelékként. Én akkor lepődtem meg legelőször, amikor más kultúrával az ember ugye érintkezik, akkor derülnek ki ezek a dolgok. Amikor Hollandiában éltem, és cserediákok jöttek Indiából, és az indiai cserékdiáklányok, azok szépen fogták magukat, és azt mondták, hogy hol van itt mustárlevél. Ezt mondom, mustár, hát fogalmam sincs, és akkor ők piacon találtak mustárlevelet is, és ők mustár főzeléket csináltak. Azt mondtak, hogy mi ezt otthon minden nap eszünk. Tehát minden nap. Tehát ez Indiában mindennapi étel, ők minden nap csinálnak valami zöld főzeléket. Minden nap esznek lencsét, zöld főzeléket, esetleg csicseri borsót vagy valami ismi, és azon csodálkozunk, hogy ők miért vegetariánusként miatt olyan egészségesek, és mi, amikor mi vegetariánusok leszünk, és akkor egy ilyen tej, csoki, édesség vegetariánusok vagyunk, mi meg betegek vagyunk, ugye? Tehát valami itt nem stimmel, ők meg, amikor vegetariánusra gondolnak, akkor ők növényeket fogyasztanak, és hüvelyeseket, és lám-lám, egészségesek. Tehát van itt azért gondolkodni való. Szóval, hát amit mondtam, de hát akkor a gyógynövények között, ugye még egyszer a gyógynövény részét, ezt elmondom még egyszer, tehát a gyermekláncfű, a csalán, a lucerna, az útifű, ezeket nyugodtan lehet fogyasztani, és van még számos növény. Van egy könyv, bogyósok, vadon termő zöldség növények és gyógynövények címmel, abban számos növény van benne, amelyet fogyaszthatunk, sőt, az is benne van, amit nem lehet fogyasztani, tehát azt odaírják, hogy nem, azt ne edd meg, mert ez a gyomorfájást fog okozni. Sokszor nem kifejezetten méregről van szó, csak nehezen emészthető cellulózokról van szó, puffadást okoznak, vagy éppen esetleg olyan alkaloid van benne, amely kicsit álmossá tesz. Tehát, szóval vigyázunk, a növények, tehát nem minden növény fogyasztható. Ezt a tudást, vagy ezt az ismeretet azért nem ártana felfrissíteni. Na most akkor a vízből, ha azt mondom, hogy a földből származó a zöldek, ugye ezeket nagyjából elmondtuk.
1: Medvehagyma. Akkor...
0: Ja. Medvehagyma, igen. Ez medvehagyma, ezt kihagytuk, igen. De a hagymaféléket mondtuk, de azért a medvehagymát nem neveztük meg szó szerint. Csak hogy a medvehagymából is, ha csak ebből fogyasztunk zöldet, az is át, mert nagyon le tud vinni a fehérjesetek számát, ezt csak úgy mellékesen említem, tehát a fokhagyma, a hagymaféléket, hogyha valaki csak azt eszi, akkor a fehérjesetek száma a labor eredményben egy kicsit csökkenni fog, és aztán vakarja a fejét, hogy én most annyi fokhagymát eszek, annyira egészséges kell, hogy legyek, és mégiscsak alacsony a fehérjesetek száma. Hát igen, ezért képes egy kicsit a fehérjesetek arányát módosítani a vérképben. Szépen lassan az előadás végére érünk. Mit használunk a tengerből? Ugye ezt már mondtam, hogy spirulina, chlorella, akkor van ez a klamatféle, ez egy ilyen, hát annak csak egy rövidítését szoktak általában mondani, hogy AFA, ez egy úszó zöld-kék alga, vagy kék-zöld alga, vagy nem is tudom, pontosan én sem tudom a latin nevét most, ez az AFA, vagy AFA, ez nem áfa, de... Tehát úgy, innen lehet úgy emlékeztetni, szamárhidat építeni, hogy nem áfa, hanem afa. Nos, ez is benne van, meg aztán a kelpfélék, ja, a kamutot, ez nem kamu, hanem kamut. Tehát a kamut és, tehát a kamut zöld porát, az nem kamu, hanem ez nagyon jó, tehát ezt is szokták használni, ez is kerül azok közé, a növények közé, amit szokták használni, de most a tengerből spirulina, chlorella, kelp. és a klamat. Hadd mondjam azt, hogy itt jön például az egyik ilyen probléma, ami nekem személy szerint van itt Dr. Young-al, tehát a PH csodájával. Ő azt mondja, hogy az algák, ez tulajdonképpen nagyon rossz termék, mert az algák minden, a vízben minden úszkáló szemetet magukba gyűjtik. Aki elolvasta ezt a könyvet, ez talán emlékszik erre mondatra. És azt kell mondani, hogy igaza is van. Az alga tényleg egy szűrő. Az alga, ha megjelenik egy tavon, vagy valami is mi, akkor ez azt jelenti, hogy túl sok tápanyag van benne. Valamilyen oknál fogva túl sok tápanyag van benne, és ez a túl sok tápanyag ahhoz vezet, hogy egy alga tulajdonképpen magába fogyasztja ezt a sok tápanyagot, tehát egy növény keletkezik, és ilyenkor azt lehet mondani, hogy tényleg igazuk van, hát kiszűri a trutyit a vízből. Na most, ha tiszta a víz, és mégis alga keletkezik benne, akkor mi van? Tudnélik, a spirulinát meg a klorellát ellenőrzött körülmények között, legalább a nyugati hemiszférában termesztik. Nagy üzemi módon termesztik, tehát olyan farmok vannak, hogy mit tudom én, 150 hektár vízfelület, és ott ebben a vízben például tulajdonképpen ez egy ilyen félméteres víz, hosszú pályákban folyamatosan mozgatják, tápanyag sűrű, mélytengeri vizet keverik hegyi patakokból származó vízzel, szűrik a vizet is még ráadásul, és akkor abszolút a vegyi terhelésnek megfelelő körülmények között, tehát van egyfajta vegyi terhelés, és azoknak a körülményeknek teljes mértékben megfelelő módon termesztik ezt, és viszont vigyázni kell, én tökéletesen megértem a Dr. Youngot, Távol-Keletről, mármint hogy konkrétabban Kínából semmi nemű táplálékot nem szabad fogyasztani, különösképpen nem a spirulinát. Én is belesétáltam ebbe a csapdába, vagy csőbe, vagy akárhogy nevezük, én talán 3-4 évvel ezelőtt rendeltem egy pár kiló spirulinát, egy német bio nagy kereskedőtől, azért az átatlanságom talán bizonyítandó, bio nagy kereskedőtől rendeltem, és meg sem kaptam, amikor az ANTS az ajtómnál kopogott. Európa riadó keretén belül el akarták hozni tőlem ezt a spirulinát, mert mérgező. És hát kiderült, hogy a kínai minőségbizonyítás rendszeren átment ez az anyag. Németországban, egy laborban, egy független laborban ellenőriztették, és kiderült, hogy az egészségkárosító mennyiségnek a 2-3-szorosa van benne, és hát Kínában ez valószínűleg, mit tudom, $500 került, hogy kapjon egy bizonyítványt erre, hogy ez bio. A Németországban, ahol amikor érkezett a 10 tonna, ugye minden zsákból vettek mintát, a mintákat megnézték, és következetesen mérgező volt az anyag, és hát már szét volt küldve fél Európába, 30-40 helyre, és aztán ugye az egészségügyi rendszernek egy ilyen Európa riadót bonyolított le, többek között nálam is álltak. Én már megijedtem, hogy most mit csináltam, ANTS jön hozzám. De bizony, ez, amikor már egy kicsit úgy foglalkoztam a szakirodalommal, kiderült, hogy ez nem egy egyedi eset. Tehát Kínából lehetőleg se gyógynövényt, lehetőleg algát, meg egyébeket nem. Csak abszolút biztos zárt rendszereken belül. Tehát vannak Kínában is már bio kezdeményezések, ezt nem szabad tagadni. Ez egy kicsit olyan, mint Jézus idején, amikor azt mondtak, hogy jöhet-e Názaretből valami jó. Hát nagyjából ez a kérdés ma is úgy, hogy jöhet-e Kínából valami egészséges gyógynövény, de hát nagyon-nagyon kevés esély van rá, de hát sose adjuk fel a reményt, mert Jézus is Názaretből jött, úgyhogy tehát biztos vannak Kínában is olyan helyek, ahol tényleg odafigyelnek, de a zöme, a nagy árumeniség, ez nagyon rossz, és ilyen értelemben igaz, mert minden oldott anyag, ami a vízben van, az bekerül az algába. És ha ez a víz most történetesen éppen tele van kadmiummal, akkor ez az alga tele lesz kadmiummal. És ilyen értelemben igaza volt a Dr. Youngnak, olyan értelemben nem, amikor tényleg ellenőrzik a víz minőségét, és hát ezt szoktuk javasolni. Tehát ezt bonyolultan, hosszan mondtam, de mégis ezt fontosnak tartottam. No, akkor mi haszna lenne, ha mi elkezdünk zöldeket enni? Van valami haszna egyáltalán? A szubjektív hatások gyakran látványosak. Nem régen adtam egy kollégámnak egy doboz spirulinát, vagy egy ilyen üveg spirulinát, mondtam neki, hogy na, próbált ki. Hát ő hazament, nem próbálta ki, de a nagymamájának adta. Nagyon szereti a nagymamáját, szinte imádja a nagymamáját, és a nagymamája igen beteg. És azt mondta nekem utána, hogy képzeld el, persze röstölkedett, hogy el kellett mondani, hogy ez nagymamájának adta. Azt mondja, képzeld el, nagymamának adtam, és 3-4 nap miután használta, tehát elkezdte használni, már több energiája volt, tehát jobban érezte magát, fittebb volt, és ez valójában ezeknek az algáknak és zöld ételeknek az egyik kiváló eredménye, hogy növeli az energiaszintet. Tehát a sejtanyagcsere, az anyagcsere, az javul mindenféle oldalról, legyen ez most egy hormonális oldalról, vagy a sejt szintjén. Itt jön egy ilyen nagyon, és azért óckodok attól, hogy ennek a könyvnek az árnyékába állni, mert ez csak a pH játékről beszél, a többit úgy mellékesen említi. Hát én még azt mondanám, hogy a mellékesen említjük a pH játéket is. Tehát a pH játék valójában egy nagyon fontos dolog, rendkívül fontos, hogy erről beszéljünk, de ne csináljunk már ebből hitvallást. Egy zöld növény nem csak a magnézium tartalma miatt jó, mert tudnélik, minden, ami klorofil, az rengeteg magnéziumot tartalmaz. Azt a magnéziumot kiváltja a szervezet, belerak vasat, ugye, csinál hemet belőle, és ezt a magnéziumot, ezt mi kapjuk. Ingyen, úgy mondván. Tehát az olyan, mint egy magnézium tablettát vennénk be. És a magnézium köztudottan mit csinál? Lugosítja a szervezetet. Tehát, ha valaki rendszeresen zöldet fogyaszt, szépen lassan kilugosítja a sejt közti tereket, tehát a kötőszöveteket lugosítja, és ezért a számos betegséget megelőz, illetve méregtelenít. És itt jön a méregtelenítés, és itt jön a poén is egyébként. Az előbb már beharangozott. Tehát úgy van, hogy segít kiválasztani toxinokat, nehéz fémeket. Tulajdonképpen abban is segít, különböző hormonális zavaró tényezőket is kiválaszt. Tehát ha valaki spirulinát használ, és a hormonháztartása nem működik jól, tehát legyen az, hogy nőgyógyászati ciklusa nincsen egészen jó állapotban, akkor spirulina szedés révén azokat a mesterséges hormonokat ki tudja választani a szervezetből. Vagy ha keresztvirágúakat fogyaszt, ugye a keresztvirágúak lényegében, tehát a zöld ételeknek egy komoly része legyen brokkoli, káposzta, kell káposzta, stb. Ugye? Tehát ez egy lényeges része a zöldeknek. Tehát a keresztvirágúak például olyan fitokemikáliákat tartalmaznak, mint az indol-3-karbinol, a szulfarofán, izoflavonoidokat is tartalmaznak, meg mindenfélét, amelyek képesek a hormonháztatást szabályozni. Az indol-3-karbinol például speciál azt csinálja, hogy az alaphormonok enzimek általi módosítását gátolja. Tudom, hogy bonyolult, ez azt jelenti, hogy a szervezet például egy tesztoszteront nem tudja átalakítani, egy ösztrogént nem tudja átalakítani, tehát megmaradnak az alaphormonok, és ez egy nagyon lényeges dolog, például mellrák és prostatarák esetén. Azok a férfiak, akik megnagyobbodott prostatával rendelkeznek, rendszeresen káposztát fogyasztanak, kevesebb bajuk van a prostatával. Egyébként, és ezt megnézték nemzetközi vizsgálatoknál, hogy nem volt semmi hatása, ha valaki naponta 4 vagy 5 egység zöldséget fogyasztott, nem volt semmi hatása a prostatára, de ha ez a 4-5 egység keresztvirágúak voltak, akkor 50-60%-kal jobb állapotban volt a prostata. Tehát a káposztafélék, kell bimbó, kell káposzta, a retekfélék, a keresztvirágúak, a brokkoli különösen, és itt, hadd mondjam, a brokkoli csírája. Tehát a brokkoli csíra, ez egy olyan brutális találmány, hogy egy brokkoli növényben levő szulfarofánnak a teljes mennyisége benne van a magban. Tehát ami később benne van a növényben, az már a magban benne van. És ha ezt a magot csiráztatjuk és fogyasszuk, gondoljunk bele, hogy eszünk egy maréknyi brokkoli csírát, ebben mondjuk megeszünk 30 vagy 40 fej brokkolit. Úgyhogy, tehát mennyiségszerűen. Ugye ezt gondoljunk át, tehát ez egy igen jelentős fitokemikália bevitel, és itt egyébként, és ezt most töredelmesen be kell vallanom, elfelejtettem a csirákat említeni, tehát a csirák is beletartoznak az élő zöldek közé. Nagyon-nagyon lényegesen, de ez most a, ez a gyakorlati rész, ez most úgy jutott az eszembe, hirtelen gondoltam, említem. Na és most jön a kis poén. Méregtelenít, ugye? Tehát tudjuk, hogy a zöld méregtelenít. Van egy történelmi személy, mostanában olvasom a fiaimmal a Szentírásból, ez egy király, egy pogán király, akinek egy nagyon változatos élettörténete van, a neve Nabukodonozor. És ez egy nagyon érdekes dolog. Nabukodonozor tulajdonképpen azt olvasuk a Dániel könyv első fejezetében, hogy olyan udvari étel volt, hogy az a négy héber, tehát Dániel és a három barátjai, azt mondták, hogy mi ebből nem eszünk. Ugye ők inkább hüvelyeseket, zöldségeket kértek, de ebből a királyi ételből ők nem esznek. Ugye a király ebből evett. És talán ez valamelyest megmagyarázza is az ő hirtelenkedését, mert amikor az ő nagy tanácsadói társaság nem tudott válaszolni mindjárt a kérdésére, azt mondja, akkor oké, le a fejjel, kész, mehettek a sóhivatalba. Ezek szó szerint mentek volna a sóhivatalba, ha Dániel nem avatkozik be. Vagy Isten nem avatkozik be Dánielen keresztül, mondhatnánk így is. De érdekes módon ez a Nabukodonozor az élete során elbízta magát, és olyan állapotba került, hogy mi ma azt mondanánk, hogy hát Alzheimeres lett. Ugye? Mert az 50 év alatti demencia, azt Alzheimernek nevezük. 50 év fölötti demencia, az demencia. De 50 év alatt azt adunk egy szép nevet, és akkor ezt nevezünk Alzheimer. Az egyik időskori elbutulás, és a másik a fiatalkori elbutulás, vagy a fiatalabb kori elbutulás. Tulajdonképpen rossz táplálkozás, nehéz fémek, toxinoktól függ, amely az agyat betömíti, és az agy anyagcseréjét leállítja. Erre föl mit történik ezzel a Nabukodonozor királya? Ki lett vetve az emberek közül, és 7 éven keresztül valahol, ki tudja hol, úgy élt, mint az ökör, azt mondja a Szentírás, és füvet evett, mint az ökör. Na hát, ez egy érdekes dolog, nem? A 7 év elteltével, jó, hát ebben azért van egy isteni része benne, amit nagyon erőteljesen benne van, de számomra olyan elmosolyogtató, hogy 7 év szuperfood után Nabukodonozor újra észhez tért, és méregtelenítve jobb király volt, mint előtte. Tehát akinek örömet elég ebből a kis történetből, annak igen, aki még nem olvasta ezt a történetet, talán egyszer megteheti, elolvassa a Dániel könyvét, nem állt, se így, se úgy, mert sok minden érdekes van benne. De ezt gondoltam, hogy ezt a kis történetet el kell mondani, mert tényleg azt látjuk sokszor a nagy, fontos üzenetek meg mondani valók mellett, ilyen kis apróságok is vannak benne, amelyek valahogyan azért megerősítenek minket azokban a dolgokban, amelyeket a mindennapokban azért jó, ha meglépjük. Tehát ha nekünk is megvan az az eltökéltség, mint Dániel és a barátainak, hogy oké, nekünk zöldség és hüvelyesek kellenek, és slusz, passz, más nem kérjük, akkor lehet, hogy mi is ezerszer okosabbak leszünk, mint a kortársaink, és egészségesebbek is. Ha zöld ételekből bőségesen fogyasszunk, akkor olyan hatásokat is tapasztalunk, mint, ahogyan az előbb említettem, az antioxidáns tartalmat csökkenti a vérnyomást, a rossz koleszterin szintet, a zöld ételek felgyorsítják a sebgyógyítást, erősítik az immunrendszer működését, a kolitiszt, tehát a bélgyulladásokat lehet vele gyógyítani, nagyon szépen, tehát kolitisz ulceróza például, nagyon szépen lehet gyógyítani vele. Különböző izomrojmát, tehát a fibromialgiát, akkor a lugosító hatása miatt, ugye, tehát javítja a sejt anyagcserét, ez inkább ez az energiaszintnövelés. Bőr, haj, köröm állapota javul, tehát aki repedezett, vagy mit tudom, csíkos körmökkel, vagy bőr problémákkal küzd, csak fogyasszon elegendő zöldet, sokat segít. Akkor enzimek segítenek az emésztésben, és ez egy nagyon érdekes dolog. Ahhoz viszont tartosan kell zöldeket fogyasztani, és ezt hozzá kell tennem. Tehát ez nem úgy van, hogy csak egyszer-egyszer fogyasszunk belőle, és akkor kis kapszulában egy kis zöldet, és kész. Hanem rendszeresen zöldet kell fogyasztani, zöldséget kell fogyasztani, és ez érdekes módon javítja a bélflórát. Tehát önmagában ez probiotikum hatással rendelkezik, tehát azok a folyamatok, amelyek a bélcsatornán belül történnek, zajlanak, ezek javulnak, és a tápanyag felszívódása is javul. Tehát maga az emésztés, mint olyan, javul. Ezt sokan nem tudják, de maga az emésztéshez, tehát a baktérium bakteriális a flórahoz, az emésztési folyamathoz, ami ott zajlik, ahhoz kellenek különböző nyomelemek is, ásványok is, és esetleg vitaminok is. És ha zöldet rendszeresen betesszük az ételbe, akkor ezek hozzásegítenek, hogy az emésztés jól működik. Tehát ha valakinek emésztésrendszeri problémája van, annak mindenféleképpen javaslom a rendszeres zöld ételek fogyasztását. Ezt egészen komolyan gondolom. Még egy utolsó helyen említett mellékhatás inkább, fogyás. Tehát vannak, akik kifejezetten a pH csodája alapján honlapokat gyártanak, hogy minden nap vegyél terméket tőlünk, és egyél zöldeket, meg jó drágán, meg iszonyú árán, és akkor majd fogyni fogsz. Na, de ez is ugyanolyan divathullám, mint bármi más, tehát ezzel nem kell foglalkozni. De tény, ha valaki éveken keresztül zöldeket fogyaszt, szépen lassan idealizálódik a testsúly állapota. De ezt ne gondoljunk, hogy mellette együnk egy kis sütit, és akkor egy kis spirulina és süti, és akkor minden rendben lesz. Az így nem működik. Ez az emberi logika. Kis süti, kis édeség, és egy kis spirulina, akkor rendben vagyunk. Nem így van. Nem így van. Jó? Most itt néhány dolgot még a gyakorlatról. Szeretnék azért itt néhány dolgot még elmondani. Pár percet kérek, még egy 5 percet max. Jó? Egy néhány gyakorlati dolgot, és egy néhány figyelmeztetést. Ad egy. Vannak, akik a zöld turmixokat nagyon támogatják, nagyon terjesztik, és azt mondjuk, hogy a zöld turmix, tehát védj egy kis erdei zöldnövényt, vagy mezei zöldnövényt, tedd be a turmixba, tegyél hozzá egy kis vagy gyümölcslevet, vagy zöldséglevet, vagy egy kis gyümölcsöt, és egy kis vizet. Turmixolt össze, és idd meg. Nagyon jó. Van egy veszély benne, idézőjelben veszély, hogy nem mindig tudjunk ellenőrizni, hogy ez a növény most éppen milyen állapotban van. És ha nem mossuk meg igazán jól a növényt, és különösen vidéken, éppen, mit tudom, 2 héttel előtte trágyáztak ezen a mezőn, mi nem tudtuk, és azért hiába, hogy eső, meg harmat, meg minden, lemossuk mindent, ezért olyan baktérium tömörség lehet a növényen, a növény felületén éppen, vagy olyan fajta baktériumok, tehát ilyen rothatási baktériumok lehetnek rajta, amelyeket még ha akarnánk se tudnánk lemosni, mert azért ha egy levélnak a felszínét megnézzük, annak pórusai vannak, meg minden, tehát moshatunk, tehát nem biztos, hogy mindent le tudunk mosni, és ez különösen igaz akkor, amikor a kertünken kívülről gyűjtünk gyógynövényeket, akkor tényleg óvatosságot kell alkalmazni, mert volt már olyan lelkes Butenko követő, aki fölhívott engem, és azt mondta, hogy úgy bűzlik a torkából, meg amikor a WC-re megy, mintha egy trágyaszórót állították volna be a WC-be, és azt mondta, hogy folyamatos hasmenés, hányás, fogyás, rosszul lét. És gyakorlatilag az történt, hogy ezzel a szöldturmixal begyűjtött magának egy rothatási, egy putrefikációs baktérium, tehát amely tulajdonképpen az összes bontási, fehérjebontási és rothatási folyamatnak az egyik alkotóeleme, és ezt begyűjtött az emésztési rendszerbe, és igen keservesen csak lehetett eltávolítani, tehát erre oda kell figyelni. Ezért azt szoktuk mondani, hogy a gyerekeknek nem engedjünk bizonyos kor alatt, hogy homokot egyenek. Miért? Mert pontosan ezek a baktériumok, ezek a földben benne vannak, és földet enni, vagy homokot enni nem minden gyereknek tesz jót. Jó, hát van immunerősítés ezáltal, tehát megeszi a homokat, és erősödik az immunrendszere, de azért földet enni rendszerességgel eléggé rizikós. Tehát még egyszer hadd mondjam ezt, higiénikusan kell kezelni ezeket a növényeket, jó? És jól megmosni, az a minimum, jó? Jól megmosni. Na most ezt el lehet kerülni, ezt a kérdést el lehet kerülni, hogyha porított formában veszük meg ezeket a árpafű, búzafű, vagy egyébek, vagy ha megveszük mondjuk búzafűvet, és daráljuk a búzafűvet mi magunk házilag, még akkor is, és ezt hadd tegyem hozzá, ott is van egy vita, nagyon sokan azt mondják, hogy isszák, mitől még egy 3 centi búzafűlevet frissen préselve, és akkor majd kiesnek a szemgolyói, meg minden, tehát, mert nem, hogy éhes lesz, hanem rosszul van tőle, meg hogy azt se tudja, hogy most mi baja van, meg szédül, meg hogy erre azt mondják, hogy hát igen, ez a méregtelenítési folyamat, mert ez az elején ilyen, holott ennek az illetőnek van egy gomba allergiája, és a búzafű, ha mi ezt házilag termesztjük, mindig van rajta valami gomba, tehát mindig, tehát ezt nem lehet annyira tisztán tartani, mindig van egy gomba bevonat rajta a búzafűben, és azt mi lepréseljük, akkor mi bekapjuk tömörön egy kis gomba, ami nem egy egészséges embernek nem különösen nagy probléma, mert ezt úgy mi el tudjuk viselni, és az immunrendszerünk ezt kezeli, de ez adott esetben, ha valaki erre hajlamos, egy allergiás reakciót vált ki, és nagyon mély levegőket vesz, meg lehet szokni adott esetben. Tehát a búzafűnek a jótékony hatása ellensúlyoz ezt a kérdést, tehát én nem búzafű ellen akarok beszélni, félreértés ne legyen, csak hogy ezért vannak olyan cégek, amelyek azt mondják, hogy mi csak egyszer vetjük ősszel a búzát, akkor télen lefagy, mit tudom én, és akkor tavasszal már a fagy alól kibújik a búza, és ott már gomba nincs, mert ez tény is való. Tehát ez tény is való, hogy tavasszal a búzán nagyon alacsony a gombaszám. És ők ezt egy ilyen 25 cm magasságban lekaszabolják, aznap beviszik a gyárba, aznap az egész termést lepréselik, és porítják. Aznap. Tehát ez egy olyan gyár, ami évente egyszer dolgozik. Kész. Egy jó munkahely. Azon a napon viszont sokat dolgoznak. Mármint, hogy nem egy nap, tehát nyilvánvalóan ez egy-két hét aratási idő, és akkor egyfolytában gyártják ezt a búzafűt, és termelnek, mit tudom én, egy szezonban 50-60 tonna búzafűport, és ezt árusítják világszerte mindenhova. Tehát ez is egy megközelítés. Én személy szerint nem vagyok biokémikus, még nem vagyok vegyész, még nem tudok minden állítást ellenőrizni, de nagyon sok rációt látok abban, hogy esetleg valakinek egy allergiás reakció lehet az, hogy friss búzafűt fogyaszt. Itt szeretném, ha már a búzafűnél tartunk, ezt a gyakorlati kérdést is fölvetni, és akkor mi van a fagyasztott búzával? Tehát a fagyasztott búzafűvel, búzafű kockával. A fagyasztott búzafű kocka abból a szempontból nagyon jó, mert elpusztul a gomba a fagyasztás által, de a fagyasztott búzafű kocka az tulajdonképpen kevés. Tehát mindenhez kevés. Az úgy fönntartásra, egészséges életmód fönntartásra épp, hogy elég. Nagy rendszerességgel, ha ezt valaki használja fél éven keresztül, preventív célokra nagyon jó. Gyógyításra nem alkalmas. Gyógyításra egyébként ennél sokkal nagyobb mennyiségek kellenek, és ezért nagyon sokan kicsit úgy csalódnak is ezekben a zöldekben, mert bioboltban megmondják, hogy tessék, vegye csak itt a 7-800 forintos kis doboz búzafűkocka, mit tudom, van benne 30, és akkor ez egy havi adag, 8000 forintért, ez nem is olyan drága, pedig ebből a 8000 forintból vehetnék 8 kiló búzafűvet, és csinálhatnám magamnak másfél liter búzafűlevet, és csinálhatnám mondjuk 200 milliliteres helyet, csinálhatnám 8 ilyen dobozt. Tehát töredék árán tudnám megszerezni ezt az egészet, szóval ezt csak illusztrálni akartam, hogy itt nagyon sok kereskedelmi. Ez egy kereskedelmi fogás. Jó, tehát búzafű. Ja, még egyet. PH csodájával együtt terjedt Magyarországon egy rendszer, egy módszer, egy termék. Antireklámot csinálni, még reklámot sem akarok csinálni. De ezen a téren is hadd mondjak egy néhány számot. Talán érződik az előadásból, hogy egy kicsit foglalkoztam ezzel a zöld termékkel, meg ezekkel a superfoodokkal. Évek óta foglalkozok ezzel a termék családdal, mint olyan. Ezért a PH csodája, mint olyan, az nekem nem újdonság volt, miket elmond. Tehát attól, hogy ismételjünk egy igazságot, attól még nem lesz új igazság, vagy új világosság, csak egyeseknek új. De a termékeket, amelyeket árusítanak ezen a hullámon és ezzel a könyvvel, tehát ez egy marketing fogás is egyébként, hogy itt a könyv és mellé a termék, ez nagyon jól pörög. Nagyjából, tehát az eladási ára nagyjából a 3-4-szerese annak, mint amennyi kellene, hogy legyen. Ráadásul, tehát hadd mondjak egy példát. A betegeimnak a körében, hogy mondjam, készítek egy ilyen fajta superfoodot. Ezt összeállítom spirulinából, klorellából, búzafű, árpafű, lucernafű, van itt lila alga benne, akkor van benne bionarancs és biocitromnak a héja, csipkebogyó, acerola van bennem, tehát acerola cseresznye. És tehát egy néhány ilyen dolog. Tehát egy elég jó keverék. Akkor spirulina kérdéssel, ugye, tehát ahogyan említettem, a spirulina kérdés, ez nekem eléggé problémás volt, ugye Kínából nem veszek spirulinát, akkor honnan veszek spirulinát? Hát veszek Hawaii-ról, ahol a legjobb, legtisztább, legjobb spirulina, legmagasabb beta-karotin tartalmú spirulina jelentkezik. Veszek 25 kilót, és fizetek érte durván egy ilyen minden szállítással, áfával, bevásárlási áron, ha 25 kilót veszek, 350, majdnem 400 ezer forintot. Tehát 25 kilóért. Ha ezt leszámítjunk, mondjuk itt kiló ára, ez nagyjából egy ilyen 12 ezer forint, 13 ezer forint a kilója. És gondoljunk bele, hogy 200 gram nagyjából a havi adag. Tehát, hogy ha csak spirulinát, a legdrágább spirulinát beletennék, az előállítási ára ennek nagyjából 2000 forint lenne. 2500 forint lenne az előállítási ára. Tehát, és a spirulina nagyságrendekkel drágább, mint bármi más, ami belekerül. Én még beleteszek búzafű, árpafűvet, de az nem fű, hanem búzafű lépor, és árpafű lépor. Tehát ez egy ilyen ötszörös koncentrációban, de ez nem úgy van, mint egyesek. Tehát itt is lehet nagyot csalni, még becsapni. Tehát csak a csúcsminőségű árut teszek bele, és eladom 420 gram 900 forintért. Ugyanazt a mennyiséget három havi adagként eladják majd 40 ezer forintért. Tehát akkor most itt miről van szó? Lehet, hogy én túl olcsón adom a túl jó minőséget. Az is elképzelhető, voltak már olyan hangok is, akik azt mondják, hogy te nem vagy egészen jó kereskedő, de tény és való, hogy én ezt túl dráganak tartom. Tehát, ha egy előállítási ár szor 3, ez a kereskedelmi ár, ezt mindig számítani kell. De én ezt nem hiszem el, hogy egy három havi adag, amikor, mit tudom, 40 ezer forint környéken, vagy 45 ezer forintot kérnek, és ez nagyjából itt fél kiló, vagy egy 600-700 gram, és akkor azt mondják nekem, hogy ennek az előállítása mondjuk, ennek a fél kilónak mondjuk 15 ezer forint lenne. Ezen csak jót nevetni lehet. Tudnélik, amit ők beleraknak, azok a legolcsóbb áruk. Tehát szelle a zöldje, mindenféle ilyen zöldeket, ilyen zöldeket, amelyeket bagóért lehet kapni. Szó szerint bagóért, tehát ezt filérekért lehet kapni. Itt is menjünk ki a Rózsahegyi Kft-hez, erdőkertesre, és veszünk meg mondjuk egy kiló lucernát, vagy 5 kilót kell venni, és akkor veszünk egy kiló lucernát mondjuk 800 forintért. Tehát értik a relációt? Vagy ha zelle a zöldjét veszek ott kint, akkor hát ez most egy kicsit drága, 1450 forint. Oké. Kilója. Tessék, ha akarják, írjanak föl egy listát, én kimegyek az erdőkertesre, és veszek ilyeneket nyugodtan, és kilószámra lehet megvenni, és ez ugyanaz, ami benne van ebben a porban, és az egyik eladja a három havi dózist 40 ezer forint, vagy 50 ezer forintért, mert a könyv ezt mondja, miközben mondjuk az előállítási ára 1500 vagy 2000 forint volt neki a kilója. Tehát itt van nekem az, amikor azt mondom, hogy ez már az, amit én nem személy szerint nem támogatom, és akár annyira bosszantó, hogy egy ilyen előadás végén akár egy kis antireklámot csinálok. Maga a termék tökéletes. Ha fele áron eladnák, nem szólnék egy szót sem. A termék nagyon jó, mert minél több zöld, annál jobb. Ja? És gondoljanak a szavaimra, ezzel zárom az előadást, ez még mindig csak egy termék. Ez még mindig nem életmód. Emlékezenek, mindig ezt fogjuk mondani a Gábor is, a Zoli is, meg én is, meg bármelyikünk. Mindig azt mondjuk, hogy tessék megélni, tessék megcsinálni, tessék salátát enni, tessék zöldséget enni. A mai estére talán ennyi volt a részemről enni, ha kérdés van, tessék. Én megköszönöm a figyelmet, és itt találtam még a listát, amit fölírtam, igen, a szulforofán, hogy a szulfor, igen, szulforafán, igen, a keresztvirágúak, tehát brokkoli csíra, brokkoli, kelkáposzta, kerti sarkantyú, kerti zsázsa, káposzta, vörös káposzta, kelbimbó, fehér répa, meg a zöldje, retek, kínai kél és karfiol. No, csak azért gondoltam, röviden elmondom, ha már kiírtam és összeírtam és mindent. Köszönöm szépen!

Köszöntök. Nem tudom, van-e valaki, akivel még nem találkoztam, bár nyilván nem kell mindenkire emlékezzek. Mindenkivel már találkoztam, nem örülök, akkor nem kell újra bemutatkozni. Hát igen, egy új kezdeményezésbe vágtuk a fejszénket, és nyilván ez nem annyira populáris, nem annyira népszerű, mint a pszichológia, vagy az agykutatás, vagy a többi, de reméljük, hogy hamarosan kiderül, hogy nincs oka annak, hogy ez nem annyira népszerű, vagy hogy lehetne ez népszerűbb is. Azért kértem, hogy hozzunk bibliákat, és kérem tényleg, hogy mindenkinél legyen egy, ezek kölcsönbibliák, hogy lehessen követni, hogy amiről szó van, az valóban szerepel ebben a könyvben, hogy mindenki a saját kezében érezhesse, a saját szemével láthassa azt, hogy ezek tényleg szerepelnek a könyvben. Nem tudom, van-e közöttünk olyan, aki számára a Biblia új, mert azoknak szól ez a sorozat. Igen, nagyon-nagyon jó. Ez nem szégyen egyáltalán, nagyon-nagyon örülök neki, hogy annak is eljöttek, akiknek szól ez a sorozat. Úgyhogy valóban meg kell ismételnem még egyszer, ugyanúgy, ahogy a pszichológia adásoknál tettem, hogy semmiféle előismeretet nem tételezünk föl, teljesen nulláról indulunk, minthogyha most életünkben először lenne a kezünkben Biblia, és ez ilyen hozzáállással, ilyen kérdésfelvetéssel szeretnénk a Bibliához közelíteni. A cím az, hogy miért pont a Bibliát, azt onnan jön nekem is, hogy amikor fiatalabb ember voltam, akkor nyilván kicsit udvariatlanul vagy agresszíven én megkérdeztem, hogy miért pont a Biblia, miért nem a Bhagavad Gita, a Védák könyve, a Korán, vagy akármelyik vudu vallás, vagy a hindu irodalom gyöngyszemei. Szóval miért pont a Biblia, miért pont azért, mert Európában születtem, azért, mert épp a kereszténység felség területén vagyok. Ezek teljesen rendjén való kérdések, azt gondolom. Egy gondolkodó ember, és remélem, hogy mindannyian azok vagyunk, nem engedheti meg magának, hogy csak azért, mert valóva véletlenszerűbb beleszületett, elhiggye vagy kövesse azt, amiről nincsen meggyőződve. Szóval abszolút nulláról teljesen nyitott kérdéseket kívánok feltenni a következő egy órában, és meg is próbálom őket válaszolni. Tehát miért pont a Biblia, és nézzük mindjárt az elején, azzal kezdeném, hogy azt a kérdést tenném föl, hogy mit mond saját magáról a Biblia, mert szerintem nagyon kevés ember tudja. Például sok barátom van, akivel beszél, és azt mondják, hogy Józsi, hát ez nem egy rocket science, nem egy atomkutatás, mindegy, hogy milyen könyvet nyitsz ki, Védák könyvét, vagy Bhagavad Gita-t, vagy a többit, voltaképpen ugyanahoz az Istenhez fogsz elérkezni, és voltaképpen ugyanúgy választ fogsz kapni a kérdéseidre. És a Biblia az egy megközelítés, és van nagyon sok. Sokan azt mondják, hogy van egy hegy, amiről több úton fel lehet mászni a tetejére. És minden út rendben van, és a végén is a tetején találkozunk. Ez egy nagyon szimpatikus, nagyon toleráns nézet. Akkor miért pont a Biblia? Mit mond magáról? És én elővételezném azt, hogy majd együtt keressük ki a szakaszokat, hogy a Biblia nagyon merész dolgokat állít saját magáról. Nagyon bold, szinte tolakodó módon azt mond dolgokat magáról, amihez, hogyha szabadna ilyen kicsit a tévéműsorban, ha van képünk hozzá. Tehát, hogy a Bibliának van mersze kijelenteni saját magáról olyan dolgot, amit majd most mindjárt fogunk olvasni, ahhoz kell valami alap. Tehát a gondolatmenetem az lenne, hogy nézzük meg, hogy a Biblia mit mond saját magáról. Egyetértünk vele, vagy nem értünk egyet, ez egy kérdés. Legalábbis tudjuk tényszerűen, hogy a Biblia ezt állítja. Utána nézzük meg, hogy van-e bármilyen alap arra, hogy ezeket állítsa magáról. És utána ezt megnézzük, hogy van-e valamilyen alap, utána megkérdezik, hogy egyáltalán el kell-e hinnünk ezeket a dolgokat, vagy csak egyszerűen raktározzuk el, és utána majd meglátjuk, hogy mit kezdünk az egész. Tehát az első logikai elem az lenne, hogy legalábbis az emberek ismerjék meg, hogy a Biblia mit állít saját magáról. Na most akik a Bibliát nem ismerik, akkor azt mondhatom, van benne egy Ószövetség, meg egy Új Szövetség. Az Ószövetség az első 39 könyv, hogyha jól emlékszem, és a második 27 könyv az pedig az Új Szövetség. Nekem is kéne egy, igen. Hogyha kinyitjátok az elején, akik most ismerkedtek vele, akkor azt látjuk, hogy itt az első lapon található egy tartalomjegyzék, ami az Ószövetség könyveit taglalja. Jó, tehát amikor valamelyik Ószövetség könyvet mondom, mondjuk azt mondom, hogy Dániel könyve, akkor nyugodtan végignézhetjük, ott van Dániel könyve, az a 830. oldal. Most az benne az érdekes, hogy ez a Biblia úgy van számozva, hogyha eljutunk az Új Testamentum, az Új Szövetség könyveig, akkor újra kezdi a számozást. Tehát, azt mondom mondjuk, hogy 161. oldal, akkor ez zavaró lehet, mert ebben a könyvben kétszer van 161. oldal. Egyszer az Ószövetségnél, egyszer meg az Új Szövetségnél. Jó, tehát az Ószövetség, ami Jézus születése előtt keletkezett könyvek, az Új Szövetség pedig Jézus földi munkássága, halála, feltámadása, és a mennybe menete után
keletkezett könyvek, illetve arról szólnak. Jó, ez egy teljesen egyszerű alapvetés. És nyilván majd látni fogjátok, itt van mindjárt az első. Azt mondja itt ez a szöveg, a teljes írás Istentől ihletett, és ilyen rejtjelezéseket szoktunk látni zárójelben, amikor ilyen bibliai szakirodalmat olvas valaki. Ott van zárójel 2 Tim 3 2.16. Jó, hát ez önmagában zavaró lehet. Úgyhogy ilyenkor ez azt jelenti, hogy ez Timóteusnak a könyve, de ha valaki nem tudja, hogy Timóteus, csak az, hogy Tim, akkor keresgélnie kell akár az Ó, akár az Új Szövetségben, hogy hol talál olyan könyvet, aminek az elején ez a három bedőszerből, hogy Tim. Hát, hogyha lapoztok az Új Testamentumhoz, akkor látjátok, hogy van egy Timóteushoz római 1, Timóteushoz római 2. Megvan? Igen. Timóteus, ott az elején van, hogy 2, tehát ez a második timóteusi levél lesz, és utána szerepelt szám 3. fejezet, 16. verse. Jó? Tehát így kell a Bibliát használni. Tehát a Timóteushoz írt levél, második levél, az a 247. oldalon van. Ugye vigyázzunk, mert ugye ez a hátsó 246, jó? És nyissuk meg, 246. oldal, vagy 47, elnézést, nem... Jó? Sőt, ez a 251. elnézést kérek, rosszul néztem, ez a második levél, 251. És könnyítésként a Biblia szerkesztői úgy csinálták, hogy alap tetején mindig szerepel, hogy éppen melyik könyvről van szó. Tehát ott alap tetején látjátok, hogy Pál római 2 levele Timóteushoz 1. Tehát a 251. oldalon kezdődik Pál apostol második levele Timóteushoz. Jó? És ugye ott szerepel egy hármas, a fejezeteknél, hogyha rám néztek egy pillanatra, látszik ilyen nagyobb számozás. Itt van az 1, ez az első fejezet, lapozunk. Második fejezet, harmadik fejezet, de alap tetején is látható, hogy mely fejezetek vannak az oldalon. Ez az első nehéz lecke, amit a Bibliával kapcsolatban meg kell tanulni. Én azért mindig szoktam mondani, amikor beszélgetünk, hogy melyik oldalon van, mert ez a Biblia nagyon népszerű, nagyon populáris, és ez a oldaltörés, ez elég sok embernek ilyen Biblia van a kezében. Tehát második levele Timóteushoz Pál apostolnak, harmadik fejezet, 16. verse, el is tudjuk együtt olvasni, itt éppen vastagbetűkkel van. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hát most egy pillanatra megállunk, mert ugye nem csak egy tankönyv. Itt azt mondja a Biblia magáról, hogy a teljes írás, a teljes Biblia Istentől ihletett. Istentől származik. Ez egy elég kemény kijelentés, nem? Hogyha ez igaz, két variáció van. Első, a Biblia hazudik. Ha a Biblia hazudik, akkor nekünk ki kell dobni, és nem szabad vele foglalkozni. Vagy csak annyiban, hogy egy érdekes irodalmi gyűjtemény. Ha a Biblia nem hazudik, és az van benne, hogy a teljes írás Istentől ihletett, amit a kezünkben tartunk, ez Istentől jön, Istentől származik, Isten akarta, hogy ez nekünk szóljon, akkor ez egy szívet markoló kijelentés. Ez a teljes életünket megváltoztatja. Az enyémet is, meg a tiéteket is. A Biblia az embert megszólítja. Nagyon keményen. Azt mondja, azt állítom magamról, hogy a teljes írás, amit itt olvasol, Istentől származik. Akarsz-e ezzel kezdeni valamit? Egész jó jelentés, nem? Az embernek megfogja a szívét, mindjárt az elején. Nézzük tovább. Keresünk meg a következőt, azt látjuk 2 Péter 1.20.21. Segítek megtalálni, jó, hogy ne kelljen mindegyiket így mindig a tartalomjegyzéktől. 2 Péter, tehát Péterhez második levele, első fejezet, 20-21. verse, ez az én Bibliámban és a tiétekben is a 277. oldalon van. Olvassuk el ezt is együtt, de ott fönn is szerepel. Megvan mindenkinek 278. oldal tetején, azzal kezdődik, hogy 20-as, mert a 20. vers. Tudván először azt, hogy az írásban egyetlen prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Ennek a levélnek a szerzője Péter apostol, az előzője Pál apostol volt. Péter ugyanazt mondja el bővebben és más szavakkal, amit az előbb elmondott Pál, ugye? Azt mondja, hogy az írásban egyetlen egy olyan szó sincs, itt, amit a kezünkben tartunk, ami emberi gondolkodás, kigondolás eredménye lenne. Hanem
A próféták, akik ezeket írták, azok mindegyike a szavakat azért írta le, mert Istennek a szent lelke ihlette. Ugyanezt mondja el Péter, mint amit Pál. Megint nagyon kemény kérdéssel áll bennünket. Kezdünk ezzel a könyvvel valamit, mert azt állítja magától, hogy Istentől van, vagy nem kezdünk? Nem lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy az ember csak ilyen szép irodalomként olvassa. Mert hogy úgy olvasom, akkor persze egy történés, és nem szól hozzám. De Isten, amennyiben tényleg Istentől van, ugye még nem tartunk ott, az emberhez szólni akar, és azt mondja, bizony, ez tőlem van, és akarom, hogy ez az életedet megváltoztassa. Nézzük tovább, egy harmadikat. Ez a Máté MT, az a Máté Evangéliuma 4.4. Az én Bibliámban ez az 5. oldal. Ez pedig maga Jézus, aki itt beszél. Ugye a Máté evangélista írta le, hogy mit mondott Jézus. Jézus ezt mondta, bocsánat, 5. oldal, hogyha megvan, a jobb szélső oszlop. Mondta Jézus, vagy ő pedig felelt, mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Tehát azt mondta Jézus, hogy minden olyan ige, ami itt van, pontosabban ő nem erre utalt az új szövetségre, hanem az ószövetségre, az új még nem volt meg nyilván, de legalább azt mondta, hogy az, ami le van írva, ami a tekercs

Máté evangelista, a Biblia szerzője Isten, mert Istennek szájából származik, amit itt olvasunk. Azt mondja Timóteusnak Pál apostol, Istentől ihletett a teljes írás. És azt mondja Péter apostol, a Szent Lélektől indítatva szóltak Isten emberei. Mind a három ugyanazt mondja el a saját nyelvezetén, a saját gondolkodás mondjával. Utána mind a három kijelenti, ugye Isten szájából származik minden ige, azaz azt jelenti, nincsen kivétel, amit itt olvasunk, minden egyes szó Istentől van. Ezt mondja Máté, azt mondja Pál a teljes írás, és azt mondja Péter, egy szó sem támad saját magyarázatból, ő negatívba helyezi. Nincs olyan, amit saját magyarázatból lenne, vagyis Istentől van. És a harmadik, amiről beszélünk, vagy beszélek, az az, hogy nem csak azt mondják, hogy Istennek szájából származik minden, amit itt olvasunk, hanem mondanak még valamit. Istennek szájából származik minden ige, amellyel él az ember, mint a kenyérrel. Tehát, hogyha valaki olvassa ezeket a szövegeket, akkor azt mondja a szerző, vagy Máté, vagy Isten, majd később kiderül, hogy akkor, ha olvassuk, akkor nekünk abból életünk van, lelki életünk van. Vagy azt mondja Pál apostol, attól tökéletesek leszünk, vagy ha elfogad olvasni azt, ott a szöveget, majd hogyha otthon megnézitek, azt írja, hogy alkalmas a feddésre, a tanításra, a megjobbításra, vagyis a jellemfejlesztésre, a szívünk átalakítására. És azt mondja Péter, ő még szebben fejezi ki, hogy egy szenvedélyesebb szerző, vagy szenvedélyesebb halászember volt, hogy egy szó sem számos, amíg nappal virad és hajnal csillag kell fel szívetekben, tehát ha olvassátok ezt, akkor a szívetek sötétsége helyett nappal lesz és hajnal csillag. Vagyis Péter meg a többiek is azért írják, hogy vágyakozás keltsenek bennünk, hogy tanulmányozzuk a Bibliát. Ez az első rész. Ugye a Biblia állít magáról valamit, azt állítja, hogy ez egy transzcendens természet fölötti könyv, Istentől van, nem emberek írták. Jó? Rendben van, ezt mondhatja a Korán is, ezt mondhatja a Védák könyve is, meg mondhatom én is, ha írok egy könyvet, Vég József evangéliuma. És azt mondom, ez Istentől származik. No problem, nem? Eddig, de most komolyan mondom, nincs különbség. Nincs különbség. Tehát ilyen alapon még nem kell elhinni, de legalábbis tisztában vagyunk vele, hogy azt állítja a Biblia saját magáról, hogy Istentől származik minden egyes szó, amire van benne írva, és ha olvassuk, és hogyha megértjük, és ha foglalkozunk vele, átalakítja a szívünket, az életünket, és boldogabb emberek leszünk. Második kérdés. Milyen alapon, így is fogalmazok, mégis ezt milyen alapon higgyem el? Ez egy őszinte kérdés? Szerintem ez egy nagyon intelligens, nagyon őszinte kérdés. Józsi, hát mégis ezt milyen alapon higgyem el? Azért, mert le van írva? Azért, mert azt mondta? Ettől még nem kell elhinni, mégis milyen alapon higgyem el? Ez a Biblia hitelességének a kérdése. Hitelese az, amit a Biblia mond, vagy nem hiteles? Ugye egyet tudtok velem érteni? Elolvasom, hogy mit állít magáról, és a következő kérdésem az, hogy milyen alapon állítja ezt? Milyen alapon higgyem el? Mert én nem vagyok egy sötét ember, aki csak mint lemming követi, mert valaki mond valamit. Emlékszem, mikor a pszichológiát végeztem, azt mondom, én aztán nem leszek vallásos, ez az akkora hülyeség. Hát teljesen bigottak, agymosodtak. És akkor ezt a Bibliát követik. Milyen alapon? Ez egy őszinte kérdés. És mindenkinek fel kell tenni saját magának. Senkinek nem szabad elérni a másik embernek, hanem mindenki saját maga kell, hogy foglalkozzon vele. Nézzük először az első egyszerűbben megválaszolható kérdést. Itt van egy könyv, ami tudjuk, hogy amit mond magáról Mózes kezdte írni, és utána 1500 éven keresztül íródott, végül is János apostol írta még a Jelenések könyvét, amiről majd még lesz a negyedik előadásban. 1500 év alatt megíródott, és az első századra, Krisztus utáni első századra, vagyis több mint 1900 évvel ezelőtt lezáródott. Az utolsó szerző János meghalt az első században. 1900 év telt el, most 2090, itt tartom a kezembe ezt a Bibliát. Bárki azt mondhatja, milyen alapon hiszed, Józsi, hogy egyáltalán ez a szöveg, amit olvasol, ez ugyanaz a szöveg, amit Mózes írt, ugyanaz a szöveg, amit Dániel írt, ugyanaz a szöveg, amit Máté írt, ugyanaz a szöveg, amit János írt. Ugye? Ha egyáltalán ők írták. Milyen alapon hiszed el, hogy a szöveg az ugyanaz? Hiszen tudjuk, hogy vannak ókori szövegek, iratok, Homérosz és a többi, és nagyon kevés maradvány van belőle, és azok között óriási eltérések vannak. Ezen az alapon azt lehet mondani, hogy a Biblia is valószínűleg nem ugyan, tehát Jézus nem ugyanezt a szöveget olvasta a zsinagógában, mint amit most mi olvasunk.
Ha viszont nem ugyanezt a szöveget olvastad, abból mi következik, hogy akkor nem mondja meg el a Biblia,

hogy minden egyes szava Istentől ihletett, mert hogyha mindenki különböző szöveget olvas, minden korban mást, ahogy változik, ahogy torzul, akkor eleve a Bibliának ez a kijelentése nem lehet igaz, hogy minden szava Istentől ihletett. És akkor megdobhatjuk is ki. Tehát, hogyha a szöveg nem hiteles, ha a szöveg torzult, ugye, akkor már nem tudok bízni ebben a könyvben. Tehát a nagy kérdés, vajon a szöveg ugyanaz-e most a kezünkben, mint ami a keletkezéskor volt. És hát az 50-es évekig, ugye azt mondták a bibliakritikusok, akik velem együtt gondolkodtak, és mondjuk ateisták voltak, vagy materialisták voltak, hogy ez a szöveg nem ugyanaz a szöveg, ami akkor volt, és úgyse fog bebizonyosodni, hogy nincs igazunk, hiszen a szövegeket vagy állatbőrre írták, és ezek ugye ki vannak téve a pusztulásnak nagyon könnyen, vagy pedig papíruszokra, úgyhogy az eltelt néhány ezer év alatt ezek úgy elpusztulnak, hogy senki az ég világon nem fogja bebizonyítani, hogy Jézus korában ugyanaz a szöveg volt, mint most. Ugye? Ez egy teljesen észszerű észrevétel. Vagyis a Biblia megbízhatatlan. Nagyon szép erkölcsi tanítások vannak benne, de ez csak arra jó. Aztán készültek olyan bibliák, képzeljétek el, amit úgy hívtak, hogy szivárványos bibliák. Azért hívták szivárványos bibliáknak, mert különböző színnel jelezték a szövegben a biblia tudósok, hogy mit gondolnak, hogy melyik részt, melyik szerzőtől származik, tehát hogy több szerzőtől származik ugyanaz a könyv, úgy állították össze ilyen népi bölcsességek, mi az, ami hiteles, ami nem hiteles, kik a szerzők, és ezért nagyon sok szín volt benne. Tehát nem gondolták azt, hogy mondjuk Ézsajás próféta könyvének, vagy tekercsének a szerzője Ézsajás, azt mondták, hogy volt három szerző legalább, akik Ézsajásnak adták ki magukat. Nem gondolták, hogy egy ember írta, nem tudom, Eszter könyvét, hanem gondolták, hogy különböző szerzők voltak. És a világon senki nem mondhatta azt neki, hogy nincs igazatok. Ezeket hívták úgy, hogy a biblia kritikai értelmezése és a biblia kritikusok. És jelölték, hogy jó, hát a történetek is, amit a Bibliában szerepelnek, József, 12 testvér, az utolsó előtti rabszolgának adják, aztán ő lesz Egyiptomnak a királya, hát ez olyan, mint a magyar népmesék. Vagy sorolhatnánk még Mózes, a Mózes kosárkában, és akkor mégis Egyiptom hercege lesz, utána 40 év után elmegy, mert el kell mennie pusztában, egyébként visszajön, utána kivezeti a népet, a népmesség kalandja. Ikrek, akik egymás sarkát fogják a megszületéskor, ügyeskednek, hogyan lehetne becsapni a másikat, népmese sorozatba illik. Nem? Tehát tényleg ilyen, azt mondják, hogy rendben van, kell az emberi léleknek ilyen szórakoztató történetek, és ez még meg van spékelve, meg van fűszerezve egy kis erkölcsi tanítással, de a Biblia nem több ennél, mert a szöveg nem hiteles, mert a szöveg biztos, hogy változott. De a Jóisten nem akarta azt, hogy ez így maradjon, azt akarta, hogy a ma ember számára, csak átadom neked, hogy te is tud követni, kösz. A ma ember számára, aki ilyen tudós agytekervényekkel rendelkezik, fontos lehet az, hogy bizony hihessen Istennek abban a kijelentésben, amit Jézus mondott, azt mondta Jézus, bizony mondom nektek, vagyis mai magyarral esküszöm nektek, hogy egyetlen vesző, egyetlen jóta nem fog elveszni ebből az írásból addig, amíg a föld és az ég el nem múlik. Tehát kijelentette Krisztus, hogy biztosak lehettek benne, hogy az teljes szöveghez hozzá fogtok férni, mindaddig, amíg el nem múlik majd a föld meg az ég. És hát igaza volt, ami persze mutatja, hogy Isten, de most ez csak egy kiszólás volt. Miért volt igaza? Azért, mert volt egy Konstantin Tischendorf nevezetű megszállott tudós, fiatal korától kezdve elhatározta, hogy felkutat olyan újszövetségi írás maradványokat, amelyek egyre közelebb vannak az apostolok korához. Az ő korában, amikor elkezdte a munkát, időszámításunk szerint 500 környéki olyan maradvány volt, ami újszövetségi írás tartalmazott. Tehát mondjuk, hogyha Krisztus és az apostolok az első században éltek, most főleg az apostolokra gondolok, akik akkor megírták az Új Testamentum, az Új Szövetség könyveit, az első száz, onnantól az 5. századig legalább 300 év vagy 400 év a távolság. Tehát azt mondtuk, vagy a Konstantin azt mondta, Tischendorf azt mondta, hogy 3-400 év a távolság a legkorábbi ismert újszövetségi irat
és a szerzők között. Tehát 500 év az nagyon sok. 500 év alatt nagyon sok minden változhat. Biztos tudjátok azt a gyakorlatot, hogy körben ülnek az emberek, és az első belesúg a második fülébe valamit, a második a harmadikba ugyanazt, a negyedik ugyanazt, és a végén egészen mást hallunk. Most 500 év alatt micsoda torzulás mehetett volna végbe. És Tischendorf elhatározta, hogy végére jár ennek. És elutazott nyilván, és elkezdte keresni kolostorokban, meg régi helyeken, hogy hol lehetne találni még ilyen iratokat. És hát nem azt mondom, hogy mázlia volt, mert ebben az összefüggésben a szerencséről nem lehet beszélni, hanem ezt nyilván felsőbb akarat kormányozta így. Elment a Katalin kolostorba, és ott volt néhány napig, és az utolsó nap, mikor eljött, akkor képzeljétek el, hogy a szemetes kosárban, tehát ez tényleg meglepő, a szemetes kosárban arra összegyűjtve, hogy majd azzal tüzelnek, ott volt egy nagyon régi írásmaradvány. Ez a Codex Sinaiticus, vagy a sínai kódex, amit ott láttok. És ez, ha jól emlékszem, már csak 100 évvel volt később keltezésű, mint amikor a szerzők éltek. Tehát már ezzel az egyel, amit itt megtalált, 100 évre csökkentette a távolságot a szerzők és a későbbi másolatok között. De miután ő meghalt, különben nagyon-nagyon sok kódexet lemásolt, fáradtságos munkával, fiatalon már elromlott a szeme, mert ez volt az élete, és őnekik köszönhetjük azt, hogy ez a 3-400 év leszűkült közel 100 évre. És akkor mi a legfontosabb, hogy amit talált szöveget, az a szöveg 98%-ban megegyezett azokkal az újszövetségi szövegekkel, amit most a kezünkben tartunk. Ez azt jelenti, hogy 100-tól 1950-es évekig, ami több mint 1800 év, gondoljátok el, 1800 év alatt a szöveg nem változott. De ezután aztán még inkább hangsúlyt fektettek arra, hogy találjanak még több maradványt, és hát találtak itt is a Chesterbit és a Rilenz papíruszokat, ezek már az első században keletkeztek. Tehát voltak éppen néhány évtized telt el János apostol és az apostolok halála és e között a papírusz között, és amit a papíruszon olvasható, itt is megtalálták több újszövetségi könyvet, azt hiszem 20-valamennyit, nem tudom pontosan, tehát majdnem a teljeset, és a szöveg teljesen egyezett a ma kezünkben tartott Bibliával. Tehát megdöbbentő. Az új szövetségre ki lehetett mondani, hogy a mai ember, a modernkor embere ugyanazt a szöveget olvassa, amit az őskeresztények és az őskeresztények után a többiek. Tehát a szöveg teljesen megbízható, teljesen hű. Azon az alapon nem lehet a Bibliát kidobni, hogy azért nem ihletett minden szava Istentől, mert ezek a szavak torzultak volna generációról, generációról, korszakról, korszakra, mert teljesen egyezik a szöveg. Na de a Biblia kritikusokat azért nem hagyták annyiba, azt mondták, hogy jó, az új szövetségnél szerencsétek volt. Mármint akik hisztek abba, hogy a Biblia Istentől jön, és tényleg Jézus kijelentése igaz, hogy egyetlen szó sem vészel. De az Ószövetségnél nem lesz ilyen szerencsétek, mert az Ószövetség utolsó szerzője 400 évvel Krisztus megjelenése előtt már meghalt. Tehát az a 400 év, onnan meg ez az 1900 év, 2300 év, az már nagyon-nagyon sok, nem lesz még egyszer ilyen szerencsétek, hogy megint megtaláljátok azt, hogy eredeti iratok. És a legkorábbi ószövetség irat az körülbelül 1000-ből származott egy kolostorban. Tehát óriási volt a távolság, 1400 év a legkorábbi ószövetség irat és a keletkezés lezárulása között. És azt mondják, 1400 év alatt teljes mértékben a szöveg torzult. Jézus egészen más szöveget olvasott föl Ézsaiás könyvéből a zsinagógában, mint amit ma olvasunk. Na jó Isten, nem hagyta ennyiben, hanem egy pásztorfiút használt ehhez, egy egyszerű kecskepásztort, hogy megdöntse a tanult filozófusok és bibliakritikusok és régészek, meg nem tudom milyen tudósoknak a tételét. És mindenki hallotta már a úgynevezett holt tengeri tekercse kifejezést. Ez nagyon-nagyon híres. Ez az egyik leghíresebb régészeti, bibliai régészeti lehet, archeológia lehet, a holtengeri tekercs. Azért óriási a jelentősége, mert amikor ez a kecskepásztor fiú elment, hogy megkeresse a szüleinek eltévedt kecskéjét, akkor kicsit lusta volt. Nem akart minden barlangba bemenni, hanem arra gondolt, hogy ha behajít egy követ, és csattan valami, vagy kong, akkor a kecske megijed, és akkor valami hangot kiad, vagy kijön, így megsporol egy csomó mindent. Hát az lett a vége, hogy ő ijedt meg, bedobta a követ,
és cserép összetörését hallotta. Megint bedobott, megint cserép. Új, akkor ide nem megyünk be, mert valami probléma van, valami lett, úgyhogy elment és szólt a felnőtteknek, és azok eljöttek, és megtaláltak egy könyvtárat, egy ókori könyvtárat, amiben Eszter könyve kivételével az Ószövetség összes könyvébek, összes részéből voltak maradványok, több teljes Ézsaiás könyv is ott volt, és ez, amint látjátok is a feladatot, Krisztus előtt 68-ból származó, ilyen korsokban voltak eltéve, nagyon-nagyon szárazság van, nincsen nedvesség, ezért a benne lévő tekercsek a nedvesség miatt és a páratartalom áldozása miatt nem pusztultak el. Ott az a barlang is, amit láttok, és íme itt van az egyik tekercs közülük, ilyen nagyon-nagyon jó állapotban maradt meg, és gondolhatjátok el, mi történt 1950-ben, a biblia kritikusok óriási elánnal, nagy energiával rávetették magukat, hogy na most végre itt van, megfogtuk őket, és megnézzük, hogy az a szöveg, meg az ezer év, az első ezred végéről származó szöveg mennyiben különbözik egymástól. És hát találtak is különbséget. Az Ézsaiás könyvében találtak 5 szó különbséget, képzeljétek el. 5 szó különbséget találtak, de úgy, hogy az 5 szó nem volt beírva a szövegbe, hanem ki volt hagyva a helye. Gondoljátok el, mert a másoló, vagy az író nem volt benne biztos, hogy mi kell oda, és az volt a szabály, hogyha csak egy betű, vagy egy jel tévedésük volt, akkor el kellett égetniük a tekercset. Ezeknek a tekercs másolóknak olyan szigorú volt, hogy ők megírták, egy másik elolvasta, meg egy másik minőségi kontroll olvasta, és ha bármi különbség volt, el kellett égetniük, tehát nagyon nagy volt a kockázat, nem akart valami rosszat beírni, ezért 5 szónak a helyét kihagyta. Ez az 5 szó hiányzik Ézsaiás könyvéből, a többi teljesen azonos. Innentől kezdve azt lehet mondani, kedves hallgatók, hogy a biblia kritikának ez az ága meghalt. Nincs tovább. Azt nem lehetett mondani, senki nem állíthatta azt, hogy a biblia szövege nem ugyanaz ma a 21. században, vagy nem ugyanaz volt akkor ott a 20. században, mint ami időszámításunk előtt 7.-8. században, még korábban is. Gondoljátok el, ez fantasztikus lehet volt. Azt mutatja, hogy amit a kezünkben tartunk, ez félelmetes pontossággal ugyanaz maradt több ezer éven keresztül, ami most. Tehát ilyen alapon a Bibliában bízhatunk. Különben, hadd szóljak ki itt egy kicsikét, már ez is önmagában természetfeletti, nem? Tehát az, hogy egy ilyen 66 könyvből álló, 66 különböző írásból álló mű ennyire sértetlenül fennmaradt ilyen sokáig. Ez önmagában egy óriási csoda. Ember ezt nem tehette így. Még egyszer ismétlem, Jézus azt mondta, egyetlen szó sem fog elveszni, egyetlen írásjel sem fog elveszni, mindaddig, amíg a föld és az ég el nem múlnak. És eddig úgy tűnik, hogy ebben nem tévedett. Egy egyszerű ácsmester fia azt mondta 2000 évvel ezelőtt, hogy semmi nem fog elveszni ebből. Nem tudom, hogy ma merne valaki mondani azt, hogy van egy könyv, nem tudom, Da Vinci kód, és biztos vagyok benne, hogy 2000 évvel később is még fognak az emberek emlékezni, nem csak, hogy fognak rá emlékezni, hanem szó szerint ugyanazt fogják olvasni, mint ahogy ma olvasunk. Nem tudom, van-e, és akkor még nem volt számítógép, nem volt könyvtár, nem volt ilyen jellegű adatrögzítés. De nézzük tovább, a második kérdés. Tehát azt mondjuk, mi mindig ott tartunk, ugye, hogy milyen alapon hihetünk a Bibliában, ugyan miért higgyem el azokat a kijelentéseit, hogy Istentől származik. Azon az alapon már hihetünk benne, hogy a szöveg az teljesen megbízható. De vajon honnan tudom, hogy transzcendens? Honnan tudom, hogy természetfeletti? Honnan tudom, hogy nem embertől származik? Rendben van, a szöveg hűséges, rendben van, állít magáról valamit, de ezt mondhatták csak emberek is. Olyan emberek, mint mi vagyunk, hozzánk hasonlók, mindenféle transzcendens összekötetés nélkül. Keressük újra meg, akkor Ézsaiás könyvéből, persze nem is muszáj most már keresni, de aki akarja, megkeresheti. Ézsaiás könyvében 46. fejezet 9.-10. verse, ezt mondja a Biblia. Én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amíg még meg nem történtek. Picit régiesen írták Ézsaiás, de azért értjük ma is, nem? Azt mondja, egyedül én vagyok Isten, rajtam kívül nincsen több Isten, nincs hozzám hasonló. Itt a pillanatban azért megállnék. A Biblia vallása a világ legtoleránsabb, legtürelmesebb vallása. Minden embert szeret Jézus, minden embert szeret az Isten, és minden ember azt akarja, hogy örökélete legyen. De kijelenti, hogy csak egy igaz Isten vagy.
Ilyen értelemben nem toleráns, nem türelmes. Azt mondja, nincsen más igaz Isten, nincsen Krishna, nincsen Allah, nincsen senki más. Egyedül én vagyok Isten, és mit mond magáról? Aki megjelentem kezdettől fogva a véget. Vagyis azt mondja modern nyelven, én vagyok az, aki írom az időt. Én pontosan tudom, hogy mi van a kezdettől fogva, és mi lesz egészen a végig. Előre ismerem a történelmet. Én vagyok magam, az mondja Isten, aki a történelmet diktálom. És megjelentem előre azokat, amíg még meg nem történtek. Tehát nem csak, hogy ismeri az egész világ történelmet előre, hanem mond még valamit. Azt mondja, én meg is mondom előre, hogy mi fog történni. Azt mondja magáról, onnan vagyok felismerhető, mint egyedül igaz Isten, vagy ha úgy tetszik, mint egyedül igaz vallás, hogy én megmondom előre, hogy mi fog bekövetkezni. Ha van még valaki Isten, aki megmondja előre, hogy mi fog bekövetkezni, akkor ő is mondhatja, hogy Isten. De ha nincs, akkor nem. Tehát, hogyha a Krishna tudat, vagy a Mohamedán vallás, vagy bármelyik más vallás azt mondja, én is tudok ezzel versenyezni, mert az én szent irataimban is vannak kijelentések arra nézve, hogy mi lesz a jövőben, akkor ez egy fair, az egy tisztességes kijelentés. Ha nem, akkor azt mondja, hogy a Biblia Istene superior ebből a szempontból, fölöttébb való. Azt, hogy ő kijelenti, de nem csak Ézsaiás mondja ezt, ugyanezt olvassuk János evangéliumában. Itt maga Jézus beszél. Mit mond Jézus? És most mondtam meg nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Tehát a Biblia logikája az felénk, azt mondja, elmondtam, hogy Isten vagyok, elmondtam, hogy ez minden Istentől származik, és onnan tudod leellenőrizni, hogy előre megmondom azért, hogy ellenőrizhest, és ha bekövetkezett, akkor hidd el, hogy Isten vagyok. Tisztességes ajánlat? Tisztességes? Szerintem az. Azt mondja Isten nekünk, nem akarok tőled vak hitet. Nem akarok tőled értelmetlen hitet. Azért teremtettelek ilyen csodálatos aggyal és gondolkodással, hogy azt használd. És hogyha én megmondom előre azt, hogy mi lesz 10 év múlva, 100 év múlva, 1000 év múlva, 2000 év múlva, 6000 év múlva, és az mind bejön, vagy csak ahogy sorban vagyunk, ahogy éppen élünk addig, akkor kaphatok annyi bizalmat, hogy elhiszed, hogy én természet fölötti vagyok, vagy nem? Ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy ha ő megvallja előre, hogy mi fog történni, akkor én, mint porszemember, azt sem tudom, hogy holnap után mi lesz. Nem tudom megmondani a tőzsdén, merre mennek a dolgok, mert akkor már valamennyien milliomosok lennénk, gondolom. Ilyen egyszerűen sem tudom megmondani. Meg megmondja azt, hogy milyen világhatalmak jönnek egymás után. Megmondja azt, hogy mi lesz a világtörténelmnek a különböző szakaszaiban. Ez egy nagyon-nagyon tisztességes, fair ajánlat Istentől. Én szeretem ezért Istent. Nem akarja azt, hogy csak úgy bigottul higgyek benne. Nézzük tovább. És maga Jézus is ezt mondta, hogy azért mondom meg nektek, hogy higgyetek. Következő, Máté evangélistánál látjuk azt, megint Jézus beszél. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amerről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, írja Máté, mert ez még előtte történt, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. Ez az egy mondat hihetetlen kijelentésekkel bír. Egyfelől, nem tudom, gondot adok-e rá, azt mondja Jézus, hogy Dániel egy megbízható proféta. Jézus, aki több száz évvel Dániel után van, azt mondja, hogy Dánielnek hinnünk kell. Egy ószövetségi irat, de hinnünk kell. És azt mondja nekünk Dániel, hogy ha majd meglátunk egy jelet a római hadsereggel kapcsolatban, akkor mindenki meneküljön Jeruzsálemből, mert akkor fog túlélni. És nem biztos tudjátok, Josephus Flavius a Zsidók háborúja című könyvéből, ő nem volt keresztény, Josephus Flavius mégis leírta, hogy pontosan ez történt. A Krisztus követők, mikor meglátták a római sereget Jeruzsálem körül, nem tudtak menekülni, mert körülzárt őket a római sereg, Titus és serege, de mikor a sereg úgy döntött, hogy elvonul, akkor a bent lévő zsidók kirohantak, hogy öldököljék a rómaiakat, de a keresztények azok emlékeztek erre a felszólításra, és azonnal kivonultak a hegyekbe. És mivel követték ezt, túlélték, mert utána Titus megfordult, és dühösen visszajött, és az egész templomot leégett, és nem tudom, azt hiszem 1,5-2 millió zsidó ember halt meg utána. Kivéve a keresztények. Tehát azt mondta Jézus, hogy Dánielre alapozva, a dánieli előre megmondást olvasva,
kövessétek, amit ott olvastok, és ha követitek ezt, akkor majd az jó hatással lesz rátok. Tehát Jézus is ugyanazt a vallást hitte, mint amit mi szeretnénk, hogy ebben idői kijelentések, proféciák vannak, ami hitelt érdemlő. Ószövetségi Ámos proféta. Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. És azt mondja Ámos, a Jóisten nem azért tette ezeket a kijelentéseket, hogy fitogtassa, hogy ő Isten, hanem azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy mi történik. Azt akarja, hogy a világban ne legyünk bizonytalanok. Azt akarja, hogy úgy olvasunk, hogy a saját életünkre nézve vonjunk le következtetéseket, és azt akarja, hogy ezáltal a vele való kapcsolatban, meg az őtőle nyert tudás által átalakuljon az életünk. Ez egy fantasztikus kijelentés különben Ámostól, hogy a profétáknak nem azért mondja meg Isten, hogy a proféta virítson, ha szabad így fogalmaznom, hanem azért mondja meg, hogy az nekünk hasznunkra legyen. Ő mindent meg akar nekünk jelenteni, ami a Földdel és az életünkkel kapcsolatos. És ebben megtalálhatjuk. Oké. Akkor tehát azt lehet mondani, ugye, hogy a Biblia azt állítja magáról, hogy Istentől származik, és azt állítja magától, hogy idői proféciák vannak benne. Ezt a logikai sort különben Pascal, francia, matematikus, fizikus, tudós is ugyanígy követte. Azt mondta Pascal, nekem nagyon szimpatikus. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Azt mondta, matematikus. Vannak különböző vallások, különböző dolgokat állítanak. Az egyik azt állítja, a lélek örök életű. A másik azt mondja, a lélek nem halhatatlan. A harmadik azt mondja, van pokol, ahol az emberek tűzön égnek és szenvednek. A másik azt mondja, nincs pokol. Ilyen nincsen, a halál után megsemmisülünk. Az ötödik azt mondja, a lélek egy újabb testet vesz föl, lélekvándorlás. Hatodik azt mondja, egy Isten van, csak Krisna, abba higgy, különben elpusztulsz. Hetedik azt mondja, nem, én vagyok az út, az igazság és az élet, Jézus. Egymással ellenmondó vallásokat látott már Pascal is. De mindannyian ezt látjuk. És azt mondja Pascal, két lehetőség van, vagy mindegyik hamis, vagy mindegyik hamis kivéve egy. Mert hogy amit elfogadunk igaznak, akkor a többi hamissá válik abban a pillanatban. Hogy azt mondja az egyik vallás, hogy nem tudom, ez zöld, és a másik azt mondja, hogy ez piros, akkor valamelyik hamis. Ugye? Vagy mind a kettő, hogyha tulajdonképpen az sárga. Tehát Pascal nagyon-nagyon szigorúan gondolkodik. Azt mondja, mivel a vallásokban ellentétek vannak, ezért vagy mindegyik hamis, vagy van közöttük egy, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Vagyis azt mondja Pascal, mindegy azt mondja, nekem higgy, az én vallásom az igaz, és ha nem hiszel, akkor neked nagy rossz lesz. Meghalsz, sülsz a pokolba, vagy akármi más. Úgyhogy emiatt higgyél én az én vallásomban. Azt mondja Pascal, ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Ennél szimpatikus a tudós, nem ismerek. Nagyon szimpatikus. Azon az alapon, hogy egymást fenyegetve, I betűn van pont, vagy nincs pont, vagy hogy most keresztes háború, vagy ilyen, vagy olyan, egymást leöldököljük, ezen az alapon egyik vallásban sem szabad hinni. Az nem megfelelő alap. Isten sem azt mondta, hogy abba higgy, amelyik erősebb, vagy amelyik leveri a másikat. Mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő proféta. Megint követjük az ő gondolatát, hogy az előbb beszéltünk erről. Bárki mondhatja, hogy én is olyan dolgot írtam le, ami majd be fog következni. És leírom azt, hogy majd 3452-ben leszállnak a földre a marslakók, és akkor egy új társadalom fog alapulni, és minden boldog lesz, és kolbászból lesz a kerítés, és a többi, és a többi. Ezt leírom, és azt mondom, hogy én proféta vagyok. Pascal azt mondja, ezen az alapon bárki lehet proféta. Akár Ézsajás, akár Dániel, akár Máté, akár többi. Követjük, ugye? Nagyon egyszerű. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, én egyetlen egy alapon hiszek a Bibliában, mint tudós, azon az alapon, hogy Isten azt mondta, hogy valami be fog következni, elmondta, hogy mi, és az be is következett. Ezért hitelt érdemlő. Ha soha semmi módon nem hallottam volna beszélni a Messiásról, a világ sorsának ilyen csodálatos és nagyszámú beteljesült jövendőlése után mégis megérteném, hogy Istentől való dolog ez. Ugye ebből nyilván következik az, hogy Pascal ismerte a Bibliában található idői jövendőléseket, vagy idegen szóval proféciákat. Nem csak, hogy ismerte, hanem azt is látta, hogy ezek tényleg bekövetkeztek.
Na most ugye a mi életünkre nézve, a mi korunkra nézve, sokan a Bibliát sem olvastuk még elejétől a végéig végig. Hát még hányan vagyunk olyanok, akik nem tudjuk, hogy a Bibliában vannak idői proféciák. Nem tudjuk azt, hogy a Bibliában van 10 olyan hatalmas profécia, ami átfogja és harmonikusan kiegészíti az egész világtörténelmet. Erről nem beszélnek az emberek. Nem beszélnek a tankönyvek, vagy nem beszélnek az egyetemek. Nem tudjuk azt, hogy emellett a 10 hatalmas vázlat, történelmi vázlat profécia mellett van több száz vagy ezer olyan profécia, ami ilyen pillanatkép profécia. Például előre megmondta, hogy Jézus keresztre feszítik, előre le van írva Jézus megszületése előtt több száz évvel, hogy a ruhájára majd sorsot vetnek, meg van írva, hogy melyik faluban, vagy melyik településen fog születni, hol fog felnevelkedni, mikor fog pontosan munkálkodását, mikor fogja elkezdeni. Az egész élete le van írva. Az egyetlen olyan ember a világon, akinek az életrajza nem úgy készült, hogy leélte és megírta, hanem előre megírták az életrajzát. Megmondták, hogy hova fogják eltemetni, mennyibe kerül az a mező, meg szóval hihetetlen részletességig, hogy nem lehet, hogy ember beteljesítse. Pascal ismerte a Bibliában lévő jövendőlőséget, proféciákat, és ez alapján kősziklára alapozott hite volt. Azt mondja, ez nem holmi, semmiből jött könyv. Ez fantasztikus. A szövege megbízható, kijelenti, hogy Istentől van, és számtalan profécia van benne, ami beteljesült. Na most nyilván mi nem ismerjük ezeket a proféciákat, vagy még nem foglalkoztunk vele, de hogyha majd lesz időnk, meg megszeretjük egymást, akkor a proféciákról is végigmegyünk, hogy lássuk meg, hogy mi van. De egyet azért megmutatnék, amit otthon bárki megkeresett. Ugye látjuk az első lapon Dániel könyve, az a 830. oldalon kezdődik. Dániel könyvének második fejezetében van a Bibliának az első történelmi vázlatproféciája. Egy nagyon egyszerű, nagyon könnyen megérthető vázlatproféciája, ott egy modern festőnek a művét látjuk. Nem tudom, a képből kitalálható-e, hogy vajon miről szól ez a profécia. Ez a profécia egy álom volt, méghozzá Nabukodonozor, akinek a képét ott látjuk egy korabeli ábrázoláson. Ő volt a legnagyobb uralkodó, Babilónia uralkodója, és az addig ismert világ határáig ő volt az egyeduralkodó. Tehát megcsinálta azt, amit Hitler szeretett volna meg a többiek, egyeduralkodó volt az egész világon. És ő álmodott valamit. Hát nem látszik ebből a képből, hogy mit álmodott, mert ez már az álomnak a második része. Azt álmodta, hogy egy hatalmas szobrot lát egy mezőn, majd olvassuk el a második fejezetben Dániel könyvében. Ennek a szobornak aranyból volt a feje. A feje nem olyan volt, mint amit látunk, hanem rettenetes feje volt, brémisztő feje volt. Ezüstből volt a két karja, bronzból, részből volt az oldala, vasból voltak a lábai, és vasból és agyagból, cseréből voltak a lábszára és a lábujjai. Ezt álmodta a király. És aztán jött egy hatalmas nagy kőszikla, ami az emberi kéz nem ért hozzá, ledöntötte ezt a szobrot a lábairól, teljesen porrá zúzta, és a szél elfújta, mint egy pozdorját. És utána a sziklából új királyság lett, ami örökké fennmaradt. Ezt álmodta Nabukodonozor. De a történet nagyon érdekes volt, mert, majd olvassátok el, nem mondta el az álmát az álomfejtőknek, mert érezte, hogy ez egy nagyon jelentős álom. És azt mondta, annak hiszem el, hogy megfejti az álmat, és helyes a megfejtés, zseniális volt ez a király, aki nem csak az álom megfejtését mondja meg, hanem megmondja, hogy mit álmodtam. Mert azt mondja valaki, én tudok álmot fejteni, milyen alapon higgyem el? Mondja ki, elhiszem, hogy tudsz álmot fejteni, ha megmondod az álmot. By the way, azt mondta, hogy ha esetleg nem mondjátok meg, akkor az egész álomfejtő brigádnak a családját kiírtom, mindegy nullává teszem, mert akkor tudom, hogy ti csak hazudoztok nekem. És nem igaz istenetek van. Óriási kijelentés. És hát Dániel könyve olvasó, hogy Dániel volt az, aki Istentől megkapta az álmot is, meg az álom megfejtését is. De miért mondom ezt itt most el? Azért, mert a Dániel könyve második fejezetében található az első vázlat proféciája a történelmnek, ami azt mondta, hogy 4 világ birodalom lesz. Az első lesz Babilónia, az aranyfej, a második Médó-Perzsia, a két kar, a harmadik, ez volt az ezüst, Dárius kincse, utána lesz a bronz, a réz oldalak, Görögország, és utána a vas, Róma, és utána a vas meg a cserép, ami felbomlott Róma, és soha nem tud újra egyesülni, hiába próbálják Európát újra nagyját tenni, nem fog sikerülni. És azt mondja a végén, viszont jön majd egy kőszikla, itt most még nem tudjuk, de a Bibliában vannak szimbólumok, aki Jézus,
és az egész földi, emberi, fájdalmas, bűnös történelmnek vége lesz, méghozzá nem ember fogja lezárni, tehát óriási örömhír van ebben az első vázlat proféciában, hanem kéz érintése nélkül lezárja maga az Isten, és egy új világot fog alapítani, ahol mindenki boldogan fog élni. Ez az első, nagyon egyszerű vázlat profécia, és azt mondjátok, hogy hát azért ez nem annyira bonyolult, vagy hát ebben nem lehet azért alapozni. De vajon melyikünk tudta volna, hogy csak 4 világbirodalom lesz? Nem tudom, melyikünk tudta volna. Szerintem egyikünk se tudta volna. Melyikünk tudta volna, hogy az utolsó világbirodalomból, a Rómából, a Vasból mindvégig megmarad valami, mind a mai napig, de sohasem fog újra egyesülni. Senki nem tudta, és máig sem egyesült. Pedig próbálták nagyon sokan. Nagy Károly, Hitler, és a Napóleon, mindenki. Nem sikerült senkinek se. Ez csak egy ízelítő volt, nincs időnk belemenni, de 10 ilyen egymást átfogó hatalmas vázlat profécia van a Bibliának, amik egymáshoz illeszkednek, és higgyetek el nekem, az én életemet teljesen megváltoztatta. Abban az értelemben, hogy nekem fiatalkoromban halálfélelem volt, néha mentem az utcán, csak úgy minden ok nélkül belém nyilat egy félelem, hogy meg fog halni, és mi végre, hogyan, merre. És amióta ezt a sziklaszilárd rendszert ismerem, tudom, hogy Istentől van, azóta nekem nincs ilyen félelmem. Az más kérdés, hogy milyen a jellemem, vagy hogy van még mit fejlődni, és a többi. De tudom, hogy honnan jövök, és hová megyek, és milyen célban vagyok itt. Óriási segítség. Na, menjünk tovább. Még egy pár percünk azért van. Tehát látjátok azt, hogy a Bibliának óriási kijelentései vannak saját magáról, hogy Istentől származik. Azt kéri tőlünk, hogy ezt higgyük el. Mi azt mondjuk, és milyen alapon? Azon az alapon, hogy látjuk, hogy a szöveg nem változott, és kijelenti, hogy ő megmondja előre az egész világ történelmet. De vannak a Bibliában, a Biblia mellett szóló más lenyűgöző tények is. És ezzel szeretném befejezni az utolsó szlájd. Amellett, hogy 35-40 szerző, különböző szerzőtől származik ez, amit a kezemben tartok, több mint 1500 év alatt íródott. Gondoljátok el, milyen kultúrák voltak, milyen földrészek voltak, milyen foglalkozók, egyik pásztor, a másik orvos, a harmadik király, és a többi. Lehet még sorolni hány különböző szerző. Több száz vagy 1000 év távolságban egymástól. És a legnehezebb témákról írták. A természetről, Istenről, az élet értelméről, nem tudom, egészségről, jellemfejlődésről, olyan témákról, amiből két szerző tuti, hogy egy-két helyen különbözőket fog írni. És a Biblia elég merész, azt mondja, a legnehezebb témákról ezek a szerzők megszólalnak. És az benne a fantasztikus, hogy ezek, ahogy majd látni fogjátok, hogy ezek a szerzők teljes összhangban beszélnek ugyanazokról a témákról. És persze nyilván nem beszélhettek össze, mert lehetetlen volt. Mert óriási távolság van időben, térben, tudásban, foglalkozásban, élettapasztalatukban. És mind azt mondja, hogy Isten szólt hozzám, és mondta, hogy írjam ezt meg. Mindegyik olyan nagy mondással áll elő, hogy én vagyok ez és ez, és Isten szólt hozzám, hogy írjam le ezt. És ez az egyetlen biztosítéka annak, és most már értjük is, hogy honnan van ez a csodálatos harmónia. Honnan van, hogy egymást kiegészítve ugyanazon az oldalán foglalnak állást egy-egy kérdésben, a dolgoknak, mint a másik. Ez csak egyféleképpen lehet. Hogy valaki, aki fölöttünk van, aki a mi életünket akarta, hogy legyen, és azt akarta, hogy mi őt megismerjük, és majd utána örökké vele éljünk, ő ezekről gondoskodott. És én hát nagyon remélem, hogy majd a beszélgetésben is majd lesz egy kérdésünk, de egyetlen egy utolsó idézettel fejezném be, amit Pál apostol írt a Tesszalonikaiaknak, és remélem, hogy majd ránk is igaz lesz. Azt írt a Pál apostol, mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. És én azért tettem ezt az utolsót idézetet ide, hogy a Biblia azt szeretné, és én is azt szeretném, hogyha mindenkiben ez lenne, hogy úgy fogadjátok, amit itt olvastok, amin majd elmélkedni fogtok, vagy ismerkedtek vele, mint hogyha Isten szólna hozzátok. Mert az is, ő is. És higgyetek benne, hogy ez át tudja az életet alakítani. Ezzel most befejezzük, akkor most átadom a szót.

Nem tudom, hogy tetszettek-e hírt kapni arról, hogy most egy kis változtatással a modernkori művészet után egy pillanat erejéig visszamennénk a késő gótikába, mert MS Mester olyan nagyszabású művészünk, és annyira ismeretlen, és annyira mély bibliai mondanivalója van az ő táblaképeinek. Egyébként ezeket eredetiben Esztergomban nézzük meg, szeptemberben szoktunk Esztergomba elmenni. Tessenek nézni a www.oltalomalapítvány.hu honlapot, ott vannak az alapítványi kirándulásaink, és Esztergomba családdal is el lehet jönni, mert a Keresztény Múzeum mellett a Duna Múzeumba is bemegyünk, az pedig a gyerekeknek nagyon nagy élmény. Az év múzeuma is volt néhány évvel ezelőtt, és beülni ott egy repülőgépbe, és az egész Duna fölött elmenni, vagy kis filmeken látni a dunai árvizeket, tehát az egy valóságos kis élmény és kirándulás. És hát ott Esztergomban még más látványosságok is vannak, a Mária Valéria hídtól fogva a Melokó Miklós szoborig. De a Keresztény Múzeumot és a Duna Múzeumot mindig megnézzük. Hát akkor azt hiszem, hogy mindenki megérkezett, és akkor is kezdeném. Kedves hallgatóink, a mai alkalommal nem egy festményt fogunk részletesen megismerni, hanem egy passió sorozatot. Passió sorozatot az európai művészet körülbelül a 13. századtól fogva fest táblaképeken, majd a reformáció kora után vásznokon is. A passió sorozatok legkevesebb 4 témát rejtettek magukba. Később, amikor már nagyobb sorozatokat készítettek, ez a 4 6-ra, 8-ra, sőt 10-re is bővült. Bizonyára önök is ismerik ezeket. Kezdődik általában a passió sorozat Jézus küzdelme a Getsemáné kertben. Ez kihagyhatatlan, és az egyik alappillér ennek a sorozatnak. Utána folytatódik Jézus elfogatása, Júdás csókja. Utána folytatódik Jézus 6 kihallgatása közül, szokták az Annást, nagyon ritkán, Kajafás, még ritkább. Pilátus előtt láttuk Munkácsi csinálni, hogy ezt igazából Munkácsi tette világhírűvé ezt a jelenetet. Aztán utána jön a keresztvitel, ha ábrázolják, a középkorban mindenképp ábrázolták, hiszen akkor a keresztnek nagy kultusza volt. Utána maga a Kálvária vagy Golgota, utána a sírbatétel, vagy a levétel a keresztről sírbatétel, utána a föltámadás és a mennybe menetel. Tehát ilyen témák sorakoznak egymás után. Passió sorozatot a magyar festészetben olyan sokat nem találunk, de MS Mester passió sorozata azért kihagyhatatlan, mert ez európai mércével mérve is csodálatos nagy alkotás, és legalább 2, vagy jobban mondva 3 képe a 4 közül olyan rendkívüli tartalmakat hordoz, hogy Európában sem találjuk ennek a párját. Jó lenne tehát megismernünk azt, amink van. Ennek jegyében lépjünk be a passió sorozat első darabjához, és ez már is a Jézus az olajfák hegyén, vagy Jézus a Getsemáné kertben. Az anyag hársfa, a hársfát lecsiszolták, olajjal impregnálták, és temperával vitték föl a festéket. A temperába tettek tojássárgáját, egyéb anyagokat is, ez egy nagyon komoly technika volt. Ne tessenek megijedni azon, hogy Péter feje le van vágva, a passió sorozat képeit nem nagyon kímélték az idők során. Volt, amikor ládába be kellett tenni, mert menekíteni kellett egy bizonyos helyről, vették a fűrészt, 10 centit levágtak. De csak vigasztalásul hadd mondjam, hogy amikor tavaly Amszterdamban voltunk hallgatókkal, és Rembrandt éjjeli őrjárat előtt álltunk, és az éjjeli őrjárat mondjuk így van, mint hogy itt előttem lenne egy óriási kép, és jobbra kicsinyített mása van, egy korabeli festő festette le, hogy mi volt ez az éjjeli őrjárat, és összehasonlítottuk a 2 képet, és ott is azt láttuk, hogy hát a nagy képről hiányzik 30 centi a kis képhez viszonyítva. És hát akkor közölték velünk, hogy ott is levágtak 30 centit Rembrandtból is. Régen nem annyira tisztelték, nem
tartották ezeket a művészi alkotásokat olyan változtathatatlannak, tehát emesmesterit ráfestette Péter Tar koponyáját, de az idők során végeztek vele. Tudnék, 1506-ból való a Passió sorozat, de 1875-ig, kb. 20 év kivételével lappangott. Mert 1506 után ugye 20 évre jön a Mohácsi vész, azután elmenekítették, és körülbelül úgy 1530-tól 1875-ig ezekről a képekről semmit nem tudtunk. Egy padláson töltötték ezt a 330-340 évet. Jött az osztrák-magyar monarchia, akkor is ilyen nagy gazdasági föllendülés volt, mint manapság, mindent pénzé kellett tenni, padlásokat lesöpörték, ott nem kukoricát találtak, hanem például emesmesterképeket. Megjelentek az árverésen, de megjelent az árverésen Simor János esztergomi érsek is, aki művészetpártoló volt, rögtön megakadta a szeme ezeken a képeken, megvette őket, Esztergomba vitte, az ő egyházmegyéhez tartozott egyébként Honszent Antal és Selmecbánya is. De 1914-15-ig kellett várni az első restaurálásukra, akkor, amikor kiállították, óriási novum volt, hogy a magyar művészetben ilyen is van. A Mária és Erzsébet találkozását azért nem mutatom be, mert az a karácsonyi sorozat része, ha majd folytatódik a sorozatunk, azt is bemutatom. A karácsonyi sorozatból megvan a Mária és Erzsébet találkozása, a pásztorok imádása most Tonszent Antalon van, ha valaki a Felvidékre megy, Selmecbánya előtti faluban megnézheti, egy katolikus templomban van kiállítva az oltár mellett. A királyok imádása az a franciaországi Reims-be vándorolt, és a negyedik kép elveszett. Tehát az első sorozat töredékes. Most én önöknek azt a sorozatot vetítem, ami teljes, ez nem a karácsonyi, nem a születéstörténet, hanem a szenvedéstörténet sorozata. Hát ennyit röviden a képek hányattatás történetéről, és már is hadd hívjam föl a figyelmet ennek a táblaképnek a különlegességeire. Egyszerre négy jelenetet is ábrázol. Négy jelenet. Az első jelenet, itt van Júdás, és hozza a csapatokat, a Getsemáné kertnek itt van a kapuja, és itt ez a sárga színű ruhába öltözött Júdás jön az úton Jézus elfogására. A második jelenet, Jézus közben ima küzdelmét folytatja, amelynek a végén angyal jelenik meg az égből, és megerősíti kezében a keserű poharat. Majd ezeket kinagyítva látjuk. Közben a három legszeretettebb tanítvány, Jakab, János és Péter háromszor is elalszik. Jézus háromszor költi fel őket, majd ezeket elemezem. Tehát ezért mondom, hogy itt egyrészt a Júdás téma, miért kellett Jézusnak ilyen küzdelmet folytatnia, miért jön az angyal, mit jelent ez a keserű pohár, és ez a rettenetes elalvás. Óriási feszültségek vannak a képen. A feszültség egyik része, hogy Júdás szinte ilyen táncoló mozdulattal jön az úton. Jézus meg ilyen nagyon merev tartásban, itt átfestették a képet, itt lehet is látni. Valaki nem volt megelégedve a Jézus jobb vállával, fogott egy ecsetet, azt egy kicsit átfestette, hát egy kicsit hátrányára, mert anatómiailag ez a jobb váll egy kicsit satnya lett. Később a restaurátorok próbálták helyrehozni több, illetve kevesebb sikerrel. Itt is feszültség, tehát Judásnak a sárga ruhája, a sárga az irigység színe, Jézusnak a hamuszürke, lilás ruhája, ez a fájdalom, a szenvedés színe, a táncoló mozdulat, a merev halálküzdelem, tehát itt a feszültség. Jézus, aki viraszt, nem alszik el, küzd, hogy önmaga is meg tudjon állni, és küzd azért, hogy az áldozatát meg tudja hozni, miközben azok, akikért hozza az áldozatát, és a három legszeretettebb teljesen elalszik. Itt álló zsákokról van szó, itt eldőlt zsákról van szó. Félelmetes erejű kép, amelynek a színeit, csodálatos színei vannak, sárga, hamuszürke, zöld, vörös, fehér, zöld, narancssárga, a zöldnek különböző árnyalatai, a háttér
aranya emeli ki. A késő gótikában azért is használnak aranyhátteret, mert egyrészt az isteni jelenlétet, a gondviselés mindenre kiható jelenlétét akarják aláhúzni, másrészt festészet technikailag két szín az, ami háttérként a többi szint nagyon érvényesülni hagyja, az arany vagy a fekete. Az aranyat használják a késő gótikáig. Munkácsinál említettem, hogy Munkácsi korában a 19. század második felében azért térnek át a bitumen alapozásra, meg a fekete háttérre, mert a feketéből is nagyon elevenen, izzóan jönnek elő a színek, például a vörös is, a fehér is, de szinte minden szín. Ha ránézünk Emes mester képeire, szinte izzanak a képek, annyira élénk a színviláguk. Nagyon sok színnel dolgozik, mégse lesznek ezek a színek csicsásak vagy manierista ízűek, nagyon kiegyenlített szép színvilággal van dolgunk. Körülbelül Dürer magasába emeli ezt a magyar művészt az ő képei és a metszet sorozatán, Passió metszet sorozatán való beállításai juthatnak eszünkbe. Tehát egy ilyen táblaképen egyszerre több jelenet. Júdás itt jön a csapatokkal, Jézus viszont, látjuk, eléggé merev az arca, szinte agonizál, szinte a halál szélén van. Miért festette így Emes mester? Ha most két kivetítőnk lenne, akkor Esztergomban egyébként így vetítettem, ott úgy tartottam a sorozatot, hogy baloldalt volt Emes mester, és ott volt egy másik kivetítőm, és az addigi és a kortárs európai festészet hasonló című, tehát Getsemánéket vagy Olajfekhegyén képeit vetítettem ki, lehetett látni, hogy ilyen merev, ilyen agonizáló arcot, ilyen tartását az összetett kéznek is, az egész alaknak ezt a fölfelé irányuló, szinte fohászkodó, könyörgő testtartását sehol nem látjuk. Azért, mert Emes mester valamit megfigyelt a Bibliából, és valamit nagyon komolyan vett. Tudnék, amikor a Biblia leírja ezt a történetet, hogy Jézus megérkezik a Getsemáné kertbe, és a 11 tanítvány közül a három legszeretettebb tanítványt veszi maga mellé, és azt mondja nekik, hogy gyertek el, hogy imádkozzunk, akkor itt Márk evangéliuma ennél a jelenetnél egy olyan félmondatot tartalmaz, ami mind a négy evangéliumban párját ritkítja, mert ezt mondja Márk, hogy amikor Jézus megérkezett a Getsemáné kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Most ilyet soha nem olvasunk Jézusról. Jézus az egész életében mentes volt egy borzalmas emberi érzéstől, amitől sajnos

megemlíti az apját és anyát, körülnéz, és elkezd sírni, és félni, és remegni. Hát ez a felnőtt embernél körülbelül úgy van, hogy mivel a felnőtt emberek nem találják az Istent, azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy van, vagy ki tudja, hogy mit akar, vagy miért engedi meg számomra ezeket a nehézségeket, az emberek elkezdenek félni. Jézusnak azért nem volt oka a félelemre, mert ő soha rossz dolgot nem követett el az életben. Mindig legyőzte a természetét, nem engedte érvényre jutni a természetét, és soha törvénytelen dolgot nem tett, Jézus a szeretet parancsolatát tökéletesen betöltötte. Hát akkor most miért kezd rettegni és gyötrődni? Ha soha életében nem félt, sőt mondta, hogy én azért nem félek, mert velem van az Atya, mert én azt teszem, amit az Atyám mond, és amiért küldött engem, és hogyha az Atya vele volt, hát akkor mi oka lett volna a félelemre? Egy gyereknek sincs oka a félelemre, hogyha a szülő vele van. Jézus azért kezdett rettegni és gyötrődni, és ez az, amit Emesmester döbbenetes erővel ábrázol, mert a Gecsemáné kertben helyeződik át Jézusra az emberiség bűnterhe, amiért ő jött a világra, hogy helyettesünk legyen, hogy ne mi halljunk meg a bűneinkért egyszer s mindenkorra, hanem Jézus hal meg, Jézus lép az ember helyébe, ő veszi magára a világ bűneit, úgy, hogy Keresztelő János bemutatta, hogy íme az Isten báránya, aki magára véve elhordozza ezt, ennek a világnak a bűneit. És mikor Jézus érzi, hogy a bűnter itt van, tehát ő azonosul minden eddigi ember bűnével, magára veszi. Azt mondja, mint hogy úgy nézd, Atyám, ezeket, mintha én követtem volna el. Egy összegben magára veszi. Ő hal meg, akinek nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen volt. Ő adhatta az életét az emberért. De akkor, amikor a bűnteher rákerül, amikor a lelkére nehezedik, akkor Jézus nem csak hogy fél, hanem retteg és gyötrődik, mert most van mi, ami elválasztja őt Istentől. Vajon meg tud-e állni Isten jelenlétének hiányában, meg tud-e állni tökéletesen az élete utolsó napja küzdelmeiben? Ezért érzi a szükségét annak, hogy imádkozzék, hogy megerősödjék. Jézus érzi, hogy a lényében megosztottság van, mert hogy a bűntel ránehezedik, azt mondja, hogy nekem kell elszenvednem azt, amit az összes ember elkövetett. Kedves hallgatók, tessen csak elgondolni, hogy ha nekünk kellene akár csak egy ember visel dolgaiért a következményeket elszenvednünk. Akár csak egy ember. Ki az, aki ebbe olyan könnyen belemenne? Jézusnak minden ember visel dolgai miatt kellett elszenvedni az élete utolsó napján ezt a gyalázatot és ezt a szenvedést, amit elszenvedett. Tehát ezért ábrázolja így a festő, mert ismeri ezt a bibliai összefüggést. Egyébként mások nem járnak utána, és nem ismerik, és azért nem is erőteljes a Jézus ábrázolásuk. Jézus kifejezetten az agónia helyzetébe kerül. Ezek a vércseppek ezt jelzik. Ezt Lukács evangélista írja le, hogy a homlokáról vércseppek peregtek alá. Jézusnak ez olyan rettenetes tapasztalat volt Istentől távol kerülni, a bűnnel megterhelődni, hogy szabályosan élet-halál küzdelem volt ez az imádság, mert úgy kezdte Jézus az imáját, hogy Atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár, jelképes, ugye a keserű pohár szenvedések kelje. Hogy miért kell nekem, hogy az emberekért, minden ember, aki felelőtlenül belemegy az életben, persze hát áldozatok is vagyunk, de felelőtlenek is vagyunk, ami rosszat összehordunk az életünkben, de nincs más útja a megváltásnak, csak az, hogy én az ártatlan kivérezzek. Ezért kelti fel háromszor a tanítványait is, mert közben a tanítványok elaludnak, hogy virasszanak vele is, együtt érezzenek, de Jézus ezt a megosztottságot, a magában, a lelkében levő megosztottságot, hogy tudja, hogy miért jött a világra, hogy neki meg kell hozni ezt az áldozatot, de a természete vonja visszafelé, hogy miért hoznád meg. Ezt le kell győznie. Harmadszor már, amikor visszamegy a tanítványai felkeltése után, az imáját így fejezi be, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát át tudja adni Isten kezébe az élete vezetését, el tudja

0: vállalni ezt a kínt és szenvedést, mert más útja nincs az emberiség megmentésének, csak az, hogy meg kell mutatni, hogy milyen a bűn, mert ha nem mutatkozik meg, hogy mi a bűn, mi ugyanolyan könnyen belesétálunk a bűnökbe. De ha látjuk, hogy Jézusnak a bűneinkért kellett meghalni, akkor már az a kérdés áll elénk, hogy mi olyan könnyen belemegyünk olyan bűnökbe, amelyek Jézust a keresztfára juttatták. Hát most mi egy ártatlan és egy teremtő Isten ellen vagyunk ezzel. Az angyal azért ilyen kicsi, mert a középkori ábrázolásokon általában az angyalokat nem ábrázolják nagy lényeknek, pedig hát az angyalok erősebbek, mint az ember, meg testi felépítésük is van, mert hát egyszerűen festői konvenció ez, hogy ilyen kicsinyített angyal alakotokat ábrázolnak, és szó szerint lefestik a szimbólumot, tehát a keserű poharat, ami annyit jelent, hogy Isten nem veszi el Jézustól a keserű poharat. Tehát nincs más módja a megváltásnak. Csak ez, hogy az ártatlan Isten meghaljon, de megerősíti Jézus kezében a keserű poharat. Erőt ad majd ahhoz, hogy meg tudja hozni ezt az áldozatot. Közben azonban iszonyú feszültségben van Jézussal ez a három, és mondom legszeretettebb tanítvány. Jakab is alszik, János is alszik, és majd Péterre külön kitérünk, de már itt kikandikál a ballába. Hát Péter dől el a legjobban, mint homokzsák, és a ballába feje olyan, mint egy csecsemőnek a kis lábfeje, tehát olyan öntudatlan, pedig hát ő hősködött és erősítgette Jézusnak, hogy ő kész vele a tömlöcre és a halálra menni. Jézus, amikor ide jön, fölkelti őket, éppen ezért mondja Péternek, hogy Péter, Simon, nem tudtál egy óráig vigyázni? És kedves hallgatók, amit itt mond Jézus, az a mondat, a Bibliának egyik legnagyobb mondat, amit jó, hogyha megértünk. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ez mit jelent? Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy én elismerem, hogy jó szándékú emberek vagytok, elismerem, hogy szerettek engem, azért is tartottatok ki mellettem, mint tanítványok. A lélek kész. De figyelmeztetlek benneteket, hogy ti nektek embereknek az a nagy hibátok, és azóta is mindannyiunknak ez a nagy hibánk, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha mi jót akarunk, akkor már szinte garantált, hogy meg is fogjuk tenni a jót. Ez nem így van. Ha csak 50% hogy jót akarunk, hogy a lélek kész. De ha nem győzzük le a természetünknek a vonakodását, az emberi természet elég borzalmas, elég sokszor megmutatkozott, hogy a természetünk mennyire be tud csapni bennünket. Hogyan is mondja Petőfi, hogy mit csinál az ember? Lomhán és gyáván él. A lustaság és a gyávaság a természetünknek olyan két pillére, és sokszor, amikor jót akarunk, és kézen közön vagy nem figyelünk oda, vagy lusták vagyunk, vagy nem vagyunk álhatatosak, vagy megriadunk az akadályoktól, nem vagyunk elég bátrak, és a jót akarásnak a nyögés a vége, mondja a népi szólás is. Zöld ruha, a piros-vörös ruha a szeretet színe, tehát ez Jánosnak az öltözéke, ó, mi szépen alszanak, mint a kisdedek. De az idős Péter elalvása a legnagyobb. Ki is nagyítjuk. Milyen csodálatos ecsetkezelése van. Itt látjuk a kis füveket, virágokat, tavaszi kis eperlevelek. A zöldnek a csodálatosabbnál csodálatosabb árnyalatai. És itt van Péternek ez a bal lábfeje. Hát Péter dőlt el legjobban, mint homokzsák. Péter, aki a leginkább fogadkozott, mert Jézus küzdött, hogy a megosztottságát legyőzze, és mi is a megosztottságunkat, ami napról napra ott van az életünkben, csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha Istenhez fordulunk, és Istentől kérünk segítséget, és ennek a kerete az ima. És az ember viszont nem teszi ezt, és ezért mi emberek sorozatban kudarcot vallunk, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ugye régen sokat idézték a magyar költőnek azt a sorát, hogy nem elég. Nem elég a jót akarni. Ugye Váci Mihály olyan szépen leírja ezt, hogy sokszor mi azzal nyugtatjuk magunkat, hát mi akarjuk a jót, hát akkor már jó is fog sikeredni belőle, ez kevés. Jót tenni is kell, de nem elég tenni. Sok minden kell ahhoz, hogy mi jót tegyünk a világon. Sajnos mi felibe harmadába éljük meg az életet. A Getsemáné kerti küzdelem erre is rávilágít. Összeáll majd a négy kép, egyelőre a képeket most próbálom mennél gyorsabban jellemezni, és a végén majd a négy képet együtt is fogjuk látni egymás után. Jön ezután a második jelenet, a keresztvitel. A keresztvitel jelenete is több eseményt foglal magába. Egyrészt Mária és János, másrészt a jeruzsálemi asszonyok, akiket Jézus megszólít, és azt mondja nekik, hogy ti asszonyok, ne engem sirassatok, magatokat sirassátok, mert ha ezt művelik a zöldelő fán, mit fognak művelni majd a száraz ágon? Itt vannak a pribékek, három ember, elég dermesztő arckifejezéssel, főleg itt fölöttük ez a negyedik, ez egy valóságos 20.-21. századi huligán. Itt van a háttérben, majd látni fogjuk, két elítéltet vezetnek, ugye a jobb és ballator, háttérben pedig itt már fölmagasodnak a keresztek, és az előtérben a két főszereplő, Cirénei Simon, és a tehetetlenül szintén már a halál szélére sodródó Jézus Krisztus. Nézzük a kinagyításokat. Itt látjuk a jobboldali hátteret. Tehát ugye egy festőnek ez a képfelület áll rendelkezésére, mennél több eseményt akar fölvinni. Régen ugye nem volt film, meg nem voltak olyan eszközök, mint ma. Tehát a képzőművészet próbálja az idősíkot is egy kicsit tágítani. Tehát itt ez a két gonosztevő, a Barabás két szinkos társ, akit ütve, ebben is viszi föl a Golgotára, és a Golgotán már itt emelkednek ezek a keresztek, már folynak az előkészületek arra, hogy a keresztrefeszítés bekövetkezzék. De vannak itt érdekességek, olyan, mint egy kerékbe tört ember például, sok gonoszság és visszataszító csúf látvány, de az előtérben itt van ez a kedves férfi ember, aki mintha a modernkori tolvajok és rablóknak az emblematikus figurája lenne, meg itt van egy ember, akit látjuk majd ilyen kármin vörös ruhában, pantalóban van, és már a kötelet lobogtatja, és mint egy a kötél, mint a kígyó átfogja a kép jobb felső sarkának ezt a részét. Rendkívül kiszámított a kompozíció. Előtérben látjuk itt ezt a négyes csoportozatot, itt is van egy négyes csoportozat, és itt van ez a két ember, akinek talán a legtöbb köze van egymáshoz. Simon, aki hazafelé megy, gyanútlanul, de aztán az emberek odaráncigálják, hogy arra kényszerítsék, hogy segítse a keresztet vinni Jézusnak, hiszen Jézus összecsuklik a kereszt súlya alatt. Természetesen a régi festők még nem annyira tudják azt, amit én most hoztam önöknek a nyitott szemmel legújabb száma, újra közdi az amerikai orvosok jelentését Jézus fizikai haláláról, és ez a jelentés is közdi azt, hogy az elítéltek általában csak a vízszintes fa részt vitték a Golgotára, a függőleges rész már ott volt. Hát ez itt testvérek között is egy több mint egy mázsa, nem is bírta volna el Jézus még Cirénei és Simonnal együtt sem, ha ez a rész is egy olyan több mint 30 kilót nyom. Ezt régen azonban így ábrázolták, vagy T alakban, vagy teljes kereszt formában, ez is egy festői konvenciónak az eredménye. A két főszereplő azonban gyönyörű, Simonnak a fehér, sárgás ruhája, és a nagy alázata, hogy a kereszt fához nem ismer érni, majd a kinagyításon látjuk, hogy egy kendőt tart ide, mert ő szentnek tartja ezt a fát, amit Jézus hordoz. A képnek azonban a főszereplője szinte élő halott, hogy szokták mondani, mint a colstok omlik össze, már szinte alig van benne élet, egészen mások az arcvonásai, mint az előbb látott képen, ezen senki ne lepődjék meg. A régi festők Jézust mindig az alkalomnak, történetnek megfelelő arcábrázolással vitték a színre. itt látjuk egészen közelről, hogy Jézus ugyanúgy az agónia állapotában van, mint a Getsemáné kertben. Szinte azt látjuk, hogy már-már meghal még a keresztre feszítés előtt, annyira összetöri őt, de nem csak a testi szenvedés, testileg nem is nagyon ábrázoli Temes Mester nyomokat, ütlegelési nyomokat, mint mondjuk korábban Grünewald vagy Lukas Cranach, hanem inkább a lelki terhek. Érezzük, hogy az a teher, hogy Isten visszavonul, ő a bűnteher alatt roskadozik, Isten nem tudja megsegíteni, mert ha az ő egyszülött fia is Jézus, de ha azonosult a bűneinkkel, akkor Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Isten ezzel is értésünkre adja, hogy mi ne azonosuljunk a bűneinkkel, ha elkövetünk már bűnöket, utána meneküljünk és forduljunk szembe a bűneinkkel, mert Jézusnak se tudott Isten kegyelmezni, hogy ha azonosult Jézus a bűneinkkel, fölvette a világ bűneit, őt sem tudta megmenteni. Ez a tudat, hogy az én atyám létezik, de nem tud megmenteni, mert lehetetlen így megmenteni. Ez Jézusnak a drámája, ezért a Biblia a legdrámaibb könyv a világon, mert ilyen nagy drámát valóban nem ismert a világtörténelem. Itt látjuk Cirénei Simont. Itt látjuk ezt a bizonyos kendőt, hogy a keze nem érinti a keresztfát, mert hát ugye a középkorban a keresztfa, mint a következő képen látjuk majd, azért is volt egy különleges tárgy, túl azon, hogy nem is tudták nagyon, hogy a keresztre feszítést a perzsák találták ki, a rómaiak vették át, és az emberiség történelmének egyik legtragikusabb kivégzési módja, vagy így is mondhatnám, hogy legeslegtragikusabb. A gázkamránál, a nem is tudom milyen szadista cselekményeknél is túltesz a keresztre feszítés, mert ez lényegileg 2-3 napos megfojtásos halált eredményezett. Tehát a keresztre feszített emberek 2-3 napig bírták a keresztfán, és közben, hogy a test széthúzódott, a tüdő szinte szétszakadt, ez olyan megfojtásos halál volt. Hát ha mindannyian borzadva tekintünk arra, hogy egy ember nekirohan a másik nyakának, és elkezdi folytogatni, hogy ez egy borzalmas jelenet, de tessenek ezt 3 napig elképzelni. Mert küszködtek a levegőért, küszködtek, de a test ugye a gravitáció törvénynek megfelelően ment lefelé, hiába volt támaszték alul, szétfeszült, és végülis egy légszomj, egy fulladásos halál végzett a keresztre feszítettekkel, hogy 2-3 napig tartott, ez a Bibliából is kiderül, mert a jobb és ballatornak a lábszárcsontját azért kellett megtörni, hogy siettessék a halálukat, hiszen péntek délután volt, és szombatra mindenkinek le kellett kerülni a keresztfáról. Ezért törték össze a lábszárcsontokat, hogy kivéreztessék azokat a szerencsétleneket, különben ott lógtak még volna vasárnap, hétfőn vagy kedden is. Jézusnál ezt azért nem kellett megtenni, mert Jézust ez a lelki szenvedés törte össze, hogy a 69. Zsoltár mondja, hogy a gyalázat megtörte szívemet. Tehát Jézussal nem annyira a testi kínok, azok is borzalmasok voltak természetesen nála, a lelki szenvedés végzett. Cirénei Simon csodálatosan van ábrázolva, ez az idős ember, aki most döbben rá arra, hogy valami rendkívüli dolognak a személyes fültanúja, valaki rendkívüli lényhez került ő közel az életének ebben a szinte véletlenszerű pillanatában. És kedves hallgatók, most jön a főmű, nem csak Emes Mester életművében, nem csak a magyar festészetben, de szeretném önöknek igazolni azt, hogy az egész világ festészetben nincs ilyen Jézus fej arcábrázolás. A harmadik passió téma a Kálvária vagy Golgota. Hátul azért nem látjuk ilyen aranynak, mint itt lent, mert lekopik az arany. Ugye itt arany lapocskákat kellett ráragasztani, mint most a sírkövekre is a betűkben tetszenek látni, hogy valamikor a nap lepergeti, már 1-2 évtized után természetesen. Itt is az idő vasfoga ezt lepergette, és a vörös alapozás tűnik elő. Gyönyörűek azonban a zöld-fehér háttérszínek. A kereszt azért fontos dolog, mert a keresztre feszítésnél a középkor elejétől fogva egy koponyát is szoktak ábrázolni. Ez Origenésznek, a keleti egyházi tanítónak harmadik századi allegórikus véleményére megy vissza, aki sokszor példálózott azzal, hogy ahogy Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, tehát ez az Ádám koponyája, úgy szerezte vissza Jézus az emberiség számára az örök életet, hogy akik hisznek benne, azok örökké élhessenek, feltámadhassanak. Ádám is egy fánál játszott el az örök életet, Jézus is egy fára függesztve szerezte vissza az örök életet, tehát ez egy középkori allegóriának képzőművészeti bemutatása. Jézustól jobbra, nekünk balra három személy, Mária, János apostol, és ő pedig keresztelő János édesanyja Erzsébet, más ábrázolásokon föltűnik Mária édesanyja Anna is. A lila színű ruha mindig a fájdalom, a szenvedés jelkép, a vörös színű ruha, az ilyen telt, szép, sárgásvörös, ez a szeretetnek, a lángolásnak, a tanítványi odaadásnak a szín, ami János apostolt jellemezte. Máriának ez a először zöld színű, majd a Mária kultusz az ellenreformáció után csinál kék színű ruhát, ugye Mária, mint az ég királynője, mint Isten szülő, de itt középkorban általában zöld színű ruhában van Mária. A főkötője azonban egyszerű azért, mert a főkötő nagyobb része itt van. Főkötő nagyobb része az ágyékkötő. Ebben a korban Michelangelo még például szobor formájában is Jézust mesztelenül ábrázolja. Azonban hát a szemérem, talán a jó ízlés is azt kívánja, hogy Jézus kapjon egy ilyen ágyékkötőt. Ez mindig az édesanyja kicsit megkurtított főkötőjéből jön ide, tehát ez a kettő együtt Mária tartozéka. Gyönyörű különben ez a lobogó fehér rész itt a középpontban, mert Mária főkötőjével szemben van egy másik fehér szín is itt a jobb oldalon, tehát Jézusnak bal oldalvást két szereplő áll, egy török turbános férfi és egy német zsoldos. Hát mit keresnek ezek itt? Hát csak annyit, hogy a festők általában aktualizálni szokták a bibliai témákat, tehát azt tudjuk a Bibliából, hogy Jézus halálakor egy római százados azt mondta, hogy ő valóban Isten fia volt. Ami a római százados a Bibliában, 1506-ban a török fenyegetettség idején a római százados helyébe emes mester egy török turbános férfit fest, mert pogány. Római százados, török turbános férfi. Nagyon megdöbbentő azonban, hogy itt van egy német zsoldos, akit kereszténynek kellene hinnünk, de ő nem tekint úgy Jézusra, mint ez a pogány, ő erre kifelé tekint, elfordítja a tekintetét. Ez is egy érdekes jelzés. Sokszor a pogányok, vagy mai szóval én is aktualizálom a témát, sokszor az ateisták jobban gondolkoznak, még Jézus felől is, és sokszor a magukat keresztényeknek mondók meg nem tudnak mit kezdeni Jézus áldozatával, vagy Jézus kereszthalálával. Említést érdemel a zászló. Ezt a zászlót Judás kezében is láthattuk, csak nagyon kicsi volt, majd a négy képet, ha egymás mellett látjuk, akkor majd megmutatom önöknek, hogy ugyanaz a zászló. Egy kosfej van benne, és alatta pedig egy holtsarló. Ez mindig a zsinagóga zászlaja. Szinagóga. Ez a zsidó nép jelképe, vagyis, hogy valami zsidó, azt a középkorban vagy sárga színnel ábrázolják, vagy ezzel a zászlóval. Ez egy azonosító pecsét. Az antiszemitizmusról majd beszélek a négy kép együttes jelenléte során. Azonban ez a három személy, meg ez a két személy, bár tagadhatatlanul az előtérben vannak, és lényeges elemei a kompozíciónak, Jézus megnyúlt teste miatt, mert Jézus, hogyha itt mondjuk Jézust ide állítanánk melléjük, azért magasabb lenne mindegyiknél. Mégiscsak mellékszereplők, a főszereplő Jézus, de Jézus is úgy főszereplő, hogy egy nagyon fontos dolgot ne veszítsünk szem elől. A gyönyörű fehér ágyékkötő és a késő gótikus, mondhatnám már kora reneszánsz, gyönyörű test, tehát egy izmos test. Itt van ugyanúgy a vér, tehát ahogy majd a római százados mellett egy katona megnézi, hogy meghalt-e, hogy vér és víz jött ki az oldalából. De ettől eltekintve ez a test egy csodálatosan egészséges test, ugye? Mindannyian ilyennek látjuk. A festő a jelentést arra bízta, a legnagyobb üzenete a festőnek az, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, mert testileg, lelkileg tökéletes életet élt. Ő valóban adhatta az életét, mert neki magának nem kellett volna meghalnia. Ezért egyetlen egy megváltása lehet az emberiségnek, hogyha valaki a helyünkbe lép, a helyettes halál. De ezzel a gyönyörű testtel és ágyékötővel szemben a legerősebb kontrasztot az arc képvisel. Ezt nagyítsuk ki. Erre mondtam, kedves hallgatók, hogy ilyen arcot nem ábrázolt, mert nem mert ábrázolni senki sem. Ez az arc ugyanis annyira visszataszító, annyira csúf, annyira borzalmas, hogy megmerném kockáztatni, hogy nemhogy emberhez nem hasonlít már ez az arc, még szinte élőlényhez, állathoz sem, olyan, mint egy tárgy. Mint egy tárgyi valóság állnak itt. A szemgödrök is olyanok, hát hol van itt a szemgolyó? Mint a holdnak a kráterei, bár ekkor ugye Galilei még nem él, hogy távcsöveivel látná ennek az égitestnek a felületét. Emes mester azonban valami félelmetes két szemgödröt, krátert ábrázol, ez a csúnya óra, ez a tehetetlenül vonagló, de hát ez is olyan, mint, hát nem merem hasonlítani, mert megbotránkoznának, hogy mihez hasonlítanám, vagy ez a vonagló száj, vagy ez az arc, vagy pofacsont, hogy szokták mondani, mint egy bádog, amit oda vetnek, és ki van kalapálva. Azonban a finom dicsőség sugarak, itt még glória nincs, de dicsőség sugár van itt és itt, jelzik, hogy ember, aki ezzel az arccal szembenézzel, gondolkozzál el, hogy én a festőmért így festettem. A festők általában nem merik ilyen csúfnak ábrázolni Jézust. Miért? Mert nem olvasták a Bibliát. A Bibliában 1000 évvel és 800 évvel Jézus előtt a 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezt a 3 fejezetet nagyon kérek, hogy mindenki olvass el, ha a valódi Jézus Krisztust meg akarja ismerni. 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezekből idézek most. Ezek mondják azt, hogy ő fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, de csúf volt. És nem gondoltunk vele. Mert mi azt hittük, hogy ő ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. Az embereknek csúfja volt, és a nép gyalázata. Tudnék, Jézusnak a mi bűneink, és minden ember, és az egész emberiség bűneinek végső büntetését kellett elszenvednie, hogy attól megváltson, és az emberiség bűneinek végső következménye az Istentől való elhagyatottság lesz, az Istentől, akit Isten elhagy, az pedig így fog kinézni, még akkor is, hogyha az ő egyszülött fia, Jézus úgy nézett ki, hogy nem mertek ránézni, mert olyan csúf volt. Olyan visszataszító volt a küllem. A kárhozat, a második halál tapasztalata tükröződik ezen az arcon, amit Emes mester a művészet történetében egyedüli koronázatlan királyként ismert. Ilyen arc kifejezéssel nem találkozunk. Itt nem is elsősorban a fizikai kínok, bár mondom, azok is azért rajta vannak, hanem az a lelki kín, hogy mit jelent Istentől elhagyatottnak lenni. Mert az ember, amikor végigéljük az életünket, és meghalunk az életünk végén, arra a Biblia azt mondja, hogy az olyan, hogy hát elaludtunk. Az az első halál. Az nem ez. Az nem ez. Isten mindenkivel együtt van a halál a pillanatáig. De a második halál, ami a kárhozattak ítéletének a végrehajtása lesz, hogy Isten végleg elfordul majd bizonyos emberektől, kiktől fog Isten elfordulni, akik az életet nem rendeltetésszerűen élték, akik a másik embert nem vették annyiba, mint önmagukat. Nagyon egyszerűen, de a Biblia is egyszerűen beszél erről, azért mondom így önöknek, azoktól fog az Isten elfordulni, akik igazságtalanok voltak, akik maguknak jót akartak, a másik embernek ugyanazt a jót nem tették meg. Ennyi kell csak ahhoz, hogy mi örökké éljünk, hogy ugyanazt a jót tegyük meg a másik embernek, amit magunk részére is jó néven veszünk. De aki ezt nem teszi meg, attól az Isten el fog fordulni a végső ítélet során, és eddig még soha senki nem halt meg a kárhozat halálával. Egyedül Jézus szenvedte el ezt a tapasztalatot. Azért, hogy mi ettől mentesüljünk, és itt a földi életünkben meggondoljuk, hogy erre akarok én eljutni. Vagy élni szeretnék, mert a Biblia szerint két lehetőség van, vagy örökké élni, vagy végleg elveszni. Ezt a János 3.16 olyan egyszerűen mondja a Biblia legfontosabb igéje, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés, kárhozat, második halál, és van örök élet. Jézus a második halál tapasztalatát élte át. Nem magát a második halált, hiszen föltámadott, a második halálban résztvevőknek nem lesz már föltámadásuk. De a második halálban nem is a halál maga a legmegrendítőbb, hanem a tapasztalat. Hogy szembesülni azzal, hogy nem adtam meg a másik embernek azt, amit magamnak is elvártam. És ezért az Isten nem tud rajtam segíteni, mert az Isten próbált itt segíteni az életünkben mindannyiunkon. Tehát ha nem látta be az ember ezt a 2x2-4-et, hogy hát ha magadnak jót kívánsz, akkor miért adsz a másik embernek ennél rosszabbat? Akkor az Isten se tud megsegíteni. Tehát MS Mesternek ez az arc ábrázolása, ehhez talán Lukasz Cranach van talán a legközelebb, ezt a múlt alkalommal levetítettem. Vagy esetleg mondjuk Rembrandtnak egy-két kísérlete, de nem közelítik meg. Tehát ilyen nagy mesterek, mint Lukasz Cranach, vagy Rembrandt, vagy Velázquez nem közelítik meg ezt. Munkácsinál is elmondtam, hogy nem közelíti meg. Ez a festészet történetének egy olyan hihetetlen csúcsa, mondom, ezt azért nem mertek így megfesteni mások ilyen Jézus arcot, mert nem volt mögöttük a bibliai hit, nem volt mögöttük a bibliai olvasmány élmény. Nagyon főrangú ember áll itt. Micsoda kesztyűje van, meg ő is micsoda kendőt szorongat itt, ugye a botjára támaszkodva. De nézzük csak, mehetünk. De nézzük csak, hogy az arcán azért milyen komoly a felismerés. Ez olyan, mint amikor Munkácsinak a Golgotáján láttuk az arab lovast. Micsoda szigorú tekintet volt. Micsoda szigorú szembesülés, hogy hát nekem kellene ott függnöm, és ő van ott. Nekem járna ki ez a sors, mert hát én valóban sok bűnt elkövettem, ő ártatlanul, és hogyan is élte végig ezt, ő valóban Isten fia volt. Ez a török turbános férfi tehát a római századosnak a megfelelője, és jelzi, hogy ateista emberek is közel kerülhetnek Jézushoz, vagy nem keresztény, tehát akár muzulmán, vagy hindu, vagy buddhista emberek is, ha elkezdenek gondolkozni ezen, ami az ő vallásukban nincsen. Egyik vallásban sincs ilyen, ami a keresztény vallásban, a bibliai keresztény vallásban, hogy az Isten eljön a földre, azért, amiért nem ő a felelős, magára veszi a bűnöket, és ilyen rettentő fájdalmat és szenvedést viseljen el a teremtményeiért, csak hogy a teremtményei fölébredjenek, hogy ne kövessenek már annyi rossz dolgot el az életben, akkor nem kaphatnak életet és örök életet. És milyen megrendítő azért ennek a német zsoldosnak a képe, és milyen megdöbbentő az, hogy most látjuk, hogy hát tulajdonképpen ez a zsinagóga zászlója az ő kezében van. Hát erről még fogok beszélni. Háttérben az aranyozás előtt látjuk a tájat, a nagy hegyeket, de hát ha valaki elmegy Selmecbányáról, MS Mester néhány évig működhet, egy gyönyörű 1000 méter magas hegyekkel találkozik. Ajánlom különben a felvidéki túrára ezt a Selmecbányai kirándulást, mert Csontvárinak van is egy Selmecbányáról egy gyönyörű olajfestménye, de MS Mesternek is mind a négy táblaképén látjuk, hogy a füvek, fák, sziklák, vízimalmok, stb. Tehát egy korabeli díszletezést von a bibliai jelenetek mögé. És kedves hallgatók, a befejező alkotás, a feltámadás. A feltámadás középpontjában Jézus van, Jézus arca itt már egy negyedik arc. Kicsit a bizánci pantokrátor arca, már a szenvedéstől mentes, már a megdicsőült test arca. Ugye a Biblia, amikor Jézus a Golgotáig él itt ezen a földön, szárksznak nevezi görög szóval a testét, a szárksz az gyenge, esendő hústestet jelent. Amikor föltámad Jézus, szómának nevezi Jézust. Szárksz és szóma. Görög nyelv ennyire finom nyelv, hogy tudja érzékeltetni, hogy milyen az az esendő test, az a bűnnek alávetett test, ez a szárksz, és milyen a feltámad dicsőséges, ez a szóma. Az a szómát mi is ismerjük, ugye a szomatikus, pszichoszomatikus kifejezéseinkben. Kezében egy más zászló, az eklézsia zászlaja, tehát ez már más zászló, a négy képen három zászló van, két szinagóga zászló és egy eklézsia zászló. Az eklézsia az egyháznak a jelképe. Szinte ahogy kijön a sírból, mint egy oda fújja a szél, vagy a légháramlat a hatalmas nagy vörös palástot ugye a jobb lába elé, itt van különben az MS Mester monogram, hogy MS, csak innen tudjuk, hogy MS, különben MS Mesterről semmit nem tudunk. Semmit. Ha nem lenne itt ez az MS, ez, akkor azt mondanánk, hogy volt egy nagy mesterünk, de azt se tudjuk, hogy hogy hívták. A középkori mesterek egyébként nem hivalkodtak azzal, hogy ők kicsodák. A középkori mesterek valahogy úgy gondolkoztak, és szerintem ez lenne a normális, hogyha valaki valami művészi alkotást létrehoz, akkor ne is arról beszéljünk, hogy a munkácsi az hol élt, kit szeretett, mit reggelizett, mit vacsorázott, hanem itt van az alkotás, foglalkozzunk ezzel. Hát most nem én vagyok a fontos, aki ezt festettem, az a fontos, hogy mit festettem. A másik jelenet az elalvó római katonák, ugyanaz a három elalvás, mint az első ábrázoláson a három tanítvány elalvása, tehát ilyen keretbe foglalja ezt a négyes kompozíciót. Itt jönnek az asszonyok húsvét vasárnap reggelén, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Itt éppen most veszik le Jézust a keresztfáról, tehát időrendbe állítva Jézust leveszik a keresztfáról, eltemetik, elalszanak a katonák, Jézus föltámad, mielőtt még az asszonyok megjelentek volna, tehát valahogy ilyen kicsit ciklikus a szerkesztésmód. Van azonban a képen egy rendkívül fontos dolog, amit ki kell nagyítanunk, ami szintén párját ritkítja, mert senki ezt így nem ábrázolja. Innen is látható, hogy Jézus feje fölfelé tekint, illetve fölfelé mutató jobb keze, ez a feltámadás, felmegyek a mennybe, győzelem. Tehát ez sok jelentésű ez a jobb kar felfelé mutatása. De mi ez itt mögötte? Menjünk egy kicsit ehhez közelebb. A hegy előtt, és ha egész közel megyünk, és hát ugye azért hívok mindenkit az eredeti képek megnézésére, mert ugye Esztergomba ide megyünk, és akkor így nézzük. Ott ilyen közel lehet menni. Ez más. Tehát itt most bűvészkedünk itt a kivetítéssel, ugye, de hát azért kell az eredet, ugye szobrokat és festményeket eredetiben más szemlélni, mint ilyen kivetítéssel. Hát először is itt van Arimatei József és Nikodémus, a két főember, aki végzi a temetést. Itt vannak az emberek, akik leveszik ugye Jézust, és itt van János apostol, megint vörös ruha, Mária az édesanyja, és hát el fogják temetni ugye ebbe a sírboltba, amit Arimatei József váltott Jézus számára. Itt nagyon jól látjuk, hogy Jézusnak az arc ez a görögös, bizánci stílus, ami Ravennán, Siénán, Pízán, Firenzén keresztül bejön Európába. Ez a már nem szenvedő, sőt szenvedni már nem tudó, mert föltámadó dicsőséges testben létezik Jézus. És most látjuk, hogy mögötte ez tulajdonképpen nem egy realista templom, ez egy olyan fehér, jobbára ilyen fehér vonalakkal, a zöld nagy hegy vonulat előtti, az áttűnik mintegy, de olyan fehér, olyan, minthogyha olyan légies, olyan tündérszerű, olyan mennyeiszerű, olyan csodás valami lenne, nem? vannak a dicsőség sugarak, és mögötte pedig ez a templom. Hát miért csinálja ezt? Mit akar ezzel emes mester? Kedves hallgatók, most 500 év után megint meghajthatjuk a fejünket, és én azért elemzem részletesen a képeket, sokkal részletesebben sajnos, mint hogy a művészet történészek elemzik, mert például ennek semmi jelentőséget nem tulajdonítanak, én meg itt érem tetten, hogy ki volt ez az emes mester. Hát miért van itt ez a templom? Hát Jézus feltámadása nem így zajlott, meg ilyen templomról itt szó nem volt Jeruzsálemben. Mi ez a sziluettszerű, fehér, áttetsző, légies szinte, mint hogyha a mennybe most menne föl, vagy ereszkelt volna alá? Az egésznek van egy olyan mesés, vagy csodás, vagy nem is tudom milyen jellege. Nos, hát egy kicsit erőltessük meg az emlékezetünket, hogy Jézus és a templom. Jézus, amikor föllép, János evangélium a második fejezete szerint, megtisztítja a templomot a küldetése elején, és Máté evangélium a 21. fejezete szerint megtisztítja a templomot a küldetése végén. Kiűzi a kufárokat a templomból, ne tegyétek az atyám házát rablók barlangjává, ez a ház e házhoz való féltő szeretet köt engem, és egy döntő mondatot mond Jézus a templomról, amit később nagyon sokszor visszaidéznek, és Jézus pere során, a hat kihallgatása során döntő érvet építenek erre. Tudnék, amikor a büszkélkedve mutatják a zsidók a hatalmas templom épületet, mint a világ egyik csodát Jézusnak, akkor Jézus egyszer azt mondja, rontsátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. Mindenki megbotránkozik, mondják is Jézusnak, hogy hát ez a templom, hát te még 30 éves se vagy, vagy 31 éves vagy, a templom meg valami 46 évig épült, te meg lerontod, és 3 nap alatt felépíted. Hát mi ez? Miféle nagyképű kijelentés ez? János evangélista hozzáteszi, hogy nem értették, mivel az ő testének templomáról szólt. Az ő testének templomáról szólt. Önök értik? Kedves hallgatók, azért kell a Bibliát sokat olvasni, vagy 20 évig ezt nem értettem be, valami őszintén. Emes mester minden esetre hozzásegített ahhoz, hogy komolyan utána járjak, mert ha ő 500 évvel ezelőtt ezt így képi nyelven a tudomásomra hozta, ennek valami nagyon nagy jelentősége van a feltámadott Jézus és a templom. De mi a jelentősége? Pál apostol például megértette, mert azt mondta az 1. Korintusi levél 3. fejezetében, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Egyre nagyobb rejtélyekbe kavarom a hallgatóságot? Van ilyen a Bibliában, hogy egyre nagyobb. De van ilyen, 1 Korintus 3, Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Kedves hallgatók, ne tessenek megrémülni, itt is elmondtam többször, az országban is elmondtam többször, de ezt úgy elfelejtik az emberek, hogy mi ez, hogy templom. Ez a magyar nyelv egy közszó. Templom van, Miskolcon hány templom van?
1: Sok.
0: Kimentem az országhatáron kívülre, és mondták, Szatmár Németiben van a legtöbb templom itt a Kárpát-medencében, minden négyzetkilométerre jut, vagy 4. És kérdeztem az embereket, hogy tudják, hogy mi az, hogy templom. Röviden elmondom önöknek, hogy a Biblia szerint mi az, hogy templom. A Biblia különbséget tesz a templom és a zsinagóga között. Templomot csak egyet lehetett építeni, zsinagógát meg annyit, ahány település volt. Tehát nagy a különbség. Templom csak Jeruzsálemben létezhetett. Az is lerombolódott Jézus halála után, amikor Titus csapatai elpusztították a templomot. Jézus mondta is, hogy itt kőkövön nem marad ebből a templomból, el nem múlik ez a nemzedék, kőkövön nem marad. De templom csak egy lehetett, zsinagóga meg sok. Most is például mi egy zsinagógában vagyunk, mert a szünagóga annyit jelent, hogy összegyülekező hely. Hát ez összegyülekező hely. Hát egy rendes terem, hogy le lehet ülni, lehet mondjuk egy előadást hallgatni. Minden településen a zsidók hétről hétre mentek a zsinagógába, ahol felolvastak a Bibliából tekercsről történeteket, magyarázták az embereknek, épülhettek az emberek, gondolkodhattak, letisztulhattak, erősödtek, de ez csak zsinagóga volt. Mivel volt több a templom, mint a zsinagóga? Hogy zsinagóga lehetett mondjuk 100 és 1000, de templom csak egy lehetett, és azért el kellett menni Jeruzsálembe is. Ha valaki templomba akart menni, az nem annyit jelentett, hogy elmegy Názáretben, Betlehemben. Nem volt templom, az csak zsinagóga volt. Egyébben 3-szor kellett elmenni a zsidó családoknak Jeruzsálembe, a templomba. Mert a templom más, mint a zsinagóga. A templom az a bűn elrendezés színhelye. A zsinagógában nem volt bűnelrendezés. A zsinagógában tanítás volt. Beszéltek az embereknek, énekeltek, imádkoztak. A zsinagógában ilyen nem volt, hogy bűnelrendezés. Ha valaki a bűneit el akarta rendezni a zsidóknál, akkor minden nap elmehetett Jeruzsálembe, de egyébben legalább 3-szor el kellett menni, vinni kellett egy galambfiókát, egy bárányt vagy egy tulkot, el kellett menni a templomba, a templom 3 részből állt, a külső pitvar részen volt az oltár, rátette a bárányt mondjuk az oltára, ráhelyezte a bűneit, elmondta, hogy szabadulni akar ezektől és ezektől a bűneitől, fogott egy kést és megölte a bárányt. Drámai dolog volt. A bűnöket nem lehet kivetni így a levegőbe, vagy nem lehet azt mondani, hogy a másik ember miatt követek el én bűnöket. Nem, a bűneim az én rossz döntéseim. Azoktól csak úgy lehet szabadulni, hogyha valaki átvállalja tőlünk, és nem nekem kell meghalom, helyettem valaki meghal. A bárány Jézust jelképezte, és hogy az embernek ott a családfőnek meg kellett ölni azt a szerencsétlen kis ártatlan állatot, ez egy drámát fejezett ki, hogy ember az Isten nem akarja, hogy te meghalljál, nem akarja, hogy te örökre meghalljál. Azt akarja az Isten, hogy te éljél. De a bűnökkel együtt nem tudsz élni. Ezért most az életben vett tudomásul, hogy a bűn végső következménye a halál. Miközben legközelebb elkövetnél egy bűnt, jusson az eszedbe az, hogy ennek is a következménye a halál. Te a halállal játszadozol. És a pap fölfogott egy kis vért a bárány véréből, bevitte a templom második részébe, a szentébe, hintett a kárpitra, jelezve, hogy a bűneim megvannak bocsátva, én őszinten kértem azt, hogy Isten vedd el ezeket a bűnöket, megvannak bocsátva a bűneim, de nincsenek eltörölve. Ki fogja eltörölni a bűnöket? Az, aki majd az egész életemet vagy igaznak nyilvánítja, vagy pedig hamisnak, az ítéletben Jézus Krisztus. Jézus Krisztus jelképezte a bárány, Jézus Krisztus jelképezte a pap, mint bűnbocsánatadó, Jézus Krisztus jelképezte a főpap az ószövetségi templomba, aki bement egy évben egyszer a szentek szentjébe, és ott egy évben egyszer a bűnök eltörlésért könyörgött. Mózes 3. könyvét, ha megtetszenek ismerni, és ezzel összefüggésben a zsidókhoz írt levelet, 2 bibliai könyvet elég elolvasni, de 2 bibliai könyvet el kell olvasni, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy bűnelrendezés, és miért van templom. Amikor Jézus meghalt, a templom kárpitja ketté hasadt. És Jézus halála után 30 évvel a templomot lerombolták, és mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Aki Jézusban hisz, annak viszont a temploma a mennyben van, ahol Jézus van. Mert bűnöket megbocsátani csak Jézus tud. Ha meg Jézus tud egyedül bűnöket megbocsátani, akkor hozzá kell folyamodni. És a földi templomra már Mózesnek azt mondta Isten, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítsed el. Ma a mennyben létezik templom, ahol Jézus, a közben járó, a bűnöket megbocsátó Isten fogadja azoknak az embereknek a közeledését, akik őszintén hozzáfordulnak, hogy Krisztusom, te meghaltál a bűneimért, én ezt már föl is fogtam, hogy megint bűnöket követek el, segíts, hogy már ne legyek ilyen ingerült, vagy indulatos, vagy sértődékeny, vagy házsártos, vagy hiú ember, segíts megszabadulni ezektől a bűnöktől. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tehát Emes Mester tudta a reformáció előtt 11 évvel, hogy Jézus Krisztusnál van egyedül a bűnbocsánat, a mennybe távozott Jézus Krisztusnál, és nem a földi templomokban. Jézus kell megtalálni. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Vagy hogy Koméniusz mondja majd egy évszázaddal később, hát hol kerestél engem, mondja Krisztus Koméniusz könyvében, hol kerestél engem templomokban? Hát nem a szíved templomában kellett volna keresned? Tudom, kedves hallgatók, hogy ezek egyrészt váratlanul érik önöket, ezek a bibliai összefüggések, meg a fél Bibliát ismerni kellene hozzá, meg jó lenne egy egész évi sorozat arról, hogy megmutatni az egész templomot, az egész ószövetségi szolgálati rendszert, ami Jézus idejéig volt érvényes, hiszen Isten nem hagyta sötétségben a zsidókat, amíg Jézus nem jött el, addig is pontosan tudhattak mindent a zsidók a megváltásról és annak összefüggéseiről. De amikor Jézus eljött, templomra már nincs szükség. Ahol Jézus van, ott van a templom, és ha te Jézussal kapcsolatba kerülsz, ez a templom, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Az kereszténység első 4 évszázadában nem építettek templomot. Ezt mindenki tudta. A 4. században, amikor a kereszténységet államvallássá tették, akkor azt mondta a nagy Konstantin császár, hát legyenek a vásárcsarnokok a templomok. Azért is alakult ki ez a templomépítészet így, hogy van a templomnak egy ilyen része, ezt egy ilyen része, és így lefelé van ugye ez a főhajó, meg a mellékhajó, 3 hajó, vagy még 5 hajó. Ha rátetszenek nézni mondjuk konstantinápolyi templomaira, Ravenna templomaira, Píza vagy Firenze templomaira, azok mind a vásárcsarnokot imitálják. A vásárcsarnokban nagyon sok ember elfért, a vásárcsarnokokat adta át Nagy Konstantin császár templomok céljára, azt átalakították. Ugye Jézus azt mondta, hogy elég, ha 2-3 egybe gyűlnek az én nevemben, a vásárcsarnokban elfért alkalmasint 3000 ember. Hát az már óriási tömegdemonstráció, nem 3000 ember egy helyen. Utána csináltak egy nagy kupolát is rá, lásd Firenze, később Róma. Csináltak már egy nagy harangtornyot is. Lásd, Píza, Firenze. Ott volt ugyan a baptisztérium is, a 8 szögű, a keresztelő kápoló, hogy először talán felnőtt keresztséggel kellene megkeresztelni, és úgy jutsz be az egyházba. De évszázadról évszázadra kialakult az, hogy a templom az itt a földön van, és neked a földi templomba kell elmenned, ott el kell mondanod egy embernek azt, hogy milyen bűnöket követtél el, majd az közvetíti Krisztus által az Istenhez, majd feloldoz téged, és ez 1300 évig így volt Európában. Még ebben az időszakban is természetesen, amikor Emes mester élt, de mivel Emes mester olvasta a Bibliát, őnek itt teljesen nyilvánvaló volt az, és azért ez a különös templom idefestése, hogy ahol Jézus van, ott van a templom, és nem ott van a templom, ahol a kőfalak vannak. Sokszor a kőfalakban Jézust nem találjuk. Kőfalak között nem találjuk, nem róla beszélnek, nem az ő nyilvánvaló tanításait kerekítik ki és állítják az emberek elé. Tehát amikor jön a reformáció, nem véletlenül mondja azt például Calvin, hogy ne építsünk már akkor a templomokat, hát építsünk istentiszteleti helyeket, legyen fehérre meszelt fal, ne tegyük tele szobrokkal, meg képekkel, hát ott az igének kell megszólalni, és ne azon versengünk, hogy ki hány méter magas tornyot tud építeni. Mind a mai napig nagyon sok ember, aki nem ismeri meg a Bibliának a templomról szóló tanítását, azt gondolja, hogy a templom a földi életnek a számára legbiztonságosabb és legnyugalmasabb helye lelkileg. A Biblia ezzel szemben azt mondja, ha megtalálod Krisztust, ha a Bibliából megismered Krisztust és az ő tanításait és áldozatát, és személyesen Jézushoz fordulsz, aki most a mennyben érted, végzi a szolgálatát, hogy mennél gyorsabban eljöhessen és lezárhassa a földi történelmet, akinek Krisztusa van, annak van temploma, és nem akinek temploma van, annak van Krisztusa. Nagy különbség. Kedves hallgatók, belemerültünk a négy festménybe, most lássuk egymás mellett a négy festményt. Tetszenek látni Jézusnak az arca itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen. Mind a négy festményen más arc. De talán nem tetszettek megbotránkozni. Egy késő gótikus korban a festő nem naturalista vagy realista festő, mindig az adott helyzetnek, cselekménynek megfelelő arccal ábrázolja Jézus. Itt a feszült figyelem, az agónia, itt a halál széle, itt meg már a második halál tapasztalata, itt meg a dicsőséges feltámadt Krisztus. Jézusnak a ruhája mindig ez a lilás, szürkés, hamuszürkés, tehát ez a szenvedésnek, a gyásznak a színe, amitre fölhívtam itt a figyelmet Erzsébet ruhájánál is. János apostol szerepel mind a négy ábrázoláson. Mindig vörös színű a ruhája. Ez a csodálatos szép vörös, nem ez a durva, hogy mondjam, mert a vörös a hétköznapi életben is, de a festészetben is többféle jelentést hordoz. Ez a szeretet, a lángolás, a tanítványi lelkesedés, ez meg a brutális kínzás, mert hát a vörös a vérontásnak is a jelképes színe, tehát a durvasságnak, a háborúságnak is a színe. Júdás színe azért a sárga, mert Júdással középkorban ráfogják, hogy az egész népét képviseli, tehát ez egy súlyos tévedés, és hogy a zsidók sárga színű ábrázolása, a sárga csillag is ide megy vissza, mert a sárga az irigységnek a színe. Hogy Jézust valóban irigységből adták a porosztók kezére, de nem a zsidó nép egészében, hanem a vezetői. Nincs kollektív bűnösség. Sajnos a középkorban azt mondták, hogy van kollektív bűnösség, Judás alá besorolták az egész zsidó népet, és az antiszemitizmus ilyen módon nagyon könnyű alátámasztását nyerte. Ezt Emes mester, mint a 16. század gyermeke, ezért festi meg így. A portréfestészet még nem annyira elmélyült, de azért nagyon jól látjuk, hogy mennyire gyenge az ember, mind a három tanítvány gyengessége döbbentesen rajta, nem csak az arcokon, hanem, hogy mondtam, hát zsákokhoz hasonlítottam őket, mert tehetetlenül, tehát úgy elalszanak, hogy maguk se veszik észre. Van itt azért a kegyetlenségnek három-négyféle ábrázolása így a második képen, és hát van a közönynek, a közömbösségnek itt a negyedik képen is legalább három arc ezt tükrözi. Az aranyozásról látjuk, hogy itt még szinte sértetlen, itt már lekopott, itt szinte teljesen lekopott, és itt is. A képek azonban, ha ránézünk a négy festményre, azt látjuk, hogy egy mester kezéből származnak, rendkívül élénk a színviláguk, és ennek a festőnek volt üzenete. Mert ahova nézünk bármelyik képen, semmi nem klisészerű, semmi nem megrendelésre készült, lehet látni, hogy ennek az embernek volt festői technikája, de volt lelke, volt hite is. Mind a négy kép szinte beszívja a tekintetünket, és szinte kötelez bennünket, hogy menjünk végig mind a négy kompozíción, és járjuk végig, hogy mit is helyezett el a festő a képen, és azt hiszem nem túlzok akkor, hogyha a négy képre ránézünk, a fő képnek ezt tartjuk, a Kárváriát tartjuk. És Jézusnak ezt az arcát, ami ha a négy képből csak ez az arc maradt volna fenn, vagy ez a kép, vagy ennek a képnek ez a részlete, azt mondhatnánk, hogy itt egy olyan ember nyúlt ecsethez, aki nagy festő volt, nem tudjuk például, hogy magyar volt, vagy nem volt magyar, M.S. Mester Selmecbányai. De meddig élt itt Selmecbányán? Itt három templom volt. Most az ő korában épült a harmadik, a Mária templom. Annak az oltárképeit festette. Mennyi ideig festette? Egy-két hónap, egy-két év, aztán odébb állt. Hova állt odébb? Hogy más nem ismerünk tőle? Régen a szakirodalom megkockáztatta, hogy talán megölték, agyonverték. nem találtak semmiféle levéltári okiratot, semmit nem találtak a javadalmazására. Gazdagok voltak a selmecbányai polgárok, hiszen arany, rész bányászattal foglalkoztak, ezek a felvidéki bányavárosok, módosvárosok voltak, meg tudták fizetni. Lehet látni, hogy a festői anyagban, mindenben nem kellett neki szerénynek lennie, mindenféle anyagot megkapott. Semmit nem tudunk erről az emesről, de egy valamit tudunk, hogy az emberiség történelmében a 16. század elején rendkívül közel a reformációhoz, Magyarországon is olyan

jelenből, és a negyedik szóla Skriptúra. Amit mi Jézusról tudunk, ami számunkra Jézus, annak egy forrása van, szóla Skriptúra, egyedül a Szentírás. Ez a mester elővette a Szentírást, nemhogy elővette, nem azért vette, hogy meg tudja festeni a négy képet, ez benne élt a bibliai gondolkodásban, és ezért tudott olyan mélységeket kifejezni Jézus alakjával és Jézus arcával kapcsolatban, amelyet sem a magyar, sem a korabeli európai festészetben nem találunk. Ezért, kedves hallgatók, becsüljük meg Emes mestert, és önök is terjesszék, ha csak lehet, antikvárban hozzá lehet jutni Moyzer Miklós által elemzett pasiósorozatnak még a példányaihoz, ami már 30 éve jelent meg, sajnos újabb kiadások nem nagyon láttak napvilágot, de sokan mondják nekem az országban, hogy hát a Mária és Erzsébet találkozását ismertük, de erről meg azt se tudtuk, hogy létezik. Hát most már tessenek tudni, hogy ez is létezik. A Mária és Erzsébet találkozására talán vissza fogunk térni, csodálatos festmény. Én azt gondolom, hogy a Kálváriánál nem nagyobb, sőt a Kálvária itt a legnagyobb a hét Emes mester kép között. Ha Selmecbánya felé járnak, Hont Szent Antalon, tessenek megnézni a festményt. Én 25 évvel ezelőtt láttam és írtam is róla egy tanulmányt, csak egy miatt panaszkodom, hogy nem vettem le a falról, és nem hoztam el. Mert tudnék, volt egy Emes mester kiállítás Budapesten, és sajnos a szlovákok nem adták a képet kölcsönbe se. De ha bemegyünk abba a Hont Szent Antali, vagy most szlovákul Antol a falu neve, így le lehet venni, aztán el lehet vinni. Mindig úgy félek, hogy nehogy valaki elvigye, amikor már csak 6 Emes mester marad. Így 7 van, és a 7 közül 4 a pasió sorozatról szól. Átadom a szót, hogy ha valakinek kérdése van, megjegyzése van, erre is sort kerítünk az előadás végén, hogy tessenek nyugodtan rákérdezni, vagy további megjegyzéseket.

Szóval, azt hiszem, hogy 13 éve volt az, amikor itt én személyesen először részt vettem a 42. Zsoltár összetákolásán. Kezdetben rendkívül izgultunk, és állandóan kerestük a hibát magunkban. De aztán valahogy a végére egész fantasztikusan sikerült, és a záró koncertek azok felejtettek velünk mindent, de tulajdonképpen nem is volt mit felejteni. Mert ez a zeneszerző, aki írt ezt a darabot, ez számunkra gyakorlatilag csak örömöt tud okozni. Nagyon kevés olyan ember vagy zeneszerző van a zenetörténetben, vagy a világtörténetben, akit végig élete során és tevékenysége során körülleng a boldogság. És azt hiszem nem szégyen ezt beismerni, hogy ez az ember minden pillanatban valami ilyesmit tudott kisugározni egészen addig a rövid élete végéig. És én gondoltam, hogy ebből egy kis ízelítőt adok, vagy nem kell ez adni, hiszen ezt mind tudjuk, tudjátok ti is. És hát összeállítottam egy kis műsort, ami eleinte talán még a gyerekeknek is érdekes lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy idővel egy kicsit unalmasabbá válik, akkor a gyerekek elmennek, a felnőttek, és akkor én egyedül mondom magamnak tovább az egészet. De én annyira szeretem Mendelssohnt, hogy ez se fog zavarni, semmi gond nincs, bármikor ki lehet menni, bármikor be lehet jönni. Úgyhogy mielőtt egyáltalán mondanék valamit, egy kis zongora szó. Gondoltam, hogy ezt a duettet én sokszor játszottam a gyülekezetben, meg olyan alkalmakkor, amikor megkértek, hogy hát valamivel működjek közre. És ez a saját interpretációm, hogy én azt mondom, hogy ez a duett, ez nem két földi lény között zajlik.

Szóval, a helyzet az egészen megváltozott. Harmadik Frigyes Vilmos, Poroszországnak az uralkodója. Ő az, aki ugyebár közismert tény, a lipcsei csatában az oroszokkal, az osztrákokkal, illetve a svédekkel közösen megverték Napóleon seregét. 1813-ban vagyunk, október 16-19 között. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy egy teljes véletlen volt az oka ennek a napóleoni vereségnek. Napóleon gyönyörűen vonult vissza a csapatával, semmi probléma nem volt vele. Annyi volt a gond, hogy délkről az egyik tisztje megőrült, és véletlenül felrobbantotta azt a hidat, amin éppen ők vonultak vissza. Úgyhogy ezek után volt a nagy lipcsei győzelem, aminek a vezetője ez a bizonyos harmadik Frigyes Ágost volt. A további problémánk az, hogy ez a kezdete annak, amikor Poroszország elkezd dagadni. Először csak unióra lépnek a német városállamok, a nyugati rész a nagy porosz birodalom, és 1829-ben a personál unióból igazi unió lesz, azaz létrejön Németország őse, Poroszország teljes terjedelme. Hogy ez miért érdekes nekünk? Mert azért itt zajlik Lemenzónak az élete nagy rész. Sőt, ez az 1829-es év, ez azért még mástól is híres. Többek között például nővére Fanninak ekkor van a születés, a házassága, ekkor van a bizonyos skóciai utazása, ekkor töri el a karját, ekkor van az, amikor aranylakodalma van a szülőknek. Egy szóval minden van, és ekkor van az például, amikor az első gőzmozdony is tulajdonképpen a sínre bocsájtották, és egy év múlva már működik az első vasúti rendszer, és ekkor van az a bizonyos alkalom, március 11-én, 1829, amikor, na mi történik? Hát nem felfedezi Bachot, hanem ekkor mutatja be a Máté Passiót. Na most ez miért olyan érdekes? Ugye a lipcsei Tamás templom, itt az ablaka, mozaikokon ott lehet látni Johann Sebastian Bach arcát. Ez nekünk miért is fontos? Hát hölgyeim és uraim, addig ilyesvel nem foglalkoztak. Tehát régebbi korok zenét azt legfeljebb egymás között mutogattuk. Közönség előtt. Koncertteremben, mert végül is ez egy koncertszerű előadás volt. Szó nem volt róla. De előbb honnan van a kotta? Hát hogy jut valaki ahhoz, hogy egy Máté Passiót előadjon? Na majd mindjárt erről lesz szó. Egy kis zenét kérnék szépen kapásból. Máté Passióból meghallunk egy részletet ahhoz, hogy folytatható legyen a történet.

0: Szóval az a kérdés, hogy honnan szedett össze 47 szopránt, 36 altot, 34 tenort, 41 basszust, egy teljes zenekart. Ő maga akkor nem csembaló mellett, hanem fortepiano mellett, az a zongora őse mellett ült, és onnan vezényelt az egész előadást. És persze akkor neki még nem voltak eredeti hangszerei, oboada caccia, meg oboada amore, helyette klarnétok voltak. Egy szóval ez az ember honnan veszi a bátorságot, hogy egy ilyen művet több mint 100 évvel a keletkezése után előszedjen, kikutassa, megszervezze az együttest, lemásolja a kottákat, csináljon szólamanyagot belőle, és ezen kívül betanítsa. Hát a dolognak van egy nagyon egyszerű nyitja, például az, hogy nem látjuk a képet. Ez most ilyen kicsit a technika ördöge és a ördög technikája. Az... Ja, lekapcsolták a laptopot, annál jobb a helyzet. Akkor én addig mondom a történetet. Tessék? A saját nevem. ECKHARDT. Most már mindenki be tud menni, ha nem tudtad ilyen gyorsan.
1: Nekem 8 pötty például.
0: Nekem is 8 pötty. Valami lesz, mi nem baj. Ez úgy látszik, hogy ez majd picit így fog menni. De szerintem a zenét azt akár lehet kép nélkül is mutatni, és akkor nem kell ezt a kibekapcsolást csinálni. Tehát ott tartottunk, hogy látunk egy csodálatos oltárképet Jézus szenvedésével, és utána mennénk tovább, most jön persze az a rész, hogy itt van a kézirat. Bach kéziratot Mendelssohn nem vásárolt egy antikváriumba, nem találta az utcán, hanem a nagymamájától kapta ajándékba 5 évvel korábban. Kinek van olyan nagymamája, aki Bach kéziratokat tart otthon? Nehogy is lenni, oda is ajándékozta neki. Na, mert abban az időben nem volt nyomtatott kottában még ez található, csak kéziratos másolatban. És Mendelssohn nagyszülei, azok gyűjtötték ezeket a kottákat. Hogy miért? Hát azért, mert részben maguk is kiváló billentyűjátékosok voltak. Például a nagynénye, ez a bizonyos nagynénye, ez Christoph Friedrich Bachnak a kedvenc növendéke volt, valamint Carl Philipp Emanuel Bach növendékét és özvegyét is támogatta, és a családban hát nagyon, hát úgy olyan közvetlen kapcsolat volt a Bachékkal, és a Bachi hagyatékot a Mendelssohnék vették meg, illetve hát nem is Mendelssohnak hívták a nagynénit, hanem Itzignek, és hát el kell mondanom, hogy az Itzig az legalább egy olyan márka volt, mint a Mendelssohn, ez volt a két legnagyobb bankárcsalád. Az Itzigek azok a poroszoknak hiteleztek, a Mendelssohnok az oroszoknak hiteleztek. Na de ahhoz, hogy eljussunk odáig, itt látjuk Mendelssohnt szintén a Lipcsei Tamás templom ablaküvegén. Itt van az ősünk, a nagypapa, Mózes Mendelssohn, aki tulajdonképpen az akkori zsidó felvilágosodás a Haskarának az egyik kiemelkedő képviselője volt. Haydn kortársról van szó, tehát a 18. századot öleli át az élete. Egy megkerülhetetlen szellemi figura volt a német nyelvterületen. Ő volt az, akiről Lessing, a filozófus, a Bölcs Nátán című könyvet írta, annak a főszereplője. Nátán, azaz Mózes Mendelssohn, és ő volt az, aki hirdette azt, hogy igenis nem kell belebújnunk és el a vallásunkba és elkülöníteni magunkat, hanem igenis a társadalom szerves része kell, hogy legyen, mindenféle aktivitásunkkal nyitni kell, természetesen őrizzük a zsidó kultúrát, de mindenképpen legyünk nyitottak a vallások fele. Egyfajta felvilágosodás ez is a maga módján, a liberalizmus kezdetének itt vagyunk, és ez egészen eltartott mondjuk a 19. század végéig, amíg a cionizmus meg nem jelent, az úgynevezett zsidó nacionalizmus. Na hát ő volt a központi figuránk, itt látjuk, amit éppen Lessinggel és Lavaterrel vitatkoznak, és hát tulajdonképpen neki köszönhetjük azt a férfiút, aki a bal oldalon van, Abraham Mendelssohn, az ő fia, aki Félix Mendelssohnnak az édesapja, és a mama, az pedig egy itzig lány, Lea Salamonnak, vagy Salamonnak hívják, és hát ők ketten adtak ennek a négy gyereknek életet, föllátjuk érkezési sorrendben. Fanny Mendelssohn balra, Félix jobbra, alul Rebecca és Paul. Ebből Paul volt az egyetlen, aki igazából nem lett zenész, ő a banki pályát választotta, de kiválóan csellózott. Rebeccából nem lett hivatásos zenész, mert abban az időben egy nőnek ezt nem nagyon lehetett, de nagyon szép hangja volt. és Fanny Mendelssohn, akár hiszik, akár nem, ő volt a legtehetségesebb a társaságban, de mivel egy nőnek 19. század első félben keresni valója nincsen a művészi pályán, ezért a papa is, és végül Félix is rábeszélték, hogy maradjon inkább az otthoni kaptafánál. Ennek ellenére azért elég intenzív zenei tevékenységet folytatott, de valószínűleg tehetségesebb lett volna, mint a bátyja. Tehát a leírások alapján elképesztő, micsoda zenei vitalitás volt benne. Azt mondták, hogy Bach újakkal született. És 13 éves korában a Woltempertes Klavier 24 preludiumát fejből játszotta az édesapja születésnapján. A családi krónika tartja, de most nem róla van szó. Egy mondatot hadd mondjak az édesapától, aki a két gyermekének a zenéhez való viszonyáról ezt mondja: a zene az ő, azaz Félix számára valószínűleg élethivatás lesz, míg számodra, azaz Fanny számára mindig csak ékesség marad, és soha nem lehet életed és cselekvésed alapbasszusa. Hogy miért használt ezt az alapbasszus kifejezést? Mert hogyha most Ábrahám Mendelssohn itt lenne ebbe a Biblia táborba, illetve kórus táborba, akkor a basszusba énekelne. Fantasztikus basszus trillái voltak, és többek között majd mindjárt szóba kerül az, hogy hol énekelt együtt gyermekeivel. Itt látjuk a kis fiút vagy lányt. Na most ez a Fanny vagy a Félix? Na.
2: Tessék. Félix.
0: Szerinted is?
2: Fanny.
0: Gondoltam, ezt így igazságos. Azért is a fiú azt mondja, hogy Fanny, a leányzó azt mondja, hogy Félix. Na most az a helyzet, hogy ez Félix. Ez Félix, abban az időben ilyen divatos volt a frizurája. 9 évesen koncertet ad, 11 évesen komponál, 12 éves korában 13 szimfóniát ír, ezeket mind a mai napig játsszák, ontja a műveket, Mozart óta ilyen zseni nem született. Kiválóan zongorázott, hogy a neveltetésük az hogy nézett ki, a papa tanította a gyerekeket franciára, matekra, a mama tanította őket németre, irodalomra és művészetre, és emellett elképesztő tanárok voltak mellettük. A zenetanáruk Carl Friedrich Zelter volt, akiről majd még sokat fogunk ma hallani. Hát ezt úgy mondanám, hogy a legjobb tanároktól a legjobb képzést kapták, megtehették, a pénz az rengeteg volt a családban. Úgyhogy most akkor hallgassuk meg egy darabot. Tudnék, Mendelssohn 17 éves korában már világsikert ért el, akarom mondani, európai sikert, azzal a bizonyos nyitánnyal, amit Shakespeare Szent Iváni Álom című színdarabjához, vígjátékához írt. Na most nem ezt a nyitányt szeretném mutatni, hanem a szkercót, mert találtam egy olyan felvételt, ami elég mókás. Bobby McFerrin fogja egy bizonyos nyílt koncerten vezényelni a lipcsei Gewandhaus zenekart. Ez az a zenekar, amit Lipcsében maga Mendelssohn alapított, és ebben a szkercó tételét fogjuk meghallgatni, majd róla később, hogy miről is szól ez a kis tündérszkercó. Jó, akkor amíg csak erről szól, addig elmondom, hogy mit mondott Fanny erről a kis tételről. Csak nekem mondta el, mi lebegett a szeme előtt, emlékezett vissza Fanny. Az ember könnyedén a levegőbe emelkedik, s olyan közel érzi magát a szellemvilághoz, mint korábban soha. Mendelssohn kitalált egy egész különleges stílust, könnyed, staccatók, apró, gyors hangok, ezt úgy hívják, hogy tündérszkercó, ez az ő találmánya, ezzel beléptünk a német romantika varázslatos világába. Mehet?
3: Ladies and gentlemen, please help me to welcome Mr. Bobby McFerrin!

ez a tündérszkercó világa. 7 évvel ezelőtt Mendelssohn születésének 200. évfordulára tartottak egy 24 órás napot Lipcsében, és annak az egyik fénypontja volt ez a pillanat, amikor Bobby McFerrin, aki minden műfajban egészen kiváló és fantasztikus pedagógiai érzéke van megáldva, beállt egy klasszikus zenekar élére, ez viszonylag ritkán fordul elő vele. De menjünk tovább, mert hiszen itt nekünk még nagyon sok látnivalónk van, ha mozogna, most megint kezdődik a szokásos dolog. Tökéletes. Hát a Zelterről, Carl Friedrich Zelterről, a tanáról volt szó. No hát róla tudnunk kell, hogy kőműves volt. Nem szabad, hanem foglalt, mert annyi munkája volt, kiváló munkát végzett. Többek között Nikolai családnak is ő építette a házát. Itt van fönt Carl Friedrich Zelter, Maurermeister. Jó, hát mellékesen oda van írva, hogy muzikprofesszor. Akkoriban azért úgy látszik, hogy a kőművesség kellett ahhoz, hogy valamit összehozzunk. És tulajdonképpen Zelter még egy óriási szívességet tett a zene és az egyáltalán a kultúrtörténetnek. Összehozta a kártyázás révén az akkorikor legnagyobb szellemi óriásával. Tudnik, Zelter és ez az óriás nagyon szerette a skat játékot. Hát most pont nem skatot fogunk látni, de azt látjuk, hogy abban az időben a kártyázásnak minden hatalmas nagy hatalma volt. A pofa be volt a jelszó akkor, hogyha a kártyázás közben valaki zavarni akarta őket. Tehát a zenének és az irodalomnak a szelleme kártyázott. És utána pedig meghallgatta a 12 éves Félixnek a tanácsait és a beszámolóit a zene korabeli helyzetéről. Nem hiszük el? Na jó. Akkor olvasok egy-egy részletet. Félix írja Zelternek. Kedves professzor úr, amikor ön 9 évvel ezelőtt engem Goethe házába bevezetett, nagyon jól tudta, mi fontos ajándékot juttat nekem, mennyi boldogságot. Akkor én ezt persze még nem foghattam fel, és nem is érezhettem megfelelő hálát ön iránt. Most azonban, amikor Goethe közelségében felmelegedtem, mint még soha életemben, és a felejthetetlen napok egész sorát tölthettem el, amikor minden óra meghozta számomra az okulás, az öröm és a megtiszteltetés gyümölcseit, most aztán valóban meg tudom becsülni, és méltóan is szeretném megköszönni az ön ajándékát. Hogy néztek ki ezek a beszélgetések? Csak egy nagyon rövid részlet. Tessék csak figyelni. Félix írja. Beethoventől eleinte nagyon húzódozott. De kijelentettem, hogy sajnos nem segíthetek rajta, és eljátszottam neki a C-moll, ez az 5. a sor szimfónia első tételét. Igen, különösen hatott rá. Először ezt jegyezte meg. Ez nem indít meg, ez csak csodálattal tölt el. Ez grandiózus. Egy ideig csak dünnyögött magában, majd hosszabb szünet után újból beszélni kezdett. Ez egészen nagyszabású, észvesztő. Az embernek félhetnék-e támad tőle, hogy feldönti a házat. De mi lesz, ha ezt mindenki játszani fogja? A 12-13 éves gyerek hatása az akkor már 60. életévén túllevő költőfejedelemre. Volt ennek egy másik hatalmas nagy előnye ennek a találkozásnak, nevezetesen az, hogy az akkori időben a német romantika kezdetén felfedezett népi kultúra is Mendelssohn közelébe került. És Mendelssohn nagyon sok népdal dolgozott föl. Többek között feldolgozott 6 népdalt kórusra. És találtam egy elképesztő felvételt, itt még Goethét és Mendelssohnt látjuk, találtam egy elképesztő felvételt, ahol az örmény nemzeti énekkar énekel németül Mendelssohnt, és valami olyan frenetikusan jól csinálják, hogy gondoltam, hogy ezt megmutatom, mert ezeket a műveket Magyarországon nem szokták énekelni. Mielőtt meghallgatnánk, egészen egyszerű kis dalocskákról van szó. Pillanat, mindjárt mondom, hogy menekülj velem, és legyél az én kedvesem, azaz feleségem, asszonyom, és nyugtasd meg az én szívemet, a távoli messzeségbe az én szívemet, és az lesz a te szülőhazád és a te szülőházad. Ez az első verszak. A második verszak ennek az ellentéte.
de úgy sem menekülsz, így fogok itt meghalni, úgyis egyedül leszel, és maradsz otthon a te szülőhazádba, és maradok én távoli kedvesed. A második az arról szól, ahogy egy gyönyörű szép kis lila virágocska megfagy, és lehullik, és elveszíti a elfonnyad, és hát tulajdonképpen a szerelmet hasonlítja hozzá a költő, illetve a nép hangja, és hogy tulajdonképpen ehhez hasonlóan az mi szerelmünk is el fog sorvadni. És a harmadik az pedig egy nagyon érdekes, tulajdonképpen groteszk helyzet. Egy sír mellett ül egy pár, fölötte egy gyönyörű szép hársfa, este a madarak csicseregnek, és az esti szellő lengedezik, és alatta egy zöld kis pázsiton ül ez a pár. A szél nagyon nyugodt és ijedős, a madár énekel édesen és szomorkásan, és a beszédes párocska teljesen néma marad. És sírnak, és ők se tudják, hogy miért. Ez a harmadik dalocska. Három egészen rövid kis kórusmű zseniálisak. Hallgassuk meg most ezt.

Komponált már zongoradarabot, komponált már színpadi kísérőzenét, komponált már, ha úgy vesszük, régebbi korok zenét is, mert hiszen azt a Máté Pasiót egy picit azért megrövidítette, egy kicsit átírta itt ott. Népdalok, és hát mi minden egyéb, ami most fog következni. Én azt hiszem, hogy ez a kis világ, amit itt láttunk, ez nagyon jellemző Mendelssohn lelkületére is. Hát most jön az a bizonyos dolog, amiben ez a család egészen kiemelkedő volt. Nem tudom, hogy szeretnének egy ilyen helyen lakni. Vagy szeretnétek. Zöld a város közepén, mindenféle variációban. Nagyon drágák ezek a területek egyébként, de érdemes gyűjteni rá életünk végéig. Azt hiszük, hogy nem a városba tartozunk. Mindenféle variációk vannak. No, ez az a ház, ami a Leipziger Straße, az a Lipcsei utca 3-ban Berlinben található, a Mendelssohnék rezidenciája. A pici kis házikó, ugye? A középső traktátusban volt a nagy koncertterem? Nem. Ennek a háznak a mögöttes része az, ami érdekel bennünket. Egy egész kis dzsungel van mögötte. Innen nem látszik. Azt hiszük, hogy a város hagyományos építkezése közepette vagyunk. Valójában egy egész park van a ház mögött, és többek között, amit ott látunk, az az üvegablakos rész, az volt a szalon. Itt lehet látni Fanninak a zeneszobáját. Ez nem azból a házból készült kép, de a szalomból kb. Ilyen kilátást nyílik a kertre, ahol muzsikálnak, akinek ami tetszik, úgy próbál játszani. A lényeg az, hogy a természet benne volt a házban, és minden vasárnap, 1823-tól, tehát Mendelssohn akkor volt 14 éves, már mint Felix Mendelssohn, minden vasárnap koncertet rendeztek. A berlini kulturális élet elitje, politikusok, gazdasági emberek, Heinrich Heine, Humboldt, matematikusok, Drillsé, aztán utána, akik jöttek még, Liszt Ferenc a zenészek közül, Robert Schumann, Paganini megfordult, itt elképesztő lista volt. Tehát ennél azt mondom, fontosabb hely Berlinben zenei téren nem volt. És ki szervezte ezt? Jó, az első pár évben a papa Abraham, de utána Fanny Mendelssohn volt ennek a főszervezője. Hallgassuk meg az egyik résztvevőnek a visszaemlékezését. Majdnem minden híres művész, aki Berlinben látogatott, megjelent vasárnaponként Frau Henselnél. Frau Hensel nem más, mint Fanny Mendelssohn. Közreműködőként vagy hallgatóként, mint ahogy a berlini társadalom elitje is kereste a bejutás lehetőségét. Így a ház nagy termei többnyire zsúfolásig megteltek. Viszont az ott hallott legnagyobb virtuózoknál és a legszebb hangoknál többet jelentett számomra Fanny Hensel szereplése, különösen az a mód, ahogy vezényelt. Egy Sforzando az ő kis ujjaival úgy ért bennünket, mint a lelkünkön átnyillalló elektromos ütés, és teljesen magával ragadott minket. Egy kis adalék Fanninak a tehetségéről. És ugye ez volt az a lehetőség, egy picit kérnék szépen megint, hogy tovább mehessek. Ez volt az a lehetőség, ami hát ugye egy ritka alkalom volt a kis Félix számára. A zenetörténet csodája, 14 éves gyereknek saját zenekara van. Azért ez nem olyan rossz, nem? Kéne azért egy ilyen zenekar otthon, ami csak úgy lehetne vezényelgetni. Nem csoda, hogy viszonylag hamar kiválóan értett a hangszereléshez. Nem csoda, hogy viszonylag hamar a zenekari muzsikálásba és a zenekari komponálásba egészen magas szintre jutott. Ami viszont érdekes, hogy találtam a zenetörténetben, ez egy zárójel, amit találtam, hogy volt valaki, aki még fiatalabban zenekar tulajdonos volt. Tudjátok, hogy ki volt az? Kodály Zoltán. Nem tudtátok? Galántán 7 éves korában saját zenekara volt az ottani cigányprímásoknak a gyermekeiből. Egy probléma volt, hogy volt egy ilyen, hát beceneve a zenekarnak, nevezetesen az volt a neve, hogy a Zoltánka Malac bandája. Na ez nem a Félixke Malac bandája volt, nagyon komoly zenészek jártak oda, úgyhogy most szeretnék eljátszani a gyerekeknek, mert aztán szerintem ők már alig fogják tovább bírni ezt a sok beszédet és ezt a sok zenét. Egy olyan darabot, ami gyerekeknek írt Mendelssohn, elképzelhető, hogy ezeken a Sonntagsmatinéken ez elhangzott.

Hát a menzon nem csak azt kapta ajándékba, hogy kiváló tanárai voltak, hanem az édesapja azt mondta, hogy minden, ami a kulturálódásoddal és a neveltetéseddel kapcsolatos, arra nem sajnálom a pénzt. Az egyéb szórakozásodat, például a kesztyűt akarsz venni, vagy éppen ki akarod adatni a Máté pasiót, arra keresd meg saját magad a pénzt. Na hát mi volt ez a új passzió, amit finanszírozott a papa? Az utazások. Akkoriban egy művésznek azért a világnak bizonyos helyén meg kellett fordulni, és Menzon gyakran írja, hogy őt mindig inspirálták az új helyszínek. Az új földrajzi csodák, itt például látjuk, amint Firenzébe járt, itt éppen Schaffhausennél a Rajnának a vízesése van. Ja, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani. Ezeket ő festi. Bocsi. Menzon a zeneszerző festi ezeket a képeket. Meg rajzolni is tud, ezt nem tudom mennyire látszik, mert ez nagyon rosszul mutat. Ez már Skóciában készült, a szélén egy kastély van. Elképesztő mennyiségű akvarellje van. Inkább azt mondom, hogy másolja, de valójában fantasztikus a kézügyessége. Itt pedig már a skóciai utazáson járnak, mert amit itt látott, az olyan mértékben megihlette, hogy nem csak szimfóniát komponált, hanem az egyik talán legnagyszerűbb művét, a Hebridák nyitányát is. Tulajdonképpen az itt tartózkodása során hát született meg benne a darab gondolata, és hát itt látjuk, ezt meg akartam mutatni, álljon a szigetén Szent Kolumbánnak a katedrálisát, ez Európa legnyugati pontján lévő keresztény emlék, ami létezik. Ezután már csak az óceán van, meg az indiánok. Itt látjuk azt a kelta keresztet, ami ott van közvetlen, és hát ez az alcíme ennek a Hebridák nyitánynak, amit most látunk, Fingalnak a hát tulajdonképpen barlangja, Fingal's Cave, és hát itt lehet látni, hogy mi volt az, ami annyira megihlette a mi szerzőnket. Úgyhogy most meghallgatunk egy részletet ebből a Hebridák című szimfonikus nyitányból. Claudio Abbado vezényel, és a londoni szimfonikus zenekar, de ez most nem mozgókép lesz, úgyhogy csak Abbadónak az arcát, illetve egy-egy portrét fogunk róla látni.

a kortársa is ezt tartották az egyik legzseniálisabb művének. És hát akkor most elérkeztünk ugye a legnehezebb kérdéshez. Ja igen, hát ezt elfelejtettem mutatni, a Hebridák nyitányhoz jár egy repülő is. Hát ehhez a kérdéshez. Most akkor most tulajdonképpen most kik vagyunk, mik vagyunk. Most miben hiszünk, mi a vallásunk, hogyan imádkozunk, mit viszünk örökségként magunkkal, mi az, amit nem szeretnénk magunkkal vinni. Hát a nagy probléma. Hát kezdjük a legvégével. Menzon 38 évet élt, az nem sok, ugye? Jó, hát a családban mindenki agyszélhűdésbe, illetve agyvérzésbe halt meg, de azért nála mindenki többet élt, és később kapta ezt a sztrókot. Vajon miért lett ő ilyen fiatalon öreg? A szülők úgy döntöttek, ugye Mózes Mendelssohnnak a neveltetése a nagy liberalizmusba azt eredményezte, hogy az életben maradt 6 gyermekéből 2 maradt a zsidóvallás mellett, 2-ből katolikus lett, és 2 luteránus. Ebből többek között majd később ez a bizonyos Abraham Mendelssohn, Félix édesapja luteránus lett. Nem metélték körül a fiúkat, ezzel már eleve születésükkor úgy döntöttek, hogy nem a zsidóvallás szerint akarják nevelni őket. 7 éves volt Mendelssohn, pont Bach születésének a napján, tehát március 21-én lett megkeresztelve, illetve bekeresztelve a luteránus vallásba. Egész életében vallotta ő az európai keresztény gyökereit, de ő volt a családban az egyetlen, aki azt mondta, hogy én nem akarom a Mendelssohn, azaz a zsidó nevemet elveszíteni. Ugye amikor megkeresztelkedtek a gyerekek, fölvették a Bartholdy nevet, az egyik rokon, katolikus rokonnak volt a neve Bartholdy, az egyik nagybácsinak, és a papa azt szerette volna, hogyha mindegyik Bartholdyként éli tovább az életét, és nagy vitái is voltak Félixel, aki úgy nem volt hajlandó aláírni a kottáját úgy, hogy Bartholdy, csak úgy, hogy Mendelssohn kötőjel Bartholdy, ezért szoktuk nagyon gyakran így is írni a nevét a műsorfüzetekbe, hogy Félix Mendelssohn Bartholdy. De ez látszólag csak egy ilyen, úgy mondanánk, felszínes vita, de valójában az volt

nagy kérdés, hogy éled az antiszemitizmus. Nem ment Berlinbe dolgozni, hívták, a király mellé hívták, illetve a harmadik Frigyes Vilmos mellé hívták, hogy ő legyen a fő zeneigazgatója az udvarnak. Nem ment, mert azt hallotta, hogy állandóan kikezdik az ő nevét, mert nem akarták elfogadni az ő kikeresztelkedését. Őt mindenképpen Mendelssohnként, azaz zsidóként könyvelték el. Ebből a 20. században rengeteg probléma volt, és egy ideig Mendelssohn fekete listás volt. Hát ugye Németországban nem lehetett Mendelssohn műveit játszani. Már Mendelssohn halála után egész korán Wagner már támadást intézett ellene a származása szempontjából. Valószínűleg az ok az volt, hogy Wagner legelső nagyon gyenge operáját szerette volna, hogyha Mendelssohn bemutatja a Lipcsébe, és Mendelssohn ezt megtagadta, és ezért Wagner úgy gondolta, hogy méltó elégtételt vesz, hogyha a származásánál fogva fogja kikezdeni őt. De valójában a probléma az volt, hogy Mendelssohn vállalta a zsidó gyökereit is, és vállalta a keresztény, most már nem gyökereit, hanem a felvállalt kereszténységét. Rengeteget tett az evangélikus hit, illetve az evangélikus hithez kapcsolódó eszmék, tartalmaknak a propagálásáért. De írt katolikus tematikájú darabokat, írt, hát a felesége, Hugenotta prédikátornak a lánya volt, Cécile Jeanrenaud, írt Hugenotta indulót, sőt, még mindjárt eszembe fog jutni valami egész különleges egyháznak is, pillanat, mindjárt megtalálom, valamelyik papíromon van rajta. Tudom, hogy most ebben a pillanatban úgyse találom meg. Másodperc türelmet kérnék. Igen, az új templom hamburgi egyháznak is, ez egy akkor keletkezett, mondhatom azt, hogy neoprotestáns, teljesen ismeretlen. Egyház volt, anglikán egyháznak is írt darabokat. Egyszóval Mendelssohn egyfajta ökumenikus gondolkodással bírt, és nem kizárólag az evangélikus hit szerint komponálta az egyházi műveit, illetve számára a hit a sokkal általánosabb volt. De, mondom, felvállalta a zsidó gyökereit is, és amikor az Éliás oratóriumot írja, az apja haldoklik, és az utolsó mondatok egyik ez a naplójából kiderül az, hogy sürgeti, hogy a fia fejezze be ezt az oratóriumot, mert ha befejezi, az neki egy elégtétel a papának. Nem az, hogy jó művet írt a fiú, hanem hogy ezt a tematikát dolgozza föl. Úgyhogy Mendelssohn, én azt hiszem, hogy nagyon sokat szenvedett a maga módján. Egyik oldaláról nagyon boldog és nagyon kiegyensúlyozott volt. Minden sikerült az életébe. Egy csapásra. Akárhova betette a lábát, mindenütt sikere volt. A másik oldalon belülről egy feloldhatatlan feszültség volt benne, amiről valószínűleg egy ideig nem is tudott. Ezzel ő együtt élt. Boldogan vállalta, ő volt az, aki Bachnak az első, tehát a halál Bach halála után egy olyan 70 évvel az első emlékművet állítatta Lipcsébe, mert egy tábla nem volt ott, egy orgona koncert sorozat bevételéből, és hát, mint ahogy itt említettem, az evangélikus zenekultúra bachi alapjait, azt tulajdonképpen ő a reneszánsz révén ő teremtette meg, és folytathatnám az ő érdeklődését minden irányban. Én azt hiszem, hogy egyrészt nagyon sokat köszönhetünk neki, az egyház zenéje fantasztikus, és most szeretnék egy nagyon rövid kis kórusművet, a három vallásos énekből, illetve három vallásos dalból, de ez egy kórusmű orgona kísérettel, tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint sem az, hogy hiszünk a Urunk jóságában, és a védelme csodálatos, énekeljük rá jámbor énekünket, és örökké hálásak leszünk ezért. Akik előadják, a párizsi Notre Dame kórusa, egy számomra ismeretlen Lionel vagy Lionel Szó karmester vezényletével. A felvétel nem annyira zseniális a szónak a minősége értelmébe, de maga az atmoszféra, ez egy katolikus misén hangzik el, nem kell megijedni tőle. A lényeg az, hogy fantasztikus hangulatot áraszt az egész, és óriási tempók és hatalmas nagy öröm hangzik a zenéből.

0: most nagyon gyorsan még Manzonnak egy nagyon fontos, itt van felesége, Cécile Jean Renaud, 5 gyermekük született. Itt van Lipcse abból az időből, amikor Manzonék ott tevékenykedtek. Ő volt az, aki alapította a Lipcsei konzervatóriumot, német nyelvterületen az első ilyen intézmény, és amit itt látunk, az a Lipcsei Gewandhaus, azaz Fonódának az épülete, és itt született meg a 20. századi értelemben vett szimfonikus zenekarnak az őse, a prototípusa, és Mendelssohn volt az első karmester, aki pálcával vezényelt. Ő volt az, aki bevezette azt a hagyományt, hogy régebbi korok zenét zenekari koncerteken is lehet. A versenymű, illetve a nyitány versenymű szimfónia 3-ast is ebben az időben kezdik. Fantasztikus népművelő tevékenységet végzett, és emellett még a Düsseldorfi Operának volt az igazgatója. Tehát egy szóval egy all-round musician, aki minden pillanatban valamiféle zenei tevékenységet végzett. Azért ez is hozzájárult. Itt látjuk a Gewandhaus belsejét, belső termét. Itt a mai Gewandhaus Lipcsébe érdemes elmenni, megnézni az épületet, a zenekar kiváló. Itt látjuk belülről koncerttermet. És itt pedig jönne a 42. Zsortál, de most ugrok egy nagyot, és a gyerekektől elbúcsúznék, aki itt maradt. A Szent Ivánéi Álom című műből azzal a jelenettel, ahol álomra hajtják a fejüket a lények. Ez azt mondja, hogy a Mendelssohn, jó? És akkor utána, aki akar, marad, aki nem, nem.
1: Spirits, sing me now asleep, then to your offices and let me rest.

0: Gardiner vezényelt, Anne-Sophie Mutter, Otter volt a zöld ruhás, a másik hölgynek nem sikerült fölelnem a nevét. Kerestem égre földre, de nem tudom, sehol nem találtam. Úgyhogy aki tudja, hogy ki volt a hölgy, kérem szépen jövő hétig adja le, lehet nyerni rajta egy újabb előadást. Jó? Na, gyerekeknek megköszönöm. Aki akar, maradhat, még lenne még egy-két mondani van, lehet kérdezni, lehet beszélgetni, de nem akarom fárasztani a társaságot, mert így is már nagyon sokáig tartott a dolog. Egyet tudok mondani, azt hiszem, hogy egyetlen egy olyan hangot nem hallottunk ma este, ami csúnya lett volna. Tehát egyszerűen ez az ember nem tud csak szép zenét írni, sokan ezért nem szerették, sokan ezért nem lelkesedtek, azt mondják, hogy felületes, felszínes, nem igaz. Ő neki a lelke volt ilyen, belőle lehet nyugodtan töltekezni, és lehet merítkezni akkor, amikor az ember egy picit maga alatt van. Szép estét, és nagyon jó felkészülést, amit hallottam itt ma délután, amikor össze lett eresztve a két banda, már most nagyon jól szól, óriási erő van a kórusban, fantasztikusan szól a szónak abban az értelmében, hogy a lelketekből is, meg a torkotokból is. Úgyhogy kívánom, hogy ez ugyanígy maradjon, és biztos vagyok, hogy két csodálatos koncertetek lesz, és jó idő. Úgyhogy további jó felkészülést kívánok. Köszönöm nektek a figyelmet.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntelek benneteket szombat délelőtti Isten tiszteletünkön. Én ugyan nem látom a gyermekeket, de úgy tudom, hogy vannak köreinkben, úgyhogy megkérnélek benneteket, hogy gyertek előre. És az Isten tisztelet erején hozzátok szeretnék néhány szót szólni. Mózes élettörténetéből szeretnék egy részt felolvasni nektek, és ahogyan felolvasom ezt a részt, majd lehet, hogy az anyukátok el is szörnyűködik, hogy miért pont ilyen részt olvasok föl nektek, de aztán majd szeretném elmondani nektek, hogy miért is ezt olvasnám, és akkor majd talán közösen megértjük. Arról az életszakaszáról szeretnék most olvasni nektek néhány mondatot Mózesnek, amikor ő még Egyiptomban élt, mint a fáraó udvarának a része, és arról azt a részt szeretném felolvasni nektek, amikor neki el kellett hagynia a királyi udvart. Itt ezt olvasom Mózes második könyve második fejezetében. Lőn pedig azokban a napokban, amikor Mózes felnövekedett, kiment az ő atya fiaihoz, mármint a zsidó rabszolgákhoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött egy héber férfit az ő testvérei közül. És amikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Másnap is kiment, és íme két zsidó férfi veszekedett. És mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk, talán engem is meg akarsz ölni, amint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemledett, és mondta, bizony kitudódott a dolog. Hát itt Mózes egy iszonyatos dolgot csinált, hát ugye agyonvert egy embert, és látjátok azt, hogy amikor megcsinálta ezt a szörnyű dolgot, akkor utána arra gondolt, hogy majd erről nem fog tudni senki sem. És hogy elrejtette a homokba azt az embert, aki agyonütött, és azt gondolta, hogy hát, ha ezzel vége is van ennek a történetnek, de aztán nem, kitudódott, és az emberek között elterjedt ennek a híre. És amikor Mózes ezt megtudta, akkor nagyon félni kezdett, hogy kitudódott a dolog, és aztán menekülnie is kellett az országból. Szeretnék nektek a saját gyerekkoromból is egy példát mondani, amikor ugyan velem nem ilyen dolog esett meg, de mégis a lelki tanulságai bizonyos szempontból hasonlóak. Körülbelül olyan 4-5 éves lehettem, és kint az udvaron játszottam, valamilyen kis vas karikát hajtottam ott az udvaron, és édesapám pedig kaszált, vagy valami ilyen földön való munkát végzett, és én pedig egyszer úgy figyelmetlenségemben jó erősen meghajítottam azt a karikát, és ahogy gurult a földön, láttam azt, hogy édesapám éppen lehajol, és pontosan felé megy az a vaskarika, és annyira megijedtem, hogy egy szó nem jött ki a számon, és aztán csak azt láttam, hogy édesapám nem hajol fel, és én viszont megfordultam, sarkon fordultam, és rohantam, ahogy csak bírtam, és késő estig nem mertem haza kerülni, mert úgy féltem, hogy most vajon mi lesz. És édesapám egyáltalán nem volt egy olyan nagyon szigorú ember, hogy valami nagyon félni kellett volna, csak egyszerűen úgy megijedtem attól, hogy én valami rosszat csináltam, amiből édesapámnak súlyos baja lehet akár, hogy meg se vártam, hogy egyáltalán történik-e valami, hanem rohantam el, ahogyan csak bírtam. Ugye van úgy, hogy megijedünk, igaz? Tehát az, hogy csinálunk valami rosszat, és akkor félünk, hogy hú, meg tudja anya, meg tudja apa, mi lesz akkor abból. De tudjátok, nagyon érdekes ám a dolog, mert este, amikor már az udvarnak egy távoli szegletéből bemertem menni a szülői háza, mert hát azért enni mégiscsak kell, és akkor azért csak hazat megy a gyerek, akkor, meg hát persze a szüleim tudták, hogy ott vagyok, és látták, hogy nagyon magam alatt vagyok, és aztán akkor bementem, és akkor épp azt láttam, ahogyan édesapám hajat most, és pont ugyanabban a pózban volt, mint amikor utoljára láttam, hogy lehajolva, és láttam a fején a nagy sebet, és hogy az igencsak vérezhetett, és hogy bizony jól behasadta a bőre. És hát borzasztóan kellemetlenül éreztem magamat, nagyon szégyeltem magamat. És az volt az egészben az érdekes, hogy egy ilyen életre szóló tanulság volt nekem, hogy a szüleim azok egyáltalán nem toltak le azért, hogy én mit csináltam. Hanem a szüleim azt mondták, hogy ha valami rosszat teszel, akkor ne menekülj el, ne menj el, gyere hozzánk.
gyere hozzánk. Nem bántunk téged, hogyha rosszat teszel, de ne bújj el. Vállald, amit teszel. Ugye vannak olyan dolgok, amiket nem szívesen vállalunk, hogy mondjuk óvodában, vagy más helyeken, hogy mondjuk megrúgjuk a másikat, vagy több más dolog történik, amit aztán persze később magunk is helytelenítünk, de hát esnek dolgok az életben. És sokszor úgy szeretnénk tenni, mintha az meg sem történt volna, de nem lehet úgy tenni, mert az megtörtént. Azt nem lehet azzal megoldani, hogy elszaladunk, mint ahogyan azt én is csináltam, attól az megtörtént. Mózes is hiába szaladt el, elrejtette azt az embert, megtörtént, azt nem lehet visszacsinálni. De az, hogy amit teszünk, azt vállaljuk, az egy alapvető dolog az életben. És hogyha tudjuk, hogy az rossz, akkor merjük azt mondani annak, akivel szemben azt elkövettük, hogy az rossz volt. És meg fogjátok azt látni, mert én is ezt tapasztaltam az életben, hogy sokkal egyenesebb az embernek az élete, és sokkal jobbak a viszonyok akkor, köztetek és azok között, akit esetleg megbántotok, hogyha ezt vállaljátok, és bocsánatot kértek tőle. Az én szüleim úgy bocsátottak meg, hogy nem is hagyták elmondani azt, hogy ne haragudjatok, hogy én mit csináltam, hanem azt mondták, hogy azt tudják, hogy én nem akarattal vagdalom édesapám fejéhez a vasdarabokat. Nem is erről van szó, de oda kell figyelni, és nem szabad ilyen nehéz fémtárgyakkal csak úgy játszani az udvaron, és hogy ez legyen nekem egy tanulság, erre figyeljek oda, de nincs harag köztünk. És akkor, amikor ti is úgy érzitek, hogy valami rosszat tesztek, akkor ne higgyétek el magatokról, hogy ti rosszak vagytok, és hogy ti ilyenek vagytok, hanem azt higgyétek el, hogy az Isten segítségével jók tudtok lenni. És meglátjátok, hogy legközelebb ez sikerül. Vagy ha esetleg nem sikerülne, és harmadszorra sikerülni fog. És higgyétek el azt, hogy az Istennek van ereje ahhoz, hogy benneteket jóvá tegyen, és még ha valaki azt mondja is nektek, hogy rosszak vagytok, lehet, hogy az, amit tesztek, az rossz, de az Isten segítségével ti jók tudtok lenni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most csücsenjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, Jézusnak egy példázatáról szeretnék most beszélni, abból is csak egy kicsinyke részletről, mert hát azért a példázatok azért nagyon mély dolgok. Máté evangélium a 25. fejezetében van a 10 szűznek a példázata. Ennek egy aspektusáról egy-két évvel ezelőtt itt már beszéltem nektek az alvás témája kapcsán. Most egy másik részletét szeretném ennek a példázatnak kiemelni. És aztán még előtte egy viszonylag hosszabb bevezetőt is mondanék, mielőtt magára a példázatnak egy bizonyos szempontjára ráfordulnánk. Ugye Jézusnak egy eléggé jellemző módon használt tanítási módja volt a példázat. Tehát az, hogy elmondott életszerű történeteket, és azt az emberek tudták mihez kötni, és akkor utána már el tudták helyezni, hogy Jézus elvisíkon is mit akar mondani, és nem csak úgy levegőbe lógott az, amit mondott, hanem tudták a mindennapokhoz és a saját életükhöz kötni. És akkor, amikor arról van szó, hogy Krisztusnak a tanításai, meg a Biblia tanításai, akkor nagyon fontos, hogy ebben azt lássuk meg, hogy Jézusnak a tanításának a lényege az volt, hogy bennünket a mindennapi életben az Istenhez tudjon vonzani, és a mindennapi életben tudjunk Istennek tetsző életet élni. Természetesen a Bibliának van egy rendszertani váza is, tehát amikor a bibliai tanításoknak a rendszere az nagyon szépen kibomlik, de megfigyelhetjük, hogy erről direkt tanítás viszonylag ritkán van a Bibliában, és azzal viszont nagyon gyakran találkozunk, amikor erkölcsi tanítások, gyakorlati tanítások vannak. Jézus is, amikor prédikált, általában gyakorlati témákról beszélt, és nem kezdett el különösebben nagy rendszerek vázolásába. Ez azért is lényeges dolog, mert amikor ugye Jézusnak néhány igehirdetése azért fennmaradt a Bibliában, és amikor ezeket elolvassuk úgy, hogy mint egy önálló igehirdetést, úgy meglepődünk, hogy hát ez egy olyan furcsa stílusú igehirdetés, nem véletlenül ilyenhez vagyunk hozzászokva. És hát én is, amikor olvasom az igehirdetéseit Jézusnak, hát na, én nem így szoktam igét hirdetni. Tehát ő valami teljesen más stílusban és megközelítésben beszél az Isten dolgairól. Nyilván ennek megvan a maga konkrét oka. Jézus, amikor az emberekhez beszélt, akkor a hitáltal élt életnek a gyakorlati kihívásairól beszélt, és arról, hogy hitbelileg és tettek oldaláról hogyan álljuk meg mindebben a helyünket, de
úgy beszélte át, hogy mindenki megértette, és a beszéde pedig tele volt tartalommal. Tehát olyan dologgal, ami az embereket érdekelte, és nem úgy volt, hogy minden második ember elaludt, amikor Jézus beszélt, hanem nagyon érdekelte őket az, amit mond, mert a megtapasztalható valóságról beszélt, arról az Istenről, aki elérhető számunkra, aki itt van az életünkben, akármi is legyen, ő jelen van, és segíteni tud rajtunk, és egyszerűen tudhatni a lelkünkre. Jézus nagyon árnyalt képet festett Istenről, és nagyon érzékletesen bemutatta azt, hogy a mindennapi életünkben az Isten hogyan tudja a maga helyét elfoglalni, hogyan tudja betölteni a szerepét. És Jézus folyamatosan úgy beszélt Istenről, mint aki az életünkben akármi is van, mindig jelen akar lenni. Ugye az érzéki ember az úgy közeledik az Istenhez, hogy azt kéri az Istentől, hogy ugye jobb legyen neki. Jézus pedig arról beszélt, hogy Isten azt szeretné, hogy bármi is van, ő ott lehessen az életünkben. Tehát Istennek, Jézus erről beszélt folyamatosan. Gondoljunk csak egy pillanat erejéig, majd még az ige hirdetés végén szintén egy pillanat erejéig erre a másik példázatra utalok, ezt nem kell, hogy kikeressük. A Máté evangélium a 7. fejezete végén olvashatjuk a kősziklára és a homokra vagy fövenyre épített ház példázatát, ahol Jézus elmondta, hogy kétfajta házat hasonlít össze. Az egyiknek lealapoztak, kősziklára építették, jött a vihar, árvíz, stb. Megállt. A másikat fövenyre, nem volt alap, jött az ár, stb. Elmosta úgy, ahogy volt. Az egyik megállt a viharban, a másik pedig nem tudott megállni. Tehát az érzéki ember, ez alatt azt értem, hogy az Istentől távol álló ember, aki azért tudja, hogy van Isten, de igazából nem ismeri az Istent, az azt szeretné, és azt várja el az Istentől, hogy ne érje vihar a házát. Isten pedig azt mondja meg nekünk, hogy hogyan tudjuk a házunkat kősziklára építeni úgy, hogy amikor jön a vihar, az megálljon. Tehát Isten, Jézus így beszélt az Istenről és az Isten dolgairól. Mert hogyha Jézus bennünket a vihartól akarna megóvni, akkor a házunkat építhetjük homokra is, mert ugyanúgy nem lesz semmi baja. Csak Jézus viszont bennünket attól akart megóvni, hogy a viharban összedőljön az életünk, a mi házunk, mert a vihar az jön. Isten tehát az életünknek az alapjait szeretné szilárdá tenni, azért, hogy a benne való hitünk az folyamatosan meglegyen, bármilyen körülmények is adódnak az életben. Jézus tehát arról a valóságról beszélt, arról az útról, amelyen keresztül eljuthatunk a mennybe, és hogy ezen az úton hogy feleljünk meg a különböző kihívásoknak. Például Jakab apostol is a levelében arról beszélt, hogy mi teljes örömnek tartsuk azt, amikor különböző megpróbáltatások érnek bennünket, hogy tudván az, hogy a mi hitünk megpróbálása magasabb hitet eredményez, és közelebb vezet bennünket az Istenhez. Mi pedig sokszor ugye Jakabbal ellentétben azt kérjük Istentől, hogy óvjon meg a megpróbáltatásoktól, mert félünk, hogy abban elesünk. Az életben azért nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy mi emberek úgy szeretjük ezeket a nehéz helyzeteket úgy kikerülni. Tehát az, hogy azokat úgy valahogyan megusszuk, és ne kelljen bizonyos kihívásoknak megfelelnünk. Meg lehet figyelni azt az élet mindennapjaiban, akár munkahelyeken, vagy családi körben, vagy bárhol, hogy az emberek nagyon jól bele tudják magukat illeszteni egy olyan szerepkörbe, hogy jó nekik akkor, hogyha ők buták és ügyetlenek, mert akkor majd az okosak és az ügyesek megcsinálják az ő dolgaikat. És inkább vállaljuk azt, hogy buták és ügyetlenek vagyunk, csak ez egy kényelmesebb élethelyzetet teremt. Ugye sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy én nem tudok becsavarni egy villanykörtét, aztán más valaki megcsinálja, mint hogy azt meg tudjam csinálni, főleg a mai modern csillároknál, ez sokszor azért nem is olyan egyszerű feladat. Tehát az, hogy sokkal kényelmesebb azért a terheket másokra tenni, meg szívességből megkérni, mint azt, hogy én magam az élet dolgaiban igyekezzek helytállni, holott csak össze kellene magamat szedni, és egyszerűen emberként kell viselkednem bizonyos élethelyzetekben, és akarnom kell. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi olyan emberek legyünk, akik megértjük például ennek a iménti példázatnak is a tanulságait, hogy a kősziklára építsük a házunkat, és ne pedig azt várjuk, hogy a viharmentes övezetbe fog majd bennünket Isten kivinni. Isten olyannak kíván bennünket átalakítani,
amit Pál apostol úgy ír le, hogy benne új teremtések leszünk. Tehát az, hogy voltunk egy fajták, és aztán leszünk egy más fajták, és hogy az újjáteremtés, ami nyilván nem egy ilyen pillanatműve, hanem az egy lelki érés folyamataként tetőződik be, de az, hogy az újjáteremtés révén az Isten alapvetően formál bennünket, az nagyon fontos dolog. Vannak olyan emberek, akik úgy kutatják a Bibliát, hogy arról teljesen elvont módon gondolkodnak. Tehát az, hogy elolvassák a Bibliát, és akkor olvasnak a Bibliában, és akkor eszükbe jut, hogy ez milyen tanításokat hordoz magában, elvisíkon, ami nem baj, csak az a baj, hogyha itt megállunk, mert a gyakorlati életünk így nem profitál belőle, ám bár sokat tudhatunk a Szentírásról. És vannak olyan emberek, akik pedig úgy olvassák a Bibliát, mint ami számukra az élet kenyere, tehát amivel úgy lehet mit kezdeni a mindennapokban. Tehát ami nem ilyen elvont szöveg, amit aztán egy ilyen rendszerre összeállítunk, hanem az, amivel, amikor én befejezem az imádságot, és aztán megyek ki a családom körébe, és amikor reggelizünk, meg amikor a buszon vagyok, meg közlekedek, tudok mit kezdeni. Tehát a Szentírás az ilyen emberek számára az élet kenyerét jelenti, amiből táplálkozik az élete, az életfelfogása, az emberekhez való viszonyai, és nem pedig úgy, hogy most ugye erről olyan nagyon jó gondolkodni. Egy példát csak hogy mondjak, hogy azok az emberek, akik rendszerben gondolkoznak a Bibliáról, ami még egyszer hangsúlyozom, nem baj, csak az a baj, hogyha ott megállunk, tehát akik csak idáig jutnak el, azok például a Bibliából le tudják vezetni a halottak állapotát, hogy az micsoda, ugye ez nagyon szépen a Bibliából felderíthető, de azok az emberek, akik meg az élet kenyereként veszik a Szentírást, azok úgy fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni, más oldal ennek, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok, te akkor is velem vagy. Tehát, hogy az Isten akkor is velünk van, amikor mi életveszélyben vagyunk, vagy nagyon megpróbáló élethelyzetekben. Ott van Isten velünk a betegségben, ott van az Isten velünk akkor, amikor megszűnik a munkahelyünk, ott van akkor, amikor megcsal a házastársunk, és ott van akkor, amikor igazságtalanul bántanak bennünket. Hát az Isten ott van velünk. És nem kell attól félni, hogy most akkor hol van az Isten, az Isten ott van. Az ilyen körülmények között is, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, Isten akkor is velem van. Fantasztikus élettapasztalatokat lehet látni az életben, hogy hogyan van az, hogy az Isten a legkülönösebb helyzetekben is ott tud lenni, a legszélsőségesebb helyzetekben, amikről azt gondolnánk, hogy az életnek a olyan szituációi, amik mondjuk tényszerűen azok is, amik hát a legnagyobb tragédiák, és az Isten mégis ott van, és mégis valami fantasztikus dolgot ott kihoz. Itt egy példát csak hadd hozzak nektek. Ugye itt a gyerekeknek szóló kis történetben utaltam egy példára édesapámról, és most még hadd mondjak egy másik példát is, ami most már 21 évvel ezelőtt történt, 21 és fél évvel ezelőtt, amikor ő eltávozott közülünk. Nagyon súlyos, gyógyíthatatlan betegsége volt, és már elég régóta a kórházban volt, 16 éves voltam, és nagyon... Hát elbújtam az elől, hogy mi is lesz ennek a betegségnek a vége. És aztán bementünk a kórházba édesapámhoz, én bennem akkor nem tudatosodott, hogy ez az utolsó találkozásunk, és életre szóló élmény volt az, hogy amikor ő már nem tudott se beszélni, se járni, semmit nem tudott, csak ott feküdt az ágyában, akkor kezet fogtam vele, tudta nyújtani a kezét, és egy olyan erős kézfogást adott nekem, amiről biztos tudta, hogy neki ez az utolsó, én akkor még nem tudtam, de abban ott volt tényleg az Isten, tehát ez egy erőt adó valami volt egy életen át. Tehát vannak olyan dolgok, amikor az Isten hihetetlen erőt tud adni. Tehát az, hogy egy olyan beteg ember egy ilyen erős kézfogással bocsátott az életbe, ez egy fantasztikus életre szóló élmény volt, és hogy az Isten ott volt. És az Isten nagyon sok olyan helyen ott van, ahol azt gondolnánk, hogy az Isten ott magára hagyja az embert, vagy nem tudjuk, hogy ott az Isten hogy van, és az Isten mégis ott van, és velünk van. Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, nem úgy, mint azok, akik csak úgy ismerik a Bibliát, hanem úgy, mint akik tudnak vele valamit kezdeni az életben.
Most forduljunk rá ezek után a Tisztűz példázatára, ami a nagy apokaliptikus beszédnek az elmondása után olvasható. Ugye ez egy nagy vázlatprofécia, Jézus a jövőre vonatkozóan hihetetlen távlatokat nyitotta az őt hallgató embereknek, és elmondta azt, hogy a földi civilizáció végén milyen helyzet lesz, és hogy ebben a helyzetben mire kell odafigyelni az Istenben hívő embereknek. Három példázatot mondott el ezután. Az első ezek közül volt a tíz szűznek a példázata, és akkor ebből ragadnánk ki egy mozzanatot, de azért a teljeset felolvasnám, hogy azért mindannyian együtt tudjunk haladni. Tehát Máté evangélium a 25. fejezetéből az első 13 verset szeretném felolvasni. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma tíz szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt pedig bolond. Akik bolondok voltak, amikor a lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig a lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelték, mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ő bele a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Itt van tehát ez a tíz fiatal lány. Ott várakoznak a sötétben, késő éjszaka, hogy várják azt, hogy a kor szokásainak megfelelően majd jöjjön a vőlegény, csatlakozzanak hozzá, és együtt tudjanak menni majd a lányos házhoz. Ugye az alvás témájáról tehát nem beszélnék, mert erről korábban már egyszer én magam is itt szóltam, és nem akarok ismételni magamat, hanem nézzük onnét a történetet, hogy mi van akkor, amikor feltűnik nekik, hogy jön a vőlegény. Tehát már az ébredés utáni állapot. Jön a vőlegény, mit csinálnak akkor? Ugye azt csinálják ezek a lányok, hogy akkor gyerünk a lámpásunkkal, most világítani kell, mert most már menni fogunk, és hát ezért van nálunk a lámpás. Ugye be akarták kapcsolni ugye az elemlámpájukat. Tehát, hogy ugye kicsit aktualizálva a történet, be akarták kapcsolni az elemlámpájukat, ötnek sikerült, ötnek viszont nem volt hozzá eleme. Igaz, hogy a dobozra rá volt írva, hogy battery is not included, de ennek ellenére ők mégis úgy vitték el, elem nélkül, és nem sikerült nekik egyszerűen világítani. És volt öt okos lány, aki viszont látta, rá van írva, jó, akkor kell venni hozzá elemet, világos, vitték magukkal, és amikor kellett, akkor szépen be tudták kapcsolni, és működött. A többiekhez fordultak ezek a buta lányok, és azt mondták, hogy figyeljetek, most nekünk nem világít, a tietek igen, akkor segítsetek már nekünk, hogy a miénk is működni tudjon. De azt mondták, hogy hát bocs, nálunk nincsen tartalékelem, csak annyi van, amit a sajátunkba be tudunk tenni. Úgyis egy autóba öten befértek, menjetek Budaörsre, ott a Tesco, éjjel-nappal nyitva van, vegyetek. És viszont, amikor elmentek ezek a lányok, aközben már lezajlott az a történet, ami miatt ott várakoztak. Elmulasztották ezt az alkalmat, nem voltak felkészülve. Nem volt meg nekik az alapfeltétel, hogy együtt tudjanak menni a vőlegénnyel. Jézus, a vőlegénynek a megérkezése az Jézus Krisztus második eljövetelére utal. Arra utal, hogy majd ő eljön, és lesznek emberek, akik őt várják, azoknak egy része buta lesz, a másik része meg okos. Azok, akik buták, azoknak ugyanúgy van lámpásuk, mint az okosaknak, csak nem nincsen energiaforrás ebben. Azok, akik bejutnak aztán a házba, azok alkotják az üdvösségre jutók csoportját, az abból kimaradók pedig az elkárhozottak csoportját alkotják.
Az azonosság a két csoport között, tehát a lámpás, tudjuk jól Zsoltárok könyvéből, a Biblia egész összefüggés rendszeréből, hogy a lámpás az a Biblia mindig, az Isten igéje. Ez ott van a kezükben, ezt ismerik, Bibliaolvasó emberekről van szó. Várják is a vőlegényt, tehát Jézus második eljöveteléről tudnak, várják, számítanak rá, és olyan, tehát olyasfajta gyülekezetbe járnak, mint ahova mi is. Tehát olyan emberek, mind a buta, mind az okos lányok itt a történetben, mint amilyenek mi is vagyunk, tehát tulajdonképpen mi is ott vagyunk ezek között a lányok között. A különbséget tehát az okozza, hogy a lányok egyik részénél van olaj, a másik részénél nincs, és az egyik tud világítani, a másik nem. Hát persze, a lámpa is fontos, mert az ige ismerete nélkülözhetetlen, hiszen mint ahogy az elem nem világít önmagában, úgy az olaj sem, tehát azzal még ezek a buta lányok sem mertek kijönni, hogy nekik csak olajuk van, és akkor most ahhoz keressenek lámpát. Azért manapság elég divat ez az élményvallás, nem? Tehát az, hogy legyenek nagy élményeink az Istennel, a Szentlélekkel, nem tudom kivel, és hogy aztán az, hogy mit hiszünk, meg hogy hiszünk, az egy másodlagos dolog, csak legyenek meg ezek az élményeknek ez a dinamizmusa. De figyeljük meg, hogy itt még a buta lányok sem úgy voltak buták, hogy csak olajat vittek volna, hanem lámpájuk volt. Lámpájuk volt. Tehát a példázat arról már nem is szól, ami a mi korunkban sokszor jellemző, hogy ennyire csak az élményekre fektetődik a hangsúly a kereszténység körei belül. És egyébként nekünk is azért vigyáznunk kell, mert ha lelki sivárságot tapasztalunk magunkban, gyülekezetünkben, akkor egy nagy vágy lesz bennünk az iránt, hogy akkor majd lelki dinamizmus legyen, és ahol ilyesmit látunk, akkor az úgy felkeltheti az érdeklődésünket. Vigyázzunk, mert ez ugyanúgy egyoldalú dolog, mint a lelki sivárság, egyensúlyra van szükség, egy világító lámpára, és nem úgy, hogy csak az egyik vagy a másik alkatrész legyen meg ebből. Ugye a lámpára tehát szükség van. A lámpa az maga a Szentírás, és hát mit is akarnánk az Istennel úgy, hogyha a Szentírással nincs naponkénti közösségünk, ha a Bibliát nem olvassuk rendszeresen. A Szentléleknek az élő és folyamatos jelenléte nélkül természetesen nincs örök életünk. Tehát nem lehetséges az, hogy olvassuk a Bibliát, vagy járunk gyülekezetbe, vagy érdeklődünk a téma iránt, de igazából az Istennek a lénye az életünkből kissé kiszorult, hogy mégis örök életre tudjunk jutni. Ismerhetjük mi ám a Bibliát keresztül kasulattól, még nem biztos, hogy bennünk lesz a Szentlélek. Jézus azt mondja azoknak az embereknek, akiknek van lámpásuk, de az olajat nem vitték magukkal, hanem később mentek el, aztán visszajöttek. Azt mondja nekik, amikor már bezáradtak az ajtók, hogy én nem ismerlek benneteket. Tehát én nekem nincs közöm hozzátok. Ti nem az én embereim vagytok. Ti nem azzal a tűzzel jöttök, és nem azzal világítotok, mint amit én adnék. Hiába tudjuk pontosan levezetni a Bibliából amúgy helyesen nagyon sok mindent, például mit én azt, hogy a Biblia ír arról, hogy a felnőtt keresztség mennyire fontos része az ember hitéletének, és hogy a szövetségkötés a maga helyén és idején megtörténjen. Na de mit kezdünk azzal, hogyha ezt mi kiválóan le tudjuk vezetni, hogyha mint én 3 éves gyerekünk hisztiét mi is csak hisztériával tudjuk lekezelni. Ugye nem tudom, ti hogy vagytok vele, én rengeteg olyan szituációval találkozom az életben, hogy amikor a szülők azért hisztiznek, hogy a gyerekük ne hisztizden, és akkor most ugye az ember csodálkozik, hogy most mi is történik tulajdonképpen. De akkor minek a tudás, hogyha én azzal nem tudok

Nincs fogalmuk arról, hogy hogyan győzzék le a haragjukat, fogalmuk sincs arról, hogy mit kezdjenek a zsémbelődő természetükkel, fogalmuk sincs azzal arról, hogy az állandóan feltámadó kívánságoknak hogyan álljanak ellent az életükben. Hát Szentlélek nélkül körülbelül idáig lehet eljutni, hogy az ember megáll egy szinten, megismeri a Bibliának a nagyon sok tanítását, gyönyörködik benne, és aztán utána ott van üresen, hogy hát most akkor mi is van itt tulajdonképpen, és akkor vádoljuk a gyülekezet, a tanítókat, a nem tudom ki mindenkit, hogy majd, ha ők, akkor én is, de hát így ugye mégiscsak nehéz. Hát Szentlélek nélkül idáig tud eljutni egy élet. Idáig tud eljutni egy élet. Tudunk sok mindent, és megvalósítani meg hát úgy valamit csak-csak, de hát azért érezzük, hogy az nem az igazi. A Szentlélek ereje azonban át tudja alakítani az életet. Tehát a Bibliának az egy alapvető tanítása, hogy meg tud minket is változtatni, és nem engedhetjük meg azt a luxus magunknak, hogy amit tudunk, hogy az Isten el tud érni bennünk, hogy azzal a dologgal ne vegyük fel a küzdelmet, és ne hívjuk segítségül a Szentlélek erejét. Én magam is, amikor elkezdtem gondolkozni ezeken a kérdéseken, hogy hát hány éve ismerem a Bibliát, meg hát ige hirdetéseket tartok, és hogy itt mindenféle dolgokat itt mondok embereknek, de hát most velem mi a szitu? Tehát, hogy én most hogy vagyok itt a kereszténységgel, mint olyannal az életemben. Arra kellett egyszerűen rádöbbennem, hogy nyilván ezt az ember érzi magában, csak hát ki kell forni annak, amíg ezt megismerjük fogalmazni, hogy hát ez így elégtelen. Tehát ez nem elég. Ez egy nulla. Tehát hogy eljutottam idáig, az ugye egy valami, és az Istennek a kegyelme, de az, hogy megálltam valahol, az azért van, mert az Isten szent lelke nélkül nem működik a kereszténység, az egy olyan üres formalizmussá válik, és unalmassá válik a hitélet, és akkor az ember vagy elkezd tevékenykedni, vagy passzívvá válik, vagy fásult lesz, vagy stb., de hát ez nyilvánvalóan nem megoldás az életre, ebből nincsen üdvösség. És aztán rá kellett döbbennem abba, hogy vissza kell iratkoznom az óvodába. Tehát az, hogy egyszerűen el kell kezdenem újra az alapoktól, úgyhogy már nagyon sok mindent ismerek, de el kell kezdenem a hitéletemet gyakorlatilag az elejétől felépíteni, mert ugye, ahogy az egyik ismert politikus is fogalmazott Magyarországon, nem mostani, még régebbi, hogy a rosszul gombolt mellényt azt újra kell gombolni. Tehát akkor, hogyha valamit a mérehatóan alapokig kell végig gondolni, akkor az végig kell gondolni, és nem az a baj, hogyha azt végig gondoljuk, hanem az, hogyha azt elmulasztjuk. Bizony, rá kellett jönnöm arra, hogy nem lehet úgy elszórakozni egy életet a gyülekezetben, hogy mindannyian úgy csinálunk, mintha keresztények lennénk. Tehát nem lehet úgy csinálni, mint biztos ismerjük a Pomádé király új ruhája című mesét, hogy mindenki úgy tesz, mintha látná, hogy a királyó ruha van, és közben mindenki látja, hogy hát nincs rajta. Csak mivel az a beavatott, aki ezt látja, ezért mindenki azt mondja, miközben senki sem látja. Tehát nem lehet így élni. Tehát ez teljesen abszurd dolog, ebből ki kell törni a saját életünkbe. Ebben elsősorban. És világos, hogy nem lehet úgy élni, hogy úgy teszünk, mintha komolyabb bűneink nem lennének, illetve a bűnös arcunkat nem fordítjuk a gyülekezet felé. Tehát a gyülekezeti norma szerinti bűnöket vagy kiadjuk az életünkből, vagy pedig hát nem a gyülekezet szemlátára követjük el. És így végül is meg tudunk maradni egy bizonyos elismertségi szinten, de hát az életet így nem lehet élni. Mert rá kell jönni arra, hogy pusztán azért, mert az ember kevés hiteles példát lát maga körül, mert amúgy lát, tehát van ilyen, csak mondjuk kevés, attól, hogy kevés hiteles példát látunk magunk körül, attól még nekünk hitelesen kéne élni. Tehát attól nekünk meg kell találni az Istent, mert más nem találja meg, és attól, hogy azt látjuk, hogy magunk körül egy
csomó ember az kiégett, elfásult tevékenységekbe vonul vissza a lelki élet helyett, és állandóan gyülekezeti munkát végez a helyett, hogy megtérne, sorolhatnánk a menekülési útvonalakat, hogy ez nem jelenti azt, hogy nekünk is valamelyik pályára rá kéne állni, hanem akkor ez azt jelenti, hogy nekünk meg kell találni az Istent, mert ha látjuk, hogy más ember életében ez milyen végletes kudarcokat eredményez, akkor ezt nekünk el kell kerülni, meg jó esetben rádöbbenünk arra,

hogy magunk életében is ezek bizony ott vannak, és helyre kell tenni. Én is sokat küszködtem. Megpróbáltam több mindenkivel megosztani a tépelődéseimet, hogy hát ezek problémák, és valamit kellene ezzel kezdeni. És az volt az érdekes, hogy amikor elkezdtem beszélgetni erről emberekkel, azt láttam, hogy ez másoknak is gond. Tehát nem én vagyok ezzel egyedül, mint egy ilyen unikum, hanem ez másoknak is gond, csak legfeljebb nem beszélünk erről, úgy teszünk, mintha nem lenne, de aztán, amikor elkezdünk erről beszélni, akkor viszont kiderül, hogy ezek a mindannyi, vagy nem mindannyiunk, de többünknek a mélyén ezek a problémák ott vannak. És aztán elkezdtünk erről beszélgetni, imádkozni, küzdeni közösen, de nem jutottunk egyről a kettőre, befulladtak ezek a kísérletek. És aztán egyszer egy nagyon érdekes dolog volt, egy nagyon kedves ismerősöm egy fél mondatot elejtett egy teljesen más összefüggésben, és azt mondta, hogy az egyéni imát azt nem pótolja semmi. Tehát az, hogy mi egyénileg megküzdjünk dolgokkal, azt nem pótolja az, hogyha mindezt közösen próbáljuk megtenni. Hogyha mi próbálunk másokat segítségül hívni, meg beszélni erről, ezek még nem megoldások, részei lehetnek a megoldásnak, meg elvezetnek ugyan valahova, de a valódi megoldást az adja, amikor személyesen a belső lelki életünkben ezekkel a problémákkal meg tudunk küzdeni, és rá tudunk fordulni a Szentlélek vezetésére, és tudunk vágyakozni teljes szívünkből az Isten szolgálatára, az Isten vezetésére az életünkben. Rá kellett jönnöm arra, hogy senki nem fogja nekem odaadni az olaját. Tehát akárhogyan könyörgök, senki nem fogja nekem odaadni az olaját, mint ahogyan itt az okos szüzek közül senki oda nem adta a butának. És aztán én, mint ilyen buta fiú, úgy voltam ezzel, hogy hát nem adja nekem oda senki, irigyek, nem adják oda. De nekem kell ezen átküzdeni magamat, senki nem tudja ezt a lelki élményt megadni. Vannak dolgok, amikben segíthetünk egymásnak, vannak olyan dolgok, amiben nem. Vannak olyan dolgok, amiket el tudunk mondani egymásnak, és meg tudunk tenni egymás helyett, de van olyan, amit nem. El tudunk mondani, de megtenni nem tudunk más helyett. Ilyen a megtérés, az Istenhez való odaszentelődés, odaszánás, ez egyszerűen egy egyéni feladat az életben. Erről tudunk közösen beszélni, tudjuk egymást erősíteni, de nem tudunk közösen megtérni Istenhez, ezt egyénileg lehet megküzdeni. És ez pedig nagyon fontos, hogy lássuk, hogy nem a tettek szintjén jelenik meg első körben, hanem az valami következményként jelenik már csak meg. Nekünk oda kell menni Istenhez, és el kell ismernünk azt, hogy rosszul mennek a dolgaink, ha egyszer rosszul mennek, mert végül is nem kizárt, hogy rosszul mennek. Egyébként én azt figyeltem meg az életben, hogy általában azok a dolgaink mennek a legrosszabbul, amikre a legbüszkébbek vagyunk, tehát amikről a legjobban úgy gondoljuk, hogy azokat jól csináljuk, általában ott vannak a legnagyobb bajok, azokban valahogy nagyon benne van az én. Ott még nem tanultuk meg az alázatot. Nekem is föl kell fedeznem újra a Bibliát. Elkezdtem olvasni. Nagyon mélyen kezdtem el olvasni a Bibliát, sokkal mélyebben és komolyabban, mint korábban, és egyszerűen olyan új távlatok nyíltak meg előttem, amire nem számítottam már. Tehát tényleg nem számítottam már, és megnyíltak. Titus levelét lapozzuk fel, az első levélnek, első fejezetnek, az 5. verse. Tehát Titushoz írt levél, 1. levél, 5. verse. Itt olvastam ezt a levelét Pál apostolnak, amit ír tanítványának, ugye tőle messze végzi a munkát, és bizonyos tanácsokat ad neki. És itt ezt mondja. A véget hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én neked meghagytam. Azt mondja az apostol, hogy ne legyenek az életünkben ilyen félbehagyott dolgok. Hát ez nagyon talált. Tehát az, hogy nem jó az, hogyha valameddig úgy az ember megcsinálja a dolgait, és aztán nem akar, vagy nem tud utána foglalkozni ezekkel. Ez talált és süllyedt, úgy éreztem. Tehát nem lehet ezeket a dolgokat így csinálni. Ugye én nem Krétán akartam gyülekezeteket alapítani, hanem a saját életemben gondoltam ezeket végig, hogy ezek hogy vannak. És rá kellett jönnöm, hogy nagyon sok mindenbe belekezdek, de csak egy életem van, és ez meglátszik a kivitelezésben, és ez így nem jó, nem helyes. És rendszerezni kell az életet, és nagyon sok mindent ki kell hajítani.
És aztán elkezdtem kihaigálni sok fölösleges dolgot az életben, amikre nincsen szükség, csak az életenergiát foglalja el. Kezdve attól, hogy korábban még én nézegettem a tévében politikai műsorokat reggelente vagy este a híradót, és aztán rájöttem arra, hogy hát miért? És aki pornót néz, az jobban vétkezik? Hát melyikben van több bűn? Hát azok az indulatok, az a gyűlölködés, az a színvonal, az nem. És érdekelt a közélet, meg érdekel az ország sorsa, de rá kellett jönnöm arra, hogy nem jó az, hogyha mondjuk a napomat azzal kezdem, hogy reggelizés közben kinyitom a tévét, megnézek indulatoskodó embereket, és ugyan szép nyugodtan reggelizek, de valahogy mégis bennem vannak ezek a dolgok, és aztán hatnak. Nagyon sokat számított az például nekem az utóbbi hetekben, hogy ezeket a dolgokat, nem azt mondom, hogy abszolút kihagytam, és nem azt mondom, hogy soha nem néztem ilyet, de az, hogy mondjuk ez a 10%-ára lecsökkent, az viszont így van. És nagyon érzem ennek a hatását. Nagyon sok mindent sikerült átalakítani az életemben, a reggeli időben való felkerésnek a rendszerességét. Ugye abból már nagyon sok minden fakad, az igeolvasás, az Istennel való közösség, a Szentlélekkel való kapcsolat és a nap többi része. És megtapasztaltam azt is, hogy ahogyan ezt megpróbálom megcsinálni, az ördög ott van, és szét akarja rúgni az egész életemet. És abszolút, abszolút megpróbál. Tehát ahogyan az ember az Istenhez közel akar menni, az ördög ott van, és mindent megtesz azért, hogy ezek a dolgok nem működhessenek. Nekem is küzdelem kell. Hibákat is követtem el ezekben az időkben, amikor nem úgy tettem a dolgokat, mint kellett volna. Ugye akkor, amikor én is elszántam magamat erre, hogy nekem is könyvelőirodám van, tudjátok többen. Rögtön két adóellenőrzés lett egy nap. Tehát annyi minden teendő akad szinte, ami az életnek a mindennapjában nincs meg, és nem egyszerű dolog ezekben helytállni, és az ember hibázik is eközben, de fontos, hogy tanulni tudjunk a hibáinkból, hogy többet ezekbe aztán ne essünk vissza. És fokozatosan kell megvalósítani, erre is rájöttem. Tehát az, hogy nagyon sok mindent látok magam előtt, hogy mit kell máshogy csinálnom, és korábban is azt gondoltam, hogy nagyon át kell alakítani a dolgokat az életemben, de korábban mindig egy olyan radikális forradalomra gondoltam, hogy úgy egyszerre mindent. De aztán a forradalmakat mindig leverik, tehát az olyan. A reformok tudnak működni, tehát az, amikor lépésről lépésre stabilan, megalapozottan csináljuk a dolgokat. Nem forradalmárkodni kell, építkezni. És így lépésről lépésre elfoglalni azt az életet, amire az Isten bennünket megteremtett, és azt az életet élni, ami a miénk, és amire az Isten bennünket rendelt. Nem fogjuk ezt rögtön az első lépésennél megtalálni, mint ahogyan, ha megyünk fölfele az Eiffel-toronyba, ott is még a harmadik lépcsőfordulónál nem látunk semmit, csak a tetejéről látszik jól a város. És úgy tapasztalom, hogy ezek kapcsán az ima élet is átalakul. Tehát az, hogy sokkal intenzívebb, személyesebb, Istenhez közelibb lesz, és nem lesznek ezek az imák már olyan hosszúak és időpocsékolóak, hanem Istentől eredőek, és Istent megszólítóak, és Istentől tanulóak tudnak lenni. És akkor, amikor az élet így átalakul, akkor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten segít bennünket abban is, hogy mondjuk a szolgálatunkat, az emberekért végzett szolgálatunkat is milyen módon lássuk el. Mert ez ebből a lélekből, ebből a lelkületből következik. Előbb-utóbb, ugye, mi emberek vagy megbicsaklunk, és nem tudunk erre a pályára ráállni, vagy pedig az életvezetésnek a helyes gyakorlatát megtaláljuk, és abban jól érezzük magunkat. Emlékezzünk csak arra a példázatra, amit Jézus a 10 szűz példázata után nem sokkal mondott el, a juhok és kecskék példázatát, hogy ott ketté választotta a juhokat és a kecskéket. És itt szeretném ezt a mondjuk ismert részt felolvasni, csak nem szeretnék belebakizni, ezért inkább felolvasnám. Tehát a 25. fejezetnek a 34. versétől ezt mondja, hogy a példázatban a király az üdvösségre jutóknak, tehát akik a jobb keze felől állnak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám.
És akkor felelnek majd neki az igazak mondván, Uram, mikor láttunk, hogy éheztél, tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és inodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mesztelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ilyen dolgokról beszél Jézus, hogy ilyen emberek azok, akik az üdvösségre eljutnak, akik ezt teljesen normális módon teszik, tehát semmi rendkívülit nem éreznek abban, hogy ezt megteszik, hanem azt gondolják, hogy ez a normális. És nem nincsenek maguktól eltelve, hogy ők mennyire, nem tudom én mik, hanem így ebben az életfelfogásban élik az életüket. A közületek többen ismertek engem jobban, és ugye, többieknek is mondanám azt, hogy egy olyan 2-3 évvel ezelőtt volt egy foci balesetem, aminek keretében sikerült a két könyökömet egyszerre eltörni. Ugye ez nem egy mindennapi produkció volt, de minden esetre ezt sikerült megtennem, és aztán, amikor az egyik könyökem műtése kapcsán a kórházban ott voltam, egy fantasztikus élményben volt részem, mert jöttek sorban a hittestvéreim, és segítettek nekem. Tehát szóval tényleg el nem tudom mondani, hogy ott még az ember, amikor benne van, még annyira nem is, szóval ott nagyon, hogy mondjam, úgy telnek az események, de főleg később gondolkoztam csak azon, hogy ez azért milyen hatalmas dolog, hogy emberek így jöttek, és megetettek, mert azt is kellett, meg megmosták a fogamat, meg egyéb ilyen dolgok történtek velem, hogy másokról ne is beszéljek, és egyszerűen segítettek. Ott volt, beteg voltam, és meglátogattak. És az volt az érdekes, hogy most is, ahogy ezen gondolkoztam, igazából akik ott eljöttek hozzám, én már nem is nagyon tudom felidézni, hogy kik voltak ott, mert szóval nem az volt az érdekes, hanem az, hogy ők ott úgy valamit adtak, és nem magukat. Szóval ezek ilyen fantasztikus élmények az életben. És az is egy fantasztikus dolog volt például, hogy akik jöttek hozzám, azoknak a többségük, amikor meglátott engem, az első megrökönyödött pillantás után általában már normális embernek kezelt, és nem kezdett el állandóan sajnálkozni meg egyéb ilyen dolgok, és ez is egy nagyon nagy élmény volt nekem. Többieknek is egyébként, akik akár egy szobában voltunk, és látták, hogy jönnek emberek és segítenek nekem, és nem vagyok rájuk meg az ápolókra szorulva, akiknek hát nyilván idejük se nagyon lenne erre. És kérdezgették is, hogy kik ezek az emberek, akik itt jönnek. Hát mondtam nekik, hogy hát kik, meg milyen kapcsolatban vagyunk. És aztán az egyik férfi mondta is, hogy hát neki is a lánya most állandóan fiút keres, akkor mondjak már egy gyülekezet szívet, hát ha ott talál valami jó fiút nálunk, mert akkor elküldi őt hozzánk. Tehát az, hogy az embereknek feltűnik az, hogyha valami olyan mozzanat van az életben, ami nem szokványos, de mégis természetes, mert szívből jön, és ez így helyes. Tehát Jézus ilyen dolgokban határozta meg, hogy kik azok, akik üdvösségre jutnak, kik azok, akik, akik megteszik azt, amit meg kell tenniük. És most pedig, most visszautalnék a nyitó példázatunkra, az olajgyűjtési idő van. Tehát az, hogy most van az az idő, amikor az olajat össze kell szednünk. És nagyon fontos, hogy mi ne a lámpánknak örüljünk. Tehát ne annak örüljünk, hogy nézd, nekem ilyen lámpám van, nekem meg amolyan, és hú, milyen frankó lámpáink vannak, hanem most annak az ideje van, hogy az olajat összegyűjtsük, a Szentlélekkel való kapcsolatot fölépítsük az életben, és hogy akkor, amikor eljönnek a nem szeretem napok, amikor majd jön az árvíz, meg a többi dolog, ami ugye a nyitó példázatunkban volt, amire csak szóban utaltam, ugye a kősziklára épített ház esetében, hogy ne akkor jusson eszünkbe, hogy ja, hát ide alap is kellett volna, hát ki mondta azt. Hát igen, meg kell azt építeni addig, amíg erre van lehetőség. És gyűjtsük az olajat, és ezt magunknak gyűjtsük. Tehát ne úgy teljen el az életünk, hogy más emberekre, meg mások szolgálatára van időnk, de a saját lelki életünk fölépítésére már nincs. Tehát az nem jó. Nekünk magunknak kell az olajat gyűjteni, a saját életünket föl kell tudni építeni, és hogyha ezt megtesszük, akkor az Isten fölépíti az életünket úgy, hogy az embertársainkat szolgáló élet legyen, és ne önző élet legyen, de nekünk az olajat
ezeket magunknak kell gyűjteni. És erre az alkalmakat, az Isten szolgálatára az alkalmakat nem is kell nekünk ekkor már keresni, nekem az a tapasztalatom, és ezek az alkalmak megtalálnak minket. Egyszerűen az Isten annyi mindennel megbíz bennünket, hogy az valami hihetetlen, és ez nagyon sok örömet ad nekünk, de nekünk nem is erre kell annyira odafigyelni, hanem az alapokra. A kősziklára épített házra utalnék megint, hogy emlékszünk arra a példázatból, hogy kik azok, akik a kősziklára építik a házat. Ugye azt mondja, vannak akik homokra, vannak akik kősziklára, és a példázatban elmondja, hogy mi a különbség a kettő között. Ugye a különbség, a hasonlóság az, hogy hallja mindkettő az Isten igéjét, a fövenyre épített házú ember ezt nem cselekszi meg, a kősziklára épített házú ember pedig ezt megcselekszi. Tehát mi is, amikor halljuk az Isten szavát, amikor egyszerűen tudjuk, hogy mit akar az Isten, és hogyha ezt megtesszük, és ezt az életünknek egy vezérfonalává tesszük, akkor kősziklára épül a házunk, és az fölépül, és amikor eljön majd a végső nagy vihar, akkor az megáll. Hogyha meg nem épül fel, akkor azt elmossa a vihar, és semmi lesz, és elkárhozunk. Ettől akar megvédeni bennünket az Isten, és Jézus ezért jött el, és ezért mondta el ezeket a dolgokat, hogy ez ne így legyen. És látjuk, hogy ebben a példázatban, a tízszűz példázatában Jézus mit akar mondani? Azt akarja mondani, hogy olaj nélkül esélytelenek vagyunk. Nem csak a végidőben, bármikor, de a végidőben főleg, és az meg most van. Tehát nekünk az életünkben egy fontos dolgot meg kell valósítani. Azt, hogy a Szentlélekkel való élő közösség, amely megalapozott, amely nyugodt és kiegyensúlyozott, és nem érzelmi viharoktól teljes, hanem letisztult és szép, és a lelket fölemelő, ilyen kapcsolatnak kell kiépülnie az életünkben az Istennel, és ez a kapcsolat az, amely a kősziklára építi a mi életünknek a házát, és ez a kapcsolat az, amely bennünket az örök életbe is át fog vezetni. Az Isten segítsen meg minket, hogy mi is olyanok legyünk, akiknek a lámpásaiban van olaj, vagy lesz olaj, de minden esetre az életünkben kell egy eltökélés, kell egy elszánás, mert enélkül ez nem megy, hogy legyen olajunk. És ezt mi tudjuk eldönteni, senki más. Se a szüleink, se a házastársunk, se a hittestvéreink, se a cigehirdető, senki helyettünk el nem dönti. Ezt mi tudjuk eldönteni, hogy szeretnénk-e azt, hogy tele legyünk olajjal. És őszintén kívánom azt, hogy amikor Jézusnak ezeket a gondolatait halljuk és olvassuk, hogy akkor ezt meg is tudjuk fontolni, és el tudjuk vinni odáig, hogy olyan emberek legyünk, akik halljuk, és megcselekesszük az ő igéjét. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Te megváltottál bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy a Te kezdeményező szereteteddel még az eszmélésünk előtt fiad meghalt értünk, és számunkra a menny nyitott, és eljuthatunk oda. És köszönjük azt, Istenünk, hogy élhetünk, hogy adod nekünk a Te jelenlétedet, adod nekünk a Szentírást, adod a Te szavadat, és adod a Te szent lelkednek a jelenlétét, bátorítását, bíztatását, hogy megértsük, hogy számunkra is lehetséges az üdvösség, hogy megértsük és merjük vállalni ezt az utat, és hogy erre oda tudjuk szánni magunkat. Azért könyörgünk, hogy az életünket helyes megvilágításban lássuk, helyesen lássuk azt, hogy milyen veled a közösségünk, vagy éppen milyen hiányunk van ebben. Add meg, hogy az életidőnkben az elsődleges célként azt tudjuk megjelölni, hogy gyűjtsük az olajat, gyűjtsük azt, hogy a Te szent lelked ott legyen a mi szívünkbe, és hagyjuk, hogy ez határozza meg az életünket, hagyjuk, hogy ez munkálja ki a mindennapjainkat. Tudjuk azt, hogy ehhez nagyon sok fontos döntést meg kell hozni az életünkben. Segíts minket, hogy ezeket jól lássuk, és ne szélsőségesek legyünk, ne fanatikusak, ne elvetemültek, hanem hívő emberek. Olyan emberek, akiket Te meg tudsz áldani, hogy mi is úgy álljunk Te hozzád, úgy vigyük végbe a lelkünkben az odaszánást, az odaszentelődést, hogy az túlzások nélküli kiegyensúlyozott és helyes legyen.
Kérünk Istenünk, segíts bennünket, hogy az életünket helyes módon éljük, és ne csak a pillanatnyi dolgok bűvölete ragadjon meg bennünket, hanem lássuk az életet, lássuk az életünk egészét, és ebben tudjál te jelen lenni. Ezt tud megáldani, és ezt tud fölemelni, és üdvösségre juttatni. Köszönjük, hogy a te fiat halála által ezt az utat számunkra lehetővé tetted. Az ő nevében bízva kértük mindezt tőled. Amen.

Kedves gyerekek, megint tiétek az elsőbség. Egy nagyon kedves bibliai történet, néhány gondolatát szeretném felidézni. Dánielről és társairól biztos a szüleitek már meséltek nektek. És ebből a történetből egy rövid kis gondolatot felidéznék, amikor Dániel, mint tudjátok, egy idegen, hatalmas birodalom királyának a foglyaként abban a különleges kiváltságban részesült, hogy a király odavette az ő asztalához. Őt és a társait megengedte, hogy a király asztaláról egyenek. Mondhatnák sokan, hogy ez azért nem volt akkora kiváltság, mert több százan étkeztek annál az asztalnál, de foglyokat, rabszolgákat a királyi asztalhoz ültetni nem volt szokás. És Dániel egy emberi mércével mérve meglehetősen furcsa dolgot tett, eltökélte a szívében. Azt mondja a Biblia, hogy eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király asztaláról vett étellel. És nem iszik abból az italból sem, amit a király felajánlott nekik. Szóval eléggé furcsa viselkedés ez, amikor a másik nagylelkű. Amikor a király nagylelkű egy rabszolgával szemben, ott egyszerre csak a rabszolga kezd diktálni, és azt mondja, hogy ő pedig ebből nem eszik. Ilyenkor arra gondolunk, hogy vajon milyen következményei voltak ennek. Biztos elzavarták onnan. Hogy lehet egy ilyen megáltalkodott, egy ilyen a jósággal ennyire visszaélő magatartást tanúsítani. Persze van ennek egy másik megközelítése is. Dániel, amikor eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király asztaláról, akkor a gondolatainak a hátterében és a viselkedésének a hátterében az állt, hogy az Isten szavaival nem megy szembe. Számára minden király kijelentésénél és gesztusánál és nagylelkűségénél fontosabb az, hogy ő engedelmes maradjon az Isten szavához. De mi van a következményekkel? Dániel ott maradt a király udvarban, megutálták, elhatárolódtak tőle, nem szerették ezután, mert hogy egy ilyen ostoba viselkedésnek csak ez lehet a következménye. Mit gondoltok? A Biblia azt mondja, az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Tudjátok, amikor emberek elvek mellett kitartanak, amikor valamit fontosnak tartanak, és ahhoz ragaszkodnak, ez tiszteletet kelt a környezetben. Ez volt a bevezetés, és most egy történetet mondanék el, ami ezzel összefügg. Csak miközben a történetet olvastam, jutott eszembe ez a bibliai idézet, és én legalábbis jónak tartom, hogyha bizonyos történeteknek azzal adunk közvetett módon hitelt, hogy megkeressük azoknak a bibliai megfelelőjét. Egy kisfiú örömmel és jó akarattal járt az iskolába, és ott szertett néhány barátságra. Ez a kisfiú nagyon szegény volt, ráadásul Budapesten élt egy nagyvárosban, ahol a játéknak és a kirándulásnak, az erdőben, a patakok mentén, a csatangolásnak nem tudottan sok esélye és lehetősége van, és az egyik osztálytársa meghívta magához, egy gazdag kisfiú, hogy ő lent fog nyaralni vidéken, a rokonainál, és ott van erdő, van patak, van rét, ott vannak állatok, és ott nagyon-nagyon jól el lehet majd szórakozni. És engedélyt kért ez a kisfiú a szüleitől, lázasan bepakolta a holmiait, és a következő nap délelőttjén már ott is voltak ebben a vidéki házban. És ez a kis barátja olyan örömmel fogadta őt, olyan lelkesen körülvezette az udvaron, megmutatta neki a kutyát, a macskát, a bocit, a kis csikót, kivitte az erdőszélre, ahol patak csordogált, és hát eleve felötlött bennük, hogy milyen jót fognak játszani ezen a nyáron együtt. Elérkedett a lefekvés ideje, és ez a kisfiú, ez a kis budapesti gyermek most arra gondolt, hogy mit csináljon. Ő otthon este lefekvéskor imádkozni szokott.
egy szobában alszik a barátjával, aki bizonyára nem szokott imádkozni. Most, ha ő letérdel és imádkozik, akkor vajon ez a barátság, e furcsa a másik fiú számára ismeretlen megnyilatkozás miatt nem kerül-e veszélybe, és nem kell-e majd a következő vonattal neki hazajönnie, mert hogy hát ezt az oldalát még nem ismerte a barátja. És hát azon gondolkodott, hogy ne imádkozzon-e majd az ágyban, a paplan alatt, vagy valamilyen módon, hogy a másik erről ne szerezzen tudomást, de hát arra gondolt, hogy az Isten dolgai miatt nem szabad bujkálni, és azt nem szabad szégyelni. És erőt vett magán, és azt mondta ennek a barátjának, hogy tudod, nem tudom már a nevét, nem emlékszem rá, figyelj, de nevezzük Pistinek. Pistikém, mi nagyon jó barátok vagyunk, és én, miután nagyon jó barátok vagyunk, ezért olyan dolgot árulnék el most neked, amit én a szívem legmélyén őrzök. Én hívő vagyok, én hiszek a Jóistenben, és én a Jóistennel szoktam beszélgetni. És hogyha ezt te nem veszed rossz néven, akkor én ettől a szokásomtól nem térnék el. És lefekvés előtt most is imádkoznék. Érdekes, hogy a másik kisfiú nem rökönyödött meg ezen, nem fordult el, nem tagadta meg a barátságot, sőt, még mélyebb szálakkal, érzelmi szálakkal kötődtek egymáshoz. Egyszerű történet a mindennapokban gyakran ismétlődik. Azonban mind a Biblia szövegnek, mind pedig ennek a történetnek egyetlen tanulsága van. Az Isten dolgaihoz ragaszkodni mindig felette áll minden másnak, barátságnak is, emberek megbecsülésének, vagy éppen a megbecsülés hiányának, mert hogy mi az Isten szeretetéből élünk, és ezzel a szeretettel nem szabad visszaélni. Egyetlen szeretettel sem szabad visszaélni, az Isten szabadságot adott nekünk, hogy őt szabadon szerethetjük, és bárki próbál bennünket másféle magatartásra rávenni, sose tagadjuk meg az Istenhez fűződő kapcsolatot. Imádkozzunk, ahogy szoktunk, olvassunk Bibliát, amikor szoktunk, foglalkozunk a Jóisten dolgaival, ahogy szoktunk. Tökéljük el a mi szívünkben, hogy a Biblia szöveg mondja, hogy mi ettől nem tágítunk. És a Jóisten segítsen nektek ebben, hogy ahogy majd nőttök, és ilyen helyzetekbe kerültök, ezt a magatartást ti is valóra válthassátok. Kedves testvéreim, mi pedig lapozzuk fel Lukács evangéliumát, és Lukács evangéliumában a 22. fejezet 15. versét olvassuk el közösen. Az utolsó vacsora színhelyén vagyunk, és az Úr Jézus ezekkel a szavakkal fordult az övéihez. Ugye tudjátok, hogy minden egyes úrvacsora ennek az utolsó vacsorának az alapkövén épül fel, és gondolkozzunk most el erről a történetről úgy, mintha ez a mi környezetünkben, a mi körünkben játszódott volna le, mintha Jézus most személyesen hozzánk intézni ezeket a szavakat. Így olvasom. És mondta nékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Az elmúlt napokban gondolkodtam el ezen a kijelentésen, miért akarta Krisztus a húsvéti bárányt kívánva elfogyasztani a tanítványokkal. Neki nem volt szüksége arra, hogy a húsvéti bárány áldásaiban részesedjen, hiszen a bárány bűntörlő vérére nem volt szükség, nem vétkezett. Miért akarta a húsvéti bárány tehát elfogyasztani az övéivel? Azért, mert a húsvéti bárány üzenete nem korlátozódik a bűnök rendezésére csupán, hanem újra akarta építeni, és el akarta mélyíteni a húsvéti bárány közös elfogyasztása kapcsán, újra akarta építeni a közösséget a hatalomittas, a ki a nagyobb gondolatától megfertőzött tanítványokkal. És az volt a szíve vágya, hogy talán a húsvéti bárány, az utolsó vacsora légköre megteremti azt a lelki közösséget, amiért a megváltás egész műve létrejött.
hogy Isten és ember kapcsolata helyreáll, és ezen belül ember és ember közössége is valóra válik. Az utóbbi hónapokban, már régóta, de az utóbbi hónapokban egy felerősödve foglalkoztat az a gondolat, talán ti is egyszer-egyszer hallhattátok a megnyilatkozásaimból, hogy úgy látom, hogy a megváltás műve az nem csupán a bűnök rendezésére irányul és korlátozódik. Fontos a bűnök rendezése, de sokkal inkább az Isten az önmagával való közösséget akarja helyreállítani, mert ő tudja igazán, hogy enélkül a közösség nélkül az emberi élet értéktelen és tartalom nélküli. Gondoljuk csak bele, hogy az Édenben Isten és ember közössége töretlen volt. És amikor a bizalmat megrontotta a kísértő, és a bizalomvesztés nyomán az első emberpár távolodni kezdett az Istentől, akkor vajon milyen mérhetetlen fájdalom járhatta át az Isten szívét? Azzal a valakivel, akivel édes békességben és közösségben élt, az ő teremtménye, az ő szeretett teremtménye idegenkedve távolodik tőle. Holott az Isten mindenkinél jobban tudja, hogy ebben a közösségben van a mi életünk. És enélkül, a közösség nélkül nem vagyunk teljes értékű lények. Vegetálunk, életjelenségeink vannak, csak nem a menny értékrendje szerint. Hogy lélegzünk, hogy dobog a szívünk ideig, óráig, ez így rendben van, de ez nem maga az élet. Az élet tartalmát tekintve az Istennel való személyes közösségben leledzik. És éppen ennek a gondolatnak kapcsán gondoltam tovább ezt a történetet. Igaz, az Isten ott megfogalmazta az Édenben az elbukás után nem sokkal az úgynevezett ősevangéliumot, hogy Isten ezt nem hagyja annyiban, majd ellenségeskedést szerez, magyarán életben tartja az emberi szívben az Isten utáni vágyakozást, az elveszett Éden utáni vágyakozást, és nem engedi, hogy az emberben ez a fajta érzés és ez a fajta vágyakozás elhaljon, de az Isten a maga részéről sokkal többet tett ennél. Jézus, akinek az volt a hivatása többek között, hogy az Isten szeretetéről világos, nyilvánvaló bizonyságot tegyen, az elveszettekről szóló példázatban azt mondta, hogy amikor elveszett a juh, akkor kereste a pásztor, ugye ebben a példázatban is az Isten szimbolizálja a pásztor, kereste, míg nem megtalálja. Amikor elveszett a pénz, ugyanez volt az asszony magatartás. Az elveszett fiú esetében pedig az apa egyszerűen nem akart, nem tudott beletörődni abba, hogy a fia elment, ezért amikor még távol volt, rögtön meglátta, mert egész időn keresztül az utat fürkészte, hogy a fiú vajon mikor jön vissza. És hogy ezt a történetet, illetve az Istennek ezt a magatartását még megragadhatóbbá tegyük, az Isten nem hagyta el az embert. Az ember eltávozott, de az Isten láthatatlan a nyomába szegődött. Erről szól az emberi élet. Hogy az Isten ott van a mi nyomunkban, keres, míg nem megtalál. Igaz, futunk az Isten elől, igaz, menekülünk előle, igaz, hogy a távolság tartásra rendezkedett be minden ember, és elrejtőzünk, és nem akarjuk ezt a közösséget, de az Isten nem tudja magát megtagadni. Jobb könyve fogalmaz így, hogy kívánkozik az ő kezének alkotása után. Mert ő tudja csak legjobban, hadd ismételjem újra ezt a mondatot, hogy mi mindent vesztünk, és mi mindenre van szükségünk, és ő a maga részéről mi mindent tud és akar adni nekünk, akár az úrvacsorában is, hogy ezt a közösséget, ami az életünk léte és értelme, hogy ezt a közösséget helyreállítsa. Hogy olvastuk az alapígében? Kívánva kívántam megenni veletek a húsvéti bárányt. Az a valaki kívánkodott a húsvéti bárány elfogyasztására a tanítványokkal együtt, akinek nincs szüksége erre a közösségre, nekünk annál inkább. És hadd hangsúlyozom újra, hogy a bűnök rendezése az úrvacsorában csak a nyitány, a belépő, a közösségen van a hangsúly. És én magamon is tapasztalom, és hogy általában a veletek való beszélgetés nyomán is ez a
Fájdalmas érzés olykor megjelenik, hogy ezzel a közösséggel nem tudunk mit kezdeni. Nem is vágyódunk annyira rá. Mi a bűn rendezésére, a bűnök rendezésére koncentrálunk, és minden törekvésünk erre irányul, hogy a bűnök rendezésével majd a dolgok megoldódnak, de ez csak a belépő. A közösségen van a hangsúly. Az Istennel járáson van a hangsúly. Az Istennel való élet közösségben nyilvánul meg a gyógyulás egész folyamata. Énok az Istennel járt. Noé az Istennel járt. Ábrahámmal úgy beszélt az Isten, ahogy ember szokott szólni a barátjával, és Mózesről is hasonló szépséges ígék olvashatók, hogy Isten úgy szólt vele, hogy szemtől szembe beszélget két ember egymással. Hogy néhány efféle ígét úgy ötletszerűen kiragadjak a sok közül, amikor imádkozunk, azt mondja a Biblia, te atyád titkon van. Azért, mert a jelenlétét nem érzékeljük kézzelfoghatóan. Ez az ige is közvetett módon arról tesz tanúságot, hogy az Isten ott jár a nyomunkban. És arra a pillanatra vár, amikor a bizalom megjelenésével már mi is akarjuk ezt a közösséget. Hogy elinduljanak az élet folyamai bennünk ennek a közösségnek nyomán. Sokszor olyan negatívan nyilatkozunk a zsidók vándorlásáról. És sok csúnyaság is kötődik ez a vándorláshoz. Az Isten ott volt. Ott volt felhőoszlopban, ott volt tűzoszlopban. Építsetek nekem szent hajlékot, hogy köztetek lakozzam. Az Isten nem mondott le erről a közösségről. Utálatos ronda emberi magatartások, megnyilatkozások ellenére sem mondott le. Igaz, a bűnök elválasztanak, de a bűnök rendezése nyomán ez a közösség jön létre. Szóval az egész 6000 éves vándorlást az Isten láthatatlan jelenléte kíséri. És arra a pillanatra vár, amikor az ő szeretetének megnyilvánulásai nyomán a bizalom helyre áll, és Isten és ember közössége megvalósul. És ezért kell a keresztről emlékeznünk újra és újra, mert az Isten szeretetének legékesebb bizonysága az, hogy az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mert ennek a szeretetnek a megnyilatkozása bizalmat ébreszt, és már igényelni fogjuk az isteni reménység szerint is a közösséget magát. És hadd fogalmazzam meg, próbáljunk egy kicsit ebben az összefüggésben is gondolkodni az úrvacsoráról. Nem elég a bűnök rendezése. A közösség helyreállítására van szükség még akkor is, ha nem tudunk mit kezdeni vele, ha nem tudjuk hova tenni, ha nem tudjuk igazán tartalommal megtölteni. Bízzuk az Istenre, hogy ő majd megtöltse tartalommal, de gondolkodjunk az úrvacsora összefüggésében a bűnök rendezésén túl arról is, hogy ez a közösség a mi életünk, és ennek a közösségnek a helyreállítása, Isten képűségünk újra megjelenése a cél. Hogy Isten és ember közösséget alkosson. Amikor 1888-ban az a két fiatalember, akit az Isten küldöttének ismerünk, megjelent a nyilvánosság előtt, és egy bizonyos üzenetet fogalmazott meg, akkor a Kolossé beliekhez írott levél első fejezetének 27. versét idézte, hogy az Isten ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. És ebben az egész megváltási terv benne van. Isten mi közöttünk van, Isten mi bennünk van, Isten és ember közössége helyreáll, és ha Isten és ember közössége helyreáll, akkor az Isten erkölcsi képmása is, az Isten jelleme is megjelenik majd az emberi életben, az emberi lényben. A dicsőségnek a ma reménysége. Van reményünk arra vonatkozóan, hogy Isten a maga erkölcsi képmását helyreállítja. És az úrvacsorában ez a sokszor idézett, de tartalmától olykor megfosztott mondat, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Megint csak a közösségről van szó. Ha nem rendezzük a bűnöket, nem jön létre a közösség, nem elég megmosni, nem szabad beírni annyival és azzal, hogy a bűnöket elrendezzük. Ha nem áll helyre a közösség, vagy nem igényeljük ezt a közösséget, akkor a bűnök rendezésének önmagában nincs értelme és értéke.
ha meg nem moslak, nincs közünk egymáshoz. Ha meg nem moslak, ha a bűnök rendezésére sor nem kerül, akkor nincs közösség, és megint a közösségen van a hangsúly. Még két igét szeretnék idézni, mind a kettő tartalmilag az előbb mondottakkal van összefüggésben. Az egyik Mikás könyvében így olvasható, Mikás könyvének legvégén. Az Istenre talált ember bizonságtevése hangzik így, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Megint ki a kezdeményező? Ki az, aki az irgalmasságban gyönyörűséget találva hozzánk tér? Ahogy Krisztus is megfogalmazta, kívánva kívántam veletek együtt megenni a húsvéti bárányt. Mert tudom, hogy a húsvéti báránynak az a hivatása, az Isten azért rendelt helyettes áldozatot, hogy a bizalom létrejötte nyomán maga a közösség álljon helyre. Tudom, hogy a pászkának az a jelentése, hogy elkerülni. Nem csak arról van szó, hogy az a bizonyos angyal elkerüli azoknak a házát, akik megkenték a pászka bárány vérével az ajtófélfát és a szemöldökfát. Nem csupán a büntetés elmaradása

jeges félelem szorította össze a szívét. Mi történik akkor, ha Péter elzárkózik? Mi történik akkor, hogyha valaki nem veszi komolyan az Isten szeretetének ezt a megnyilatkozását? Mi van akkor, ha nem áll helyre a közösség Isten és ember között, az a közösség, amire az embernek igen-igen szüksége van? Ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Hósás könyvét idézném még. Így olvasom a 11. fejezet 8. versét, értek talán a 9-ből is valamennyit. Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael? Miként adnálak oda, mint Admát? Tennélek olyanná, mint Szeboim? Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam. Nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember. A szent te közötted, és nem haraggal jövök én. És ott van a 10. vers eleje, még ezt hadd idézem. Az Urat fogják követni. Az Isten szeretet megnyilatkozásainak ez a szerves következménye. Amikor az Isten nagy lelkű, amikor az Isten maga szeretetéről bizonyságot tesz, amikor fellángol benne minden szánalma, és megesik benne az ő szíve, az ember nyomorúságát látva, akkor szeretetének gesztusai nyomán az emberi szívben is bizalom ébredhet. És mi is kimondhatjuk azt, hogy Urunk Istenünk, egyetlen vágyunk, hogy közünk legyen egymáshoz, és ne csak a lábunkat, hanem a kezünket és a fejünket is, mert nem akarunk erről a közösségről lemaradni. Belátjuk, megértjük, hogy ez a mi életünk értelme. Enélkül, a közösség nélkül nincs életünk. Nem vagyunk igazán azok, akiknek nevezzük magunkat. És nem akarjuk ezután beírni a bűnök rendezésével, az úrvacsora kapcsán. Hanem azért akarjuk a bűnöket rendezni, hogy a közösség is helyreálljon. Mert ez mindennél fontosabb. És ha Isten adja meg kegyelemből mindannyiunknak ezt a tapasztalatot, vagy ha a bűnök rendezésén túl, amikor öröméneket énekelünk az úrvacsora végén, vagy ha ez az ének kifejezni azt, hogy nem csak a bűntől való szabadulás belső bizonyossága lett a miénk, hanem újra az Isten közelségében vagyunk. Ott vagyunk az Atya közvetlen közelében, ott vagyunk az atyai ház biztonságot nyújtó falai között. És maga az Isten van velünk, a mi Istenünk. Ha Isten adja ezt kegyelemből az úrvacsora kapcsán mindannyiunknak. Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az időnk előrehaladása miatt ma sajnos el kell hagynom a kisgyermekeknek szóló külön kis gyermek igehirdetést. Esetleg majd a végén, ha előre jönnek a gyerekek itt a beszélgetés elején, szívesen szólok egy kicsit hozzájuk. Ugyanis egy nagyon fontos témánk lenne ma, és szeretném, hogy azért ezt át tudjuk venni, át tudjuk gondolni mindannyian. A Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből az első öt vers a mai igehirdetésünk alapigéje, tehát Pál apostol Timóteushoz írt második levele negyedik fejezetéből olvasom az első öt verset. Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből az első öt verset idézem. Kérlek azért, Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Kedves gyülekezet, Pál apostol munkatársához, Timóteushoz intézte ezeket a szavakat, de amellett, hogy közvetlenül és elsődlegesen őt bátorítja, a Szentlélek ihletése folytán messzebbre néz az apostol. Mert amikor azt mondja, lesz idő, ez nyilvánvalóan már nem a saját kora. És hogy melyik az az idő, amire itt előre pillant, hogy proféciává válik ez az ige szakasz, azt nem nehéz felfedeznünk, mert nem sokkal előbb a levélben, a harmadik fejezet első verseiben a következőket írja. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Tehát nem lehet kétségünk afelől, hogy az apostol itt a saját korán túl lépve már, ahogy említettem, a Szentlélek ihletésére proféciát mond az utolsó idők nehéz idejéről, hogy milyen nehéz idők állnak be akkor. És egy útmutatást ad, nem csak Timóteusnak, hanem mindazoknak, akik a végidőben élnek, mondjam így mindnyájunknak, hogy ebben a nehéz végidőben mi a feladat. És azt hiszem, mindnyájan hallottuk a döntő felhívást, hirdesd az ígét. És miért teszi rögtön hozzá, hogy alkalmas, alkalmatlan időben? Azért, mert ebben az időben nem lehet számítani népszerűségre, fogékonyságra, az ígének a szíves fogadtatására. Hanem ellenkezőleg azt mondja, hogy olyan időszak ez, amikor az egészséges tudományt nem szenvedik el, amikor a mesékhez szívesebben odafordulnak, mert a saját kívánságaik szerint keresnek tanítókat. De azt mondja, mégis, te ebben az alkalmatlan időben is hirdesd az ígét. És így mondja, hogy incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel, álhatatossággal, mert ez szükséges hozzá. És tanítással, tehát ne hagyd abba, akármilyen nehéz, akármennyi ellenállásba ütközik. A végén is azt mondja, hogy mindezek között te józan légy, tisztán gondolkozz, és szenvedj, mintha azt mondaná, hogy csak szenvedve lehet az ige hirdetése mellett kitartani ebben az időben, és te csak cselekedd az evangélista munkáját, és teljesen töltsd be a szolgálatodat, akkor is, hogyha az igét következetesen képviselni nagyon nehéz ebben az időszakban, nagyon nagy ellenállásba ütközik. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon miért olyan fontos az ilyen alkalmatlan időben is, amikor ez visszautasításba ütközik, amikor üldözéssel is járhat,
amikor nagyon nehéz emellett helytállni. Miért annyira fontos? Ezt nagyon egyszerűen csak szeretném két igével megvilágítani. János Evangélium a 8. fejezetének az 51. versében van egy ige, amely tömörségében is megdöbbentő. Jézus ilyen egyszerűen, de lényegre törően fogalmaz. Idézem János Evangéliuma 8. fejezetéből az 51. verset. Bizony, bizony, mondom néktek. Ugye a legünnepélyesebb, legfontosabb kijelentéseit Jézus így vezeti be. Bizony, bizony, mondom néktek. Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mindjárt sejtjük, hogy itt a második halálról van szó, a kárhozat haláláról. És Jézus ilyen egyszerűen mondja, aki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Megkérdezem, van emberek számára fontosabb kérdés, van ehhez hasonló létkérdés, mint hogy az ember elvész vagy örök életet nyer? Ennél fontosabb kérdés nincs, ennél nagyobb létkérdés nincs. És azt mondja Jézus, ennek az egyetlen záloga, az egyetlen útja, ha valaki hallja az én beszédemet, és megtartja. Mert ez a beszéd, ez teremtő erőt hordoz, ez a beszéd, ez színigazság, ez a beszéd összhangba hoz a mennyel, az újjáteremtett földnek a törvényével, egyedül ez a beszéd, ennek a megértése és a megtartása, ez az, ami az embert az Isten országára felkészítheti. Vagy idézhetném még a hegyi beszédnek a záró hasonlatát, ahol Jézus azt mondja, aki hallja tőlem e beszédeket, tehát a hiteles beszédet, az ő beszédét, és megtartja, az kősziklára építette a házát, és jöhet az árvíz, és fújhatnak a szelek, de az a ház mégis szilárdan áll, mert kősziklára építetett. Megkérdezem, olyan időben élünk, amikor tudjuk, hogy jön az árvíz, és fújnak a szelek, még szó szerinti értelemben is, de még inkább átvitt értelemben, és azt mondja, kizárólag azok tudnak megmaradni ebben az időben, akik ezeket a hiteles beszédeket, a Krisztus igéjét hallják, és meg is tartják. Ezért nem lehet az ige hirdetését mellőzni, abba hagyni, még ha teljes béketűréssel, intéssel, feddéssel, szenvedve kell is tenni, függetlenül attól, hogy népszerű vagy nem népszerű, mert semmi más nem vezet az örök életre. A közelmúltban voltam egy előadáson egy zsidó keresztény teológus tartotta, és nagyon emlékezetes volt számomra egy részlete, amit mondott. Azt mondta, sokan azt mondják ma, hogy a Biblia vallása nem toleráns, nem a mi toleráns korunknak való, mert csak egyetlen utat mutat az üdvösségre. Ugye itt is azt olvassuk, hogy ebben az időben az emberek a saját kívánságaik szerint járnak. Tehát nem szeretik azt, hogy egy út legyen az üdvösségre. De ez semmit sem változtat azon, hogy sajnos csak egy út létezik az üdvösségre, illetve meg kell fordítanunk. Hála Istennek, egyetlen út létezik az üdvösségre. Mert ahogy a bevezető imában is hallottuk, nekünk a törvényszegéseink miatt elveszni kellene mindannyiunknak, és mi hálát adhatunk, hogy egyetlen út létezik az üdvösségre. De ez az út csak az, hogy aki hallja az én beszédemet, és megtartja azokat, amit nyilvánvalóan csak Krisztus áldozatának a befogadása által tarthatunk meg. De egy kicsit még nézzünk emögé, hogy miért állnak be ezek a nehéz idők a végidőben. Ez nagyon fontos, hogy itt megértsük azt, amire a proféciák tanítanak. Ugye a harmadik fejezetnek, a Timóteushoz írt második levélben, a harmadik fejezetnek az első négy verse jellemzi ezeket a nehéz időket, és tudom, hogy mindannyian fejből tudjuk és ismerjük, és nem is tudjuk visszatartani azt, hogy hát ez pont a mi korunk állapotainak a leírása, de azért mégiscsak idézzük föl, így mondja. Az utolsó időkben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, más szóval így mondanánk, abszolút én középpontúak, pénzsóvárgók, mindent a profit határoz meg, mindannyian tudjuk, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Szeretném megkérdezni, hogy az a mélységes erkölcsi elfajulás, amiről ezek a sorok beszélnek, vajon mitől állt be a mi világunkban? Van Jelenések könyvében egy 11. fejezetben egy olyan profécia, ami erre világosságot áraszt. A középkor végén tudjuk jól, hogy az emberiség körében egy nagy lázadás következett be, az egész általuk ismert középkori vallásosság és a vallás erkölcs ellen. És ez a lázadás az egyháznak a merev, rideg, elfogadhatatlan egyeduralma és a Krisztus igéjétől messze eltérő erkölcsi, idézőjelbe tett erkölcsi követelményeivel szemben végül átcsapott egy olyan irányba, amit Jelenések könyve 11. fejezetének a 10. verse így mond tömören, hogy az emberek azt mondták, hogy ez a két próféta, és ez itt szimbolikusan az Ó és Új Szövetségre utal, ez gyötörte a föld lakosait. Vagyis egy olyan téveszme uralkodik el az emberek között, hogy tulajdonképpen az egy Isten hit maga az oka az emberiség összes nyomorúságának, és az az erkölcs, amit rákényszerítenek az Istenre hivatkozva az emberekre. Én mindig úgy gondolom, hogy a Bibliában ez a legtragikusabb ige, ennél tragikusabb tévedés nincs, mint amiben az emberiség belesodródott. Ez a két próféta gyötörte a föld lakosait, ezektől kell megszabadulni. De megkérdezem, hogy véletlenül történt ez? Van egy kulcsfontosságú mondat a Nagy Küzdelem című könyvben, Ellen White könyvéből idézek. Mi is történt tulajdonképpen a 18. század vége felé, amikor ez a lázadás bekövetkezett, és amikor ez a meggyőződés kialakult. Ezt olvasom. Amikor a téveigés egyik megjelenési formája lelepleződik, Sátán csupán más állarc alá rejti azt, és a tömegek épp oly mohón fogadják el, mint az előtt. Mikor az emberek felismerték a középkori egyház félrevezető szándékát, és Sátán nem tudta általa rávenni őket Isten törvényének áthágására, el akarta hitetni velük, hogy minden vallás csalás, a Biblia pedig mese. Tehát itt azt láthatjuk, hogy Sátán egy nagy játékos. Jelenések könyve 12. fejezetének a 7. verse azt mondja, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. És ez volt a legnagyobb hitetés, hogy nem az egyházi visszaélések miatt jutott oda, itt például az európai nemzetek, hogy évszázadokon át semmi előrehaladás, kétségbejtő elnyomás, szellemi és fizikai nyomorúság, hanem egyáltalán az Isten hit, egyáltalán a vallás erkölcs ennek az oka, ettől mindenestől meg kell szabadulni. És én ezt csak azért idéztem föl, hogy most meglássuk azt, hogy egy pontosan ma egy újabb állarcváltásnak az idején vagyunk. Mert nagyon érdekes, hogy ez a felsorolás végül így folytatódik, amit az előbb felidéztem, a 4. versben ezt olvassuk. Akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És az ember elkezd gondolkozni, hogy lehetséges, hogy olyan tömegek, amelyeket summázva így jellemez, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, hogyan lehetséges az, mitől történik az, hogy ezek a tömegek egyszer csak felveszik magukra a kegyesség látszatát. Nos, a válasz az, hogy Sátán folytatja maga nagy játszmáját, mikor az emberek rádöbbennek arra, hogy borzalmas válságot okozott az az irányzat, amit követtek, mert olyan erkölcsi válságba jutott a világ, hogy szétesnek az emberi közösségek, a társadalmak tele vannak feszültséggel, kormányozhatatlanná válnak, és ami a legérzékenyebben érinti az emberiséget, végül egy súlyos gazdasági válságot is előidéz ez a féktelen önzés és énközéppontuság, akkor Sátán jön és meglovagolja az ellenhatást, és most arra készteti az embereket, hogy térjenek vissza a vallás, az egyház gyámsága alá, mert ez lesz az, ami erkölcsöket hoz és megoldást hoz.
De a Biblia a lehető legrövidebb és legtömörebb módon leleplezi, hogy ez egy álmegoldás, ez egy hatalmas megtévesztés, mert nem az Isten igéje tér vissza, nem az élő Istenhez való visszatérés történik, hanem csak a kegyesség látszatának a rá erőltetése az ember tömegekre, aminek az ereje viszont nem hat, nem is hat, mert itt nem az Isten igéjéről van szó, és az élő Istenhez való visszatérésről, hanem csak a kegyesség látszatáról, a vallási, az egyházi ideológiáról, ezeknek az újra bevonásáról az emberi társadalom életébe. Nem tudom, elég világosan látjuk ezt a játszmát. A 18. század elején, mikor az emberek fellázadtak a középkori vallás és egyház és vallás erkölcs ellen, akkor átlökte őket abba az ellenkező végletbe, akkor a modern ateizmus lovagolta meg, ugye annak a születésénél bábáskodott, hogy az emberek minden erkölcsöt elvessenek, és legyen a jelszó az önmegvalósítás, az én középpontuság, az abszolút szabadság, amely az erkölcsi törvényektől is szabad. Mikor ez a világban beérlel egy olyan válságot, hogy látszik, hogy ebben az abszolút szabadságban, ebben a totális én középpontuságban nincs előrehaladás, fejlődés, volt látszatra egy ideig, aztán utána vége, és egy pokoli válságba torkolik, akkor Sátán megint meglovagolja az ellenhatást, és most azt mondja, jöjjön vissza a rend, az erkölcs, ez pedig a vallások, az egyházak társadalmi életbe való bevonásával valósulhat meg. Én nem tudom, eddig mi hogy gondolkoztunk arról a gazdasági, világgazdasági válságról, amely a világunkban van. Én is csak olyan átlagosan gondolkoztam egy jó darabig, és mindig sajnálom, hogy nincs alaposabb közgazdasági műveltségem, hogy jobban értsem azt, ami ténylegesen zajlik a világban. Ennek ellenére próbálom a cikkeket elolvasni és megérteni, hogy miről is van szó, de valami félelmetes dolog kezd kibontakozni, és pedig az, hogy lehet, nem mondom 100%-ra, de nagyon nagy valószínűséggel, hogy ez a mostani gazdasági világválság az, ami oda vezet, hogy a kocka tényleg megfordul. Hogy világviszonylatban ez a tendencia hihetetlen módon felerősödik, hogy a kegyesség látszatában keresni megoldást a világ bajaira. A Soros Györgytől olvastam néhány sort, aki hát azért nagyon látja a makrogazdaság dolgait, és azt mondta, hogy ez a mostani világgazdasági válság, ez olyan, mint egy rémálom. És ezt mi még laikusok is érzékeljük, hogy nem találnak rá igazán receptet a tudósok, akik a közgazdasághoz is értenek. Azt látjuk, hogy tanácstalanság uralkodik, és még senki sem tudja kiszámítani, hogy még milyen hullámokat vet, és merre halad. Azon túl, hogy jelenleg is borzasztó a munkanélküliség a jóléti társadalmaknak vége, és amikor már az embereknek a zsebére megy egy válság, és az eddig megszokott kényelem és jólét visszaszorulására megy egy válság, akkor ez egy nagyon kritikus pont. És ezen a ponton úgy látszik, nagyon felerősödik az a retorika, az az érvelés, hogy most már tényleg változtatni kell a társadalmi rendszereken. Én egy néhány sort szeretnék most olvasni, nem tudom, ki olvasta a mi miniszterelnökünknek a madridi beszédét, amely november 17-én hangzott el, és pedig egy ilyen konferencián, ez egy kifejezetten katolikusok számára, illetve katolikusok által szervezett konferencia volt, és ez volt a címe: Reménység és keresztényi válasz a válságra. Figyeljük meg már magát a címet is, reménység és keresztényi válasz a válságra. Tehát, hogy van a világgazdasági válságra egy keresztényi válasz, ami reményt hoz. És ebből a beszédből kizárólag csak eszmei szempontból néhány sort idézek. A világban egy olyan átrendeződés zajlik, amely lehetetlenné teszi, hogy a válság utáni világ, benne Európa és az európai élet olyan legyen, mint a válság előtt volt. Soha sem lesz többé az életünk olyan, mint amilyen a válság előtt volt.
Azután így írja, az Európában zajló pénzügyi és gazdasági válság nem valamiféle véletlenszerű esemény, amelyet néhány ügyes technokrata majd korrigálni tud. Az Európában zajló válság egy olyan hanyatlás következménye, ami már hosszú ideje jelen van a kontinensen. És itt utal ugye a szekularizációra, az elvallástalanodásra. Aztán azt írja, sokan vagyunk Európában, bár lehet, hogy kisebbségben vagyunk, hadd tegyem hozzá még szót, lehet, hogy még kisebbségben vagyunk, de sokan vagyunk, akiknek az a közös célja, hogy az új Európát ismét a kereszténység sziklaszilárd alapjára kell építeni. Úgy tekintünk Magyarországra, mint amely országot az első királyunk Máriának ajánlott fel. Azután azt írja, hogy tudtuk, hogy ebből harc lesz, de inkább vállaljuk ezt a küzdelmet. És aztán azt írja, hogy Magyarország egy példa, hogy hogy lehet egy mélyen keresztény alapozású alkotmányt létrehozni egy vallásilag közömbös társadalomban, és mi úgy gondoljuk, hogy a keresztény értékeken alapuló Európa a történelem folyamán most ismét meg fogja újítani Európát. Nem azt akarom mondani, hogy ezek valami különleges bölcsességből származó profétikus szavak, hanem azt tudjuk, hogy itt valahonnét tanácsok is érkeznek, valahonnét gyűjti az eszméket a mi miniszterelnökünk is, és nem nehéz kitalálni, hogy honnét, hol van a hátország, és honnét jön a támogatás. És ezt nem mondhatjuk biztosra, mert a proféciák ezt így néven nem nevezik, de nagyon felrémlik egy valószínűség. Lehetséges, hogy ez a gazdasági válság még mélyül, és lehetséges, hogy megtörténik az, amit már egyes cikkírók megpöngettek, hogy a Vatikán egymaga ki tudná húzni a maga hatalmas gazdasági erejével a válságból a világot. Lehet, hogy ez következik, mert nem biztos, mert ezt konkrétan nem lehet mondani, de mindig akkor értjük meg a proféciákat, mikor beteljesednek, de ha ez beteljesedik, van valakinek kétsége, hogy ennek ára lesz? Hogy akkor az, amit pár évvel ezelőtt, ugye a Caritas in Veritate, 2009-ben pontosan, a Caritas in Veritate enciklikában megírt 16. Benedek pápa, hogy mi a válasz, a jelenlegi megoldás, egy teljesen konkrét program, gazdasági program is, és már Magyarországon is van olyan egyetemi kurzus, ahol arra képeznek közgazdászokat, hogy mit jelent a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban enciklika szellemében gazdaságot irányítani, akkor ha ez megtörténik, akkor mi tényleg átléptünk egy határvonalat, de mindenképpen ezen a határmesdjén vagyunk, amikor az újabb játszma bejön, amikor a világ nagyot fordul, óriásit fordul, és azok a tömegek, amelyek inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői a mai pillanatig, azok felveszik magukra a kegyesség látszatát, de annak az ereje nem működik, nem működhet. Mert igazából miről van itt szó? Hadd olvassak néhány sort, megint csak Ellen White-tól a Jézus élete című könyvből, hogy mire történik itt kísérlet. Ez sem egy új eszme. Ma a vallásos világban, ez még tényleg profécia volt az ő korában, mert ezt ma látjuk igazán, ma a vallásos világban sokan munkálkodnak Krisztus földi időleges országának megalapításán. Azt szeretnénk, ha Urunk-e világ országainak uralkodója lenne, az udvarok, táborok, törvényszékek, paloták és piacok vezére. Hát pont erről beszélnek, hogy a keresztény elvek alapján kell ezeket mind, a piacokat irányítani, a törvényszékeket ezen az alapon irányítani, mindent. Elvárnák, hogy emberi hatalom által kikényszerített törvényeknek megfelelően uralkodjék, és mert Krisztus most nincs jelen személyesen, ők maguk intézkednek helyette, hogy végrehajtsák országának törvényeit. Egy ilyen ország megalapítására vágyott a zsidó nép is Jézus Krisztus napjaiban. Ezért mondom, hogy az eszme nem új, földi Isten országa. Befogadták volna Jézust, ha hajlandó létrehozni egy ideiglenes uralmat,
kikényszeríti azt, amit ők Isten törvényének tekintettek, és őket akaratának végrehajtóivá és hatalmának részeseivé teszi. Ő azonban azt mondta, az én országom nem e világból való, és nem fogadta el a földi trónt. Aztán így folytatja, a kormányzat, amelynek fennhatósága alatt Jézus élt, korrupt és elnyomó volt, mindenütt égbe kiáltó visszaélések történtek, zsarolás, türelmetlenség és kegyetlenség. A megváltó mégsem kísérelt meg polgári reformokat bevezetni. Nem bírálta az országban tapasztalató visszaéléseket, nem ítélte el a nemzeti ellenségeskedéseket. Nem avatkozott a felsőbbség a hatalmat gyakorló közigazgatás dolgában, nem vegyítette össze ezzel az ő evangéliumát. Ő, a mi példaképünk, távol tartotta magát a földi kormányuktól. Most jön a döntő mondat. Nem azért, mintha közömbös lett volna az emberi gondok iránt, hanem mert az orvosság nem csupán emberi és külső eszközökben rejlik. A gyógyításnak, hogy hatásos legyen, egyénileg kell elérnie az embert, és meg kell újítania a szívet. Tehát egy ilyen kritikus korszakban élünk mi most, és még van egy ok, amiért nagyon nehéz az igét hirdetni és az igét képviselni, mert erről pedig a negyedik fejezetben olvastunk, mert az előző korszak elvallástalanodásának, az előző korszak Isten beszédével való szembefordulásának a következménye erre az időre is megmarad. Ami most visszatér, mint a kegyesség látszata, az vallási hagyományokat jelent, az egyházi tekintélyt jelent, de nem az Isten igéjét. Az Isten igéjébe velő hitet az előző korszakban majdnem tökéletesen sikerült lerombolni, és így mondja, hogy az egészséges tudomány nem is szenvedik el, hanem a mesékhez fordulnak inkább oda, van készség, a hagyományok, a mitoszok, a mesék befogadására, szó szerint a görög szövegben mitosz szerepel, ugye ezekre van készség, de az Isten igéje iránt nincsen fül. Az emberek ezt rendkívül nehezen fogadják be, mert a saját kívánságaiknak a bűvületében élnek. És az apostol mégis mit mond? Azt mondja, még sincs más megoldás. Az erkölcsi elfajulás ellenére, az Isten igéje iránti tompaság, a vele szembeni elutasítás ellenére, annak ellenére, hogy a kegyesség látszata, mintha leelőzni a valódi igének a hirdetését, és az emberek nem értik a különbséget a kegyesség látszata és az Isten igéjének a szava között. Mégis azt mondja, hirdesd az igét, mert nincsen más, mert az üdvösséghez csak egyetlen út vezet. És mindenképpen tedd ezt, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, és szenvedve is az evangélista munkáját cselekedd, és szolgálatodat teljesen betöltsd. Ezt természetesen csak azt tudja megtenni, aki abszolút meg van győződve az Isten igéje igazságáról, és aki pontosan látja, az örök élet beszéde, az Isten beszéde, és a kegyesség látszatát jelentő vallásosság közötti különbséget. Mindenkit emlékeztetnék Ellen White-nak egy nagyon fontos mondatára. Ez a mondat így hangzik. Az utolsó nagy küzdelem az emberi kétféle kereszténység között fog lezajlani. Az emberi hagyományokra és kitalálásokra épített kereszténység és az Ó és Új Szövetségre épített kereszténység között. Kétféle kereszténység között. És azt merem állítani, hogy még a mi közösségünkben is, nagy, akár világviszonylatban értem, akár Magyarországon, sokan nem látják a kétféle kereszténység közötti különbséget. Ez nagyon sokszor összemosódik. És az ember nem látja azokat a csapdákat, amelyeket az ellenség elhelyezett. Tehát nagyon-nagyon meg kell erősödnünk az Isten igéje igazságában, és ennek a hivatásnak a betöltésében, hogy hirdesd az igét ebben az alkalmatlan időben. És tarts ki emellett, mert egyedül ez az a kőszikla alap, ami megtarthat a viharban, mert egyedül az, ami az üdvösségre vezet. És én vigasztalásul szeretnék még arra utalni, hogy
Mindazonáltal az Isten igéje hatalom. Annak ellenére, hogy egy ilyen nehéz közegben kell képviselni, még a végidőben is ki fog bontakozni az ereje és a hatalma. Jézus a Pilátussal való beszélgetésben mondta ezt, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Csodálatos meghatározás, az én egész életemben gondolkozom rajta, hogy Jézus így elkülönített egy embercsoportot, aki azt mondta, az igazságból való. Ezek között az emberek között is lehetnek gyengeségek, ezek az emberek között is sok minden lehet, de aki az igazságból való, az végül mégis egy útra jut. Azok hallgatnak az ő szavára, és egymással is egységre jutnak. És azt olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy az utolsó időben magasan fog állni az Úr házának hegye, és özöllenek hozzá a népek, és azt mondják, hogy menjünk fel, egymást biztatják, menjünk fel az Úr hegyére, mert a tanítás onnét jő, és az Úrnak beszéde. Mert abban egy kincset fedeznek fel, ami sehol máshol nem található. Én még szeretnék bátorításul egy kis tapasztalatot elmondani nektek. Most az ige hirdetés végén, ami nekem mostanáig nagyon melegíti a szívemet, és ugye a Jóisten megmutatta, ha igazán hozzáfordulunk, igazán őt keressük, ő ma is segít, hogy megtaláljuk azokat az embereket, illetve ő maga vonza azokat az embereket, akik az igazságból valók. Mi el szoktunk menni minden fél évben egy úgynevezett evangelizációs gyakorlatra, amikor a nappali tagozatos diákok ugye könyvet árulnak egy bizonyos helyen, egy hétig ott tartózkodunk, könyvet árulnak, beszélgetnek emberekkel, ahol erre lehetőség van, ugye családi bibliaórákra kerül sor, amit ők a diákok tartanak, és rendszerint ugyanakkor egy meghívót is osztunk, és előadást is, egy vagy két előadás is történik azon a helyen. Tehát ilyen nagyobb előadás. És most ebben az évben arra kaptunk ajánlatot, hogy menjünk Tiszavasváriba. Hát mikor többen meghallották, hogy hát ezt a tanácsot kaptuk, hogy oda menjünk, hú, hát ez egy nagyon, nagyon reménytelennek látszó hely. Mert hát ez egy hanyatló város, ahol ugye a 3500 embert bocsátottak el egyszerre, mikor a nagy gyógyszergyárat ugye megfelszámolták. Azon kívül még volt két komolyabb üzem, azt is felszámolták, semmi munkalehetőség. Ez a Szabolcs megye szélén lévő város, ahogy most én is megtudtam, nagyon gyorsan, néhány év alatt 2000 fővel fogyott, mert az emberek elköltöznek, mert annyira reménytelen. Azon kívül Magyarország, talán valaki innét hallott róla, jobbikos városa, ugye, ahol még a polgármester is az, és hát azon kívül nagyon nagy számú roma lakosság, és minden egyéb. Hát ebben a városban. De én nem szeretek válogatni, ha valahova menni kell. Összesen 6 testvérünk él ebben a városban, és van egy kis gyülekezeti ház. Meg kell mondanom, ezek a testvérek meghatóak voltak, szóval a szolgálatkészségükkel, mindennel. Én csak másfél napra tudtam lemenni erre az evangelizációs gyakorlatra, kedd délben mentem le, és hát ez nem ide tartozik, hogy elmondjam, hogy milyen nehéz körülmények közül, de mondhatom, hogy én testileg, lelkileg rettenetesen megviselt állapotba jutottam le, éjszaka is alig aludtam valamit, és ez is nagyon segített abban, hogy aztán reggel éreztem, hogy mennyire az Isten segítségére van szükség. Mert ugye másnapra volt meghirdetve az előadás, amit nekem kellett tartani, és hát a felelősség a diákokért, hogy egy ilyen evangelizációs hét nekik bátorító legyen, neki reménykeltő legyen, annak értelme legyen, a helybeli testvérek, hogy ők úgy érezzék, hogy kap egy lendületet az evangélium hirdetés a munkájukban, és hát legfőképpen pedig az ott élő emberek. És hát nagyon átéreztem, hogy én milyen alkalmatlan vagyok annak az előadásnak a megtartására, ilyen fizikai állapotban és lelki meggyötörtségben, meg hát a körülmények is mennyire nem kedvezőek. És hát reggel mentem 7:30-ra az áhítatra a diákokhoz, és azt az igét vettük alapul, hogy Jézus ugye azt mondta, hogy ti kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halásszatok. Emlegettem Oszi bácsit is ezzel kapcsolatban, ezt nagyon sokszor prédikátor értekezett, elmondta nekünk, hogy Jézus azt mondta, én művelem azt, ezt csak én művelhetem. Ti dolgotok azt, hogy engem kövessetek, akkor majd én művelem.
És aztán hozzávettük ehhez ugye a hozzá kapcsolódó történetet is, hogy hát ugye ez ott volt Galileában, a Genezáreti tó partján, amikor Jézus ezt mondta, és hát egész éjszaka nem fogott Péter semmit, de Jézus miután az ő hajójából tanította a sokaságot, azt mondta, menj, evezz a mélyre, vesd ki a fogásra a hálódat, és annyi halat gyűjtöttek össze, hogy a szálló szakadozni kezdett, segítségül kellett hívni a másik hajót, mind a kettőt megtöltötték, úgyhogy majdnem elsüllyedtek. És hát úgy ezekkel az igékkel bátorítottuk magunkat, és tényleg én úgy érzem, a diákok is, én is valahogyan teljes szívünkből tudtunk imádkozni, hogy a Jóisten kegyelme nyilatkozzék meg, és ugyanaz a hatalom, és ugyanaz az ígéret teljesedjen, ami itt az írásban található. És hát nem akarom részletezni, csak a többet is mondhatnék, de csak a leglényeget mondom. Délután volt az előadás 5 órakor, és hát egy 50 fős termet kibéreltek a testvérek, ugye ezt is hitben lehetett csak tenni, ugye nem, a kilátások abszolút nem ilyenek voltak, és hát mi csak figyeltük, hogy jönnek az emberek, egyszer csak a helybeli testvér fölismerte, 5 vagy 4-5 szakközépiskolai tanár, és azt mondták, hogy hát ide, itt baj lesz, mert ők 80 kollégistát ide rendeltek. Mert hát ők úgy látták, hogy ez olyan téma, ami a diákoknak hasznos. Az volt a téma, hogy hogyan őrizhetjük meg lelki egészségünket zűrzavaros világunkba. És hogy 80 diákot ők ide rendeltek, de ezek ide nem fognak beférni. Hát mondtuk azért, ez már ne történjen meg, ha szakközépiskolás diákok eljönnek ilyesmit hallgatni. Gyorsan próbáltunk termet cserélni, hála Istennek egy valaki még ott volt a művelődési házba, és a színházterembe átmentünk, és csak jöttek az emberek, és mit gondoltok, mennyien voltunk? Majdnem 200-an, valaki 180-ig tudott számolni. És ez még a szám, az szinte semmi lenne ahhoz képest, amilyen légkör volt. Én meg is ijedtem ezektől a szakközépiskolás diáktól, átfutott az agyamon, és mi van, ha ezek úgy rendetlenkedni fognak, hogy unják az egészet, és aztán senki itt épülni nem tud. De pont az ellenkezője történt. Nem mondom azt, hogy nem láttam egyszer-kétszer, hogy kicsit így meglökik egymást, hogy mondanak valamit egymásnak, de még azok is figyeltek, és abszolút nem zavarták az egészet. És a végén nekem a legmeghatóbb volt, hogy mikor mentem el ezek a középiskolás rácok közül is, vagy 3-4-en is odaszóltak, hogy köszönjük szépen, ilyen komolyan. 3 kislány meg odajött, és azt mondták, hát mi nagyon fiatalok vagyunk, de mi is elmehetünk abba a bibliakörbe azért, meg csak érettségivel lehet jönni arra a főiskolára, mert mi majd oda szeretnénk jönni. Szóval valami olyan megindultság volt, de a többiekben is, hogy azt mondtuk, hogy ez csak az imádság meghallgatása lehet, ezt ugye emberileg létrehozni nem lehet. És én ezzel szerettelek volna ezzel a kis tapasztalattal bátorítani benneteket. Arról nem is beszélve, hogy a helyi televízió is fölvette, és azt még 4-szer leadták. Gyakorlatilag az egész város meghallgathatta ezt az előadást. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Jóistennek ma is megvan a hatalma, és főleg az igének megvan a hatalma. És mi ebben a nagyon alkalmatlan időben, amikor az emberek hallgatnak a mesékre, de nincsen fülük az ígére, amikor a kegyesség látszatát veszik magukra, annak ereje nélkül, akkor nekünk mégis ki kell tartani az ige mellett, és bízni abban, hogy ebben van ez az örök életnek a beszéde. Ugye emlékszünk, mit válaszolt Péter, mikor Jézus sokan elhagyták Galileában, nem követték többet, és megkérdezte a tanítványaitól, hogy ti is el akartok menni. Akkor Péter így válaszolt, hová mehetnénk te tőled? Örök életnek beszéde van te nálad. És én mindenkit arra bátorítok, hogy kövessük éber figyelemmel, hogy mi az a fordulat, ami végbe megy éppen a mi napjainkban. Nagyon megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy ennek a proféciákban megjövendőlt nagy fordulatnak a szemlélő is a részesei lehetünk, és ne ijedjünk meg attól, hogy ettől még nehezebb idők állnak be, mint amilyenek eddig voltak. Mert az Isten hatalom, és az Isten igéje hatalom, és végül csak az fog megállni, ami az Isten igéjének a szikla alapjára építetett. És áll az ígéret, hogy az utolsó időben özölleni fognak az Isten beszédéhez, akkor is, ha a világ tömegeihez képest, ez még viszonylag mindig kisebbség.
de lesz fogékonyság az Isten beszédére, és aki könnyhullatással vetnek, azok majd végül vigadozással aratnak, ahogy a Jóisten ígéri. Erősítse meg ebben az Isten mindannyiunkat. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked, hogy a te ígédben felfedezhettük az örök élet beszédét. Urunk, segíts, hogy erre a meggyőződésre mindannyian eljussunk, és hogy legyen ez a meggyőződés kikezdhetetlenül szilárd. És adj nekünk megkülönböztető képességet, hogy lássuk a kegyesség látszata, és a valódi Isten félelem, az élő Istenbe vetett hit, és az élő Isten igényére építő hit közötti különbséget. Szerető mennyei atyánk, óvj meg kérjünk az ellenség tőreitől, és vértesz fel bennünket igazi szeretettel és igazi bátorsággal, a hitből fakadó szeretettel és bátorsággal, hogy ebben az alkalmatlan, nehéz időben is ki tudjunk tartani mindvégeig a te igéd mellett, de ne csak a magunk is személyes életében, hanem tudjuk azt hirdetni, tudjuk azt képviselni, tudjuk azt a maga igazságában és teljességében továbbadni embereknek. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket, és add, hogy érezzük, hogy nem elég az értelmi meggyőződés. Itt többre van szükség, hogy teljesen a te szent lelked irányítása és vezetése alatt álljunk. Mert ha a te szent lelked nem jön velünk, egyrészt pusztába kiáltó szó, amit mondunk, másrészt még saját magunk is megtéveszthetőek és megtántoríthatókká válunk. Könyörgünk, Urunk, add, hogy ezt a függőségünket, ezt az egyetlen egészséges függőséget, hogy teljesen te rád és a te igédre támaszkodunk, ezt szorosan megtartsuk a végidő egész korszakában. Jézus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat, áldj meg minden jelenlévőt, és add, hogy ahogyan látjuk a te beszédednek, a profétikus kijelentéseknek a beteljesedését, annál erősebbé váljék a hitünk, mert látjuk, hogy minden szavad igaz és megbízható. Jézus nevéért kérünk, maradj velünk. Amen.

Jó estét kívánok mindenkinek. Bemutatkozom újból, mert én évente egyszer járok erre felé, ezen a vidéken. Általában ezekre az egészséghetekre szoktam felkérést kapni egy előadás megtartásában. És hát ebben a minőségemben vagyok itt most is. A meghívón úgy szereplek, hogy addiktológus vagyok, de nem vagyok sem végzett szakpszichológus, sem orvos, tehát én egy mezei szenvedélybeteg segítő vagyok. Alkohol, gyógyszer és játékfüggőkkel dolgozom, az alapszakmám egyébként zenetanár. És mondjuk az alapszakmám az is kapcsolódik ide, hallgassuk a muzsikát, ez volt talán a vége is ennek a gondolatmenetnek, amit ráhangolódásként hallhattunk. Tehát a témánk úgy szól, hogy lassítani, lazítani, halkítani, és van három másik apróság. Az egyik az, hogy sikerült-e, a másik az, hogy tudok-e, a harmadik pedig, hogy akarok-e. Ezekre az egyszerű kérdésekre keresünk együtt a választ, és hoztam egy két gondolatébresztő diakockát. Lesz lehetőség persze kérdezni is. Hosszan gondolkodtam azon, amikor készültem, hogy szakmai legyen ez az alkalom, vagy inkább ember közelibb, ember léptékűbb. Olyan értelemben, hogy mennyire sikerül majd azonosulni a témával. Én az utóbbit választottam. Tehát nem nagyon lesznek itt szakmai adatok vagy statisztikák. Tenna Bodolai Zoli barátom, kollégám, ahogy megnéztem az övetítését, kértem, hogy küldje át e-mailben, elég konkrét dolgokat elmondott, és össze is függ a mai témával az ő tegnapi előadása is. Igyekszem ehhez kapcsolódni, de mégis talán megfogálni önmagában is ez a téma. Bevezetésként, csak hogy könnyebb legyen azonosulni velem, hoztam egy képet. Arra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki látta ezt a képet mondjuk az elmúlt három hétben, vagy kinek ismerős ez a jó ember. Ki az, akinek ismerős ez az arc? Kezeket kérek feltenni. Na, honnan lehet ismerős? Aki felismert ezt, az segítsen nekem, legyen szíves, jó? X, köszönöm, X-faktor. Mi az X-faktor? Annyira nem nézzük, de azért ki az, aki nem tudja, mi az X-faktor? Kezeket kérek feltenni. Ki az, aki nem tudja, mi az X-faktor? Nagyjából mindenki tudja, ugye? Egy tehetségkutató. Nekem otthon nincs tévém, úgyhogy nem szoktam nyomon követni az ilyen műsorokat. Viszont van internet, és mi az alapszakmám zenész, néha belenézek ezekbe a műsorokba. Kíváncsi vagyok, hogy milyen trendek, hogy mit, általában az emberek mit esznek, meg mit kapnak. És annyiban tudok azonosulni ezzel a

0: Fiatal emberrel, nem tudom, ki emlékszik, hogyan ment ő a műsorba. Hát igen, ugye azért ez így megmaradt. Hát, hogy bemegy valaki egy tehetségkutató műsorba, úgyhogy azt mondja, hogy hát itt vagyok. De hát nagyon izgulok, mert várom, hogy bármikor csöröket a mobiltelefonom, mert a feleségem mindjárt szülni fog. És hát érdekes és elég bátor vállalkozás, én azt gondolom, így kiállni országvilág elé. Én lehet, hogy inkább a feleségemet választottam volna, nem a képernyőt. De ami érdekes, hoztam ezt a képet, hogy tudjanak könnyen azonosulni velem, hogy én ugyanígy vagyok most. Tehát a feleségem otthon bármikor szülhet, de azért remélem, hogy nem most fog csörödni a telefon, mert csörödni fog, akkor én elindulok, és akkor azt mondom, hogy elnézést kérek, de most mennem kell, mert bármennyire is szeretem ezt a témát, és szívesen beszélek erről, és illetve az összefüggésben a saját munkámmal is. Azért nyilván, ha azt kérdeznénk, vagy kérdezném, hogy mit gondolok, hol van a helyem a feleségemet, aki szülni fog, vagy itt, akkor azt mondom, mindenki azt mondja, hogy inkább menjél, Gábor. De hát nem akarok elmenni, és nyilván készültünk is erre az alkalomra, és nagyon remélem, hogy Jóisten is megsegít. Na, tovább lépve, csak hogy ne én legyek a középpontban, hanem inkább a téma. Tegnap, ahogy mondtam, Modalai Zoltán beszélt, illetve nem is én mondtam, ő beszélt arról, hogy a feszültségkezelést, ezt milyen tényezők váltják ki, és arról is volt szó, ha jól tudom, de cáfoljanak meg, hogyha nem, hogy a tartó stressznek milyen hatásai vannak, mind a fizikai, mind a mentális, mind pedig a szociális állapotunkat, tehát a kapcsolatainkra nézve. Úgyhogy én ezt nem fogom most elmondani. Én arról a fajta stresszről szeretnék beszélni és együtt gondolkodtatni, ami általában a felfokozott élettempónkból fakad. Igyekszem én is lassan beszélni, nem szokott menni. Amit szoktam kérni szintén, hogy nyugodtan jelezzék, ha gyors vagyok, mert van egy ilyen beszédhibám, ami nem olyan ritka, ez a hadarás, és nem sértődöm meg, hogyha szólnak, hogy kicsit gyors vagyok. Tehát ahogy a lassításról, a halkításról beszélek, igyekszek lassabban beszélni, nem halkabban, de lassabban. És már szerintem az, hogy valaki lassabban képes beszélni, az már adhat egyfajta nyugodtságot, egyfajta komolyabb odafigyelést, mert már annyira pörög minden körülöttünk, hogy sokszor részesen vesszük azt, hogy azt, hogy mi a lényeg. A címben foglaltak hátteréről csak röviden szeretnék szólni. Tényleg, amikor fölkértek erre az előadásra, gondolkodtam, hogy mi is lehetne a téma, miről lehetne beszélni, ami annyiban újszerű csak, hogy hát könnyebb azonosulni vele. Az első, ez a lassítás, ugye azért akarok lassítani legalábbis én, mert minden gyors és minden pörög körülöttem. Azért szeretnék lazítani, mert sok a feszültség, nem tudom ezt ki hogyan éli meg, én ezt élem meg. A befeszülés, a görcsösség, és jó lenne egy kicsit lazítani. Vagy jó egy kicsit lazítani, ha sikerül. Halkítani pedig azért, mert annyi dübörgő, hangos, intenzív inger vesz körül, és annyira nehezen találom a csöndet, hogy nekem fontos ez a három dolog. Lassítani, lazítani, halkítani. És én emlékszem arra, hogy egy évvel ezelőtt megkérdeztem, de most megint megkérdezem, hogy ki az, aki tud azonosulni a címben foglaltakkal, mármint azzal, hogy szeretne egy kicsit lassabban, lazábban és csendesebben élni. Tehát ki az, aki tud ebben a három dologban azonosulni velem, hogy ezt szeretné? Na, és ki az, akinek sikerült? Tehát ki az, aki úgy érzi, hogy az ő élete az egy lassabb, az egy lazább, és az egy halkabb, nyugodtabb élet, mint az átlag? Örülök. Akkor lehet, hogy helyet kéne cserélnünk, mert például most eleve az is egy érdekes dolog, hogy én nem érzem magam hitelesnek, mert késtem. Tehát úgy lennék hiteles, hogyha ilyen témát tartok előadást, hogy itt vagyok már negyed órával a téma előtt, nem? És mint egy ilyen kis nyugalom, gombóc itt ülök, nem is gombóc, mert az már nem nyugalom. Tehát, hogy mint egy ilyen nyugalom megtestesítője itt ülök, és mosolyogva, csendben, nyugodtan fogadom az érkezőket, nem pedig az van, hogy hát valahogy ki kell tölteni az időt, amíg ideér az előadó. Mondjuk mondhatnám, hogy mentségként, hogy esett az eső, és hogy Pécsről jöttem, 250 km távolságból, de ezek mindig nem mentségek, mert ha van egy ember, aki az életében ugye tud lassan, idézőjelben lazán és halkan működni, akkor az rászámolja azt a plusz fél órát, órát, és ideér. De azért remélem, hogy Annak ellenére, hogy követek a hibákat, azért nem leszek teljesen hiteltelen. A lassú gyilkosokról szeretnék beszélni. Mert az életben igazán én azt gondolom, hogy nem a nagy dolgok gyilkolnak igazán. Tudom, hogy tegnap itt volt szó a különböző függőségeket megemlítve, akár a különböző stimulánsokról, depresszánsokról, halucinogénekről, és lehetne sorolni, hogy milyen gyilkosok vannak, még volt itt szó a képernyőről is, mint problémáról, ugye? Volt szó körülbelül ezekről? Akkor nem is időzöm itt, csak annyit, hogy én azt gondolom, hogy a saját életemből, a saját példámból tudok építkezni, bár 35 évesen nyilván azt gondolom, sokkal tapasztaltabb emberek is vannak jelen. Tehát nekem az van, ami van, és ebből próbálkozom összedni azt, amit most előadok. Szóval én azt látom, hogy nem a látványos veszélyek a valódiak. Én dolgozom, ahogy mondtam, alkoholbetegekkel, gyógyszerfüggőkkel, játékfüggőkkel, társfüggőkkel, és sok-sok egyéb hát olyan emberrel, akiknek tényleg komoly problémáik vannak, de nem a látványos függőségek a veszélyesek. Bár kétségkívül nem kevés mondjuk alkoholbeteg van az országban, nem kevés gyógyszerfüggő van az országban, de hát ezeket tudja mindenki és látja is. Én azokról a lassú gyilkosokról szeretnék gondolkodtatni, vagy gondolkodni, amik megbújnak a mi életünkben is, és amik gátolják azt, hogy tudjunk lassítani, lazítani és halkítani. Ahogy mondtam, nem érzem magam hitelesnek. Amikor készültem magam, azt mondtam, hogy pontos leszek. Próbáltam számba venni azt, hogy ha a saját életemet nézem, és mindenkinek itt lehetősége van, hogy a saját életét nézze, akkor mi minden van, ami mozgásban tartja. Hát mindenkinek van, én azt gondolom, munkahelye, ugye? Vagy majdnem mindenkinek. Ki az, aki nyugdíjas korú már is nem dolgozik? A nyugdíjasok érnek rá jobban, jönnek egy előadásra. Másodnak nehezebb kiszakítani ezt az időt. Ki az, akinek van mondjuk egy vagy két munkahelye? Ki az, akinek van kettő? Vagy ki az, akinek van mellékállása a főállása mellett? Hát nekem van egy szenvedélybeteg rehabilitációs otthonnak vagyok a szakmai vezetője, és mellette lelkigondozóként is dolgozom. Most költözünk éppen, úgyhogy nem sokára születik a kisfiam. Eredetileg ikreket vártunk egyébként, csak nem érkeztek meg. Ők áprilisban jöttek volna, és helyette kaptunk egy másik babát. Elkezdtem egy iskolát, felvételiztem Pécsen egy iskolába, és mellette felkértek óraadó tanárnak Pécsen az egyetemen tanítani. Tehát ez itt az én életem. Elmondható, hogy ez nem egy túl szűk élet, ugye? Tehát, hogy eléggé ki van töltve. És azért mondom azt, hogy nagyon nehéz is szerintem megtalálni a prioritásokat az életben, pláne akkor, hogyha nagyon sok minden van egyszerre, ami elrabolhatja az időnket. És nem azért mondtam a saját példámat, mert szeretem magamról beszélni, hanem itt talán könnyebb azonosulni, mert munkája mindenkinek van, otthona mindenkinek van, ha nem is költözik, de azt rendben kell tartani. Gyermekei, unokái többnyire azért azt gondolom, majdnem mindenkinek vannak, és azt gondolom, mindenki próbálja magát képezni, előre haladni az életben, mert a stagnálás az nem feltétlenül jó. És ez a 3-4-5 terület, hogyha rendszeresen jelen van, akkor lehet, hogy elrabol tőlünk olyan időket, időmorzsákat, időperceket, vagy napokat, heteket, amik nem biztos, hogy jók. Rövid távon lehet, hogy látszólag jók, de hosszú távon veszélyt jelenthetnek, vagy veszélyforrás lehet. És ezzel kapcsolatban mindjárt idéznék egy bibliai gondolatot, ami nekem sokat jelent. Jézus maga mondta a szolgálata végén a következőket: az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reáltok, ne jöjjön az a nap. Az a nap, az egy lefoglalt fogalom a Bibliában, ez Jézus visszajövetelére utal a Biblián belül, de most amiért én kiemeltem ezt a szakaszot, vastagon ki is lehet szedve, hogy mi az, ami miatt az emberi szív megnehezülhet. Most nyilván nem a dobzódásra, a részegségre gondolok elsősorban, hanem arra a fogalomra, hogy az élet gondjai. Az élet gondjai, az élet terhei. Az élet az önmagában is egy daráló tényező, be tud darálni. És szerintem ezt már mindannyian átéltük, akik itt élünk ezen a földnevű bolygón, rövidebb, hosszabb ideig, hogy milyen az, amikor tényleg darál, amikor az élet gondjai jönnek és rakódnak egymásra, és azt mondja erre Jézus, hogy ez olyan, hogy az ember szíve megnehezedik. Szoktuk is mondani, könnyű szívvel jár valaki, vagy nehéz szívvel. Nehéz a szívem, lehúz. És Jézus nem véletlenül beszélt arról, hogy vigyázzunk, mert viszonylag könnyű megnehezedni. Viszonylag könnyű, és észrevétlenül az átalakulás, amikor az ember csak azt hiszi, hogy valami nem stimmel, valami nem kerek, jó lenne valahogy egészségesebben működni, de ez a lehúzó, visszahúzó teher, ami naponként rakódik rá a szívemre, ez nem könnyű. A túlvállalásról szeretnék röviden szólni. Én ezt tartom a legnagyobb veszélynek, hogy ha csak a realitásokat nézzük, tényleg a logikusnak tűnik az, hogy az ember túlvállalja magát. Túlvállalja magát az emberi kapcsolataiban, túlvállalja magát a munkájában, túlvállalja magát a saját maga elé tűzött célokban, és ezzel kapcsolatban hoztam egy példát, és utána beszélgettem egy óvónővel, mindegy, hogy hol és hogy ki ő. Ami érdekes az az, hogy meg most hallgattam a rádiót, az is érdekes volt idefelé. Kossuth Rádión volt egy interjú, ami arról szólt, hogy felmérést végeztek, hogy az itthon tanuló középiskolásoknak hány százaléka gondolja úgy, hogy Magyarországon fogja élni az életét, és ez 40% volt. 60% most középiskolás fiataloknak mondja azt, hogy külföldre szeretne menni, ott letelepedni, ott dolgozni. Miért? Mert ott biztosabbnak tűnik az egzisztencia, biztosabbnak tűnik a háttér, az alap. És tegnap egy anyukával beszélgettem, aki nem fiatal, már 40-en jóval túl van, és ő azt mondta, hogy hát valószínűleg ki fog menni Ausztriába dolgozni. Ez itt Magyarországon nehéz. Próbált itt megvetni a lábát, de itt van a férje, sok feszültség van, sok probléma van, és úgy gondolja, hogy majd kimegy külföldre, és lehet, hogy kicsikét többet kell dolgozni, meg feszültebb lesz a helyzet, meg a szituáció, de így fog működni az életük. És nem tudom, hogy kinek ismerős az, hogy ugye itt van ez a szó is, hogy túlvállalni valamit, az azzal egyelőtt többet végzek, mint amennyire kalibrálva vagyok. Többet végzek, többet teszek bele, vagy többet vállalok, mint amit egészséges módon el tudok végezni. És ezzel legtöbbször az a baj, hogy amíg fiatalok vagyunk, addig ez nem is tűnik fel. Tehát lehet húzni egy ideig azt a bizonyos húrt. Itt van egy ilyen mókás ábra az illatkötegekről, amik beborítják a jövőmet az íróasztal mögött. De az is érdekes, hogy például hány ember végez ülő munkát, és hányan dolgoznak, vagy működnek úgy, ahogy meglettünk teremtve és alkotva. Szóval a lényeg az, hogy a húrt azt lehet egy ideig feszíteni, de egy idő után ugye az a húr az a feszítés következtében elpattan. És itt van az a túledzettség fogalma is, nem tudom ki az, aki szokott rendszeresen sportolni és mozogni, és ki hallott már a túledzettségről? Mi a baj a túledzettséggel? Ki hallott már róla? Az a gond a túledzettséggel, hogy ha valaki fokozza a saját teljesítményeit, akkor vagy teljesítményét, akár több területen is, azt éli meg, hogy a határai azok tágulnak. Én például nemrég elmentem Budapestre, és futottam egy fél maratont, az 21 kilométer, és ez nekem egy életrekord volt, mert nem futottam még soha, illetve most másodszor futottam fél maratoni távot, és hát óriási öröm volt magamat legyőzni, és azt átélni, hogy igen, vannak korlátaim, amiket tudok egy ideig tágítani, és öröm az, hogy le tudok győzni bizonyos korlátokat az életemben. Igen ám, de hogyha valaki túl intenzíven, vagy túl gyorsan edzi a szervezetét, és túl magas célokat tűz ki maga, lehet, hogy meg is tudja ugrani azt a magas célt, de annak ára lesz. Én például erre a félmaratonra 4 hét alatt készültem föl. Előtte nem futottam hónapokig, azt mondtam, hogy ezt gyorsan megcsinálom. Elkezdtem edzeni 2 naponként rendszeresen, lefutottam ezt a távot, és 3,5 hetes antikálok. Tehát több idő kell a regenerálódásra, szerencsére azért ez nem volt egy olyan igénybevétel, ami egy életre otthagyná a nyomát a szervezetemen, de bizony, hogyha valaki túl intenzíven terheli magát, vagy túl hosszan, vagy ez a baj a túledzettséggel is, ha valaki mondjuk súzós edzést végez, akkor egy bizonyos intenzitás szintet átlép, akkor nem épülni fognak az izmai, hanem leépülni. És ez a baj az életben a túlvállalással is. És ez lehet baj azzal, amikor nem tudunk lassítani, vagy lazítani, vagy halkítani, az lehet, hogy rövid távon nem tűnik föl. Az is lehet, hogy eltelnek évek, évtizedek, és úgy tűnik, hogy az életem az jól működik. Csak ilyenkor szokott az megtörténni, és most szándékosan nem a tegnapi eladáshoz kapcsolódom, hogy van az észrevétlen gyilkos, az a fajta feszültség, ami mindig ott van a felszín alatt, az a fajta csak kicsit túlvállalás, ami az én szintemen megy túl, és előbb-utóbb jön valamilyen fizikai, vagy pszichés, vagy egyéb probléma, lehet egy olyan rendszer összeomlás, ami látszólag hirtelen jelentkezik, de valóságban egy hosszú, folyamatos terhelés miatt jelenik meg az életünkben. Hoztam egy történetet, illetve nem is egyet, hanem hármat a mai este, azért, mert én nagyon szeretem azokat a egyszerű történeteket, példameséket, amik megvilágítanak egy-egy helyzetet vagy problémát az életünkben. Szándékosan félbevágtam, és kérdezni fogok majd. Jó, hát itt egy favágónak az ábrája látszik, kis rajzban. És a történet, ha valaki ismeri, akkor előjel a point, legyen szíves. Következőképpen szól. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal ember munkát keresett. Megkereste egy favágó csoport munkavezetőjét, és megkérdezte, hogy volna-e szükségük munkásra. Attól függ, válaszolta a munkavezető, nézzük meg, hogy hogyan megy a favágás. A fiatalember odalépett egy nagy fához, és nagy szakértelemmel kivágta. A munkavezető meg volt lepődve, és felkiáltott. Hétfőn kezdheted is. Ez egy jó indulás. Eltelt a hétfő, a kedd és a szerda. Csütörtök délután a munkavezető így szólt a fiatalemberhez. Mielőtt hazamész, felveheted a fizetésedet. A fiatalember megdöbbent ezen. Úgy tudtam, hogy pénteken fizetnek. Általában akkor szoktunk, válaszolta a munkavezető, de téged ma elbocsátunk. Itt állunk meg. És most felteszem a kérdést. Együtt gondolkodunk, talán még könnyebb a figyelmet is fenntartani egy késő délutáni órán, hogy vajon mi lehet a probléma? Ha annyira meg voltak elégedve a fiatalember munkájával hétfő előtt, akkor... Aha, azért küldik el, mert túl jól dolgozik? Köszönöm, egy megoldási javaslat. A többinek nem marad munka. Nem Magyarországból induljunk ki, jó? Tehát, hogy nem biztos, hogy jó. Igen? Nem. Más gondolat? Elfogyott a pénz. Azt látták, hogy túl sokat kell fizetni ennek az embernek, túl jól dolgozik. Nem. Nagyon magyar gondolkodásunk van. Igen? Igen. Féltek, hogy annyira jó lesz, hogy nem tudunk kizökkenni a magyar mentalitásból, úgy látom. Nem vágtak ki az összes fát. Aha, az is lehet, mert ez már közelít a valódi megoldáshoz, tehát, hogy túl intenzíven ugrott neki a munkának, és túl hamar kifulladt. Nem tudom, kinek ismerős ez a hozzáállás. Belelkesedünk, valamit elkezdünk, nagy slunggal, és látszólag jól megy az elején, és mások is fölnéznek ránk, aztán azt érezzük, hogy nem tudom, ki volt így. Én középiskolában is szerettem már futni. Elmentünk egy futóversenyre, volt egy ügyes iskolatársam, 800 méterre neveztünk, illetve nevezett ő, és most is emlékszem arra, két kör volt egy 400-as pályán, az nem egy nagy táv, de hát attól függ, hogy ki mennyi erőt ad bele. És ez a barátom, ez a rögtön az érre állt, körülbelül 3-4 körig húzta, addig tényleg nagyon szépen futott elő, és azt gondoltuk, hogy ez így lesz a végéig. Aztán a 3-4 kör után szépen lehajta mindenki, és körülbelül 200 méterre a csapat mögött ért célba, úgyhogy hát nagyon kihajtotta magát. Hát ez is lehet egy veszélyforrás, hogy nagy slunggal elkezdem, beleteszem magam valamibe, és nem bírom. De nem ez volt a baj a fiatalemberrel egyébként. Van-e még más gondolat? De ez már közelít a megoldáshoz. Tessék, hangosan kérem, mert süket vagyok. Igen, de nem a többéhez képest, magához képest valóban kevesebbet tudott teljesíteni ez a fiatalember. Tehát azért mondom, hogy ne ezen a nyomvonalon induljunk el, mert valóban romlott a teljesítménye. De mi lehet az oka annak, hogy valaki hétfőtől csütörtökig... Na most felcsigáztam az érdeklődést, ugye? Egy kicsit legalább. Na megnézzük, mi a megoldás. Legalábbis a történet kapcsán. Tehát megálltunk egy kicsikét, gondolkodtunk, és... hogy mi a gond a fiatalember, az a következőben kiderül. Nagyon lecsökkent a teljesítményed, mondta a főnöke. A nyilvántartásból kiderül, hogy hétfőtől szerdáig az első helyről az utolsóra estél vissza. De hát én keményen dolgoztam, tiltakozott a fiatalember. Elsőnek érkeztem, utolsónak mentem el, és még a kávé szünetekben is dolgoztam. A munkavezető, látva a fiú őszinteségét, rövid gondolkodás után azt kérdezte. Éleszted-e a fejszédet? Éleszted, vagy nem éleszted? Fiatalember azt válaszolta, hát nem, uram. Olyan keményen dolgoztam, hogy nem volt rá időm. Ennyi a történet. Tessék? Hát, szándékosan hoztam egy történet, ami nem annyira könnyű, legalábbis a megoldásában. Mi a probléma? Hogy egy, hát ugyanaz a intenzitással vágja a fát, de ha nincs megélezve a fejsze, ha az eszközömet nem tökéletesítem, az szépen elkopik. És lehet ugyanaz az erővel csapkodom, de már nincs ugyanaz a hatásfok. Nem tud ugyanaz az eszköz a kezemben hasznossá válni, mert nem annyira jó, mint az elején volt. És itt szeretném, ha megállnánk először, és gondolkodnánk, hogy mit jelent jelképes értelemben a fejsze, vagy a fejszénk élezése. Nekünk milyen eszközeink vannak a saját életünkhöz, hogyan használjuk ezeket? Tehát vannak eszközeim arra, hogy fejlődjek, vagy nem? Honnan merítkezem? Ha csak önmagamból, nyilván csak a saját erőforrásaim vannak, lehet, hogy ugyanazzal az erővel csapkodom a fát, de az eszközöm satnya, vagy egy gyengülő, akkor hiába teszem bele magam akár 100%-ig, vagy 110%-ig, mégis egyre kevesebb lesz, amiben fejlődni tudok. Nem tudom, ki élte meg ezt, vagy ki éli meg ezt, hogy beleteszem magam, megteszek mindent, és mégis azt élem meg, hogy fogyok. Nem kiteljesedik az életem, nem erősödöm, nem boldogabb vagyok, nem erősebb vagyok, hanem egyre gyengébb, egyre leépültebb, egyre szorongósabb, egyre feszültebb. Ehhez kell, azt gondolom, az eszközeink megtalálásához, és azoknak az élezéséhez, hogy jelképes értelemnél maradjak, nyugalom, összeszedettség, csend. Hát ez a következő kérdés, hogy mennyire van ilyen az életünkben. Ki hogyan éli meg azt, illetve mennyire van igényünk egyáltalán arra, hogy csendben legyünk, mert ha most az alapszakmám, hogy visszatérek az addiktológiai konzultáns szakhoz, akkor ha most csak a tévéfüggőkről beszélünk, szerintem erről már szólt, amit korábban egy pár évvel ezelőtt, akkor egy átlag magyar háztartásban 5,5 órát megy a tévé. És mindig valami szól. Én azt megkérdezem most is, hogy kinek nincs otthon tévéje rajtam kívül? Az jó. Kinek van csak egy? 2? 3? 4? Nem ritka. Az 5 sem ritka. Nem az a baj. Tehát nem az a gond, ha valakinek 3 vagy annál több tévéje van, és az sem piros pont, ha valakinek nincs egy sem, mert nem ezen múlik. Csak azt próbáltam illusztrálni ezzel, hogy tulajdonképpen mindig itt is, hogyha csak itt ülnénk, itt is körülvesz bennünket a zaj, körülvesz bennünket az, hogy nincs az a fajta csend, az a fajta nyugalom, hogy mondjuk megélhetünk egy tisztáson ülve, egy erdő közepén. És annyi minden információ, helyzet, szituáció, feladat van, nagyon nehéz megállni, és egyszerűen csak azon elgondolkodni, hogy megelégedett vagyok-e most az életemmel. Azok az eszközök, amik itt vannak a kezemben, hogy megküzdek az életet a terhekkel, nehézségekkel, azok jók-e? Akarok-e rajtuk élezni, vagy akarom-e eldobni és találni egy másikat helyette? Ezek alapvető kérdések lennének egy egészségesen működő életben. Csak sajnos erre sem marad időnk, vagy időm, hogy magamról beszéljek. Én azt figyeltem meg, hogy ahogy mondtam, és mindig van valami, amin lehet agyalni, és ha nem vigyázok, ha nem tudatosan élem az életemet, akkor ezek a dolgok visznek, folyamatosan visznek. Vagy ha épp valami nem visz, akkor mindig valami, ami elvigye a figyelmemet a lényektől és a lényegről. Eszembe jutott egy volt kliensünk, aki elvégzett egy 6 hónapos programot Nágocson, és aztán nem tudatosan élte az életét, szépen visszarendeződött a megszokott közegébe. Nem iszik még, lehet, hogy most már igen, de ugyanúgy működik, mint amikor aktívan ivott, csak épp nincsen ott az alkohol az életében. Pörög a munkahelyén, szakácsként dolgozik, és amikor találkoztam vele nyáron, láttam rajta ezt a feszültséget, és mondta, hogy még jó, hogy jön az olimpia, legalább lesz, ami majd leköti az időmet, amikor hazaérek fáradtan. Ez is lehet egyfajta életcél, hogy mindig találni valamit, ami a réseket kitölti, csak számomra nem annyira vonzó ez a fajta élet. Persze én is örültem annak, amikor láthattam mondjuk egy-egy honfitársunkat elérni valamilyen szép eredményt, de én nem szeretném, hogy az életem arról szóljon, hogy mindig kell valami ingert találni, ami kitölti az épp kevés üres helyet. És ez az a felfokozottság, ami azt mondom, folyamatosan működik. Tehát ami kérdés, hogy mivel töltöm ki a hétköznapjaimat, nem hiányzik-e onnan valaki vagy valakik? Azért is vetem fel ezt a kérdést, mert nemrég olvastam erről is egy érdekes összegzést, egy hír volt az interneten, hogy emberekkel beszélgettek, főleg olyan emberek, akik az életük végén jártak, hogy mit bánnak, hogy mi az, amit szeretnének másként tenni, hogyha újból kezdhetnék, vagy kapnának egy pár évtizedet, és a legtöbb ember a felborult prioritásokról beszélt, és arról, hogyha lenne több ideje, akkor sokkal több időt töltene a szeretteivel, sokkal több időt töltene önmagával, sokkal több időt töltene azzal, hogy a valóban fontos dolgokra fordítsa az erejét, nem pedig azokra a helyzetekre, szituációkra és feladatokra, amik elvették az idejüknek a nagy részét. És itt jön a másik történet, hármat hoztam. Papíron is itt van, hogyha valaki szeretné majd elvinni magával, akkor egy olyan kb. 20 darabot hoztam magammal, de át tudom küldeni e-mailben. A másik történet talán jobban ismert, nem tudom, ki hallott a filozófia professzor és az üvegtál példájáról. Van benne senki? Vagy kevesen?
1: Félig van.
0: Nem, félig van. Az is egy jó történet, hogy félig üres vagy félig tele ez a pohár. Szerintem félig tele van, de lehet, hogy valakinek félig üres. Ez a szemléletbeli kérdés. Nem erről szól a történet, itt most nem fogom megállni. Nekem nagyon tetszett, amikor először olvastam egy pár évvel ezelőtt. Következőképpen szól. Volt egy filozófia professzor, és tartott egy előadást az egyetemen, és úgy kezdte az előadást, hogy elővette egy üvegtálat, és feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel, majd rákérdezett, hogy tele van ez a tál. Tele volt a kövekkel, tehát azt mondták a hallgatók, hogy igen, tele van. Tehát igen, válaszolták a hallgatók, így van, valaki ismeri már. Ezután elővette egy doboz tele apró kavicsokkal, és elkezdte beleszórni a kavicsokat az üvegbe. Ugye volt egy csomó üres rész, és megint megállapították a hallgatók, hogy az üveg tele van. Ezután a professzor elővett egy dobozt, amiben homok volt, és azt kezdte beletölteni az üvegbe, és persze a homok minden kis részt kitöltött, az üveg teljesen tele lett. Persze hallottam az alkoholbetegektől, hogy erre még lehet tölteni egy-két rekes sört, de most ebben nem megyünk bele. A történet idáig szól a komolyabb részében. Tehát van egy üveg, tele nagy kövekkel, még megy közé egy jó pár kavics, és még mindig van hely a homoknak. És hát nyilván eddig a történet jelképes, hiszen a professzor megmagyarázta a hallgatóknak a jelentését, ahogy ő gondolta, hogy hasznos lehet, vagy üzenet jellege lehet ennek az egész történetnek, és így szólt a professzornak az interme, vagy a kifejtett verziója, és most mondta a professzor, vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok, a családjuk, a párjuk, a gyermekeik, a barátaik, az egészségük. Ha minden mást elveszítenének, az életük akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, mint például a munkájuk, a házuk, az autójuk, a homok az összes többi, az apróságok. És itt jön az érdekes gondolatmenet még, folytatja. Ha a homokot töltik be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életükkel, ha minden idejüket és energiájukat az apróságukra fordítják, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak. Tehát az a kérdés, hogy a helyükön vannak a prioritások az életünkben. Mik a kövek, mik a kavicsok, és mi a homok. Az nyilván mindenkinél más. Persze a prof az adott egy megoldási javaslatot, és ezt én is szeretném önökkel átgondolni, de az értelmezésből szerintem hiányzik valami. Mert mit mondta a professzor, mik a fontos dolgok? Ki emlékszik? Család, párkapcsolat, barátok, egészség. Ez a 4 dolog, amit kiemelt a prof. Nyilván nagyon fontos a család. Azt gondolom a legfontosabb szinte az életben. A gyermekeink azok még inkább. A barátaink szinte nagyon fontosak. És amire nem szoktunk figyelni, az egészségünk. Ezek szerintem mind komoly kövek. De nekem, mint hívő embernek azért hiányzik egy rendező elv, egy háttér. És erre nézve hozok egy szerintem még teljesebb példát arra nézve, hogy hogyan működünk mi emberek gyakran, és hogy hogyan borulnak fel a prioritások. Jézus mondott erre nézve egy példázatot, ami arról szól, hogy idézem szó szerint, egy ember készített egy nagy vacsorát, és sokakat meghívott, és elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindannyian egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Tehát van egy alapszituáció, rendezek egy nagy vendégséget, egy vacsorát, gyertek. És hát hívja ez a gazda, ha úgy tetszik, a meghívottakat, és azt olvassuk, hogy mindegyiknek van valami kifogása. Nézzük, mik a kifogások. Az első mondta neki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. És másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A harmadik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Tehát mit látunk, mik azok a dolgok, ami miatt a vacsora meghívást visszautasítják az emberek? Ugye az asszony, a feleség, a munka, vagy a munkaterület. Ugye a szántóföld, az ökrök, az asszony. Nem tudom, kinek van saját szántóföldje, meg saját jószág, amikkel szánt otthon. Most már máshogy kéne behelyettesítenünk ezeket a mentegetőzéseket. De a lényeg az, hogy ezek az emberek, ezek nem jelennek meg a meghívott, vagy a meghíváson és a vacsorán. És folytatódik a példázat. Akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, erre hamar a város utcáraira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, Uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredjél az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Elég szomorú a példázat, pláne a vége, hogy vannak meghívottak, akik ezt nem veszik komolyan. És ha jelképes értelemét nézzük ennek a történetnek, akkor én most nagyon egyszerűen beazonosítom, és persze lehet aztán még bőven tovább boncolgatni ezt a példázatot, de most a témához kapcsolva én csak azt emelném ki, hogy mindig van valami, ami a fontossági sorrendben élre kerülhet, és nem feltétlenül azok a prioritások működnek az életünkben, amiket a Jóisten szeretne oda helyezni. És ha pont az életadó hiányzik a listánkról, és ott lehet nagyon sok minden, a család, a gyermekeink, vagy bármi más, de ha hiányzik a lényeg, ha a prioritások felborulnak, akkor előbb-utóbb ennek kárát látjuk. Lehet, hogy nem rövid távon. Lehet, hogy hosszú évek, évtizedek után látjuk csak ennek a kárát, de kérdés, hogy tudom-e, hogy a vacsora meghívó az hol van az én életemben, amit aki meghív engem a vacsorára, és látom, el tudom-e magamat helyezni mindebben. Az elsődleges dolgok szerintem, hozzáteszem, Isten mellett, és nem is annyira szerintem, mert ez benne volt van a rövid kis példában, úgy szólt, hogy van a társam, vannak a gyermekeim, vannak a barátaim, és van az egészségem. Az utolsó azért térnék ki még egyszer az egészségre, mert ez az, amivel nem szoktunk foglalkozni. Amikor elővesszük, hogy mi mindennek kell foglalkoznunk, és mik a prioritások, akkor nem tudom, hogy mennyire van jelen az, hogy mi az, amit magamért teszek. Ez is fontos. Tehát ki az, aki tudatosan figyel a saját egészségére? Ki az, aki mondjuk hetente 3-szor végez aktív testmozgást? Tegye föl a kezét. Ez jó, de ez csak egyharmad a teremnek. Nyilván, akinek van saját háza, vagy kertje, az szintén fölteheti a kezét, mert azt gondolom, hogy ház körül mindig vannak feladatok, munkák. Az is egyfajta aktív munka, amit a friss levegőn végzünk. Azt gondolom, ez nagyon fontos dolgok. És felteszem a kérdést, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy ezen a területen szeretne több időt tölteni a társával, vagy a gyerekeivel, vagy a barátaival, vagy az egészségével. Tehát ki az, aki úgy érzi, hogy ezeken a területeken van elmaradása. Mert ezek a fontos dolgok, én azt gondolom. Tehát, hogyha teljes életet akarunk élni, és kevesebb stressz szeretnénk, és többet szeretnénk lassítani, halkítani, lazítani, akkor ez a 4 terület nagyon fontos. De hogyha csak erre a négyre fókuszálok, és kihagyom belőle a példázat főszereplőjét, a gazdát, aki a vacsorára hív bennünket, akkor én azt gondolom, hogy nem fogunk jól járni. Aztán volt szó ebben a rövid kis példában a másodlagos dolgokról, ugye a munkáról, volt szó a házról, vagy telekről, vagy földről, és volt még autó is, mármint nem a példázatban, hanem a professzor előadásában. És nem tudom ki, hogy van ezzel. Ki az, aki úgy érzi, hogy a munkával, vagy a házzal, vagy egyéb dolgokkal lehetne kicsit kevesebb időt is tölteni, hogy több maradjon az elsődleges dolgokra. Én így vagyok vele. És hogy itt vannak a harmadlagos dolgok. A homok. Mi minden lehet homok az életben? Minden más. Tehát azért sem kísérlem meg, hogy ezt így kifejtsem, mert bármi lehet homok. És hogyha a homok tölti ki a tálat, akkor nem marad hely a köveknek. És én most szándékosan nem kezdek beszélni a függőségeknek a meg annyi elérhető verziójairól, vagy verzióiról. Én azt gondolom, hogy prioritás válságban élünk a világban. Nincsenek helyén a dolgok. Nincsen olyan fontossági sorrend, ami a valódi megelégedettséget alá tudná az életünkben támasztani és segíteni. És azon gondolkodtam, amikor készültem, hogy vajon ez a mai este nekem melyik kategória. Tehát ez az előadás, ez nekem most homok, vagy kavics, vagy kő. Megkérdeztem, hogy önök mit gondolnak, hova kéne nekem raknom ezt a mai előadást. Homok? Na most hova tegyem akkor? Legyen kavics? Legalább kavics, ugye? Lehetne kő is akár? Ugye? Tehát legalább a feleségemet tegyem előrébb, ugye? Meg a születendő kisfiamat. Ugye? Hát különben mennyi lennék hiteles? Azt mondanám, hogy hát majd megszül otthon, én meg nekem ez fontosabb. Én azt mondanám, hogy ez nem egészséges azért, tehát hogy valami felborult. Nagyon megtisztelő, köszönöm szépen. Na, tehát én azt gondolom, hogy nem én akarom eldönteni, hogy minek kell lennie. Én is azt gondolom, hogy legalább kavics, de semmiképpen nem kerülhet a feleségem vagy a születendő kisfiam elé. Ha azt nézzük, hogy mennyi energiával járt az, hogy eljussak ide, mennyi üzemanyag, mennyi pénz, mennyi kockázat, ugye, mert meg is születhet a kisfiam, mire visszaérek, hogyha most hirtelen elmegy a magzatvíz, hát akkor legalább kő vagy kavics, nem? De ami a lényeg, hogy ezt nem én akarom eldönteni. Mert ha ez a mai előadás, ez a mai közös gondolkodás bárkinek segíthet abban, hogy az Istennel való kapcsolata mélyüljön, hogy a prioritások a helyére ugorjanak, hogy kicsit tudjon lassabban, lazítva, vagy lazábban, és halkabban működni, akkor mindenképpen kő. Akkor megérte. És az a titkolt célom, hogy minél többünknek lehessen ez a mai este egy ilyen kicsit elcsendesedett, kicsit elgondolkodó alkalom, azt mondom, hogy tényleg hogy is tudnék segíteni abban, vagy milyen eszközöket ragadhatnék meg, vagy hogyan gondolhatnám át az életemet, hogy tényleg lassabban és halkabban tudjak működni, egy teljesebb életet élve. Egyébként ami érdekes, hogy úgy is alakult ez az alkalom, hogy én hívtam a Ferit, hogy hát, mert még Attilát is emlékszem, hogy nem megoldható valahogy, hogy mégse kelljen jönnöm, mert hát azért mégiscsak drukban vagyok, és hát jobban érezném magam a feleségem mellett, meg a másik kisfiunk mellett, mint itt, és nem akarok izgulni. De úgy voltam, hogy megtettük, amit lehetett, és nem volt más. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor imádkozunk, és Istennek van hatalma arra, hogy segítsen, és nagyon remélem, hogy valóban nem az lesz, hogy hazamegyek, és feleségem ott fogad a hírrel, hogy na nézd meg a fiadat. Tehát valószínűleg nem így lesz, egész biztos vagyok benne. De hát nyilván azért, tehát az embernek azt mondom, hogy ahhoz, hogy tudjon lazábban, halkabban és lassabban működni, ahhoz kell legyen egy olyan kapaszkodója, egy olyan biztos háttere, egy olyan stabil alapja, mert azt mondhatja, hogy jó, én nem tudom, rengeteg dolog van, amiért aggódhatnék. Rengeteg dolog. De az egyik kedvenc önsegítő csoportban, az anonim alkoholistáknál hangzható szlogen szerint van egy ilyen gondolat, hogy Istenről két dolgot kell tudni, ezt szoktam mondani, egy van, kettő nem te vagy. És nem biztos, hogy nekem minden ott kell lennem, és mindent tudnom kell, És vannak helyzetek, amikor azt mondhatom, hogy Istenem, én szeretném rád bízni ezt a kérdést, és elengedem a feszültséget, elengedem a stresszt, mert tudom, hogy te a helyeden vagy, és ha te a helyeden vagy, és te vagy a gazda, te vagy a teremtő, meg a teremtmény, akkor vannak olyan helyzetek, amiket el kell vállalnom, amiket meg kell tennem, és vannak helyzetek, amiket meg el kell engednem. És szerintem nagyon fontos, hogy így tudjunk lassabban ráhagyatkozva és dolgokat elengedve élni. Mert ha görcsen kapaszkodva próbálok én mindent megtenni, menni is fog. Lehet, hogy lesznek sikerélményem is, de előbb-utóbb elfogyok. Hosszú távon nem lesz hasznos. A legfontosabb kérdés az, hogy mi segíti legjobban a stresszoldást az életben? Mi az, ami mindig beválik, bármennyire is feszült, pörgős, görcs az életem? Mi az, ami azonnal oldja a stresszt? Egy megoldási javaslat a nevetés. Köszönöm. A mozgás. Úgy látom, tegnap voltak itt többen is figyeltek, igen. Volt szó a mozgásról valóban. Nagyon sokat jelent a mozgás. Elmondjuk a 8 alapelvet, igen, tiszta levegő. Elcsendesedés. Igen, még minden nem hangzott az, amit én szeretnék hallani. Napfény, mozgás. Tessék, zene, nagyon jó, mint zenész, örülök, ha ilyet is hallok. Igen. Imádkozás. Én valami egyszerűbb dologra gondolok, de ez mind nagyon jó. Táplálkozás. Az se rossz. Az se rossz. Na, én fölvettem, nem tudom, hogy fog-e hallatszódni, megpróbálom ide tenni a mikrofonhoz. Azért vettem föl, hogy ne én válaszoljak, hanem valaki más. Tehát ami mindig beválik, bármennyire is feszült, pörgős az életem, az szerintem a következő. Szeretlek, apa, szeretlek. Ezt mondta a kisfiam, nem hallatszódott. Na, többen mosolyognak. A szeretet a legjobb stresszoldó. Én azt mondom, ennél nincsen jobb. Persze jó a friss levegő, meg a zenehallgatás, meg a mozgás, meg az imádkozás. De mögött én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ott van az, hogy érzem azt, hogy szeretve vagyok, vagy sem. A szeretet az mindig old feszültséget. Egy ölelés néha rengeteg dolgot fel tud oldani bennem. Talán olyantól kapom, aki nekem fontos. És persze kicsit hatás volt ez a, tudom a részemről ez a bejátszás, és nem is hallatszódott sajnos annyira. De arra akartam utalni, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon sok minden megvan az életünkben, és lehet, hogy van egy csomó jó eszközünk. Tehát lehet, hogy úgy kezdem a napomat, hogy kipihenten ébredek, mert meg volt a 8 óra alvás, és nem ettem már este 6-tól, és tényleg kiürült pocakkal tudtam lefeküdni. Lehet, hogy nagyszerűen teljes értékű a reggelim. Az is lehet, hogy még valami kellemes zene is szól, hogy a munkámban nem vállalom túl magam, egy kicsit napozok. Van időm sok mindenre az életemben, de jelen van-e a szeretet? Érzem-e azt, hogy szeretve vagyok? Érzem-e azt, hogy tudok jól szeretni másokat? És van-e forrásom, ahonnan tudok töltekezni? Ezek a legfontosabb kérdések. Ha erre a 3 kérdésre tudok igennel válaszolni, illetve aki tud, az egy boldog ember. És ha van is tesz az életében, azt tudja kezelni. Mert érzi azt, hogy szerethető, érzi azt, hogy tud szeretni, és érzi azt, hogy van forrás, ahonnan tud merítkezni. Ez a legfontosabb, azt gondolom. Ambrus szavait idéztem. Van egy ilyen kis ábra is, hogy love God is love others. Tehát, hogy ha Isten szeretjük, és az Isten szeretete jelen van az életemben, akkor ez működni fog a többi ember felé is. Nagyon egyszerű és egyértelmű törvényszerűség ez. Tehát ami a kérdés, vége felé haladok már, hogy a listám elején ott van-e Isten vagy sem. Van-e egy egészséges hit, egy egészséges kapaszkodó? Most nem arra gondolok, szintén hallgattam a rádiót, és Hanki Selemér nyilatkozott a Kossuthon, és mondta, hogy hát tulajdonképpen ne engedjünk azoknak a hangoknak, hogy ezen a földön ezen bármit is meg lehet ismerni. Maga teljességében nincs igazi teljesség, csak a keresés van. És úgy voltam vele, hogy ez jó, persze keresünk és ne nyugodjunk meg, de azért kell egyfajta olyan megállapodottság, vagy egy olyan fajta öröm, egy olyan fajta stabilitás, ami egy alapot adhat az életemnek. utolsó történettel is készültem. Ugye volt már a favágós, meg volt a professzoros. A harmadik az a kedvencem, a legrövidebb lesz. A hozzáállás hatalmáról szól. Hogyan állok az életemhez? Hogyan állok a szeretteimhez? Hogyan állok mindenhez, ami körülvesz engem? Erre egy szerintem kedves kis történet. Christopher Wren, aki a londoni Szent Pál katedrálista, a világ legszebb épületeinek egyikét tervezte, írt azoknak az építő munkásoknak a reakciójáról, akiket megkérdeztek, hogy mit csinálnak. Azok a munkások, akik fáradtan és egykedvűen végezték a munkát, így válaszoltak. Téglát rakok, vagy követ hordok, vagy mit tudom én, alapotások. Egy munkás azonban, aki éppen maltert kevert, nagyon vidámnak és lelkesnek tűnt. Amikor megkérdezték tőle, hogy mit csinál, azt válaszolta, egy pompás katedrálist építek. De ennyi, a történet vége is van. De miről szól a történet? Lehet, hogy épp az adott helyzetet nézem, hogy mi folyik. Ugye egy téglarakás, egy alapásás, vagy bármi más. Hogyan tekintek az életemre? Mit építek? Mert azt gondolom, hogy minden élet egy fantasztikus lehetőség. Minden élet egy olyan kiváltságos lehetőséget takar magában, amit csak mi tudunk megélni, és érdemes, ha már ott van mit lehetőség, akkor kihasználni és jól megélni. Tehát hogyan építem a saját életem? És mit építek? Ez az alapkérdések, én azt gondolom. És kivel építem? Egy nagyon kedves, számomra kedves Zsoltár, a 127. ami arról szól, hogy lehet építkezni, jól is, meg rosszul is. Így szól, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában ad eleget. Azt mondja ez a Zsoltár, ez a felütése érdemes továbbolvasni, nem egy hosszú Zsoltár, 127. Arról szól, hogy lehetnek olyan helyzetek, szituációk, vagy akár évek, évtizedek, amikor az ember egymásra rakja azt, amilyen van. Pakol, dolgozik, építkezik, akár kora reggeltől késő estig, folyamatosan. De azt mondja, vagy mondhatja erre a fajta munkálkodásra Isten, hogy ez hiába van. És ha nem az Úrral együtt építkezik valaki, akkor lehet, hogy felépül az a város. Lehet, hogy impozáns lesz és nagyszerű, de nem lesz rajta igazi áldás. Aztán azt olvassuk a következő ilyen félmondatban, hogy szerelmesének álmában ad eleget. Ez olyan igazságtalannak tűnik, nem? Hogy valaki reggeltől estig kapar és dolgozik és teper, hogy meglegyen valami, és azt mondja itt a Zsoltáros, hogy de az Isten szerelmese, az álmában is megkapja magáét. Mert a prioritások helyén vannak az életükben. Lehet, hogy kevesebbet dolgozik, de több ideje van arra, hogy az igazán lényeges dolgokkal foglalkozzon. Hogy helyen rakja azt, hogy hol is van az életben, hogy mire kell figyelnie, hogy kire kell figyelnie, hogy kivel kell mennie, hogy milyen eszközöket kell alkalmaznia. És lehet, hogy valaki az életem fejszéjével 12 órát dolgozik, de van egy szuper stílfűrészem. Ezt meg tudom csinálni 2-3 óra alatt, amit más mondjuk 12-13. És persze megint csak jelképesen beszélek, de azt gondolom, Istennek vannak ilyen stílfűrészek, amiket kezünkbe akar adni, és azt mondja, hogy ezzel dolgozz, ezt én adom neked, és az jobb lesz, mint az életlen fejsze. De ehhez tényleg le kell ülni, át kell gondolni mindazt, hogy hol vagyok most az életemben. Csak egyszerű kérdés, hány percet tévéztem az elmúlt héten, és hány percet beszélgettem a gyermekemmel? Mennyi időt töltöttem a munkával, vagy a telefonokkal, és mennyi időm volt önmagamra? Tudtam-e például kimenni, és egyszerűen csak örülni a természetben annak, hogy most még ősz van, és nem sokára jön a latyakos idő, de el is indult, és teleszívni magamat egy kis napfénnyel. Mert ez lehet, hogy fontosabb annál, mint hogy kitakarítsam még a Spice harmadik polcát. Tehát hogy vagyok az életemben? Helyén vannak-e a prioritások, vagy sem? Nagyon fontos kérdés. És ott van-e a legfontosabb személy, vagy sem? A saját Istenem, a saját megváltóm. Záró kérdések. Tehát, favágos történet, milyen eszközöket használok, vannak-e eszközeim? Akarok-e újakat, vagy élezni őket? Mivel töltöm meg az életem poharát? A prioritások a helyén vannak-e? téglát rakok, vagy katedrálist építek? Hogyan állok a saját életemhez? Örülök annak a lehetőségnek, ami előttem áll, vagy inkább csak leszegett fejjel bondukolok? Mert ha nincs ez az öröm, akkor meg kell keresni az okát, mert mindig van oka. Mindig megtalálható ez az ok. Én tudom, mit jelent az a major depresszió, mert az elmúlt 3 évemből legalább 2 elég mély depresszióban töltöttem. Tudom, mit jelent az a fajta állapot, amikor valaki nem talál örömet. Akár a saját gyermekének a mosolyában sem. Akár abban sem, hogy szeretve van, mert nem találja meg az egészséges arányokat. Mert nem érzi, hogy szerethető, vagy nincs kapcsolata a forrással. És én azt gondolom, nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre találjunk jó válaszokat, mert ettől lehet teljes az életünk. És van helye és szerepe a döntésnek. Én most szándékosan úgy építettem fel ezt a mai alkalmat, hogy nem volt benne semmi szakmai rész, vagy konkrétabb szakmai rész. És szándékosan úgy zárom, hogy szeretek döntésre késztetni mindenkit. Tudom, hogy kicsit patetikus, meg amerikai, meg nem tudom, hogy lehetne ezt fokozni. De mindenki dönthet, akár most, ezen az október elejé kicsit csapadékosabb estén, hogy akarja ezt a kérdést átgondolni az életében. Ezt a 3 kérdést, amit feltettem. És egy jó döntés, az mindig eredményezni fog jó cselekedeteket. És akkor jó cselekedetek, hogyha gyakoroljuk őket, akkor mindig valódi változást tudnak munkálni. Én ezzel szeretném zárni ezt a mai estét. És abban bátorítanak mindenkit, hogy engedje közelebb magához. Azt a kérdést, hogy hol van Isten az én életemben? Hol vannak a prioritások? Hol vannak azok, akik igazán fontosak, és nem kéne elengedni dolgokat, amiket esetleg most még görcsösen fogok? És bátorításként hoztam egy olyan igeszakaszt, ami nekem különösen kedves a Bibliából. Pál apostol írja a következőket. Semmi felől ne aggódjatok. Ez egy jó bevezetés egy stresszkezelési tréninghez. Semmi felől ne aggódjatok, mondja Pál. Semmi. A semmiben benne van minden, ugye? Tehát azt mondja, hogy semmi. Se a munka, se az egzisztencia, se a gyermeket, se a jövőd. Semmi felől ne aggódjál, és folytatja is. Hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ez is egy jó stresszkezelési program. Azt mondja Pál, hogy kezdjetek el hálát adni azért, amiért csak lehet. Úgy működünk emberek, hogy a kimondott szavak visszahatnak ránk is. Miért lehetek hálás most ezen az este? Szerintem lehet, hogy találnánk 10 okot, amiért nem, de lehet, hogy 2 igen, amiért igen. A 10-re fókuszálok, vagy a 2-re? Vagy lehet, hogy 80 amiért tudnék hálát adni, és csak 2 amiért nem, de sokszor működünk, hogy a 2-re fókuszálunk, és nem a 8-ra. Azt mondja Pál, figyeljetek oda, és adjatok hálát, köszönjétek meg. Ez vissza fog hatni rátok is, már egészen más, hogy már lehet, hogy kisimultabb homlokkal, egyenesebb gerincsel fogtok működni. És azt mondja, hogy az Istennek békessége, az egyik legszebb mondat a Bibliában, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azt mondja, van egy olyan békesség, ami minden értelmet felül halad. Van egy olyan fajta békesség, egy olyan fajta nyugalom, amit nem fogunk megtalálni ebben a világban. Az X-faktor döntőjében sem, akár még önmagunkban sem, bármennyire is mélyre ásunk, nem fogjuk megtalálni a különböző érdekes, egzotikus tanításokban. Azt mondja Pál apostol, az igazi békességnek a forrása, az a megváltó személye. És hogyha a szíveink és a gondolataink ott időznek a lényegnél, megint a prioritások a kérdés, hogy hol és mi agyalok, mi gondolkodom. Mert lehet agyalni a munkámon, lehet agyalni az anyagi helyzetemen, a gyermekeimen és sok minden máson, és lehet, hogy kiszorul a lényeg, de azt mondja, hogy ha a szíveitek és a gondolataik ott vannak az Istennél, akkor olyan békesség a tiétek, ami minden értelmet felülhalad. És ennek a tapasztalatát kívánom mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy megvártak, és elnézést a negyedórás késésért még egyszer. További szép estét mindenkinek!

Azt mondja tehát Pál, hogy tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel nincs már helyem e tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Ugye Pál apostol itt rátér a régi dédelgetett tervére, hogy ő régóta vágyakozott volna a római gyülekezetet meglátogatni, velük együtt lenni. A római gyülekezetnek sok tagját ismerte, hiszen amikor a zsidókat kitiltották Rómából, akkor sokukkal találkozott az ő munkája közben, akik később visszakerültek Rómába. De mindez idáig az Isten nem adott neki alkalmat arra, hogy elmenjen, nem adott jó szerencsés utat az ő akaratával megegyezően, és hát mi, akik utána vagyunk már jócskán ezeknek az eseményeknek, tudjuk, hogy még ezután sem adott. Tehát Pál apostol itt olyan vágyakról beszél, olyan gondolatokról beszél, amik az én ismereteim szerint nem tudtak beteljesedni így és ilyen módon, ahogyan Pál tervezte. De Pál apostol gondolkozására megint csak rátekinthetünk. Ugye ő elmondta az előbb azt, hogy azt értette meg, hogy az Isten arra hívta el, hogy újabb és újabb területeken, olyan területeken hirdesse az evangéliumot, ahol még nem hirdették. Most azt mondja, hogy azt látom, hogy ezen a helyen elvégeztem a munkámat. Nincs már munkaterületem, nincs már helyem ezen a vidéken, e tartományokban, hiszen létrejöttek gyülekezetek, amelyek tovább fogják folytatni az evangelizáció munkáját. Ez nem azt jelentette, hogy ott a környéken már nincsenek többen, akik megtérnének, hanem azt jelentette, hogy megalapozott gyülekezeteket hozott létre, akik képesek képviselni az evangéliumot azon a környéken. Többé már nem úttörő feladat, hanem tovább munkálásra vár ez a terület, de már létrejött a keresztény közösség, elindult az evangélium hirdetés ezen a területen, és most újabb területre szeretne menni, ahol még nem indult el, ahol még nem járt. Nyilván Róma ebből a szempontból nem lehetett Pálnak a célkitűzése. Tehát akkor, amikor Pál Rómáról gondolkozott, akkor nem úgy gondolkozott a római gyülekezetről, hogy neki kell elmenni oda, hogy ott végre az evangélium felhangozzék, hiszen már hangzott. Hiszen azt mondja, hogy én meg vagyok győződve, hogy ti rendelkeztek mindazzal az ismerettel, ami ahhoz szükséges, hogy egymást útba igazítsátok. Hanem azért szeretett volna elmenni Rómába, hogy közösségben legyen azzal a gyülekezettel is, és itt fogalmazza meg azt a dédelgetett tervét, ami ott érlelődött benne, miközben látta azt, hogy itt ezen a területen befejeződött a munkája, hogy egy újabb misszió területre menjen, ez pedig Hispánia lett volna. És a gondolat pedig az volt, hogy elmegy Rómába, amely a legközelebb esik ehhez a misszió területhez, és a római gyülekezettel együtt fog munkálkodni Hispániában. Ezt mondja, hogy remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, miután, ha előbb részben megelégettem, beteljesedtem veletek. Tehát Pálnak ez volt a terve, hogy egy új misszió területet nyitni, egy olyan területet, ahol még soha nem hirdették, senki nem hirdette előtte az evangéliumot, ahol nem tovább fejleszteni kell az Isten munkáját, hanem megalapozni kell, és ez pedig Hispánia lett volna. Itt megint hadd emeljem ki, hogy Pál hogyan gondolkozik a keresztény közösségről, és hogyan gondolkozik az ő apostoli szolgálatáról. Miért olyan fontos Pál apostolnak az, hogy átutazóban útba ejtse Rómát, miért nem megy egyenesen Hispániába? Miért fontos számára az, hogy és ti elkísértek oda, és miért fontos számára az, hogy előbb beteljesedem veletek? Erre egyetlen egy magyarázatot tudok én megfogalmazni, azért,
mert Pál apostol a kereszténységet közösségben élte meg és képzelte el, és nem magánkeresztényként élte az életét. Bármennyi küzdelmet kellett folytatni az élete során gyülekezetekkel, hívő emberekkel, hitvalló emberekkel, Pál soha nem jutott el arra az álláspontra, hogy majd csinálom egyedül, majd csinálom magam. Ő szenvedett akkor, amikor egyedül érezte magát. A Filippi beliekhez ért levélben van egy keserű megjegyzése, egy fájdalmas megjegyzése, ami egyben egy csodálatos dicséret is egyébként, amikor azt mondja ebben a levélben, hogy remélem, hogy Timóteust elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem pedig a Krisztus Jézusét. Tehát Pál apostol nem azért gondolkozott így a kereszténységről, hogy ő közösségben éli meg a keresztény életet, és az evangélium hirdetését is közösségben tudja csak elképzelni, mert ne lett volna keserűség, keserű tapasztalat az ő életében. Mert ugye könnyű dolog a közösséget ápolni és a közösséget megélni akkor, amikor nincsenek feszültségek, nincsenek nézeteltérések, nem kell küszködni, nem kell elhordozni egymás gyengeségeit, nincsenek súrlódások. Na de nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy Pál apostolnak egy olyan közeg jutott, ahol neki nem kellett küzdenie. Pál apostolnak kellett küzdködni azzal, hogy látta, hogy vannak hitehagyások, kellett küzdködni azzal, hogy látta, hogy vannak megtéretlenségek, amikor nem hirdetheti úgy az evangéliumot, nem beszélhet olyan szabadon a korintusi gyülekezetnek például, ahogyan akkor beszélhetne, hogyha megtértek lennének igazán szívből. Hanem még ott vannak a testi vonások, ott vannak az emberi természetnek a tipikus megnyilvánulásai, amik nyilván fáradtságot, fájdalmat, küszködést jelentettek számára. Fájdalmas lehetett neki szembesülni azzal, hogy akik munkatársakként ott vannak, azok sem teljes szívből viselik a szívükön a Krisztus evangéliumát, a Krisztus munkáját. De ettől függetlenül Pál apostol nem jutott el oda, hogy belekeseredett volna a helyzetbe, és fátat fordított volna a közösségi munkának. Fenntartotta azt a gondolkozást, hogy én nélkülük nem akarok dolgozni. Én arra vagyok elhívva, hogy velük együtt dolgozzak. Mert a kereszténységnek a lényege a szeretet. És a szeretetet hirdetni, a szeretetet bemutatni egy ember nem tudja. Ahhoz legalább kettő kell. Mert a szeretet, az evangélium hirdetése, az evangélium hirdetése során a szeretet, az két nézőpontból merül fel. Az egyik nézőpont, hogy szeretettel közeledjünk azokhoz az emberekhez, akiknek szeretnénk átadni az Isten evangéliumát. Hiszen az Isten szeretetének a képviselői vagyunk, aki kezdeményező szeretettel szereti az embert, aki megszólítja az embert és megkeresi az embert. De ez csak az egyik része. Ez még mehetne egyedül. Mert ha vannak olyan emberek, akiknek az evangéliumra van szükségük, akkor az azt jelenti, hogy szeressük őket. Szeretettel szolgáljunk nekik. Amire szükségük van, adjunk meg nekik. Ez a része mehetne egyedül. De az a része, amit Jézus Krisztus így fogalmazott meg János evangélium a 17. fejezetében, hogy arról fogják megismerni, hogy az Atya elküldött engem megváltónak. Arról fogják megismerni, hogy ugyanolyan egység van közöttetek, mint amilyen egység van köztem és az én mennyei Atyám között. És ezt nem lehet egyedül megoldani. Ez egy olyan legyőzhetetlen akadály, amit nem lehet egyedül megvalósítani. Mert ehhez még egy ember kell, legalább még egy ember kell, akivel egy akaraton lehetek minden dolog felől, egy szívvel, egy lélekkel tudok imádkozni, akivel noha különbözőek vagyunk, mégis egyesülni tudunk abban a szándékban, abban a célban, hogy az Isten akaratát kívánjuk megvalósítani, azt kívánjuk követni, és ennek érdekében ki akarjuk egészíteni egymást, nem egymás helyett, nem egymás fölé akarunk kerülni, hanem kiegészíteni akarjuk egymás munkáját. Ez volt Pál gondolkozása. És ez tűnik ki abból, amikor azt mondja, hogy én beteljesedem veletek előbb. Nekem szükségem van arra, hogy a ti hitetek által
megerősödjek, hogy a ti tapasztalataitok által közelebb kerüljek az Istenhez, és kész vagyok a saját tapasztalataimat átadni nektek, hogy ti pedig ezáltal üdüljetek fel. És ezért mondja azt, hogy remélem, hogy ti elkísértek oda engem. Nem egyszerűen anyagi támogatásra volt szüksége. Nyilvánvalóvá válik az igéből az, hogy Pál apostol bizonyos gyülekezetektől nem fogadott el anyagi támogatást. Nem fogadott el anyagi támogatást akkor, ha attól kellett félnie, hogy ezzel az evangélium ügyének árt, mert visszaélnek vele, mert rosszul gondolkoznak felőle. A Filippi beliekhez írt levélből külön kiderül az, hogy őtőlük elfogadott anyagi támogatást az apostol. Mert ha kellett, akkor ő megtette azt, hogy sátrat vart, és eltartotta nem csak magát, hanem azokat, akik vele együtt mentek, hogy az evangéliumot hirdessék. Neki nem az anyagi volt az elsődleges. Nem azért küzdött, hogy elnyerje a gyülekezetnek az anyagi támogatását, hogy így könnyebb legyen a misszió munkája. Neki magára a gyülekezetre volt szüksége. Arra volt szüksége, hogy együtt munkálkodjanak vele, ami messze többet jelent annál, mint hogy finanszírozzuk. Ami azt jelenti, hogy együtt érzünk vele, együtt küzdünk vele, kiegészítjük az ő szolgálatát, elkísérjük őt fizikailag, adunk mellé embert, és közösséget vállalunk vele. Mert ezt jelenti a kereszténység. Ugyanez a közösségvállalás, ami megnyilvánul a következő gondolatokban is, amikor Pál apostol az úti terveiről, a közvetlen úti terveiről beszél, most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Makedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nekik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. És most visszatér az utolsó részletben. Ezt azért, ha majd elvégzem, és nekik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek köztetek által Hispániába. Azt mondja Pál apostol, hogy ő most Jeruzsálembe megy azért, hogy a szenteknek szolgáljon, és itt megint a közösségvállalásnak egy szép példája következik. Azt mondja, hogy azért, mert a görög területeken levő, Makedóniában és Akhája vidékén levő gyülekezetek arra jutottak, és a korintusi levélben olvashatunk erről a kezdeményezésről is, erről a gyűjtésről, arra jutottak, hogy szeretnék támogatni a jeruzsálemi hívőket, a jeruzsálemi hívők között a szegényeket, akik rászorulnak. De amikor az apostoli zsinat volt, és Pálnak a munkáját elismerték, és jobbokat nyújtották az apostolok is, akkor azt mondták, hogy mi a zsidók között, te pedig a körülmetéletlenek között fogod hirdetni az evangéliumot, csak hogy egy dologban legyünk azonosak, hogy a szegényekről gondot viseljünk, hogy a szegényekről megemlékezzünk. És Pál apostol itt nem egyszerűen a gyülekezeten belül gyakoroltatta, tanította a gyülekezeteket arra, hogy ezzel a szemlélettel éljék az életüket, hogy a szegényekhez való viszony az az Istenhez való viszony, az Istenhez való kapcsolat, hanem arra is tanította, hogy az Istenről és az Isten művéről, az Isten munkájáról abban egységben gondolkozzanak. Ne csak úgy, hogy itt ebben a gyülekezetben, Korintusban, meg egy másik gyülekezetben máshol, hanem hogy az Isten munkájában, az Isten művében, ha valahol felüti a fejét a szükség, akkor segítségül menjünk, akkor segítsünk. Nem úgy, hogy az egyik dőzsöljön, a másik meg szűkölködjön, hanem úgy, hogy mindenkinek a szükséglete ki legyen elégítve, be legyen töltve, amiről majd az Isten gondoskodik, és erre is hoz egy jó szövetségi példát. Ahogyan a manna hullásnál érdekes jelenség volt az, hogy kimentek, szedtek, és aki többet szedett, annak nem lett többje, aki kevesebbet szedett, annak nem lett kevesebb, hanem mindenkinek annyi volt, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy fenntartsa az életét. Erre hivatkozott Pál apostol a korintusi levélben. És itt is ugyanerről a gyűjtésről van szó, csak itt most még egy szempontot hozzátesz. Azt mondja, hogy van egy tartozásuk. A tartozásuk pedig abból fakad, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek köszönhetik, hogy az evangélium elterjedhetett a világon.
hiszen onnan származott az evangélium beszéde, onnan árad ki az evangélium beszéde, és ez egy tartozást jelent a hívő emberek számára. Itt megint egy szemléletmódot tanulhatunk meg. Azt a szemléletmódot, hogy akiktől lelki javakat kapunk, akiknek köszönhetjük, hogy megismerhettük az evangéliumot, azok iránt elkötelezettek vagyunk, hogy támogassuk őket. Ez az, amit így fogalmaz meg, mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Nyilván megfogalmazhatjuk úgy ezt a gondolatot, hogy a szükségletben segítségül legyenek. Hogy az ember tanulja meg azt a gondolkozást, hogy kap és ad. És nem csak kap, kap, kap, kap, kap, hanem kap és ad. Amikor arra van szükség, hogy lelki segítséget nyújtson, akkor lelkiben kell adni. Mert ha elesett, akkor megerősítésre szorul. Ha pedig arról van szó, hogy anyagilag támogatásra szorul, mint ahogy ebben a helyzetben erről volt szó, mert éhínség pusztított, mert nagy nehézségben voltak, ugye ne felejtsük el, hogy minden területen azzal találkozott Pál apostol, hogy a zsidók, amikor az evangéliumot megszólaltatta, akkor a zsinagógai közösségnek egy része örömmel elfogadta, egy másik része viszont dűvel, indulattal utasította el. A jeruzsálemi gyülekezet az a központban szembesült ezzel a dűvel és indulattal. Tehát az, hogy Jeruzsálemben szegények voltak, az következett ebből. Az következett ebből, hogy rengeteg megpróbáltatást és nehézséget kellett kibírnia a Jeruzsálemben élő hívőknek, akik Krisztust vallották, mert ott összpontosult mindaz az indulatosság, mindaz az elvakultság, mindaz az előítélet, amivel helyenként tudtak találkozni. Jeruzsálemben nem csak a jeruzsálemi zsidó gyülekezet tagjai voltak, hanem Jeruzsálemben eljártak a diaszpórából is, akik vitték magukkal azt a felháborodást, azt az elégedetlenséget, azt a lázadást. Tehát ez indoklás, vagy érthetővé teszi, hogy miért volt szükségük a jeruzsálemi szegényeknek támogatásra, segítségre. Különleges nehézségeket álltak ki. De úgy gondolom, hogy itt megint tanulhattunk tehát egy újabb gyakorlati kereszténységből, egy újabb leckét Pál apostoltól. Ez pedig a tartozásnak a gondolkozásmódja. Hogy tartozunk azok iránt, akiktől az evangéliumot kaptuk, akiken keresztül megismerhettük az evangéliumot, akiknek az életet köszönhetjük, akiknek az életreménységét köszönhetjük. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy szolgáljunk és segítsünk. És nem elégedhetünk meg azzal, hogy elfogadtunk, hálatartozás nélkül és szeretet nélkül. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Ezzel zárja le az úti terveiről szóló részt az apostol. Elmondta, hogy Jeruzsálembe készül, feladata átadni az adományokat, és ezt ugye, tartozásként tekinti. És ha ezzel végzett, amiután ezt a gyümölcsöt átadta, elmegy és átalmegy Hispániába menet Rómán, és az evangélium teljességével fog hozzájuk menni. A teljes evangéliumot szeretné hirdetni a római gyülekezetben, a római emberek számára is. És most jön a befejező szakasz, a mai alkalmunknak az utolsó szakasza. Kérlek pedig titeket, atyám fiaim, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Pál apostol itt egy nagyon hangsúlyos kérést fogalmaz meg a római gyülekezetnek. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok érettem velem együtt az imádkozásokban. Az itt szereplő görög kifejezés, ez egy nagyon hangsúlyos kifejezés a tusakodásban. Az agonizálni kifejezés van itt ezen a helyen,
vagyis élet-halál harcot folytatva könyörögni valamiért. Ugyanezt a kifejezést olvashatjuk Jézus Krisztus Getsemáné kerti küzdelmében, amikor azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy buzgóságosabban imádkozott. És ott megint csak ez az élet-halál küzdelmet folytatni kifejezés van. Vagy ugyanezt a kifejezést használja Jézus Krisztus akkor, amikor fölteszik neki a kérdést, hogy vajon sokan fognak-e üdvözülni, vagy kevesen. És Jézus azt mondta, hogy mondom nektek, tusakodjatok, hogy bemenjetek a keskeny kapun. Mert sokan majd törekednének, vágyakoznának, de nem mehetnek. A tusakodást és a buzgóságot állította egymással szembe Krisztus. A törekvést, a buzgó törekvést és a tusakodást állította egymással szemben Jézus. Itt Pál apostol arra kéri a gyülekezetet, hogy ők tusakodjanak vele együtt. Folytassanak élet-halál harcot. Olyan komolyan könyörögjenek, olyan kitartóan, olyan hangsúlyosan könyörögjenek, mint ahol élet-halál kérdésről van szó, hogy az Isten tervei megvalósulhassanak. Mi volt e mögött? Miért volt Pál apostolban ez a kérés? Miért fordult ezzel a kéréssel a gyülekezethez? Miért szól ennyire hangsúlyosan, hogy én kérve kérlek benneteket, kérlellek titeket, az Jézus Krisztusért és az Isten szerelméért, az Isten lelkének, a léleknek a szerelméért, hogy ti folytassatok élet-halál harcot az imádkozásokban, velem együtt és én érettem. Pál apostolnak az utolsó, harmadik misszió útja ez, és az apostolok cselekedeteit, hogyha elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy nem sokkal ezután Pál apostol, miután megírta ezt a levelet, nem sokkal utána elindul erre az útra, Jeruzsálembe. És ekkor újra és újra megismétlődik az, hogy egyrészt arra érez késztetést Pál apostol, hogy úgy búcsúzzon el az ottani gyülekezetektől, mint aki soha többé nem látja őket, mint akik örökre elválnak. Másrészt pedig a gyülekezetekben újra és újra előállnak olyan emberek, akiknek a lélek kijelentést ad, és profétálnak Pál apostol sorsa felől, hogy Pál apostolra Jeruzsálemben fogság vár, és óvni akarják Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert meg fogják ott kötözni, és fogság vár rá. És két kényszer, két késztetés áll egymással szemben. Az egyik ez a késztetés, ez a féltés, hogy ne menj Pál, ne menj oda, fogság vár rád. A másik oldalon Pál azt mondja, hogy engem a lélek kényszerít. Engem a lélek kényszerít, hogy menjek Jeruzsálembe. Nyilvánvalóvá válik tehát, hogy Pál apostolra küzdelem vár Jeruzsálemben, sőt, fogság vár Jeruzsálemben, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Rómába, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Hispániába missziómunkát végezni. Valószínűleg Pál apostol a levél írásakor már érezte ezt a lelkében. Érezte, hogy hatalmas nagy küzdelem zajlik, és érezte, hogy tétje van ennek az útnak. Hogy súlyos következményekkel jár ez a jeruzsálemi út. Itt két dolgot említ meg, ami egészen konkrét, megragadható, hogy miért volt súlyos ez a küzdelem. Pál apostol azt kéri, hogy tusakodjatok én értem a könyörgésben az Isten szín előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában. Ez az egyik. Ugye egy nagy zarándok ünnepre készül felmenni, ahova összegyűlnek a diaszpórában élő zsidó vallású emberek, hívők, eljönnek azok, akik áldás gyűlölettel gyűlölték, eljönnek majd azok az emberek is, akik nem elégedtek meg, hogy a saját városukból elűzzék Pált, de a következőbe is utána mentek, és onnan is elűzették, és hangulatot keltettek ellene. Pál nyilvánvalóan tudja azt, hogy keserűséggel vannak vele szemben, és azzal a váddal illetik őt, és ettől visszhangzik Jeruzsálem, hogy ő elárulja ezt a helyet, hogy a hely ellen lázít, hogy a törvény ellen beszél, és a templom ellen beszél. És Pál apostolt valószínűleg már ekkor gyötörték a bal sejtelmek, hogy nem fog sikerrel járni Jeruzsálemben,
nem fog megvalósulni az életében a tervezett misszió munka. Ez az egyik konkrét dolog, ami miatt Pál apostol imádságra kérte a gyülekezetet. Tudta, hogy Jeruzsálemben olyan emberekkel fog találkozni óhatatlanul, akik áldásgyűlölettel vannak iránta, akik, ha tehetik, megölik őt, és érezte a felelősséget. El kell vinni az adományokat, át kell adni a jeruzsálemi gyülekezetnek, nem kerülheti el Jeruzsálemet, régóta nem járt ott. De tudta, hogy súlyos fenyegetésnek van kitéve, és hogy súlya van ennek a helyzetnek. Pál apostol viszont még egy dolgot megemlít, amiért könyörögjenek. Hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt. Pál apostolnak sajnos nem csak a jeruzsálemi zsidókkal kellett, a jeruzsálemi, az ószövetségi hitet továbbra is követő zsidókkal kellett küzdenie. Azok a vádak, amelyeket hangoztattak Jeruzsálemben, ezek a vádak, ezek beszivárogtak a jeruzsálemi keresztény gyülekezetbe is, amely gyülekezetben nem volt teljesen letisztult az a kérdés, hogy hogyan kell viszonyulni az ószövetségi szentély szolgálathoz. Ugye erről volt szó a 14.-15. fejezet kapcsán, úgyhogy erről nem szólnék bővebben. Van egy nagyon érdekes összefüggés ennek a versnek, vagy ennek a kérésnek, és azoknak az eseményeknek, amik ezután történtek. Amikor Pál apostol megérkezett Jeruzsálembe, ezek után, óvások, intések után, és átadta Jeruzsálemben a makedón, akháj gyülekezeteknek az adományait, akkor a következőt tapasztalta. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, apostolok cselekedetei 21. fejezetében lehet elolvasni ezt a részt, 17. verstől. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott voltak. És köszöntve őket, elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt hallva, dicsőítették az Urat. Ugye eddig nagyon szép a történet. Megérkezett, örömmel fogadták, meghallgatták a tapasztalataikat, dicsőítették az Istent. Eddig úgy tűnik, hogy semmi különösebb baj nincsen. Csak hogy ezután megszólalnak, és figyeljük meg, hogy mit mondanak. És mondták neki. Látod, atyám fiai, mely sok ezren vannak zsidók, hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda ez? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt műveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk 4 férfiú, akik fogadalmat vettek magukra, ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyirassák fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezve, hogy ők semmi ilyesfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Eddig. Valami kiáltó ellentét van a szavak és a korábbi részek között. Az első dolog, amit úgy érdemben megfogalmaztak, az egy vád Pállal szemben, és egy irigység, vagy egy versengés szólal meg ebben, hogy nem csak te végeztél ám nagy munkát, Pál. Mi is nagy munkát végeztünk, itt is sokan megtértek. Sok ezren vannak, akik a törvény mellett buzognak. De felőled meg azt hallották, hogy te nem. Ennek van egy előzménye. Az előzmény pedig az első apostoli zsinat, amit apostolok cselekedete 15. fejezetében olvashatunk el, amire azért került sor, mert amikor a pogányok
közül sokan megtértek, akkor egyes zsidó keresztények, főleg a farizeusok közül Krisztust elfogadók, arra jutottak, hogy a pogányságból megtérteknek meg kell tartani a zsidó szokásokat, meg kell tartani a zsidó ceremoniális törvényt, alkalmazkodni kell a zsidó hagyományokhoz, olyannyira, hogy csak akkor üdvözülhetnek, ha körülismertélkednek. Ez alapjaiban fenyegette az evangéliumi gondolatot, hiszen mondhatnám így, hogy térjünk vissza a törvényből való megigazulás eszméjéhez, térjünk vissza a törvényeskedéshez, térjünk vissza az Ószövetséghez, az Új Szövetségből. Ez egy olyan súlyú kérdés volt, ami megosztással fenyegette a kereszténységet, és szükséges volt, hogy összeüljenek és kitisztázzák ezt a kérdést. Az apostoli zsinaton tehát voltak olyan emberek, akik előítélettel tekintettek azokra, akik a pogányok között munkálkodnak. Előítélettel tekintettek Pál munkájára is. És voltak olyanok, akik pedig Pál munkája nyomán tértek meg, vagy értették meg, hogy a pogányoké is az üdvösség, és az Isten szabadságot kíván adni, és hitáltal üdvözíteni, hitáltal adni az igazságot, és nem a törvényből való megigazulás útján vezetni az embert. Az apostoli zsinaton ugye több hozzászólás is elhangzott, én csak egyet hadd emeljek ki. Péter apostol volt az, aki Kornéliuszhoz került, nem mindennapi előzmények után, hogy az Isten külön látomást kellett megmutasson neki háromszor, fel kellett szólítsa, hogy menjen el, és Péter apostol, ismerve az előítéleteket, nem egyedül ment, hanem maga vellé ment embereket, hogy legyenek tanúk, hogy ő mit tett és mit nem tett. Ekkora előítélet élt az emberekben. Ekkora előítélet élt a zsidó gondolkozású emberekben. Ugyanez az előítélet látszik akkor, amit a Galata levél jegyez fel a második fejezetében, amikor Péter Antiókiába jön, és kezdetben együtt eszik a pogány keresztényekkel, semmi különbséget nem tesz köztük, semmiféle távolságtartás nem jelentkezik, de amikor a jeruzsálemi gyülekezetből jönnek, akkor Péter félve különvonul, hogy nehogy rossz hírét keltsék, hogy ő is átlépi a zsidó és pogány közti határvonalat. Az apostoli zsinat egyértelműen foglalt állást. Az evangélium szabadságát ne vegyük el. Az evangélium szabadságát ne vegyük el a pogányoktól, hanem bizonyos irányelveket adtak, de nem mondták azt, hogy már pedig körül kell metélkedni, már pedig a zsidó szokásokat meg kell tartani ahhoz, hogy egy pogány ember üdvözüljön. Ugyanakkor az apostoli zsinat nem tisztázta ki teljesen azt a kérdést, hogy hogyan viszonyuljunk az ószövetségi szentélyhez, a szentély szolgálathoz. Legalábbis nincsen nyoma ennek a Bibliában. Az apostoli zsinaton egységre jutottak, elfogadták egymást, az előítéleteket látszólag felszámolták. Most pedig újra előítélettel találkozunk. Mi történt a kettő között? Egy nagyon fontos lelki tanulságot lehet ebből levonni. Amikor egy ember előítéleteket ápolt a lelkében valakivel szemben, amikor valaki gyanakodott a másikra, amikor nézeteltérés volt, és eljutottak oda, hogy ezt a nézeteltérést rendezzék, kitisztázták. Közösen hoztak egy határozatot. Úgy tűnt, hogy lezárult a nézeteltérés. Akkor oda kell figyelni a későbbi eseményekre, oda kell figyelni, hogy utána mi zajlódik az ember lelkében, mert Sátán megpróbálja visszacsempészni, újra feléleszteni a korábbi előítéleteket. És sajnos azt kell mondani, hogy a jeruzsálemi keresztény gyülekezetben sikeres volt ez a munkája. Pál apostollal szemben előítéletük volt. Ezt az előítéletet az apostoli zsinat megpróbálta megszüntetni, és valószínűleg sikerült is megszüntetni egy időre. De aztán látták Pál munkáját, és látták, hogy mekkora munkát végez, és milyen hatalmas területen, mennyi ember tér meg az ő evangélium hirdetése nyomán, és a féltékenység, az előítélet újra felépült, újra megszületett,
És ez az a pont, amit meg kell tanulnunk. Hogy amikor újra megjelenik, akkor leleplezni és kivetni a szívből. Mert hogyha ez nem sikerül, ha ez nem valósul meg, akkor egy nagyon szomorú tanulsággal szolgál ez a történet. Mivel nem tudtak eljutni oda, hogy legyőzzék az előítéleteket, nem tudtak kiállni Pál apostol munkája mellett, nem tudtak gátat szabni a Pál körüli gyanakvásnak és előítéletnek, hiszen ő bennük is ott volt. És ennek következményeként, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy Pál, tudjuk, hogy sokan haragszanak rád. Tudjuk, hogy sokan előítélettel vannak a munkád miatt. De mi melletted állunk. Mi egyek vagyunk veled, egységben vagyunk veled, és tudjuk, hogy te tisztán hirdeted az evangéliumot, és az Isten hűséges szolgája vagy. Ahelyett, hogy ezt mondták volna, ahelyett javasoltak egy ilyen kompromisszumos megoldást. Adjunk egy kicsit nekik is. Oszlassuk el a meglevő előítéletet. Tégy úgy, mintha. Nem mondták azt, hogy Pál, üljünk le és tisztázzuk ki, hogy most hogy látotta az Ószövetségi Szentélynek a képét? Hogy látotta a Szentély szolgálatnak az érvényességét? Mit értettél meg te az evangéliumból erre nézve? Semmi ilyesmit nem látunk. Nem látjuk azt se, hogy kiálltak volna és azt mondták volna, hogy Pál, ezeknek az embereknek igazuk van. Térj meg, mert valami nagyon helytelen dolgot teszel. Azt sem látjuk, hogy azt mondták volna, hogy mi kiállunk melletted, Pál. Mert testvéreid vagyunk, és egyetértünk veled. Ehelyett azt mondták, hogy Pál, oszlasd el az előítéleteket, amiket támasztottál. Te vagy érte a felelős. Tegyél most tehát úgy, hogy ne hozhassanak fel ellened vádat, mert akkor a mi befolyásunk közöttük megszűnik. És menj be a templomba, végezd el a tisztulási szertartásokat, mutasd be az áldozatot az Istennek, és akkor majd mindenki láthatja, hogy te nem hirdetsz a templom ellenes dolgokat, nem hirdetsz a templom ellen semmit, nem vagy templom ellen lázító ember. És Pál apostol bement, és a templomban rárohantak, fogságba került, és éveken keresztül maradt fogságban. Nem folytathatta az evangélium hirdetését. Egy kicsi megtűrt keserűség, egy kicsi megtűrt előítélet, egy kicsi megtűrt versengés ide vezetett. Kétség kívül az Isten leghatékonyabb eszközét vonták ki az evangélium hirdetés munkájából. És mindezt nem a megtéretlen zsidók idézték elő. Mert ha Pálnak nem adják ezt a tanácsot, hogyha nem mondják ezt, akkor ő nincs ott a templomban. Akkor ő nem kelti fel az indulatokat. Akkor nincs ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Pál apostol tehát érezte, hogy nagy küzdelmek előtt áll. Nem csak az Ószövetségi Szentélyhez ragaszkodó zsidók miatt, hanem azok miatt, a vének miatt, jeruzsálemi keresztények miatt, akik gyanakvással, belső bizonytalansággal, előítélettel szemlélték az ő munkáját, és akik nem tisztázták ezeket a kérdéseket se magukban, se vele, hanem ehelyett próbáltak ilyen felemás megoldást találni a helyzetre. Miért ment ebbe bele Pál? Jogosult volt ekkora engedményt tenni a meggyőződéséhez képest? Én nem tudok ítéletet mondani Pál apostol élete fölött, de két dolgot hadd említsek meg. Az ige sehol nem marasztalja el Pált. Tehát olyan, hogy az Isten beszéde kimondaná, hogy Pál ezt helytelenül tette, én ilyenről nem tudok. Olyanról tudok, hogy a lélek szólt embereken keresztül, hogy ne menjen, és Pál azt mondta, hogy engem pedig a lélek arra indít, hogy menjek. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy miért tette ezt Pál. Lehet, hogy mi így utólag azt mondjuk, hogy ilyen kompromisszumot már pedig nem szabad kötni. Na de mi volt Pálban? Ő megértette az evangéliumnak a lényegét.
Botránykő az, hogy nem vagyunk egységben. Botránykő az, hogy az Isten szeretetét szeretnénk bemutatni, és közben nézeteltérés, feszültség, egyenetlenség van közöttünk. Pál nem tartotta túl nagy árnak ezt a kompromisszumot, hogy az egységet megnyerje, hogy közösségre jusson a jeruzsálemi gyülekezettel. Elmondhatjuk, lehet hibázott ebben. Lehet, hogy messze ment a kompromisszumban. De azt mondom, hogy én akkor merem majd ezt a vádat megfogalmazni Pállal szemben, majd ha bennem is olyan mértékű vágy alakult ki a szeretet közösség után, mint benne. Tehát Pál itt megértett egy sorrendiséget, megértett valamit, hogy ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy ne hozzunk szégyent az evangéliumra azzal, hogy a mi kapcsolatunkban egyenetlenség, szeretetlenség és feszültség van. És ehhez képest nem tartotta megalkuvásnak, vagy az evangélium megtagadásának, hanem valószínűleg úgy gondolkozott, hogy elmegyek 2 mérföldet. Elmegyek, hogy segítsek. Nem tudott, nem sikerült. Azt sem tudom, hogy vajon a római gyülekezet komolyan vette Pálnak a kérését, és tusakodva könyörgötte, mint ahol élet-halál harc zajlik, hogy az evangélium hirdetése tovább mehet, vagy nem mehet tovább. Hogy beteljesülhetnek a missziós tervek, vagy nem teljesülnek be. Nem tudok róla semmit. Csak a tény tudom, hogy az Isten nem tett csodát, nem avatkozott be, nem mentette ki Pált, csak az életét őrizte meg, és megengedte, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben meg nem harcolt dolgok megteremjék a gyümölcsöt, és úgy teremjék meg a gyümölcsöt, hogy Pál fogságba került, és nem valósíthatta meg a terveit. Mindezeket a küzdelmeket már érezte Pál, amikor ezt a kérést megfogalmazza. Ezért ez a hangsúlyos kérés, hogy tusakodjatok. Élet-halál harcként könyörögjetek értem, és a Jeruzsálemben való szentekért, és az engedetlenekért Júdeában. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak, hogy örömmel menjek. Mennyire más dolog úgy elmenni, hogy megpróbáltam az egységre jutást, de nem sikerült. Aztán mennyire más az, ami alakult, hogy el sem tudott menni. Sem örömmel, sem öröm nélkül, évek múltán jutott csak el fogolyként Rómába. És veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Ezzel fejezi be Pál tulajdonképpen a levelet, és tér rá a záró üdvözletekre. Pál apostol gyakorlati magatartásából miket tanulhattunk, meg összegezve ennek az előadásnak lezárásaként. Megtanulhattuk azt, hogy egy saját Istennel szerzett tapasztalatból többet tanulunk meg, mint amit másoktól hallunk. Szükségünk van ezért a gyakorlatban megélt kereszténységre, és megtanulhattuk azt, hogy az ember hitelesen azt tudja képviselni, amit megélt maga is, és erre van szüksége az embereknek. Harmadszor tanulhattuk Pál apostoltól azt a gondolkodást, hogy az Isten mindenkinek készített személyre szabott tervet, amit be lehet tölteni, és amit lehet keresni, és ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz arra van szükség, hogy megéljük a hitünket, és szolgáljunk abban, amire az Isten gondviselése elvezet, és közben az igék, a proféciák megértésével találhatunk személyes útmutatást is az igében a feladatunkra nézve. Tanulhattuk azt, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott a kereszténységre nézve, és nem magány kereszténységben gondolkozott, mind a hitbeli felbuzdulásra, megerősödésre nézve, mind az evangélium hirdetésére nézve. Tanulhattuk azt is, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott az anyagi teherviselés tekintetében is, és nem csak abban, hogy akinek szüksége van, annak adjunk, hanem abban is, hogy a lelki és az anyagi az ugyanúgy egyenértékű, ugyanúgy értéket jelent. Aki lelkivel szolgált, annak anyagiban is lehet viszonozni, mert mindegyiknek megvan a maga szerepe, és mindegyiknek van értéke. Nem csak a kézzel fogható anyagi érték az érték, hanem hálásak lehetünk az evangéliumért, akik eljuttatták hozzánk azoknak is. És végül tanulhattuk azt a gondolkozást ebből a helyzetből, amibe belekerült Pál, hogy a kereszténységnek a legfontosabb tanítása az a szeretet. És ezt a gondolkozásmódot úgy gondolom,
hogy el lehet sajátítani Páltól, még akkor is, ha azt láttuk, hogy itt most ennek a vége fogság lett. Én nem tudom elítélni Pál apostolt azért, mert úgy gondolkozott, ahogyan Jézus Krisztus az imádságában könyörgött, hogy egységre jussanak az ő követői, hogy meglássák, hogy Krisztus valóban messiás.

Kedves gyerekek, megint tiétek az elsőbség. Egy nagyon kedves bibliai történet, néhány gondolatát szeretném felidézni. Dánielről és társairól biztos a szüleitek már meséltek nektek. És ebből a történetből egy rövid kis gondolatot felidéznék, amikor Dániel, mint tudjátok, egy idegen, hatalmas birodalom királyának a foglyaként abban a különleges kiváltságban részesült, hogy a király odavette az ő asztalához. Őt és a társait megengedte, hogy a király asztaláról egyenek. Mondhatnák sokan, hogy ez azért nem volt akkora kiváltság, mert több százan étkeztek annál az asztalnál, de foglyokat, rabszolgákat a királyi asztalhoz ültetni nem volt szokás. És Dániel egy emberi mércével mérve meglehetősen furcsa dolgot tett, eltökélte a szívében. Azt mondja a Biblia, hogy eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király asztaláról vett étellel. És nem iszik abból az italból sem, amit a király felajánlott nekik. Szóval eléggé furcsa viselkedés ez, amikor a másik nagylelkű. Amikor a király nagylelkű egy rabszolgával szemben, ott egyszerre csak a rabszolga kezd diktálni, és azt mondja, hogy ő pedig ebből nem eszik. Ilyenkor arra gondolunk, hogy vajon milyen következményei volt.

minden király kijelentésénél és gesztusánál és nagylelkűségénél fontosabb az, hogy ő engedelmes maradjon az Isten szavához. De mi van a következményekkel? Dániel ott maradt a királyudvarban, megutálták, elhatárolódtak tőle, nem szerették ezután, mert hogy egy ilyen ostoba viselkedésnek csak ez lehet a következménye. Mit gondoltok? A Biblia azt mondja, az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Tudjátok, amikor emberek elvek mellett kitartanak, amikor valamit fontosnak tartanak, és ahhoz ragaszkodnak, ez tiszteletet kelt a környezetben. Ez volt a bevezetés, és most egy történetet mondanék el, ami ezzel összefügg. Csak miközben a történetet olvastam, jutott eszembe ez a bibliai idézet, és én legalábbis jónak tartom, hogyha bizonyos történeteknek azzal adunk közvetett módon hitelt, hogy megkeressük azoknak a bibliai megfelelőjét. Egy kisfiú örömmel és jó akarattal járt az iskolába, és ott szertett néhány barátságra. Ez a kisfiú nagyon szegény volt, ráadásul Budapesten élt, egy nagyvárosban, ahol a játéknak és a kirándulásnak, az erdőben, a patakok mentén, a csatangolásnak nem tudottan sok esélye és lehetősége van, és az egyik osztálytársa meghívta magához, egy gazdag kisfiú, hogy ő lent fog nyaralni vidéken, a rokonainál, és ott van erdő, van patak, van rét, ott vannak állatok, és ott nagyon-nagyon jól el lehet majd szórakozni. És engedélyt kért ez a kisfiú a szüleitől, lázasan bepakolta a holmiait, és a következő nap délelőttjén már ott is voltak ebben a vidéki házban. És ez a kis barátja olyan örömmel fogadta őt, olyan lelkesen körülvezette az udvaron, megmutatta neki a kutyát, a macskát, a bocit, a kis csikót, kivitte az erdőszélre, ahol patak csordogált, és hát eleve felötlött bennük, hogy milyen jót fognak játszani ezen a nyáron együtt. Elérkezett a lefekvés ideje, és ez a kisfiú, ez a kis budapesti gyermek most arra gondolt, hogy mit csináljon. Ő otthon este lefekvéskor imádkozni szokott. Egy szobában alszik a barátjával, aki bizonyára nem szokott imádkozni. Most, ha ő letérdel és imádkozik, akkor vajon ez a barátság, e furcsa a másik fiú számára ismeretlen megnyilatkozás miatt nem kerül-e veszélybe, és nem kell-e majd a következő vonattal neki hazajönnie, mert hogy hát ezt az oldalát még nem ismerte a barátja. És hát azon gondolkodott, hogy ne imádkozzon-e majd az ágyban, a paplan alatt, vagy valamilyen módon, hogy a másik erről ne szerezzen tudomást, de hát arra gondolt, hogy az Isten dolgai miatt nem szabad bujkálni, és azt nem szabad szégyelni. És erőt vett magán, és azt mondta ennek a barátjának, hogy tudod, nem tudom már a nevét, nem emlékszem rá, figyelj, de nevezzük Pistinek. Pistikém, mi nagyon jó barátok vagyunk, és én, miután nagyon jó barátok vagyunk, ezért olyan dolgot árulnék el most neked, amit én a szívem legmélyén őrzök. Én hívő vagyok, én hiszek a Jóistenben, és én a Jóistennel szoktam beszélgetni. És hogyha ezt te nem veszed rossz néven, akkor én ettől a szokásomtól nem térnék el. És lefekvés előtt most is imádkoznék. Érdekes, hogy a másik kisfiú nem rökönyödött meg ezen, nem fordult el, nem tagadta meg a barátságot, sőt, még mélyebb szálakkal, érzelmi szálakkal kötődtek egymáshoz. Egyszerű történet a mindennapokban gyakran ismétlődik. Azonban mind a Biblia szövegnek, mind pedig ennek a történetnek egyetlen tanulsága van. Az Isten dolgaihoz ragaszkodni mindig felette áll minden másnak, barátságnak is, emberek megbecsülésének, vagy éppen a megbecsülés hiányának, mert hogy mi az Isten szeretetéből élünk, és ezzel a szeretettel nem szabad visszaélni. Egyetlen szeretettel sem szabad visszaélni. Az Isten szabadságot adott nekünk, hogy őt szabadon szerethetjük, és bárki próbál bennünket másféle magatartásra rávenni, sose tagadjuk meg az Istenhez fűződni.

idő kapcsolatot. Imádkozzunk, ahogy szoktunk, olvassunk Bibliát, amikor szoktunk, foglalkozunk a Jóisten dolgaival, ahogy szoktunk. Tökéljük el a mi szívünkben, hogy a Biblia szöveg mondja, hogy mi ettől nem tágítunk. És a Jóisten segítsen nektek ebben, hogy ahogy majd nőttök, és ilyen helyzetekbe kerültök, ezt a magatartást ti is valóra válthassátok. Kedves testvéreim, mi pedig lapozzuk fel Lukács evangéliumát, és Lukács evangéliumában a 22. fejezet 15. versét olvassuk el közösen. Az utolsó vacsora színhelyén vagyunk, és az Úr Jézus ezekkel a szavakkal fordult az övéihez. Ugye tudjátok, hogy minden egyes úrvacsora ennek az utolsó vacsorának az alapkövén épül fel, és gondolkozzunk most el erről a történetről úgy, mintha ez a mi környezetünkben, a mi körünkben játszódott volna le, mintha Jézus most személyesen hozzánk intézni ezeket a szavakat. Így olvasom. És mondta nékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Az elmúlt napokban gondolkodtam el ezen a kijelentésen, miért akarta Krisztus a húsvéti bárányt kívánva elfogyasztani a tanítványokra. Neki nem volt szüksége arra, hogy a húsvéti bárány áldásaiban részesedjen, hiszen a bárány bűntörlő vérére nem volt szükség, nem vétkezett. Miért akarta a húsvéti bárány tehát elfogyasztani az övéivel? Azért, mert a húsvéti bárány üzenete nem korlátozódik a bűnök rendezésére csupán, hanem újra akarta építeni, és el akarta mélyíteni a húsvéti bárány közös elfogyasztása kapcsán, újra akarta építeni a közösséget a hatalomittas, a ki a nagyobb gondolatától megfertőzött tanítványokkal. És az volt a szíve vágya, hogy talán a húsvéti bárány, az utolsó vacsora légköre megteremti azt a lelki közösséget, amiért a megváltás egész műve létrejött. Hogy Isten és ember kapcsolata helyreáll, és ezen belül ember és ember közössége is valóra válik. Az utóbbi hónapokban, már régóta, de az utóbbi hónapokban, hogy felerősödve foglalkoztat az a gondolat, talán ti is egyszer-egyszer hallhattátok a megnyilatkozásaimból, hogy úgy látom, hogy a megváltás műve az nem csupán a bűnök rendezésére irányul és korlátozódik. Fontos a bűnök rendezése, de sokkal inkább az Isten az önmagával való közösséget akarja helyreállítani, mert ő tudja igazán, hogy enélkül a közösség nélkül az emberi élet értéktelen és tartalom nélküli. Gondoljuk csak bele, hogy az Édenben Isten és ember közössége töretlen volt. És amikor a bizalmat megrontotta a kísértő, és a bizalomvesztés nyomán az első emberpár távolodni kezdett az Istentől, akkor vajon milyen mérhetetlen fájdalom járhatta át az Isten szívét? Azzal a valakivel, akivel édes békességben és közösségben élt, az ő teremtménye, az ő szeretett teremtménye idegenkedve távolodik tőle. Holott az Isten mindenkinél jobban tudja, hogy ebben a közösségben van a mi életünk. És enélkül, a közösség nélkül nem vagyunk teljes értékű lények. Vegetálunk, életjelenségeink vannak, csak nem a menny értékrendje szerint. Hogy lélegzünk, hogy dobog a szívünk ideig, óráig, ez így rendben van, de ez nem maga az élet. Az élet tartalmát tekintve az Istennel való személyes közösségben leledzik. És éppen ennek a gondolatnak kapcsán gondoltam tovább ezt a történetet. Igaz, az Isten ott megfogalmazta az Édenben az elbukás után nem sokkal az úgynevezett ősevangéliumot, hogy Isten ezt nem hagyja annyiban, majd ellenségeskedést szerez, magyarán életben tartja az emberi szívben az Isten utáni vágyakozást, az elveszett Éden utáni vágyakozást,
és nem engedi, hogy az emberben ez a fajta érzés és ez a fajta vágyakodás elhaljon, de Isten a maga részéről sokkal többet tett ennél. Jézus, akinek az volt a hivatása többek között, hogy az Isten szeretetéről világos, nyilvánvaló bizonyságot tegyen, az elveszettekről szóló példázatban azt mondta, hogy amikor elveszett a juh, akkor kereste a pásztor, ugye ebben a példázatban is az Isten szimbolizálja a pásztor, kereste, míg nem megtalálja. Amikor elveszett a pénz, ugyanez volt az asszony magatartása. Az elveszett fiú esetében pedig az apa egyszerűen nem akart, nem tudott beletörődni abba, hogy a fia elment, ezért amikor még távol volt, rögtön meglátta, mert egész időn keresztül az utat fürkészte, hogy a fiú vajon mikor jön vissza. És hogy ezt a történetet, illetve az Istennek ezt a magatartását még megragadhatóbbá tegyük, az Isten nem hagyta el az embert. Az ember eltávozott, de az Isten láthatatlan a nyomába szegődött. Erről szól az emberi élet. Hogy az Isten ott van a mi nyomunkban, keres, míg nem megtalál. Igaz, futunk az Isten elől, igaz, menekülünk előle, igaz, hogy a távolság tartásra rendezkedett be minden ember, és elrejtőzünk, és nem akarjuk ezt a közösséget, de az Isten nem tudja magát megtagadni. Jobb könyve fogalmaz így, hogy kívánkozik az ő kezének alkotása után. Mert ő tudja csak legjobban, hadd ismételjem újra ezt a mondatot, hogy mi mindent vesztünk, és mi mindenre van szükségünk, és ő a maga részéről mi mindent tud és akar adni nekünk, akár az úrvacsorában is, hogy ezt a közösséget, ami az életünk léte és értelme, hogy ezt a közösséget helyreállítsa. Hogy olvastuk az alapígében? Kívánva kívántam megenni veletek a húsvéti bárányt. Az a valaki kívánkodott a húsvéti bárány elfogyasztására a tanítványokkal együtt, akinek nincs szüksége erre a közösségre. Nekünk annál inkább. És hadd hangsúlyozom újra, hogy a bűnök rendezése az úrvacsorában csak a nyitány, a belépő, a közösségen van a hangsúly. És én magamon is tapasztalom, és hogy általában a veletek való beszélgetés nyomán is ez a fájdalmas érzés olykor megjelenik, hogy ezzel a közösséggel nem tudunk mit kezdeni. Nem is vágyódunk annyira rá. Mi a bűn rendezésére, a bűnök rendezésére koncentrálunk, és minden törekvésünk erre irányul, hogy a bűnök rendezésével majd a dolgok megoldódnak, de ez csak a belépő. A közösségen van a hangsúly. Az Istennel járáson van a hangsúly. Az Istennel való élet közösségben nyilvánul meg a gyógyulás egész folyamata. Énok az Istennel járt. Noé az Istennel járt. Ábrahámmal úgy beszélt az Isten, ahogy ember szokott szólni a barátjával, és Mózesről is hasonló szépséges ígék olvashatók, hogy Isten úgy szólt vele, hogy szemtől szembe beszélget két ember egymással. Hogy néhány efféle ígét úgy ötletszerűen kiragadjak a sok közül, amikor imádkozunk, azt mondja a Biblia, te atyád titkon van. Azért, mert a jelenlétét nem érzékeljük kézzelfoghatóan. Ez az ige is közvetett módon arról tesz tanúságot, hogy az Isten ott jár a nyomunkban. És arra a pillanatra vár, amikor a bizalom megjelenésével már mi is akarjuk ezt a közösséget. Hogy elinduljanak az élet folyamai bennünk ennek a közösségnek nyomán. Sokszor olyan negatívan nyilatkozunk a zsidók vándorlásáról. És sok csúnyaság is kötődik ez a vándorláshoz. Az Isten ott volt. Ott volt felhőoszlopban, ott volt tűzoszlopban. Építsetek nekem szent hajlékot, hogy köztetek lakozzam. Az Isten nem mondott le erről a közösségről. Utálatos ronda emberi magatartások, megnyilatkozások ellenére sem mondott le. Igaz, a bűnök elválasztanak, de a bűnök rendezése nyomán ez a közösség jön létre. Szóval az egész 6000 éves vándorlást az Isten láthatatlan jelenléte kíséri. És arra a pillanatra vár, amikor az ő szeretetének megnyilvánulásai nyomán a bizalom helyre áll, és Isten és ember közössége megvalósul. És ezért kell a keresztről emlékeznünk újra és újra,
mert az Isten szeretetének legékesebb bizonysága az, hogy az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mert ennek a szeretetnek a megnyilatkozása bizalmat ébreszt, és már igényelni fogjuk az isteni reménység szerint is a közösséget magát. És hadd fogalmazzam meg, próbáljunk egy kicsit ebben az összefüggésben is gondolkodni az úrvacsoráról. Nem elég a bűnök rendezése. A közösség helyreállítására van szükség még akkor is, ha nem tudunk mit kezdeni vele, ha nem tudjuk hova tenni, ha nem tudjuk igazán tartalommal megtölteni. Bízzuk az Istenre, hogy ő majd megtöltse tartalommal, de gondolkodjunk az úrvacsora összefüggésében a bűnök rendezésén túl arról is, hogy ez a közösség a mi életünk, és ennek a közösségnek a helyreállítása, Isten képűségünk újra megjelenése a cél, hogy Isten és ember közösséget alkosson. Amikor 1888-ban az a két fiatalember, akit az Isten küldöttének ismerünk, megjelent a nyilvánosság előtt, és egy bizonyos üzenetet fogalmazott meg, akkor a Kolossé beliekhez írott levél első fejezetének 27. versét idézte, hogy az Isten ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. És ebben az egész megváltási terv benne van. Isten mi közöttünk van, Isten mi bennünk van, Isten és ember közössége helyreáll, és ha Isten és ember közössége helyreáll, akkor az Isten erkölcsi képmása is, az Isten jelleme is megjelenik majd az emberi életben, az emberi lényben. A dicsőségnek a ma reménysége. Van reményünk arra vonatkozóan, hogy Isten a maga erkölcsi képmását helyreállítja. És az úrvacsorában ez a sokszor idézett, de tartalmától olykor megfosztott mondat, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Megint csak a közösségről van szó. Ha nem rendezzük a bűnöket, nem jön létre a közösség, nem elég megmosni, nem szabad beírni annyival és azzal, hogy a bűnöket elrendezzük. Ha nem áll helyre a közösség, vagy nem igényeljük ezt a közösséget, akkor a bűnök rendezésének önmagában nincs értelme és értéke. Ha meg nem moslak, nincs közünk egymáshoz. Ha meg nem moslak, ha a bűnök rendezésére sor nem kerül, akkor nincs közösség, és megint a közösségen van a hangsúly. Még két ígét szeretnék idézni, mind a kettő tartalmilag az előbb mondottakkal van összefüggésben. Az egyik Mikás könyvében így olvasható, Mikás könyvének legvégén. Az Istenre talált ember bizonságtevése hangzik így, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén, könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Megint ki a kezdeményező? Ki az, aki az irgalmasságban gyönyörűséget találva hozzánk tér? Ahogy Krisztus is megfogalmazta, kívánva kívántam veletek együtt megenni a húsvéti bárányt, mert tudom, hogy a húsvéti báránynak az a hivatása, az Isten azért rendelt helyettes áldozatot, hogy a bizalom létrejötte nyomán maga a közösség álljon helyre. Tudom, hogy a pászkának az a jelentése, hogy elkerülni. Nem csak arról van szó, hogy az a bizonyos angyal elkerüli azoknak a házát, akik megkenték a pászka bárány vérével az ajtófélfát és a szemöldökfát. Nem csupán a büntetés elmaradása kap hangsúlyt, nem csupán a bűnök rendezése, hanem helyreáll Isten és ember közössége, Krisztus helyettes áldozata nyomán. Kívánva kívánta Krisztus a húsvéti bárányt elfogyasztani, mert a közösséget akarja velünk helyreállítani. És azért mondja azt, hogy ha meg nem moslak, semmi közünk sincs egymáshoz. De ha egy kicsit úgy megelevenedik előttünk ez az íge, akkor én úgy gondolom, hogy nem csak Péter félt attól, hogy Krisztus nem mossa meg a lábát.
hanem Krisztusnak is talán valamiféle jeges félelem szorította össze a szívét. Mi történik akkor, ha Péter elzárkózik? Mi történik akkor, hogyha valaki nem veszi komolyan az Isten szeretetének ezt a megnyilatkozását? Mi van akkor, ha nem áll helyre a közösség Isten és ember között, az a közösség, amire az embernek igen-igen szüksége van? Ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Hósás könyvét idézném még. Így olvasom a 11. fejezet 8. versét, értek talán a 9-ből is valamennyit. Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael? Miként adnálak oda, mint Admát? Tennélek olyanná, mint Szeboim? Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam. Nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember. A szent te közötted, és nem haraggal jövök én. És ott van a 10. vers eleje, még ezt hadd idézem. Az Urat fogják követni. Az Isten szeretet megnyilatkozásainak ez a szerves következménye. Amikor az Isten nagy lelkű, amikor az Isten maga szeretetéről bizonyságot tesz, amikor fellángol benne minden szánalma, és megesik benne az ő szíve az ember nyomorúságát látva, akkor szeretetének gesztusai nyomán az emberi szívben is bizalom ébredhet. És mi is kimondhatjuk azt, hogy Urunk Istenünk, egyetlen vágyunk, hogy közünk legyen egymáshoz, és ne csak a lábunkat, hanem a kezünket és a fejünket is, mert nem akarunk erről a közösségről lemaradni. Belátjuk, megértjük, hogy ez a mi életünk értelme. Enélkül, a közösség nélkül nincs életünk. Nem vagyunk igazán azok, akiknek nevezzük magunkat. És nem akarjuk ezután beírni a bűnök rendezésével, az úrvacsora kapcsán, hanem azért akarjuk a bűnöket rendezni, hogy a közösség is helyreálljon. Mert ez mindennél fontosabb. És ha Isten adja meg kegyelemből mindannyiunknak ezt a tapasztalatot, vagy ha a bűnök rendezésén túl, amikor öröméneket énekelünk az úrvacsora végén, vagy ha ez az ének kifejezni azt, hogy nem csak a bűntől való szabadulás belső bizonyossága lett a miénk, hanem újra az Isten közelségében vagyunk. Ott vagyunk az Atya közvetlen közelében, ott vagyunk az atyai ház biztonságot nyújtó falai között, és maga az Isten van velünk, a mi Istenünk. Ha Isten adja ezt kegyelemből az úrvacsora kapcsán mindannyiunknak. Amen.

mind a mai napig úgy tekintik, mintha Jézus Krisztus Péter apostolt tette volna meg az egyháznak a fejévé, mintha Péter apostolt tette volna meg annak a bizonyos kősziklának, amiről a Máté evangélium a 16. fejezete beszél. Tehát nagyon-nagyon sok ember, mivel nem érti a kőszikla jelképét, ami a mai előadásunknak a legfőbb gondolati tartalma lesz, úgy tekintik, mintha Krisztus Péterre, mint mozdíthatatlan kősziklára alapította volna az egyházát. És ezen az előadáson a kőszikla jelképének előfordulási helyeit szeretném önök elé tárni, az Ószövetségtől egészen az Újszövetség kinyilatkoztatásáig, és reményeim szerint előadásunk végére mindenki előtt egyértelmű lesz, hogy a Szentírás kire vonatkoztatja egyedül és kizárólagos formában a kősziklának a jelképét, Istenre vagy emberre. Azon kívül ezen az alkalmon szeretnék még szólni arról, hogy Krisztus után az apostolok kire értelmezték a kősziklának a jelképét, majd az apostoli időszak után az úgynevezett korai keresztény gondolkodók előtt teljesen nyilvánvaló volt-e Máté 16. fejezetében az a bizonyos beszélgetés, amiről ezelőtt szó volt. Tehát a korai keresztény gondolkodók számára nyilvánvaló volt-e a kőszikla jelképének az azonosítása, és legvégül pedig arról szeretnék szólni, hogy mi az oka annak, hogy itt a 21. század elején a keresztény világban a kőszikla jelképének azonosításakor az emberek gondolatában is önkéntelenül Péter apostol és a rá alapító egyház jut eszébe, nem pedig az a személy, akire egyedül és kizárólagosan vonatkozik ez a jelkép. Ugye, mint említettem, az elmúlt alkalommal Máté evangélium a 16. fejezetéről volt szó, és ezen belül is a 13. verstől a 27. versig terjedő szakaszban vizsgálták meg azt a nagyon-nagyon híres beszélgetést, ami Péter és Jézus Krisztus között jött létre, és ebben a beszélgetésben Jézus föltárta, hogy ő kire építette fel az egyházát, Péterre vagy önmagára. Ugye ennek a beszélgetésnek a lényegét kell megértenünk, mert szerepel benne két szó, két név, két görög kifejezés. Az egyik a Petrosz, a másik pedig a Petra. Ez a görög nyelvben a Petrosz és a Petra következő elnevezéssel lehet ezt illetni. Petrosz egy mozdítható kősziklát jelent, tehát egy gördülékeny kősziklát, amit meg lehet mozdítani. És a görög nyelvben a Petra pedig egy mozdíthatatlan kősziklát jelkép. Ez egy olyan mozdíthatatlan kősziklát, amire nyugodtan felépítheti egy ember az életét. És én ebből a beszélgetésből szeretnék kiindulni, majd bemutatni önöknek a kőszikla jelképének az egyértelmű azonosítását. Tehát Máté evangélium a 16. fejezetében a 13. verstől szeretném olvasni a 18. versig, és ez a következő képpen szól. Tehát Máté 16:13-tól. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, engemet emberfiát kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. És mondta nékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus, és mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát ez az ige szakasz, és legfőképpen a 18. vers az, amiről természetesen ezen az előadáson szeretnék is szólni, ami a félreértelmezések sorozatát indította el a kereszténység történelmében, és itt kell megértenünk azt a két görög elnevezést, mint említettem önöknek, a Petrosz és a Petra kifejezést, mert hogyha ezt alkalmazzuk erre a beszélgetésre, akkor egyértelművé válik,
hogy a Bibliában Petros, ez mozdítható kősziklát jelent, és az Péter apostolra vonatkoztatta ebben a beszélgetésben Krisztus, és a Petra pedig magára Krisztusra illik. Tehát ezt a beszélgetést így lehetne a leginkább lefordítani, hogy te, Péter, egy mozdítható kőszikla vagy, és én ezen a kősziklán, a mozdíthatatlan kősziklán, vagyis magamon fogom felépíteni az én anyaszent egyházamat. És a mai alkalommal azt a nagyon szép és nemes feladatot kaptam, hogy ezt teljesen egyértelműen, kizárólagos formában a Bibliát felhasználva bemutassam önöknek, hogy a kőszikla jelképe kire vonatkozik a Bibliában. Hát kedves hallgatók, egy nagy gondolkodó, Baudrillard, nagyon szép gondolata volt a jelképekkel kapcsolatosan, azt mondta egy alkalommal, hogy a jelképek erdején visz az ember útja, és mi is a kőszikla jelképének útján tekintsük át az Ószövetségtől egészen az Új Szövetségig e jelkép egyértelmű azonosítását, hogy még inkább Máté Evangélium a 16. fejezetében, a 13. verstől a 27. versig terjedő szakaszban egyértelmű legyen számunkra az, hogy Jézus Krisztus Péterre, vagy önmagára alkalmazta-e a kőszikla jelképét, Jézus Péterre alapította volna-e az ő egyházát, vagy önmagára, és jogosan tekinti-e mind a mai napig Róma Péter apostolt az egész hierarchikus szervezete mozdíthatatlan alapjaként. Ugye ezek nagyon súlyos kérdések, ezeket meg lehet válaszolni, de úgy, ha kizárólagos formában a Szentírást fogom segítségül hívni. A kőszikla jelképének azonosítása az Ószövetség népének szó szerint az életet jelentette. Ugye az Új Szövetségben, János evangéliumában találunk egy ilyen nagyon szép gondolatot Jézus Krisztusról, amikor azt olvashatjuk, hogy ő volt az élet, mármint a kőszikla, és ez az élet volt már az Ószövetség idején is az emberek világossága és egyedüli reménysége. Ugye a mai alkalommal csak néhány helyet tudok a Szentírásból idézni önöknek a kőszikla jelképének azonosítására, mert egyszerűen szétfeszítené az idő keretünket, hogyha mindent külön említenék, de azért zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy Mózes első könyvétől, Sámuel könyvéig, a Zsoltárok könyvéig, Ézsaiás könyvében, Máté evangéliumában, Korintusi első levélben, az Efézusi levélben, Péter apostol első levelében, tehát az Ószövetségtől egészen az Új Szövetségig végig megtaláljuk a kősziklának a jelképét. Csak a nagy kérdés az, és én nagyon szeretném, hogyha az előadásunk végére ez mindenki előtt egyértelművé válna, hogy abban a bizonyos beszélgetésben, amit említettem, ami Péter és Jézus között jött létre, kire vonatkozhat egyedül a kősziklának a jelképe. Hát rögtön szeretném önöknek említeni Mózes első könyve 49. fejezetének a 24. versét, de már előtte a 22. versétől szeretném felolvasni, hogy már az Ószövetségben is megjelenik a kősziklának a jelképe. Tehát Mózes első könyve 49. fejezetében a 22. verstől olvasom. Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasságának kezétől, onnan, Izrael pásztorától, kősziklájától. Tehát rögtön a kőszikla első előfordulási helyét megtaláljuk Mózes első könyvében. Miről van itt szó? Ebben az egész 49. fejezetben, de főként természetesen a 49. fejezetben azt olvashatjuk, hogy Jákob megáldja az ő fiait, és amikor a szeretett fiához, Józsefhez ér, akkor azt mondja, hogy ezt az embert majd, az én fiamat keserítik, lövöldözik és üldözni fogják.
mit jelent ez a három kifejezés, hogy keserítik, lövöldözik és üldözik, vagyis hogy nagy megpróbáltatásokon megy majd keresztül, de mit mond Jákob? De védelmet talál Izrael pásztoránál és kősziklájánál. Ugye, csodálatos a megfogalmazás, vagyis az Ószövetségben tökéletesen tudták az emberek, hogy az élet viharaiban, az élet megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban, nélkülözéseiben, kilátástalanságában egyetlen egy menedék van, annál az Istennél van menedék, aki abban gyönyörködik, hogyha lehajolhat, mint kőszikla és mint pásztor ahhoz az emberhez, aki őt segítségül hívja. Csodálatos ez a megfogalmazás, amikor azt mondja a Biblia a kőszikla jelképe mellett, hogy Izrael pásztora lesz segítségül, nem csak Józsefnek, hanem mindenkinek, aki az ő nevét segítségül hívja. Mit tetszenek gondolni, miért érdekes ez az elnevezés, hogy Izrael pásztora? Hát Izraelben a pásztor, és ennek nagyon nagy lelki mondani valója van, teljesen máshogy terelte az anyáját, mint ahogy manapság ezt megszoktuk. Izraelben a pásztor mindig a juhok előtt ment, és a juhok mentek mögötte. Mint kőszikla védelmezte a juhait, és azt olvashatjuk, hogy pajsként védte anyáját. Ugye erről beszél az Új Szövetségben már János evangélium a 10. fejezetének 4. versében a Szentírás, amikor azt mondja, hogy mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Vagyis a kősziklánál mindenki pajzs és páncél hűségét megtalálta, és akik fegyelmezetten a kőszikla vagy Izrael pásztora mögött haladtak, nem mentek ki elé, hanem mögötte haladtak, engedték, hogy a pásztor vezesse őket, azokról azt mondja a Biblia, hogy nem csak tanácsolta ezeket az embereket az élet kérdéseiben, hanem kősziklaként védte. Ebben nagyon nagy lelki tanulság van, kedves hallgatók. Mit tettek, hogyha ezt a jelképes megfogalmazást átültetjük az emberi világba? Mit tettek? Ment a jó pásztor, és a juhok mentek mögötte. Engedték, hogy a pásztor vezesse őket. Ellenben azok az emberek, akik fegyelmezetlenek voltak, mit tettek? Azt mondták, hogy a pásztor vezetése túl lassú. Nem tudjuk elfogadni a pásztornak a vezetését, és mit tettek? Kimentek a pásztor elé. És abban a pillanatban, hogy kimentek a pásztor elé, nem volt kőszikla, nem volt pajzs, nem volt hűség, és a ragadozók elvitték a juhokat. Ellenben azt olvashatjuk, hogy a pásztor nem hajtotta a juhokat, nem hátul volt, és nem hajtotta a juhokat, hogy a ragadozók elfogják őket, hanem mit csinált Izrael pásztora? Nem maga előtt hajtotta, hanem kiment eléjük, és a juhok mentek mögötte. Vagyis azt láthatjuk, hogy azok az emberek, akik engedték, hogy a pásztor vezesse őket, azokat nem ragadta el semmiféle ragadozó, mert mi volt Izrael pásztora? Hogy védte ezeket az embereket? Kősziklaként. De akik kimentek a pásztor elé, nem igényelték a kősziklának a vezetését, azok az emberek meghaltak. És erről beszél János evangélium a 10. fejezetében a Szentírás, hogy a pásztor előttük megy, és a juhok követik őt. Vagyis már az Ószövetségben is nagyon szépen felismerték ennek a jelképnek az azonosítását. De nézzük tovább, Mózes 5. könyve 32. fejezetéből szeretném felolvasni a következő jelképet, és ez pedig így szól, tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetében először a 3., 4. verset, majd a 18. és a 31. verset. Tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetében a 3. és a 4. vers így szól, mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket, kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Majd a 18. vers így szól, a kőszikla, aki szült téged, elfeledted? Megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged?
Majd itt szól a 31. vers, mert a mi kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájuk, ellenségeink is megítélhetik. Tehát már Mózes 5. könyvében is mit olvasunk, ugye ez az úgynevezett Mózes búcsú éneke, ez az egyik legszebb ének az Ószövetségben, és ennek az éneknek a fő gondolati tartalma, hogy a kőszikla minden tekintetben Izraelnek az Istene. Most kedves hallgatók, nézzük meg, hogy Mózes hogy jellemzi a kősziklát. Milyen jellemzést ad a kőszikláról? Azt mondja, hogy cselekedete tökéletes, ez mit jelent? Hogy ő soha nem téved, és ráillik egyedül a csalatkozhatatlanság elve. A bűneset után egyszerűen képtelenség, hogy egy ember ilyet állítson magáról, hogy ő tévedhetetlen és csalatkozhatatlan. Mert itt Mózes 5. könyvében mondja a Szentírás, hogy egyedül Isten cselekedete tökéletes, és ő soha nem téved, minden útja igazság. Így is lehetne mondani, hogy kegyelem és igazság. Hol találjuk meg ezt a két szót egymás mellett, hogy kegyelem és igazság az Új Szövetségben? János evangéliuma első fejezetének 14. versében, amikor is Jézus Krisztusról azt mondja az apostol, hogy Jézus tele volt kegyelemmel és igazsággal. Ez a kegyelemmel és igazsággal egymás mellett lévő szó, ez annyit foglal magában, hogy egy soha el nem múló szeretet és soha el nem múló hűség van a mi Istenünkben, mert ő igaz és egyenes, és soha nem csap be bennünket. Mert ő egy igazmondó Isten. Szeretném megkérdezni önöktől, kedves hallgatók, hogy az emberi világban vágynánk-e egy ilyen társra? Hogy soha el nem múló szeretettel szeret bennünket, hűséges, nem változnak meg az érzelmei soha, mindig bízhatunk benne, soha nem csap be bennünket, soha nem hazudik nekünk, kegyelemmel és igazsággal teljes. Vágynánk az emberi világban ilyen társra? Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, természetesen, de ritkán találunk ilyet, igaz? Erre mondhatnánk olyan, mint a fehér holló. De nem kell elkeserednünk, mert valaki ezt kinyilatkoztatta magáról, aki pedig azt mondta, hogy én Isten vagyok, én most vallomást teszek magamról, hogy ezek a tulajdonságok engem jellemeznek, és én minden ember életében ott szeretnék lenni. Minden ember életében én szeretnék lenni a pajzs és a páncél és a kőszikla. Lehet, hogy az emberi világban ezt nem találjuk meg, de a mi Istenünknél ezt megtaláljuk. Nézzük meg, hogy a 18. versben milyen csodálatos dolgot tár továbbá elénk Mózes. Azt mondja, a kőszikla, aki szült téged, elfeledted? Megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged? Mit mond? A kőszikla, aki szült téged. Már ha csak ez az egy mondat benne szerepelne a Bibliában, és soha nem lenne több kőszikla jelképével kapcsolatos azonosítás, már most azt mondanánk, kérem szépen egyértelmű, hogy ki a kősziklának a jelképe. Mert mit mond itt ki Mózes a 18. versben? Hogy ez a kőszikla szült téged. Mit jelent ez, hogy szült téged? Hogy ő a mi teremtő Istenünk. És egy ember nem tud teremteni, csak az Isten képes arra, hogy teremtsen. Ő a mi teremtő Istenünk, és ez továbbá olyan szépen tárja fel Ézsaiás könyve 43. fejezetében az első három vers, és ezt szeretném felolvasni szó szerint önöknek. Tehát Ézsaiás könyve 43. fejezetében az első három vers pedig a következő képpen szól. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, mikor vizen mégy át én veled vagyok, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Talán eddig olvasom. Tehát milyen csodálatos dolgot tár fel itt Mózes, hogy Isten nem csak a teremtő Istenünk, tessenek figyelni, mit mond? Aztán neveden hívtalak. Tetszenek tudni, hogy ez mit jelent? Hogy neveden hívtalak? Mindegyikünket személyesen ismer. Mert egy-egy, vagy egy gondolkodó mondta, minden ember, amikor megszületik, Isten egy-egy csodálatos alkotása, akiben ő gyönyörködik. Minden ember.
És ezért mondja, hogy a kőszikla, aki téged szült. Vagyis a Jóisten nem csak megalkotott bennünket, mondja Mózes, hanem az életünk végéig gondot visel rólunk. Azt mondja Ézsaiás proféta erről a kőszikláról, hogy szó szerint így mondja, hogy ami téged bánt, mondja az Úr, rólunk emberekről, az engem is bánt. Aminek te örülsz, annak én is örülök. Minden betegségedet én is szenvedem, és az életben nem ér olyan dolog téged, amiről én ne tudnék. Miért? Mert neveden hívtalak, vagyis személyesen ismerlek, vagyis nincs olyan betegség, nincs olyan megaláztatás, nincs olyan kín, nincs olyan rettenet, amit ne tudna meggyógyítani, és ne tudna a mi javunkra fordítani. Ha a viharban, mondja a Biblia, a teremtő kősziklánál keressük a menedéket. És egy bibliai személy nagyon tudta, mit jelent a kősziklánál keresni a menedéket. Jó két évtizeden át folyamatosan üldözték őt. Ezt az embert minden érte. Jó is, de legfőképpen nagyon-nagyon sok rossz dolog is. És amikor megírja a 18. Zsoltárt, akkor ő is felhasználja a kőszikla jelképét, és mint egy elénk tárja azt, hogy miért fontos megismerni, hogy ki ez a kőszikla, mert ő neki milyen tapasztalatai voltak vele. És szeretném felolvasni a 18. Zsoltárban a 3., majd a 32. verset. Tehát 18. Zsoltár 3. verse így szól: az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom, az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Ugye milyen csodálatosan használja Dávid is ezt a jelképet, és aztán a 32. vers így szól: mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Hát kedves hallgatók, Dávid a 3. versében úgy használja a kőszikla jelképét, mint egy erőd. Mint egy erőd, ezzel mit szeretne kimondani? Azt mondja Dávid, hogy ez az erőd nagyon-nagyon szívesen a bajban befogad minden embert, és tökéletes védelmet biztosít számára. Ezért kőszikla. Kőszikla egy erőd, mondja Dávid. Aztán, hogyha elolvassuk Sámuel első könyve, 23. fejezetében, a 14. verset, ott pedig azt mondja Dávid el nekünk, hogy ő tapasztalatból ismerte azt, hogy az üldözések közepette mit jelent az Isten várába menekülni, és nála keresni a segítséget. Mit mond itt Dávid? Hogy Isten a hívő embereknek a menedéke, erődje, lehet hozzámenni, pajzsa, megvédelmez bennünket, és erős kősziklája. És a 32. vers egy döntő jelentőségű kinyilatkoztatás Dávid részéről, és ezt tessenek megjegyezni, főként a mai témákra vonatkozóan, tehát 18. Zsoltár 32. verse így szól: mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Vagyis itt mondja el a Szentírás azt a nagyon döntő dolgot, hogy a kőszikla jelképének másra való alkalmazása, más személyre, vagy egy hatalomra való alkalmazása az nem más, mint bálványimádás. Mert mit mond Dávid? Hogy kicsoda a kőszikla, ami Istenünkön kívül. Van-e kőszikla, ami Istenünkön kívül? A kőszikla jelképét lehet alkalmazni egy emberre, vagy egy hatalomra? Dávid fölteszi a kérdést, és aztán megválaszolja. Tehát egyértelműen tudunk következtetni arra, hogy akik a kőszikla jelképét nem a Jóistenre vonatkoztatják, és nem Krisztus személyére, hanem más valakire, akkor erre azt mondja a Biblia, ez egy bálvány imádás, mert nincs más kőszikla, ami Istenünkön kívül, ezért Istenen kívül egy emberre, vagy egy hatalomra való alkalmazása az egy idegen Isten imádásának felel meg, és az egy antikrisztusi jelenség. Az egy antikrisztusi jelenség,
hogyha a kőszikla jelképét nem a jó Istenre vonatkoztatjuk, hanem egy idegen Istenre, egy idegen hatalomra, egy emberre, az egy idegen Isten imádásának felel meg, és az a Biblia kinyilatkoztatásában egyértelműen bálványimádás, vagyis egy antikrisztusi jelenség. De hagyj olvassam tovább, hogy mit mond a 62. Zsoltárban, szintén Dávid a második és a harmadik versben. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Aztán olvasom a 6. verstől a 8. versig, csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Tehát látjuk, hogy Dávid is egyértelműen kire alkalmazta a kőszikla jelképét? Egy emberre? Vagy egy hatalomra? Szó szerint benne van a 6. verstől a 8. versig, vagy a 2.-3. versben. Egyedül kiben bízott Dávid a megpróbáltatásaiban? A Jóistenben. És mit mond a Jóistenre vonatkozóan? Hogy ő az én kősziklám. Vagyis amikor azt mondja Dávid, hogy ő benne nyugszik meg az én lelkem, az olyan szép meghatározás, ezt így is lehetne fordítani, hogy ő benne csendesedik el az én lelkem. Ő benne csendesedik el az én lelkem. Hát kedves hallgatók, mennyire fontos, hogy ennek a jelképnek az azonosítását megértsük, és arra vonatkoztassuk itt a 21. század elején, akire illik, ez miért nagyon fontos? Hát egy magyar költőt hagy említsek, Babits Mihályt, aki azt mondta egy alkalommal, hogy olyan ez a világ, ami tönkre teszi a mi lelkünket. Szeretném megkérdezni, igazságot mondott ki Babits Mihály? Azt mondja, olyan ez a világ, nem más ez a világ, mint ami tönkre teszi a lelkünket. És itt Dávid még inkább megörösíti, hogyha mi megismerjük ezt a kősziklát, ennek a kősziklának a jelképét, és hogy kire vonatkozik, akkor mit nyújt számunkra ez a kőszikla? Itt a 21. század elején is. Nem csak Dávid korában. Azt mondja, a lelkünk nyugalmát, minden fizikai és lelki betegségeinknek a meggyógyítóját, azt mondja, a szabadítónk, lelki és fizikai betegségekben a szabadulásunkat adja meg, és mit mond, hogy nem rendülök meg soha. Tetszek tudni Jézus Krisztust, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy micsoda jele lesz az ő második eljövetelének, akkor sok jelet sorolt, hogy háborúk lesznek, földrengések, betegségek, stb. De egyet ki szeretnék kiemelni ebből a beszédből, Lukács 21-26-ot. Jézus azt mondta, hogy az emberi társadalmat egy dolog nagyon fogja jellemezni. Az emberek el fognak halni a félelem miatt. Aztán az emberek el fognak halni a félelem miatt, vagyis az embereket egy dolog nagyon fogja jellemezni, hogy nem fogják a lelküket megnyugtatni a kősziklában. El fognak halni a félelem miatt, amik a világra következnek. De aki meg

73. Zsoltár szerzője, Aszáf mit mond erről a kőszikláról, és a 73. Zsoltárnak a 26. versét szeretném felolvasni. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset is, mert ez is tényleg úgy megnyugtat bennünket, ha a kőszikla jelképét Istennel azonosítjuk, nem pedig egy emberre vagy egy hatalomra. A 73. Zsoltárnak a 26. verse így szól: ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Ugye itt is milyen szépen beszél Aszáf. Ugye Aszáf Dávid királynak a templomi karnagya volt az Isten tiszteleteken, és mit mond? Hogy te vagy az én szívemnek kősziklája, Isten. Az emberi világban talán önök is, én is sokszor tapasztaltuk, meg talán önmagunk számára is, meg mások számára is elmondtuk azt, hogy bizony sokszor úgy összetörték a szívünket. Ugye az azért, azt azért sokszor átéltük, igaz? Sokszor mondtuk, hogy úgy, hát úgy összetörték a szívünket, és oda lett az egész életem. Ady Endre is átélte ezt, és örök tanúságként megírta az Úr érkezése című versét, és ebben Ady is ezt leírja, hogy mit jelent az, amikor összetörik a szívünket. Azt mondja Ady, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ugye micsoda gondolat? Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, akkor lehet, hogy emberi világban nem találtam senkit, mert mindenki elhagyott, akkor mit mond Ady? Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Mit mond Aszáf? Hogy amikor a szívem összetört, akkor te az én szívemnek kősziklája lettél. Mert te vagy az én Istenem. Ézsaiás proféta a 49. fejezetében ugyanezt fogalmazza meg. Amikor szintén úgy kimondjuk, hogy összetört a szívünk, akkor Ézsaiás a 49. fejezetében a 14. verstől a 16. versig úgy fogalmazza meg a kőszikla jelképét. Azt mondja Ézsaiás, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről? Ugye sokszor van ilyen, hogy a szülők megtagadják a gyermekeket, de fordítva is igaz, hogy a gyermekek tagadják meg a szüleiket. Vagyis létrejönnek a emberi társadalomban az ellentétek, amire azt mondjuk, hogy hát összetörték a szívünket. És azt mondja Ézsaiáson keresztül az Úristen, ha ez megtörténik is, hogy elfedkezhetik az anya a gyermekéről, azt mondja, én te rólad soha, de soha nem feledkezem el, mert a markaimba metszettelek fel téged, annyira fontos vagy számomra. Ha a lelkedet roskadozva viszed, amikor azt mondod, hogy nincs tovább mindennek vége, akkor gondolj arra, hogy én a te szívednek kősziklája vagyok, az örökké való mozdíthatatlan kőszikla. És mit akar ezzel elmondani, hogy ő a mi életünk kősziklája? Hogy nincs olyan lelki fájdalom, ha összetörték is a szívünket, amit az Isten ne tudna meggyógyítani. Jeremiás könyve 32. fejezetének a 17. versében mondja ki szó szerint a profétán keresztül a Jóisten, hogy én Úr vagyok, és semmi sem lehetetlen számomra, Ura vagyok minden testnek. Szóval van-e valami lehetetlen számomra? Csodálatos gondolat? Azt mondja, Ura vagyok minden testnek. Mit jelent ez? Hát ő alkotott bennünket. Ha ő a mi alkotónk, ha ő a mi kősziklánk, ha ő a szívünk kősziklája, akkor ne tudna bennünket meggyógyítani, amikor a lelkünket roskadozva visszük? Mit mond a száv? Ő a mi lelkünknek és a szívünknek is kősziklája. Aztán egy nagyon-nagyon érdekes gondolatot találunk a kőszikla jelképével kapcsolatosan Ézsaiás könyve 28. fejezetének 16. versében. Ezt is nagyon-nagyon szeretem, egy nagyon érdekes gondolatot ír le. Tehát Ézsaiás könyve 28. fejezetének a 16. verse így szól. Ezért így szól az Úristen, imé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Ugye milyen érdekes megfogalmazás? Hogy aki ebben az erős alappal bíró kősziklában hisz, azt mondja Ézsaiás, az nem fut. Mit tetszel gondolni, mit jelent ez? Hogy az nem fut. Aki erre az erős alapra építi fel az egész életét, az egész lényeget,

az nem fut. Hogy tegyem fel még egyszer a kérdést? Mit jelent, hogy az az ember nem fut? Kedves hallgatók, ma az életben mit tetszenek gondolni az egyik legnagyobb dolog, ami egy embert érhet, az mi? Nem az, ha nyugodtan le tud feküdni, és nyugodtan fel tud kelni. Nem ezt? Hogyha a gondok nem feszítik szét, ha a problémák nem feszítik szét, ha nyugodtan le tud feküdni, nem úgy fekszik le, hogy az idegrendszere szinte tönkre megy. Ma nem az egyik legnagyobb dolog? Azt mondja a 124. Zsoltár 7. versében a Szentírás, mintegy megerősíti ezt, hogy mennyire nagy dolog a lelkünknek a nyugalma. Azt mondja, hogy a lelkünket megszabadítja, mint madár, a madarász tőréből, a tör elszakadt, mi pedig megszabadultunk. Azt mondja, a lelkünket ő megszabadítja, mint ahogy a madár megszabadul a madarásznak a tőréből. Egy döbbenetes dolgot szeretnék önök elé tárni, csak Magyarországon, itt a mi kis hazánkban. 800 ezer és 1 millió között van azoknak az embereknek a száma, akik súlyos, depresszív megbetegedésben szenvednek. 800 ezer és 1 millióra tehető, akiknek a lelke nem nyugodt. Akik mit tesznek? Futnak. Nem nyugodtak, futnak. Mit mond Ézsaiás? Hogy aki bennem hisz, az nem fut. Vagyis annyit jelent, hogy az emberek futnak, hogy nem nyugodtak, lelkileg leterheltek, és akkor hadd hívjam megint segítségül Ady Endrét, amikor a lelkünket roskadozva visszük. Ennyit jelent, hogy futunk, hogy szaladgálunk össze-vissza, segítségért, jobbra-balra, egy ilyen pánik hangulat lesz úrrá rajtunk, futunk, nem vagyunk nyugodtak, hanem futunk össze-vissza, szaladgálunk egyik embertől a másikig, megpróbálunk segítséget kérni, vagy megpróbáljuk a lelkünknek a fájdalmát elmondani, mindent lehet ránk mondani, csak azt nem, hogy nyugodtak vagyunk. Futunk. Ugye így már érthető Ézsaiásnál ez a jelkép. Hogy mennyire futunk, én nemrégiben beszereztem egy könyvet, az a könyv címe, hogy Merre tart a világ, és az 50 tény, ami megrengethetné a világot. Ez egy döbbenetes könyv. És ebből szeretnék két rövid idézetet felolvasni, hogy mennyire az emberi társadalomra jellemző a futás ilyen értelemben. Ennek a könyvnek a 235. oldaláról idézem, és ez pedig így szól. Az Egészségügyi Világszervezet a WHO becslése szerint 2000-ben 1 millióan haltak meg önkezüktől, és 10-szer vagy 20-szor ennyien kíséreltek meg öngyilkosságot. Szóval 1 millióan. Az a fejezet címe, hogy évről évre többen halnak meg önkezüktől, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Mert az emberek nem nyugodtak, kilátástalanságban szenvednek, nincs egy erős kősziklájuk, és a megoldást úgy gondolják, hogy eldobják maguktól az életet. Aztán hogy olvassam tovább. Ez ma a 15-34 éves korosztályban világszerte a harmadik leggyakoribb halálok, mármint az öngyilkosság. Több embert veszítünk miatta, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Aztán a következő gondolat pedig így szól. A WHO előrejelzése szerint 2020-ra, tehát egy 15 év múlva, a depresszió jelenti majd a globális betegségterhelés második legnagyobb összetevőjét, addigra várhatóan évente 1,5 millió öngyilkossági halálozás jut egy évre. Ugye döbbenetesek ezek az adatok. Miért? Mert az emberek nem nyugodtak, futnak, mert nincs egy erős alappal bíró kőszikla az életükbe. Ellenben mit mond Ézsaiás? Hogy aki benne hisz, az nem fut, vagyis nem aggódik, mert megismerte a kősziklát. És aki megismerte a kősziklát, abban az emberben mi fog kialakulni? Bizalommal lesz az Isten irányába, és ez az Isten azt ígéri nekünk, sőt arra kérlel bennünket Máté 11. fejezetében a 28. verstől, hogy mindannyian, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, jöjjetek én hozzám, és én megnyugtatom a ti lelketeket. Nem kell futnotok.
Nem kell futnotok. Mit mond Ézsaiás? Hogy aki én bennem hisz, az nem fut. De ahhoz, hogy mi ne fussunk, ahhoz, hogy mi a kősziklára építsük az életünket, egy dolog nagyon fontos, hogy én megismerjem ezt a kősziklát. Hogy tudjam, hogy kicsoda ez a kőszikla. Megengednek egy idézetet? Nemrégiben olvastam, nagyon elgondolkodtam rajta. Nem akárkitől származik, egy nagy művésztől, Leonardo da Vinci-től. Nagyon nagy idézet. Azt mondja, szó szerint olvasom. Való igaz, hogy nagy szeretet a szeretett tárgy méreható megismeréséből fakad. Vagyis ha alig ismered azt a szemét, akkor csak alig, vagy egyáltalán nem tudod majd szeretni. Nagy gondolat? Vagyis mikor tudjuk majd szeretni a jó Istent? Mikor tudjuk ráalapítani a kősziklára az életünket? A nagy szeretet a szeretett tárgy méreható megismeréséből fakad. Ha én nem ismerem a jó Istent, fogok bízni benne? Rá fogom építeni az életem? Mi lesz akkor? Mit csinálok? Futok. Mit mond Da Vinci? Ha alig ismerjük, nem fogjuk ráépíteni az életünket. Meg ha egyáltalán nem ismerem, akkor meg egyáltalán nem fogom. A nagy szeretet a méreható személy alapos megismeréséből fakad. Vagyis ahhoz, hogy én ne fussak, hogy én megnyugodjak, ne aggódjak, nekem ismernem kell, hogy kicsoda ez az Isten, és akkor nem futok, mert akkor mit fogok mondani? Megérkeztem. Hát néhány héttel ezelőtt televízióban láttam egy műsort, ami a szerelemről szólt, és akkor véleményem szerint egy nagy igazságot mondott ki, ott egy pszichológus beszélt. Azt mondta, hogy akkor érzik az emberek, hogy eljött a nagy szerelem az életükbe, hogyha azzal a személlyel kapcsolatosan, aki felé ezt az érzést közvetítik, úgy érzik, hogy megérkeztek. Hogy nem akarnak tovább menni. Megérkeztek. Ő az a valaki. Ha mi megtaláltuk a mi kősziklánkat, a mi Istenünket, és azt mondjuk, hogy megérkeztünk, az nem akar tovább menni az az ember. Az nem akar tovább futni, mert mit talált meg? Az erős alappal bíró kősziklát. És ezt mondja ki Jézus Krisztus a hegyi beszédében. Egy nagyon nagy igazságot mond ki, és ezt szó szerint megint hagy olvassam. Máté evangéliuma 7. fejezetében szeretném felolvasni. Nagyon-nagyon ismert Biblia vers. Máté evangéliuma 7. fejezetében a 24. verstől olvasom. A 25. verset is még hozzáolvasom. Ha valaki azért hallja tőleme beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára épített. Mit mond itt Krisztus? Hogy ki fogja a kősziklára építeni az ő házát, vagyis az egész életét? A bölcs ember, és egy ember mitől bölcs? Megismerte az Istent. Amit az Isten mond, azt nem csak az elméletbe raktározza el, hanem átülteti a gyakorlatba. Van egy ilyen olasz közmondás, ami így szól, hogy tenger választja el egymástól a szavakat és a tetteket. Ez tényleg igaz. Tenger választja el egymástól a szavakat és a tetteket. Ha csak én valamit megismertem, de azt nem ültetem át a gyakorlatba, az ér valamit? Ha Bibliára vonatkozóan semmit nem ér. Ki a bölcs ember? Aki megismerte az Istent, gyakorlatba átülteti az ő beszédét, amit az Isten mond, azt elfogadja, engedelmeskedik neki, a viharban, az élet megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban nem kezd el futni, nem kezd el aggódni, mert az ő házát kire építette? Mit mond? A kősziklára, és hogyha jön a vihar, mert a kősziklára építette, az az ember életben fog maradni. Hogyha valaki meghallja és megcselekszi a beszédeket, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, az egész lényét, az egész életét. Tombolhat körülötte a vihar. Hát jön a vihar, jön az eső, jönnek a hullámok. Egy szikláról mit tesznek a hullámok? Visszacsapódnak. Ugyanezt használja, ezt a jelképet használja Krisztus, hogy ezt ültessük át a mi egyéni életünkben. Ellenben azt is elmondja, és a 26. verset hagy olvassam, és valaki hallja tőleme beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát, ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása.
Vagyis aki nem a kősziklára építi az ő életét, mert nem ismeri a kőszikla jelképét, és azt, hogy emögött milyen személy lakozik, az kire fogja építeni az életét? Nem a többi emberre? Mert két dolog van, vagy Isten, vagy emberek. Ha én nem találom meg az Istent, akkor kire fogok építeni, kitől várom a segítséget, kihez fogok futni folyamatosan, emberekhez, de akkor azt a fövényre építem. És akkor jön a vihar, összeomlik a házam, és széthull az életem. Ezért óriási jelentősége van a kőszikla személyes megismerésének, mert az életben a legfontosabb dolog, hogy megismerjem azt, hogy ez a jelkép kire vonatkozik, ki áll ez mögött, mit nyilatkoztat ki ez a személy magáról, mert ha megismertem, akkor el fogom fogadni az én segítőmnek, az én védelmezőmnek, és kősziklaként fogok rátekinteni. Továbbá, kedves hallgatók, a Szentírás beszél arról is, hogy következetesen beszél a Biblia az ítélet kérdéséről. Hogy a történelem végén ítélet alá lesz vonva az emberiség. Pál apostol ezt így fogalmazza meg az Apostolok cselekedetei 17. fejezetének 31. versében, hogy Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekséget egy férfiú által. Az Ószövetségben pontosan ismerték az ítélet kérdését, és Dániel könyve a 2. fejezetének a 34. versében szintén alkalmazza a kősziklának a jelképét az ítélettel kapcsolatosan. Dániel könyve 2. fejezetének a 34. verse arról szól, és az egész 2. fejezet, hogy Dániel megfejti Nabukodonozornak, a babiloni uralkodónak az álmát. Nabukodonozor nem tudja azt, hogy ő mit álmodott, nem érti az álmának a lényegét. Álmában egy nagy szobort álmodott, ennek a szobornak a feje aranyból, a mellei és a karjai ezüstből, az oldalai részből, a szobor láb szára vasból, a láb feje és a láb ujjai részint vasból, részint cseréből voltak. Csak röviden, ez a szobor az egész emberi történelmünket jelképezi, a babiloni birodalomtól egészen a történelmünk végéig, vagyis a mikorunkig. És azt mondja Dániel, hogy majd egy kő kéz érintése nélkül ráesik, rázúdul ennek a szobornak a cserép ujjaira, és a szobor összedől, és vége a történelemnek. És mit mond Dániel? Hogy egy kő kézérintése nélkül, mit tetsz meggondolni, mit jelent ez? Nagyon fontos. Kézérintése nélkül egy kő ráesik a szobor cserép ujjaira, ami a mi történelmünket jelképezi. Kézérintése nélkül, vagyis emberi beavatkozás nélkül lesz vége a történelmünknek. Nem a felelőtlen emberiség fogja kimondani a végső szót, hanem ki? Azt mondja, egy kő. Egy kőszikla. Kézérintése nélkül elindul a mennyből. Hát egyértelmű azonosítása szintén Jézus Krisztus személyére. Dániel könyve 2. fejezetében a 34. versnek van egy új szövetségi rész, egy új szövetségi azonosítása. Ez Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. vers. Itt pedig azt olvashatjuk, hogy aki e kőre ráépül, vagyis az élete részévé teszi ezt a követ, az szét fog zúzatni. Mit jelent, hogy szét fog zúzatni? Hogy a régi énje ráépül erre a kősziklára, és ezen a kősziklán a régi énje, a régi élete, az szétmorzsolódik, és erre mondta Pál apostol, hogy a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. Egy új ember jön, egy megtért ember lesz, aki ráépül a kősziklára. Ellenben azt is mondja, hogy akire pedig a kő ráesik, a szétzúzatik, vagyis Jézus Krisztus második eljövetelekor, mivel nem a kősziklára építette az ő életét, szét fog morzsolódni az élete. Kedves hallgatók, ezek után összegezzük, hogy az ó
és az új szövetség kire alkalmazza kizárólagos formában a kősziklának a jelképét. Hol találhatjuk meg az új szövetségben ezt egészen egyértelműen? Ha nem ismerik ezt a Biblia verset, akkor tessenek megjegyezni Pál apostol Korintus beliekhez írt első levelében a 10. fejezetnek a 4. verse mondja ki. És ezt szeretném szó szerint felolvasni. Tehát 1 Korintus 10:4, ez pedig így szól, és mindannyian egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi őket, e kőszikla pedig Krisztus volt. Ugye arról szól, azt mondja Pál apostol, hogy amikor a zsidók vándoroltak a pusztában, akkor ittak a kősziklából, a kőszikla vezette őket, a kőszikla tanácsolta őket, és ez a kőszikla pedig Jézus Krisztus volt. Szó szerint kimondja. Tehát itt találhatjuk meg, hogy a Biblia mind az Ószövetségben, és mind az Új Szövetségben egyetlen egy helyen sem alkalmazza a kőszikla jelképét Péter apostolra és az ő állítólagos utódaira. Egyetlen egy helyen sem, a Biblia mindig Jézus Krisztusra alkalmazza a kőszikla jelképét, ez egy kötött jelkép a Bibliában, senki másra nem lehet alkalmazni, mert mit mondott Dávid a 18. Zsoltár 32. versében? Hogy kicsoda a kőszikla a mi Istenünkön kívül? Van-e egyáltalán kőszikla a mi Istenünkön kívül? Vagyis még egyszer szeretném felolvasni Máté evangélium a 16. fejezetében a 18. verset, és ez pedig a következőképpen szól. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Hát kedves hallgatók, ezek után szeretném megkérdezni önöktől, hogy ebben a beszélgetésben, amire mind a mai napig egy egyház építi fel az ő hatalmát, most kire vonatkozik a kőszikla jelképe? Mit mond? Hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Az Ószövetségtől az Újszövetségig kire vonatkozik a kőszikla jelképe? Ugye egyedül és kizárólagos formában Jézus Krisztusra. Jézus mit mondott? Hogy te Péter vagy, te egy Petrosz vagy, és én önmagamra, vagyis a Petrára, a mozdíthatatlan kősziklára építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalt venni rajta, csak gondoljuk, hogy később Péter apostol mit tett. Csak kicsit logikusan gondolkodjunk, hogy rögtön elárulja Krisztus, tehát a pokol kapui már diadalmat vettek rajta. Tehát kicsit logikusan gondolkodunk, már láthatjuk, hogy ezt a jelképet semmiféleképpen nem szabad Péter apostolra alkalmazni. És kedves hallgatók, az időszámításunk szerinti 4. századig a keresztény gondolkodók számára ez teljesen egyértelmű volt. Teljesen egyértelmű volt, nem is kerestek ők más szemét a kőszikla jelképén kívül, mert egyértelműen tudták, hogy a kőszikla minden tekintetben egyedül és kizárólagosan egy kötött jelkép, és mindig Krisztusra vonatkozik. Hát szeretnék felolvasni néhány gondolatot, és bizonyára ismerik Reisinger Jánosnak ezen a kősziklán című kis tanulmányát. Tulajdonképpen ez az egész előadás sorozat, ha valaki elolvasta, akkor láthatja, hogy erre épül fel. És ebben János nagyon szépen kigyűjtötte azt, és szeretném szó szerint felolvasni, hogy a korai keresztény gondolkodók, tehát az apostoli kor után kire értették kizárólagos formában a kősziklának a jelképét. Szeretném idézni Justinus Mártírt, aki a következőt írta. A kőszikla, melyre Urunk egyházát építette, nem Péter személye, hanem az által adott hitvallás volt. Aztán itt van Hieronymus, ugye a Vulgata fordítója így kommentálta Jézus szavait. Ha arról lenne szó, hogy az egyház Péterre épül, ugyanígy a többi apostolra is épülhetne. De a kőszikla Jézus Krisztus. Ezért mondja Urunk Péternek, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, Petrán, vagyis a mozdíthatatlan kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Aztán a következő gondolatot szeretném idézni nem akárkitől, egy olyan személytől,
akinek a tanításait a középkori egyház nagyon komolyan vette, és aki maga is ugye katolikus püspök volt, ez pedig Augustinus, ugye Szent Ágoston. Hát Szent Ágoston mondhatni így elnézést a kifejezésére, de nem beszélt haza. Mert ő a Bibliából egyértelműen leírt valamit egy jelképpel kapcsolatosan, azt írja, Péter a saját hitét kifejezve a többi tanítvány nevében is szólt, ezen a kősziklán, mondja Jézus, melyet megvallottál, ezen a kősziklán, melyet elismertél, midőn azt felelted nékem, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, építem fel egyházamat, azaz saját magamra építem azt. Téged építelek magamra, és nem te rád magamat. Mit mond Krisztus? Hogy téged építelek, Péter apostol, magamra, és nem pedig te rád építem magamat. Ugye milyen szépen meglátta Augustinus is ezt, hogy miről van itt szó. Tehát azt láthatjuk, hogy nagyon szépen megfogalmazta, azt a máskor így tanította Augustinus az embereket, mit jelent az, hogy ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Ez annyit jelent, hogy ezen a hiten, amit te nekem mondtál, te vagy Krisztus az élő Istennek fia. Ezen a kősziklán, amit te megvallottál, építem fel az egyházamat, mert ez a kőszikla én vagyok, a Jézus Krisztus. Tehát a korai keresztény gondolkodók számára is ez teljesen egyértelmű volt, sőt, hagyj mutassak önöknek egy képet, ez a könyv a világ nagy vallásai címen jelent meg, és ugye a katolikus vallásnak egy nagyon részletes tanulmányát mutatja be, és ennek a könyvnek a 36. oldalán találhatunk egy képet, és ez pedig, hát nem tudom mennyire lehet majd látni, ez az első század végén, különböző katakombákba festették fel, és itt Péter és Pál szerepel, és fölírják a nevüket. A Péter mellett az szerepel, előadás végén meg lehet nézni, akit érdekel, hogy Petrus. És ez a Petrus, vagy Petros, a görög nyelvben egy mozdítható, egy gördülékeny követ, kősziklát jelent. Péter a Petrus, és Krisztus a Petra, a mozdíthatatlan kőszikla. Vagyis, kedves hallgatók, a napnál világosabb volt-e keresztény gondolkodók számára is, hogy ezt a jelképet egyedül és kizárólagos formában kire alkalmazza a Szentírás addig, amíg egy úgynevezett Kaliktusz püspök, aki az időszámításunk szerint 218-tól 223-ig látta el a tisztségét, az ő idejében kezdték alkalmazni Péter apostolra vonatkozóan a kősziklának a jelképét, annak alátámasztására, hogy az egyház Péterre épült, és az egyház Krisztus kijelentése alapján nyugodtan folytathatja a tevékenységét, mert hisz Krisztus azt mondta, hogy te rád Péterre építem az én anyaszent egyházamat. Tehát ennek az embernek az idejétől kezdték ezt a jelképet alkalmazni, ezért ugye mit mondanak mind a mai napig, hogy Róma püspöke, Péter apostol utódja mind a mai napig. És erre épül fel Róma. Hát kedves hallgatók, a másik könyv, amit hoztam, és majd szeretnék idézni ebből így az előadásunk vége fele járva, dr. Cserháti István írta meg az Egyház című könyvét, vagy egy katolikus gondolkodó, és azért félelmetes, hogy aki nem ismeri meg a Bibliában a kőszikla jelképét, tökéletesen el fogja hinni, hogy a kőszikla tényleg Péter. Hihetetlen módon meg van fogalmazva, hogy bizonyítják, hogy próbálják alátámasztani ezt a nézetet, hogy Krisztusra épül az egyház, hát én el is fogadom ezt egyébként olyan értelemben, ha nem próbálnák megmagyarázni, és azt mondanák, hogy ez bibliailag nem támasztható alá, akkor ma a Vatikán városa a romjaiban heverne, mert akkor olyan lenne, mint valaki alól kihúzni a széket. Ezért, kedves hallgatók, nyugodtan mondjuk ki, hogy a Bibliában, és azért beszéltem ilyen hosszan az Ószövetségtől az Új Szövetségen át, a kőszikla jelképéről, hogy a Szentírásban egyetlen egy bizonyíték nincs. Egyetlen egy bizonyítékot nem találunk, hogy Krisztus önmaga helyett Péterre és az ő állítólagos utódaira helyezte volna az egyháznak a vezetését. Ilyen egyértelmű szentírási bizonyíték ellenére,
amit felolvastam Máté 16-18-ban, ami megtalálható Zsoltárok könyvében, Ézsaiás könyvében, Máté evangélium 7. fejezetében, Korintusi első levélben. Mit tetszenek gondolni, hogy ma itt a 21. század elején a kőszikla jelképét kivel azonosítják? Kivel azonosítják? Krisztussal, vagy Péterrel és az ő utódaival? Pedig egyértelmű bizonyíték van felsorolva, és ma az emberek nagy többsége nem Jézusra alkalmazza ezt a jelképet, hanem kire? Péterre és az ő utódaira. Hogy ez mennyire így van, szeretnék felolvasni három könyvből, három nagyon-nagyon rövid idézetet, és az első könyv azt, amit már említettem önöknek, a Katolicizmus című könyvnek a 42. oldaláról, a következőképpen szól ez az idézet. Péteri elem az egyházban. Péter primátusának, ugye erről szó volt az elsőségnek a kérdésével kapcsolatosan, tehát Péter primátusának és az időben történő folytatásának értelmezése egyike azon elemeknek, amelyek történetileg a katolicizmust egyre jobban megkülönböztetik a többi keresztény felekezettől. Az Új Szövetség tanúsága szerint Péter már a kezdet-kezdetén rendkívül jelentős pozíciót töltött be, ő volt az apostoli testület és az egész közösség feje, tiszta szerint ő volt a szikla, amelyre Krisztus hitvallást tett. És aztán ennek a könyvnek van a 76. oldalát szeretném megmutatni, tudnék, itt fel van írva a római katolicizmus hierarchikus felépítettsége. És az első ilyen Róma püspöke szerepel, Péter utóda, az egyetemes egyház főpapja, és mindenki alatta. Ugye ezt igazából akkor érthetjük meg, amiről szintén itt beszéltem a primátus kérdésével kapcsolatosan, csak a kérdés az, hogy Péter első volt az apostolok között? Mit olvashatunk Péter első levele 5. fejezetében, hogy magát presbiter társnak nevezi? De erre épül fel. Máté 16-18-ra épül fel az egész egyház hierarchikus szervezete. Aztán szeretnék felolvasni egy következő idézetet, és nagyon örülök, hogy megvan nekem ez a könyv, a II. Vatikáni zsinat tanításából. Ugye a II. Vatikáni zsinat 1962 és 65 között volt, és ennek a könyvnek a 392. oldaláról pedig a következő idézetet olvasom. Krisztus tanító, kormányzó és megszentelő tisztséggel bízta meg a 12 apostol testületét, hogy ezáltal állandósítsa szent egyházát mindenütt a földön a világ végéig. Kiválasztotta közülük Pétert, és az ő hitvallás tétele után kijelentette, hogy ráépíti egyházát, néki ígérte a mennyek országa kulcsait, és miután Péter megvallotta szeretetét is, rábízta összes juhait, hogy megerősítse őket a hitben, és tökéletes egységbe összefogva vezesse őket. És aztán a 24. fejezete a következőképpen szól, a tervezet leírja, hogyan alapította Krisztus egyházát Péterre, mint sziklára, de ugyanakkor az apostolok testületére is, miként a pápa Péter utódja, épp úgy a püspökök testülete az apostolok testületének helyébe lépett. Tehát ezeket azért olvastam fel, félreértés ne essék, én nem gúnyolom ki a katolikus vallást, mert meggyőződésem, és ezt nagyon hangsúlyosan szeretném önök elé tárni, meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon sok tisztességes, igaz, becsületes ember van a katolicizmuson belül is. És kedves hallgatók, ma ezt, amit felolvastam, tömegek, többsége, mit tetszene gondolni, megkérdőjelezi? Megkérdőjelezi? Pedig mit mond Dávid a 18. Zsoltár 32. versében? Mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? Megkérdőjelezik ennek ellenére, hogy kicsoda a kőszikla? Nem, mert egyértelműen elfogadják Péter és az ő utódai. Mit tetszene gondolni, miért? Miért nem kérdőjelezik meg ma a Péter utódlásának a kérdését? Miért nem kérdőjelezik? Szeretnék egy kérdést föltenni. Egyetlen egy kérdést. Ma az embereknek olyan értelemben van Istenük,
ahogy a Szentírás írói a kőszikla jelképéhez, mint egyedüli védelmezőjükhöz ragaszkodtak? Ilyen értelemben van az embereknek istenük? Olyan értelemben van istenük, ahogy Dávid ragaszkodott Istenhez? És a többi proféta? Ha az egyház, aki a kereszténységen belül a legtöbb ember tudhatja magáénak, a kőszikla jelképét ilyen antikrisztusi módon elrejti az emberek szem elől, akkor ma az emberek nagy többségének van istene? Így az előadásunk vége fele járva megtetszenek engedni még egy idézetet, döbbenetes idézet lesz ebből a könyvből. Ennek a könyvnek a 143. oldaláról a következőt olvasom, szinte olyan sokkoló. Azt írja a könyv szerzője, hogy több ember ismeri fel a McDonald's arany logóját, mint Krisztus keresztjét a világban. Ma több ember ismeri fel a McDonald's logóját, mint Krisztus keresztjét. Tehát néhány gondolatot hagy olvassak. Egy 6 országban 7000 személyre kiterjedő felmérés megállapította, hogy a Shell kagyló emblémáját, a Mercedes jelvényét és az Olimpia 5 karikáját sokkal többen tudták azonosítani, mint Krisztus keresztjét. És 2000 éve Krisztus meghozta ezt az áldozatát. Úgy tűnik, attól eltekintve, amit az egyik egyházi szóvivő Isten felé biccentésnek nevezett, vagyis a keresztelőkön, esküvőkön és temetéseken kívül az emberek nem sokat tudnak Istenről. És aztán azt mondja, hogy egyes európai kommentárok egyenesen úgy tekintik, a vallásos hit a pszichés fejlettség hiánya. Vagyis azt mondják, hogy aki a kőszikla jelképében hisz, ilyen értelemben, hogy Dávid, ahogy Ézsaiás, ahogy felsorolták a Biblia írói, és ha mi is hiszünk, és a kősziklára akarjuk építeni az egyházunkat, akkor valamit nincs rendben. A pszichés fejlettség hiányának tudható be, és most tessenek figyelni, kénytelenek vagyunk elfogadni azt a tényt, hogy Bush elnök vallásos, mint Saddam Hussein. A két elnök közül ebben a tekintetben az előbbi, mármint Bush, pszichológiailag primitívebb. Miért? Mert ha ő vallásosabb, mint mondjuk Saddam Hussein, akkor valami megint nem stimmel, mert pszichológiailag primitívebb. Akkor mi az uralkodó közfelfogás? Ha ma az embereknek nincs Isten képük, mert nincs, mert többen ismerik a McDonald's logóját, meg a Shell emblémáját, mint a kőszikla jelképét, és mégis valaki a kősziklára akarja építeni az egyházát, akkor mit mondanak? Pszichésen valami nem stimmel ennél az embernél. Ma ez az uralkodó közfelfogás. Viszont hogyha jön a vihar, akkor ezeknél az embereknél, akik ezt mondják, hogy itt valami nem stimmel, mit tetszen gondolni, mit szoktak csinálni az élet fájdalmaiban, megpróbáltatásaiban, mert nem a kősziklára építik az életüket, mert nem is ismerik a kősziklát, mert el van rejtve előttük a kőszikla jelképe, és egy emberre és az ő utódaira van értelmezve, akkor mit tesznek, hogy addig se vegyenek tudomást a bajban? Költekezés, gyönyörszerzés és birtoklás. De ez megadja a szívünknek a nyugalmát? Vörös Marti milyen szépen fogalmazta meg ezt. Mi az, mi ember boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint vízözön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Persze, hogy nem fogja tudni. Ha azt mondja, hogy a vallásosság a pszichés fejlettség hiánya, ha többen ismerik a McDonald's logóját, vagy a Shell emblémáját, vagy a Mercedes jelvényét, mint a kőszikla jelképét, hát akkor csodálkozunk ezen. És ha jön a vihar, akkor csodálkozunk ezen, hogy 2020-ra a harmadik leggyakoribb halálozási ok az öngyilkosság lesz. Csodálkozunk ezeken a tényeken? És akkor ennek a könyvnek a szerzője azt írja le, és talán hagy idézzem szó szerint, és mivel el van rejtve Isten az emberek elől, így a jövendő nemzedék fülét esetleg nem bizsergeti majd más egyéb, mint a bevásárló központok semmit mondó háttérzenéje.
Mert ha nincs kőszikla, ha nem ismerik a kősziklát, és jön a vihar, akkor az emberek megpróbálják valahogy elterelni a figyelmüket, hogy addig se gondoljanak a bajra. Jön a költekezés, jön a gyönyörszerzés, jön az érzékiség, jön a hatalombitorlás, fiataloknak meg jön a bevásárló központok semmit mondó háttérzenéje. Mert nem tanulták meg, hogy az életüket a kősziklára építsék. És kedves hallgatók, ezzel a gondolattal szeretném zárni a mai előadásunkat, ezért az életet jelenti mindegyikünk számára a szó legszorosabb értelmében Máté 16. fejezetének 18. versének a megértése. Hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán nem rád, nem egy emberre, nem az utódaidra, hanem magamra építem az én egyházamat, és hogyha jön a vihar, és erre a kősziklára te is fölépülsz, jön a vihar, nem fogja elmosni a házadat, nem fogja elmosni az életedet. Vagyis, hogyha rám építesz, akkor nem fogsz futni, nem fogsz aggódni, hanem az erősen bíró kőszikla lesz az életednek az alapja, és ez a kőszikla pedig Krisztus, nem pedig egy ember, és nem pedig ennek az embernek az állítólagos utódai, hanem egyedül Jézus Krisztus személye.

Kedves testvéreink, én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban olyan nagy örömünk lehetne, hogy ilyen sokan együtt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mindannyian az Isten műve, az Isten ügye jövőjéért jöttünk ide, és teljes szívvel szeretnénk Istent szolgálni. És ezért hálásak lehetünk, valamint azért is hálásak lehetünk, hogy a Jóisten föl akar rázni bennünket, és szeretné azt, hogyha végre valóban az ő népeként teljes odaadással szolgálnánk neki. A mai küldött gyűlésen egy ószövetségi bibliai proféciát, jövendőlést szeretnék bevezetőként idézni, Malakiás próféta könyve 4. fejezetéből, tehát Malakiás könyve 4. fejezetéből az 5. és 6. verset olvassuk. Malakiás próféta könyve 4. fejezete, ugye ez az utolsó ószövetségi könyv, és annak is az utolsó két verse, és nyilván ennek is van jelentősége. Talán még nagyobb jelentőségűvé teszi ezt a proféciát, illetve Istennek ezt az ígéretét, hogy itt hangzik el. Tehát Malakiás könyve 4. fejezetének az 5. és 6. versét így olvassuk. Imén elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal. De mi valljuk azt, hogy a végidején élünk, és hogy a bibliai proféciák nagyon fontosak a mi számunkra. Fontosak azért is, hogy tudjuk, hogy mi az Isten terve velünk, a mi életünkkel, és tudjuk, hogy a világban azok az események, amelyek bekövetkeznek, azok mit mutatnak, milyen menetrendet tárnak elénk. Nem tudom, hogy eleget foglalkozunk-e ezzel a jövendőléssel, amit most felolvastunk, hiszen, hogyha átgondoljuk az összes jövendőlést, tudjuk, hogy Isten mihez szabja a végidők eseményeit, mihez szabja Jézus Krisztus is a maga eljövetelét. Mi figyeljük a világban történő eseményeket, hogy mi zajlik, hol tart a világ, hol tartanak a különböző országok, vagy azoknak a vezetői, hol tartanak az egyházak, mi van még vissza, milyen eseményeknek kell még bekövetkezni. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, ismerjük Jézusnak és ezeket a szavait, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. Nagyon jól tudjuk Jelenések könyvéből is, hogy az Isten angyalai féken tartják a gonosz erőket addig, amíg el nem pecsételtetnek az Isten szolgái. És a most felolvasott profécia is arra utal, hogy Isten az ő népét szeretné mindenek előtt, mindenek fölött elkészíteni, felkészíteni, alkalmassá tenni arra, hogy az evangéliumot bizonyságul tudja hirdetni. Ugye Malakiás könyve 3. fejezet 1. verseit talán többször olvassuk, halljuk, ige hirdetéseinken is, amikor arról az útkészítésről beszél az Úr eljövetele előtt, ami szintén utal rá, hogy az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja tisztítja meg az ő népét ebben az időben. A bevezető gondolatokhoz visszatérve, vajon mire vonatkozhat ez az ígéret, hogy Illést, a prófétát küldi el az Úr, és különösen ezzel a párosítással, amit utána olvashatunk, hiszen ugye Illéssel kapcsolatban sok minden mást említhetnénk, ami szintén példa lehet előttünk, de itt érdekes módon ezt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Vajon miért? Egyetlen ige szakaszra szeretnék visszautalni Illés szolgálatából, amikor ott volt a Kármel hegyén, és imádkozott az oltár előtt Illés.
És ugye ott volt a nép azzal a félelemmel a szívében, hogy itt van a király, és itt vannak a Baál papok, az Asera papok, és most valamit kell tennünk, és egy fordulatra van szükség. Miért is könyörgött akkor Illés? Mikor eljött, talán mondanám az ige helyet is, Királyok első könyve 18. fejezet 36. 37. versében olvassuk. Mikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta és mondta: Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. És ennek az imádságnak ezt a legutolsó kijelentését szeretném még egyszer hangsúlyozni. Miért könyörgött Illés? Miről volt ő is meggyőződve? Hogy történhet itt bármi, az emberek szívét megfordítani. Ember nem tudja, semmilyen erővel. Sőt, külső körülmények sem tudják. Csak az Isten lelke tudja elvégezni. És ezért könyörgött, hogy Te fordíthatod vissza az ő szívüket. Ja, tudjuk, hogy ez a jövendőlés egyrészt már teljesedett Keresztelő János szolgálatában, az Új Szövetség azonosítja, és Jézus Krisztus maga ugye említi Keresztelő Jánost úgy, mint aki Illés szolgálatát végezte. Keresztelő János születése előtt is az angyal kijelentette, hogy Illés lelkével és erejével fogja szolgálatát végezni. És ott is idézi ezt a jövendőlést ilyen formában, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ugye Lukács evangéliuma első fejezete, 16. 17. versében olvassuk ezeket az igéket. Tehát itt is erre utal, hogy Keresztelő Jánosnak is hasonló szolgálata volt, hiszen az ő szolgálatával kezdődött annak a népnek a felkészítése, akik azután alkalmasakká váltak arra, hogy Jézus rájuk bízhassa az ő beszédeit, az evangélium üzenetét. És hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mikor jutott el a teljességre Keresztelő János szolgálatának a következménye, ugye ő azután nem is látta meg tulajdonképpen az eredményét a szolgálatának, még Jézus se földi életében, hanem pünköstkor és pünköst után. Amikor megvalósult Krisztusnak is az az imája, amit tanítványaiért mondott, hogy tökéletes egység, együttes szolgálat jellemezze őket. Ugye mindegyik esetben azt mondhatjuk, hogy Illés is és Keresztelő János is elsősorban hol végezte a szolgálatát. Kiket kellett megszólítaniuk? Ugye Illésnek, Izrael népét, Keresztelő Jánosnak is tulajdonképpen. Tehát az Isten népek között kellett a szolgálatukat végezni. Az Isten népének a szívét kellett megfordítani. És hogyha kicsit elgondolkodunk a saját helyzetünkön, nem csak most, hanem egy kicsit visszamenőleg is, jó néhány évre visszamenőleg, akkor fölmerülhetnek ilyen kérdések, hogy tulajdonképpen nekünk is mire van a legnagyobb szükségünk. Izrael népe is nagyon jól ismerte az Isten törvényét, Isten akaratát. Voltak tanítóik, voltak prófétáik, ott volt az írás. Keresztelő János korában is. Mennyi írástudó volt? Ugye Jézus is hányszor hivatkozik erre, hogy mennyire ismerték sokan az írásokat. És mégis alapvető.

hogy bennünket alkalmassá tehet az ő szolgálatára. Ismerjük a megbízatásunkat is, ugyanúgy, ahogyan ismerte Izrael népe annak idején. Tehát tudjuk, hogy mire választott el bennünket Isten. Hogy nem elég az, hogy mi egy közösségnek a tagjai vagyunk, mi az Isten népéhez tartozunk, és majd megyünk az üdvösségre. Nem erről szól a mi elhívásunk, hanem arról, hogy világosságul akar bennünket is adni a környező népeknek Isten, az egész világnak. És ugye akkor újra föltehetjük ezt a kérdést, hogy akkor mi a hiányunk? Mi tenné hitelessé a szolgálatunkat? Mi tenné, így is mondhatnánk, eredményessé? Mert ugye sokszor ez a szomorúságunk, hogy nincs eredmény. Nincsenek gyümölcsei a mi szolgálatunknak. És ilyenkor ugye meg kell kérdezni azt is, hogy vannak-e gyümölcsei a mi Krisztussal való kapcsolatunknak, vagy egyáltalán a személyes hitéletünknek. Tehát mi tenné hitelessé a szolgálatunkat? Ugye valóban erre lenne nekünk is szükségünk, hogy a szívünket visszafordítsa az Úr. Sok felhívás hangzik az igében még erre az időszakra vonatkozóan, és nem is akarom ezeket a felhívásokat idézni Jóel könyvéből és Jelenések könyvéből is. De hadd olvassak el egy bizonyságtételt Szemelvények első kötetéből, a 340. oldalról olvasnám. Az első szeretetedet elhagytad, erre a feddésre vonatkozó idézetet olvasnám. A gyülekezet minden egyes tagja tanulmányozza ezt a jelentős figyelmeztetést és feddést. Lássa meg mindenki, hogy az igazságért folytatott elméleti küzdelemben nem veszítette el Krisztus gyöngét szeretetét. Nem szorult-e ki Krisztus a prédikációkból és a szívekből. Nincs-e veszély abban, hogy sokan az igazságot valló misszionáriusokként tevékenykednek, de Krisztus szeretete nem szövi át munkájukat. A hűtanú bizonyság ünnepélyes figyelmeztetése igen jelentős. Megköveteli, hogy emlékezz, honnan estél ki, térj meg, és cselekedd előző cselekedeteidet. Máskülönben eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Bár csak felismerni a gyülekezet az első szeretet tüzére való szükségét. Amikor ez hiányzik, minden más kiválóság elégtelen. A megtérésre való felhívás egyike azoknak, amelyeket nem lehet veszélytelenül figyelmen kívül hagyni. Az igazság elméletében való hit nem elegendő. Ennek az elméletnek a hitetlenek előtt való feltárása nem tesz benneteket Krisztus tanúivá. Tehát mennyire vagyunk mi ennek tudatában? Hogy mi mindezeket jól tudjuk, jól ismerjük, de ha nem szenteli meg az életünket, akkor nem csak a saját üdvösségünket veszélyeztetjük. Nem tesz bennünket Krisztus tanúivá, hiába beszélünk róla. Hiába tudjuk elmondani világosan az érveket. Nem fog hatni. Nem lesz mögötte a bizonyság. És ugye nyilvánvaló, hogy ez összefügg azzal is, amit a bevezető igékben olvastunk. Mert talán ez olyan furcsán hangzik, hogy miért emeli ezt ki ilyen külön proféciaként a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Ugye sokszor, amikor az egymás közötti szeretet, vagy a gyülekezetekben lévő megosztottság problémáira térünk, akkor úgy megpróbáljuk emberi módszerekkel ezeket is megoldani. Hogy hát azért legalább legyünk már tekintettel egymásra, meg hát azért, szóval próbáljunk úgy, hát ezek, hogy mondjam, ehhez nem kell kereszténynek se lenni. Tehát ez a normális emberi együttélésnek az alapvető szabálya, hogy a másikra legyek tekintettel, hogy hallgassam végig, hogy ennél többre van szükség. És hogy miért nem sikerül esetleg ezeket a problémáinkat megoldani, és miért van az, hogy ide is nagyon sokan elmondták, hogy szorongva jöttek? Természetes az, hogy egy testvéri összejövetelre, testvéri közösségbe szorongva, félelemmel megyünk, és még úgy is nézünk esetleg egymásra. És ki hogy gondolkodik, és rólam esetleg mit gondol, ha én másképp gondolkodom ugyanarról, és merjem-e mondani, és most akkor hogyan oldódik ez meg? Természetes dolog ez? Megpróbáljuk akkor ezt valahogy

áthidalni? Megpróbáljuk szeretni egymást? Hadd olvassak erre vonatkozóan is egy mondatot, vagy két mondatot. Ellen White egyik bizonyságtételében írja. Az evangélium szolgáiból való ez az idézet, a testvéri kapcsolatok. Ezt írja. Nem szükséges, hogy elkezdjük megpróbálni egymást szeretni. Nagyon érdekes ez a kijelentés. De nem szükséges. Próbálkoztunk már vele, nem? Krisztus szeretetére van szüksége a mi szívünknek. Tehát Krisztus szeretetére van szüksége a mi szívünknek. Ha énünk Krisztusban felolvad, akkor az igazi szeretet önkéntelenül is előtör majd. Tehát mire van legnagyobb szükségünk? Amit nem tudunk mi egymásból kipréselni, és magunkból se. Ahogyan Illés mondta a könyörgésében, csak te fordíthatod meg az ő szívüket. Csak Isten lelke tudja a mi szívünket egymás felé is, de elsősorban ő felé fordítani. Mert hiszen ez a legmélyebb, ez a legnagyobb problémánk. Kicsit át kell gondolnunk azt is, hogy vajon a Krisztussal való kapcsolatunk is miért, vagy milyen háttéren apadt meg és fogyott el. Hiszen mi annyira jól tudjuk még azt is, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. És még ezt is tudjuk elméletként hirdetni. Nem különös ez? Hogyan lehet elméletként beszélni olyan dolgokról, ami csak a gyakorlatban működhet, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És cselekszünk Krisztus nélkül mégis. Nem értjük, nem ismerjük az ő irántunk való türelmét és szeretetét. Ugye hányszor szólít meg bennünket az Úr? Én azt hiszem, hogy mi is már sok esetben, ugye hát jól ismerjük a Laodicea üzenetet és annak a hátterét is, de ugye sokszor elmondjuk azt, hogy mennyire immunisakká váltak emberek és keresztények már arra, hogy Isten meg Krisztus áldozata, mi is immunissá váltunk. És most én különösen szeretném az ige hirdetőit megszólítani. Annyiszor elmondtuk már, annyiszor beszéltünk róla. Nem váltunk immunissá a Krisztus szeretetére? Komolyan vesszük mi ezt? Vagy ahogyan Ellen White leírja, hogy most már tudunk, nem is tudom, másképpen fogalmazza, csak most így mondom, hogy tudunk közömbösen, tudunk rezzenéstelen arccal beszélni olyan témákról, melyek valamikor megremegtették a szívünket. Nem így van? Rutinból tudunk beszélni az Isten szeretetéről. És nem érint bennünket. Egyedül az Isten fordíthatja vissza a mi szívünket. Ugye Ellen White erről is ír, hogy mi még ezt se tudjuk megtenni. Tehát ha rádöbbenünk is a mi igazi hiányunkra, megpróbáljuk akkor az Istent szeretni? Ahogyan itt föltette a kérdés, hogy próbáljuk meg egymást szeretni? Megpróbáljuk az Istent szeretni? Gyere, mit mond? Hogy te nem tudod. Te magadtól nem fogod tudni az Istent szeretni. Akarhatod, átadhatod a szívedet, ezt megteheted. Szeretetet csak ő adhat. És amikor itt van előttünk, itt van az ajtónk előtt, a kiapadhatatlan forrás, akkor mi miért nem merítünk belőle? És miért várjuk azt, hogy a testvérek szeretetéből meríthessünk? És miért panaszoljuk, hogy nem lehet meríteni a testvérek szeretetéből? Mert milyenek? Hát mert mi is olyanok vagyunk, mert mi is üresek vagyunk, mert mi is a Krisztus nélkül valók vagyunk. Tehát Jézus ezt mondja, hogy az első szeretetet elhagytad, és ezt elsősorban az ő irántunk való szeretetéből mondja. Elsősorban azért mondja, mert ő annyira keres bennünket, és annyira szeretné, hogyha végre rádöbbennénk, hogy hol van a hiányunk. És végre megragadnánk ezt a végtelen szeretetet, és végre megtanulnánk az igazi forrásból meríteni. És végre nem kapni akarnánk egymástól, hanem adni. Erre vonatkozóan is hadd olvassak néhány bizonyságtételt, idézetet, hogy valóban kaphatunk Krisztustól, és akkor az emberi kapcsolataink is, ahogyan az előző idézetben is láttuk, önkéntelenül is megváltoznak. Természetes módon fognak megváltozni. Nem lesz erőltetett, hogy én a másikra rámosolyogjak, vagy hogy hát legalább ne haragudjak rá, vagy hát legalább ne bántsam meg.
A szemelvények első kötetéből szeretnék újból idézni, 353. oldalról. Tekintsetek a Kálvária keresztjére, a mennyei Atya határtalan szeretetének és végtelen kegyelmének bizonyságára. Bárcsak mindenki megbánná bűneit és visszatérne első cselekedeteihez. Amikor a gyülekezetek ezt megteszik, mindenek felett fogják szeretni Istent, fele barátaikat pedig úgy, mint önmagukat. Efraim nem fogja irigyelni Júdát, és Júda nem lesz mérges Efraimra. A megoszlások begyógyulnak, és a viszálykodás durva hangjai nem lesznek többé hallhatók Izrael határain belül. És itt újra idézi Jézus szavait, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ha Isten népe Krisztusban lakozik, Jézus szeretete feltárul, és egy lélek eleveníti meg mindnyájuk szívét, megújítva őket a krisztusi képmásban, és hasonlóvá formálva lelküket. Az igaz szőlőtő élő vesszőiként mindnyájan egyesülnek Krisztussal az élő fejjel. Krisztus lakozik majd a szívekben, aki vezeti, vigasztalja és megszenteli őket, és a világ elé tárja Jézus követőinek egységét, ezzel bizonyságot téve a maradék egyház mennyei küldetéséről. Krisztus egyházának egysége bizonyítani fogja, hogy Isten a világba küldte egy szülött fiát. Ugye mennyire szeretnénk azt, hogyha végre bizonyság lehetnénk a világ felé, ami üzenetünk igazán hangozhatna. És ugye erre is különböző módszereket ki lehet dolgozni, hogy hol lehetne, meg hogyan lehetne, milyen módszerekkel még hatékonyabban tenni. Mit mond erre az ige, és mit mondanak a bizonyságtételek? Hogyan tudnánk még hatékonyabban tenni? Krisztussal és egymással egységben. Amit mi megpróbálunk minden más eszközzel és hatalmas erőfeszítésekkel megtenni, ha Isten azt mondja, hogy sokkal egyszerűbb az út, sokkal könnyebb, mint gondolnánk. Csak be kellene őt engedni végre az életünkbe. Csak végre a büszkeségünknek kellene megtörni, hogy elvégezhesse értünk azt, amit mi magunkért nem tudunk elvégezni. Ugye mindannyian ismerjük ezt az idézetet, hogy ez a hitáltali megigazulás. De amíg a büszkeségünk nem törik meg, addig nem tudja elvégezni értünk azt, amit mi úgy gondolunk, hogy el tudjuk végezni magunkért. Tehát ezt látjuk, hogy a mi egész küldetésünknek itt van a forrása, hogy az első szeretetünket elhagytuk, és ha visszanyerjük, ha megnyitjuk a szívünket előtte, ha eldöntjük, hogy szeretni akarjuk Krisztust, és kérjük arra, hogy az ő szeretete valóban költözzen az mi szívünkbe, akkor begyógyulnak a viszálykodások is. Akkor, ez, ahogy olvastuk, hogy önkéntelenül is, ez természetes módon fog következni. Nem egy mesterkért és újbóli békirgetésekkel tarkított együttélést fogunk folytatni, aminek túl sok értelme nincs magunk között se, és a világ felé pedig ne gondoljuk, hogy tudjuk leplezni azt, hogy nincs közöttünk egység. Az ígére szeretnék visszatérni, hogy ha ezt ennyire fontosnak tartotta Isten, hogy külön proféciaként benne van a Szentírásban, hogy a végidején, nyilván nem egy személyben Illés, mint ahogyan ugye keresztelő János is az Illés lelkével végezte csak, tehát az Isten lelke végezte, nem is Illés és nem is keresztelő János. A végidején is az Isten lelke ezt fogja elvégezni, hogy az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve pedig az atyákhoz fordul, akkor ez nyilvánvalóan nagyon fontos. Ez történt az advent mozgalom kezdetén is. Ugye ezt is sokszor emlegetjük, hogy így vált egy néppé, amelyik a küldetését ugye kezdetben be is töltötte. Sokszor emlegetjük az úgynevezett szombatkonferenciákat, ahol hát a mi mostani problémánkhoz képest sokkal nagyobb ellentétek voltak, nem? Hitelvi. Akkor a hitelvi ellentétek, azt olvassuk, hogy nem volt két ember, aki egyetértett volna alapvető hitelvi kérdésekben, bibliai tanításokban. De ők elhatározták, hogy ők együtt könyörögnek, elhatározták, hogy keresik az Istent,
És abban a pillanatban, amikor a sátán belép, és ezt észreveszik, hogy egymás ellen fordítsa őket, abban a pillanatban abba hagyják, és elkezdenek imádkozni. És így itt föltehetjük a kérdést, hogy ezt gyakoroltuk mi? Pedig szeretnénk eljutni az egységre. Nem szeretnénk? Mindannyian szeretnénk. Miért nem gyakoroljuk? És ez is milyen egyszerű. Sokkal több kört kell így megtennünk, mint ahogy az Izrael népe is körözött néhány évig, évtizedig, mintha elhisszük, elfogadjuk azt, hogy így az Isten meg tudja oldani. Mi nem biztos, hogy megoldjuk. Isten pedig meg tudja oldani. És látjuk, hogy mennyi példa van előttünk. Ott van előttünk pünkösd, és ott van előttünk a mi elődeinknek, az advent mozgalom úttörőinek a példája is. De még arra szeretnék néhány gondolatban kitérni, hogy vajon miért hangsúlyozza ezt az ige, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz. Mit látott előre az Úr? Nemzedéki ellentétek is nyilván, de valami más is van itt. Atyáknak, kiket nevez általában az ige? Atyák a vezetők voltak. Ugye Izrael népének a vénei, a vezetői. Az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve az atyákhoz fordul. És ráadásul a sorrend is fontos. Az atyák szíve a fiakhoz. Először. Mindannyian tudjuk, akik szülők, hogy mennyire fontos ez. Mennyire fontos azért, hogy a gyerekeink hallgassanak ránk egyáltalán, vagy elfogadjanak bennünket, hogy a szívünk feléjük forduljon, hogy bizalmukat megnyerjük. Mert ha ez nincs meg, akkor mi érvelhetünk, mondhatunk bármit, mert tudjuk, hogy hogy pereg le róluk. Az atyák szívének kell először a fiakhoz fordulnia. És itt most szeretnék azért személyesen, szeretném megszólítani azokat, akikről itt az ige beszél. A közösségünk vezetői, a lelki vezetői, prédikátorok. Mindannyian el kell, hogy gondolkozzunk ezen. Nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb teher hárul a vezetőkre. És ezt mindannyiunknak látnunk kell, a fiaknak is. Mindenkinek látnia kell, és tudnia kell. Sokkal nagyobb a felelőssége a vezetőknek. És sokkal több kritikát kapnak, mint bátorítást és elismerést. És én azt hiszem, hogy az egész közösség nevében ezt ki kellene fejeznünk. Ezért a bűnbánatunkat és bocsánatot kérni vezető testvéreinktől, hogy nem kaptak tőlünk igazán bátorítást. Sokkal több kritikát, sokkal több bántást, sokkal több gáncsoskodást. Sokkal inkább figyeltük azt, hogy mit nem tesznek jól, mint hogy mit tesznek jól. Az természetes, az a dolguk, hogy jól tegyék. Ha nem jól teszik, akkor... Igen, nyilvánvaló, hogy aki vezető, ki van téve ezeknek. De a Szentírás szerint nem kellene ennek így lennie. Mögöttük kellene, hogy álljunk. Azt mondja az ige, hogy megkülönböztetett szeretettel legyünk irántuk. Mert ott vannak az élvonalban, ahol sátán támadásainak is jobban ki vannak téve. Nyilvánvaló, hogy akik vezetők és előjárnak, nekik is szól a figyelmeztetés és szól az ige, hiszen ugye itt ezt olvastuk, hogy az atyák szívének kell a fiakhoz fordulnia. Szeretnék is néhány idézetet olvasni ezzel kapcsolatban. Szintén az Evangélium szolgái testvéri kapcsolatok című fejezetéből. Isten néhány szolgáját különleges adományokkal ruházta fel, és senki sem hivatott arra, hogy kiváló képességüket lebecsülje. Azonban senki se akarja ezeket az adományokat a maga dicsőítésére használni azáltal, hogy a többi őszinte komoly szolga fölé helyezze magát. Az Úr látja a szíveket. Aki önmagát Isten szolgálatára tökéletesen átadja, azt a menny megbecsüli. A menny figyeli, hogy a felelős állásban levők hogyan végzik sáfárkodásukat. Befolyásuk nagysága szerint mérik sáfárságuk következményeit. Fele barátaik iránt legyenek, mint atyák, igazságosak, szívélyesek, igazak. Krisztushoz hasonló jellemmel bírjanak, és testvéreikkel a legszorosabb közösségben éljenek.
tehát az atyák szíve is forduljon a fiak felé, ahogyan itt a Szentírás jövendőlése mondja, hogy az Isten lelke ezt akarja munkálni bennünk. És még akkor is, hogyha ti úgy látjátok, hogy könnyebben tapasztalataitok által, ige ismereteitek által könnyebben, gyorsabban átláttok dolgokat, és vannak, akik nem értik. Azt mondja az ige, hogy legyetek türelmesek mindenki iránt. Vannak, akik másképp gondolkodnak. Vannak, akik esetleg még gyermekek a hitben. Azt mondja az ige, hogy tartozunk, hogy a gyengék gyengeségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Azt mondja Péter apostol, hogy azok, akik vezetői a közösségnek, gyülekezetnek, azok legyenek példák, példaképek, példaképei a nyájnak, és örömest tegyék. Nyilvánvaló, hogy itt, ahogy említettem, hogy nagyon nagy az a teher, és nagyon nagy az a felelősség, amit a vezetők hordoznak, és ezért szeretnék most a másik oldalhoz is szólni, a fiakhoz, a gyülekezetekhez, és a fiatalabb hitben, és életkorban is fiatalabb nemzedékhez. És kicsit most átsorolva magamat az atyákhoz, mert már az idősebb korosztályhoz tartozom. Engedjétek meg, hogy mi is bocsánatot kérjünk a gyülekezetektől, mert nem voltunk jó példa előttetek. Mert szégyent hoztunk Krisztusra és a mi hivatásunkra. És köszönjük azokat a leveleket, amelyeket a gyülekezetek tagjai írtak. Nagyon nagy szeretettel és tapintattal. Kérlelve bennünket arra, hogy igen, legyünk példa. Valóban ezekben a levelekben nem volt semmi bántás és feddés. És azt is szeretnénk kérni, hogy ahogyan az előbb is ugye felsoroltuk, hogy mi minden támadás, nehézség éri azokat, akik az élvonalban vannak, hogy azért erre is legyetek tekintettel. Nem csak, hogy több lelki teher, több felelősség és nagyobb kísértések, hanem azt mondja a Szentírás, hogy súlyosabb ítéletünk is lesz. Súlyosabb ítéletünk lesz. Az semmi, amit a testvérek ítélete, az Isten ítéletéhez képest. És éppen ezért kérlelni szeretnénk a fiakat, hogy gondoljatok erre, imádkozzatok értünk. És nem elvtelen tekintélytiszteletet kér az ige, hanem ezt mondja, hogy az ő munkájukért viseltessetek irántuk, megkülönböztetett szeretettel. Tehát ez az, amit Isten lelke munkálni akar a mi szívünkben. És hadd olvassak itt is, ahogy említettem, a fiaknak, akár életkorban, akár hitben fiatalabbak részére írja Ellen White az Evangélium szolgái című könyvben. Fiatalok, akik a korunknak szóló igazságról csak kevés tapasztalattal rendelkeznek, legyenek elővigyázatosak. Ne foglaljanak állást azok ítélete és véleménye ellen, akiknek egész élete az Istennel végzett munkához kapcsolódott, és hosszú évekig tevékenyen részt vettek a munkában. Isten a szent és fontos munkához nem választ olyan vezetőket, akiknek ítélete éretlen és nagy az önbizalmuk. Láttam, hogy Istennek nem tetszik, ha olyanok ellen zúgolódnak, akik a legnehezebb küzdelmet vívták az üzenet hirdetésének kezdetén, és sok nehézséget elviseltek, amikor a munka még nehezen haladt. Isten becsüli tapasztalt szolgáit, akik súlyos terheket viseltek, amikor még kevesen segítették őket. Gondosan őrködik felettük. Nem akarok sokat idézni, ugye ismerjük talán mindannyian ezeket a bizonyságtételeket, hiszen ugye erről beszél, hogy segíteni kell egymást. Hibái nyilván vannak mindenkinek. A vezetőkben jobban felszínre kerülnek ezek a hibák, és az ige szerint Isten is komolyabban munkába veszi, és próbálja alakítani azokat, akiket ilyen szolgálattal bíz meg. Gondoljunk akár Mózesre, akár a többi Isten szolgájára, akár csak Pál apostolra is, aki nagyon jól tudta, hogy neki miért kell olyan komoly küzdelmeket, szenvedéseket elhordoznia, hogy nehogy a felfuvalkodás, az önteltség úrrá legyen rajta.
Tehát mindezeket átgondolva és megszívlelve, mit mondhatunk erről a jövendőlésről? Mikor teljesedik ez? Hogy az Isten lelke az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Így is kérdezhetünk, hogy mikor kellene, hogy teljesedjen feltétlenül, vagy mi előtt? Ugye mi sok mindenről beszélünk a környezetünkben történő események miatt, hogy hol tartunk, hol nem tartunk. Jönnek el már a megszorítások, vagy üldözések, vagy nem. Valóban az egyik testvérünk ezt úgy finoman ki is fejtette, hogy talán még nem érdemeljük meg. Szóval talán még nincs mit a sátánnak annyira belénk folytani. De azért gondoljunk arra, hogy mindenképpen a nagy evangélium hirdetést, vagy egyáltalán, így is mondhatnánk, még a magvetés munkáját is. Csak ezzel az isteni lélekkel és lelkülettel végezhetjük. Az atyák szíve a fiakkal, és a fiak szíve az atyákkal együtt, mert enélkül hiteltelenek leszünk, és vagyunk. Néhány gondolatot még szeretnék olvasni, amit egy másik könyvből, ebből az idézett gyűjteményből olvasnám, a Felettébb tiszta a te beszéded, ahol ugye a mi egymás közötti problémáink rendezésével kapcsolatban írja, testvérek vagyunk. Hogyan lehetne hát bármi kételjünk afelől, hogy miként viseltessünk egymás iránt? Miért borzolódnak fel olyan könnyen érzelmeink? Miért táplálunk gyanakvást egymás iránt? A bűn egyik borzalmas következménye, hogy elválasztja a közeli barátokat, viszálytámaszt testvér és testvér, felebarát és felebarát között. Akik azelőtt édes közösségnek és szeretetnek örvendeztek, most hideggé és közömbössé válnak egymás iránt, csak azért, mert nem értenek egyet mindenben. És egy idézet végül a Szemelvények első kötete 167. oldaláról. Amikor a munkások szívében Krisztus lakik, amikor minden önzés kihalt, amikor a versengés, az elsőbségre való törekvés megszűnik, amikor egység és megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szeretetük meglátszik és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizonyossággal fog rájuk áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy egy pontocska sem veszhet el. Itt olyan ígéretről olvashatunk ugyancsak, hogy Isten lelke egyrészt elvégzi ezt, ezt is ő végzi, hogy a szívünket megfordítja, és utána pedig, miután sikerült megfordítani a szívünket, a Szentlélek kegyelmi záporát ígéri, ami pedig nem csak, hogy felkészít bennünket, és alkalmassá tesz a mi szolgálatunkra, hanem a világ előtt is bizonyság. Ugye Jézus is ezért könyörgött, hogy elhiggye a világ. Hogy a világ elhiggye. Nem csak az ő népe, hogy ő a mennyből jött, hogy ő megváltunk, hogy ő át tudja formálni az emberi életeket és emberi szíveket. Ugye az a kérdés, amit mi itt most szeretnénk eldönteni, megbeszélni egymással, lehet, hogy ez csak az én meglátásom, de meg vagyok győződve arról sok-sok gondolkodás, könyörgés, imádság után is, hogy Isten az, aki megoldja. Mi annyiszor próbáltuk, meg próbálkozunk vele, azt hiszem majd most is. És én látom ennek jelét is, hogy Isten munkálkodik. Ahogyan munkálkodik az angyalai által, hogy fékezze a gonosz erőket, munkálkodik ennek a kérdésnek a megoldásán is, de munkálkodni szeretne a mi szívünkön először. És hálásak lehetünk azért, hogy a Jóisten megengedte ezt a helyzetet, hogy felszínre hozta azt, hogy ő nélküle semmit nem cselekedhetünk. Felszínre hozta azt, hogy az első szeretetünket elhagytuk, hogy milyen könnyen úrrá lesz rajtunk a saját emberi természetünk, mert hiszen meg se feszítettük igazán. Segítsen az Úr bennünket, hogy mindez belátva. Ne ott kezdjük újra, hogy megpróbáljuk egymást szeretni, hanem alázzuk meg a szívünket Isten előtt. Kérjük őt, hogy ő fordítsa vissza a mi szívünket. Ő hozzá fordítsa a mi szívünket egymás felé, az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét is az atyákhoz. Amen.
Mennyei atyánk, szerető Istenünk, ami megváltunk nevében jövünk te eléd, és mindenek előtt szeretnénk kérni, hogy a te kegyelmedet, a te irgalmadat mutasd meg irántunk. Hiszen olyan sok felszólításod, és olyan sok világosság és ismeret hátterén is. Még mindig csak önmagunk akarjuk végezni azt a munkát, amit ránk bíztál, és még mindig önmagunk akarjuk megoldani a problémáinkat, nehézségeinket. És még mindig abban a küzdelemben vergődünk, amitől te meg akarsz óvni bennünket, hogy megpróbáljuk egymást szeretni. Urunk, téged sem tudunk igazán szeretni önmagunktól, és ezt most megvalljuk előtted. És kérünk, te formáld át a mi szívünket. Te vedd el a kőszívet a mi testünkből, és adj nekünk hússzívet. Kérjük, hogy a te szent lelked tegye élővé azokat az igazságokat, amelyeket újból és újból képviselünk, hirdetünk, mondunk másoknak, anélkül, hogy bennünket igazán érintene. Mennyei atyánk, szeretnénk megnyitni a szívünket előtted. Akarjuk a te lelked munkájának átadni magunkat. De még ez a mi akarásunk is kevés és gyönke. És nem vagyunk elég kitartóak. Kérünk, erősíts meg bennünket. És mennyei atyánk, kérünk arra is, segíts, hogy ami kárt okoztunk, akár a közösségben, akár a kívülvalók előtt, a te szent lelked által megtisztított, megújult szívvel és lélekkel helyre tudjuk hozni. És Urunk, kérünk, segíts, hogy ami sebeket egymásnak okoztunk, azokat is a te szereteteddel tudjuk begyógyítani. Segíts nekünk, Urunk, hogy vágyakozzunk teljes szívvel a veled és az egymással való közösségre. Hogy úgy tud bemutatni a te népedet a világ előtt, hogy ez valóban a te néped, hogy a te pecsétedet, a te jellemednek a pecsétjét hordozhassa ez a nép magán. Köszönjük, megváltunk, hogy olyan türelmes vagy hozzánk. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és ezt megígérted a mai napra is. Légy itt közöttünk, és ne csak közöttünk, hanem bennünk, a mi szívünkben. Köszönjük, hogy megteszed. Hálát adunk ezért neked. Amen.

Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Idáig olvasnám fel nektek ezt a Zsoltárt, és ez, ahogy hallottátok, úgy kezdődik, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, és igen bizonyos segítség a nyomorúság idején. Emlékszem rá, hogy amikor én még kisgyermek voltam, akkor én nekem nagyon nagy biztonságot jelentett az, hogy édesanyám, édesapám is, ugye valamelyik ők, amikor kicsi voltam, mindig otthon volt. Ráadásul még nekem az is megadatott, hogy még óviba sem kellett járnom, mert édesanyám otthon volt, otthon végzett olyan munkát, hogy nem kellett elmennie dolgozni, és így egész sok-sok éve, több éven keresztül úgy tudtam felnőni, hogy sohasem voltam egyedül, mindig volt velem valaki a szüleim közül. És egyszer csak, hát már ugye az ember, gyerek, ahogy cseperedik föl, egyszer csak már eljutottam abba a korba, ahol már hát ugye kellett szoktatni a gyereket ahhoz is, hogy azért néha csak pár perce is egyedül van otthon. És emlékszem arra, hogy amikor először volt olyan, hogy édesanyám egy délelőtt, amikor édesapám dolgozott, a nővéreim iskolában voltak, elment bevásárolni a közeli boltba. És hát ugye semmi különös dolog ebben nincsen, de hát én életemben először maradtam otthon egyedül, és nagyon megtapasztaltam akkor kisgyermek fejjel is, hogy milyen nagy segítség volt az, hogy az édesanyám beszélt nekem az őrző angyalokról, beszélt nekem a Jóistenről. Mert ahogy édesanyám kiment otthonról, és néztem az ablakba, hogy távolodik el, teljesen megrémültem, hogy most mi lesz, hogy egyedül vagyok otthon. És aztán eszembe jutott az, amit édesanyám mondott nekem, hogy mindannyiunknak van egy személyes őrangyala. Mindannyiunkra vigyáz valaki, egy mennyei lény, és nekünk nem kell félnünk. És ott van a mindenható Isten, aki az egész világ mindenséget uralja, és nem kell félnünk akkor, hogyha adott esetben egyedül kell, még ha csak pár percre is maradnunk, mert egy sokkal biztosabb valaki van velünk, mert a szüleinknek nagyon jó, hogyha érezzük a közelségét, de az Isten közelsége is mindig ott van mi velünk. És emlékszem rá, hogy én is ott olyan kis gyermekfejjel, meg nem mondom már, hogy hány éves voltam akkor, úgy letérdeltem és imádkoztam, és kértem a Jóistent, hogy segítsen meg ebben a nagy veszélyben, hogy ugye egyedül vagyok a lakásban, és aztán persze nem is történt semmi baj, mert hát mi történt volna, édesanyám pár perc múlva jött is haza, és ezzel csak arra szerettem volna a figyelmeteket oda irányítani ezzel a történettel, hogy a Jóisten az mindig ott van velünk. Mindig az oltalma végigkísér bennünket, és nekünk nem kell félnünk. Itt olvasunk ilyeneket, hogyha elváltozik a föld, vagy bármi egyéb dolog. Látjuk, hogy egy kis gyerekennél sokkal kisebb dolgoktól is félni tud, meg még mi felnőttek is sokszor. Nem kell félnünk ettől, mert Isten a mi oltalmunk és erősségünk, és igen bizonyos segítség a nyomorúságban. És saját tapasztalatomból is így mondom nektek, hogy nyugodtan bízzatok az Istenben, bármikor, ha úgy érzitek, hogy féltek, vagy félelemre okot adó körülményben, élethelyzetben lennétek. És ezek után szeretném, hogyha most Ézsaiás könyve 41. fejezetéhez lapoznánk, keressük ki tehát alapigénket. Ézsaiás könyve 41. fejezetéből a 17-től a 20. verseket szeretném felolvasni. Ézsaiás könyvével a délelőtti biblia tanulmányunkon is rendszeresen most foglalkozunk, kisebb részeket ragadunk ki belőle, és most egy olyan szakasszal foglalkozunk, amellyel a délelőtti alkalmakon nem volt mód, hogy foglalkozzunk. Az egész Ézsaiás könyve nagyon mély gondolatokat tartalmaz. Költői szinten van megírva az egész könyv, irodalmilag is óriási értékeket hordoz, és tele van proféciával, jövendőléssel, emberi sorskérdések, nagyon pontos és mély megfogalmazásával, megfogásával, és olyan kérdéseket is föltesz az Ézsaiás könyve, amelyekkel mi emberek szembesülünk az életben, de talán nem merjük kimondani, hogy ezek a kérdések ott vannak bennünk, menekülünk sokszor még a megfogalmazásától is ezeknek a kérdéseknek. És a könyv nem csak, Ézsaiás könyve nem csak abban segít bennünket, hogy problémákat segít megfogalmazni, amelyeket talán mi nem ismerünk megtenni, hanem választ is ad ezekre a problémákra a szerző Ézsaiás proféta tapasztalati hátterével.
És egy ilyen sorskérdést találunk a nevezett igehelyen, tehát Ézsaiás könyve 41. fejezetében, a 17-től a 20. verseken. Ez így hangzik. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én, az Úr, meghallgatom őket. Én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszúföldet vizeknek forrásaivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtust, és olajfát plántálok a kietlenben ciprust, platánt, sudarcédrussal együtt, hogy meglássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Kedves gyülekezet, ezt az ige szakaszt a következő logikai menetben tekintenénk át. Először is végig gondoljuk azt, hogy kikről szól ez az ige szakasz, hiszen megcímzi a rögtön az első két kifejezéssel Ézsaiás, hogy kiknek a helyzetéről beszél, a nyomorultakról és a szegényekről szól, és először is ezeket a fogalmakat próbáljuk meg körbejárni. Utána azt nézzük meg, hogy mit tesznek ösztönszerűen a nyomorultak és a szegények. Látunk itt egy cselekvési módot. És aztán, hogy mit tapasztalnak azután, hogy megteszik ezt. Ugye most még talányosan hangzik a vázlat, de majd ez folyamatosan ki fog bomlani. És azzal is foglalkozni fogunk, hogy Isten milyen ígéreteket tesz ezeknek az embereknek. Mit mond, hogyha ezeket a cselekményeket megteszik, mint amiről itt szó van. Isten mit társít mindenhez, mit ad mindenhez Isten hozzá. Nézzük tehát az első pontunkban azt, hogy kikről is van szó. Ugye arról olvashatunk, hogy a nyomorultak és szegények keresnek vizet. Ugye kik ezek a nyomorultak és szegények? Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy itt bizonyára az elesettek, a gyengék, a kilátástalanok, az élet megalázottai, talán ez a kategória az, amiben a gondolatkör megszólítottjai tartoznak. Hogy kik ezek tehát ezek az emberek? Vajon ilyen lecsúszott emberek, akik nem tudtak megkapaszkodni a társadalomban, és a társadalom perifériájára kerültek? Mi ez a nyomorúság és szegénység, amiről itt szó van? Itt egy félreértést kell, hogy eloszlassunk először is, mert nagyon sok olyan vallási politikai mozgalom van, amelyik megpróbálja az embereknek a csalódását, kiábrándultságát, frusztrált, csalódott életérzését kihasználni, és az embereknek ezt a csalódott életérzését megragadva próbálnak egy megoldást adni számukra, és őket beterelni valamely mozgalomba, legyen az párt, egyház, bármi, és így a csalódott emberek, amelyeknek a sokasságát a modern társadalom folyamatosan kitermeli, hogy ezek a mozgalmak gyakorlatilag a csalódott embereknek a gyűjtőtára lenne. És így aztán ezekben a mozgalmakban összegyűlnek az emberek, akiket hát ugye általában fanatizálnak, és hogyha csak ki nem tart ez a sajátos látásmód, amit az emberekre így rátesznek, hogyha ez a sajátos látásmód egy életen keresztül kitart, akkor az ember így éli az életét, de hogyha nem, akkor csak még nagyobb csalódottság lesz az embernek az osztály része. Itt nem erről, nem pontosabban nem pusztán erről szeretnék beszélni. Akkor, amikor a Biblia arról beszél, hogy nyomorultak és szegények, akkor nem csupán ezt a kategóriát érti ez alatt, hanem sokkal, sokkal tágabb módon használja ezeket a kifejezéseket. Nagyon sok olyan kiábrándító és csalódáskeltő élethelyzet van, amelyekben mi is belekerülhetünk, és mi is átélhetjük ezeket. A Biblia azonban nem arról beszél, nem azokról az emberekről beszél, akik a világban kiábrándultak, akik a világból kiábrándultak, de valahogy a megoldást mégiscsak a világban képzelik el, itt a földi körülmények között. És a Biblia nem arról beszél, nem azokról az emberekről, akik a romantikus boldogság iránti vágyaikat szeretnék itt a Földön megvalósítani, és ehhez keresnek valamilyen eszmét, valamilyen csoportot, valamilyen mozgalmat. A Bibliának sokkal komolyabb üzenete van az emberek számára.
Amikor a Biblia arról beszél, hogy nyomorúság és szegénység, amikor az emberről így beszél a mindenható Isten, akkor arról a nyomorúságról és szegénységről szól, amelyben az ember, minden ember a bűneset óta megvan. A bűnesetkor az ember elveszítette az élő kapcsolatát Istennel. Elveszítette azt a közvetlen közösséget, ami megvolt közte és Isten között, és így az ember lelkileg szegényé vált. Az ember olyanná vált, hogy egyszerűen nem tud közvetítő nélkül Istenhez fordulni. Az embernek nem lehet közvetlen kapcsolata a jó Istennel a bűneset óta. A hegyi beszédet is Jézus úgy kezdte, hogy boldogok a lelki szegények. Mert nem csak arról van szó, hogy az ember lelkileg szegényé vált a bűneset óta. Nem csak arról van szó, hogy az ember már lelkileg teljesen megszikkadt, hanem arról van szó, hogy az ember erről a lelkileg szegény állapotáról nem is tud. És Jézus azzal kezdte a hegyi beszédet, a boldog mondásokat, hogy elmondta azt, hogy az életünk helyreállításában az első lépcsőfok az, amikor az ember rádöbben erre a lelki szegénységre. Amikor az ember rádöbben arra, hogy nem képes arra, hogy jót tegyen kitartóan, következetesen, folyamatosan az élete során. Mert arra természetesen az emberek képesek, hogy időnként tegyenek jót, meg hogy alapvetően jó családapák legyenek, munkájukat ellássák, meg a többi. Az emberek sok mindent tudnak tenni, de arra, hogy valaki következetesen jó legyen, hogy valaki következetesen

életmód. És aztán az ember az életéből néhány alapelvet ebből apró pénzre tud váltani, mások pedig ott maradnak feldolgozatlanul, ott maradnak átéletlenül, mert valahogyan az ember még mindig nyomorult, valahogyan az ember még mindig másban él. Mindannyiunkban van egy vágyódás, egy nagyon komoly vágyódás az iránt, hogy a teljességben élhessünk. Ez alatt azt értem, hogy a teljes jóságot megtapasztalhassuk. Hogy akik megismerik a Biblia üzenetét, ott él bennük az a vágy, hogy az igazságot ne csak részeiben tudjuk megvalósítani. Ne csak egy-egy morzsáját tudjuk ennek megélni, hanem ennek a teljessége felé tudjunk haladni. De eközben érezzük magunkban a töredezettséget. Érezzük azt, hogy nem tudjuk ezt úgy megélni, nem tudjuk ezt úgy kivitelezni, mint ahogyan azt kellene, mint amilyen képet Jézus is a földi életében mielénk tárt. És magunkban felfedezzük a teljességhez képesti hiányt. És kérdés az, hogy ezzel a hiányérzettel és ezzel a vágyjal, hiszen a kettő ugye összekapcsolódik, hogy ezzel mit teszünk az életben. Hogy ezt a feszültséget, ami a teljesség iránti vágy miatt megvan bennünk, hogy ezt vajon tényleg hogyan éljük meg? Hogy ezt vajon egyszerűen elnyomjuk felszíni vágyak kielégítésével? Elnyomjuk azzal, hogy vannak olyan vágyaink, álmaink, amelyek után szaladunk, amelyeket szeretnénk megvalósítani, amelyek lekötik a figyelmünket? Elnyomjuk ezt az élet élvezetével, az élet olyan dolgainak a megtapasztalásában, amely könnyű és gyors örömöket rejt magával. Hogy elnyomjuk ezt jó filmek nézésével, evéssel, ivással, társasági élettel, vagy pedig egyszerűen lemondunk róla, és azt mondjuk, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ezek nem elérhető célok. És így az emberben a csüggedés, a pszichés problémák, a lelki gyötrelmek kerülnek elő, mert az ember nem találja meg a megoldást. És akkor, amikor az emberben megvan a vágya teljesség felé, és önmagában csak a töredéket tudja felfedezni, ugye láttuk, hogy az ember vagy szalad az élet dolgai iránt, hogy ne kelljen ezen gondolkodni, vagy pedig, hogyha gondolkodik ezzel, és úgy, hogy Isten nem találja meg, akkor pedig a kiábrándult csalódás lesz úrrá rajta, és akkor az emberben ott van a kérdés, hogy miért van ez. És elkezdjük vádolni a világot, elkezdjük vádolni a környezetünket, az embereket, az országot, amiben élünk, a rossz vezetőket, amelyek a társadalmat vezetik, és a többi. Az ember keresi a felelősöket önmagán kívül, akik az amúgy rendezetté tehető világot rendezetlenné teszik, akik úgymond nem felelnek meg a mi elvárásainknak. A hiányt az ember először a külvilágban fedezi fel, és nem önmagában, hogyha még nem egészen mélyen gondolkodunk. De ahhoz, hogy a teljesség felé vezető úton haladni tudjunk előre, ahhoz először is önmagunkkal kell tudnunk szembesülni, saját magunkkal kell tudnunk szembenézni. És nem mindegy az, hogy ez a szembesülés, ez a szembenézés a saját életünkkel, ez milyen módon zajlik, és hogy milyen irányba mozdítja elő az életünket. Az első fontos tényező tehát, amit a Biblia elénk tár, az a lelki nyomorúságunk felismerése és ennek a helyes feldolgozása. Tehát az, hogy tudjuk, hogy az, amikor Ézsaiás arról írt, hogy a nyomorultak és a szegények, akkor ebben minden egyes ember beletartozik. Minden egyes ember, nem csak azok, akiket az élet megaláz, hanem mindenki, aki nem képes arra, hogy az igazságot teljes egészében megvalósítsa. Tehát minden ember gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartozik. És itt az a kérdés tehát, hogy vajon ezek a nyomorultak és a szegények mit tesznek. Itt azt olvassuk a 17. versben, és figyeljük meg, hogy itt ennek a szakasznak egy nagyon komoly felívelése van, ami az alapigénkül szolgál. Azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek nem elégednek meg a saját nyomorúságukkal és szegénységükkel. Olyan emberekről van szó, akik felismerik ezt magukról, és ugyanakkor keresnek. Ezek az emberek mást is tehetnének, mert nem csak kereshet az ember, hogyha felismeri a gyengeségét, hanem az ember, ahogy említettük, erről igyekezhet elfelejtkezni, mert más elfelejtkezni.

0: elfoglaltságot talál, vagy az ember elcsügged. Sokfajta lehetőség közül választhat az ember, de itt azokról van szó, akik viszont felismerik a szegénységüket, nyomorúságukat, és viszont keresnek. A kereső emberekről beszél Ézsaiás. Mert a fontos dolgokra az életben nem lehet véletlenül rábukkanni. Nem lehet ezeket úgy, a legfontosabb dolgokat úgy megtalálni, mint mondjuk egy rég elvesztett szerszámot a műhelyben, hanem a legfontosabb dolgokat úgy lehet megtalálni, hogy ezt keressük. Nem úgy, hogy véletlenül egyszer csak valahova oda nyúlunk, és ott van, amiről azt hittük, hogy már rég elveszett. Ezekre keresve lehet rábukkanni. És a keresés az azt jelenti, azt fejezi ki, hogy az ember bízik a találásban. Az ember bízik abban, hogy ennek a keresésnek lesz eredménye. Ugye mennyire fontos, hogy az ember az életben az igazságot keresni tudja, de ne csak keresse sok-sok éven át, hanem meg is találja, hiszen az a keresés, amely csak keresés, az még nem rejti magában az értelmet. És nekünk ráadásul Istent nem úgy kell keresnünk, mint egy tűt a szénakazalban, hanem mi a világ mindenség teremtőjét, a mindenütt jelenlévő Istent keressük. Azt a valakit, aki itt van körülöttünk, aki teremtett bennünket, aki életre hívott bennünket, aki gondviseli a mi életünket. Az Istent önmagunkon kívül nagyon könnyen megtalálhatjuk. Nagyon könnyen fölismerhetjük a természetben, a történelem vonulatában, nagyon sok dologban fölismerhetjük rajtunk kívül az Istent, de az igazán nagy dolog az, ahol igazán keresni kell az Istent, az az, hogy belül az Istent megtaláljuk. Mert kívül könnyű meglelni, könnyű felismerni. De vajon belül az Isten kereséssel, azzal hogy állunk? Ja, itt Tatán volt sorozat Jelenések könyvéről, és a Jelenések könyve kezdődik 7 keresztény korszaknak írt 7 üzenettel. És ebből a legutolsó, az egyik legnevezetesebb része a Jelenések könyvének az úgynevezett laodíciai üzenet, ahol Jézus arról beszél, hogy ő ott áll az ajtó előtt és kopogtat, és hogyha valaki megnyitja neki az ajtót, ő ahhoz tud bemenni, azzal tud közösséget ápolni, azzal tud együtt lenni. Ahhoz, hogy mi az Istent keressük, hogy magunkban megleljük az Istent, ahhoz nekünk nem szabad lezárnunk a lelkünknek az ajtaját, mert belül alapvetően még nincs ott az Isten. Hanem Isten még kívülről kopogtat, kívülről próbál meg behatolni oda, és nekünk a feladatunk az, hogy ezt az ajtót ki tudjuk nyitni, meg tudjuk hallani az Istennek a hívását, hogy így Isten belülről is ott lehessen, és ne csak kívülről a mi életünkben. Figyeljünk fel arra is, hogy ezek az emberek mit keresnek. Ha azt olvassuk, hogy a nyomorultak és a szegények, azok keresnek vizet. Ha azt gondolnánk, hogy a nyomorult és a szegény mit keres, hát gondolhatnánk azt, hogy talán munkát keres, hogy a megélhetésének a feltételeit keres. De itt egy olyan dologról van szó, ami a legelemibb szükséglete az életnek, a víz, ami ugye még fontosabb, mint a táplálék, hiszen ez az, amit a legkevésbé tud az ember nélkülözni. Ezek az emberek tehát az életnek az alapfeltételét keresik. Ugye akkor, hogyha valaki igazán szomjas, mit kíván inni? Hogyha valaki igazán szomjas, én legalábbis így vagyok, hogyha az valakinél ott vagyok, és ugye megkínálnak valamivel, akkor kérdezik, hogy van ez, az, amaz, mit kérek, és én azt szoktam, hogy én most szomjas vagyok, úgyhogy én vizet kérnék. Mert arra a víz a legjobb. Nagyon sok minden más is van egyébként, ugye, amivel ami szintén meg lehet inni, csak nem víz. Emlékszem arra, hogy amikor még például itt az országunkban nem volt annyira elterjedve az ásványvíz, még a 90-es évek első felében még Budapesten voltam egyetemista, és ott a feleségemmel egy nyári napon sétáltunk Budapest utcáin, és aztán nagyon szomjasak voltunk, és mindenhol csak ilyen kóla, fanta, meg egyéb ilyen dolgokat lehetett inni, és mi úgy voltunk ezzel, hogy ez nem csillapítja a szomjat, ez egy ilyen cukros valami, ilyen műanyag. És akkor gondoltuk azt, hogy hát milyen nagy dolog lenne az, hogyha valakinek eszébe jutna, hogy vizet árulna, mert mi ezért még pénzt is adnánk szívesen, csak lehessen már végre inni valamit. És aztán nem sokára megjelentek az ásványvizek, és ugye ez a probléma erről az oldalról megoldódott. De itt nézzük tovább ezt a párhuzamot. Mert az ember, amikor keres, amikor szomjas, akkor sok mindent hamarabb megtalál, mint a vizet, mint ahogyan mi is Budapest utcáin a 90-es évek elején mindent megtaláltunk, kólát, fantát. Kérdés, hogy az ember ezt megissza-e, vagy nem. Mert hogyha az ember ezt megissza, akkor ez már megelégíti őt, és igaz ugyan, hogy az úgy nem csillapította a szomját, de utána már az ember nem kívánja mégsem a vizet. A Biblia is beszél részegítő borról, a Biblia is beszél más italokról, és bizony mielőtt mi is a vizet megtalálnánk lelki értelemben. Mi is találkozunk sok részegítő itallal, és találkozunk sok limonádéval. Nagyon sok mindennel, amivel mi a lelki szomjúságunkat ki tudjuk elégíteni. Nagyon sok minden ilyen van. És hogyha ezeket isszuk, akkor a víz már nem kell nekünk. Mert akkor már nincs miért keresünk, a szomjúságnak az égető érzése elmúlt. Igaz, hogy nem azt elégítettük ki, mint ami a valódi szükségletünk volt, de arra ittunk egy kis kólát, ittunk egy kis ezt-azt-amaszt, és ezzel a probléma úgy tűnik, mintha megoldódott volna, holott így valójában magunkhoz veszünk valamilyen szirupos, cukrozott lét, amiről nagyon nehéz leszokni. De nyilván értjük a párhuzamot, hogy az életben nagyon sok minden van, ami látszólagos megoldást kínálhat, ami ténylegesen mély és komoly kérdéseinkre, és az ember nagyon könnyen megelégedhet Istennél is egy felszínes kapcsolattal, ami az embernek ad nyugalmat, lelki békét, de az élet alapvető kérdései lehet, hogy még továbbra is megoldatlanul ott maradnak. Lehetséges, hogy az ember számára az Isten valójában inkább csak az a kategória, mint amit az imént említettünk, vagy legalábbis az embernek az Istennel való kapcsolata, valójában csak egy pótszer, mert megmarad a gondokkal való küzdés, megmaradnak az élet problémáinak a feldolgozatlanságai, megmarad az, hogy az ember nem tudja elviselni a betegséget, az idősödést, megmarad a családban a lelki sivárság, amivel az ember megint nem tud mit kezdeni. Tehát nagyon sok minden van, amit, hogyha az életben olyan megoldatlanul ott hagyunk, és eközben számunkra az Isten nem más, mint az imádság és a Biblia tanulmány nyugodt órája, akkor mi még nem azt a vizet találtuk meg, mint amit a Jóisten nekünk kínál. És figyeljünk fel oda, hogy mi ne elégedjünk meg mással, mint a tiszta vízzel. Ne elégedjünk meg semmi mással, mint ami a Bibliának a tiszta, egyértelmű tanítása. Ugye mi ez a víz, amiről itt szó van? János evangélium a 4. fejezetében olvashatunk erről. Jézus nevezetes beszélgetése zajlik itt a samáriai asszonnyal, és bizonyára az előadásokon is már gyakran szó esett erről a történetről. Ugyebár Jézus szomjasan ül egy kút mellett, és a tanítványok elmennek a közeli településre élelmet vásárolni, és megjelenik egy asszony, aki különös módon délben jön a kúthoz vizet meríteni, és Jézus az asszonnyal szóba elegyedik. És miközben beszélgetnek, Jézus elkezdi ennek az asszonynak a szemét felnyitni, elkezd neki komoly és mély dolgokról beszélni. János evangélium a 4. fejezetéből a 13. verstől ezt olvassuk. Felelt Jézus, és mondta neki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Mondja Jézus arra a kútra, amelyik ott volt, amiből az egész város ugye járt ki vizet meríteni. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki. Soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Azt mondja Jézus, hogy ez egy víz. Én egy másik vízről beszélek. Azt mondja, hogy ebből a vízből ti isztok, merítetek, isztok, és megelégedtek vele, de én nem olyan vizet akarok adni nektek, mint ez. Egyrészt úgy, hogy egy lelki dologról beszélek, mondja neki Jézus. Másrészt pedig ő nem úgy akarja neki adni a vizet, hogy ad neki úgymond egy vödör vizet, hanem egy forrást ad. Ugye értsük ennek a különbségét. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy én merítek neked tiszta vizet, és ezzel elégedjél meg, hanem azt mondja, hogy én az örök életre buzgó víznek a kútfejét, a forrását adom neked, ezt adom neked, hogy ez legyen a lelki világodba. Hogy te ne csak kívülről kaphasd az Istennek a közösségét, hiszen a víz ezt jelképezi a Bibliában, hanem te magad belül megtapasztalhass, ahogyan az belül felszínre fakad, ahogyan a forrás felszínre tör, és érezd azt, ahogyan az Istennel való közösség átformálja, áthatja a lelkedet. Azt mondja Jézus, hogy én nem vödörbe adom neked a vizet, elnézést ezért a furcsának tűnő kifejezésért, hanem én forrást adok neked. Élő víznek a forrását adom neked. Hogyan találhatjuk meg ezt a vizet? Hogyan lehet miénk a forrás? 15. versben mondja Jézusnak az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. És mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Különös dolog, mert mintha Jézus nem az asszony kérdésére válaszolt volna. Mert itt azt mondja az asszony, add nekem. És Jézus azt mondja, hogy vigyázz, mielőtt ez a tiéd lehetne, mielőtt a forrás belülről felbuzoghatna belőled, először is szembesülnöd kell önmagaddal, szembesülnöd kell az életed, de ezt nem tudod kikerülni. És ez az asszony kiderül az, hogy ugye öt férje volt, stb. Ismerjük az asszonynak a történetét, és azt mondja Jézus, hogy először rendezd az életedet. Először még nem is rendezd, pontosabban nem is ezt mondja Jézus. Először szembesüljél önmagaddal. Mondd el magadnak, hogy te milyen vagy. Merjél a tükörbe nézni. Merd vállalni azt, hogy te milyen vagy. És akkor, amikor megtörténik a szembesülés, ez az asszony a lelki szegénység, nyomorúság állapotába jutott. Ez az asszony rádöbbent arra, hogy az ő életében megoldatlan dolgok vannak. Rádöbbent arra, hogy ő lelkileg nagyon szegény. És akkor, amikor megtörténik a szembesülés, megtörténik a lelki szegénységnek a beismerése, őszinte, leplezetlen beismerése, és a bűnnek való nevezése, ezután azt olvashatjuk a beszélgetés további vonulatában a 25.-26. versben. Mondta neki az asszony, ugye Jézusnak, hogy tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik, és mikor az eljön, megjelent nekünk mindent. És mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. És hogyha az ember szembesül önmagával, hogyha az ember a lelki nyomorúságát leplezetlenül bevallja, akkor az embernek Jézus bemutatkozik, mint megváltó. Megjelenik az életében megváltóként. És hogyha az ember ezen a fázisokon végighalad, amit láttuk, hogy Ézsaiás és pont ezekről a fokozatokról beszél, akkor az ember megtapasztalja az életében is azt, amit Jézus itt még csak tanácsként mondott ennek az asszonynak, a 23.-24. versben ezt mondja Jézus. Eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Szükség. Ez az ember csak így imádhatja az Isten, csak így tisztelheti az Isten lélekben, igazságban, nem megkerülve a lényeges dolgokat, nem úgy, hogy én az Istent rögtön meg akarom kapni, anélkül, hogy szembesülnék magammal, anélkül, hogy a lelki nyomorúságomra rádöbbennék. Hogyha az ember ezen az úton lépésről lépésre halad, akkor meg fogja találni azt a vizet, azt a forrást, amely az életében megoldást tud nyújtani. Hogyha az ember ezeket kihagyja, akkor az ember találhat vizet. A Biblia beszél más vízről is. Biblia másod beszél arról, hogy például vannak mondjuk tavak, amelyekben a vizet szintén találunk, de azt mondja a Biblia, hogy azokban viszont lehet, hogy a víz megbűzhösödik. Találhat az ember sok minden mást, ami víz vagy víznek a látszatja, de ezen az úton magát a forrást fogjuk megtalálni. És hogy mit jelent a valódi keresés? Hogy mi az, amit ezek a nyomorultak és szegények keresnek? Mit vagy kit kell megtalálnunk? János evangéliumában a 7. fejezetben olvashatjuk azt, a 37. 38. versekben, hogy Jézus, amikor a templom szentelés ünnepén ott volt Jeruzsálemben, és látta azt, hogy a soknapos ünnep után az emberek ugyanolyan lelkileg kielégületlenek maradnak, mert a szertartásoknak csak a pompáját látták meg, de a lelküket nem tudta megérinteni semmi, mert igazából nem is volt semmi, ami megérinthette volna. És Jézus ekkor az ünnep utolsó nagy napján, olvassuk a 37. versben, felállt Jézus és kiáltott mondván, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyon. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Kit vagy, mit kell tehát megtalálnunk? Nem egyszerűen tanítást vagy egyházat, nem egyszerűen szép elvrendszert. Magát Jézust. Jézus ezen a napon fölállt, kiáltott és mondta, hogy ha valaki szomjazik, az én hozzám jöjjön. Ne máshova menjen. Én hozzám jöjjön, személyesen hozzám, és igyon. Ne csak megálljon előttem, hanem igyon, vegyen ebből a forrásból, és akkor ez a forrás az övé is lehet. Vigyázzunk arra, hogy tényleg az életünkben mi is ezeket a fontos dolgokat megtegyük, és nehogy kihagyjuk, mint ami magával a Jézussal való találkozás. Mert az ember nagyon könnyen tévútra csúszhat, és gyönyörködik a Biblia tanításában, talál mondjuk egy közösséget, amelyben jól érzi magát, de ez körülbelül olyan, mint amikor valaki, teszem azt, házat szeretne építeni, és aztán elmegy a megfelelő helyekre, és néz nyilászárókat, ajtót, ablakokat, fürdőszoba berendezést, és így tovább, de aztán mondjuk föltehetjük neki a kérdést, na de hát te miért nézel ilyeneket, amikor még nincsen telked, amikor még az alapozás meg sem történt, amikor a falak nem állnak. Tehát ezeknek a nyilászárók és a fürdőszoba berendezés is kell, de először kell a telek, kell az alap, kellenek a falak, hogy ezeket be lehessen építeni. Tehát nagyon fontos az, hogy mi amikor keresünk, akkor Jézust találjuk meg, és semmi más ki ne elégítsen minket. Semmi más ne legyen, amire azt mondanánk, hogy az elég, hogy már megtaláltam. Hanem egyedül Jézus legyen, ami számunkra ezt a megelégedettséget nyújtani tudja. És figyeljük meg, hogy Jézus, ő nem elbújt ezen az ünnepen. Amikor az ember így keresi Jézust, akkor Jézus föláll és kiállt. És mondja, hogy jöjjünk hozzá és igyunk. Tehát nem úgy van, hogy akkor az ember nem találhatná meg Jézust. Viszont világos, hogy ezen az ünnepen is nagy volt a nyüzsgés, és még így is a felálló és kiáltó Jézus még így is nehezen volt hallható. És a valódi találás az, amikor mi Jézushoz oda megyünk, nem elmegyünk mellette, nem megállunk messze tőle, talán hozzá menni sem merve, mert olyan bűnösnek tartvá magunkat, hanem oda menni ő hozzá úgy, ahogy vagyunk, bűnösen és szennyesen. És hinni azt, hogy ő meg tud minket elégíteni, a lelki szükségleteinket. S nézzük az alapigénket, hogy is folytatódik, mert egy nagyon különleges dologról van szó, hogy ezen emberek mit tapasztalnak, amikor ugye szomjasak és keresik a vizet. A 41. fejezetben, a 17. versben azt olvassuk, a nyomorultak és a szegények keresnek vizet, de nincs. Ez egy döbbenetes dolog, hogy keresik, nincs. Az ember keresi az Istent, és azt mondja, hogy annyi sokan bíznak benne, van biztos kinyilatkoztatás, és mégis az én számomra ez nincsen leírva, nincsen megtapasztalva. És olvassuk, hogy a nyelvük a szomjúságban elepett, hogy ezek az emberek úgy érzik, hogy már mindent megtettek, már keresik a jó Istent, és nem találják, és talán környezetükben többen megtalálták, de valahogy ők mégsem. Isten nem a lélek alkalmi felbuzdulására vár, hogy önmagát kijelentse nekünk, hanem a lélek sóvárgását tudja az Isten meghallgatni, ami tényleg komoly. A kitartó és komoly Istenkeresés az, ami eredménnyel jár, de nem az elején. Nem úgy van, hogy Istent rögtön az ember így megtalálja. Amit az ember könnyen megkap, azt az ember nem nagyon tudja becsülni, és figyeljük meg, hogy az életben azokhoz a dolgokhoz mennyi sok idő kell, amik igazán fontosak és jelentősek. És éppen ezért erre nem is szoktuk sajnálni az időt. Ahhoz, hogy valaki egy diplomát kapjon, ahhoz, hogy valaki egy szakmát kitanuljon, ahhoz éveket kell küzdeni, éveket kell tanulni. Vagy ahogy azt nézzük, ahogyan egy kis gyermek, kis csecsemőből fölcseperedik, ugye el kell tenni, vagy 20-25 évnek, amíg egy érett ember kezdemény válik belőle, és még utána is sok-sok év tapasztalata kell, hogy érett ember legyen belőle. Viszont mennyivel másabb az ember, ugye, mint egy bármilyen más lény az élővilágból, egy más lényt, állatot, bármit megnézünk, ott ugye gyakorlatilag napok, hetek, vagy egy-két év alatt már kész, mozgóképes, mozogni képes, önmagát bizonyos fokig ellátni képes állatokról van szó, és az embernél ez nagyon hosszú ideig eltart, amíg például saját maga képes egyedül élni, de mennyivel másabb, magasabb rendű az ember. Így van ez az Istennel való kapcsolatunknál is. Ezért is sokat kell küzdeni, sokat kell keresni, de akkor, amikor azt megtaláljuk, az aztán sokkal magasabb rendű lesz, mint hogyha azt csak a felszínén egy-egy múló félórás keresés után találnánk meg őt pillanatnyi lelkesedésünkbe. Akkor, amikor mi haladunk az Isten felé, haladunk a valódi célhoz és a tiszta vízhez, akkor nagyon sok mellékösvénnyel találkozunk, amire ki lesz írva az, hogy ennek az úthossza sokkal rövidebb, mint ami vezet az igazi vízhez. És kérdés az, hogy erről az útról mi letérünk-e, belemegyünk-e ezekbe a zsákutcákba, amelyek rövidebbek, és az illúzióját megadják a találásnak, vagy pedig merünk végigmenni ezen az úton egészen addig, amíg magát Jézust, magát Istent meg nem találjuk, tudván azt, hogy ez hosszabb időt vesz igénybe, és nagyobb küzdelmet igényel. És éppen ezért ne bátortalanodjunk el akkor, amikor a tiszta vizet nem találjuk meg rögtön. Ez azért van, mert mi, még egyszer elnézést a kifejezésért, nem limonádét keresünk, nem álságos dolgokat keresünk, mi a tiszta vizet keresünk. És Istennek nem csak a céllal van terve, nem csak azzal van terve, hogy mi megtaláljuk a vizet, hanem az úttal is terve van Istennek. Ez is az ő akarata, hogy ez az út hosszú lesz, mert itt kiderül, hogy vajon mi komolyan keressük-e. Hogy vajon mi a tiszta vizet keressük, vagy mindent megiszunk, ami az utunkba kerül. Hogy vajon a szomjúságunk mértékétől függ-e az, hogy most valamit megiszunk, vagy nem, vagy pedig attól, hogy amit iszunk, az tiszta víze, vagy nem. És gondoljuk meg ezt jól, mert hogyha az ember nagyon szomjas, akkor nagyon sok mindent hajlandó meginni. Hogyha mi alábbadjuk a mércét, akkor fogunk mást is találni, mert az élet az hoz ilyeneket, de győzelemre akkor jutunk, ha ezen az úton mi kitartóan megyünk előre, és nem elégszünk meg a víz látszatával. És akkor, amikor látjuk azt, hogy bizony az Istennek az ilyen mértékű megtapasztalásához, az Isten közelségének ilyen mértékű megtapasztalásához komoly erőbefektetésre van szükség a részünkről, mégis ott látjuk azt az ígéretet, amivel a további részei foglalkoznak a felolvasott ige szakasznak. Mert így folytatódik, hogy én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. A kobasz hegyeken folyókat nyitok, a rónák közepén forrásokat, a pusztát vizek tavává teszem, és a kiaszott földet vizek forrásaivá. Isten ilyen hatalmas ígéreteket tesz. Mert ahhoz, hogy mi megtaláljuk őt, ahhoz nekünk sokat kell küzdenünk, egy úton kell végigmennünk, de mindig legyen az a gondolatvilágunkba, hogy amikor mi Istent megtaláljuk, akkor az nem azért van, nem a mi munkánk, nem a mi küzdelmünk jutalmaként van, eredményeképpen van. Hanem a küzdelemet is Isten azért teszi elénk, hogy azokban is tanuljuk azt, hogy milyen értéke van a megváltásnak. Tanuljuk azt, hogy milyen fontos a jó Isten közelsége nekünk. És amikor Istent megtaláljuk az út végén, akkor azt ne a saját küzdelmünk eredményének tudjuk be. Mert az útnak önmagában is értelme van, hanem azt az Isten ajándékának tudjuk be. Hogy az Isten ajándékának tudjuk tekinteni azt, és lássuk azt is ebből az igéből, hogy az Isten a végére tekint ennek az útnak. Mi sokszor a mára, a küzdelmekre, a nehézségekre, de Isten azt mondja, hogy a végén viszont ott van az a forrás, amit mi keresünk. Ő azt szeretné, hogy mi rátaláljunk, hogy mi őt úgy megtaláljuk, hogy az egész életünkben becsülni tudjuk. Hogy a jelenléte olyan mértékű legyen az életünkben, hogy az a helyettes halál, amit Jézus helyettünk meghalt, a bűneink miatt, hogy az a maga hatását az életünkben érvényesíteni tudja, hogy eredménye lehessen Krisztus megváltó művének mi bennünk. Isten nem hagy el bennünket ebben a keresésben. Ezt is hangsúlyoznunk kell, mert lehetnek olyan életszakaszok az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy Isten nem gondoskodik rólunk, elhagyott minket. Hogy Isten másokkal foglalkozik minket, meg úgy magunkra hagyott, hogy keressük a vizet, de nincs. A kitartó keresés és a meg nem alkuvó találás eredménye, nézzük, hogy micsoda. Az, hogy a kopasz hegyeken folyók lesznek, az, hogy a róna, a puszta, ugye a sivatag közepén források nyílnak, a puszta vizek tavává lesz, és a kiaszott földön vizek forrásai fakadnak. Ha a keresésünk kitartó, és ha a keresésünk nem elégszik meg fél megoldásokkal, akkor ezt fogjuk mi megtapasztalni. Hirtelen minden az ellenkezőjére fordul, mint ahogyan a samáriai asszony életében is ezt láthattuk. Hogy ott is az az asszony, aki megvetett volt, elkülönített volt a társadalomban, egy számkivetett ember volt gyakorlatilag, és Jézust miután megismerte és megtért, az a település, amely őt kiközösítette, az a település fordult ez asszony bizonyságtétele hatására Jézushoz, és Jézustól már személyesen vált tanítottá. Ilyen nagy fordulat tud lenni, hogy tényleg a kopaszhegyeken folyók nyílnak, és a rónák közepén források, mint ahogy ennél az asszonynál is volt. És mindezzel tehát mi Istennek a célja? A 20. vers szerint az, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindannyian, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Nem csak úgy történnek velünk ezek a dolgok, hanem olyan hatások, olyan következmények érvényesülnek az életünkben, hogy teljesen egyértelmű az, hogy egy felsőbbrendű lény, maga a mindenható Isten, maga Jézus Krisztus nyúl bele az életünkbe, hogy az Úr keze tette ezt, sőt nem csak valaki úgy belenyúlt az életünkbe, hanem az Úr teremtette ezt. Hogy az Isten teremtő hatalma az életünkben érvényesülni tud. Lássuk meg azt tehát az eddigiekből végig gondolva, hogy Istennek ez a teremtő hatalma, hogy a pusztában folyóvíz legyen, és tavak nyíljanak, ez nem tud érvényesülni egyik pillanatról a másikra. Nekünk szembesülnünk kell önmagunkkal. Oda kell, hogy menjünk Jézushoz úgy, ahogyan vagyunk, elismerve azt, hogy mi kik vagyunk, tudván azt, hogy ez az út, ez nem egy pillanatnak a műve, ez az út egy küzdelmes út, de a küzdelemnek van értelme, nem céltalan küzdelem, és amikor ezen az úton vagyunk, akkor ne elégedjünk meg a fél megoldásokkal. És bízunk azokban az ígéretekben, amelyeket Isten itt elénk tárt, hogy ő a pusztában cédrust, akácot nevel, a kietlenben ciprust, platánt és más hatalmas fákat, növényeket. És mindez azért van, hogy mi meg tudjuk becsülni még jobban az Isten hatalmát. Meg tudjuk becsülni azt a szeretetet, ami tőle jön. És meg tudjuk becsülni azt a halált, azt a helyettes halált, amit helyettünk meghalt. Amen. Mennyei Istenünk, szerető Atyánk, hálásan megköszönjük neked Ézsaiás könyvének felhívását. Bemutatod nekünk, hogy mi valójában mindannyian nyomorultak és szegények vagyunk, mert emberként születünk erre a világra, és nincs erőnk igazzá válni, és hogy a vágyaink sem elegek ehhez. Köszönjük Istenünk, hogy te leleplezed magunkat a saját szemünk előtt, és ugyanakkor hívsz magadhoz, hogy téged szemléljünk a te tökéletességedet és teljességedet. Jó Atyánk, tudjuk jól, hogy az az út, amely hozzád vezet, az egy életen keresztül áttartó út, de amely út során mi meg tudjuk ízlelni azt a tiszta vizet, amely a veled való jelenlétet, veled való közösséget mutatja számunkra. Könyörgünk azért, hogy mi semmi mással ne elégedjünk meg, bármennyire is szomjasak vagyunk, bármennyire is elepett a lelkünk. Könyörgünk Istenünk, add, hogy mi rád várjunk, meg tudjuk várni azt, amíg eljutunk ehhez a forráshoz. aztán ebből a forrásból mi meríteni tudjunk, s a mi lelkünkből is forrás fakadhasson. Kérünk Istenünk, segíts megértenünk a lelki törvényszerűségeket, s add, hogy mi téged megtalálva mások számára szolgáló életet tudjunk élni, és a te dicsőségedre élhessünk. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves gyülekezet, olyan jó dolog újból és újból abban megerősödni, hogy a mi teremtőnk, egyúttal a mi megváltónk, a mi szabadítónk is. És olyan sok ember nem tud erről. Nagyon fontos lenne már gyermekkorban megérteni, hogy örülök neki, hogy most hirtelen gyerekekkel, fiatalokkal felszaporodott a gyülekezet. Már gyerekkorban megérteni azt, és nagyon mélyen a szívünkbe vésni, hogy amit látunk magunk körül, ez a csodálatos teremtett világ, ez nem csak úgy magától jött létre. Nem az évmilliók meg az évezredeknek a terméke, hogy mi valamilyen véletlen folytán előkerültünk. Az egyik leghatalmasabb bizonyítéka Isten teremtő hatalmának, és most itt szó szerint értem, hogy a leghatalmasabb bizonyítéka, mivel méretében a leghatalmasabb testű élőlényről szeretnék beszélni, akit valaha a Föld látott. Ez egyik leghatalmasabb élőlénynek a bizonyíték annak, hogy Isten teremtette a világot. Ez az élőlény, nem tudom, kitaláltátok, hogy melyik az, melyik a leghatalmasabb. A bálna. Így van. Nagyon sokan beszélnek a dinoszauruszok óriási méretéről, meg se közelítették a dinoszauruszok a bálna méretét. Na most hogy mondják ezt a tudósok, hogy a bálna hogy jött létre? Először is azt mondják a tudósok, hogy az élet az a vízben keletkezett, tehát először a vízben volt az élővilág, aztán teltek az évmilliók, aztán az élőlények egyre nagyobb méretűek lettek a vízben, egyre összetettebb. Azt egyszer csak kimászott a szárazföldre az egyik, talán egy békafajta, vagy valami ilyesmi, és akkor ott elkezdett a szárazföldön élni, most már kopoltyú helyett tüdővel lélegzett. És lett belőlük óriási állatok, a mamutok, meg a hüllők, meg mindenféle. Aztán volt egy tehénfajta, aztán ez a nagy darab tehén úgy gondolta, neki kevés ez a rengeteg földi növényzet, és ő visszamászott a tengerbe. Ez lett a bálna. Elég hihető a magyarázat?
1: Igen.
0: Nézzük meg, mit állít a Szentírás. Nézzétek, még mindjárt az első lapon, érdekes, hogy élőlényeket nem mindig sorol fel, de mindjárt az első lapon azt mondja Mózes első könyvében, a negyedik nap után következik az ötödik nap eseménye. És mondta Isten, 20. vers az első fejezetben, pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten, és most figyeljétek, a nagy vízi állatokat. Tehát nem azt mondja, hogy a nagy halakat, a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben, az ő nemük szerint. És mindenféle szárnyas repdesőt, az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. Tehát Isten, amikor megteremtette a világot, és megteremtette a vízi élőlényeket, külön megnevezi azt a nagy méretű állatot, amit ő megteremtett. Hát a bálnáknak hatalmas méretű fajtái vannak. Ugye a legnagyobb, nem tudom, tudjátok, hogy melyik a legnagyobb méretű bálna? Kék bálna. Ki volt az? Nagyszerű Luca. Jól van. Kék bálna. Mekkora a mérete? Úgy körülbelül tudod? Ha nem tudod az anyuka méretét, akkor a borjú méretét tudod-e? Ez a... Mennyit mondtál? 7 méter? Annyi. 7-8 méter körül van. Te mit mondtál volna?
1: Akkor, amit ennek a teremnek megyed-e.
0: Hát annál sokkal több. Ez hány méteres ez a terem? Ez tizen... Hány méter csak?
1: 10.
0: Így hosszában. 10 méter. Hát abból vegyetek le 2 métert, úgy körülbelül az első ablak, a második ablak elejéig. Ez itt egy bálna borjú. Körülbelül ekkor, amikor megszületik. A picike kis bálna. Nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor egy kisgyermek megszületik, mennyi idő alatt duplázza meg a súlyát? Lehet, hogy anyuka jobban tudja. Úgy hozzávetőleg. Emlékszel rá? Valamelyik anyuka? 6 hónap. 6 hónap. Vannak olyan gyerekek, akik kicsit hamarabb, 5 hónap, van, aki már 4 hónap alatt, de általában 6 hónap. Akkor duplázza meg. A bálna, mit gondoltok, mikor duplázza meg a súlyát?
2: 2 hét.
0: Egy hét. 7 nap alatt. 7 nap alatt a 8 tonnából 16 tonna lesz. Na de hogy szülesse meg egy kis bálna borjú, mert gondoljatok bele, hogy a víz alatt szüli meg az édesanyja, és tüdővel lélegzik. Ha fejjel jön kifele, akkor baj van. Mire befejeződik a szülés, megfullad. Ezért a bálna borjú az összes emlős állathoz képest éppen fordítva a farkával jön ki. Logikus, nem? Na de ez sem úgy van ám, hogy mikor visszament az a tehén, ahogy mondják a tudósok, vízbe, és akkor ő lett a bálna, hogy a lábaiból lettek az uszonyok meg egyebek. Aztán akkor az első szülés az hogy ment végbe? És a szoptatás? Hát hogyan szoptat a bálna mama? Érdekes, mert áramvonalas teste van, tehát kívülről nem is látszik, hogy emlője van. De ott vannak az emlőknek a helyei. A bálna a hatalmas száját a bálna borjúra rakja. Hát azért 8 méteres bálnának, hát egy olyan másfél méteres szája van, kell, hogy legyen. És azt szépen rátapasztja az anya emlőjére, ami úgy néz ki, mint egy ilyen hermetikusan lezáró tapadókorong, tehát rátapad a szájára, és olyan sebességgel és mennyiséggel lövi ki az anyatejet, hogy az, ha fölfele repülne csak úgy a levegőbe, 2 méter magas vízsugarat eredményez, vagy tejsugarat eredményez. Az anyatej egyébként nagyon tartalmas, tele van nagyon komoly értékekkel. Az anyatej az 4,5% 5% körül van. A bálna teje 42% zsírtartalma. Tehát a világ legtáplálóbb élelmiszer, ami létezik a világon. Na de az anya bálna mivel táplálkozik? Tessék? Krillrákokkal, szemmel nem látható pici élőlényekkel. Például ez a bizonyos szilástszet, ami a kék bálna is, meg a hosszú szárnyú delfin is. A hosszú szárnyú delfin azért jóval kisebb, mert az ő csemetéje mindössze 5 tonna súlyú, és mondjuk 6 méter hosszú, tehát jóval kisebb, mint a kék bálna, tehát azért elég nagy. Hogyan történhet az, hogy ez a hatalmas test például, ezért vannak a bálnák az északi tengerben főként, mert ott rengeteg az ilyen apró élőlény a tiszta vízben, és hogyan létezhet az, hogy ők mennyi krillrákot kell megenniük, hogy ők jól lakjanak? Hát van, amikor 10 000 kilométert kell utazniuk, megkerülve a földrészeket, hogy elmenjenek Kalifornia partjaihoz, hogy megtörténjen a szülés. És aztán mennek vissza. És ezen az úton nem tudnak táplálkozni. Vagy utaznak, vagy táplálkoznak. Hogyan táplálkoznak például a hosszú szárnyú delfinek? Nagyon érdekes. Elkezdenek így lefelé menni a tengervízben, a felszínről, ilyen csiga vonalat írnak le. És az orrukon apró buborékokat engednek ki. Ugye a fejük tetején, itt hátul fönt látható a luk, ott löveli ki a levegőt. Az látszik ilyen szökőkútnak, amikor fönt van a felszínen, ott veszi a levegőt. És apró levegő buborékokat enged ki, de olyan aprókat, hogy ahogy így úszik sebesen csigavonalban lefelé, ezek a buborékok egy ilyen csövet alkotnak. És ezek az apró élőlények, piciny kis halak, meg ez a krillrák, meg egyéb ilyen kis élő szerkezetek, ezek nem mernek, mert ők úgy látják, hogy őket bezárták most egy csőbe. Nem mernek nekiúszni a levegő buboréknak, mert félnek, hogy megfulladnak. És bent köröznek a levegő csőbe. A bálna lemegy az aljáig, 200-300 méter mélyre. Képzeljük el, micsoda nyomás nehezedik rá. Hol a keszonbetegség? És az is érdekes, hogy a bálnának egy ütőere 50 centi átmérőjű. Most képzeljétek el. De olyan szelepek vannak beépítve a bálna érrendszerébe, hogy hirtelen nem fog betólulni a vér az agyba, és nem fog kifogyni onnan. Egyébként ezt az Isten ezt a mutatványát bemutatta a zsiráf esetében is. Mert a zsiráf is ugye 6 méter szintkülönbséget hidal át, amikor lehajol inni, mondjuk a patakba. 6 méter, hát képzeljétek el, mikor 6 métert így hirtelen, hát el kéne ájulni a zsiráfnak. Valamikor, vagy amikor lehajol, valamikor föl. Isten ezt megoldotta. De vannak zsiripek a nyakában, és így megakadályozzák a kellem vértolulást. De térjünk vissza a hosszú szárnyú delfin táplálkozására. Elkészült a cső, bent van a rengeteg étel. Mit csinál? Ezután már csak ki kell nyitni a száját, a zsák alján, fölfele néz, és megy fölfele a vízbe. És a több tonna krillrák egy falásra bekerül a bálna bendőjébe. De vannak fogascetek is, például az ámbráscet. És milyen érdekes, hogy olyan sokan gúnyolódnak a Biblia egyik történetén. Nem tudom, sejtitek-e, hogyha én a bálnákról meg a cetekről beszélek, hogy vajon melyik történetén gúnyolódnak? Na? Jónás és a cethal. Ugye mindenki azt mondja, hogy ez egy akkora butaság, hogy egy hal benyel egy embert, és az az ember életben marad, és utána kidobja. Képzeljétek el, hogy a 20. század elején a Karibi térségben, tehát ez ott Észak- és Dél-Amerika közötti vidéken, egy elég meleg tengerben, egy halász embert egy ilyen fogascet elnyelt. Hosszú küzdelemmel a halásztársai el tudták fogni az állatot, kivitték a partra, és megölték, és kiszedték a gyomrából az egyébként ájult férfit, akit a kórházban meg tudtak menteni. Semmi baja nem lett. Valahogy úgy történt az eset, hogy nem tudta megharapni ez a cet, hanem hirtelen csak úgy benyelte. Nem tudta volna ezt az Isten megtenni Jónással is? Hát miért ne? És miért is hiteles a Jónás történet a mi számunkra? Mert maga az Úr Jézus visszahivatkozik rá. Emlékeztek rá, hogy visszahivatkozik erre? Hogy amiképpen Jónás a cethal gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel, aképpen lesz az Úr Jézus is 3 nap, 3 éjjel a cethal föld gyomrában. Tehát Isten nem véletlenül nevezte meg már a teremtéskor, hogy ő megteremtette a nagy vízi állatokat, aztán a 104. Zsoltárban, ha jól emlékszem, azt olvasom erről, hogy miért is teremtette ezeket a nagy vízi állatokat az Isten? Azért, hogy játszadozzanak benne. Hát azt tudjuk, hogy a delfinek milyen játékosak, mert rokonai a bálnáknak, de a bálna is ugyanilyen játékos. Ahogy tanítja például a anya bálna a borjút úszni, meg játszani, ahogy együtt játszanak a vízben, az csodálatos. Filmesek nem győzik készíteni ezeket a filmeket. Tehát látnunk kell azt ebből a történetből, az Isten nem véletlenül rendelt el ezeket a nagy halakat, nem véletlenül volt az, hogy az engedetlen Jónást egy cethal gyomrában gondolkodtatta el az Isten, és látjuk, hogy Jónás megtért a cethal gyomrában, de elég töredékesen, mert sajnos még utána is benne volt az ellenség gyűlölete. Még akkor is csak úgy immel-ámmal, de azért most már félelemből elment Ninivébe, aztán hirdette az evangéliumot, de valahogy úgy hirdette, hogy nehogy megtérjenek azok a gazemberek, mert abból neki elege van. És mi történt? Mit tett az Isten lelke? Megtérítette Ninive lakosait. Amikor mi Isten teremtő hatalmáról gondolkodunk, ugyanakkor a magunk szerencsétlen állapotára tekintünk, és látjuk, hogy itt valamit mindenképpen újra kéne kezdeni, higgyünk Isten teremtő hatalmában. Ő újra tud kezdeni mindent. Ő újjá tud teremteni bennünket. Nem kell neki egy több tonnás élőlényt létrehozni, nekünk csak egy pár dekás kis szervünket kell újjá teremteni. Csak a szívünket. Semmi mást. Csak a szívünket kell újjáteremteni. Mert onnan indul ki minden élet. És én most itt szeretném folytatni a gondolatokat, mégpedig Ézsaiás próféta könyve 26. fejezetéből szeretném idézni ezt a gondolom sokatok számára nagyon kedves kijelentést. A 26. fejezet 3. verse a következőképpen szól. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Nagyon nagy ez a mondata a Szentírásnak. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Milyen szövegkörnyezetben olvasunk erről, hogyha valakinek a szíve az Istenre támaszkodik, az teljesen a békességet nyeri el, és megbízhat benne, és az Isten megmenti őt. Ézsaiás 24. fejezetében azt olvasom, megüresítetvén megüresítetik a föld, elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólál beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Súlyos kijelentések. És ennek a teljesedésének tanúi vagyunk, átélői vagyunk. Kedves gyülekezet, nem hiszem, hogy külön el kellene magyaráznom, hogy nem természetes dolog a dunai árvíz és Európa folyóinak ez a rendkívüli árvize. Nem rendkívüli dolog, hogy elmentetek nyaralni Ernő, múlt héten voltatok? Elég rossz idő volt, ugye? Előtte meg kánikulában olvadoztunk. Akkor ti nyaraltatok? Mi is? Akkor voltunk Hajdúszoboszlón. Igen. De ez nem természetes, ez nem normális. Hát emlékeztek rá, hogy pár évvel ezelőtt, még ha sütött a nap, mennyire örültünk neki? 32 fok meleg, az már kánikula volt. Most 38 fok. És ha süt a nap, éget. Ha nem süt a nap, fázunk. Ez nem normális. És mi lesz még? Mi várható? Megfertőztetett a föld a lakosai alatt, és ott vannak a betegségek. Szó szerint megfertőztetett. Milyen rafinált, iszonyatos, veszedelmes betegségek, fogalmuk nincs az orvosoknak, hogy mit kezdjenek vele. Az ember már lassan sokkal jobban hasonlít a félő lényhez, mint sem, hogy élő lény lenne. Azt olvasom Lukács evangéliumában, a 21. fejezetben, hogy a végidején, amikor a tenger és a hab zúgni fog, az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. De ugyanakkor, mikor az ítélet könyvében, ugyanis Ézsaiás könyvében a 24-től 27. fejezetig terjedő szakaszt ítélet könyvének nevezi a Szentírás ismerők társadalma. Nos, hát ebben az ítélet könyvében ezt olvasom a 3. versben, a 26. fejezetben, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Érdemes föllapoznunk a 46. Zsoltárt. Egy picivel több igét szeretnék most idézni, de csak azért teszem ezt, nem akarom én végigelemezni ezeket az igéket, csak hogy lássátok, hogy micsoda gazdag bátorítás található ezekben az igényekben.

szükségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten viradatkor. Kinek a közepében van az Isten? Az Isten ő közepette van. Isten városának közepette. Isten városa az Isten népe. Ha Isten népéhez tartozom, akkor a szívem közepében van az Isten. És hogy olvasom tovább? Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, ami várunk. Mit tapasztalnak az emberek? Emberek ellen támadnak, nemzetek, országok zajonganak, mindenütt forradalom, mindenütt bizonytalanság, mindenütt rablás. Tegnap ellopták feleségem pénztárcáját a piacon, a táskából. Ezt a szerencsére nagyon megsegítette a Jóisten, mert a feleségem nagyon gyönge volt matekból. Nagyon nehezen bánt a számokkal. Nem tudni miért, valami miatt az utóbbi napokban megtanulta a kártyájának a számát, a hitelkártyának a számát. És mivel tudta, 3 perc múlva le volt tiltva a kártya. És a fiamat fölhívta, akinek 1 évvel ezelőtt lopták el mindenét, és ő mondta, hogy menj be a rendőrségre, hova menj, mit csinálj, és intézte a dolgokat. És mindig volt dugi pénze, egy 10 000 forintos, mindig ott volt a pénztárcájának egy dugott kis rekeszében. Most kénytelen volt fölváltani, mert elfogyott a pénze, úgyhogy csak olyan 4 000 forint körül volt benne. Ennyi véletlen együtt. De ilyen a föld. Nem tudunk biztonságban lenni, mert rablások, gyilkosságok, paráznaság, versengés, bizonytalanság, létbizonytalanság, minden fenyegeti az embereket. És mit mond? A seregek ura velünk van. Ha a seregek ura velünk van, és háborog a föld. Hány és hány embernek jelentene vigaszt, ha tudná azt, hogy a seregek ura ővele is lenne. Csak egy szavába kerül. Csak egy beismerésbe. Annyi, hogy Istenem, szerencsétlen vagyok, nincs, aki segítsen, jöjj, segíts. És az Isten azonnal ott van. A seregek ura, aki Sátánt legyőzte. Nem a mennyből, mennyei fegyverekkel, hanem megromlott, elgyengült emberi természetben, itt a földön. Sátánt legyőzte a seregek ura. És ő van velünk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld színén, széléig, ívet tör, kopját rond, hadi szekereket éget el tűzben. És mi kell ahhoz, hogy Isten szívünk közepette legyen? Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Amikor a 112. Zsoltárhoz lapozzuk a Szentírást, és a 112. Zsoltárban a 7.-8. verset olvasom, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségére lenéz. Mit látunk erről az emberről, vagy ezekről az emberekről, akiknek a szíve Istenre támaszkodik, és az Isten emiatt meg tudja azt őrizni teljes békességben, mivel az Istenben bízik. Mit látunk ezekről az emberekről? Szíve nem fél. És az Úrban bizakodik. Rettenetes csapások érték Jóbot. Elveszítette a családját. Felesége, mondhatta volna Jób, bárcsak meghalt volna, ilyet nem mondott Jób egyébként. Mi gondolnánk? Mit tett vele? Azt mondta, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. És ott hagyta. Mikor a legnagyobb szüksége lett volna valakire, ott hagyta. Egyedül maradt Jób. De jöttek a barátai. Barátai meg voltak rendülve, mikor látták Jób nyomorult.

0: állapotát. 7 napig meg sem mertek szólalni. Erre megint hozzáteszem én, bárcsak hallgattak volna. Mert amikor megszólaltak, akkor nyomorult vigasztalók lettek. Mondjátok meg Jobbnak, milyen reménysége volt? Mert ő nem ismerte a Jobb könyve első 2 fejezetét, ő vele történtek meg az események. Ő nem tudta, hogy mi történt a függöny mögött. Ő nem tudta, hogy Sátán kezdte ki az ő életét. Milyen reménysége volt a folytatásra, a jövőre nézve? És mit mondott Jób a 13. fejezet 15. versében? Ha megöl engem, én akkor is benne bízom. Jób szívében ott volt az Isten. És Jobbnak Istentől nyert békessége volt. És még a kegyes, ájtatos, hazug, képmutató beszédei a barátainak, akik mindenáron rá akarták bizonyítani, hogy biztos, hogy bűnös vagy, azért vagy ilyen nyomorult állapotban, most még ezek se tudták őtőle elvenni az Istennel kötött békességét. Mert azt mondja Jobb, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És amikor férgek rágják majd meg a testemet halálom után, nem e testben, de teljes lényemmel látom meg az Istent. Micsoda vallomás ez Krisztus előtt 2000 évvel. És micsoda történet, amire visszatérhetünk Jónás esetében, hogy kijött a cethal gyomrából, kivetette a cethal, amikor belátta semmiségét, belátta szörnyű bűnét, és fogadott engedelmességet az Istennek. Aztán, ha tovább nézzük Jelenések könyvében, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Jelenések könyve 12. fejezetében a 17. vers arról tesz tanúbizonságot, hogy amikor az utolsó napokban a mennyei lázadás már a csúcsra fut ki, már az egész föld lakosságát lázítja föl az Isten ellen, hiszen nem sokkal előtte olvastuk, hogy Sátán és az ő angyalai Krisztus áldozatának a bekövetkeztekor levettettek a földre, és most már csak a földön vannak, és jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes. És aztán beszél tovább az ige arról, hogy ebben a bizonyos 1260 éven keresztül, ezen a 1260 napon keresztül az Isten hogyan óvta az ő népét a pusztában, szárnyakat adott neki, a föld befogadta az asszonyt, felismerték a profécia magyarázók az Amerikai Egyesült Államok területét, ahova az európai elnyomó diktatúrák elől, keresztény diktatúrák elől menekültek ki az őszinte biblikus keresztények Amerikában. És találtak új otthon, találtak békességet, és épült az Isten országa. És mit olvasunk a 17. versben? Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele. Arról beszél, hogy van egy nép, van egy csoport, akikre különösen dühös a Sátán. Azt olvastam korábban, amit idéztem szabadon, hogy jaj a föld és a tenger lakosainak. Ezeknek az embereknek jajgatni kellene, reszketni kellene. Erre mit tesznek ezek az emberek? Megtartják az Isten parancsolatait. Erre törekszenek. És mit tesz velük az Isten? Külön kijelentéseket ad nekik. További bátorító, útbaigazító, figyelmeztető kijelentéseket ad nekik. Náluk van a Jézus Krisztus bizonságtétele. Náluk van Jézus Krisztus szava. De aztán tovább olvasom ugyanerről a társaságról, ugyanezekről az emberekről, akikről a 7. fejezetben olvastam, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ebben a 7. fejezetben olvasok arról, hogy ezek az emberek ellettek pecsételve az ő homlokukon, és így oltalom alá lettek helyezve. Hiába fordult fel szó szerint a föld, hiába omlott össze minden, hiába jöttek a csapások, ezek az emberek a csapásokból győztesként jöttek ki. De ki győzött ő bennük? Nem az énjük. Nem a tehetségük. Nem az erejük. Mondjad.
1: Isten.
0: Isten. Nagyon jól mondod. Maga Jézus Krisztus győzött bennük. Ember képtelen a győzelemre. Próbáljátok meg. Krisztus nélkül próbáljátok ellenállni a bűnnek. Próbáljátok engedelmeskedni. Sokan megpróbálják. Még azok is, akik ezt nem vallják be. De ha én elismerem, hogy Isten a teremtő, hiszek abban, hogy újjá tudja teremteni a szívemet, akkor ő engedelmessé tesz engem. Ha pedig az Istennek engedelmeskedek, mondjátok meg, mitől kell félnem? Kitől? Ha neki engedelmeskedtem, kitől kell félni? Sátántól. Minek? Krisztus legyőzte. Az egy legyőzött ellenség. Nincs kitől félni. Senkitől nincs félni valója. Annak az embernek, akiben Krisztus a szívében lakik. Azt olvasom Jelenések 14. fejezetében, hogy a Sion hegye előtt áll az a bizonyos 144 ezer, akiket Isten megmentett a nagy nyomorúságból, akiknek homlokára írva van az ő atyának neve. Mert ha Krisztus lakik a szívemben, akkor vajon milyen lesz az én gondolkodásom? Kihez fog hasonlítani? Hát nyilván Krisztusére, nem? Szívből indulnak ki a gondolatok. Hát akkor persze, hogy odaírhatja az atya a nevét ide a homlokra. Mi is lesz az elpecsételésnek a lényege? Ott van az Isten neve. Ott van az Isten neve a homlokukon. Ugyanúgy gondolkodnak, mint az Isten. Mi jellemző rájuk? Ezek azok, negyedik vers, akik az asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Mert ha Krisztus a szívükben lakik, jó, hát akkor nézzük meg Jeremiás könyvét, 23. fejezet, 6. verse, csak úgy fejből idézném ezt is. Az Úr, ami igazságunk. Micsoda hatalmas ígéret ez is az Ószövetségben. Krisztus, ami igazságunk. Na de most föl kell tennünk a kérdést fordítva. Ki az Úr, ami szívünkben? Az önszeretetünk? A vágyaink? Ha ezek uralkodnak a szívünkben, akkor nem fogunk a törvénynek engedelmeskedni, bármilyen jó szándék van bennünk, és van mitől félnünk. Félhetünk a sátántól, de félhetünk az Istentől is. De ha Krisztus az Úr a szívünkben, ha ő uralkodik, mondjuk nekem más gondolatom van, én értem, tudom, szombat, igen, hát nem kellene ezt csinálni, azt csinálni, de hát ki az Úr a szívemben? Krisztus? Vagy a saját elképzelésem? És érdekes, hogyha valóban Krisztus az Úr a szívemben, akkor nem nyögve nyelve ünnepelek szombatot. Akkor is várom a naplementét, de nem a szombat estit, hanem a péntek estit. Nagy különbség. Nagyon nagy különbség várni a péntek esti naplementét. Vágyakoz, amikor megpihenhetünk, amikor békességben lehetünk, amikor egymásnak megvalljuk bűneinket, hogy mit mulasztottunk el a héten, amikor beszélgetünk, hogy mihez kérünk erőt az Istentől közösen, amikor hálát adunk az Istennek az egész hét cselekményeiért. Ezek az asszonyok nem fertőztették meg asszonyokkal magukat, mert szűzek. Nyilván az asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, ez annyit jelent, hogy eszmék nem kavarognak a fejükben. Mindenféle buta könyveket nem olvasnak fel, ami ilyen mágiáról, meg olyan misztikáról szól. Azokat hagyják a többieknek. Ők olvassák a Bibliát, meg olvassák József történetét, meg olvassák a pátriákat, meg a többieket. Ezek az asszonyok követik a bárányt valahová megy. Nem egyházat követnek, nem embereket. Magát a győztes vezért. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéjül. És az ő szájukban nem találtatott álmosság. Mert az Istennek királyi szék előtt fethetetlenek. Mint Jób. Igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Ki akarta zökkenteni ebből Jóbot az ördög? Ki akarta zökkenteni? Azt akarta, hogy tagadja meg az Istent és halljon meg. De az Isten nem engedte meg. Tudta, hogy Jób ki fogja bírni ezt a szörnyű tortúrát. De Jób még jobban fogja imádni az Istent, amikor megérti, hogy miért történt ez. Hogy példa lehessen előttünk Jób élete és nyomorúsága. De én Jobbnál még nagyobb példát tudnék mondani. Kire hasonlít ez a leírás, amit az üdvözültekről szól, akik azokról írja le a Szentírás, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét? Kire hasonlít ez a jellemzés, hogy asszonyokkal nem fertőzteti meg, aki az Istent követi, akik áron vétettek meg az emberek közül, a báránynak zsengéi, szájukban nem találtatott álnokság? Kinek a jellem tulajdonsága ez? Krisztusé. Amikor engem felbosszantanak, és éppen nem vagyok a helyemen, vagy Krisztus nincs a szívemben, vagy éppen emiatt a bosszantás miatt kénytelen távozni, és lehet, hogy a többiek észre se veszik, de érzem, hogy belülről már a feszíti a gőz, már mindjárt jön a síp, már elkezd fütyülni. Mert ilyenek vagyunk, nem? Hirtelen ér egy bántás bennünket, és akkor milyen messze vagyunk az ellenség szeretettől. Krisztust érték bántások? Nagyon súlyosak. És én ilyen-olyan-amolyan vagyok, de ő büntelen volt. Ő teljesen büntelen volt. És hogy reagált a bántásokra Jézus? Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hagyta az igazságosan ítélőre. Maga Jézus hivatkozik vissza, hogy meg fogjátok látni az embernek fiát 3 napig a föld gyomrában, ugyanúgy, mint Jónást. Mit érezhetett a föld gyomrában Jézus? Persze tudjuk, amikor a föld gyomrában volt, akkor már semmi. De amikor a föld gyomra felé haladt, a Gecsemáné kertben, mit érezhetett Jézus, amikor azt mondta az atyának, hogy atyám, a lehetséges múljék el tőlem ez a pohár? Jézusnak az emberi természetében ott volt egy olyan gondolat, amelyik ellenkezett a mennyei atya gondolatával. Jézusnak ugyanúgy kellett küzdenie. Saját maga ellen. Így van? Gecsemáné kertben megfogalmazza. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És Jézus győzött. És amikor ott függött a kereszten, és érezte azt a kiszolgáltatottságát, hogy az atya nincs vele, nem egyezhet meg vele, mert ő magára vette a mi bűnünket, a mi személyes bűnünket. És helyettünk szenved ott a fán, mint a bűnözők között a legnagyobb, hiszen 2 bűnöző közé feszítették meg. Gonosztevők között feszítették meg, ahogy Ézsaiás írja éppen. Mit érezhetett ott Jézus? Hogy olyan szörnyű a bűn az Isten szemében, hogy lehet, hogy ahhoz, hogy mi megmenekülhessünk, ahhoz, hogy mi elhiggyük, hogy mennyire szeret bennünket az Atya, Jézus úgy érezte, hogy neki végleg a sírban kell maradnia. És mi történt? Jézus, amikor felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor ennek a kivetettségnek a legszörnyűbb poklait élte át. Jézus számára ez volt a legnagyobb szenvedés. De ekkor Jézus visszaemlékezett Atya szeretetére, visszaemlékezett arra, hogy az Atya nem csak az embereket szereti, akik ellene föllázadtak, hanem őt is, és azért szereti őt még jobban, mert képes meghalni az emberekért. És ez az Isten szavába vetett hite segítette meg Jézus, hogy rátaposson a kígyó fejére. Jézus így győzte le a sátánt. Jézus legyőzte a sátánt. A kígyó fejére taposott, hogy az ős evangélium beszél erről. Ha a kígyó fejére taposnak, meghal a kígyó? Mit tudtok erről? Ha a kígyó koponyáját szétverik, elpusztul a kígyó? Mondjad? Ha nem? Még él. És meddig él? Igen. Tehát ha széttaposták a kígyó fejét, akkor még bele tud marni az ember sarkába, és a mérgét még bele tudja ereszteni. És a széttaposott kígyó, megtapasztalták, hogy egy viperának a fejét valaki szétverte, és a vipera ezután szülte meg még a kicsinyeit. Eleven szülő kígyó a vipera. És csak amikor lemegy a nap, csak akkor pusztul el. mert hüllő. Amíg a nap melegíti a sérült testét, addig életben van. Ugyanígy van Sátán is. De a feje már szét van taposva. Egy széttaposott fejű kígyó acsarkodik ránk. Egy széttaposott fejű kígyó szeretné tőlünk elvenni azt a hitet, hogy nekünk ugyanolyan hitünk lehet, mint ami volt Jézusnak. Egy széttaposott fejű kígyó szeretne még belénk marni. Tudjátok, mit kell tennünk? Egyetlen dolgot. Belátni tehetetlenségünket, belátni semmiségünket, és kérni, hogy bárcsak az Isten megengedné, hogy a mi gondolataink, a mi szívünk, a mi belső lényünk teljes egészében csak is ő rá támaszkodjon. Ne a magunk tehetségére, ne a magunk bölcsességére, ne a magunk eddigi hitbeli sikereire, ne mások eredményeire, hanem arra, hogy én tehetetlen vagyok. De Istenem, ha te velem vagy, akkor győzök. Ebben hinni kell. Aki meg tudta teremteni a bálnát olyan tökéletes formában, amilyenben megalkotta, és ugyanúgy a legkisebb madarat, mondjuk a kolibrit, ugyanaz az Isten meg tudja teremteni az én szívemet pontosan olyanná, mint amilyen az övé. Csak mi kell ehhez? Az én hozzájárulásom. Az, hogy ő legyen az Úr az én szívemben. Az, hogy ő irányítsa az életemet. És akkor mi fog történni? Visszalapozok megint Ézsaiás próféta 26. fejezetéhez, és Ézsaiás próféta 26. fejezetében még egyszer elolvasom a 3. verset. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Krisztus a mi igazságunk. Krisztus helyettünk és értünk. Elérte azt, hogy ha mi őt kérjük, és ő kerül a szívünkbe, akkor a mi bűneinkért ő szenvedte el a büntetést. De ha ő elszenvedte helyettünk a büntetést, akkor az Isten hogy tekint ránk? Mintha soha nem vétkeztünk volna. Akkor Krisztus úgy tekint ránk, mintha mi Krisztus lennénk. Mintha mi ő lennénk. A saját arcát látja bennünk tükröződni. Pedig ez alapvetően nem igaz. Legalábbis először nem igaz. De amikor az ember ezt elhiszi, hogy Isten elfogadta a bűnbánatát, akkor azt is el kell hinnünk, hogy az Isten egyúttal meg is akar szabadítani ettől a bűntől. Hogy többet el se kövessük. Nem az az igazi bűnbánat, mikor az ember, mikor elkövet, utána mélységesen bánja és krokodil könnyekre lejt, aztán utána meg 2 nap múlva megint elköveti. Ez nem igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat az, amikor én teljes egységben akarok lenni az Istennel, hogy soha többet ne vétkezzek. És ha mégis vétkezek, azonnal nem akarok megmaradni abban, hanem azonnal kérem az Isten segítségét, hogy vegye el tőlem, tulajdonítsa nekem Krisztus igazságát, és legyen Krisztus Úr újból az életemben. És aki így él, akinek szíve Krisztusra támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van, mert meghorgaszta a magas mallakozókat, a magas várost, megalázá azt a földig, és a porba dobta azt. Láb tapodja azt, a szegény lábai, a gyöngék talpai. Itt van Római Levél 16. fejezetének 20. verse. Az Isten eltapossa a sátánt a ti lábatok alatt hama. A teljes győzelem várható életünkben, ha Krisztust átengedjük életünk irányítójának. Ha legyőzzük a saját akaratunkat. Ha odaszálljuk magunkat. Most már befejező gondolatként, de talán a leglényegesebb üzenetként szeretném megkérdezni tőletek. Mi az az állapot, amikor egy ember Krisztussal teljes közösségben van? Mi az, mondjuk egy ember életviteléhez képest, amikor idejének egy részében közösségben van Istennel, de közben a saját munkáját, feladatát végzi, de az életének egy másik szakaszában pedig teljes közösségben van Istennel és az Istenhez tartozó embertársaival. Mi az, amikor az ember közösségben van Istennel? Nem úgy hívják, hogy szombat? Nem úgy hívják, hogy szabbat? Nem úgy hívják, hogy Isten és ember közössége? Nem ez volt Ádám életének második napja? Első nap munka volt. Nevezd meg az állatokat, nevezd meg feleségedet, és a többi. Ezt tedd, azt ne tedd, ez volt a munka. Második nap, megáldá Úr a szombat napját, és megszentelte azt. És ezt mondja a parancsolat később, 6 napon át munkálkodjál, végezd munkál minden dolgodat. Nem Isten nélkül, de nyilván egy bizonyos önállóságban. Nem függetlenül Istentől, de szívemben Istennel végezzem minden dolgomat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, ami téged az Istennel való közösségtől, és az Istenhez tartozó embertársait közösségétől elválaszt, elszakít. Ne azért ne végezzünk fizikai munkát, mert nem szabad, hanem azért, mert ez nem az Istenhez való közösség része. Ezt a 7 nap, 6 nap alatt kell végezni. Hanem legyünk egyek Istennel. És mit mond erre a napra az Isten? Ezékiel prófétánál, de Mózes könyvében is. Jel ez, hogy köztem és ti köztetek kapcsolat van. Így van? Kinek szíve reát támaszkodik, az nem teheti meg, hogy nem szombatot ünnepel. Kinek szíve reát támaszkodik, az nem támaszkodik arra, hogy akkor kevesebb fizetésem lesz. Kinek szíve reát támaszkodik, annak az Isten az Úr az életében, aki minden 7. napot magának kér. Én szívemből kívánom, hogy Isten bárcsak ilyen eszközként tudna használni bennünket. Bárcsak mindnyájan belátnánk semmiségünket, tehetetlenségünket, és teljesen az Istenre bíznánk az életünket. Mert akkor békességünk lesz. Jönnek nagyon durva dolgok. Jönnek nagy csapások, fenyegetések. Nem lesz mitől félnünk, ha Krisztus a szívünkben van. Nincs mit tartanunk sátántól, még ha személyesen támadna is meg, mert legyőzött ellenség. Ha Krisztus a szívemben van, engem le tudna győzni, de Krisztus nem. És ha én bennem Krisztus az Úr, akkor engem se tud legyőzni. Én kívánom, hogy ez a hit erősítsen meg mindnyájunkat. És így győztesként várjuk, ami drága megváltónk, most már valóban nagyon közeli eljövetelét. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és az alapigénknél nyissuk meg a Szentírást. A Korintus beliekhez írt első levél 9. fejezeténél, tehát Korintus beliekhez írt első levél 9. fejezeténél nyissuk meg a Szentírást, és a 24. verstől olvasom a 27. versig. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgálvá teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlannál ne legyek. Ez az egész 9. fejezet ugye arról szól, hogy arról beszél Pál apostol ebben az egész fejezetben, hogy ő Istentől kapott megbízatást arra, hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy elolvassuk ezt a fejezetet, akkor ezzel fogunk találkozni. És hát ez a feladat nem kenyérkereseti lehetőség a számára, hanem elhivatottság. Az apostol az egész életét tette fel erre a munkára. Olyannyira, hogy az evangélium hirdetésen kívül ezen a földön nem is igazán érdekli semmi más. Ugye sátor készítéssel is csak azért foglalkozik, hogy a mindennapi betevőjét ugye elő tudja teremteni, és hát nem azért, hogy erre a világra szépen berendezkedjen. Azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium hirdetése számára belülről fakadó kényszer. Azt mondja a 16. versben, hogy elolvassuk, hogy szükség kényszerít erre. Ugye azt látjuk, hogy ez őnek is szükséglete, hogy ezt tegye. Ismerjük a szükségleteinket, ugye tapasztaljuk, hogy ez mit jelent. Ugye szükséges a szervezetünk működése érdekében inni, szükséges enni. Ugye ezek mind szükségletek. És ezeknek a szükségleteknek a kielégítése, hogyha egészséges az ember, normál esetben nem okoz semmiféle problémát. Azt látjuk a festőknél, vagy a művészeknél is, hogy szükséges nekik, hogy azt tegyék, ami belőlük fakad. Például egy festő meglát valamit, és szükség neki, hogy azt megfesse. Tehát azt neki meg kell tennie, és addig nem nyugszik, amíg el nem készül az a kép, vagy el nem készül az a vers, vagy el nem készül az a regény. Ugye akinek ilyen belső szükségletei vannak, úgymond. És Pál apostol ráadásul nem csak tehetség által motiváltan hirdeti az evangéliumot. Tehát nem azért hirdeti, mert ő neki erre olyan nagy tehetsége volna, és hogy ő állandóan erről akar beszélni, hanem azért is, mert miután azért valamilyen tehetsége van, de egyértelmű megbízatást kapott, hogy ezt a feladatot végezze. És ezért mondja azt, tehát így folytatja a következő versben, hogy jaj, ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. És ez a belső kényszer, ez nem egy rabszolgának a kényszere, hanem együtt munkálkodik benne a benne lévő tehetség és felelősségtudat, az indítatás és lelki ismeretnek a végülis a csodálatos harmóniája az, ami munkálkodik benne. Ugye az evangélium ügyénél nem volt fontosabb dolog a számára, tehát hogy ezt előre vigye, és hát úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy nem egyszerűen az Isten ügyének a szolgája volt, hanem az evangélium ügye, az a személyes ügye volt Pál apostolnak. És mindent elkövetett, hogy képes legyen az emberekkel megismertetni az evangéliumot. És hogyha a 22. versnek az első részét és a 23. verset elolvassuk, az így hangzik, hogy az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Ugye itt folytatja, hogy mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.
Ez pedig az evangéliumért mívelem, hogy részes társ legyek abban. És ha elolvassuk a Pál apostol leveleit, és az apostolok cselekedetét, amelyben róla van szó, az ő munkásságáról van szó, akkor azt láthatjuk, hogy Pál apostol teljes szívével, teljes lelkével, teljes értelmével és teljes erejével szerette az Istent. És mindennél fontosabb volt számára, hogy engedelmeskedjen az Isten akaratának. Csak néhány igét, vagyis hát összesen két igét szeretnék ezzel kapcsolatban még felolvasni. Az egyik az apostolok cselekedetének, apostolok cselekedeteiben található 20. fejezet 24. vers, és így hangzik. Tehát apostolok cselekedete, 20. fejezet, 24. vers. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Tehát azt mondja itt Pál apostol magáról, még az élete sem drága néki. Csak hogy végezze ezt a feladatot. Csak hogy részese legyen ennek a munkának. A másik igevers, amit szeretnék felolvasni, ez pedig a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 17. verse. Tehát Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 17. verse. Ugye itt arról van szó ebben az ige szakaszban, hogy többen, amikor kiderült, vagy megtudták, hogy Pál apostol fogságba került, hogy azt mondja, hogy nagyobb bátorsággal merik szólani az igét, és akkor folytatja, hogy némelyek ugyan irítségből és versengésből is, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztust. És a 17. versben ezt mondja Pál apostol, de mások szeretetből tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Tehát az evangélium tisztaságának, az evangélium hirdetésének az oltalmazására. Tehát Pál apostolnak egy nagyon-nagyon fontos küldetéstudata volt. És ugye itt a 9. fejezet végén, az alapigénknél arról olvasunk, arról beszél Pál apostol, hogy ő hogyan áll a szolgálatához, és nem csak az, hogy ő hogyan áll a szolgálatához, hanem hogy mi a titka a győzelmes keresztény életnek, és ezt a sportolóknak a hozzáállásához hasonlítja. Tehát párhuzamot von a győzelmes keresztény élet és a sportolóknak a hozzáállása között. Ugye az apostol korábban is ismeretes volt az emberi teljesítmény mérésére szolgáló sportverseny. Hát nyilvánvalóan akkor még jóval kevesebb sportág volt, mint napjainkban. És hát az apostol is tisztában volt azzal, hogy ahhoz, hogy a sportolók megszerezzék az úgynevezett babérkoszorút, mert ugye akkor még ezt lehetett szerezni, nem aranyérmet, hát nagyon-nagyon keményen meg kell, hogy küzdjenek. És a küzdelem az első helyért nem akkor kezdődik, amikor elindítják a startot, hanem azt már jóval előtte meg kell előzze a kemény felkészülés. Vagyis hát győzelemre csak azoknak van esélyük, akik keményen végigcsinálják az edzéseket. És hát én is szeretnék a továbbiakban párhuzamot vonni a sportolók és a sportolóknak a tusakodása és a keresztény élet között. És hát 5 plusz 1 szempont, egy szempontot találtam, és ez alapján, vagy emellett szeretnék végigmenni. Az első szempont, amit találtam, hogy a sportoló az lehet, akinek megvannak a fizikai adottságai ahhoz, hogy az adott sportágban esélye legyen arra, hogy valamilyen sikert érjen el. És hát keresztény is az az ember lesz, akiben van fogékonyság lelki dolgok iránt, mint ahogy a sportoló is rendelkezik fizikai adottságokkal.
Ugye mindannyian, akik kerestük az igazságot annak idején, azért indultunk el, mert vágytunk arra, hogy kérdéseket kapjunk a válaszainkra. Hogy valahol meg tudjunk nyugodni, hogy valahogy értelmet nyerjen az életünk. És ugye mindannyian Krisztus lábainál találtuk meg a mi nyugalmunkat, és amikor ezt megtaláltuk, akkor mindannyian úgy éreztük, hogy hazaérkeztünk, ezt kerestük. Megtaláltuk azt, amire vágytunk. És ugye, aki sportolni szeretne, az is keresi és kutatja, hogy melyik is az a sportág, amiben ő otthonosan tudna mozogni. Aztán a második, hogy a sportolónak szeretnie kell az adott sportágat, és örömmel kell belevetnie magát az edzésekbe. Mert hogyha nem szereti azt a sportágat, akkor az edzések, ugye a kemény edzések örömtelen pillanataiban elmehet a kedve az egésztől, és feladhatja. És ugyanúgy a keresztény embernek is szeretnie kell azt, amit csinál, azt, amiben hisz. Hogyha nem leli örömét a hitében, akkor nem fog megmaradni. Ugye az ellenség gondoskodik arról, hogy minél több csüggesztő körülmény vegyen bennünket körül. Úgy emlékszem a magam életében, de szerintem mindannyiunknak ez a tapasztalatunk, hogy amikor fontos döntéseket hoztunk meg az életünkben, ahogy közeledtünk az Istenhez, akkor mindig nagyon-nagyon sok probléma jött közbe a magánéletünkben. Sok csüggesztő körülmény, sok elkeserítő körülmény jött, hogy elmenjen a kedvünk. De miután itt vagyunk, az azt jelenti, hogy nagyobb volt bennünk az igazság szomjunk, az Istenhez való tartozásnak a vágya, mint hogy megijedtünk volna ezektől a nehézségektől. Aztán a következő, amit itt találtam, hogy a sportoló, hogyha belegondolunk egy sportolónak a munkásságába, tehát önmagától nem tud fejlődni. Tehát, hogyha egyedül marad, ha nincs mellette edző, akkor a sportoló nem fog tudni fejlődni, mert kívülről az ember nem látja saját magát. Ugye kell valaki, aki ért hozzá, tudja, hogy miből áll az a sportág, tudja, hogy mik ennek a sportolónak az erősségei, mik a gyengeségei, miben kell őt erősíteni. Ugye az edzőnek az is a feladata, hogy helyre billentse a sportolót, hogyha elcsüggedne, vagy éppen elbízná magát. Tehát, hogy így ezt az egyensúlyt ő megtartja a sportoló életében. És az edző azt is látja, hogy mennyi idő van még a nagy megmérettetésig, min kell még csiszolni, tehát mi az, ami még nehézsége van ennek a sportolónak. És az edzőnek rendelkeznie kell a motiváció gazdag eszköztárával is, hogy segíteni tudja a sportolónak a fejlődését. És hát nem utolsó sorban a sportolónak és az edzőnek nagyon szoros baráti kapcsolatban kell lenniük, és hát gyakorlatilag a sportolónak meg kell bíznia az edzőben, az edző szakértelmében, és akkor is, hogyha a kemény edzések következtében ugye elmegy a kedve, mert hát miért ne lenne ilyen, akkor is tudjon belekapaszkodni abba, hogy az edző tudja, hogy nekem mit kell csiszolni, mi az, ami még hátra van, és tudjon benne bízni, akkor is, amikor maga a sportoló nem látja, hogy van-e értelme annak, amit csinál. És hát mint ahogy a sportolók fejlődéséhez is szükséges egy edző, egy lelkiismeretes munkálkodása, ugye a keresztény életében is, ugye, hát nekünk van egy edzőnk, ugye maga Jézus Krisztus, aki tökéletesen testre szabott edzéstervet állított elő mindannyiunk számára. Mindannyiunknak látja az állapotunkat, és tudja azt, hogy kit, miben, hol kell csiszolni, ahhoz, hogy majd egyszer győzelemre juthassunk. Hát edzés közben ugye nagyon sokszor érezzük úgy, hogy nem bírom tovább, nekem ebből elég volt. Ez nagyon fáj, ez nagyon keserves. De hogyha szeretjük a mi edzőnket, ha mi bízunk benne,
Ha bízunk abban, hogy ő tudja, hogy mit, miért enged meg az életünkben, és tudjuk azt, és hisszük azt, hogy de nem enged bennünket feljebb kísérteni, mint amit el tudunk viselni, akkor át tudunk billenni, úgymond a holdponton, és végig tudjuk csinálni azt az edzés sorozatot, amelyet a mi számunkra előállított. Ugye kardinális kérdés a mi útunkon, hogy bízunk-e a mi edzőnkben, ugye Jézus Krisztusban, elhisszük-e, hogy ő szeret bennünket, és hogyha nehézség üti fel az, a fejét a mi életünkben, akkor az nem azért van, mert ő már nem szeret bennünket, vagy büntet bennünket, hanem azért van, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy bennünket edzen, és hozzá szoktasson az igaz úton járáshoz. Hát a kereszténység itt egy kicsit eltér a sportolók életétől, mert ugye a kereszténység esetében nem csak a lelki adottságokkal rendelkezők juthatnak győzelemre, ugyanis Isten mindenkit hív. Mindenkinek ad lehetőséget és segítséget ahhoz, hogy győzelemre juthasson. Hát azonban ugye látjuk, hogy mivel elég kevesen vagyunk itt, hát nem sokan vágyakoznak erre a fajta győzelemre. És hát van olyan is, aki keményen kikéri magának azokat a nehézségeket, amelyek érik az életben. Ugye vannak, akik fel vannak háborodva, hogy hát miért engedi meg ezt az Isten? Hát milyen szerető Isten az, aki nehézségeket ad az életünkben? Mindenki számára egyénre szabott edzés terveket készített az Isten, és ő nagyon jól látja, hogy ki milyen adottságokkal rendelkezik, kit mi segíthet a győzelemre. És hát akit vonz a győzelemre jutásnak a lehetősége, az előbb-utóbb eljut oda, hogy zúgolódás nélkül el fogja fogadni mindazt, ami az életében adódik. Ugye milyen nagyszerű az, amikor idős emberek a magányt, a nyomorúságot, a nehézséget, a betegségeket olyan alázattal és olyan türelemmel viselik, és elmondják azt, hogy ők az egész életüket így élték le, hogy mindig elfogadták azt, ami adatott az életbe, és nem zúgolódtak, és nem háborogtak ellene. Ugye milyen nagyszerű az, amikor valaki, egy keresztény ember hittel és alázattal alárendeli magát azoknak a dolgoknak, amik az életében adódnak. Aki bízik Istenben, aki elhiszi, hogy az Isten neki jót akar, hogy neki a barátja, és nem az ellensége, az az ember hitáltal igazzá válhat, és valódi győzelmet arathat az életében. És ez csak engedelmességgel, az igazság hűséges cselekvésével lehet elérni. Aztán a következő, és nagyon fontos dolog, ugye ez már a negyedik, hogy a sportolónak mindent, de mindent alá kell vetnie a versenyre való felkészülésnek, hogyha győzelemre akar jutni. És az edzés nem csak az edzőteremben tart, vagy a pályán, vagy az úszómedencében, hanem az élete minden pillanatát ennek kell meghatároznia, tehát az edzésnek kell meghatároznia. Tehát úgy a pihenését, a táplálkozását, a szórakozását. Sem magánélet, sem éhség, sem kívánság, sem semmi nem akaszthatja meg a sportolót a felkészülésben. Tehát ha eredményt akar elérni, akkor neki mind teljesen az egész életét alá kell ennek rendelni, hogy ő most felkészülés idejét éli, az időszakát éli. Tehát ez alatt az idő alatt, amíg ő felkészül, nem létezik számára a világ. Gyakorlatilag egy sportoló, amíg folyamatban van a felkészülés, meghal a világnak, és csak a felkészülésnek él. És hát éppen így a mi életünkben is nagyon fontos, hogy az egész életünket áthassa annak a tudata, hogy én most tulajdonképpen felkészülés alatt vagyok. Most van a kegyelem idő, ami számunkra, és amíg tartama, most van lehetőségünk felkészülni a Jézussal való találkozásra.
Éppen ezért a mi életünknek is olyannak kell lennie, mint annak a sportolónak az élete, amely készül a nagy megmérettetésre. Gondoljunk bele, például egy olimpiára több évig készülnek az emberek. Húzamosabb ideig, tehát évekig készülnek, hogy ott abban a pillanatban, amikor ugye ki kell állniuk, akkor a lehető legjobbat hozhassák ki magukból. És hát ez az edzés nem abból áll, hogy napi 8 órát fut, vagy úszik, vagy tornázik, aztán hazamegy és éli mondjuk az átlag fiatalnak az életét. Elmegy szórakozni, különféle egészségkárosító dolgokkal próbálja magát jól érezni, majd hajnalba hazamegy, alszik egy keveset, aztán megint megy edzésre. Ugye az a fiatal, aki így menne edzésre, az edző rövid időn belül egyszerűen páros lábbal rúgná ki, és soha többet nem állna vele szóba. Aki az örök élet várományosaként éli az életét, hát ő sem csak a gyülekezetben hívő. Mert ha ez így lenne, akkor annak a valakinek valami kevés köze lenne a kereszténységhez. És hát nem árt, hogyha az ember eldönti, hogy valójában hova készül, mit akar, az élvezeteknek élni, úgymond jól akarom magam érezni az életben, és csak ez számít, vagy üdvösségre készülök, ugye az örök életbe, és hajlandó vagyok mindent alávetni ennek. És hát ebben a kérdésben nekem kell döntenem. Ez nem szerencse kérdése, hogy megpróbálom aztán, vagy sikerül, vagy nem. Ez kizárólag, hogy ez sikerül-e, rajtam múlik, az én döntésemen múlik. Vágyom-e a győzelemre, vagy ez túl fárasztó nekem, és én nem nagyon akarom magam megerőltetni. Azt mondja az apostol, hogy mindaz, aki pályafutásban tusakodik, az mindenben maga tűrtető. Vagyis a győzelem esélyének a titka képes magát tűrtőztetni. Ugye ez a kifejezés, hogy maga tűrtető, ez egy régies kifejezés, de vajon mit hordoz ez magában, mit jelent? A jelentése ennek a szónak azt jelenti, hogy önuralmat gyakorol mindenben, úgy étkezésben, mint indulatai megfékezésében. Tehát az életét körülvevő dolgokban önuralmat gyakorol mindenben. Az a sportoló tehát, aki győzni akar, az mindenben maga tűrtető. Nem csak egy-két dologban, hanem mindenben. Így tehát az a keresztény is, aki győztessé akar válni, szintén az élet minden területén önuralomra kell, hogy jusson. Ugye szoktunk hivatkozni az önuralomra a mértékletesség kapcsán, az étkezés kapcsán. Ugye a mértékletesség józan gondolkodást, visszafogottságot jelent. És hát ugye az egészséges életmóddal kapcsolatban szoktunk erről beszélni. És hát nem mindegy valóban, hogy milyen életmódot folytatok. Az egészséges életmód nagyon fontos mindannyiunk életében, nem csak a táplálkozás, hanem a 8 alapelv is úgymond, minden egyes része. De az is nagyon-nagyon fontos, hogy ez ne pótcselekvés legyen az életünkben. Ne azért foglalkozzunk ezzel, hogy szinte fanatikusan, mert ezzel akarjuk, hogy is mondjam, a hiányzó életszentségünket pótolni. Gyakorlatilag azt jelenti ez a mértékletesség, ugye amikor ugye józanul gondolkodom, és visszafogott vagyok, hogy tudom, hogy ahhoz, hogy én az

néz ki. Tehát benne van a mértékletesség, benne van a visszafogottság, benne van az önuralom, és hát végülis minden az életünknek a minden területe benne foglaltatik ebben a magatürtetésben. A Galatabeliekhez írt levél 5. fejezetének a 24. versét lapoznám fel. Tehát Galatabeliekhez írt levél 5. fejezetnek a 24. versét olvasom. Ugye a magatürtetéssel kapcsolatban. Itt azt mondja Pál apostol, ugye miután felsorolja itt a lélek gyümölcseit, ugye ezeket a jellemzőket, azt mondja, hogy akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mi a baj a kívánsággal és az indulattal? Miért kell vajon ilyen drasztikusan szembefordulnunk önmagunkkal, hogyha az Isten útját akarjuk járni? Azt mondja Péter apostol a második levele első fejezetében, hogy a romlottság a kívánságban van. Gyakorlatilag azt mondja ki ezzel, hogyha valaki az életét azzal tölti, hogy a különböző kívánságait elégíti ki, gyakorlatilag az az ember romlott, megromlik az ő lelkében, romlottá válik. És mi a baj a romlottsággal? Ugye a romlott fa milyen gyümölcsöt fog teremni? Romlott gyümölcsöt, ugye? Tehát az az ember, aki megromlik az ő kívánságai és az ő indulatai kielégítése miatt, a cselekedetei, a tettei, a megnyilatkozásai is romlottak lesznek. És az ilyen emberre azt mondja a Biblia, hogy testi ember. És a Rómabeliekhez írt levelet szeretném fellapozni a 8. fejezetnél. Tehát Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet, és olvasnám az 5. verstől a 8. versig. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Tehát ha mi a kívánságainkat és az indulatainkat elégítjük ki lépten nyomon, akkor mi nem lehetünk kedvesek az Isten előtt, mégpedig azért, mert nem tudunk neki engedelmeskedni. És nem azért, mert nem akarunk, nyilván azért sem, mert az, aki mindig a kívánságaival és az indulataival van elfoglalva, az nem fogja észrevenni, hogy mi volt az Isten akarata ebben a helyzetben. Mit kellett volna tennem, mi lett volna a helyes? De még ha akarná is az Isten akaratát cselekedni, nem teheti. Mert folyamatosan azzal van elfoglalva, hogy mi a saját akarata, mi a saját kívánsága, mi a saját indulata. Ugye a testi ember szeszélyes és megbízhatatlan, vagy kiszámíthatatlan. Ugye észre sem veszi, fel sem ismeri, hogy most ez egy olyan helyzet volt, amikor nekem ezt kellett volna tennem. Legfeljebb utólag dereng neki valami, hogy hú, hát ezt nem jól csináltam. Az egyik pszichológus ezt a mondatot jelentette ki, és szerintem nagyon sokat mondó, ami számunkra is, David Golemannek hívják, és ő egyáltalán nem hívő ember. Figyeljétek meg ezt a mondatot. A jellem az önfegyelmen nyugszik. Tehát a jellem az önfegyelmen nyugszik. A Bibliában is találunk ilyen igét, és ezt szeretném felolvasni. Példabeszédek könyve 16. fejezetének a 32. versét szeretném felolvasni. Tehát a Példabeszédek könyve 16. fejezetének a 32. verse így hangzik. Mindannyian ismerjük nagyon jól.

Szerintem nagyon frappánsan van megfogalmazva. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Tehát jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Tehát lehet valaki akármilyen hatalmas és erős, ha nincs önfegyelme, nincs önuralma, akkor az az ember gyakorlatilag értéktelen ember. Vagyis akinek van önfegyelme, az jellemes ember. Engedjétek meg, hogy elmondjak nektek egy kísérletet, amit 4 éves gyerekekkel végeztek el. Egy nagyon érdekes kísérletet úgy hívják, hogy gumicukorteszt. 4 éveseket a kísérletvezető, tehát egyen-egyenként bevitt egy szobába, ahol semmi más nem volt, csak egy asztal meg egy szék, és az asztalon egy szem gumicukor. És azt mondták a gyerekeknek, hogyha kibírják azt a 10-15 percet, ugye nyilván nem mondták nekik, hogy 10-15 percet kell várniuk, mert a gyerekek ezt úgyse értették volna meg, hogy azt a kis időt, amíg a kísérletvezető elmegy, kimegy és elintéz egy dolgot, és ha kibírják, hogy az előttük lévő, az asztalon lévő egy szem gumicukrot nem eszik meg, akkor, hogyha visszajön a kísérletvezető, akkor 2 szem gumicukrot fog adni ezeknek a gyerekeknek. És képzeljétek el, hogy nagyon sok gyerek kibírta ezt a 10-15 percet. De gondoljatok bele egy 4 éves számára, mi a kísértés, ha nem ez? Hogy ott van előttem egy szem gumicukor, és bármikor megehetem, és hogyha nem eszem meg, akkor 2 üti a markomat. És hát megfigyelték a gyerekeket, hogy hogy próbálták elütni az időt, vagy hogy próbálták elterelni a saját kis figyelmüket, mert ugye nem volt ott semmi, se játék, se semmi, amivel elterelhették volna figyelmüket. Az egyik gyerek aludni próbált, lehajtotta a fejét a kezére, próbált elaludni, a másik énekelt, a harmadik verset mondott, mesét mondott magának, tehát úgy a maguk kis erejéből próbálták elterelni a figyelmüket. És nagyon sok gyereknek sikerült, tehát azok a gyerekek, akik felmérték, hogy a 2 több, mint 1, és érdemes várni, azok kibírták ezt a 10-15 percet. És hogyha itt érne véget a kísérlet, ez is egy nagy dolog lenne, mert megállapítanák, hogy igenis vannak olyan gyerekek, akik már 4 évesen rendelkeznek annyi okossággal, bölcsességgel, hogy felmérik, hogy igenis megéri várni, megéri tűrni. 14 év múlva újra megvizsgálták ezeket a gyerekeket, és mit állapítottak meg? Azt állapították meg, hogy azok a gyerekek, akik kibírták ezt a 10-15 percet, és nem nyúltak ahhoz az egy szem cukorhoz, azok sokkal jobb tanulók lettek, sokkal jobban teljesítettek, sokkal jobbak voltak a kapcsolataik, tehát a közösségben jobban beilleszkedtek, jobban, tehát sokkal bátrabbak és határozottabbak voltak. Míg azok, akik nem tudták kivárni azt a 10-15 percet, és megették, lecsaptak a lehetőségre, ami biztos volt, azoknál azt állapították meg, hogy sokkal gyengébben teljesítettek, a kapcsolataik sokkal konfliktussal teliebbek voltak, és sokkal jobban szorongtak társaságba, és nehezebben illeszkedtek be. Vagyis azt állapíthatjuk meg, hogy ahhoz, hogy nagyszerű teljesítményt érjenek el az emberek, ahhoz szükségük van az önfegyelemre. Ugye a tanuláshoz is szükség van önfegyelemre, a sportoláshoz is szükség van önfegyelemre. Ha valamit el akarunk érni, ahhoz is szükségünk van önfegyelemre. Tehát feltétlenül szükséges ahhoz, hogy kitartóak legyünk valamiben, hogy ne adjuk fel, hogy tehát elengedhetetlenül fontos, hogy magatűrtetőek legyünk,
Tehát ahogy ez a neves pszichológus megfogalmazta, a jellem az önuralmon nyugszik. És hát a keresztény élet is, vagy hogy is fogalmazom, tehát a keresztény élet sem nélkülözheti az önuralmat, az önfegyelmet. Hiszen a mi életünk tele van csapdákkal, buktatókkal, indulatos szívvel, vagy kívánságoktól üzve léptennyomon csapdába esnénk. Egyedül úgy tudunk fölé kerekedni, hogyha magát, az önuralmat tökélyre visszük. Az ördög remekül ismeri a mi gyengeségeinket. Tudja, hogy milyen indulatúak vagyunk. Azt is tudja, hogy milyen kívánságok azok, amelyeknek képtelenek vagyunk ellenállni. És minden egyes emberre személyre szóló elvesztési terve van. Tehát a leggyengébb pontjainkat támadja folyton folyvást. Azonban azzal az emberrel szemben, aki magatűrtető, gyakorlatilag tehetetlen, ahogy Jakab apostolnál olvashatjuk, hogy álljatok ellene az ördögnek, és mi fog történni? Elfut tőlünk. Gyakorlatilag, aki magatűrtető, az meg tudja futamítani az ördögöt. A fölött nincs hatalma az ördögnek. Ugye a 4 évesek gumicukor tesztjéből az derül ki, hogy vannak, akiknek adottságuk az önfegyelem. Ugye, akik már 4 évesen rendelkeznek vele. De mi van azokkal, akikből ez hiányzik? Mi van azokkal az emberekkel? Azok eleve el fognak veszni? Erre vannak károsztatva, mert nem rendelkeznek genetikailag önfegyelemmel? És itt érhetünk tetten egy lényeges különbséget, ugye a sportolásra való alkalmasság és a kereszténységre való alkalmasság között. Ugyanis a sportolás az testi adottság kérdése. Ugye, amiről nem tehet úgymond az ember, az vagy van, vagy nincs. Ott például lehetséges olyan, hogy mondjuk valaki röplabdázni szeretne, de nem rendelkezik semmiféle gömbérzékkel. Ráadásul a lába is összeakadnak. Ugye egyetértünk abban, hogy az ilyen ne kezdjen röplabdázni, ne menjen röplabdázni, mert nincs hozzá tehetsége. Ezzel szemben a kereszténység teljesen más alapokon nyugszik, ugyanis a kereszténység, hogy ki alkalmas arra, hogy Krisztus követő legyen, az nem függ, egyáltalán nem függ semmiféle tehetségtől, semmiféle adottságtól. És ugye ellentétben a sportolókkal, ugye ott az fog eredményt elérni, akinek jó adottságai vannak, és szorgalmas, és kitartó. A mi esetünkben nem baj, hogyha nincsenek adottságaink, ha genetikailag nem rendelkezünk adottságokkal. Mert velünk ott van Krisztus, és kipótolja a mi hiányosságainkat. Viszont a kitartást, a ragaszkodást, azt nem spórolhatjuk meg. Tehát itt nem számít, hogy mi milyen ügyesek, erősek, okosak vagyunk. Isten ad annyi erőt, amennyire szükségünk van. Ad annyi erőt, hogy azzá legyünk, amivé lennünk kell. És itt az alkalmasságunk kérdése egyedül ott abban rejlik, hogy van-e hitünk. Hogyha van elég hitünk, a hitünkért cserébe Isten tud bennünket vezetni, formálni, alakítani. Ad erőt, hogy ellene tudjunk állni az ördögnek. Hitáltal győzelemre segíthet bennünket. Hitáltal igazzá lehetünk. És hitáltal megragadhatjuk a győzelmet, és meg is kapjuk azt. Mindennel megajándékoz bennünket. Ő mindent megad, amire nekünk szükségünk van, hogy győzzünk, és ki tudja pótolni tökéletesen a mi hiányosságainkat, és győzelemre tud bennünket segíteni. Csak egy valamit nem tud helyettünk megtenni, dönteni. Ez kizárólag a mi privilégiumunk. Kérdés az, hogy hogyan döntünk a mi kívánságaink és az indulataink felől,
Az adott pillanatban, amikor jön a kívánság, és el kell döntenem, hogy most megszerzem magamnak bármi áron azt, amit kigondoltam, vagy segítséget kérek Istentől ahhoz, hogy lecsillapítsam a lelkemet, és önuralomra jussak. Mit választok? Csak én dönthetem el, senki más rajtam kívül. De a felelősség is az enyém. Minden egyes döntésem kihat a győzelem esélyére, vagy pozitívan, vagy negatívan. Azonban, amikor benne vagyok egy helyzetben, vagy kísértésben, és akkor akarok úgy dönteni, hogy legyőzöm, akkor nem kell csodálkozni azon, hogyha nem sikerül. Ez pontosan olyan, mintha én mindenféle edzés nélkül le akarnám futni a maratonit, ezt a 42 kilométert. Hát az első kilométer után kinyúlnék, ha nem vagyok edzett. Ha én győzelemre készülök, akkor azt nekem a fejembe kell eldöntenem, és mérlegelni azt, hogy én oda hogyan jutok el. Az út a győzelem felé a magatürtetésen, az önfegyelmen keresztül vezet. És ma kell az önuralom mellett döntenem, és erre berendezni az egész életemet, hogy holnap győztes lehessek. És ennek a megvalósításához kérni az erőt az Istentől. És az sem baj, hogyha eleinte nem jutok a győzelemre, de hogyha kitartóan ragaszkodok az én döntésemhez, az én elhatározásomhoz, akkor előbb vagy utóbb, de győzelem lesz a vége. És ebben az igyekezetünkben van még egy nagyon fontos terület, ami a kitartásunkban megerősíthet bennünket. És ez az ötödik. A sportoló felkészülésére még az is jellemző, hogy a felkészülés ideje alatt egy percig sem felejtkezik el arról, hogy tulajdonképpen miért is szükséges magatürtetően edzenie. És a győzelmi koszorúnak a megszerzése lebeg a szemei előtt. A sportolók életében tulajdonképpen csak az számít, ami az első helyjel kapcsolatos. Nincs senki, aki azt mondja, hogy hát kérem, én megelégszek az ötödik helyezettel is. Ha így áll neki, akkor garantáltan az utolsók között lesz a helye. Mindenki győzni akar, hiszen ezért vállalja az emberfeletti edzéseket, a stresszt, a nehézségeket. Az egész életét a győzelem elérésének rendeli alá. Ugye, aki győz, az első lesz, és az dicsőséget szerez magának. Ugye, az adott évben, az adott sportágban az ő nevét még 50 év múlva, sőt, 100 év múlva is emlegetni fogják, mint ahogy ugye most is hallunk az 50-es évek, meg a 30-as évek olimpiai bajnokairól, hogy ki milyen csúcsot döntött meg, ugye? Ugye micsoda megdicsőülés annak a sportolónak, hogy abban az évben ő volt a legjobb. Mit gondolunk, hogy mondjuk egy olimpiára való készülődésnek minden perce élvezetes és örömteli? Bizonyára nem. Tele van gyötrelmekkel, nehézségekkel. Van, amikor a sportoló, biztos vagyok benne, hogy többször eljut oda, hogy feladja, hogy elég volt, ő ezt nem csinálja tovább, elege van belőle. És vajon ilyenkor mi segíthet? Az segít, ha az edző üvöltözik vele, vagy szépen a lelkére beszél? Egyik sem, nem a módja, hanem az, hogy mit mond neki. Ugye az edzőnek az a legfontosabb dolga, hogy ne felejtse el a sportoló, hogy ő mire készül, miért küzd, mi a küzdelmének a tárgya. A céltudatos élet az egyedül győzelmes élet. Akinek nincsen élet célja, az nem fog eredményt sem elérni. Hogyha látjuk a célunkat, akkor motiváltak vagyunk. Érdekeltek vagyunk abban, hogy küzdjünk. Ugye, aki a maratonit akarja lefutni, és arra figyel, hogy mennyire fáj az oldala, az hamarosan odáig jut az önsajnálatban, hogy feladja. Tehát ugye a kitartás és a célnak a látása,
az nagyon-nagyon fontos. Ugye, aki a célra figyel, az érzi ugyan a fájdalmat, de tudja, hogy mit akar elérni, és semmi sem fogja őt a céljától elmozdítani. A 4 évesek gumicukor tesztjénél vajon mitől voltak olyan kitartóak azok a kis hősök? Mert felmérték, hogy a 2 több, mint az 1, és látták a céljukat. Tehát az, hogy ő 2 kaphat az 1 helyett, az neki egy fontos cél volt, amiért érdemes volt küzdeni. Hogyha van célunk, akkor van értelme az önfegyelemnek is. De úgy nem fogunk önfegyelemre jutni, vagy önuralomra jutni, hogyha nincs miért. Hogyha nem tudjuk megfogalmazni, hogy most ezt miért is kell nekem csinálni. És ahhoz, hogy a célomat elérjem, meg kell találnom, hogy milyen út vezet oda, és önuralom által végig kell rajta menni. Ugye Mózesről azt olvashatjuk, hogy Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztusnak a gyalázatát. Miért? Mert a megjutalmazása tekintett. Mózes ugyanúgy mérlegelt, mint ugye a 4 éveseknél láttuk, hogy Egyiptom, ugye egyik felől Egyiptom, ahol lehet jó és gazdag az életem, és élhetek a kívánságaim, illetve az indulataim szerint kedvemre. Ugye a másik oldalon pedig, ugye, hogy tovább látok az orromnál, és választom most per pillanat a küzdelmes életet, ugye, ahol magammal vívok folyton csatát, de tudom azt, hogy annak, hogy az Isten szolgálatát, illetve népemmel való együtt nyomorgást választom, annak meg lesz majd a jutalma a maga idejében. Mózes tudott választani felnőtt érett emberként, mert felismerte az élet célját. Felismerte azt a fontos célt az életében, amiért érdemes volt küzdeni. Mert a megjutalmazásra tekintett. Meg tudta feszíteni az indulatait és a kívánságait nap mint nap. Túllátott népének a kemény nyakúsága által okozott problémákon, hogy állandóan nyafogtak, hogy állandóan támadták Mózest, hogy türelmetlenek voltak. És nem, sokszor nem is igazán értjük, hogy volt ő képes 40 éven keresztül ezt ilyen türelemmel és szeretettel hordozni, és csak egyetlen egyszer bukott el. Ugye egyetlen egyszer fogyott el a türelme, ugye, amikor odasújtott a kősziklához, holott csak szólnia kellett volna a kősziklának. Egyszer esett kísértésbe, hogy egy kicsit sajnálja magát, hogy egy kicsit elege legyen ebből a helyzetből. És ez azért volt, mert mint ahogy Mózes nem tekintett Egyiptomnak a gazdagságára, így nem tekintett a népének az örökös zúgolódására és ellenségeskedésére sem, hanem túllátott rajtuk, és a megjutalmazásra tekintett. Úgy szolgálta az Istent, úgy engedelmeskedett az akaratának, mintha látta volna a láthatatlant. Vagyis hitben járt, és nem látásban. A cél folyamatosan a szeme előtt lebegett, ott tartotta, és ez adott erőt a számára, hogy önuralommal, önfegyelemmel fussa meg az előtte lévő küzdőtért, mert el akarta venni azt a jutalmat, amely az élet célja volt. És hát eddig ugye a hasonlóságot vizsgáltuk meg a keresztényi élet és a sportolók életvitele között, azonban van egy különbség is, vagyis hát több különbség, néhányat említettem, ilyen apróbb különbségeket, de van egy nagyon-nagyon lényeges különbség a sportolók élete és a keresztény ember küzdelmes élete között. Ugye a sportolók mindannyian ugyanazért a koszorúért küzdenek. Ugye régen tudjuk, koszorú volt, és nem aranyérem, mint most.
mert ugye ez az aranyérem, vagy ez a győzelmi koszorú, ez csak egyetlen egynek jár, mégpedig a legjobbnak. És ahhoz, hogy megszerezd az egyetlen legjobbnak járó koszorút, le kell győznöd a többieket. Mindenki más, aki ráteszi a lábát a pályára, tulajdonképpen ellenségé válik, akit le kell győzni. És ezért a győzelemért képesek emberek évekig odaszállni magukat, lemondani mindenről, ami esetleg akadályozhatja őket a győzelemre jutásban. És milyen sokan képesek erre, pedig egy versenyszámban csak egy lehet aranyérmes. Mégis mi mindenre képes az emberi akarat? Azért a rövid életű dicsőségért mi mindenről képesek lemondani. De milyen jó, hogy nem így van ez az Isten országáért való küzdelemben. Isten országa nincs limitálva férőhelyet illetően. Ugye megmondta Jézus, sok lakóhely van az ő atyának országában. És mindenki, aki győzelemre jut, oda kerülhet. Ugye azon kívül, hogy mindenki kap egy koronát, a győzelemnek a jutalmát. Mindenki örök életet és ezt a koronát kapja. Vagyis aki Isten országába kerül, mindenki aranyérmes lesz, mert győzelemre jut mindenki. És hát egy kitétel van, hogy szabályszerűen kell küzdeni, mert egyébként nem koronáztatunk meg. A Timóteushoz írt második levelet szeretném fellapozni, második fejezet, 5. versét. Tehát a Timóteushoz írt második levél, 2. fejezetének az 5. versét olvasom.

0: Azt mondja itt Pál apostol, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. És hát éppen erről beszél az apostol alapigényben is, hogy ő szabályszerűen akar küzdeni. Úgy fut, mint nem bizonytalanra, mert a pályán csak egy nyerheti el a jutalmat, és ezért bizonytalan, mert előre nem lehet tudni. Az apostol azonban biztosra megy, tudja, mit akar, mert van célja. Ő üdvözülni akar. És azt is tudja, hogy ezt milyen úton, módon érheti el. És úgy viaskodik, mint aki nem levegőt vagdos. Nem színjátékot játszik, hanem élethalál harcot vív. Az életpályát, amit neki be kell futnia, küzdőtérnek tekinti, amelyen neki győznie kell, győzelemre kell jutnia. És azt mondja Pál apostol, ugye az alapigényben, hogy a győzelem érdekében szolgálvá teszi a testét, megsanyargatja, tehát ahhoz, hogy győzelemre jusson, megsanyargatja önmagát, és ezt úgy is lehet fordítani, hogy behúzok magamnak, ököllel az arcomba ütök. Tehát nyilván nem fizikailag és nem valóságosan, de ahogy önmagával bánik az apostol, azt látjuk, hogy nem múltható el az, hogy túlságosan kesztyűs kézzel bánna önmagával. Nem pátyolgatja, nem sajnálja magát, nem kényezteti magát, hanem igen-igen keményen, sőt, kegyetlenül bánik saját magával. Ugye behúzni a szeme alá az ellenségnek szoktak. Tehát gyakorlatilag ezzel azt mondja ki Pál apostol, hogy én a saját magam ellensége vagyok. És ezért pontosan úgy bánok magammal, mint a halálos ellenségemmel. Mert tudja, hogy abban a pillanatban, amikor elkezd magának kedvezni az ember, abban a pillanatban letér a helyes útról. Mert Istennek szolgálni és magamnak kedvezni egyszerre lehetetlen. Vagy magamat szolgálom, és kényeztetem magam, de akkor az Istennek nem tudok szolgálni, vagy ha az Istent akarom szolgálni, akkor magammal nagyon-nagyon keményen kell bánni. Mert különben visszaélek a legkisebb engedménnyel szemben is. Azt mondja Pál apostol, hogy mindeközben vigyázok arra, hogy én magam nehogy elveszek, amíg én csinálom ezt a feladatot. Mert hiába végzi az Istennek a szolgálatát, hiába hirdeti az evangéliumot, hogyha magával van elfoglalva, és hogyha nem küzd, hanem megengedi, hogy az indulatai és a kívánságai vezéreljék, akkor nem fog győzelemre jutni. És azért, mert valaki az Isten művét építi, még nem jelent automatikus üdvösséget. Tehát hiába beszél valaki gyönyörű szépen az Isten országáról, hiába tart olyan ige hirdetéseket, hogy a félvilág csodája és csodálva hallgatja, de hogyha ő magát nem fegyelmezi meg, nem alázza meg, nincs önuralma és önfegyelme, akkor ő maga nem fog üdvözülni. Csak és kizárólag, ha önuralommal éli végül az életét, sőt, ha behúz magának, ha megsanyargatja magát, akkor tud engedelmes és hűséges szolga lenni. Pál apostol végigjárta ezt az utat, és hát példa a mi szemünk előtt. Megsanyargatta magát, mert neki, ahogy olvastuk, még az élete sem volt drága, csak hogy elvégezhesse az ő futását örömmel. És nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy ugye így utólag mi el tudjuk olvasni a Bibliából, hogy ő hogy fejezte be az életét, hogy ért véget az élete. És szintén itt a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetének a 7.-8. versét szeretném felolvasni. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. És tanuljuk meg az apostoltól, hogy milyen az, amikor van célunk, van az életünknek célja, és ennek a célnak alá tudjuk rendelni önmagunkat, és önuralommal, behúzva a saját szemünk alá, képesek vagyunk győzelemről győzelemre jutni, hogy mindemellett segítséget kapunk az Istentől, hogy majd elnyerhessük a győzelemnek a koronáját, és beülhessünk Jézus trónjába, ahogyan ő is győzött, és ült az ő atyával, az ő királyi székébe. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Bömennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy hívsz minket, és vársz ránk. Köszönjük a végtelen türelmedet, amelyel várod, hogy győzelemre jussunk. Istenünk, kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi kényelem szeretetünket, hogy mi nem adjuk oda az életünket teljesen, hogy győzelemre jussunk, és veled találkozzunk. Bocsáss meg, hogy nem teszünk meg mindent, amit megtehetnénk, hogy nem küzdünk úgy, mint ahogyan a sportolóknál látjuk, hogy mindent odaáldoznak, és mindent alárendelnek a győzelmüknek. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy segíts rajtunk, hogy belássuk, hogy mennyire fontos a számunkra az, hogy valóban önfegyelemmel, a célunkat látva, beléd kapaszkodva járjuk végig ezt az utat, és küzdjük végig ezt az utat, hogy győzelemről győzelemre segíthess bennünket. Mennyei édesatyánk, segíts meg, hogy valóban eljuthassunk a veled való találkozásra. Segíts, hogy ez öröm legyen a mi számunkra. Segíts, hogy jutalmat nyerhessünk, és hogy ezt ne tévesszük el a szemünk elől, attól, hogy mi ebbe bele tudjunk kapaszkodni, és képesek legyünk valóban a nehézségek közepette is hozzád ragaszkodni. Istenünk, kérünk, könyörülj mi rajtunk, hogy valóban odaülhessünk a te trónodba veled együtt, mint ahogy te is győztél. Győzelemre jutottál itt a földön, és ültél a te atyáddal. Istenünk, segíts meg ebben bennünket, és vezess minket, kérünk, hogy célt érhessünk. A te szent fiad nevéért hallgass meg minket. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, mint más alkalmakkor is, ma legelőször ismét a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, szeretném, ha ismét megtanulnánk közösen egy bibliaverset. Ez a bibliavers így hangzik: ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Kiről mondja ezt, hogy ha megvalljuk mi, emberek, megvalljuk a mi bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsásson? A mennyei atyáról és az Úr Jézus Krisztusról. Szeretném érdeklődni tőletek, gyerekek, és ti gondolkozzatok el most magatokban, hogy ha valami rosszat tesztek, akkor ti azt siettek minél gyorsabban megvallani és bocsánatot kérni a jó Istentől és a szüleitektől, vagy testvéretektől, vagy barátaitoktól, aki ellen vétettetek, vagy pedig szeretitek takargatni, ameddig csak lehet, titkolni, esetleg le is tagadni. Ez nagyon nagy hiba, mert ha ezt tesszük, akkor olyan, mintha azon kívül, hogy kárt okoztunk másoknak, olyan, mintha valami szennyes sarat őriznénk a szívünkben. Annak a rossznak az emlékét, a nyomát, amit elkövettünk. Van egy nagyon szép találó népi közmondás, nem magyar közmondás, hanem egy kirgiz közmondás, egy más nép körében keletkezett, és ez így hangzik: köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. A köntös az felső ruha. Azt mondja, hogy a ruhátból a sarat kimosással tisztítjuk ki, de a lélek sara, ami a rossz elkövetése után a szívünkben marad, az kimondással tisztul. Tehát nagyon szeretnélek kérni benneteket, jól jegyezzétek meg, gyerekek, ha valami rosszat elkövettek, és az első gondolatotok az lenne eltitkolni, eltakargatni, halogatni, hogy megvallani és bocsánatot kérni, vagy netán letagadni, akkor jusson csak eszetekbe, hogy a szennyes ruhától is minél hamarabb meg akarunk szabadulni, és a lélek sarától is minél hamarabb meg kell szabadulni. Megvallással, kimondással, és akkor a Jóisten kész megbocsátani. És még röviden egy bibliai történetet elevenítek fel, hogy a Jóisten mennyire készséges megbocsátani. Amikor Jézus a földön járt, abban az időben élt egy ember, ott Palesztinában úgy hívták, hogy Zákeus. Talán hallottatok, tanultatok már róla a gyermekszombatiskolában, vagy a szüleitektől. Ez a Zákeus vámszedő volt. Voltak abban az időben olyan városok, ahol az átmenő kereskedőknek az áruja egy részét vámként el lehetett venni. És ilyen vámszedő volt ez a Zákeus. De nem sokat törődött se Istennel, se a szegény emberekkel, se az emberek szükségleteivel, csak ő minél hamarabb meg akart gazdagodni. És igyekezett a jogosnál jóval többet elvenni a vámnál. Sokan haragudtak is rá. Aztán ez az Zákeus hallott az Úr Jézus Krisztus tanításairól, gyógyításairól, hírek jutottak hozzá. Aztán azt is meghallotta, hogy az ő városán Jerikón fog keresztül menni. Alacsony természetű ember volt, és olyan nagy termető ember volt, és olyan nagy tömeg gyülekezett össze, biztos volt abban, hogy ő az alacsony termetével nem fogja látni Jézust. Ezért megelőzte a tömeget, előre szaladt, fölmászott egy eperfára, aminek sűrű lombja van, másokon nét nem is látták, és ő ott elhelyezkedett kényelmesen egy ágon, hogy ő, amikor érkezik Jézus, szemtől szembe lássa. Mit gondoljátok, miért akarta annyira látni? Mert valahol talán meg se tudta fogalmazni, de amit hallott Jézus tanításairól, cselekedeteiről, azt érezte, hogy azért ő eddig nem jól élt és nem jól cselekedett. És igazán úgy szeretne élni, ahogyan Jézus tanított. És ez mind benne volt abban, ahol fölmászott a fára, és ott várta, hogy majd pont szemtől szembe fogja látni. Szeretett volna az arcába nézni annak az embernek, aki így bánt emberekkel, és aki ilyeneket tanított. És nagy meglepetésére, mikor Jézus közel ért a fához, egyszer csak felszólt, és azt mondta: Zákeus, gyorsan szállj le, mert én ma este a te házad vendége szeretnék lenni. Zákeus nem tudta, hova legyen a csodálkozástól. Hát ha Jézus tudta a nevét, noha soha nem találkozott vele, és megszólította őt, akkor azt is tudta, hogy ő neki milyen élete volt, hogy ő miket cselekedett. És Jézus mégis azt mondja, neki talán az egész városban a legrosszabb embernek a vendége akar lenni. És nagy örömmel készítette elé a vacsorát estére.
És sokakat meghívott, akit csak tudott. És mikor a vacsora folyt, egyszer csak odaállt középre Zákeus, és azt mondta: Uram, minden vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha én valakitől valamit jogtalanul, igazságtalanul elvettem, négyszer annyit adok helyébe. Nagy dolog ez, ha valaki ezt mondja. Látjátok, ez az ember megvallotta. Még nem is csak szemtől szembe Jézusnak, hanem úgy érezte, sokak ellen vétett. És úgy érezte, sokan tudnak az ő hibáiról. Ezért nyilvánosan vallotta meg ott a vacsorán mindenki előtt. Abban a pillanatban Jézus megszólalt, és ezt mondta: Ma lett üdvössége ennek a háznak. Ez azt jelentette, Isten megbocsátott néked, Isten az ő fiai, gyermekei közé fogad, velem leszel az Isten országában, üdvözülni fogsz. És Zákeus kimondhatatlanul örült és megnyugodott, és boldog volt, hogy ezt a vallomást meg tudta tenni. Tehát, gyerekek, ne felejtsétek el, hogy a Jóisten gyűlöli ugyan a bűnt, de a bűnös szereti. Még egyszer mondom, gyűlöli a bűnt, de a bűnös szereti. Ezért sohasem féljetek a Jóistenhez menni, mert sokan azért félnek megvallani a bűnüket és bocsánatot kérni, mert úgy gondolják, hogy a Jóisten most haragszik, a Jóisten szigorú szemekkel néz rá, és a közelébe sem mernek menni. De a Biblia azt mondja, Isten a bűneinket gyűlöli, de a bűnösöket szereti. Gondoljatok Zákeusra, mennyi hiba, mennyi bűn volt a háta mögött, és Jézus egy pillanat alatt mondta neki: Ma lett üdvösség ennek a háznak, megbocsátattak a te bűneid, Isten elfogad téged. És ezért még egyszer mondjuk csak el az igéd: ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Jelenések könyve 3. fejezetéből a 19. verset. Jelenések könyve 3. fejezetében a 19. vers a következőképpen hangzik. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. A múlt heti Biblia tanulmányunk Jézusnak azzal a jellemzésével foglalkozott, amelyet az úgynevezett laodiceai üzenet foglal magában, Jelenések könyvében, ahol Jézus arról szól, hogy hogyan látja ő a végidő egyházát. Én úgy gondolom, hogy amikor szembesültünk Jézusnak a jellemzésével, mindannyian azt láttuk, hogy igaz, tökéletesen igaz. És úgy gondolom, hogy mindannyian érintve éreztük magunkat. Ha pedig ez a szembesülés egyértelműen oda vezet, hogy a laodiceai üzenete ránk vonatkozik, akkor most vegyük szívünkre Jézusnak azt a felhívását is, amelyet intéz a laodiceai hívőkhöz, a végidő egyházához, amikor így szól: akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Először is milyen meglepő, hogy Jézusnak olyan lesújtó véleménye van, olyan súlyos panasza van, és mégis azt mondja: én szeretlek benneteket, és akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Ha nekünk valakiről olyan véleményünk van, mint amilyen Jézusnak a laodiceai gyülekezetről, tudjuk-e szeretni? Sokszor, ha így látunk valakit, vagy valakiket, akkor a mi lelkünkben felhalmozódik a megvetés, az ellenszenv, az ellenézés, az elutasítás. Mennyi tanulni valunk Jézustól? De a gyerekeknek szóló tanításban is idéztük: Isten a bűnt ugyan gyűlöli, de a bűnös szereti. A Szentírás egyenesen így fogalmaz: ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. Valahol az emberi testben is így van. Ha megsérül valamely része a testünknek, az egész test összefog és összpontosítja az energiáit, hogy annak a megsebzett résznek a gyógyulását elősegítse. Így van az Isten világában. Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. De nagyon találóan fogalmazta Ellen White egy helyen, hogy az ember és az Isten között ez a különbség. Mi emberek szeretjük a bűnt, de gyűlöljük a bűnöst. Isten meg gyűlöli a bűnt,
de szereti a bűnöst. Ez az óriási különbség közte is köztünk. És azt is jó lenne megtanulnunk Jézus Krisztustól, hogy ő így mondja, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Soha nem volna szabad megfeddeni, megfenyíteni senkit, ha előbb a saját szívünket rendben nem hoztuk, és igazi és teljes szeretetből nem fakad az a feddés és az intés. Mert induljunk csak ki saját magunkból, milyen feddést és intést tudunk elfogadni. Ha úgy érezzük, hogy ez egy éles, kemény, elkeseredett kritika, akkor a szívünk már is zárul be, és utasítjuk vissza. De ha azt érezzük, hogy valami igaz szeretetből fakad, akkor ki tudjuk nyitni a fülünket és a szívünket, és meg tudjuk hallgatni, és el tudjuk fogadni, és el tudunk gondolkozni rajta. Tehát ne felejtsük el, hogy Jézus a laodíciai üzenetben erre is példát és mintát ad nekünk. Először is kijelenti, hogy ezt a nagyon-nagyon súlyos hibákkal rendelkező gyülekezetet ő szereti. És azután azt mondja, a feddése, az intése szeretetből fakad. Az alapvető felhívása pedig így hangzik, légy buzgóságos azért, és térj meg. Más szavakkal így fordíthatnánk, légy forró, légy újra forró, és térj meg. De tudjuk, hogy a levél jellemzése így kezdődik, hogy nem vagy sem forró, hanem hideg, hanem langyos vagy. És tudjuk, hogy mire vonatkozik ez, hogy forró vagy langyos. A legfontosabb dologra, az igaz szeretetre, az Isten és egymás iránti szeretetre. Tehát a langyos az a kihűlt szeretetnek az állapota, a lelki hanyatlásnak az állapota. A forró pedig a visszanyert igaz szeretet Isten és a fele barátaink iránt. És amikor Jézus azt mondja, hogy légy forró, és térj meg. Ez igazából nem két dolog, mert amikor az ember megtér, akkor mindig forró. Akkor mindig forró szeretet jellemzi Isten és a fele barátai iránt. De tegyük fel ezt a kérdést, hogy mit jelent megtérni? Nagyon gyakran használt szó. Az egyik legsűrűbben emlegetett keresztény kifejezés, ugye? Megtérni. De tudjuk, hogy mit jelent megtérni? Nagyon sokszor felületesen és értelméből kifordítva alkalmazzák ezt a szót keresztény emberek vagy keresztény közösségek is. Egyszer valakitől hallottam, mondta, hogy jár egy lelkes keresztény közösségben. Ja, már sokszor belefárad a lelkem, mindig halljuk az üzenetet a szószékről, térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg. Azt mondja, én sose értem meg világosan, mit jelent az, hogy megtérni. Máshol pedig tudja az ember, hogy az a betegség üti fel a fejét, hogy megtérésen valamilyen élményt értenek, és valamilyen érzelmi felbuzdulást, és semmi többet ennél. Én is egyszer mentem egy társaságba, egy ilyen buzgó vallásos társaság volt még, be se értem jóformán a szobában, először voltam közöttük, valaki kérdezte, mikor és hol tértél meg, ilyen szigorúan, úgy hangzott, mint egy káderkérdés. Hogy hát hiteles hívő vagy, a mikor és hol tértél meg. Tehát nagyon sok félreértés van ez szó körül, hogy mit jelent az, hogy megtérni. Tehát forduljunk a Bibliánkhoz, nekünk életfontosságú ezt megérteni, mert Jézus ezt mondja a laodíciai gyülekezetnek. Újra légy forró és térj meg, a megtérés által tudod visszanyerni, csak is megtérés által tudod visszanyerni a régi forró szeretetet Isten és a te fele barátaid iránt. Tulajdonképpen nagyon egyszerű a szónak a jelentése, ha belegondolunk. Azt jelenti, hogy visszaállítani a teremtő, teremtményi, szülő-gyermeki szeretet kapcsolatot Isten között és közöttünk. A Bibliában sokszor így is fogalmazza Isten ezt a felszólítását, térjetek én hozzám, térjetek meg hozzám. Tehát a megtérés az Istenhez való visszatérést jelenti. Jobban körülírva azt jelenti, hogy a teremtő teremtményi szülőgyermeki szeretet kapcsolatot helyreállítani Isten között és közöttünk. Megkérdezem, hány ember, hány keresztény van olyan viszonyban Istennel ezen a világon, amely méltó ahhoz, hogy ő a teremtőnk, hogy ő a fenntartunk, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent, hogy ő a gondviselőnk, és még ha hozzáveszük ahhoz, hogy Krisztus emberré lett, végig élt egy emberi, végig szenvedett egy emberi életet közöttünk, önként és végül a kárhozott halálát, a második halál lelki szenvedéseit is átélte életünk, hogy megszabadítson, megmentsen. Mindezeket figyelembe véve kérdezem, ki az, aki helyes viszonyban van Istennel? Ki az, akinek nincs szüksége megtérésre?
hogy rendezze az Istennel való kapcsolatát, hogy az olyan legyen, amely méltó ahhoz, hogy kicsoda ő nékünk, és mivel tartozunk mi néki, milyen ő hozzánk, és milyenek vagyunk mi ő hozzá. Tehát a megtérés ezt jelenti. Körülbelül így mondhatnám a bibliai példázatot, szemléltetését segítségül hívva, mint a tékozló fiú hazatérése. Amikor valaki súlyos hibákat követett el az atya ellen, és nagy kanyarokat tett az életében, és nagyon, nagyon kirívó és bántó dolgokat művelt, és szeretne visszatérni, és szeretne megbékélni az atyával. És tegyük fel azt a kérdést, hogy hogy lehet Istenhez megtérni most, amikor ugye a bűneset óta emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja őt, tehát szemtől szemben nem láthatjuk, és amikor az ember élet Isten fia Jézus is visszatért már a mennybe, hogy lehet ma megtérni az Isten? Ez a gyakorlatban, a valóságban, ez hogy történik? A Szentírás félreérthetetlen választ ad erre, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek által juthatunk Istennel ugyanolyan közösségbe, mintha csak szemtől szembe látnánk őt. A Szentírás azt mondja, hogy a tékozló fiú tapasztalatát mindnyájan átélhetjük lélekben, és olyan közösséggel léphetünk Istennel, ha színről színre nem is láthatjuk őt a Szentlélek által, hogy valóban megtértünk hozzá. És helyreáll a fiúi, gyermeki, szülői kapcsolat Isten között és közöttünk. Szeretnék két biblia verset olvasni ezzel kapcsolatban. Olvassuk a Galácia beliekhez írt levél 4. fejezetéből a 6. és 7. verset. Pál apostol Galácia beliekhez írt leveléből olvasom a 4. fejezetből a 6. és 7. verset.

És általa tudjuk mi igazán bizalmasan és komolyan mondani, és igazán megbékélt szívvel mondani azt, ahogyan Jézus tanított minket imádkozni, mi atyánk, ti vagy a mennyben. Akkor ez nem egy üres szó, hanem valódi tartalma van, és a Szentlélek által mi valóban Istenhez tudunk találni a mi imádságunkban, és igazi Szentlélek általi közösség van közötte és közöttünk. Akkor azt mondja, most te vagy az Istennek az örököse, te vagy a szeretett fiú, mint ahogy a tékozló fiú is mindennek az örökösévé vált, hogyha ez a közösség újra helyreáll és létrejön. Szeretném idézni János első levele 4. fejezetének a 13. versét is, egy nagyon egyszerű ige, így hangzik. Arról tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Tehát azt mondja, igazi, megtért, megbékélt közösség Isten és ember között csak akkor van, ha Isten a maga lelkéből adott nékünk. Ebben a pillanatban belenézhetünk ebben a tükörben. Abból tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, hogy helyes viszonyban vagyunk Istennel, ha a maga lelkéből adott nékünk. Valóban így van. A Szentlélek vezérli, irányítja, tanácsolja a mi életünket. Megvan ez a belső titokzatos közösség a Szentlélek által Istennel. Csak is ebből tudjuk meg, hogy valóban ő benne vagyunk-e, vagy sem. És utána feltenném a következő kérdést. De vajon a Szentlélek által hogyan valósulhat meg az igazi közösség Isten között és közöttünk? A Szentlélek minden további nélkül, ami szívünkbe költözhet? Ugye ez ismétlem képies kifejezés, hogy a szívünkbe költözik, de igazi valóság. Nem tudjuk teljesen emberi kifejezésekkel megmagyarázni, de így mondja a Biblia, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Nagyon jelentőségteljes kifejezés. Vagyis azt mondja, hogy Isten nem csak kívülről tud velünk beszélgetni, mi ha a legjobb beszélgetést el tudjuk érni egymással, az úgy történik, hogy kívülről megszólítjuk, és akkor úgy örülünk, mert a szemébe tudtunk nézni, értettük a gondolatait. Egy olyan beszélgetést folytattunk, hogy teljesen értettük egymást, és azt mondjuk, ez csodálatos volt, és tényleg csodálatos élmény. Köztünk emberek között ez a legjobb kapcsolat. De azt mondja, a mi testünk lehet a Szentlélek temploma. A Szentlélek valahol a mi pszichikai pályáinkon, idegpályáinkon, valahol úgy bele tud kapcsolni, valahol a mi testünknek a lelki jelenségeink testünkben lévő alapjaihoz, valahogy úgy tud hozzányúlni, hogy belülről meg tud szólítani, és belülről tud velünk beszélgetni. És megkérdezem tehát, a Szentlélek minden további nélkül, ami testünkbe vagy szívünkbe tud költözni, és tud velünk belülről beszélgetni és megszólítani. Ez nem olyan egyszerű dolog, mert még az Ószövetségben is mit mondott Isten Izrael fiainak? Azt mondta, építsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Mintha csak Isten azt mondta volna, én nem lakozhatom veletek, mert Isten bűngyűlölő. Isten el nem szenvedheti a gonoszt. Azt mondta, készítsetek nekem a menny dicsőségének, a menny tisztaságának, a menny tökéletességének egy mintájára egy helyet. És ez a hely legyen a bűnrendezés helye, ahol megbánjátok, megvalljátok, elrendezitek bűneiteket. Legyen egy tiszta hely, ahol közöttetek lakozza, mert egyébként nem lehet kapcsolat köztetek és köztem. És ugyanígy vonatkozik ez erre, ahhoz, hogy mi megtérjünk Istenhez, ahhoz, hogy helyreálljon Isten között és közöttünk ez az igazi kapcsolat, ehhez a mi bűneinknek kell eltávozni az útból, mert Isten bűnnel együtt nem lakik. Az 5. Zsoltár 5. versében olvassuk ezt a határozott kijelentést, Isten bűnnel együtt nem lakik. Tehát ez kizárja, ha a mi lelkünkben rendezetlen bűnök vannak, megalkuvások, egyetértések, az Isten elkölcsi törvényével ellentétes dolgokkal. Ez kizárja az Isten jelenlétét. Isten szán és szeret bennünket, nem haragszik ránk. De a megtérés, a kapcsolatnak a helyreállítása, a Szentlélek által igazi közösség nem valósulhat meg az életünkben. És ezért a megtérésnek az útja mindig ez, a bűnöknek az eltávolítása. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetének a 38. verséből az alapvető kijelentést az igében, tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezet 38. versét idézem, mikor Jézus halála és feltámadása mennybe menetele után a tömeg meghallgatta az apostolok Szentlélektől ihletett ige hirdetését, akkor érintette ez őket, és feltették a nagy kérdést, hogy most akkor mit cselekedjünk. És olvassuk csak el, hogy mit válaszolt nékik Péter. Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak,

nevében a bűnöknek bocsáratára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát azt mondta, térjetek meg, és utána hogyan részletezte, hogy mit jelent megtérni? Azt, hogy a bűnök bocsánatát elnyerjétek, és azután pedig a Szentlélek ajándékát ennek nyomán. A fejezet 19. versét is, ahol egy újabb apostoli prédikáció veszni, a bánjátok meg, ugye a bűnbánatra utal, és térjetek meg, és elnyeritek a Szentléleknek az ajándékát ismét. Tehát ez az útja az Istenhez való megtérésnek. Ezek olyanok, mint a változhatatlan útjelzők. Bűnbánat, a bűnbocsánat elnyerése, avagy a megigazulás, mert a kettő ugyanaz, hogy Istennek igaznak nyilvánít, felment, és utána pedig a Szentlélek ajándékának az elnyerése. Ez a megtérésnek az útja. Így áll helyre a közösség, az igazi, valódi közösség Isten és ember között. Tehát, ha ennek a legelső lépése a valódi bűnbánat, akkor most azt a kérdést tegyük fel, hogy mit jelent az igazi bűnbánat. Ez is olyan kifejezés, amit gyakran használunk, de kevésbé értünk meg. A Biblia szerint az igazi bűnbánat az nem a bűn elismerése. Nagyon sokszor azt hiszük, hogy magamban elismerem, hibáztam, ez bűnbánat. Hát még ha egy kicsit sajnálkozunk is, még egy mélyebb lelkismert furdalásunk is van, akkor azt gondoljuk, hogy ez már a valódi bűnbánat. A Biblia olyan hasonlatokat használ, amelyel félreérthetetlenné teszi számunkra, hogy mi az igazi bűnbánat. Hadd soroljam ezeket a hasonlatokat. Azt mondja, a szív megszaggatása. Ugye az ókori időben a gyász jeleként szokás volt a ruha megszaggatása, és Joel próféta azt mondja, a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Tehát az igazi bűnbánat szívszaggató, megszaggatja a szívet. Az egész lelki világát az embernek felkavarja is, és megmozgatja is, megsebesül az ember belülről. A másik helyen így mondja a próféta, hogy olyan, mint a szívnek a felszántása. Tudjuk, milyen a szántás, a mély szántás, kiforgatja a gazokat, a gyökereket, mindent a földből, ami nem odavaló. Azt mondja, olyan az igazi bűnbánat, mint a mély szántás a szívben. És a harmadik hasonlat a Bibliában a szív megszaggatása, a szív felszántása mellett, a szívnek a megsebesülése. Szeretném olvasni egy pillanatra Sámuel második könyve 24. fejezetéből a feljegyzést Dávidnak a bűnbánatáról, nem a Betsabéval való bétkezés nyomán, hanem amikor katonai népszámlálást rendelt el Isten akarata ellen, és emiatt csapás sújtotta a népet, akkor, mikor Dávid igazi bűnbánatra jutott, azt a következőképpen jellemzi az írás. Sámuel második könyve 24. fejezet 10. vers. Mindig arra gondolok, hogy a Bibliában talán a legszemléletesebb, a legmegragadóbb és legrövidebb jellemzése ez az igazi bűnbánatnak. Minek utána pedig a Dávid a népet megszámlálta, megsebhett az ő szíve, és mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el, kérlek, a te szolgád álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Ugye milyen csodálatos ez a kifejezés, megsebhett a szíve. És ez olyan, amikor kívül nem látszik semmi, de mintha égő parázs lenne bent, egyszerűen éget, szúr, fáj, hogy én ezt tettem, én igen vétkeztem, én felette esztelenül cselekedtem, én megsértettem, megbántottam az Urat, én kárt okoztam. És ez olyan, mint egy teher, amitől minden áron szabadulni akarok. Azt is mondja a Biblia, hogy az ilyen bűnbánat az azonos a megtérésre való megszomorodással. Ez egy mély fájdalom, egy égő szomorúság, amitől az ember szabadulni akar. És szeretném feltenni azt a kérdést, képes az ember ilyen bűnbánatra maga erejéből? Így írja Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvében röviden, az ilyen bűnbánat felette áll a saját erőnknek. Szóval mi mire vagyunk hajlamosak, hogy magunkat igazoljuk, hogy magunkat mentegessük, szenvedni pedig nem szeretünk. Szóval mi nem sebesítjük meg a tulajdon szívünket, nem tudjuk mi magunktól felszagatni. Hanem és néha sokszor, amikor egy lelkismeretes keresztény belátja a hibáját és elismeri, akkor szinte úgy fáj nekünk, hogy miért vagyok ilyen tompa. Elismerem, hogy hiba, elismerem, hogy bűn, de nem érzem azt a szégyent, azt a fájdalmat, és valahogy szinte hiányérzetünk van, hogy,
hogy olyan jó lenne azt az igazi bűnbánatot érezni, amely felszaggatja, felszántja, az megsebesíti a szívet, hogy gyökerestől és örökre megszabaduljak attól a rossztól. Nos, tehát így mondja az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezete 31. versében. Rendkívül fontos és csodálatos íge ez. Azt mondja, hogy Krisztust az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte, hogy ő adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Még egyszer mondom, Krisztus az, aki ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Ez egyáltalán nem él a köztudatban, a keresztény köztudatban sem. Az a közvélemény, hogy a bűneinket nekünk kell megbánni, Isten dolga pedig az, hogy megbocsásson. A Biblia pedig félreérthetetlen azt mondja, hogy Krisztus ad az ő népének bűnbánatot és bűnök bocsánatát. Testvéreim, mondjuk ki az igazi bűnbánat, még ha keserű is, még ha fáj is, még ha felszagatja a szívünket is, ajándék, isteni ajándék. Jézus Krisztus ajándéka, ez egy gyógyító ajándék. Isten a türelmes, a Szentlélek türelmes munkájával végzi el ezt a szívünkben, meg érint bennünket úgy, ahogy az egyéniségünkhez mérten ez a legmegfelelőbb. Ráébred, szembesít, megmozgatja a mi lelkünket, valami titokzatos és csodálatos módon végzi ezt el. A bűnbánat ajándék. Egy csodálatos tapasztalat az életben, ami megtisztuláshoz vezet, és ami örömre fordul. És nekünk mindannyiunknak jogunk van Istentől kérni ezt az ajándékot, az igazi bűnbánatnak az ajándékát. Ugyanis rögtön itt van a kérdés, hogy ha Isten ajándékozza a bűnbánatot, és azt mondja a Biblia, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, akkor miért van olyan kevés igazi bűnbánat? Mert szeretném megkérdezni, sok van? Gyakori jelenség akár a mi életünkben, akár a keresztények között ez az igazi Istentől ajándékozott bűnbánat? Hát attól tartok, hogy ritka jelenség, nagyon ritka jelenség. Akkor miért az? Akkor valaminek rajtunk kell múlni. Mert Isten akarja adni, akarja ajándékozni, azt akarja, hogy üdvözüljünk. És a Szentírásból azt értjük meg, hogy az Isten tesz ugyan bennünket készségessé, de kell, hogy mi készségesek legyünk ahhoz, hogy ő készségessé tegyen minket. Ugye ez egy alig megfogható dolog, de így van. És mi az, ami az emberen múlik? Három dolognál kell nekünk készséget nyilvánítani, ahhoz, hogy az Isten az igazi bűnbánatot megteremthesse a szívünkben. Az egyik dolog az önvizsgálatnak a készsége. Ha mi olyan restek és kényelem szeretőek vagyunk, hogy ahogy csak hozzáér az Isten igéje, akkor azt mondjuk, hogy hát én azért jól érzem a bőrömben magamat alapvetően, én nem akarom, hogy engem valami felkavarjon, és olyan kis észrevétlen lelki mozdulatokkal becsukjuk az ajtót. Tehát még az önvizsgálatra sem nyilvánítunk készséget, hogy szembesüljünk Jézusnak az üzenetével, akkor a történet véget is ért. Tehát szükséges, hogy az önvizsgálatra készséget nyilvánítsunk. Egy igazi keresztény ember egyenesen, rendszeresen gyakorolja az önvizsgálatot. Úgy, ahogyan mondja a 139. Zsoltárban Dávid, vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Hadd kérdezzem meg, kedves testvéreim, mikor vesztük a szánkra ezt a kérést? A zsoltároknak az imádságai Istentől ihletett imádságok. Azért vannak, hogy minket imádkozni tanítsanak. Mondjátok, milyen gyakran mondjuk mi ezt Istennek? Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet. Te vagy az, aki minden szívbe belátsz, és minden emberi gondolatot jól értesz. Te lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Másik helyen ezt mondja Dávid Istennek, ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Tehát hogy igazi bűnbánatra jutunk ennek az első feltétele részünkről, hogy készek vagyunk-e az önvizsgálatra, sőt, ha már tudatos keresztények vagyunk, és sok mindent megértettünk az Isten igéjéből, akkor egyenesen gyakoroljuk-e az önvizsgálatot, nem úgy, hogy mi vizsgáljuk magunkat, hanem úgy, hogy az Istent kérjük, hogy vizsgálj meg, és mutasd meg, hogy te hogy látsz engem. Azt én mondja a 90. Zsoltárban, Dávid ezt mondja Istenről, elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Erről az ígéről nekem mindig az jut eszembe, hogy Isten egy pillanat alatt tud egy röntgenképet kiállítani a mi lelki világunkról. Mert azt mondja, elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé.
Ugye milyen csodálatos egy röntgenfelvétel, egy pillanat alatt ott van kimutatva, hogy mi van a testünkben, a testünk belsejében. Isten a lelki világunkról, a lelki állapotunkról, a jellemünk állapotáról egy pillanat alatt tud egy ilyen röntgenképet kiállítani. Ugyancsak Ellen White írja egy helyen, és hogyha mi kérjük, akkor a mi arcunk világa elé is veti ezeket. Ugyanezt a képet, hogy mi is lássuk úgy, ahogy mi lát minket. A következő dolog, ami múlik, a dolog, hogy amikor Isten szembesít minket azzal, hogy ő hogy lát minket, akkor mi hajlandóak vagyunk-e magunkat elítélni. Megint csak idéznék egy igét a korintusiakhoz írt levélbe. Ez is egy roppant fontos ige. Ha mi magunkat ítélnénk el, nem ítéltetnénk el. Mint ha csak azt mondja az ige, Isten nem szeret ítélkezni. Ő azt szeretné, hogy mi magunkat ítéljük el. És ha mi magunkat elítéljük, akkor már csak ő egyet tesz. Szívből azonnal boldogan megbocsát. Az Isten nem szeret ítélkezni. Ő nem akarna minket elítélni. Azt mondja, de van egy lehetőség, ítéld el saját magadat. Akkor én nem ítélek téged. Akkor már csak az Isten szeretete, a bűnbocsánata jön közel hozzánk. Nagy dolog magunkat mentegetőzés nélkül elítélni. Megkérdezem, Dávidnak ebben a vallomásában, amit idéztem, benne volt, hogy önmagát elítélte? Azt mondta, igen, vétkeztem. Felette ezt tennül cselekedtem. Bocsásd meg, Uram, a te szolgád álnokságát. Elítélte magát. Az 51. Zsoltárban azt mondja, hogy cselekedtem azt, ami utálatos a te szemeid előtt. És valódi önmaga elítélése volt. És van még egy harmadik dolog, hogy készségesek vagyunk-e elmenni, mikor elítéltük magunkat az Istenhez lélekben, és szemébe nézni, és szemtől szembe bocsánatot kérni tőle. Kedves gyülekezet, én azt hiszem, ez az egyik legnagyobb hibánk. Úgy látom, ez szinte egy egyetemes gyarlóság, vagy tudatlanság, mulasztás, valami nagy fogyatékosság az életünkben. Így tudnám fogalmazni, hogy általában valahogy úgy Isten háta mögött akarjuk vele rendezni a bűneinket. Úgy gondoljuk, hogy egy kis mea culpa, szóval magunkban elismerjük, hogy én vétkeztem, én hibás vagyok, és úgy elsuttogjuk magunkban, hogy Uram, bocsásd meg az én bűnömet a Krisztusért, és akkor azt gondoljuk, hogy hát ugye, mert megvan írva, hogy Krisztus áldozata az örökre érvényes, hát ez olyan, mint egy varázsszó, ha mi ezt kimondtuk, hogy bocsásd meg a Krisztusért, akkor Isten megbocsátotta a mi bűneinket. De szeretném megkérdezni, ha emberek ellen vétettünk, és mi azt becsületesen rendezni akarjuk, akkor annak mi a módja? Mi is tudjuk. Oda megyek, szemébe nézek, és vele szembenézve igazán, őszintén azt mondom, bocsáss meg, vétkeztem ellened, ne haragudj. Fáj nekem, és szeretném másképp tenni. Szóval csak akkor tudunk megnyugodni, hogy a szemébe néztünk, és neki mondtuk el. És akkor miért akarunk a Jóistentől csak mintegy az ő háta mögött bocsánatot kérni? Miért hagyjuk ki ezt, hogy lélekben elmenjünk az ő szín elé, elmenjünk az ő székéhez, a szemébe nézzünk, és elmondjuk neki. Így biztat bennünket a Szentírás, azt mondja, bízzatok benne, ő benne mindenkor, öntsétek ki előtte a ti szíveteket. Az igazi bűnbánat, aznak az a természetes következménye, hogy elmegyünk az Isten elé, és vele szemtől szembe kiöntjük előtte a szívünket. A tékozló fiú példázata szerint a tékozló fiú beérte azzal, nézzük csak meg, milyen jó szemléltetés ez a példázat, beérte azzal, hogy magában őszintén elismerte. Még amikor ott volt a disznók vájúja mellett, azt mondta, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened, mondta magában az atyához folyamodva, és azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Igazi bűnbánatra jutott, és elismerte, de beérte ezzel, pont itt vége volt. Azt mondta, felkelvén elmegyek az én atyámhoz. És nem azt mondta, hogy azért megyek el, hogy visszafogadjon, hogy kenyeret kapjak tőle, hanem azt mondta, elmondom ezt néki. És mikor elment az ő atyához, azonnal kezdte mondani, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Mert ez egyszerűen lelki szükséglete volt. Kedves gyülekezet, két nagy hibát tudunk elkövetni a bűnbocsánatért folyamodásnál. Az egyik nagy hiba az, hogy halogatjuk. Olyan sokszor így van az, hogy fölbuzdul bennünk valamelyest a bűnbánat, de halogatjuk, hogy az Isten elé menjünk. Beképzelünk magunknak mindenféle téves dolgot, hogy félünk az Istenhez menni, meg ilyen állapotban nem megyünk hozzá. De nagyon találó erre az a mondás, hogy ne csináljunk úgy, mint az a beteg, aki azt mondja, hogy ilyen rossz állapotban nem megyek az orvoshoz, nem akarom így megmutatni magam, inkább előbb kikúrálom egy kicsit magam, majd aztán elmegyek. Ugye azt mondjuk, hogy ez egy nagyon balga logika. És
És a jó Isten pedig mit mond? Jézus milyen szeretettel mondta, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És mi pedig halogatjuk, és tudjuk, milyen veszéllyel jár a halogatás? Azzal jár, hogy kialszik a szívünkben az a zsendülő bűnbánat. Azzal a veszéllyel jár, hogy eltompul, kialszik, és azzal a veszéllyel, hogy nem mélyülhetett el igazi bűnbánattá, és végül nem koronázta be ez, hogy mi elmenjünk személyesen a Jóistenhez, és szemtől szembe rendezzük vele a mi bűneinket. És hogyha mi csak így mondom, így magunkban elmormoljuk a bűnbánatot, és elkönyveljük magunknak, hogy Isten biztosan megbocsátott, mert hát ugye Krisztus mindenkiért meghalt. De nem megyünk el őhozzá lélekben, imádságban, hogy kiöntsük előtte a szívünket, és kimondott szavakkal, és komolyan kérjük az ő bocsánatát és az ő feloldozását. Ezzel pedig azt a hibát követjük el, hogy megfosztjuk magunkat attól a tapasztalattól, amit a tékozló fiú átélt. Mi azt élte át, hogy az atya, mikor csak kezdte mondani, elé futott, megölelte, megcsókolta, és azt mondta, hamar gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Mindenki gondolkozzon egy kicsit, hogy hathatott a fiúra ez a találkozás. A Biblia már ezt nem írja le, de nem is kell, hogy leírja, mert magunktól elképzelhetjük, hogy az a bűnbánat, ami benne kialakult, az most jutott teljességre. Mikor szembesült az atyának az azonnali, készséges, csodálatos, visszafogadó szeretetével, megbocsátásával, akkor még sokkal élesebben látta, hogy ki ellen és mekkorát vétett. És elképzelhetjük, hogy olyan hála és olyan szeretet serkent a szívében, mikor ezt a tapasztalatot átélt, amit semmilyen más úton elnyerni nem tudott volna. Tehát, ha mi elmulasztjuk az Istennel való személyes találkozást, hogy kimondott szavakkal az Istennel szembenézve megvalljuk a mi bűneinket és a bocsánatát kérjük, akkor elveszítjük azt a tapasztalatot, hogy ő azonnal milyen szeretettel és milyen kegyelemmel bocsát meg nékünk. És ezzel együtt elmulasztjuk azt az áldást, hogy Istennek a megbocsátásban megnyilatkozó isteni szeretet megtisztítsa a mi szívünkben, szívünket, és buzdítsa bennünk az igazi szeretetet és az igazi hálát Isten iránt. Így veszítjük el az igazi megtérésnek a tapasztalatát. Ne felejtsük el az igazi megtérésnek egy utolsó döntő mozzanata szemtől szembenézni az Istennel, és személyesen kérni tőle az ő bocsánatát. És amikor ő elénk jön, mint a tékozló fiúnak, és ugyanúgy megbocsát és megigazít egy pillanat alatt, akkor a szívünk megtisztul, és új emberekké válunk. És abban a pillanatban Isten ajándékozza nékünk az ő szent lelkét, a fiúságnak a lelkét, a helyreállt kapcsolatnak az állogát. És akkor újra Istennel járhatunk, és helyreállt a közösség Isten között és közöttünk. Érdekes, hogy a Biblia talán semmire nem bátorít minket jobban, mint arra, hogy így folyamodjunk Istenhez bűnbocsánatért, és mégis oly kevéssé szívleljük meg, és olyan nehezen mozdulunk meg, hogy ezt megtegyük. Szeretném a Szentírásból egy pillanatra felidézni, Dávid olyan nagyon súlyos vétket követett el, mindannyian tudjuk, hogy megráz bennünket, hogy milyen vétket, amikor a Betsabé és Úriás ellen vétkezett. És amikor az Isten feddése nyomán mélyen megtörve és megalázkodva azt mondta Istennek, hogy vétkeztem az Úr ellen. Mi volt az Úr szava? Mindig az a csodálatos, hogy egyetlen Biblia versben van ez. Sámuel első könyve, 12. fejezet, 13. vers. Egyetlen Biblia versben mondja. Így mondja, Dávid akkor ezt mondta, vétkeztem az Úr ellen. Az Úr pedig ezt mondta, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Alig tudjuk felfogni, hogy az Úr valóban 10 000 talentumot egy pillanat alatt bocsát meg, teljes szívvel fogad magához. És aztán hadd idézem, hogy a Bibliában milyen meghívások vannak. Azt mondja Isten, no gyertek, törvénykezzünk. Hív bennünket, hogy törvénykezzünk, és milyen törvénykezés ez? Azt mondja, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszűnyek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ézsaiás könyve 44. fejezetében azt mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, téri én hozzám, mert megváltottalak. Van ennél csodálatosabb felhívás? Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget. Micsoda hasonlat, mint a felhő szétoszlik, elmegy. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Az új szövetségben, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Akkor miért vonakodunk mi Istenhez venni? Ne felejtsük el, ha ezt a lépést kihagyjuk, mindenféle vallásosságunk csak önállítás.
Nincs igazi megtérés, nem állhat helyre az igazi kapcsolat Isten között és közöttünk, ha mi csak kerülgetjük a jó Istent, ha mi csak úgy, ha kicsit zsendülő bűnbánatot elfojtjuk a szívünkben, gyorsan túllépünk rajta, elkönyveljük magunknak, hogy biztos megbocsátott, és ezzel kész, és nem megyünk el az Isten szín elé, hogy szembenézzünk vele, és nem éljük át a bűnbocsánat tapasztalatát, nem tud úgy megtisztulni a szívünk, hogy a Szentlélek a szívünkbe költözhessen, és helyreállhasson az igazi kapcsolat Isten között és közöttünk. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy komolyan tanulmányozzuk ezt az írásban, és ne kövessük el ezeket a hibákat. Legyünk készek az önvizsgálatra, legyünk készek önmagunk elítélésére, és legyünk készségesek, úgy, mint a tékozó fiú ezt mondani, felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és elmondom ezt néki. Ez a mi lelki gyógyulásunknak az útja, ez a valódi megtérésnek az útja. Így juthatunk a Szentlélek által újra valódi közösségbe az Istennel. Azt olvassuk Lukács evangéliuma első fejezetében, hogy keresztelő Jánosnak az volt a missziója, azzal kellett utat készítenie Jézus első eljövetelére, hogy megtanítsa az ő népét az üdvösség ismeretére, a bűnöknek bocsánatában. És azt hiszem, Jézus második eljövetelét is ez a legnagyobb szükségletünk. Ez a legdöntőbb útkészítés. Útkészítés a Szentléleknek, útkészítés a Szentlélek kiárasztásához. A bűnök megbánása, a bűn bánat ajándékának kérése Istentől, és a bűn bocsánat elnyerése Istentől. Ezt a legfontosabb leckét felnőtt keresztényeként is sajnos még ma is tanulnunk kell, hogy hogyan lehet a mi bűneinket igazán rendezni Istennel, hogy megtérhessünk hozzá, és visszaálljon az igazi közösség közötte is közöttünk. Isten adja meg, hogy részesüljünk az igazi bűnbánat ajándékában, és annak nyomán a csodálatos isteni megbocsátás, az isteni megigazítás ajándékában is, és ezt kövesse a Szentlélekkel való közösség elnyerése mindannyiunk életében. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy szeretettel szól hozzánk a te szavad, légy buzgóságos és térj meg. Kérünk, segíts, hogy ezt a szeretetet meg tudjuk érezni, amivel kérlelsz bennünket, hogy menjünk hozzád késedelem nélkül. Kérjünk, fogadjuk el tőled az igazi bűnbánatot, és utána folyamodjunk a valódi bűnbocsánatért. Szerető jó Istenünk, minden érzékelteti velünk, hogy a te eljöveteled a küszöbön áll, és mégis nem gondolkozunk úgy, mint a mi hitbeli elődeink, hogy olyan igazán átjárjon minket az aggodalom, vajon hogyan is állunk meg a te ítélő széked előtt. Ó, Urunk, add, hogy megfogadjuk a te szavadat, hogy ezzel az egyszerű szóval folyamodjunk hozzád, mint Dávid, hogy vizsgálj meg minket, és ismerd meg szívünket, és szembesíts minket önmagunkkal. Add, hogy ne csak ne hárítsuk el ezt, hanem egyenesen kérjük tőled. Segíts, Urunk, hogy legyen bátorságunk önmagunkat egyenesen igazán elítélni a mi bűneinkért és hibáinkért. És köszönjük a csodálatos ígéretet, hogy akkor te nem ítélsz el minket. Akkor a következő pillanatban már csak a te megbocsátó szereteteddel találkozunk, amely megtisztítja a mi szívünket. Urunk, kérünk téged, hogy ha átmenetileg fáj is, és megszomorít, és megráz is, ajándékozz nekünk azt az igazi bűnbánatot, ami sok-sok közönyünkért, ami sok-sok mulasztásunkért, és ami sok-sok konkrét törvényszegésünkért. Urunk, tanuljuk ezeket az ígéket, elmélkedünk róluk, amelyekkel te üzensz ma nékünk, és akarsz ott, hogy út készítessék a te eljöveteledre, és mi magunk alkalmasak legyünk arra. Kérünk, ne hagyd nyugtott nékünk, ne engedd, hogy érintetlenek maradjunk, ne engedd, hogy megkeményedjünk jelenlegi állapotunkban. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket, és add, hogy igazi megtérésre jussunk mindannyian. És könyörgünk a gyermekeket, és áld meg közöttünk, és add, hogy ők is megtanulják, hogy te gyűlölöd a bűn, de szereted a bűnöst, és ne féljenek eléd járulni, és a te bocsánatodat kérni. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és a te kegyelmed nyugodjon meg mindannyiunkon. Amen.

Kedves testvéreink, úgy gondoltuk, hogy az egész negyedévi tanulmányra visszatekintve ennek a jelentőségéről lenne most szó, azt gondolnánk át, hogy miért vált ez szükségessé, hogy egy ilyen jellegű tanulmányt közösen átvegyünk, ami az istentiszteleti alkalmakról, az istentiszteleti rendről szól, illetve ahogyan láthattátok is, nem csak arról. Azt szerettük volna, hogyha most nem a formák kerülnének előtérbe, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazi változás, reformáció történjék, az Istenhez való viszonyunkban kell valaminek történnie, valamilyen nagy változásnak. Nyilván az, ami az Isten tiszteleteinken megnyilvánul, bármilyen vonatkozásban, hogy a rend, a csend, az Istenre figyelés talán nem a legteljesebb, ennek valahol ott van a háttere, hogy közelebb kellene kerülnünk Istenhez, jobban megismerve őt, az ő dicsőségét, szentségét, tisztaságát, és a tanulmány nagy része erre utalt, és erre próbálta a figyelmünket irányítani. A Malakiás könyve első fejezetéből hadd idézem a címadó igénket, tehát ami erre utal, hogy Isten népén belül miért is szükséges erről beszélni, miért szükséges a reformáció a mi életünkben és közösségünkben is ebben a vonatkozásban. Malakiás könyve első fejezete, 6. versét idézném. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. És tulajdonképpen ez még folytatódik, most nem olvasom el a fejezet további verseit, de nézzük meg, hogy mi mindenre mutat rá az Úr, és újra visszakérdez a nép, hogy mivel, Uram, hát miben? Talán ez a kérdés, ugye, hogy a végével kezdjük, ez az, ami talán leginkább jellemzi a laodíceai állapotot is. Hiszen Jelenések könyvében is ugye ezt találjuk jellemzésként, hogy nem tudod. Nem tudod magadról, hogy milyen állapotban vagy. És sokszor mi ezt sem tudjuk, hogy mi is a probléma. Hát miben nem tiszteljük mi Istent? Hát miben vagyunk mi hálátlanok iránta? Ahogyan kérdezi az Úr, hogy hol az én tisztességem, hol az én félelmem? Talán nem kérdezzük-e mi is meg, hogy hogy? Hát mi azért imádjuk Istent. Tiszteljük őt, igyekszünk engedelmeskedni neki. Mi a probléma a mi életünkben? Min kellene még változtatni? És az Úr itt újra és újra rámutat, hogy mi mindenben. Tulajdonképpen olyan jelenségeket leplez le itt az Úr, amit sokszor mi sem tartunk fontosnak, ami külsőségnek tűnik. De ezek a külsőségek, ha bár valóban nem ez a lényeg, ezek a külsőségek valamit mutatnak, ami belső állapotunkat. Mutatják az Istenhez való viszonyulásunkat. Mutatják azt, hogy mennyire tiszteljük, mennyire szeretjük őt, mennyire vagyunk hálásak iránta. És ahogy említettem is, hogy ez nem formai kérdés, de vissza is hat ránk. Tehát egyrészt tanúsítja, mutatja azt, hogy milyen a belső viszonyulásunk az Úrhoz, másrészt nagyon jól tudjuk azt, hogy ha áhítat van egy helyen, vagy ha mi magunk el tudunk csendesedni igazán, akkor mennyire visszahat a mi lelkünkre is ez. Vagy ha ki tudjuk fejezni Isten iránt a tiszteletünket úgy, hogy leborulunk előtte. Mennyivel másképpen tudunk akkor őrá figyelni, vagy az imádságra koncentrálni. Mennyivel inkább érezzük azt, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyunk. És nem csupán elmondunk egy fohászt, hanem valóban arra vágyunk, hogy Istennel találkozzunk. Tehát ezért is fontos az, amiről a negyedévi tanulmányunk szólt. És olvashatunk az igében nagyon sokszor arról, hogy Isten megrója az ő népét. Ebben a vonatkozásban, tehát ha a külsőségeket nézzük, két olyan problémát említ az ige, amit Isten felró az ő népének, és mind a kettőbe beleesünk, mint közösség is, és egyénileg is.
Izsaiás könyve első fejezetében olvashatunk arról, hogy az Úr beszél a különféle alkalmakról, Isten tiszteletekről, áldozatokról, és nem azt rója föl az ő népének, hogy mindezt végzik, hiszen ő rendelte el az áldozatok bemutatását is. Ő rendelte el a Jeruzsálembe való zarándoklatokat is, a szombatnapi nyugalmat, az Isten tiszteleteket is. És mégis itt ezt olvashatjuk Ézsaiás könyve első fejezetében, de csak úgy kivonatosan idézném a 11. verstől, hogy megkérdezi az Úr, hogy mire való nekem? Mire való nekem mindaz, amit hoztok elém, az áldozataitok sokasága? Azután ezt kérdezi, hogyha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja ezt tőletek? Ki kívánja tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? És utána egy nagyon súlyos kijelentés is következik, hogy mindez útállat előttem, és hogy gyűlöli a lelkem. Szóval vajon miért beszél ilyen keményen az Úr? Olyan dolgokról, amiket mi szentnek gondolunk, amikről mi úgy gondoljuk, hogy de hát éppen ez a lényege a mi hitéletünknek, a mi vallásos megnyilvánulásainknak. Miért mond az Úr ilyeneket, hogy utálja a lelkem? Hogy elfáradtam viselni? És hogy mire való ez? Mire való mindez? Ugye azon a háttéren értjük meg, hogy az Úr folytatja ezt a felsorolást, és ezt mondja, hogy bűnt és ünneplést együtt, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. És kérleli az ő népét, hogy tisztuljatok meg, távoztassátok el bűneiteket, gonoszságaitokat, és akkor elfogadlak benneteket, és akkor az áldozataitokat is hozhatjátok. Tehát látjuk ebből a részletből is, hogy mi az, amit az Úr lát sokszor a mi életünkben is, hogy jövünk alkalomról alkalomra, együtt vagyunk, megszoktuk, kifejezzük tiszteletünket Isten iránt, úgymond, de az Úr lát a szívbe is, a gondolatainkba is, látja azt, hogy sokszor mennyire nem vagyunk ott az Isten tiszteleten gondolatban, sőt, amikor elé jövünk imádságban, ugye nagyon sokszor egészen más gondolatok járnak a fejünkben, az Úr mindezt látja, és akkor megkérdezi, hogy miért teszed, mire való nekem. Ki kívánja ezt tőled? Ugye ezek a kérdések még olyan vonatkozásban is el kell, hogy gondolkodtassanak, hogy vajon hát kinek teszünk szívességet? Istennek? Hogyha az ő színe elé jövünk? Egymásnak? Hogy eljövünk a gyülekezetbe? Netán még szombatiskolára is? Ki kívánja ezt? Elő van írva. Hát azt mondja az Úr, hogy én nem kívánom, nem akarom rátok erőltetni. Ki kívánja ezt tőletek? Tehát, hogyha ez bárki számára is már teher lenne. Ha úgy gondolja, hogy áldozat, vagy hogy fél szívvel tud csak részt venni benne. És azt mondja az Úr, hogy ki kívánja ezt akkor? Tehát csak akkor van értelme az Isten tiszteletnek, hogyha az teljes szívből való. Jézus Krisztus is idéz Izsaiás könyvéből, amikor arra utal, hogy ez a nép csak szájával, ajkaival tisztel engem, és ajkaival közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Tehát a formák, a külsőségek valamit kifejeznek. Kifejezik azt, hogy a szívünk hol van. Hogy valóban Istennél van-e a szívünk, Isten után vágyakozunk-e. Vagy hát csupán ezek külsőségek, sokszor ugye a liturgiánkhoz tartozó dolgok, hogy énekelünk, imádkozunk, de vajon amikor énekelünk, ott van a szívünk is és a lelkünk is, értelemmel és lélekkel tesszük-e? Amikor imádkozunk, akár közösségben, akár a belső szobánkban, ott van-e valóban a szívünk és a lelkünk? Át tudjuk-e adni magunkat az Úrnak? Azt látjuk az igéből, hogy akik igazán közel voltak Istenhez, azok igazán tisztelettel is voltak iránta. Sorolhatnánk végig olyan hívő embereket, akiket Isten maga a barátjának nevezett, akár Ábrahám, akár Mózes, hogyan viszonyultak ők az Úrhoz? Hogyan fordultak hozzá? Mekkora tisztelettel, hódolattal? És milyen vágy volt a szívükben arra, hogy ezzel a Szent Istennel közösségbe lépjenek. És tovább sorolhatnánk a bibliai példákat,
Jézus Krisztus is, aki egy volt az Atyával, hogyan fejezte ki a hódolatát, a tiszteletét, az imádatát az Atyával szemben, az Atyával kapcsolatban. Nem csak a külső magatartásában látjuk ezt, hanem amikor ezt mondja Jézus, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Vagy amikor ugye olvassuk a messiási proféciában, Ézsaiás könyvében, hogy felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. És az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Tehát ez a tiszteletteljes Istenre figyelés jellemezte minden időben az őszinte hívő embereket. És ez az, amire mindannyiunknak el kellene jutnunk, és együtt is, mint népnek, hiszen ja, nagyon jól ismerjük mindannyian, hogy milyen üzenet bízatott ránk. Ja, az úgynevezett hármas angyali üzenetnek mi az első mondata, az első üzenete, hogy kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudjuk-e mi ezt igazán képviselni az emberek felé? Hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Milyen háttéren tudnánk képviselni hitelesen? Hogyha valóban a mi életünkben és közösségi életünkben is ez nyilvánvalóvá válna. Hogy mi féljük az Istent, hogy neki adjuk a dicsőséget. És ez megnyilvánulna minden, az életünk minden területén, és különösen megnyilvánulna azokon a területeken, ami közvetlenül kapcsolatos az Isten tisztelettel. Ugye szó volt a negyedévi tanulmányunkban többek között a szombatnapi együttlétekről, Isten tiszteletekről is. Hadd idézem csak így szóban Ezékiel könyvéből azt az igét, ami arról szól, hogy Isten azért is adta a szombatnapokat. Azért kellene nekünk megszentelni ezt a napot, hogy megtudjuk, hogy ő az Úr, ami megszentelünk. Akik évek, évtizedek óta szombatot ünnepelnek. Ugye föltehetnénk a kérdést mindannyian magunk felé, hogy a szombatot mennyire szenteltük meg. Tulajdonképpen ez egy költői kérdés is, mert meglátszik az életünkben az, hogy mennyire szenteltük meg. Visszahatna az életünkre az Úr, ami megszentelünk, ha a szombatokat az Isten közelében töltenénk igazán. Ha legalább ezen a napon olyan hódolat, tisztelet lenne bennünk Isten iránt, és ez a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és valóban készek lennénk a szívünket megnyitni, az életünket átadni az Úrnak, akkor a mi megszentelőnk lenne. Akkor az életünk napról napra és szombatról szombatra tisztulna, és valóban látható, szemmel látható lenne az Isten népe életében a folyamatos fejlődés, a lelki épülés. Hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy Isten jelen lehessen közöttünk. Jézus Krisztus elmondta, hogy mi a feltétele annak, illetve mi a háttere annak, hogy egy összejövetel szent gyülekezés lehessen. Ezt mondta Jézus, hogy ha ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, akkor én ott vagyok közöttük. Tehát mi teszi szentté a mi összejöveteleinket? Nyilván nem az, hogy hányan vagyunk, bár most nagyon örülünk, hogy ilyen sokan összejöttünk, de mi teszi szentté? Ha Jézus most nem lenne itt, akkor ugye örülhetnénk egymásnak, de nélkülöznünk kellene az ő tisztosságát, szentségét, az ő szeretetteljes jelenlétét, és már is nem lenne szent gyülekezés ez az alkalom. Tehát mi a legfontosabb egy összejövetelen? Nem az, hogy kik vannak ott és kik hiányoznak, testvéreink közül, az is nagyon fontos. A legfontosabb az, hogy Jézus jelen van-e. És hogy Jézus jelen lehessen a mi összejöveteleinken, ahhoz szükséges a mi lelki hozzáállásunk, elcsendesedésünk, megalázkodásunk az Úr előtt. Hogy valóban most ne magammal törődjek, ne a magam sérelmeit hozzam ide, ne is másokkal törődjek olyan vonatkozásban, hogy ki mit csinál, és ki hogyan végzi a szolgálatát, vagy nem végzi,
hanem elsősorban az Úrra figyeljünk. Tehát ez az első feltétele annak, hogy az Úr jelen lehessen. Olvashattuk az ígéket arra vonatkozóan, hogy miért szükséges a csend, az elcsendesedés az Isten jelenlétében. Hogyan kellene ezáltal is kifejeznünk a tiszteletünket iránta, hiszen Isten szólni akar hozzánk. Ez még az emberi közösségekben is természetes, hogyha tudjuk, hogy valaki beszélni akar hozzánk, akkor mi elcsendesedünk. Hogy akkor hallgatunk rá. És sokszor belebeszélünk az Isten beszédébe. Ha nem is hangosan, de úgy a gondolatainkban. Tehát szükséges az, hogy csend legyen a mi lelkünkben, és a környezetünkben is, ahhoz, hogy Istenre tudjunk figyelni. Szükséges a teljes figyelem éberség, hogy valóban az Úr jelen lehessen, és tudjon hozzánk szólni, hogy mi az Isten akarata. Ezt megérthessük. Jézus arról beszélt a samáriai asszonynak, hogy akik az Istent imádják, azok szükség, hogy lélekben és igazságban imádják az Atyát. Lélekben és igazságban. Akár szombati istentiszteleteken, akár más alkalmakon, vajon lélekben és igazságban vagyunk-e jelen? Valóban arra vágyik-e a lelkünk, hogy Istennel találkozzunk? Ahogyan a Zsoltáríró olyan szépen megfogalmazza, hogy téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok az én lelkem. Hogy vajon valóban ő után a sóvárgunk-e, amikor összejövünk? Vagy pedig szokás szerint eljövünk, egymással találkozunk, kicsit elbeszélgetünk, meghallgatjuk az Isten tiszteletet, mint egy szép hangú hegedűt, ahogyan olvashatjuk Ezékiel könyvében. Még szépnek is tartjuk, még szívhez szólónak is tartjuk, aztán elfelejtjük, amikor hazamegyünk is. És nem történik semmi az életünkben, semmi változás. Ahogyan idéztük is Ezékiel könyvéből, azért adta az Úr az ő szombatjait, hogy azokat megszenteljük, de hogy ő is meg tudjon szentelni bennünket, a mi életünket. Isten úgy szentelheti meg az életünket, ha hagyunk neki időt, csendességet, adunk neki teret az életünkben, ha beengedjük az életünkbe. Szó volt arról, hogy hogyan imádjuk az Istent. És nem csak a külső formákról van szó itt sem. Az imádás az a hódolatnak, a tiszteletnek a kifejezése Isten iránt. És ezt is megkérdezhetné tőlünk az Úr, ahogyan itt Malakiás könyvében olvastuk, hogy hát hol az én tisztességem, hol az én félelmem, hogy igen, akkor ti hogyan imádtok engem? Miben? Mivel? Ugye az első angyal üzenete ezt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adjuk mi Istennek a dicsőséget? Nyilván nem arról van szó, hogy állandóan mondogassuk, hogy az Úré a dicsőség. Jézus azt mondta élete végén szolgálata befejeztével, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Én dicsőítettelek téged a földön. Jézus Krisztus egész élete, magatartása, Istenhez való viszonyulása, az emberekhez való viszonyulása mind kifejezte, hogy ő hogyan dicsőítette az Istent. Egy olyan ószövetségi történetre szeretnék utalni, amikor ez tömegesen is jelen volt Izrael népe életében, ezt pedig a fogságból hazatért zsidók esetében olvashatjuk. Tehát amikor hosszú fogság után hazatérhettek, akkor a nép vágyott arra, hogy most újra megerősítsék az Istennel való szövetséget, és hallhassák az Isten igéjét, az Isten akaratát. Nehémiás könyve 8. fejezetében találjuk ezt az ige szakaszt, és csak néhány versre szeretnék itt utalni, hogy lássuk, milyen az, amikor egy nép, egész nép, az egész nép, ugye egy tömegről volt szó, tehát nem csak 2-3 emberről, az egész nép összegyülekezett, és milyen volt az, amikor
valóban Isten félelemmel, valóban az Isten iránti tisztelettel teltek el ezek az emberek. Mi volt ennek a következménye is? Nehémiás könyve 8. fejezetében ezt olvassuk az első 3 versben. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. És az 5.-6. vers, és felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt arccal a földre. Ugye mit látunk itt ezen az összejövetelen? A nép összegyűlt, és ők kérték Esdrástól, hogy hozza elő a törvényt, hozza elő az Isten beszédét, és olvasson nekik. Tudni akarták azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor előhozta a törvényt Esdrás pap, ugye megfigyelhettük itt, hogy a nép állva hallgatta. Ugye ezzel is mit fejeztek ki? Ugye azt a tiszteletet az Isten iránt, hogy igen, mi most rád akarunk figyelni. Kora reggeltől délig. Hát ugye eléggé megdöbbentő ez, gondoljuk csak át. Kora reggeltől délig. Ott álltak, és ugye azt olvassuk, hogy figyelemmel hallgatták, és megértették. És áldotta Esdrás az Urat, ahogyan olvastuk a 6. versben, és az egész nép válaszolt rá, és meghajtották magukat, és leborultak az Úr előtt. És a következő versekben is olvashatunk arról, hogy hogyan hatott rájuk mindaz, amit Esdrás felolvasott a törvénykönyvből. A 8.-9. versben olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti istenetekhez, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, amikor a törvény beszédeit hallotta. De gondoljuk csak át, ezek az emberek valóban félték az Istent? Tisztelték őt? És megértették azt, hogy ez az Isten szava, az Isten akarata? És valami mást is megláttak az életükben? Ugye sokszor meghallgatjuk az ige szolgálatot, az Isten tiszteletet, úgy rá is döbbenünk talán, hogy hát igen, ez most nekem szólt, itt ezen és ezen a területen probléma van az életemben, és azután ennyi.

elé, hogy őt szenteljük meg. Hogy mondjam, ne csak a szombatot szenteljük meg, hanem az Úristen szenteljétek meg, ahogyan mondja Péter apostol. Hogy valóban az Isten közelébe jövünk, akkor ilyen szemmel látható változás történne az életünkben, ahogyan itt olvastuk. Hogy a nép megkeseredett lélekkel odafordult a papokhoz, hogy most mit cselekedjenek, és erős kötést tettek az Úr előtt, hogy másként lesz. Hogyha ez minden szombaton így történne, ha mindig az Úr szava után vágynánk, és ha mindig szívünkre vennénk azt, hogy mit mond az Úr, micsoda változás történhetne a személyes életünkben és gyülekezeti életünkben is. Néhány mondatot olvasnék a tanulmányunk által idézett Ellen White bizonyságtételből. Alapos változásra van szükség a gyülekezetben. Isten gyakran fordítja el arcát azoktól, akik Isten tiszteletre gyűlnek össze. Az Isten tisztelethez való egész viszonyulásuk miatt a ruházat, a magaviselet és az Isten imádás tiszteletlensége következtében. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Azoknak, akik elfogadták a mennyei eredetű igazságot, kifinomultabbá, megszenteltebbé kell válniuk. Nem engedhetünk meg magunknak semmilyen hanyagságot ezen a téren. Hadd idézzek még egyszer egy mondatot. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Akkor ennek a hátterén érezzük-e az időszerűségét ennek a témának. A mennyei udvarokban minden tiszta és szent. Ott valóban az Isten színe elé léphetünk. Ott imádják az Istent. Olvashatjuk Jelenések könyvében, hogyan látta János apostol az Úr környezetében élő mennyei lényeket, hogyan imádják ők az Istent. Betakarva az arcukat, hogyan fordulnak ő felé, és hogyan dicsőítik őt, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Vajon mi beléphetünk-e oda? Ebbe a kórusba bekapcsolódnánk-e, vagy pedig még idegen számunkra? Csak néhány gondolatban szeretnék még arra visszatérni, hogy ugye a tanulmányunk sok mindenre kitért, az Isten tisztelet különböző formáira és alkalmaira is, de hogy mi mindennel fejezzük ki az Isten iránti tiszteletünket, hálánkat, ugye ezek csak, illetve nem csak külsőségek, hanem ahogyan említettem is, hogy ezek vetületei annak, hogy mi az, ami bennünk él. Az éneklésünk, az adományaink, a bizonyságtevésünk mind azt mutatja, hogy mi él a szívünkben. Ahogyan utal is erre az Úr, még csak szintén szóban idézném, hogy a ószövetségi proféták által már újra és újra megfette az ő népét, hogy azt mondja, hogy az énekeit zaját sem szenvedhetem. Szóval amikor nem igazán az Isten szeretete késztet bennünket, akár az éneklésre, vagy a hálaadásra, azt mondja az Úr, hogy ez zaj nekem. Akármilyen szépen hangzik is az emberi fülnek. Az adományainkkal kapcsolatban, és ugye Malakiás könyv első fejezetében, ha tovább olvassuk, ott látjuk, hogy mit mond az Úr, hogy nem a zsengét adjuk sokszor, és hogy olyan fárasztónak tartjuk az Istennek való szolgálatot. Ezt mondja, hogy ráfújtok, úgy lihegtek közben, úgy jaj, de fárasztó, ugye, az Istennek való szolgálat. Szóval ugye az Úr azt mondja, hogy hát kívánja ezt tőletek valaki. Hát ugye, ahogyan a tanulmányunk is utal rá, hogy annyiféle módja lehetne annak, hogy kifejezzük, hogy tiszteljük és féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Kifejeződik ez a gyülekezeti életünkben és az emberi kapcsolatainkban is. Ugye most az utóbbi tanulmányaink a szolgálatokkal foglalkoztak, ugye a mai is, és itt is fölmerül egy ilyen kérdés, hogy hogyan állunk akár gyülekezeti szolgálatokhoz, akár más jellegű szolgálatokhoz. Nincs az a húzódozás, hogy hát most miért én, hát ugye más talán jobban tudná csinálni, meg hát én nem érek rá, meg nem is vagyok alkalmas, meg hát nem. Ugye erre is mit mondana az Úr, hogy hát ki kívánja. Ha ez nekünk teher, vagy

erőfeszítés, akkor ki kívánja. Ha ez nekünk nem öröm. Ahogyan a századik Zsoltár kezdődik is, mert hát ugye a második vers mondja ezt, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Mindent, amit csak tehetünk az Úrért, örömmel kellene tennünk és vállalnunk. Akár arról van szó, hogy egy emberi közösségben, egy gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül emberek felé szolgáljunk, hiszen az emberek iránti viszonyunkat és az Isten iránti tisztelet határozza meg nagyon sokszor. Hát ugye itt is átgondolhatnánk azt, hogy mennyi emberi probléma, mennyi emberi kapcsolatainknak a tönkremenésének a hátterén ott van az, hogy nincs rendben igazán az Istennel való kapcsolatunk. Ha valóban helyreállna, ha valóban komolyan vennénk azt, hogy szent az Isten, ha komolyan vennénk azt, hogy ez a szent Isten viszont velünk akar közösségre lépni napról napra, és szombatról szombatra pedig még inkább, akkor megszentelődnének az emberi kapcsolataink is. Másképpen viszonyulnánk testvéreinkhez, másképpen viszonyulnánk a kívülvalók irányában is, hiszen Isten szeretetét hordoznánk a szívünkben, és az ő tisztosságának, szentségének a tudata késztetne bennünket arra, hogy hozzá méltó legyen a mi életünk. Mi most csak röviden szólhattunk erről, ugye összefoglalása volt ez a negyedévi tanulmánynak, de szeretnénk nagyon a szívetekre helyezni, hogy ez most azért született ez a negyedévi tanulmány, eltérően a világközösség témájától, hogy ebben a tekintetben is a reformáció megtörténjék a közösségünkben. Reformáció és lelki megújulás. Mert ha csak a külső formák változnak meg, akkor az vonatkozik ránk is, amit olvastunk Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megkérdezi, hogy akkor most miért, most hajlongtok előttem, vagy szóval, hogy mi szükség van erre is. Tehát ne itt kezdjük el a reformációt, ne a külső formákon kezdjük el. Kezdjük el az önmagunk megvizsgálásánál, sőt, kezdjük el ott, hogy az Úr elé állunk, és hagyjuk, hogy ő megvizsgáljon, hogy ő megmutassa, hogy hol van a mi életünkben tisztetlenség iránta, hol van a mi életünkben olyan terület, ahol nem fejezzük ki azt, hogy féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Illetve, hogy valóban a szívünk állapotán, az egész lényünk állapotán kellene változtatni, és ezt csak az Úr tudja megtenni. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy az esdrás, nehémiási reformációhoz hasonlóan mi is erre törekedjünk, hogy igen, vágyódjunk az Isten jelenléte után, vágyódjunk az Isten akaratának a megértése után, és amikor megértettük, akkor fogadjuk el úgy, ahogyan ők elfogadták, hódolattal az Isten iránt. Leborultak az Úr előtt, sírtak az Úr előtt, és erős kötést tettek, hogy engedelmeskedni fognak az Úr parancsainak. Segítsen az Úr mindannyiunknak, hogy életünk minden területén, és az Isten tisztelet minden területén is az ő akaratát követhessük. Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mielőtt az igehirdetés alapigéjét olvasnánk, a néhány kisgyermekhez szeretnék szólni, akik itt vannak a gyülekezetünkben. Kedves gyerekek, biztos vagyok, hogy legkisebb korotoktól fogva hallottátok otthon, hogy a Jóistennek az egyik parancsolata így szól: tiszteld apádat és anyádat. Hallani ezt általában hallják azok a gyerekek, akiknek a szülei ismerik a Szentírást, de hogy mit értünk azon, hogy tisztelni kell, és hogy valóban tisztelitek a szüleiteket, azt csak ti tudjátok, hogy ez valóban így van-e. Én szeretném ezt a parancsolatot egy kicsit azzal a lelketekre kötni, hogy fölelevenítek a Bibliából egy példát, ami nagyon szemléletes, és ezért remélem megjegyzitek, hogy mit jelent igazán tisztelni a szülőket. Ez a történet Salamon királyról szól, biztos hallottátok a nevét, és tudjátok, hogy a régi királyok, azok előtt mindenki meghajolt, mindenki állva beszélt velük, még ha a legközelebbi hozzátartozói is voltak, olyan nagy tisztelet és tekintély vette körül a királyokat. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Salamon már királlyá lett fiatalon, akkor ott ült a tróntermében, és jött az édesanyja, hogy valamit kérjen tőle. És így olvassunk Királyok első könyve második fejezetében, hogy oda ment Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele, és figyeljetek csak, felkelt a király, elébe ment, meghajtotta magát előtte, leült az ő királyi székébe, széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És akkor mondta, hogy most mondjad, édesanyám, amit mondani szeretnél. Hát nem tudom, hogy ez a kép megmarad-e az emlékezetetekben. Én sokszor, ha elmegyek valahova látogatóba, még azt is észreveszem, hogy nincs elég szék az asztal körül, és bizony nem a gyerek szalad a székért, hanem az anyuka vagy a nagymama. És szeretném, hogyha ti ezt megjegyeznétek, hogy Salamon király így tisztelte az édesanyját, hogy a szokással ellentétben ő ment elé, ő hajolt meg, jobb keze felől egy széket tétetett, leültette, és aztán mondta nagy tisztelettel, hogy mondjad, amit kérsz. Én nem tudom, hogy amikor édesanyátok vagy édesapátok kér valamit, akkor ti milyen tisztelettel fogadjátok azt, és milyen engedelmességgel követitek. Hát gondoljatok Salamon királyra, aki még felnőtt korában is így tisztelte az édesanyját, és kívánom, hogy ti olyan gyerekek legyetek, akik soha vissza nem beszéltek se édesapátoknak, se édesanyátoknak, hanem ugyanúgy mondjátok, mint a király, hogy kérj, amit akarsz. Kérj, amit akarsz, és azt a legtermészetesebbnek tartjátok, hogy aki értetek annyi mindent tett, az ő szavát tiszteletbe tartjátok, és azonnal engedelmességgel teljesítitek. Hát kívánom, hogy ezt megjegyezzétek, mert különben csak üres szó az, hogy tiszteld apádat és anyádat. Kedves gyülekezet, most pedig lapozzuk föl Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Lukács evangéliuma első fejezetéből fogjuk olvasni. Lukács evangéliuma első fejezetéből a 76. és a 77. verset fogom idézni. Ezek keresztelő János apjának, Zakariásnak az ihletett szavai. Azt olvassuk, hogy a gyermek születése után betelt Szentlélekkel, és a Szentlélek ihletésére mondott proféciát keresztelő Jánosnak a küldetéséről. És így olvasom tehát Lukács evangélium első fejezetében a 76. és a 77. verset. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatsz, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait elkészítsed. És az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatában. Én igazából a 77. versről szeretném ma, ha közösen gondolkodnánk, előzetesen csak annyit említsünk meg, ugye a 77. vers arról szól, hogy egy ószövetségi messiási jövendőlés beteljesítéseként keresztelő János majd Jézus útkészítője lesz.
Biztosan sejtjük, hogy ez jelképes beszéd, hogy a régi időben nem volt olyan úthálózat, mint manapság, és ha valaki előkelőség utazott, akkor előtte ment egy csapat, hogy elegyengesse az utat, hogy minél zökkenőmentesebben menjen a kocsija, és ezt a hasonlatot használja föl az ige, hogy a Jézus eljövetelére nem fizikai értelemben kellett utat készíteni, hanem utat kellett készíteni az emberek gondolkodásában, az emberek szívében, mert olyan távol álltak attól a hiteles és igaz vallásosságtól, amit Jézus képviselt, annyira nem értették már az alapfogalmakat sem, az Isten képük is annyira eltorzult, hogy egy ilyen útkészítésre volt szükség, még mielőtt Jézus megjelennék, hogy az emberek valamennyire jobban tudják fogni, érteni azokat a tanításokat, azt az evangéliumot, azt az örömhírt, amit Jézus hozott. És hol kellett az útkészítést a legjobban megvalósítani? Miben állt ez az útkészítés? Ez igazából meglepő és elgondolkoztató, hogy így folytatódott, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatában. Egy kicsit mai közérthetőbb nyelvre hadd fordítsam ezt. Mit jelent az, hogy az üdvösség ismerete? Ugye itt az eredeti szövegben a szótéri a szó szerepel, ami azt jelenti, hogy szabadulás, gyógyulás. Hogy a szabadulás, a gyógyulás ismeretére, vagy tömören az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét. És miben áll a szabadulásnak, a gyógyulásnak az ismerete? A bűnök bocsánata által. És ebben az a nagyon elgondolkoztató, hogy azt mondja, megtanítsd az ő népét. Hát Keresztelő Jánosnak hol kellett utat készíteni? A pogányok között, akik Istent nem ismerték? Nem. Az Ószövetségi Egyház körében, Isten népe között. És mi volt az az ismeret, ami a legjobban hiányzott nekik? Amire az útkészítésnek különösképpen irányulni kellett? Hogy megtanítsd őket a szabadulás, a gyógyulás ismeretére a bűnök bocsánata által. Nem különös, hogy az Isten népe ebben volt a leghátrébb. Ez az ismeret volt állt a leggyengébb lábon. És ahhoz, hogy Jézus személyét és tanításait befogadják, ebben kellett állni az útkészítésnek. Gondolom mindenki sejti, amikor azt olvassuk, hogy a szabadulás, a gyógyulás, az üdvösség ismerete, ez a bűntől való szabadulásra utal. És itt volt az ismeret a leggyengébb az Isten népe között. A bűnbocsánat miben létét és a bűnbocsánat elnyerésének az útját, ezt értették a legkevésbé. És én azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy a Keresztelő Jánosra vonatkozó proféciák kettős értelműek. Keresztelő János útkészítő volt Jézus első eljövetele előtt, de hasonló útkészítésnek kell történnie Jézus második eljövetele előtt. És megkérdezem tőletek, szükséges utat készíteni még az ő népe körében is? Felkészült a Jézus fogadására? És lehet, hogy Krisztus második eljövetele előtt is így van, hogy az Isten népe sok elméleti ismeretet tud, de ebben áll a leggyengébben a szabadulás, a gyógyulás ismerete a bűnök bocsánata által. Hogyan lehet bűnbocsánatot nyerni? Miben áll a bűnbocsánat? Hogyan kell azért folyamodni? Mert ebben rejlik a szabadulás és a gyógyulás. És ha a Szentírás ezt mondja, hogy erre szükségünk van, hogy így mondjam, az úgynevezett keresztény világnak is, keresztényeknek is, noha ez lenne a legelemibb és legfontosabb ismeret. Mégis ebben van a legnagyobb hiány. Mert emlékezzünk rá, hogy Jézus születése után milyen utasítást kapott József, hogy hogyan nevezzék majd a gyermeket. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És megkérdezem, olyan jól áll ez az ismeret a keresztények között, vagy nevezzük néven itt a mi gyülekezetünkben, mi közöttünk? Valóban megszabadultunk, és folyamatosan szabadulunk meg bűnöktől, és valami feltűnő különbség látszik azok között, akik Krisztus követők, és akik nem azok. Mert ők megszabadultak, ők meggyógyultak az ő bűneikből. Látszik ez? Feltűnően látszik ez? Ha ez feltűnően nem látszik, és küszködés van még a keresztények, a Krisztus követők életében is,
megszokott, megrögzött bűnökkel, akkor bizony mi is azok között vagyunk, akiknek a legnagyobb szükségletünk a gyógyulás, a szabadulás ismerete a bűnök bocsánata által. És ezek után mindjárt szeretnék arról szólni, hogy a mi ismeret hiányunk ott kezdődik, hogy egyáltalán nem érezzük a bűnbetegséget olyan tehernek, mint mondjuk egy fizikai betegséget. Mondhatnám, egész jól és elég hosszan együtt tudunk élni vele. És valahol itt hiányos legelőször az ismeretünk, hogy nem látjuk igazi súlyával, hogy milyen veszedelmes dolog a bűn, és nem akarunk szenvedésen szabadulni tőle. Pedig a megváltó ezért jött. Hát ez a megváltásnak a lényege. A Krisztus küldetése meghiúsul, és hogy így mondjam, a vallásosságunk semmit sem ér, ha nem tudunk általa ténylegesen és valósággal gyógyulni, megszabadulni a mi bűneinkből. Volt a középkorban egy neves egyházi tanító, Anselmus, és ezt a mondatot írta le a Miért lett Istenni emberré című híres könyvében: nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. Ez egy örök érvényű mondat, mi is mindnyájan hajlamosak vagyunk, hogy ezt nem gondoljuk meg. Tegyük fel azt a kérdést, hogy a Biblia meghatározása szerint mi a bűn? A bűn, így mondja János apostol első levele, 3. fejezet, 4. verse, ez a legfontosabb definíció a Bibliában a bűnre, a törvényszegés. És melyik törvénynek a megszegése? Az Isten egyetemes erkölcsi törvényének, a szeretett törvénynek a megszegése. A Biblia a bűnön nem valami kirívó, látható, látványos bűnöket ért, sokkal mélyebb a meghatározása. Az egyetemes szeretett törvénynek, az isteni szeretett törvénynek minden nemű, rendű, rangú, fokozatú megsértése bűn. És felteszem azt a kérdést, hogy érzékeljük mi mindig, amikor az Isten szeretett törvényét megszegjük. Sokszor úgy elgondolom, hogy ha egy keresztény családban például viszály van férj és feleség között, hogyha hangos szó van, akkor azért a szeretett törvény megszegésének az érzékelésével valami baj van. Mert tudjátok, egy kereszténynek úgy kellene lenni, hogyha ő azt az igazi, igazságos és szeretetteljes magatartásnak a mércéjét megszegi, abban a pillanatban úgy érzi, mintha vastag tűvel beleszúrtak volna. Már belül a lelkében feljajdul, hogy én most igazságtalanul és szeretetlenül viselkedtem. De ha mi nem érezzük ezt az erős tűszúrást, hanem megszoktuk, hogy könnyen viselkedünk szeretetlenül és igazságtalanul egymással, és nem jelez nekünk mindjárt belül a lelkiismeretünk, hogy bűnt követtél el, bűn volt, ahogy szóltál, bűn volt, ahogy viselkedtél, akkor még a bűn felismerésünkkel, a bűn iránti érzékenységünkkel is baj van. De minél komolyabban tényleg az Isten igéjét úgy magunkba szívjuk, mint az isteni igazságnak a mércéjét, minél többet szemléljük Krisztust, aki az igazságnak, a megtestesült igazságnak a gyakorlati bemutatása, annál érzékenyebbé válik a lelkiismeretünk, és bizony érezni fogjuk azt a tűszúrást, ahányszor kiszalad valami a szánkon, ahányszor akár csak a gondolatainkban egy rossz gondolat, egy szeretetlen, egy ellenséges gondolat jelenik meg valaki iránt. És nem csak ha a bűnt nem érzékeljük eléggé, hanem a következményeinek a súlyát sem látjuk. Ugye a legtöbb ember akkor érzékeli azt, hogy ez bűn volt, mikor valami fogható kárt okozott a másiknak. Na akkor ez ugye az embernek leesik a tantusz, ezt rosszul tettem, ezzel hibáztam, én ezzel most vétkeztem. De szeretnék rámutatni, hogy a konkrét károkozás, hogy megbántottam valakit, vagy valami sérelmet okoztam neki, ezen túl melyek a bűnnek a legsúlyosabb következmény? 3 következményét szeretném elétek tárni, amiről az írás nagyon egyértelműen beszél, és hogy ezeket megjegyezzük. Az első következménye minden egyes törvényszegésnek, hogy feljegyeztetik az Istennél, és minket terhel az ítéletre. És ehhez mi sokszor nagyon könnyedén viszonyulunk. Pedig az írás olyan mélységes komolysággal mondja, hogy nem úgy van az Istennél, mint a földi törvényszékeknél, hogy vagy észrevesznek egy törvényszegést, vagy nem, valaki vagy bíróság elé kerül, vagy nem.
A Szentírás azt mondja, hogy az Istennél ez a regisztráció hihetetlenül pontosan működik, és így mondja a Prédikátor könyve, hogy a végső ítéletben Isten minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Milyen komolyan írja Jeremiás próféta, még ha lukban mosakodnál is, vagy megsokasítanád szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Mintha azt mondja, nem létezik semmilyen földi eszköz, a bűnbocsánaton kívül semmilyen más eszköz nincs, a Krisztus általi bűnbocsánaton kívül, amely segíthetne azon, hogy ez a törvényszegésünk regisztrálva van, és az utolsó ítéletkor előkerül, és minket vádolni fog. Másik helyen így írja Izsaiás könyvében, hogy a ti vétkeitek és atyáitok vétke mind föliratott én előttem. Hiány nélkül, mind föliratott. A római levélben pedig a második fejezet negyedik versében ezt mondja Pál apostol, de ha te meg nem térsz szíved keménysége szerint, gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Igen, mindig úgy megdöbbent ez az ige, mert ez egy olyan vagy-vagy eljállít, vagy gyűjtöd az ítélet napjára, vagy a Krisztus általi bűnbocsánattal eltávolítatik, de több eszköz nincs. Ha nem rendezed, ha nem folyamodsz bűnbocsánatért, akkor gyűjtöd az Isten igazságos ítélete kijelentésének napján, mint mikor valakinek egy számlája nő. És Isten még egyszer mondom, minden cselekedetét ítéletre előhoz. És tudjuk, hogy a Jóistennek azért olyan szigorú az ítélete a bűnre, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, az élet jogának elvesztése, mert ő tudja, hogy az önzésnek, az egoizmusnak, ugye, ami az Isten szeretet törvényének a lényege, illetve az ellentéte. Ugye az Isten szeretet törvényének a lényege a másokért élés, az igazságosság, a másik önmaga mellé helyezése, a bűn pedig az ellentetje, az egoizmus, az önzés. És Isten tudja, hogy ennek minden legkisebb csírája, vagy mondhatnám a vírusa, az elindítja a tragikus lavinát, és tönkretesz mindent. Azt az embert is, meg akik körülötte is vannak, meg végső soron összegeződve az egész Isten egész teremtett világát. Tehát ezért Istennek ez az egy ítélete van a bűnre, hogy az élet jogának elvesztése. Tehát akkor gondoljuk meg, hogy minden törvényszegést mi vagy gyűjtünk az ítélet napjára, vagy pedig élünk a bűnbocsánat csodálatos lehetőségével. És nincs több lehetőség. Aztán egy másik következménye a minden egyes törvényszegésünknek, hogy elválaszt Istentől. Na nem úgy, hogy Isten attól kezdve haragszik ránk, és megvonja a gondviselését, vagy valami csapással látogat meg bennünket közvetlenül. Ugye Isten akkor haragja, akkor hárul az emberre, ha azonosul a lelkében is teljesen a bűnnel. De Isten inkább szán bennünket a mi törvényszegéseink miatt, de olyan értelemben választ el Istentől, hogy nem adhatja ránk úgy az áldásait. Sokkal többet tenne érünk, sokkal többet adna nekünk. De nem tudja ezt megtenni, mert ha a bűneink ellenére áldását adna ránk, kiárasztanánk minden áldását, akkor ez körülbelül olyan lenne, mintha megveregetné a vállunkat, és azt mondja, így is jó vagy, így is elfogadlak, nincs semmi probléma ezzel. De az írás így mondja, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Ez az 5. Zsoltár 5. verse, és ez azt mondja, hogy ez egy hihetetlen érzékeny kapcsolat Isten és a vele szövetséges hívő ember között. Ha mi megszegjük a szeretett törvényt, Isten biztos visszavonul egy pár lépéssel. Abban a pillanatban megszakad az az igazi, folyamatos, szövetségi szeretett kapcsolat Isten között és köztünk, ami lehetővé teszi, hogy Isten minden kérésünket meghallgassa, minden az ő igéjével megegyező kérésünket és az áldásait gazdagon árassza ránk. Kénytelen visszafogni az áldásainak a jó részét, ha a gondviselését nem is vonja meg teljesen, mert Jézus azt mondta, hogy ő irgalmas még a hálátlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és esőt és napfényt ad még az ellene lázadóknak is. De az áldásait nem áraszthatja úgy ránk. És a harmadik következménye, a harmadik súlyos következménye a bűnnek, amit szintén nem szoktunk látni, hogy nyomot hagy a saját lelki világunkban. Megerősíti bennünk a szokás hatalmával a bűnre való hajlamon. Hát ezért ezt a törvényszerűséget mindnyáján tudjuk, amit az ember 2-3-szor csinál, ugye az már automatikusan megy.
mondjuk valaki kiabálós otthon, ugye, ha megszokta, újra meg újra megengedi magának, na csak próbáljon leszokni róla. Mennyire nehezen megy. Tehát a szokás az hatalom, mondja a jó magyar közmondás is, és ezt a Szentírás így fejezi ki, azt mondja, Júda vétke, ugye ez az Isten népének a szimbóluma Júda, azt mondja, gyémánt hegyel, vastollal van felírva, fel van írva szívük táblájára. Kemény anyag a gyémánt, meg a vas. Azt mondja, hogy mint a törvényt karcolja bele a lelki világunkba, gyémánt hegyel, vastollal van fölírva szívünk táblájára. Tovább erőtlenít bennünket a jó irányába, és tovább erősíti bennünk a bűnre való hajlamot. Hát akkor megkérdezem, olyan érzékenyek vagyunk mi a törvényszegésre, hogy mindjárt gondolunk erre a három súlyos következményre? Hogy egy, hogy ez az ítéleten regisztrálva van, és ha bűnbocsánatot nem kérek, az én végzetemet okozza. Kettő, hogy Isten gátat építek az ellen, hogy az Isten áldásait árasztassa rám is, meghallgathassa az imádságaimat, mert ő bűnnel együtt nem lakik. És három, hogy a szívünkben még erősebben bekarcoljuk a bűntörvényét. Ezek a legsúlyosabb következménye a bűnnek. És hogy még kiegészítsem, még említsek egy-két dolgot ezzel kapcsolatban. Ha Sátánnak sikerült a nagy ellenségnek az embert belevinni a bűnbe, annál szorgalmasabban jön vissza. Kaput nyitunk a további kísértéseinek. A következő dolog, hogy Istent megszomorítjuk. Na, ezt a legtöbb ember úgy gondolja, hogy Isten valami mozdulatlan boldogságban ül az ő trónján a mennyben, és hogy Istennek hát mi fájdalmat okozunk a mi bűneinkkel. Hadd idézzek a 78. Zsoltárból egy részletet. Azt írja Izrael és Isten kapcsolatáról, hogy ott a pusztai vándorlás idején így mondja, hányszor keserítették Istent a pusztában. Hányszor illették őt fájdalommal. Nem érdekes gondolat? Istent lehet keseríteni a bűneinkkel. Istennek lehet fájdalmat okozni a törvényszegéseinkkel. És mi gondolunk erre? Ugye Jézus példázatában az a bizonyos tékozló fiú, mikor igazi mély bűnbánatra jutott, és Jézus éppen ezt akarta, hogy bemutassa nekünk, hogy milyen az igazi bűnbánat, akkor hogyan fogalmazta meg a bűnvallását? Majd ezt mondja az apjának, ugye, aki ellen vétkezett közvetlenül. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Most megkérdezem, bennünk ez úgy megjelenik, hogy az ég ellen is vétkeztem egy törvényszegéssel? Vagy csak az, hogy magamnak csináltam kárt, vagy a másik embernek? De az igazi bűnbánat, az igazi érzéken keresztény lelkiismeret, ez azt is tudja, hogy én ezzel most vétkeztem az ég ellen. Én most fájdalommal illettem az Istent, én most keserítettem az Istent ezzel a törvényszegéssel. Ha valaki alig akarja elhinni, hogy ez tényleg így van, gondoljunk arra, hogy az írás kimondja ezt a nagy mondatot, hogy Isten a szeretet. És ha Isten az abszolút szeretet, akkor ő az abszolút együttérzés, nem? Mert a szeretet az együttérzésben nyilatkozik meg. Akkor ez azt jelenti, ha Isten az abszolút együttérzés, ahogy Jézus azt mondta, amit egyel az én legkisebb atyáfiaival tesztek, annyi, mintha én velem tennétek meg. Akkor ez azt jelenti, hogy minden fájdalom átvonul Istenen. Minden kártétel, amit egymásnak és magunknak okozunk. Mert ő a megtestesült szeretet, ő a tökéletes együttérzés, ő nem rendületlen, mozdulatlan boldogságban ül a trónján, hanem amit, hogyha a bűneset létezik, és ameddig a bűn tragédiája ezen a földön zajlik, ahogy mondja az egy ószövetségi ige, minden szenvedésünket ő is szenvedi. Ez az emberi agyunknak felfoghatatlan. De akkor én ne szaporítsam. Ha az emberben ez a vágy van, hogy én ne szaporítsam az Isten szenvedését, én ne illessem őt fájdalommal, én ne keserítsem őt, hiszen ebből jut az Istennek olyan nagyon sok, aki teremtő atyánk is, és megváltunk az írás szerint. És a bűnnek még az is következménye, hogy feltételül gyengítem vele a fele barátaimat. Ha nem is közvetlenül ellenük vétkezem, de amikor látják egy magát kereszténynek, Krisztus követőnek valló embernek a gyengeségét, a hibáját, hogy ugyanúgy bogdácsol szinte, mint mások, alig látni valami különbséget, akkor mit mondhat magában? Hát a kereszténység sem megoldás.
Itt se történnek különösen nagy dolgok azokkal az emberekkel, akik Krisztus követi. Nem, nincs egy látványos különbség. Ők ugyanúgy nem tudják legyőzni a bűneiket, a hibáikat ők. Ugyanúgy tönkreteszik egymás életét. Ugyanúgy nem tudnak igaz emberré és más emberré lenni, még ha azt is vallják, hogy Krisztusban hisznek. Tehát, hogy így mondjam, az evangélium hitelességét gyengítjük. Az emberek reménységét oltjuk vele. Ez is egy közvetett következménye a bűnnek. És ezeket, hogyha mind végig gondoljuk, akkor látjuk, hogy nem szabad olyan könnyedén venni a törvényszegést. Nem szabad úgy, hogy olyan könnyen túllépni fölötte. Aztán van egy másik nagy hiányosságunk, és ezért van szükségünk a gyógyulás, a szabadulás ismeretére, hogy ha már megtörtént a törvényszegés, akkor mit tegyünk? Hová forduljunk? Mózes második könyve 20. fejezetének a 15. versében van egy ige, amit sajnos sokan csak a fizikai betegségre vonatkoztatnak, amikor Mózesnek Isten így jelenti ki magát, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. De hát el ne felejtsük, ez nem csak a fizikai betegségekre vonatkozik, hadd mondjam, ott is eléggé méltatlan egy kereszténytől, hogyha pánikba esik, mikor beteg lesz, és nem először föltekint Istenre, aki azt mondja, hogy én vagyok a te gyógyítód, és tőle segítséget és tanácsot kér legelőször, amellett, hogy emberi segítségeket is igénybe vesz. De a bűnbetegségeinkben nagyon fontos, hogy azonnal eszünkbe jusson. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Az nem kereszténység, ha valaki beleássa magát az önkárhoztatásba, és megreked annál, hogy én ilyen rossz vagyok, olyan rossz vagyok, tudom. Nem. Ha valaki igazán gyűlöli a bűnt, az keresi a gyógyulást, az keresi a szabadulást. És azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És ebben benne van, benne rejlik az, hogy ebből nem lehet egyedül meggyógyulni. Én sokat dolgoztam alkoholbetegekért, és ma is én tanítom a lelki gondozói szakirányú továbbképzésen a szenvedélybetegségek című tantárgyat, és ott mindig elmondom, hogy ez például egy olyan betegség, ahol az első törvény, hogy ebből egyedül senki nem tud kimászni. Aki fogadkozik magában, hogy amikor akarom, abba hagyom, majd megoldom, majd meggyőzöm, nem tud megszabadulni. Csak aki elismeri, hogy nem tudok egyedül, segítségre van szükségem, és a segítséget meg is ragadja. És a bűnbetegség ugyanilyen természetű. Pontosan ugyanilyen természetű. Ugye amikor kimondja Isten, hogy Jézust azért küldte, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből, és amikor Isten kimondja, hogy én vagyok a te gyógyítód, ennek benne van az, hogy nem tudsz egyedül. Nem tudsz ebből kiverekedni egyedül. Nem tudsz. Egyetlen megrögzött, hibás, bűnös jellemvonásodat nem tudod legyőzni. A váratlan helyzeteket nem tudod kivédeni, amikor akárhogy megérted az értelmeddel, belátod, akarod, hogy te majd az Isten szeretett törvénye szerint viselkedsz, teszel, nem tudod megtenni a felülről jövő segítségnek az igénybevétele nélkül. Egyszer megkérdezték Jézustól, ugye éppen a gazdag ifjú távozása után, aki úgy látszott, hogy hát tényleg egy olyan igazi, alkalmas valaki, olyan kiváló, fiatal ember, és mikor ő is eltávozott, akkor megkérdezték Jézustól, hogy Uram, kicsoda üdvözülhet. És Jézus válasza így hangzott, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, vagy Istennel együtt, így is fordíthatjuk, minden lehetséges. Elég kemény szó ez, hogy lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen. És hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen úton gyógyít Isten. Az Isten gyógymódja a bűnre a bűn bocsánat, amit mi rendkívül félreértünk rendszerint, tisztára emberi módon gondoljuk el, úgy gondoljuk, hogy a bűnbocsánat azt jelenti, hogy Isten ezután nem haragszik ránk. Mert ugye embereknél ez hogy működik? Az egyik ember vétkezik a másik ellen, a másik megharagszik, és akkor ha oda megy hozzá és azt mondja, bocsáss meg, akkor azt fogja mondani, hogy jó, nem haragszom. Többé, kevésbé szívesen, de hát ki mondja, hogy nem haragszom, mehet a kocsi tovább. Hát nehogy ilyen antropomorf módon gondolkozzunk Istenről, ilyen emberszabású módon. Az előbb mondtam, hogy Istennél nem is így van, hogy mindjárt a haragja nehezedik egy emberre. Az csak akkor, ha lelkében egészen azonosul a bűnnel is. Ahogy az írás mondja, nem csak cselekszik, akik nem csak cselekszik a rosszat,
hanem azzal egyet is értenek. Igen, azok magukra hívják Isten haragját. De az az ember, aki a lelkében vágyakozik a jobbra, de mégis esik, bukik, sokkal inkább az Istennek a részvétét és a segíteni akarását váltja ki. Az Istennél a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy nem haragszunk, egészen mást jelent. És pontosan ezért van szükségünk arra, hogy megtanuljuk a szabadulás, a gyógyulás ismeretét a bűnök bocsánata által. Mert a bűn bocsánat által megy végbe a gyógyulás. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy mit old meg a bűnbocsánat? Mit tanít a Szentírás? Ez előbb soroltuk, hogy mi a bűnnek a három legsúlyosabb következménye, és hogy hadd mondjam, a bűnnek ezt a három legsúlyosabb következményét tökéletesen és 100%-osan gyógyítja, rögtön, hogy mondjam így, a valódi bűnbocsánat elnyerése. Mert mi történik, hogyha valaki Krisztus által Istentől bűnbocsánatot nyer? Az, ami az ő törvényszegése, ami regisztráltak a mennyei könyvekben, mondom idézőjelben, az utolsó ítéletre, az eltűnik a számláról. Az nem fogja őt terhelni. Elég radikális hasonlatokat mond erről a Biblia. Azt mondja, amilyen távol van a napmeglet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Eltapossa álnokságainkat. Azt mondja Ézsaiásnál, eltöröltem bűneidet, mint felleget, térj én hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiásnál azt mondja Isten, no jertek törvénykezzünk, ha a bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tökéletes bűnbocsánat, azaz az ítéletre semmi nyoma annak a bűnnek nem marad. Megkérdezem, Dávid valami borzasztó bűnt követett el? Mindenki ismeri, gondolom, a jelenlévő közül Dávid történetét. Egy közönséges házasságtörés, megtetézve egy közvetett gyilkossággal. De amikor lelke mélyéből igazán összetört, és bűnbocsánatért folyamodott, hogy hangzott az Isten szava? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Aki akarja saját maga ellenőrizni, hogy így hangzott, Sámuel második könyve, 12. fejezet, 13. vers. Egy pillanat alatt az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez az, amit Jézus a példázatában úgy érzékeltetett, hogy 10 000 talentumot enged el. Könyörög neki az ember, és könyörületességre indul, és 10 000 talentumot elenged. Testvérem, a bűnnek ez a láthatatlan, de legsúlyosabb következménye, hogy ez a törvényszegés engem terhel az utolsó ítéletre, a bűnbocsánattal eltűnik nyomtalanul. Az a bűn nem fog vádolni az utolsó ítéletkor, amire bocsánatot nyerünk. A második dolog, hogy eltűnik a válaszfal köztünk és Isten között. Mert amikor Isten megbocsát, magához fogad. Megszűnik az, amit Ézsaiás könyve 59. fejezetében így mond, a Jóistennek soha nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, nem olyan rövid a keze, hogy meg nem szabadíthatna, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istentől. Ez a válaszfal leomlik, mikor az Isten megbocsát. Akinek megbocsát, azt azonnal magához fogadja. Ezt fejezi ki Pál apostol így a Római Levél 5. fejezetének az első verseiben, megigazulván azért hitáltal, vagyis bocsánatot nyerve hitáltal, Isten igaznak nyilvánított, békességünk van Istennel, és szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Ez egy csodálatos következménye a bűnbocsánatnak. És hadd mondjam, a mi szívünkben is feloldódik a válaszfal, és itt szeretnék olvasni egy igét János első levele 3. fejezetéből. Tehát János első levele 3. fejezetéből olvasom az igét, mert nem csak, hogy Isten nem állhat meg minket úgy, de miért hitetlenkedünk mi, mikor imádságunkban Istenhez fordulunk. Miért vagyunk olyan bizonytalanok, hogy imádkozom, talán meghallgat az Isten, hát ha meghallgat, de azért nem biztos. Miért vagyunk így? Miért nem tudunk hittel imádkozni és hittel kérni Istentől? Azért, amit itt János apostol ír a levelében, és olvasom János első leveléből, a 3. fejezetből a következőket. Így olvasom a 20. és a 21. a 21. és a 22. verset. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez, és akármit kérünk, megnyerjük tőle,
mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Gondolkozzunk el csak egy kicsit, tehát miért van bennünk egy olyan bizonytalanság, mikor Istentől kérünk valamit? Mert sok törvényszegést nem rendeztünk el, hanem úgy tudom, aztán úgy elfojtottuk, aztán úgy levettük a napirendről, és amikor az Istenhez kéne folyamodni, hogy most ebben meg abban hallgasson meg és segítsen meg, akkor nincs bizonyosságunk, hogy mi megigazulva vagyunk Isten előtt, hanem inkább ott van bennünk az a szorongás, hogy érezzük, hogy a szívünk valahol tompán vádol minket, valami itt még nincs kitakarítva, és ezért nem merünk igazi bizalommal kérni az Istentől. De ha bűnbocsánatot nyertünk, akkor Istennél is feloldódik a gát, szabad bejárásunk van a kegyelméhez, és a mi szívünk se vádol minket, és mi is bátorsággal és bizalommal kérünk tőle. Engem mindig úgy meghat Jézusnak az a gyönyörű vallomása, bárcsak mi is elmondhatnánk életünk minden napján, János evangélium a 8. fejezetének a 29. versében van. Jézus soha nem félt, hanem mert ő mindenkor el tudta mondani ezt. Nem hagyott engem az Atya egyedül, aki elküldött engem velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ha a szívünk nem vádol, mi is bátorsággal kérünk az Istentől. És a harmadik dolog, amit az Isten megold, hogy a bűnbocsánattal kitisztítja a bűnnek a gyökerét a szívünkből. Mindjárt visszatérek rá, hogy hogyan, de nem mondja világosan az ige. János első levele, első fejezet, 9. vers. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Akkor, hogyha mi nem tisztulunk meg attól a hamisságtól, amire mi úgy véljük, hogy bocsánatot nyertünk, akkor ez csak egy bebeszélt bűnbocsánat volt, de nem igazi bűnbocsánat elnyerés, mert ha igazán elnyerjük a bűnbocsánatot Istentől, azzal együtt meg is tisztít attól a hamisságtól. A szívünkből eltávolítja azt, ami egyébként gyémánthegyjel és vastollal van odakarcolva, ott sem marad meg a bűnnek ez a nyoma. És ezek után szeretnék arról szólni, hogy akkor hogyan folyamodjunk bűnbocsánatért, és hogyan mennek végbe ezek a dolgok. Az első dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, ahol rengeteg ember követel hibát, hogy abban a pillanatban, ahogy a bűn tudatára ébredünk, meneküljünk Istenhez. Van egy tévhit, és ez a tévhit nagyon erősen él, még a meggyőződéses keresztények között is. És pedig az, hogy amíg nincs igazi bűnbánatom, hogy menjek Istenhez. Tudom, hogy hibáztam, de olyan tompának, olyan üresnek érzem magam. Én is úgy érzem, hogy nem szégyellem eléggé. Én bennem még nem éred be olyan bűnbánat, hogy az Isten elé merjek menni. Na hát ez az ellenség egyik csaptája. Szeretnék itt olvasni néhány sort ebből a nagyon jó kis könyvből, amire én mindig azt szoktam mondani, hogy minden évben egyszer el kell olvasni, mert minden évben az ember jobban megérti. És minden évben szüksége van rá, így olvasom. A Biblia sehol sem tanítja azt, hogy a bűnösnek megbánást kellene tanúsítania, mielőtt megszívlelné Krisztus hívását.

de a bűnbánat a mi dolgunk. De azt mondja, azért rendelte fejedelem és megtartóvá, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnök megbocsánatát. Testvérem, olyan bűnbánatot, hogy mi átérezzük a bűn teljes súlyával, és lelkünk mélyéből szégyeljük, és meggyűlöljük, és szenvedélyesen szabadulni akarunk tőle, ilyen bűnbánatot mi magunkból kicsiholni soha nem tudunk. Ezért olyan sokat mondó ez az ige, a 41. Zsoltár 5. verse, ahol Dávid az ő lelki magatartásáról ezt mondja, hogy ő bizony Istenhez szaladt, és azt mondta, Uram, gyógyíts meg engem, hogy meggyógyuljak, mert vétkeztem ellened. Nekem erről az igéről mindig az jut eszembe, hogy mit csinál a gyerek. Megszegi a szülőnek a parancsolatát, rászakad a baj, és akkor kétségbe esett sírással mégis kihez megy a szülőhöz, aki ellen vétkezett, és azt mondja, hogy segíts rajtam. És a Szentírás azt mondja, hogy Isten atya. És azt mondja, ha csak a bűn tudatra ébredsz, mikor megterhelt vagy, a bűn tudat terhenyom, menj hozzá, és mondjad azt, hogy Istenem, gyógyíts meg, segíts, hogy meggyógyuljak. És akkor az Isten kifejleszti bennünk, ki munkálja a Szentlélek által a valódi bűnbánatot. Ugye nekem annyira tetszik egy ige a Sámuel második könyve 24. fejezetének a 10. versében, amelyben talán a legtökéletesebb kifejezés van arra, hogy mi az igazi bűnbánat. Nem a Betsabével való vétkezés, hanem egy másik, későbbi vétkezésénél mondja Dávidról, hogy megsebhett a Dávid szíve. És azt mondta az Istennek, hogy igen, vétkeztem, felette esztendőt cselekedtem, Uram, most vedd el az én álnokságomat. De ezt a kifejezést akarom kiemelni, megsebhett a szíve. Ebből állapíthatjátok meg, hogy igazi bűnbánatra jutottunk, vagy nem. Mert az igazi bűnbánat az olyan, hogy kívül nem bánt senki, de belül úgy érezze, mint egy égő parázs szorongatna. Megsebhed az ember szíve belül az lelki világában. Érzi azt a tüzes parazsat. Ez pillanatnyilag nagyon kellemetlen érzés, de éppen ebben van a gyógyulás. Mert utána csodálatos, ahogyan az Isten megbocsát, hogyha eddig eljuttathat minket. Egy picit, csak néhány perccel fogom túllépni az időt, de azért most egy kicsit olyan személyesre szeretném fordítani a szót, hogy valahogy ne ez egész ne elméletnek hason. Én egy ilyen mély bűnbánatot az édesanyám halálakor éltem át. Hát külsőleg mindenki azt látta, hogy mi gyönyörű szépen élünk együtt. Jött az unokaöcsém, mikor ugye ott volt, még vártuk, hogy majd elviszik, és megölel engem, és mondja, hogy ilyen gyerek nincs több a világon. Én meg szabályszerűen megsebhett a szívem. Ugye, mert az embernek mik jutnak eszébe? Ezt csak azért is mondom, hogy nem világrengető nagy dolgokban érezzük azt, hogy megszegtem a szeretett törvényt. Az anyukám sokszor készített nekem reggeli szegény, akármilyen beteg volt, felkelt. Én nekem meg ugye ott laktam abban a forgalmas központházban, hol a házi telefon csöngött, hol az ajtón csöngettek, hol a... és mindig tele volt a munkával, és reggel ott zsúfolódott minden össze, és akkor olyan tényleg megsebhett a szívem, mikor rágondoltam arra, hogy én hogy ráripakodtam az anyukám, és azt mondtam türelmetlenül, hogy anyukám, vagy ne készíts nekem reggelit, de engem ne sürgess, mert szegény néha háromszor, négyszer mondtad, itt van már a reggeli, gyere már. És akkor azt mondta magamnak, hogy lehet az ember ilyen sötét agyú, vagy hogy hát miért nem lehet vagy mindent ott hagyni, és megbecsülöm azt, hogy betegen fel kell, és reggelit készít, és akkor mindenkinél fontosabb az, hogy ő ne keseredjen meg, és akkor minden vár, aminek akárhogy mi is, vagy pedig türelmesen és kedvesen azt mondom, hogy anyukám, annyira köszönöm, hogy megtetted, csak még egy picit várjál, rajta leszek, hogy minél hamarabb jöjjek. Látjuk? Szóval milyen dolgok ezek? Vagy szegényként, ugye mi szegénységben éltünk, szegénységben nőttünk föl, anyukám az összes tejfölös poharat mindig kimosta és eltette, így nőttek toronyba, meg ugyanígy a zacskók, amiket persze soha az életben nem használtuk föl, és ugye én nekem kellett takarítani, itt bedugva, ott bedugva, és akkor morogtam, hogy miért kell ezt csinálni, és akkor mondtam magamnak, mikor megsebhett a szívem, hogy hát Istenem, ilyen bunkó az ember, ennyi esze nincs, hogy miért kell ezzel valakit megszomorítani. Hát nem lehet ezt hang nélkül megcsinálni, hogy elteszed, mikor... Hát idős ember, hát ez rögződött benne, már nem tud olyan pedáns lenni, mint fiatal korában, nem vagy képes erre. Szóval a szeretett törvény az nem a világrengető dolgok, hogy megszegjük a szeretett törvényt. És én nagyon hálás voltam, úgy éreztem, ez egy ajándék volt a Jóistentől, és úgy éreztem, egy jó korát léptem ezzel.

ezután előre. Az ilyen kis türelmetlenségeket nem engedtem meg olyan könnyen magamnak ezután. Tehát, testvéreim, adjunk hálát a Jóistennek, ha olyan bűnbánatot ajándékoz nekünk, amiben érezzük, hogy megsebhett a szívünk. Mert akkor a bűnnek a gyökerétől fog minket megszabadítani. És azután szeretnék arra is rámutatni, hogy amit az írás így mond, hogy ha mi magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. A Jóisten azt szeretné, hogyha ő neki már nem lenne dolga azzal, hogy minket szembesítsen a tetteinket, meg minket elítéljen. Hogy ne legyünk, mondja az írás, oktalanok, mint a szamár és a ló, aminek kantárral és zabolával kell szorítani az állát. Jóisten azt szeretné, ha kimunkálhatná a bűnbánatot bennünk úgy, hogy mi magunkat mentegetőzés nélkül elítéljük. Akkor már neki csak egy dolga van, hogy most jelképesen így mondom, hogy mint a tékozló fiút az ölelő karjaival várjon, és kihirdesse nekünk a bűnbocsánatot. És a Jóisten ezt szeretné. És azután, amit még szeretnék röviden említeni, hogy a következő lépés a bűnvallás. Megkérdezem, hogy ha egy embert mi megbántottunk, és tényleg azt mélyen átérezzük, hogy ez egy nagyon ronda dolog volt tőlünk, és ezt nekünk el kell vele rendezni, akkor ezt hogy szoktuk csinálni? Hát ugye csak az emberi, az a tisztességes, hogy oda megyek, a szemébe nézek, és szemtől szembe kimondom. Én voltam a hibás, én vétkeztem ellened, szívemből kérlek, bocsáss meg. És nézzük meg, hogy mi ezt a bűnvallás lépését milyen könnyen kihagyjuk. Hanem úgy elkönyveljük magunkban, azt mondjuk, hát Isten úgy is tudja, hogy én elismerem belül, tudja, hogy belül bánom, hát Krisztusért biztos megbocsát. És kihagyjuk azt a lépést, amit Jézus a tékozló fiú példázatában olyan szépen ábrázolt, hogy mit mondott az a fiú? Felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és elmondom neki. És látjuk, így függnek össze a dolgok. Ha engedjük, ha Istentől kérünk igazi bűnbánatot, és Isten ki tudja bennünk munkálni, ha az emberben igazi bűnbánat van, és ez égeti, mint a parázs, akkor az szinte kényszeríti őt a bűnvallásra. Akkor érzi, hogy csak akkor fog megkönnyebbülni, ha oda megy az Istenhez is szemtől szembe, meg ha ember ellen vétett az emberhez is, és szemtől szembe elmondja néki. Én is, mikor így megsebhett a szívem, egy érdekes gondolat jutott eszembe, lesz még mód bocsánatkérést pótolni az Isten országába, oda ütünk és találkozunk egymással. Mert szinte az ember úgy kényszerítve érzi, hogy én ezt szeretném kimondani. És ugyanígy vagyunk, az ég ellen is vétkeztünk, és szeretnénk ezt az Istennel rendezni. És ezért a bűnvallás az ne úgy történjék, hogy elkönyveljük, mert az Isten biztos, hanem az, hogy megtesszük azt, hogy letérdelünk az Isten előtt, és kimondott szavakkal azt mondjuk, hogy igen, vétkeztem te ellened, az ég ellen is, ezzel a dolgokkal. És én szívemből a bocsánatodat kérem a Krisztus áldozata, a Krisztus helyettes áldozata és közben járása által. És hogyan szabadít meg Isten a bűneinktől? Hogyan mondja azt, hogy nem csak megbocsát, de meg is tisztít minden hamisságtól? Itt van egy utolérhetetlen mondat, megint csak kénytelen vagyok Ellen White-ot idézni, aki azt írja, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Nincsen az Istennek erre valami külön tisztító eszköze, hanem amikor az ember nagyon átérzi a bűnbánatot, és kimondja a megrendült bűnvallomását, és az Isten már nem ítél el minket, hanem olyan nagy lelkűséggel és olyan szeretettel jön hozzánk, mint ahogy Jézus a tékozló fiú példázatában bemutatta, ez a meg nem érdemelt jóság, ez a kimondhatatlan isteni kegyelem, ez úgy hat az emberre, hogy befejezi azt a munkát, amit a bűnbánat elkezdett. És tudjátok, azért nem tisztulunk meg sokféle bűnnek a gyökerétől, azért nem tud Isten minket sokféle hamisságtól megszabadítani, mert nem éljük át az igazi bűnbánatot. Nem adunk Istennek alkalmat arra, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretetével a hamisság gyökerétől is megszabadítson. Hogy átéljük ugyanazt, mint a tékozló fiú. Tehát nem véletlen, hogy az írás azt mondja, hogy meg kell tanítani az ő népét a szabadulás, a gyógyulás ismeretére a bűnök bocsánata által. Mert itt gondolkozunk emberi módon, itt nem értjük, és nem egyrészt a bűnsúlyát nem látjuk, másrészt az Isten kimondhatatlan kegyelmét, és azt a csodálatos módot, ahogy a Krisztus helyettes áldozata alapján is az ő közbenjárása által nekünk megbocsát.
És én azzal fejezem be ezt az igehirdetést, hogy ha mi valóban bűnbocsánatot nyertünk, az a következőkben látszik meg, és hogy az Isten meg is tisztíthatott a hamisságtól, hogy mi is olyan nagy lelkűek vagyunk egymáshoz, a vétkezőkhöz, a csetlő-betlő bűnösökhöz, amilyen az Isten volt mi hozzánk. Aki átéli a bűnbocsánatot igazán, az képtelen arra, hogy a másikat folytogassa azért, amit ellene vétkezett. Az annak a legtermészetesebb erkölcsi érzéke sarkalja az irgalmasságra, a másik iránt, az ellene vétkezők is egyáltalán a bűnösök iránt. Másrészt pedig abban, hogy a hála, a szeretet, az elkötelezettség Isten iránt nagyra nő benne. Még nagyobbra, mint valaha volt. Mindig ez a következménye. Tehát mondhatom azt, hogy akik becsülettel rendezik a bűneiket Istennel, akik tényleg megjárják a bűnbánatért és a bűnbocsánatért folyamodás útját, és azt el is nyerik, mondhatom azokban mindig erősebb lesz az Isten iránti hála, szeretet és elkötelezettség, és mindig növekednek az elesettek, a bűnösök, a gyengék iránti irgalmasságban. Ez ebben meg fog látszani. És megkérdezem, kellene nekünk irgalmasabb szív? Kellene nekünk türelmesebb, küzdőbb szeretet a bűnösök, a vétkezők iránt? Hasonlít már a mi szeretetünk az Isten szeretetéhez. És látjuk, ezen az úton, ehhez is csak úgy tudunk jutni, még egyszer mondom, azonnal Istenhez menekülünk a bűneinkkel, tőle kérünk bűnbánatot, bűnbocsánatot, és azt el is nyerjük. Ez óriási változásokat visz véghez az emberben. És itt vagyunk Krisztus második adventje előtt, és az Isten népének ma is erre az ismeretre van a legnagyobb szüksége. Mert ebből lesz egy olyan nép, akikről beszél Jelenések könyve 7. fejezete, hogy látta őket János apostol elpecsételve, Isten tulajdonának ismeri el őket, és mi hangzott el róluk? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ugye a ruha a jellemnek a szimbóluma. És azt mondja, mi az egyetlen mód, hogy ezt meg lehet mosni ettől, meg lehet fehéredni, és nem kell magunkat cipelni a bűneinket. Csak a bárány vérében. A Krisztus által valódi bűnbocsánatot kérünk és nyerünk. Én kívánom, hogy az életünkben csak mélyüljön a szabadulás, a gyógyulás ismerete a bűnök bocsánata által, és ezzel valóságos tapasztalatokat szerezzünk, és ez látható is legyen a mi keresztény életünkön. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Mindenkit szeretettel köszöntök a mai alkalommal. Ez a mai téma, ez egy nagyon kényes téma. Én gondolom a címből elgondolták, mert hát mindenkinek valamelyik családtagja már volt beteg, vagy éppen most küszködnek betegséggel. És ugyanakkor meg sajnos a világ az a lehető legjobban visszaél a betegségekkel és a nyomorúságokkal. Rengetegen kínálnak fel olyan gyógymódokat és olyan csodákat, amik aztán nem jönnek be. Ugyanakkor az egészségügy romokban hever. És hát egyre több a betegség. Egyre több a betegség, és egyre több a súlyos betegség, és egyre több a hosszú szenvedéssel járó betegség. Egyre több a hirtelen halálozás. Szóval ez egy nagyon élő eleven probléma. Hogy most csak úgy kiemeljek egy valamit például, mert nyilvánvalóan a Bibliának vannak tanácsai, sőt törvényei azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbáljuk elkerülni a betegségeket, de a mai világban már ott tartunk, hogyha valaki a lehető legtökéletesebben megtartja az egészségügyi törvényeket, és mindenben vigyáz az egészségére, akkor sincs védve. Mondjuk az influenza ellen. Egy ilyen egyszerű betegség ellen, mint az influenza. Nincs védve. Nincs védve az autoimmun betegségekkel szemben, ahol éppen az immunrendszer túlzott tevékenységét fogja kihasználni az a vírus, vagy bármiféle fertőzést. Tehát, meg hát a katasztrófát, meg az egyéb dolgokkal szemben nincsenek. Azon kívül a születési rendellenességek sajnos szaporodnak. Sajnos egyre több a degeneráltan született gyermek. És persze ezt lehet írni arra a számlára, hogy hát régebben nem maradtak meg a csecsemők, akik ugye betegek voltak, hanem elhaláloztak, és itt meg tudják menteni a betegeket is. De hát azért ez sok minden mással is magyarázható, és magyarázni is kell. Az tény, hogy a betegségeknek a döntő többségét egyébként általában a betegek maguk okozzák. Nagyon sokan tudatlanságból táplálkoznak úgy, vagy olyan az életvitelük, ami nem felel meg az egészségügy törvényeinek, és tudatlanságból betegednek meg. Ugyanakkor pedig sokkal többet tudnak az egészségügy törvényeiről, mint amennyit megcselekesznek. Ez is egy furcsa ellentmondás, nem? Sokan eljárnak életmód előadásokra, és hogy meghallgatják ezeket az előadásokat, ők úgy gondolják, hogy most már egészségesen élnek. Pedig hát ez nem így van. Tehát ez nagyon kevés tudni arról, hogy mit jelent egészségesen élni. Nyugodtan tudsz kikapcsolatodni. Tehát ezt kell látnunk, hogy ez mindenképpen egy nagy probléma. Én a mai előadáson egyébként nem a betegségről és a betegségek gyógyulásáról szeretnék szólni, tehát magyarul nem egészségügyi előadást szeretnék tartani, mert erre vannak nálam sokkal hivatottabb és felkészültebb emberek, akik ezt megteszik. Ajánlom is figyelmükbe ezt a könyvet, amiből most kértem a Lucát, hogy hozzon néhány példányt, Ellen Gould White, a Nagy Orvos Lábnyomán című könyv, ami tulajdonképpen egy összeállítása a szerzőnek, ebben a témában írt cikkeiből nagyon-nagyon sok, nem annyira gyakorlati tanácsot, mint sokkal inkább elvi magyarázatot találunk, hogy hogyan kell az egészségünkre vigyázni, és mit jelent betegeket ápolni, és mit jelent az orvosi hivatása, és a többi. Majd szeretnék is idézni egy néhány gondolatot ebből a könyvből. Tehát említettem, hogy nem egészségügyi sorozatot szeretnék tartani, de igen, azt is szeretném tanácsolni, most ugyan nem hoztunk magunkkal, de hogyha bárkinek igénye, akár a Tóth Csaván keresztül, vagy akit ismernek, azon keresztül lehet beszerezni MP3-as felvételeket Wolfgang Köbel természetgyógyász előadásaiból, Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök előadásaiból, akik nagyon kimerítően beszélnek erről a témáról, és tényleg elválasztva és elkülönítve a természetgyógyászat egyébként misztikus és egyáltalán nem célra vezető, de nagyon jónak, jól hangzó tanácsaihoz képest. Tehát ezek gyakorlati tanácsok, amik valóban a biológia törvényeivel hozzák összhangba az embert. A betegségeket sokkal jobb megelőzni, mint már gyógyítani vagy kezelni. De ezekről, mondom, ezekről az elvekről nem annyira szeretnék szólni. Nem szeretném, hogyha bárkiben is valami törést okoznék, mert mondom, kényes ez a téma, tehát nem szeretnék elszomorítani senkit sem, ugyanakkor hamis reményeket sem szeretnék most elmondani. Tehát a betegségekkel szembe kell néznünk, és a betegségek azok itt vannak. Én sokkal inkább arról szeretnék szólni, hogy úgy a betegnek, mind a környezetének, a hozzátartozónak, vagy az ismerősnek, mi a helyes magatartása, amikor valahol felüti a fejét egy ilyen betegség? Főleg, amikor súlyos betegségről van szó. De sajnos ilyenkor legtöbben az emberek közül mindent megtesznek azért, hogy meggyógyuljanak, vagy meggyógyuljon a betegük, és ezért nem kevés pénzt tudnak áldozni a rendkívül jó képességű, nagy szellemi kapacitással bíró csalóknak, akik jó pénzért árulják az egészséget, és nem egészséget adnak el. Tehát óriási pénz és óriási üzlet, amikor legkülönfélébb természetes gyógymódokat, meg eszközöket, meg tápszereket, meg nem tudom milyen nyavajákat adnak el az embereknek, hogy ez aztán a csodaszer. Ha valamilyen dologról megtudják, hogy az legalább 40 féle betegséget meggyógyít, akkor egy fillért ne adjanak érte. Egy fillért ne adjanak érte. Mert az biztos, hogy hamis. Szóval ilyen nincsen. Rengetegen visszajönnek ezzel a helyzettel. Ismétlem, tudom, az orvos is, orvosok között is nagyon sok olyan beszelenség van, de ugye én most az elmúlt hónapokban eléggé kivettem a részem a kórházból, és én láttam azokat az orvosokat és nővéreket, akik szó szerint az életüket adják azért, hogy a betegeken segítsenek és a szenvedésen enyhítsenek. Rengeteg a becsületes orvos. És ezért az ő védelmükben nem engedem, hogy szidják az egészségügyet. Nem engedem. Az a természetgyógyász, amelyik unblock azt mondja, hogy a hagyományos orvoslás rossz, azt ne hallgassák meg. Mert nagyon sokszor nélkülözhetetlen az orvos. Volt ott a kórházban egy nagyon szerencsétlen ember, aki már tolószékben tolta be a felesége, mondta a felesége, hogy 65 éves, de mi 80-nak néztük, amikor betolta közénk, és valahogy lefektette az ágyat, de feküdni se tudott, meg ülni se, tehát valahogy fölpócolta. Tele volt mindenféle katéterrel, 4 katéter lógott belőle. 5 évvel ezelőtt állapították meg nála prostatarákot, most már persze mindenféle áttétje van, most is egy katéter cserére jött be csak egy napra, és hát érdekes volt, mert ugyanakkor meg olyan erő áradt belőle, és olyan biztonsága, hogy bemutatkozott nekünk, és elmondta, hogy milyen betegségei vannak, és úgy látta, hogy hát azért micsoda nyomorúság van hozzám képest például, de hát egyáltalán sokunkhoz képest, és hogy micsoda erő van benne, én azt hittem, hogy hit. Aztán kiderült, hogy nem hit, hanem olvasott egy könyvet, és segített rajta, mert megerősítette, már régen meg kellett volna halni az orvosok szerint, de ez sokkal inkább ilyen keleti gondolkodású könyv volt, amelyik arról beszélt, hogy ha valaki nem hiszi, tehát ha valakiben van egy először is egy lelki defekt, tehát valami feldolgozatlan probléma vagy bármi, akkor abból betegség lesz. Ez valahol még igaz is talán. De aztán ez addig megy el, hogy már az előző életemben volt egy feldolgozott probléma, és akkor ebben, tehát tetszik érteni, tehát már megy az egész a misztika világa felé, és a végén azért morgolódott szegény, mikor visszatolták a műtőből, hogy már megint azt mondta az adjunktus úr, hogy én nekem csont áttétem van, pedig nincs. Csak ha ennyit mondja, akkor tényleg van. Tehát, hogyha nem beszélünk róla, akkor nincs betegség. Tehát szóval annyira tévúton van, és amikor próbáltam vele beszélni, hogy tényleg úgy szeretettel megszólítottam, hogy engem annyira meglepett, hogy valakiben ennyi tartás van ilyen nyomorúság után, hogy mennyire hálás lehetsz a Jóistennek, hogy ennyire megtartott. És láttam, hogy felingerelte, amikor az Istent említettem. Felingerelte. Mert ő hisz a Brahmanban, a világegyetem Istenében, de nem abban a Jézus Krisztusban, aki meghalt érte. És ő a saját erejének, a saját énjének köszönheti azt, hogy életben maradt. És érdekes dolog, hogy ez az ember szitta azt a kórházat, ahol feküdtem. Hogy ott is csak a pénz megy el, ott is ez van, meg pedig mi mindent megtettek érte az orvosok. És nem volt megelégedve az orvosával sem. Mert azt mondja neki, hogy csontátétje van. Szóval nem tudom, hogy érezhető-e, nem őt akartam most lejáratni, mert hát elég a nyomorúsága neki, meg hát ezzel most se nem ártok, se nem használok, csak a szemléletet szerettem volna valahogy érzékeltetni, hogy a súlyos betegség, amikor a kétségbeesésében az ember mindent elhisz, és mindent ki akar próbálni, hogy hát ha segít, az olyan hitetlenségbe, olyan Isten iránti hálátlanságba sodorhatja az embereket, hogy persze nem arról van, hogy az Isten nem tudná megmenteni az ilyeneket, de nem tudjuk, hogy ő engedi-e, hogy megmentse, vagy nem. Néhány dolgot azért szeretnék elmondani a betegségekkel kapcsolatban, mondom, inkább lelki oldalról megközelítve ezeket a kérdéseket. Például Márk evangéliumában olvasunk, Márk evangélium a második fejezetében egy történetet, ami gondolom mindenki számára, tehát aki nem is olvas rendszeresen Szentírást, az ő számára is ismerős lesz, mert különös ez az eset. Tehát egy gutaütötről szól, aki már nem tudott egyáltalán járni, és évek óta feküdt tehetetlenül az ágyában, és a barátait kérte meg, hogy vigyék el Jézus lábaihoz. Azok meg nem fértek be a házba, Kapernaumba, hanem kibontották a tetőt, és leengedték, ugye, emlékeznek rá. Nagyon érdekes történet. És ezt olvasom. Jézus pedig azoknak hitét látván, tehát azoknak a barátoknak a hitét látván, hogy kibontották a tetőt, mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól, kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb azt mondanom, hogy a gutaütöttnek megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondom a gutaütöttnek. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszajádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt és a többi. Figyeljük meg itt ezt a kifejezést, amit használ a Szentírás nagyon következetesen, hogy Jézus az ő lelkével értette meg, mert a farizeusok nem mondták ki, hogy most ez mit mondott, csak így gondolkodtak. Tehát az ő lelkével értette meg, hogy min jár az eszük a farizeusoknak. Mert Jézus Isten fia volt, az Istennel azonos valaki volt, de közönséges emberként élt itt, amikor itt élt a Földön. Erről már sokszor beszéltünk az elmúlt alkalmakon. De ugyanakkor az Istennel való azonossága az nem csorbult. Tehát ő valóban megbocsáthatta a bűneit. És ha ő megbocsáthatta a bűneit, én beszéltem egyszer e történetről úgy is, hogyha mondjuk a Bibliában nem lenne benne a 10. vers, hanem csak a 9. lenne. Vagy a 8. Tehát azt mondja, hogy a szerencsétlen ifjúnak, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és itt befejeződne a történet, és azzal fejeződne be, hogy ezután a barátok visszavitték az ifjút, de az ragyogott a boldogságtól, maga tehetetlenségében is, akkor is egy csodálatos történet lenne. Ugyanis Jézus, hogyha a lelkével meglátta, hogy mi van a farizeusok fejében, és azt írja a Szentírás, hogy azoknak hitét látva mondta ki a ifjúnak, hogy megbocsátottak a te bűneid, akkor higgyük el, hogy ő a lelkével látta az is, hogy mi játszódik le az ifjú lelkében. És nagyon jól látta, hogy az ifjú pontosan tudta, hogy az ő életvitele, egészségtelen életmódja juttatta ide, és a nyomorúsága még csak fokozta a lelki furdalását, hogy mit csinált ő magával. Hogy tette tönkre magát. És tudta Jézus, hogy ennek az ifjúnak sokkal fontosabb lenne a lelki gyógyulás, mint a fizikai. Szívesen elengedni a fizikai gyógyulást, csak lelkileg gyógyuljon meg. Na ez a szemlélet a fontos, hogy meglegyen a betegeknél. Ez a szemlélet lenne a fontos, hogy meglegyen a betegeknél. És akkor még az is meg lehet, hogy fizikailag is meggyógyul. De mit ér az az ember, akit nem Krisztus gyógyít meg fizikailag, hanem maga a sátán? Mert valami természet fölötti történt. És a lelke nem gyógyult meg. Csak még él 5 évet. És nem hálás az Istennek. Mit ér az az ember, aki az egész világot megnyeri, csak éppen a lelkében kárt vall? Tehát mi nagyon sokszor nem úgy gondolkodunk a betegségekről, hogy azok esetleg Isten kezében eszközök, hogy rajtunk formáljanak, csiszoljanak. Úgy a beteg emberen, mint a hozzátartozó. Bizonyára mindegyikünknek volt már tapasztalata ebben, hogy családtagot kellett ápolni, hogy nem ő maga volt beteg, és javunkra válik. Nagyon nagy küzdelem, elismerem. Sok minden jótól elmarad az az ember, aki gondoz valakit, vagy ápol valakit. De javunkra válik lelkileg. Meg se tudnánk tenni, hogy ne tegyük meg. És az ember csiszolódik, formálódik. És a betegnek, mondjuk, hogyha halálos betegséget kap valaki. Nem kegyelem az Isten részéről, hogy annak a halálos betegségnek bizony lefolyása van. Igaz, hogy ez szenvedéssel jár együtt, nagyon sokszor, lemondással, meg sok minden tehetetlenséggel, de az ember készül a bíró elé. És mi is az a kegyelem felkészülten meghalni? Nagyon sok keresztény ember, amikor betegeket próbál a csüggedéstől visszatartani, nagyon helyes dolog, és meg is kell tennünk, elfeledkezik arról, kényesen kikerüli a témát, hogy egy beteg, egy halálosan beteg, haldokló embert felkészítsen a halálra. Ehhez nem értünk. Mert mindenáron azt akarjuk mondani neki, hogy meggyógyulsz, és nincs értelme. Mert ki lehet számítani, hogy lehet, hogy nem fog meggyógyulni. Keresztény emberek nagyon sokszor hivatkoznak a Szentírásra, és fel is olvasom, ez is valószínű, hogy közismert dolog lesz, Jakab apostol levelének az utolsó versei, az 5. fejezetében, amikor ezt olvasom a 13. verstől, szenvedé valaki köztetek, imádkozzék, öröme van-e valakinek, dicséretet énekeljen. Betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ugye főleg ez a 16. vers, amit most utoljára olvastam, ez már erőteljesen érzékelteti, hogy itt sokkal inkább a lelki gyógyulásról beszél Jakab, sem mint a fizikairól. És ha azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és egymásért imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok, akkor itt nyilván elsősorban a lelki gyógyulást érti alatta. És ha a lelki gyógyulást érti alatta, rögtön egy tanács egy hozzátartozónak, egy hívő hozzátartozónak, mikor akár mondjuk a hitetlen hozzátartozóját kell, hogy gondozza, és ő neki nem tud már igazán beszélni Istenről, mert elutasítja, vagy nem fogadja el. Hát ha neki nem tud beszélni Istenről, beszéljen ő róla az Istennek. Az Isten lelke nagyon tehetséges. Pontosan tudja, hogy hol van az a rés, ahol aztán hozzá lehet érni az egyenlőre elutasító ember lelkéhez, szívéhez. De hogyan imádkozzunk betegekért, hogyha mi magunk a bűneinkkel nem akarunk szakítani? Imádkozunk egy betegért, hogy tartsa meg az Isten. De közben nem akarok lemondani mondjuk a borról, nem akarok lemondani arról, hogy az asszony az mindig másodrendű, az utolsó az akkor is az enyém, és hogyha nem jól viselkedik, akkor még a kezem is eljár. Sajnos nem ritkaság a mai világban. Nem akarok lemondani arról, hogy ha engem megbántottak, akkor igenis visszavágok, mert tanulják meg, hogy engem ne piszkáljanak. És sorolhatnám. Sok mindenről nem akar lemondani az ember. És közben meg nagyon vallásos, mert imádkozik egy betegért. És ha meggyógyítja az Isten azt a beteget, bűnnek fogja tartani az imádkozó a bűneit, amit el se akart hagyni eddig se. Nem rögtön az jut eszébe, hogy csak az igaznak buzgóságos könyörgését fogadja el az Isten? Tehát igaz dolog az, hogy időnként megverem a feleségem. Bocsánat, ilyen durva példát hozok, csak lesz majd ilyen témánk is, hogy a szeretetlenség folytogató légkörében élni. Tehát ilyen világban élünk, egyre szeretetlenebb, egyre durvább világban élünk. Mit ér az olyan ember imája, aki nem akar szembefordulni a bűneivel? Egy betegség a családban. Az előbb arról szóltam, hogy a betegnek micsoda kegyelem, hogy lelkileg sokkal tisztább állapotba kerülhet, mert rádöbben arra, hogy lehet, hogy holnap nem ébredek fel. Ezt kicsiben én is átéltem, hát az enyém nem volt életveszélyes betegség, de hát azért csak betoltak a műtőbe most egy párszor. És amikor bemegy az ember a műtőbe, tolják be, akkor azért megfordul a fejében, hogy nem biztos, hogy még egyszer kinyitom a szemem. Hát azért sok minden történhet. Nem feltétlenül orvosi műhiba, annyi minden történhet az emberrel. Szóval amikor pláne kibontják az ember oldalát, ugye azért az sok mindent okozhat és eredményezhet. De lám, a hozzátartozó mennyit segíthet? Egy betegség. Nem is gondolunk rá. Nekem olyan jó volt megtapasztalni, tényleg jó családban élek, tehát feleségemmel különösen nagyon jó a kapcsolatom, gyerekeimmel is, bár a gyerekeim nem hívők, tehát ők nem, legalábbis nem döntöttek még az Isten mellett, de nagyon megéreztem és nagyon megtapasztaltam a gyermekeim szeretetét, meg ahogy vigyáztak az anyjukra, meg odafigyeltek. Jó volt átélni. Jó volt átélni. Láttam, hogy pozitívan hatott rájuk. Ha hittel élünk meg egy ilyen élethelyzetet, ha hitre törekvéssel élünk meg egy ilyen élethelyzetet, akkor kiderül, hogy a betegség mindenkinek jó. És lehet, hogy furcsa, amit most kimondtam, de higgyük el, a betegség mindenkinek jó. Közelebb kerül az Istenhez a beteg is, meg az ápoló is. És amikor mindenki átéli, hogy a betegség mindenkinek jó, akkor az Isten tehet csodát. Például olyan csodát, és lehet, hogy furcsán hangzik, hogy a beteg meghal, de teljesen megbékélve az Istennel.
1: Ez a nem mindegy.
0: Ez a nem mindegy, hogy megtapasztalja az Isten szeretetét. És tudja, hogy a betegség az nem Istentől jött. Nem kívánunk magunknak ilyen halált? Hogy utána tudhatjuk, hogy föltámadunk? Amikor megjön Jézus másodszor dicsőségesen? Tehát láthatjuk, hogy... Ja igen, és hát a leglényegesebb dolgot még nem mondtam ki. A betegség nem Istentől van. Ugye az elmúlt alkalommal, amikor a sors kérdésről beszéltünk, hogy van sors vagy nincs sors, a predesztinációról csúnya latin kifejezéssel, akkor azt az igét idéztem a római levélből, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát a rossz is. Hát most tulajdonképpen, amit eddig elmondtam, ezt próbáltam érzékeltetni egy betegség kapcsán, hogy úgy a betegnek, mint a hozzátartozónak, ez is a javára válik. Mert közelebb segíti az Istenhez, mert szembefordítja a bűneivel, mert látja, hogy nincs vesztenivalója. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy amikor Jakab ezt írja, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, ez valóban jelentheti a gyógyulást is, a fizikai gyógyulást is. De elsősorban nem azt jelenti, hanem a lelki megtartatást, hogy az örök életet tartja meg, és az örök életre segíti el. És ha valaki a betegsége során eljut addig, hogy leszámol mindennel, hogy úgy tekinti, hogy lehet, hogy a következő percben meghal, vagy pár nap múlva meghal, vagy bármikor meghal. És amennyire az ő lelki ismeretén és világosságán múlik, mindent elrendez. És békés, nyugodt lélekkel készül a halálra. És ha bekövetkezik a csoda, és tényleg életben marad, akkor miért mondja itt Jakab az elején, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében? Nem követel hibát az a beteg, aki ezt igényli gyakorlatilag is. No, nem az utolsó kenetre gondolok, mint egy egyház által kitalált dologra, mert itt nem erről van szó. Hanem arról, hogy gyakorlatilag, hogyha olajjal megkenik a gyülekezet véneit, tehát nem feltétlenül lelkész vagy pap, nem erről van szó, megint csak, hanem a gyülekezet hitben elöljáróit magához hívja, hogy imádkozzanak érte, és ezt elsősorban megint lelkileg kell érteni. Megkenvén őt olajjal, persze nem értjük ezt lelkileg, hogyha nem tudjuk, hogy az olaj kinek a jelképe. De vajon kinek a jelképe az olaj? Nem tudom, tudjuk-e? A Szentlélek jelképe. De Bibliában több jelkép is vonatkozik a Szentlélekre, az egyik legkövetkezetesebben használt jelkép ez az olaj. És mit jelent az olajjal való megkenés? Mit jelent az olajjal való megkenés? Az Ószövetségben egy számomra fantasztikus és csodálatos részt lehet olvasni, mégpedig az egyik legzavarosabb könyvben, már egyesek szerint zavaros könyv, ez pedig Mózes harmadik könyve, az úgynevezett Levitikus könyv. Ebben a könyvben nagyon sok minden ceremoniális rendelkezést olvasunk, az ünnepeket hogyan kell tartani, meg mit jelentenek ez, meg az, meg amaz a szertartás. Ha valaki ezt értetlenül olvassa, és nem tudja, és nem akarja tudni, hogy miről van szó, hát annak tényleg nagyon unalmas és nagyon zavaros ez a könyv. De hogyha megértjük ennek a mögét, a tanítását, ha megértjük, hogy az egész ószövetségi áldozati rendszer, ünnepkör, az mind a megváltásról, mind magáról Jézus Krisztusról, mind a bűntől való szabadításról szól, mind prófétát, előre mondott eseményeket, az a cselekmény sorozat, ebben most nem akarok belemenni, akkor már egészen más szemmel fogja olvasni ezt a könyvet, és ebben a könyvben az egyik leghosszabb leírást találjuk, a leprából meggyógyult ember gyógyulás esetén milyen szertartást kell bemutatni. Ez a harmadik könyv 14. fejezete, egy elég hosszú fejezet. Nem akarom az egész szertartást elmondani, hogy először csak a lepráról, hát ezt azt hiszem azért ennyire közismert, ez a már letűnt betegség, bár újra felütötte a fejét. Néhány évtizeddel ezelőtt hallottam róla, nem néhány évtizeddel, hanem 90-es években hallottam róla, hogy Romániában van lepratelet. Nem tudom, hogy van, ugye? Még most is van. Igen, tehát meg hát keletre, tehát olyan helyeken, ahol higiénia még mindig elég gyenge lábakon áll, ez a szörnyű betegség, ez nem tűnt el. Ez létezik. Duna-deltában. Döbbenetes, mert csak úgy hallottam, de aztán úgy el is raktam magamba, azért néztem rád, mert onnan jöttél. Szóval létezik a lepra. Ez egy szörnyű betegség. Szóval nagyon tényleg a ráknak is, meg mindenféle betegségnek szörnyű dolgai vannak, de hát a lepra, hát gondoljunk bele, hogy elevenen elrohad az ember, lejönnek a tagjai, a füle, meg szóval borzalmas. És akkor úgy várni a halált, mikor szinte szétrohad a teste, hát szóval egy borzalmas betegség. És ebből a betegségből, mert ráadásul iszonyúan fertőző. Ugye el kellett különíteni őket, és azt kellett mondani, hogy tisztátalan, tisztátalan, és a többi. Szóval rengeteg tragédia fűződik ehhez, és a Biblia komolyan rendelkezik a karanténról, komolyan az elkülönítésről, valóban így kellett lenni, de arról is megemlékezik a Biblia, mi van akkor, ha meggyógyul valaki. És akkor elmondja, hogy el kell vinni a papnak, és akkor ezt és ezt a szertartást kell bemutatni, érte? Gyönyörű a szertartás leírása, sajnálom, hogy most nincs rá idő, hogy beszéljünk róla. Utána egy hét múlva meg kellett ismételni egy szertartást, egy másfajta szertartást kellett bemutatni, tehát egy hét még mindig karantén, hogy visszatérje a betegség, tehát tényleg meggyógyult-e, és csak azután mehetett be a családjához, a sátorba. És ennél a szertartásnál a papnak a következőt kellett végeznie. Le kellett ölnie egy állatot a betegért. Az állat leölése egyértelműen Krisztus áldozatát jelképezi. Tehát egy kost kellett leölnie, és a kos vére az Krisztus érte kiontott vérét jelképezi. A beteg azért gyógyulhatott meg, mert Krisztus meghalt a kereszten. Ugye Krisztus, amíg élt, addig leprásokat gyógyított, nem is egyet. És amikor meghalt, az ő halálával gyógyította meg a leprásokat, gyógyultat meg. Ráadásul Ézsaiás könyve a leprát beazonosítja az ember bűnös természetével. Mert azt mondja, hogy az ember teste olyan, ami csupa seb és kelevény, amit be se kötöztek, nem is lágyítottak, borral se mostak ki. Tehát az ember úgy, ahogy van, olyan, mint a lepra. Én sajnos nagyon találó. Az ember, ha ösztönös életet él, és nem találja meg az igazi hitet, és nem a hiszékenységet, ez a betegségeknél különösen nagyon fontos, az igazi hitre rádöbben, hogy érte, Krisztus meghalt, és nem kezd el gyógyulni ebből a leprából, akkor már mondjuk meg, nem saját magát emészti föl a bűneivel? Nem az van, hogy sorra szakadnak le a tagjai, meg a testrészei? Hát ez történik lelki értelemben. Teljesen találó a hasonlat. Na most, amikor megkente ennek az embernek a fülét a pap a kiontott állat vérével, tehát megkente a jobb fülének cimpáját, megkente a jobb kezének hüvelykét, és megkente a jobb lábának hüvelykét, majd utána olajból vett egy marékkal, és a tenyeréből az olajjal megkente a vérre rá, ugyanígy a jobb fülre, jobb kézre, jobb lábra, és a maradék olajat pedig a gyógyult embernek a fejére öntötte, és a fejét is megkente. Most ennek óriási jelentősége van. Először csak a végtagokat, a tagokat mondom, tehát a fül, kéz, láb. Krisztus vére és a Szentlélek mennyei befolyása fogja ezután a leprából gyógyult, tehát a halálra ítélt ember újra éledését, ezután és a következő életét a Krisztus vére és a Szentlélek munkálkodása fogja meghatározni. Csak azt hallgatja meg, ami ezzel összhangban van. Csak amik igazak, csak amik tiszták, csak amik jó hírűek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjatok. Ne a szemetet olvassátok el, bocsánat, hogy Pál apostol szavait használom. Ne azokat a fércműveket olvassátok, amiben van 20-30% igazság, de a 70% az hazugság, meg hamis reménység. Ne ilyeneket olvassatok. Nem azt mondja ezzel ez a szertartás, hogy csak amik igazak, csak amik jó hírűek, csak ami Krisztus áldozatából érthető meg igazán, csak ami az Isten szeretetét mutatja meg nekünk, csak amelyik az igazi emberi életcélokat mutatja fel, azt fogadjátok be. Ez legyen a ti hallásotok. És ez határozza meg a ti cselekedeteiteket. És ez határozza meg a ti járásotokat. A halálos betegségből felgyógyult ember ne az önzését folytassa, hanem vegye úgy, hogy ő már halott. És ha még életben van, most már csak Krisztusért éljen, és csak az embertársaért. Ugye milyen szép halál ez? Egy ilyen feltámadás? Hogy az ember, amikor meggyógyul egy ilyen betegségből, akkor nem azért gyógyult meg, hogy utána újra mehet a kocsmába. Hanem most már tudja, hogy ki gyógyította meg őt, és milyen áron. De az Ószövetségben csak néhány emberre, néhány tisztségre vonatkozott az, hogy a fejét is megkenjék olajjal. Ilyen tisztségek voltak a próféta, a király és a főpap. Tulajdonképpen mindegyik Krisztust jelképezi. Figyeljük meg egyébként, hogy amikor megkérdezi Jézus a farizeusokat, hogy kitől származik a megváltó, mit mondanak neki? Dávid házából. Tehát király lesz. Ezt akarták Akarták is, hogy a megváltó király legyen, mert azt akarták, hogy Jézus vegye föl a tisztségét Dávid trónján, űzze ki a rómaiakat, és Jeruzsálemet tegye a világ fővárosává. És az összes pogány pedig, hát csorogjon a nyáluk, hogy az egyetlen nép, aki üdvözülni fog, az a zsidó nép. Ők meg mind elkárhoznak, mert körülbelül így gondolkodtak a zsidók. Némely keresztény is így gondolkodik. Az ő egyházuk az üdvözítő, a többi az... Az ő egyházuk legyen a világ ura. Vagy az egyházuk első embere. Tehát király. Nyilván, ha valóban Izraelben felkentek királlyá valakit, akkor ezt azért cselekedték meg, hogy a király ezután tudjon róla, hogy nem ő a király. Ő Krisztust képviseli itt a földön. És az ő gondolatai ne az önzésen, mint ahogy sajnos nem így történt, nagyon sokszor, úgy Júdea, mint Izrael királyainál, ne az önzésen, ne a becstelenségen, ne a paráznaságon járjon, ne a hatalom vágyon, ne a sok feleségen, ne a hódításokon, hanem azon, hogy hogyan képviselheti hitelesen, mint lelki vezető az egész Izrael fölött, és mint gyakorlati vezető is, tehát polgári vezető is Izrael fölött az elsőséget. A próféta. Azt mondja Mózes, prófétát támaszt néktek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. Mindegyik zsidó ember tudta, hogy a messiás próféta lesz. Tehát a próféta is tulajdonképpen Krisztus előképe, mert ezek az emberek közvetlen kapcsolatban voltak a mennyel, és a menny rajtuk keresztül az emberiségnek megmentő üzeneteket küldött. Tehát tulajdonképpen Krisztus képviselték, Krisztus küldöttei voltak emberként. Őket is fel kellett kenni, ha valakit prófétának választott az Úr, az előző próféta felkente, vagy főpap, fel kellett kenni, hogy ő is az egész értelmi lényével most már csak Krisztus szolgálja, és nem él az önzésének. Nem úgy, mint Bálám, aki egy darabig az Isten prófétája volt, de aztán az a nyomorult pénz, az megtette a hatását Bálámnál. És adta a rossz tanácsokat, és mennyire ment a maga feje után. Tehát ne ezt tegye, hanem csak az Istennek szolgáljon. És a főpap. Hát a zsidók ezt nem ismerték el. Egyébként ezt zárójelbe jegyzem meg, a zsidók azért nem ismerték el, hogy a messiásnak, főpapnak is kell lennie, mert az még csak jó, hogy király, mert átveszi Dávid trónját. Az jó, hogy Mózes által megjövendőlt próféta, mert Mózes már nagyon régen élt meg, hát hadd legyen próféta, rendben van. Tehát próféta, király az jöhet, de pap, főpap, az nem jó, mert a vallási vezetés fölött van akkor. Ők olyan messiást akartak, akinek ők virigálhatnak. Ha ilyen lett volna Jézus, akkor jöhet. Ezért elfelejtették, hogy a messiás az főpap is. 110. Zsoltár, aztán ezt nagyon sokszor idézi a zsidókhoz írt levél, Pál ezért írta meg ezt a levelet, erről szól, hogy a messiás az főpap is. Tehát a főpap, aki az emberek közül választatott, és a főpapnak tulajdonképpen ez volt a dolga, és az ószövetségi papságnak is, hogy Istent képviselte az egyház, vagy pedig az Isten népe előtt. Tehát az Isten és az emberek között közvetítő volt. Nem olyan értelemben, mint Krisztus, aki egyetlen közbenjáró, nem közbenjáró, hanem közvetítő. Hát magyarul Krisztus szolgálatát ábrázolta ki. A főpap, amikor évente egyszer elrendezte a nép bűneit, akkor saját magáért is vitt be áldozatot, mert ő maga is bűnös ember volt. De ezzel is Krisztus végső bűneltörlő áldozatát és küldetését mutatta be, közbenjárását mutatta be ez a szolgálat. Tehát a főpap az még hatványozottabban Krisztust jelképezi, de akkor mi van a leprából gyógyult emberrel? Hát azért mondtam ezeket a szolgálatokat, ószövetségi szolgálatokat, hogy érzékeltessen. Ha valakit az Isten egy súlyos betegségből felépít, nem azért építette fel, hogy utána végre azt tegyen, amit akar. Nem azt tegyen, hanem azt egyen. Meg hát tegyen is. Hanem azért építette fel, hogy már közelebb hozta magához azzal, hogy eljutott a nyomorúságba, hogy akár a halál is érintette volna az életét, és hogyha már elrendezte a dolgait, akkor most már nem magának éljen. Ha most már tényleg célként ott legyen, hogy ő már nem tehet mást, mint hogy az üdvösséget célozza meg. És nagyon sok embert megpróbál hívni erre az üdvösségre. Hogy Isten szeretetéről bizonságot tegyen. Nem az én akaraterőm gyógyított meg, hanem az Isten méltatlanságom és akaratgyengeségem ellenére gyógyító hatalmával megsegített. Az orvos gyógyított meg, és hálás vagyok az orvosnak, de az orvos az Istentől kapta, akár tudta, akár nem, a tehetségét, a képességét, a tudását, hogy meggyógyítson. Ha valakinek ez a szemlélete, akkor ez át fog ragadni másokra, és még a csüggedt betegeket is lelkesíteni fogja.

után, amikor fiatalok önkezükkel vetnek véget életüknek, 8-10 éves gyerekek, mert nincs életcéljuk. Nincs miért élni. Nem betegek. Nincs értelme az életnek. És amikor valakit meglep egy betegség, és emiatt az evilági élettere beszűkül, és a terveket is alaposan föl kell számolni. De felcsillan előtte az örök élet reménysége, ahol határozottan szó szerint ezt írja a Szentírás, hogy betegség nem lesz. Ez tud igazi célt adni az embernek? Még egy haldoklónak is? És én úgy gondolom, hogy itt van az igazi hitnek szerepe, hogy mi ne csak e földi távlatokban, méretekben gondolkodjunk, hanem nagyon is gondoljunk arra, hogy igaz, hogy egyre több lesz a betegség, egyre több lesz a nyomorúság, és most már elárulom, persze, hogy sátán okozza a betegségeket, de mit gondolunk, miért okozza ezeket? Mert emberölő volt kezdettől fogva, és mert egyfelől a betegségekkel tudja a leginkább lejáratni az Isten jellemét, mert sajnos nagy többségében az emberek, mivel nem tudnak mit kezdeni a betegségekkel, meg a hirtelen jön bajokkal, meg katasztrófákkal, emiatt az Istent okolják, hogy miért engedi meg. Másfelől pedig, idézőjelbe teszem, mert nem igaz, de gyakorlatilag ez az emberek tapasztalata, Sátán gyógyító hatalmát, tehát ez nem gyógyító hatalom, gyógyító hatalmát fitoktatja. Ő maga okoz olyan betegségeket, ami az ő általa befolyásolt csodagyógyító meggyógyítja, és azt mondja, tessék, itt van. És akkor mutogatják a csodagyógyítók, természetgyógyászok, hogy itt van, tessék, megnézni a kórházi papírjait, ennyi és ennyi, ezért meg kellett volna halnia, itt van, tessék, él. Tízezrek, százezrek dőlnek be. Érzik, hogy a beteg végtagjaiban már fölment a vérkeringés, amikor Krisztus nevében valaki megáldotta őket. Elhagyják a gyógyszert. Egyre jobban vannak, aztán meghalnak. Tömegestől. Egyet meggyógyít csalással, hogy tízezreket becsapjon. Megnézte az egyik barátom, akinek az édesanyja sajnos meghalt tüdőrákban, és hát amikor hát a műtétnek mindenképpen be kellett következni, ezt nem lehetett volna elhagyni, mert olyan rossz helyen volt, és olyan nagyméretű volt a daganat. És aztán abban reménykedett, hogy ha kikerül a kórházból, akkor majd hát megpróbál körülnézni, hogy ne kelljen kemoterápiát és a többit végig szenvedni, hogy milyen gyógymódok. És nézte az interneten az összes felkínált lehetőséget, és bizony egymás után pipálta ki őket. Mert a legtöbbnél nem voltak ott a klinikai tesztadatai. Nem voltak ott. És ha valamelyiknél ott volt, dicsimuszokat mondtak a gyógymódról, és alig volt eredmény. Veszélyes dolog. Veszélyes dolog. A legtöbb csalás. És itt most azért mégiscsak néhány dolgot, alapelveket szeretnék elmondani az igazi, természetes gyógymódról. Talán így mondanám, hogy nem természetgyógyászatról. Természetes gyógymódról. Ez pedig Mózes második könyve 15. fejezetében találhatjuk, a 26. versben. Ezt még az Izrael kivonulásakor mondja az Úr, amikor már a keserű vizénél édessé változtatta az Úr a vizet. Ha te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Figyeljük meg, azt mondja, hogy figyelmesen hallgatsz az Isten szavára. Azt cselekszed, ami kedves a szemei előtt. Ha el tudjuk fogadni az Istent, mint teremtőnket, tehát aki ő alkotta a világot, most azt gondolhatjuk, hogyha
Isten teremtette

0: világot, és hát ezt csodálhatjuk, mert hogyha megnézzük az élőlények életét, vagy a működését, hogy mi hogyan működik, hát fantasztikus, hogy mik vannak. Tehát olyan dolgok, amik egyszerűen azt bizonyítják, hogy ez egy nagyon nagy badarság, amit 200-300 éve hajtogatnak, és ma már általánosan elfogadott a tudományos világban is, hogy magától jött létre az élet. Ez nem igaz. Tehát ez csak Isten alkothatta. De hogyha Isten teremtett minket, akkor azt kérdezem én, hogy mondjuk az emésztésünk, a testmozgásunk, a csontfelépítés és a többi, ezeknek a törvényeit nem Isten alkotta? Dehogy nem. Tehát akkor mi a betegség? Tulajdonképpen a betegség az nem más, mint mikor ezeknek a törvényeknek ellentétes cselekedet, magatartás, körülmény, ugye ezeket szembesít. És akkor a betegség mi? A törvényszegés elleni tiltakozás. A szervezet tiltakozás a törvényszegés ellen. Igen ám, csak hogy Isten olyan fantasztikus testtel alkotott meg minket, hogy ezek a tiltakozásoknak ott vannak az ellentiltakozásai a szervezetben, tehát öngyógyító képessége van a szervezetnek. Igaz, ezt használják a hinduk is, az öngyógyítást, csak én itt mást értek alatta. Itt az Isten által betáplált öngyógyítás van, hogy mondjuk egy immunrendszere van egy szervezetnek, vagy például a bőrünk, egyszerűen fantasztikus, hogy micsoda kémelhárító rendszer a bőr. Tehát amennyi fertőzést ez visszaver, vagy a nyálképződés, vagy a szőrök a fülön, vagy hát annyi minden van, ami egyszerűen mind azt szolgálja, hogy jön valamilyen támadás, és hogyan lokalizálja a szervezet. Tehát van ilyen. Akkor mi a gyógyulás? Történt valamilyen törvényszegés, és ez a törvényszegés legtöbbször, mert milyen érdekes, van bőrünk, pislogunk, könnyezünk, tehát sok minden védekező rendszer megvan, a szőrzet, az izzadság és a többi, ezek mind szolgálják az ember egészségét, és van egy hely, egy picin kis nyílásunk van, ahol nincsen védekező rendszer, nincsen zsilip. Tudjuk, hogy melyik ez a picin kis nyílás? A szájunk. Ennek a védekező rendszere itt van. Mert azt fogjuk megenni, amit itt eldöntöttük, hogy megeszünk. És nem biztos, hogy azt, ami itt ízlik. Nem? Tehát a védekező rendszer az a tudatos, szabad választás, a gondolkodás. És ezért a betegségeknek 60-80%-a itt megy be. Itt megy be. De most visszatérve erre az igére, ha mindenben odafigyelsz az én törvényemre, és hogyha ez a törvény át lett hágva, bekövetkezett a betegség, akkor mi a helyes gyógymód? Hogy ezt a helyreállító munkát, a szervezet öngyógyító képességét, a természet erőfeszítéseit gyorsítsuk meg, segítsük elő. Hiányzik valamilyen elem, vagy valamilyen anyag a táplálkozásunkból? Pótoljuk. Például, hadd mondjak el egy csodaszert. Ez tényleg rengeteg betegséget gyógyít. Ellentmondok önmagamnak, azt mondtam, hogy ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy... De ez szinte minden betegséget gyógyít. És figyeljük meg, ajánlom, hogy méghozzá úgy figyeljük meg, hogy papírral, ceruzával, egyszer próbálják ki. Megisznak egy pohár vizet, és húzzanak egy spigulát. Jó?
1: Igen.
0: És utána este számolják össze, hogy mennyit ittak. Jó?
1: Sokat kellene.
0: Ajaj! Emberek szedik be a pirulákat a fejfájás miatt. Pedig megígértem, hogy nem beszélek egészségügyről, de nem bírom ki. Ugye? Ahelyett, hogy innának.
1: Igen, és már is a keringés
0: minden. Alacsony a vérnyomás, szédülök. Hát igaz, hogy nem ittam már fél napja, de hát... Tegnap is ettem levest. Bár ne ettem volna meg. Szóval... De nem így van. Aztán sokkal mondja, persze, mert a víz is fertőzött. Hát minden fertőzött, persze. Hát lehet kapni víztisztítókat. Tudom, meg nekem is van otthon egy egyszerűbb. Nem ezen múlik. Higgyék el, nem ezen múlik. Tudom, hogy kár tud okozni azért az a csapvíz, mikor túl kemény, meg ilyen, meg olyan. De ha nem isszuk meg, akkor még nagyobb kárt okoz. Akkor még nagyobb kárt okoz. Persze, hogy minél szabadabb egy víz, tehát minél tisztább, például ásványvizet sem ajánlatos rendszeresen és folyamatosan inni, mert tele van olyan fémekkel, nyomelemelekkel, semmire szüksége nincs a szervezetnek. Le van kötve. Nem tudja lekötni igazán az anyagokat, és nem tudja kihordani a mérgeket. De az ivás, a minél tisztább, a forrásvíz, amíg tiszta, minél tisztább vizet, vagy a tisztított vizet, de ha nincs ilyen a csapvizet, ha iszunk vizet, annyi betegséget megúszhatunk, hogy még. De hát megmondta Mózes, hogy igyunk vizet. Értek, az Isten megmondta, hogy igyunk vizet. Tehát nem, mert a gyümölcsöket úgy alkotta meg, hogy tele van folyadékkal, nem? És sorolhatnánk, hogy mi mindent. De ilyen egyszerű gyógymódok. Igen, vannak ilyen gyógymódok. Például, hát kiváló fertőtlenítőszereket lehet kapni. Igaz, hogy jó büdösek, meg igaz, hogy csomó mellékhatásuk van, de kiváló fertőtlenítőszereket lehet kapni. Pedig van egy olyan fertőtlenítő garnitúránk, hogy elképesztő. Úgy hívják, hogy napfény. Nem? Egy egyszer Szoleter Karcsi tartott előadást ebben a témában, aztán elmondta, hogy a napimádók ellen szólt, hogy akik pucéron kifeküdnek órákig a napra, ezt ne tegyük egyébként semmiképpen, mert azért az ózonjuk is itt van, tehát azért ez probléma ma már. Aztán mondta, hogy napi 10-12 perces naposztatása a fejnek, az arcbőrnek bőven elég a B-vitamin bevitelhez. Tehát nem kell itt órákig, napokig kint lenni a napon. Rám nézett, hát akkor még sokkal több hajam volt. Azt mondja, jó van neked 18 perc, Laci, mert a szakállt akar sokat. És hogy akkor még nem voltam ennyire kopasz. Mennyire egyszerű dolog. Érdekes, nagyanyáim kirakták a paplant meg a húzatot.
1: Igen, igen, a napsugárzat megdagad.
0: És megcsináljuk, hogy egy-egy náthás betegség után kitesszük a nap. Nem tesszük. Elmulasztjuk. Inkább berakjuk abba a büdös klórba, bocsánat. Szóval mindenféle vegyszerbe mossuk, ahelyett, hogy kiraknánk a napra. Aztán ott van például a csontritkulás egyik legnagyobb ellenszere, a mozgás. Bennülünk az autóba, ott ülünk a számítógép előtt, már ülve csinálunk mindent, meg állva, meg fekve. Mozgás. A legjobb gyógytorna a világon. A kerti munka. Nem feltétlenül robotkapával. Nem? Kint a jó levegőn. Közben gyönyörködik a szem a termésben, és a többi. És akkor gondolkodik az ember a gaz kihúzigálásával, hogy az micsoda lelki jelentése van ennek, ha ismeri a Szentírás, nem? Mennyi, mennyi? És amikor az ember bizalmat helyez abban, elvetettem, megkapáltam, kigyomláltam, párok. Írja a Szentírás, nem? Hát a földművelő megvárja, mert ki fogja beérlelni a termést? Hát az esővel, a napfényel, majd az Isten. Így van?
1: Biztos.
0: Kártevők elleni küzdelem. Tehát a mozgás. Aztán ott van a mértékletesség, a mai hajszolt világban. Egyik állás, másik állás, ilyen mellékállás, olyan munka, amolyan munka. Hol van a mérték? És miért ennyit dolgozni? Miért attól? Miért? Igen, álmában is áld eleget 127. Zsoltár, bizonyán.
1: Nem kell reggelt.
0: Hiába, igen, a 127. Zsoltár, jó, nekem nem is ez jutott eszembe, Ézsaiást akartam idézni, de akkor már elmondom. Azt mondja, hogy hogy kezdődik? Várjál csak. Tessék? Igen, ezt tudom, de nem tudom, most kiment a fejemből, mert... De már is. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a város, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnetek. Fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában áld eleget. Panaszkodunk, mert válság van, meg feszültség van, meg rengeteg pénzt kell fizetni, meg esik a forint, meg drága a benzin. Panaszkodunk. Ézsaiás azt mondja, miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? Nézzünk csak be a ruhás szekrénybe, meg a spájzba. Mi az a zseniális, fantasztikus háztartási készülék, amit az életben nem tudtunk használni, de megvettük, mit tudom, x ezer forintért. De semmire nem jó.
1: Hát igen, ilyen is van.
0: Nem? Mennyi fölösleges dologra kiadjuk a pénzt, nem? És hol vagyunk mi a szegénységtől, meg a nyomortól? Mértékletesség. Ha mértékletes vagyok, akkor naponta csak egy deci bort iszom. és reggel pálinkát. Ma így gondolkodnak az emberek, nem? Ez a mértékletesség. Ugye én nem vagyok részeges, én mértékletes vagyok. A Biblia nem így gondolkodik. A mértékletesség az, hogy amiről tudom, hogy árt, abból semmit. És amit tudom, hogy... Melyik? Picit, persze. Tetszik tudni, mit mond el a Biblia? Elolvassam? Júj! Példabeszédek könyve 23. fejezete. Szörnyűliket ér. A bor csúfoló. A bor részegítő. Úgy érzi magát az ember, mint a árbócfa tetején, mikor imbolyog a hajó. Aztán mikor ki... Hát persze, túlzás.
1: Aki túlzásba viszi, nem. Egyet itt se szabadnál.
0: Minden szabad nékem, de nem minden használ. Ezt írja Pál apostol. És hogyha egy deci bor 10 000 agysejtet kivégez, akkor nagy a valószínűsége, hogy nem használ. Ellenben rendkívül finom piros mustunk van még mindig otthon. Sokkal értékesebb. Mert az erjedés, én azt szoktam mondani, volt alkoholista barátaim, akik még most is alkoholisták, hogy én nem büdös, romlott állapotában iszom meg a szőlőlevét, hanem még romlatlan állapotában. Mert a bor, az már megbudjant egyszer. Tehát a mértékletesség a Biblia szerint az a minden nemű káros italtól, ételtől való teljes tartózkodás, és az egészséges életet tápláló táplálékokból a mértékletes fogyasztás. Nagyon-nagyon önuralom gyakorló képességeket. Aztán táplálkozás. Hát ismeret hiány, majd megtetszik ismerni jobban, és akkor majd.
2: Azt mondta a orvosi doktor úr, Magyarországon nincs olyan gyógyszer, ami ne bírná el a kérdeci vörösbort, mert az fontos.
0: És ki mondta azt, hogy gyógyszert kell szedni? Hát ezt én nem mondtam.
2: Csak ezt a doktor úr, nem mondtam.
0: Az egyik különlegességem ez volt a kórházban, hogy 56 éves vagyok ugyan, és kérdezik gyógyszert, mit szed? Mondom, semmi. Soha nem szedett? Nem. Hát te már C-vitamint szedtem benne éladást. Hát nem, gyógyszert nem. És ez ma már nem divat, hogy 50 éves korban valaki nem szed gyógyszert. Hát a gyógyszerek mellé jó, akkor lehet inni bort, mondjuk így. Mondta a doktor úr, cigaretta szünetben, ugye? Szóval ön mindegy, nem akarok senkit bántani, de lényeg az, hogy ezeket egyért, tehát a mértékletesség, az egészséges mozgás, az egészséges mindennel, az egészséges arányok megtartása, pihenés. Van a Bibliának tanácsa a pihenéssel kapcsolatban. Azt mondja, 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, 7. napon pedig pihenjél meg. Minden 7. napot az Úr szombatját naplementétől naplementéig különítsd el, és akkor ne dolgozzál, ott a pihenés. Azon kívül a túlhajszolt munkával szemben a pihenés. Az a munka, amit nem az Isten jelölt ki az én számomra, azt el kell végeznem? Tehát akkor nincs olyan, hogy az embernek állandóan pörögni kell, akkor elképzelhet, hogy a Zsoltárosnak igaza van, hogy jó reggel elégíts meg a te kegyelmeddel. A pihenéshez hozzátartozik az is, hogy megpihenni az Úrban. Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Amikor az ember így tudja kezdeni a napját, hogy reggel pihenve kezdi, mert nem rögtön beindul, mint egy motolla, aztán rohan ide, oda kapkod, elkésnünk borzasztó, gyorsan bekapkodni reggelit, ha egyáltalán eszik, és rohanás. Nem. Fölébredtem, megmosakodtam, elrendeztem a dolgaimat, és leülök pihenni a fotelba, fohászkodom, kérem a Jóisten segítségét, hogy legyen ott az ő lelkével, és előveszem a Szentírást. És utána, amikor gondolkodtam, elolvastam, vagy ezt a kis könyvecskét olvastam, akkor nyugodtan letérdelek, és végig gondolva a napomat, és végig gondolva a terveimet, a hatalmas mindenhatót megszólítva, mint a mennyurát, aki mégis méltatlan emberekkel foglalkozik, elétárom a terveimet, hogy az ő akarata szerint az megvalósuljon, vagy meghiúsuljon. Jót tesz az egészségünknek?
1: Biztos. Ha megmutatom nem? Maga.
0: És este a kis hipnotizőr helyett megint előveszek egy könyvet. Tudjuk ki a kis hipnotizőr, ugye? Szabad nézni, csak nem kell bekapcsolni, akkor semmi baj nincs. Egy virágot is lehet rátenni nyugodtan.
3: Abba.
0: Persze.
3: Jó, nagyon,
0: nagyon jó. És jobban érzi magát?
3: Így van.
0: És ez az emberben tisztítja az Isten képet, az emberrel megláttatja ez a nyugodt élet, az emberek felpörgetett életéhez képest, ez a nyugodt élet megláttatja a kötelességét, a feladatát, és növeli az egyik legnagyobb orvost az ember életében, orvosságot az ember életében, az Istenbe vetett bizalom. Mert visszatérve a súlyos betegségekre, ha megrettenünk, ha kétségbe esünk, ha nagyon fáj, ha nem tudunk mit kezdeni ezekkel a gondolatokkal, amit akármit most elmondtam, keressük, hogy miért kellene bíznom az Istenben. Hogy miért tudom, hogy nem tőle jön, hanem Sátán azért okozza ezt, hogy én pont azért, hogy elforduljak az Istentől. És ha megnyertem az Istenbe vetett bizalmat, akkor mit számít az, hogy életben maradok, vagy nem? De az Istenbe vetett bizalom azt is mondathatja velem, hogy nekem azért kell életben maradnom, hogy dicsőséges legyen az Úr neve, hogy meggyógyított, és hogy másokat is arra biztassak az immár halálos betegségből felgyógyult életemmel, hogy helyezzék a bizalmukat az Úrba. És ha mégis az Úr jobban látja azt, hogy mondjuk én már nem bírnám ki azt a tortúrát, vagy azt a veszedelmet, ami következni fog, akkor pedig megengedi, hogy ez a betegség végezzen velem. De hogyha Istenbe vetett bizalommal történt ez meg, mennyire megkönnyítem a hozzátartozók szenvedését. Mert majd ez is témánk lesz, ugye a halál. De hát a halálnál nem az szenved, aki meghalt, pedig őt siratják. Az szenved, aki életben maradt. Így van? De hogyha valaki úgy maradt életben, hogy tudja a hozzátartozójáról, hogy ő megnyugodott az Istenben, azért ez a szenvedés, ez jóval kisebb tud lenni. Ez széppé tud válni az ember életében. Sátán azért találta ki a betegséget, hogy minket megnyomorítson, és az Istentől eltávolítson. De az Isten meg azért engedi meg a betegséget, meg a halált is, hogy mi ismét megtaláljuk őt. És még inkább vágyakozzunk az igazi örök élet után, ahol már nem lesz betegség, szenvedés és halál. És ha még mindig nagyon fáj a betegség, akár a betegnek, akár a hozzátartozónak, akkor hadd zárjam le ezt a mai estét egy rövid kis verssel. Azt hiszem, tavaly is elmondtam már, de ez most nagyon ide vág. Ez a William Blake Mások bánata. Ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, míg könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét. És még meg nem enyhülünk, mellénk ül, és sír velünk. Nekünk ilyen megváltónk van. És az ilyen megváltóba vetett bizalom a legnagyobb betegségben is, akár velünk, akár másokkal történik meg, ünnepet tud csinálni, és Isten közelséget tud teremteni. Nagyon szépen köszönöm a...
4: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Ismeretlen szerző, nem ejt hibát. Németből fordította Túrmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s írgalma kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjen át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Először egy verssel kezdeném, vagy az nem is verssel, hanem egy kis aforizmával, egy kis gondolattal, amit Simon András a Szeretet közelben című kötetében jegyzett le, egy körülbelül 10 évvel ezelőtt megjelenő könyvében. És ahhoz a témához illik ez a vers, amit át kell gondoljunk, hogy hogyan találhatunk vissza az Istenhez, vagyis a visszatalálás bizonyossága a címe a mai előadásunknak, és én talán egy kicsit úgy változtatnám meg, hogy az elfogadás bizonyossága, vagy az Istennel való közösség megtalálásának a lehetősége. Így szól ez a vers Simon Andrástól, vagyis félig vers, félig gondolat. Isten kötőjel közelben. A rólunk elfelejtkezni látszó, tőlünk mérhetetlen távolságra lévő, elérhetetlen teremtő, ugyanúgy hívő életünk része, mint a minket meleg, anyaöl biztonságba rejtő személyes Isten. Nagyon elgondolkodtató gondolat, hogy a rólunk elfelejtkezni látszó, tőlünk mérhetetlen távolságra lévő, elérhetetlen teremtő, ugyanúgy hívő életünk része, mint a minket meleg, anya öl biztonságba rejtő személyes Isten. Ugye azt hiszem, mindannyiunknak van erről tapasztalata. Mindannyian hívő életünk során tapasztaljuk, hogy időnként az Isten olyan elérhetetlen távolságba kerül tőlünk, olyan megfoghatatlan volt, aki azt is felvetette, már 10-15 éves hívő élete során, után, hogy vajon van Isten? Egyáltalán van Isten? Ugye ezek félelmetes kérdések, talán számunkra is időnként megfogalmazódhat, de nem csak számunkra, hanem a Zsoltár is. A Zsoltárokban is nagyon sokszor találkozunk ezzel, viszont nekünk ma avval kell foglalkoznunk, hogy ugye a visszatalálás bizonyosságát hogyan nyerhetjük el. És én még a bevezető gondolatban tehát azt is felvetném, hogy mindannyiunknak fontos ez a kérdés. Mindannyiunkat érdekel ez a téma. Mert éppen a Laodiceai levélben, mint hogyha azt fogalmazná meg Jézus, hogy az ajtón kívül áll és zörget, és várja, hogyha meghalljuk az ő szavát, akkor beengedjük, és ott velünk vacsorál, és mi ő vele. Mert hogy egy laodiceai népre az jellemző, hogy, hogy kizárta Krisztust az ajtón kívül, és talán nem is tart igényt arra, hogy belépjen az életébe, hiszen a jellemzés úgy szól, hogy azt mondod, hogy gazdag vagy, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Azért teszem fel így a kérdést, hogy ez a kérdés valóban mindannyiunkat feszít-e, mert az első alkalmakon is már arról szóltunk, hogy a hívő élet nem élet az Istennel való közösség nélkül. Akkor van, valóban vágyunk ezt a kérdést megválaszolni, és ezt tapasztalatban, gyakorlatban is átélni, hogyha a kereszténységet úgy fogalmazzuk meg, hogyha a hívő életet úgy fogalmazzuk meg, hogy létkérdés számunkra az Istennel való közösség. Hogy nem csak egy dolog, egy szép élményt élhetünk át ezzel, hogy visszatalálunk az Istenhez, és bizonyos, hogy visszatalálhatunk, hanem ez a lényege az egész vallásunknak, ez a lényege a hitünknek, és bármiről is szól a Laodiceai levél, mi szeretnénk Krisztussal a közösséget megtalálni, szeretnénk a bizonyosságot elnyerni, hogy ő szeret bennünket, és hogy a vele való közösség az valóság, és hogy az az igazi boldogság. A Római levél 8. fejezet 16. verse is ezt fogalmazza meg, hogy a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Isten fiai vagyunk. Hogy az igazán, akiket Isten lelke vezérel, mondja a Pál apostol a Római levél 8. fejezetében, azok Istennek fiai, és hogy ez valósága az életünkben, erről egy bizonyosságunk kell, hogy legyen az ige szerint, mert a lélek is bizonyságot tesz, meg a mi lelki ismeretünk is bizonyságot tesz, a kettő együtt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ezt a bizonyosságot kell mindenképpen az életünkbe központi kérdéssé tenni, hogy vajon megvan, vagy nincs meg. Ha nincs meg, akkor keresni kell, és azt gondolom, hogy akkor meg kell keresni az útját, hogy ezt a bizonyosságot elnyerjük. Három csoportot különíthetünk el, hogy tulajdonképpen mi hogyan is viszonyulunk Istenhez, azonban mielőtt erről a három csoportra rátérnék, még a Pötyike prédikációjára szeretnék visszautalni, mert a legfontosabb gondolat, amit ő kimondottán a prédikációja végén, hiszen ő arról beszélt, hogy a visszatalálás reménysége, nekünk a visszatalálás bizonyosságára kell eljutni, és a visszatalálás reménységénél azt fogalmazta meg a végén, hogy nem a bűneink választanak el Istentől, hanem a bűnhöz való viszonyunk a nagy kérdés, hogy Istennel közösségben vagyunk-e, vagy nem. És ez a bűnhöz való viszony kérdés, ez három csoportra osztható, hogy mi hogyan viszonyulunk a bűnhöz, és gyakorlatilag az életünkben mindannyian ezzel a három problémával küzdünk, hol egyikkel súlyosabban, hol kevésbé, de mindannyian valahogy a bűnhöz való viszonyunkban ezt a három utat testesítjük meg, vagy valósítjuk meg az Istennel való kapcsolatunk kérdésében. Nagyon sokszor kaphatjuk magunkat azon, hogy az Istennel úgy is közösségben lehetünk, ha egy kicsit kis bűnöket megengedünk az életünkbe. Vannak olyan kis bűnök, amik talán úgy beleférnek az Isten és a köztünk lévő közösségbe is, hiszen ezeket mi nem tartjuk olyan nagynak, és abban bízunk, hogy Jézus sem tartja nagynak, és attól még közösségünk van vele. Vannak persze úgy is, vannak olyanok, akik nem vesznek komolyan, nem vesszük komolyan annyira a bűnt, hogy előfordulhat az a mi életünkben, hogy talán tudatosan is megengedjük magunknak, hogy bizonyos rossz dolgokat elkövessünk, és úgy gondoljuk, hogy az Isten ezt elfogadja, és így is szeret bennünket. Nyilvánvaló, hogy ez a közösség így nem működik Isten részéről, és ez csak egy látszat közösség, így nem találhatunk vissza hozzá, ha ezt fenntartjuk tartósan, ezt az állapotot. Szóval a másik eset, akik megint csak jócskán lehetünk ebben a csoportba tartozók, hogy vannak, akik úgy vágyakozunk vissza az Istennel való közösségbe, úgy vágyunk vele közösségbe jutni, hogy mindent megteszünk azért, hogy kiérdemeljük a kegyelmet, kiérdemeljük az ő közösségét. Így is mondhatnánk, hogy úgy próbálunk Istennek tetsző életet élni, hogy amit csak a kegyelem által lehetne, amit csak az Istennel való közösség által működhet. Mikeás próféta is ugye megfogalmazza azokat a híres mondatokat 6. fejezetében, hogy mivel menjek az Úr elébe, ezernyi kosok kövérjével, sok-sok véres áldozattal, vagy mivel menjek elébe, mivel tetszek neki, mivel hajlongjak az Úr előtt, hogy elfogadást találjak. Azt hiszem, hogy ezen is el kell gondolkodnunk, ezt mind csak gondolatébresztő, bevezető gondolatnak szánom, hogy az Istennel való közösséget időnként, vagy a visszataláláshoz való utat úgy képzeljük el, hogy bizonyos dolgokat meg kellene tennünk, hogy az Isten visszafogadjon, és az Istenhez visszataláljunk. Vagy jobbá kéne tenni az életünket, rendbe kéne tenni bizonyos dolgokat az életünkbe, meg kellene gyógyulni, rendes embernek kell lenni, és akkor majd az Isten visszafogad bennünket, mert hát nem lehet akárhogy az Istenhez visszajutni. Holott Jézusnak ismerjük ezt a rendkívül fontos mondását, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeket jöttem hívogatni. Azokat jöttem hívogatni, akik nem akarnak először meggyógyulni és úgy az orvoshoz menni, hanem akik érzik, hogy szükségük van az orvosra, és ezért mennek hozzá. És a harmadik csoport, és itt is a bűnhöz való viszony kérdéséről van még csak szó, a harmadik csoportba pedig azok tartoznak, ahova magamat leginkább sorolnám az előzővel együtt, hogy úgy érzik, hogy a bűn elválaszt Istentől bennünket, és akármit teszünk, nem biztos, hogy Isten megbocsátja a bűneinket. A 77. Zsoltár, és ez nem hiszem, hogy csak rám jellemző, a 77. Zsoltárban Dávid is ezt fogalmazta meg, talán kicsit mi is idézzük fel ezt a Zsoltárt. A 77. Zsoltár szerintem sokunk gondolatait kifejezheti, amikor az Istenhez való visszatalálás bizonyosságát szeretnénk megtalálni, hogy vajon milyen is az. Sokszor imádságban élhetjük át, hogy valahogy nem jutunk bizonyosságra. Nem jutottunk el az Istennel való közösségre imádságaink során. Vajon miért nem? Vagy nem tapasztaljuk az Isten jelenlétét, azt a jelenlétet, amit ugye itt a Simon András gondolatai között is megfogalmaz, hogy a minket anyaöl biztonságba rejtő személyes Istent. Ki nem tapasztalta volna az imádságai során, amit így fogalmaz meg Dávid a 2. verstől, a 77. Zsoltárban, szavamat Istenhez emelem és kiáltok, szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel, szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást bevenni, Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem, Szella. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről, megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem, mit kutat az én lelkem? Avagy mindörökké elvete az Úr, és nem lesz-e többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyott-e az ő kegyelme, vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre? Igen, sokszor talán megfogalmazódik a kérdés, még ha nem is mondjuk ki így szavakkal, hogy szeret még engem az Isten ennyi bűn után? Ennyi hiba, ennyi jellemhibámmal együtt? Még mindig szerető Istenem van-e, aki elfogad engem, és biztos lehetek abban, hogy közel von magához, és megáldja az életemet? Szerető Istenem van-e, vagy egy távolságtartó Istent élek át időnként, aki a bűneim miatt távolságot tart tőlem, és amíg le nem dolgozom, amíg jobbá nem leszek, amíg valahogy egy kicsit jobb emberré nem válok, addig nem fogad el. Mondjuk azért Kedves feleségemmel szoktam beszélni erről, hogy azok számára gyakran előjöhetnek ilyen gondolatok, akiknek a családi hátterében netán nem volt olyan szülői szeretet, szülői háttér, amiben olyan feltétel nélküli elfogadást tapasztaltak volna, ahol szülők elváltak, vagy ahol nem tudták a gyerekeket úgy szeretni, vagy mi is lehetünk úgy, hogy nem tudunk feltétel nélkül szeretni. Valamit mindig csinálni kell, hogy elfogadjanak. Valahogy jónak kell lenni, valahogy jól kell kinézni, valahogy meg kell tenni az embernek azokat a lépéseket, hogy az emberi világban szeretetet kap, szeretetre találjon, vagy elfogadásra találjon. És ezt nagyon könnyen kivetítjük az Isten képünkbe is, hogy hát elfogad-e az Isten az a sok-sok temérdek bűn, amit én egy nap, nem csak egy nap, de az elmúlt évtizedeken keresztül is elkövetek, tényleg teljesen elfogad és szeret így is, ahogy vagyok. És itt szeretnék utalni egy bizonyságtételre, hogy milyen sokszor veszi el Sátán tőlünk az igazi Isten arcát, az igazi Isten képét, az Isten szeretetét, és Sátán próbálja elhomályosítani számunkra azt az Istent, aki bizonyosan elfogad bennünket, és szeret bennünket bűneink ellenére is. Olvasnám ezt a bizonyságtételt a 456. oldalról, az 5. kötetből. Nem egyedi eset, hogy Ellen White ilyeneket ír egy bizonyos testvérnek. A 456. oldalon ezt írja egy bizonyos kedves P. testvérnek. A leveledből látom hitetlenségedet, kételkedsz, hogy van-e reménység a te esetedben. Mint Krisztus követe mondom neked, reménykedj Istenben. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Meríts bátorságot ebből a kegyelmes ígéretből, és utána ezt mondja, Sátán akárhányszor elismételheti előtted, hogy bűnös vagy, mégis felelheted neki, igaz, bűnös vagyok, de Krisztus azért jött a földre, hogy üdvözítse a bűnösöket. Azt írja utána, Sátán lesben áll, hogy elrabolja tőlünk Isten becses ígéreteit. El szeretné távolítani tőled a remény utolsó halvány pislákolását, a fény utolsó sugarát is, de te ne engedd. Gyakorold hitedet, harcold a hit nemes harcát, küzd meg a kétségekkel, ismerd meg az ígéreteket. Azt gondolom, hogy a hívő életünknek az egyik legnagyobb kérdése, hogy szerető Istennel való közösségben éljük-e a hitéletünket, vagy vallásos gyakorlatokban megfelelni akarunk-e az Istennek. Ez tulajdonképpen a hitünk boldogságának és a kereszténységünk hitelességének a kérdése, hogy mit látnak rajtunk az emberek, milyen hívő életre kapnak kedvet, vagy megy el a kedvük az embereknek, ami életünk láttán, hogy mi erőlködünk, igyekszünk egy jobb életet élni, és aztán sokszor vallunk kudarcot, vagy csak látszólag élünk győzelmes életet, magánéletünk pedig romokban van, vagy pedig azt látják az emberek, hogy ezek az emberek valahogy vagy egy olyan meleg szeretet forrásból élnek, hogy úgy bizalmuk van, örömteli az életük, megelégedettek, és tudnak mindig ráhagyatkozni erre a szerető Istenre, mert tudják, hogy bármennyi bűnt is elkövethetnek, az a szerető Isten nem veti el őket. Nem akarok ilyen karizmatikus irányba természetesen elmenni, vagy azt mondani, hogy a bűnkérdéssel ne foglalkozzunk, hanem most itt arról szól, ugye ez a harmadik pontban, ez a bűnhöz való viszony, hogy mi nem hisszük el sokszor, hogy az Isten megváltása teljesen tökéletes minden bűnünkre, és mi megnyugodhatunk mindig az ő kegyelménél, az ő kegyelmében és a keresztnél. A vergődéseimről, és azt hiszem mindannyiunk vergődéseimről szeretnék néhány gondolatot felidézni, hogy mi kell ahhoz, hogy ezen a vergődésen túljussunk. A visszatalálás első lépcsőfoka mi kell, hogy legyen? Hogy le tudjuk tenni ezt a, azt, hogy mi megjobbulunk, és akkor elfogad az Isten, és visszatalálhatunk hozzá. Azt, hogy, hogy túl nagyok a bűneink ahhoz, hogy, hogy az Isten elfogadjon bennünket. És a harmadikat nem is mondom, mert ott nincs küzdelem, hogy a bűneinkkel együtt biztos Isten szeret, csak hát az életünkön ez nem látszik. Szeretném felidézni a tékozló fiú sokat emlegetett példáját, hogy a tékozló fiú honnan talált biztos visszautat az atyához, hova kellett jutnia. A tékozló fiú is vergődött egy darabig, de egy mondat a tékozló fiú szájából, hogy a reménység kezdett feltámadni benne, hogy hát mi adhat reménységet arra, hogy az atya vissza fog fogadni, és hogy nekünk ott a helyünk, és nekünk nincs is más utunk, akármilyen elveszett és nyomorultak vagyunk is, amikor a tékozló fiú azt mondja, hogy az én atyámnak házában a béresek is bővölködnek, én pedig itt éhen halok meg. És amikor az ember ugye olyan állapotba kerül, mint a tékozló fiú, hogy egyszerűen nincs más választás, akármilyen bűnös vagyok, akármilyen elveszettnek is érzem magam, vissza kell mennem az atyához, mert itt csak éhen halni lehet. Az első lépcsőfok, én úgy gondolom, az, hogy az atyához visszajussunk, így mondanám, hogy felhagyunk minden emberi próbálkozással az életünkben, hogy visszataláljunk Krisztushoz. Nagyon nehéz feladni azt az elképzelést, hogy nekünk tennünk kell valamit a visszataláláshoz, és sokáig vergődünk a bűneink miatt, de felhagyni minden emberi próbálkozással, és abban megerősödni, hogy én alkalmatlan leszek mindig, hogy visszamehessek az Istenhez érdemeim szerint és bűneim szerint, és hogy az Isten pedig olyan Isten, aki így mondja a tékozló fiú, hogy ott bővölködés van, ott minden jó volt, ott mindent megkaptam. Ez a gondolat is egyébként, hogy egyáltalán ilyen eszébe jut az embernek, hogy felhagyok minden próbálkozással, erre mi emberileg alkalmatlanok vagyunk. Erre csak a Szentlélek tud elvezetni, erre csak az Istentől jövő valami különleges késztetés vezethet el. Gondoljuk meg, hogy a tékozló fiúnak még hány és hány lehetősége juthatott eszébe, hogy ne menjen vissza az atyához, hogy valahogy megoldja az életét. Mindannyiunknak vannak megoldások az életünk problémáira, és amikor már sokszor mindent kijátszottunk, minden kártyát, minden adut eljátszottunk, és mégis ott vagyunk ott, ahol kezdettől fogva voltunk, akkor jöhet a Szentlélektől egy olyan gondolat, hogy hát most már nincs több dobásom, most már nincs több ötletem arra, hogy hogyan lehetne más életet élni, jobb életet élni. Most már csak az van, hogy így, ahogy vagyok, elmegyek az én atyámhoz, és elmondom neki, hogy vágyom vissza hozzá. A bizonyságtételek szintén ebből a leveléből, a 458. oldalról olvasnám, amit ennek a bizonyos P. atyafinak írt Ellen White, hogy ez a tékozló fiú példázata, de még ez a gyöngéd és a megható példázat sem tudja teljesen érzékeltetni mennyei atyánk végtelen szánalmát. Az Úr a proféta által kijelenti, hogy örök szeretettel szerettelek, ezért irgalmassággal magamhoz vonlak. És amikor a bűnös még messze van az atyai háztól, idegen országban pazarolja vagyonát, az atya szíve már akkor vágyakozik utána. És itt jön egy nagyon lényeges mondat. Minden ilyen vágyakozás, mely az Istenhez való visszatérés után ébred az emberben, nem más, mint lelkének gyöngét kérlelése, unszolása, hívása, hogy az atya szerető szívéhez vonzza vissza az eltévejedettet. Minden vágyakozás, ami bennünk megfogalmazódik, hogy visszamenjünk az atyához, ez maga az Isten keresése, nem nekünk kell először keresni az Istent, az Isten keres bennünket, az ő lelkének gyöngét kérlelése, unszolása, hívása, hogy az atya szerető szívéhez vonzza vissza az eltévejedettet. felhagyok minden emberi próbálkozással, óriási eseményel az ember életében, ha ezt meg tudja tenni. Én azt gondolom, és a tapasztalatom az, hogy az ember általában hajlamos arra, hogy cselekedjen, hogy mindent megtegyen a maga erejéből, mint hogy elfogadja az isteni segítséget. A tanítványok példáját is idézhetjük, hogy mikor találták meg Jézust, mikor tudtak visszatalálni Jézushoz a viharban. Ugye a vihar a tengeren egy nagyon ismert evangéliumi történet, de annyira jellemző még a tanítványok magatartására, a keresztény ember magatartására is. Vihar van, nehézség van, akkor be kell vetni mindent, hogy megmentsük magunkat. Akkor emberileg kell küzdeni a viharral, emberileg kell megtalálni a megoldásokat. És amikor már nyakig voltak a vízben, amikor már kifáradtak, amikor belefáradtak már az evező csapkodásába, amikor mindent kipróbáltak, a vitorlát lehúzták, amit tudtak, kimertek a hajóból, és mentették, ami menthető, de úgy látták, hogy az utolsó pillanat, hogy el ne süllyedjenek, akkor kiáltottak Jézushoz, hogy Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Ez az állapot az ember életében, amikor az Isten tud cselekedni, amikor visszatalálunk az Istenhez. Fájdalmas dolog, de ez a felhagyok minden emberi próbálkozással, ez sokáig vergődés jelent az életünkben. Az a meleg Istennel való közösség egyrészt először, hogy hiányzik, és utána elkezdem valahogy az életemet rendbehozni, vagy azt hiszem, hogy az Isten akkor se fogad el, bármit teszek, mert olyan távol kerültem tőle. És ezek a vergődések sokszor addig tartanak, amíg bele nem fáradunk, amíg el nem fáradunk, ahogy a tanítványok. És sokszor akkor kezdünk visszatérni az Istenhez. Voltunk már így? Én gyakran élem át ezt, hogy mindent, jóságot és minden érdemet és mindent próbál az ember bevetni, hogy Istennek tetsző életet vagy Istennel való közösségbe kerülhessen, és mégsem történik meg a várva vált áttörés. Az Isten mégsem tud magához vonzani így bennünket. Egy személyes történet is erről szól, amikor meg is írtam abba a kis könyvecskébe, a Titokban formáltattam című könyvbe, amikor a Balatonon begörcsölt mindkét lábam. És az is egy utólag hasonló tapasztalat, hogy mit jelent hitben visszatalálni az Istenhez, és hogy milyen nehezen találtam én is vissza. Mert először az első láb begörcsöl, jó, van még ott egy másik. Igaz, hogy már azon kellett volna gondolkodni, hogy ezen után mit csináljon az ember. De amikor begörcsölt a másik láb, akkor is elkezdett az ember csapkodni és vergődni, hogy minden

Igen. Csak az első versre szeretnék utalni, hogy ott volt az a hegy előttem, előtte is, amikor vergődtem. Csak én nem a hegyekre emeltem a szemeimet, és nem gondolkodtam el, hogy hegyeket kiteremtette, és az a valaki az itt van a közelembe, hanem magamba küzdöttem, és magamban ver, és a magam erejében bíztam. És az Isten így nem tudott segíteni. Addig nem tudott segíteni, amíg nem tekintettem a hegyre, és amíg el nem gondolkodtam azon, hogy az Isten, ha ilyen hegyeket képes megteremteni, ha mindent ő teremtett, és amiben vagyok is az ő teremtménye, ő benne mozgunk, vagyunk és élünk, akkor miért nem bízom rá az életemet arra az Istenre, aki ilyen hatalmas? Ebből a történetből a tanulság csak az, hogy a hegy mindig ott volt, csak nem mindegy, hogy mire tekintünk. A hegy az mindig ott van, csak nem mindegy, hogy mire nézünk. És az Isten addig nem tud segíteni rajtunk, amíg nem nézünk a hegyre, vagyis nem nézünk rá. Végtelenül egyszerű tulajdonképpen a hit útja, csak azt kell felismerni, hogy az Isten soha nem távolodik el tőlünk, az Isten soha nem hagy el bennünket, mindig csak mi hagyjuk el őt. Mindig csak mi nézünk más irányba. Ez a kis gondolattöredék, amit Simon Andrástól idéztem, ez folytatódik tovább. Ne vádold magad, hogy nem érzed őt közel magadhoz. Lehet, hogy ő akarja így, hogy emberi helytállásodat próbára tegye. De az is lehet, s talán ez a valószínűbb, hogy nem az Úr változtatta meg helyét az életedben, hanem lassan te távolodtál el tőle. Pedig ő egészen közel áll hozzád, de te más irányba nézel. Szóval a visszatalálás az valami olyasminek tűnik, és a tékozló fiú példázata ilyen értelemben nem teljes képet ad, mert a tékozló fiúnak föl kellett kelni, és el kellett menni, nem tudom hány kilométert, mire az atyai házhoz visszatért. A visszatalálás ennél sokkal rövidebb úton is megoldható. Visszatalálni Istenhez, ahogy mondja a 16. Zsoltár, az Úr jobb kezem felől van, és én meg nem rendülök. Így szoktuk ezt mondani, az Isten egy karnyújtásnyira van tőlünk mindig. Elhisszük ezt? A Biblia úgy mutatja be a jó Istent, mint aki mint az időben velünk van, egy időben együtt érez velünk, de térben is. Térben is mindig itt van közel hozzánk. A te jobb kezed felől van, az Úr a te árnyékod, az Úr a te őriződ. Ugye a Zsoltárok sora szól erről, a nagy baj a visszatalálásban mindig az, hogy rossz irányba nézünk, vagy a paramétereket veszítjük el és tévesztjük el, hogy mi tulajdonképpen úgy vagyunk, mint József Attila az egyik versében mondja, hogy megkerült, Isten itt állt a hátam mögött, és megkerültem érte az egész világot. Visszatalálni egy pillanat műve. Csak a tekintet nem mindegy, hogy merre irányul. Vacsman Nének szerintem egy nagyon mély hívő ember, akinek sok könyvét elolvastam, és az egyik példája is nagyon elgondolkodtatott, amikor azt írja, hogy volt egy ember, aki fuldoklott a vízbe. Nem is tudom, hol egy valami folyónál, vagy egy tónál voltak, és beugrott a mély vízbe, és nem tudott úszni, és ott kapálódzott, de rendkívül jajveszékelve kiabált, és ott kint állt egy jó úszó edző, aki nagyon jól tudott úszni, sőt, mentős edző volt, és nézte, hogy ott vergődik az a kapálódzó, fuldokló ember, és nem segített neki. Kapálódzik, aztán végül belefáradt a kapálózásba ez a fuldokló ember, és elkezdett merülni. És amikor elkezdett merülni, akkor ugrott be az úszómester a vízbe, és szépen alányult, és kimentette. És kérdezte, miután kimentette az illetőt a vízből a mentős, hogy hát miért nem jöttél előbb, amikor én kiabáltam, és jajveszékeltem, miért nem akkor jöttél? Azt mondta, hogy azért nem jöttem, azért nem segíthettem akkor még neked,
mert akkor a nagy kapálódzásoddal még engem is megütöttél, leütöttél volna, és nem tudtam volna segíteni.

annyira kapálóztál, annyira magad szerettél volna kimenekülni, hogy nem lehetett hozzád férni. Amikor elengedted magad, akkor tudtam alád nyúlni. Akkor tudtam segítségre. Azért nem teljes a példabeszéd, mert hogy az Isten után kiáltani lehet. Az Isten kérni lehet, csak vergődni ne vergődjünk a magunk erejében. Ezt szerettem volna ebből a történetből kiemelni, mert az Isten mindig ott van, hogy mondja József Attila, ott állt a hátunk mögött, csak mi kerüljük meg érte az egész világot. A visszatalálás bizonyosság az bizonyosság, mert az Isten, így mondja a Jeremiás könyve 31. fejezet 3. versében, így fejből is illene tudni ezt az igét, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád ki az én irgalmasságomat. Hogy az Isten örökké való szeretettel szeret bennünket, időben is, öröktől fogva szeret minket, még anyánk méhétől fogva, miért meg se születtünk már szeretett bennünket, születésünktől fogva pedig folyamatosan szeret minket, és csak mi bizonytalanodunk el ebben. Mert a mi bűneink sokszor olyan félelmetesek, hogy egy teljesen más Istent látunk magunk előtt, mint amilyen ő valóságban is. Szeretném felidézni az Ézsaiás könyvéből, ami nekem nagy élményt adott, egy jól ismert igevers, amiben valami új gondolat fogalmazódott meg ebben a 46. Ézsaiás fejezetben. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy mit jelent itt ez a kijelentés, hogy minden bűnnel együtt, mind a bűnösségünk tudatában is mehetünk az Istenhez biztos. A 46. fejezet 3. és 4. versében valami új gondolat csillant meg előttem, amit itt Ézsaiás proféta szinte Jézusra vonatkozóan jelentett ki már, mint egy 800 évvel Jézus születése előtt, hogy az ő megváltásával mivel bíztat bennünket. Azt mondja a 3.-4. vers, hallgassatok rám Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig én vagyok az, és megőrzésetekig én visellek, én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Mint hogy itt a megváltásról beszélne Ézsaiás prófét. A megszabadítom, hordozlak, visellek. Mi jut eszünkbe arról, hogy magamra raktalak titeket? Anyátok méhétől fogva. Hogy mi miért mehetünk Jézushoz, és miért vagyunk biztosak lehetünk abban, hogy mindig közel van, és bízhatunk benne? Mit rakott magára Jézus földi élete végén? Mit rakott magára? Mit vett fel magára? Mit vett fel önként magára? Ugye a mi bűneinket a kereszten. Ezzel valahogy Jézus azt fejezi ki, vagyis ez az ige azt fejezi ki, hogy Isten fölvállalta a terhét annak, hogy bűneinkkel együtt, bűneinkben megbocsát, és a bűneink letételével, miután letesszük elé, az Istenhez mehetünk, mert ő felvette magára a keresztet. Szóval magamra raktalak titeket, anyátok méhétől fogva, felvettem a keresztet azért, hogy ti veletek közösségem legyen, és hordoztalak titeket születésetek óta. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, és ez a második pont már, a befejező pont, ahhoz, hogy az Isten valóban közösségben lehessen velünk, az első dolog, hogy felhagyunk minden emberi próbálkozással, a másik dolog pedig, hogy átengedjük teljesen a szívünket neki. Tehát egyrészt mi ismerjük fel azt, hogy Isten közel van hozzánk, hiszen maga Jézus is azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki megnyitja az ajtót, ennél közelebb lehet valakinek az életében, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Tehát visszatalálni csak annyi, hogy ott az ajtó előtt, és ő keres bennünket, és vissza akar térni az életünkbe. És a mi lépésünk és a mi döntésünk kell ahhoz, hogy ez a közösség valóban létrejöjjön, hogy egyszerűen megnyitjuk az ajtót.
megnyitjuk az ajtót, és beengedjük Jézust az életünkbe. És mit jelent ez, hogy megnyitjuk az ajtót, és beengedjük Jézust az életünkbe? Ezzel nagyon kegyesnek, nagy olyan, kicsit olyan lejáratott fogalomnak, és keresztény hát, tanácsnak tűnik, de ez nem jelent mást, mint azt, hogy az, ami bezárta az ajtót, azt kiengedjük az ajtón. Ellen White Szemelvények című első kötetében a 300. oldalon a következőt írja, ez is nagyon ismert, vagy gondolom idézet, felolvasnám ezt a néhány mondatot. Mivel Jézus mindenkor közel van hozzánk, nincs szükség arra, hogy felmenjünk a mennybe, és lehozzuk, vagy hogy lemenjünk a sírba, hogy felhozzuk magunkhoz Jézust. Azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jön egy fontos mondat, milyen örömmel birtokolná Jézus lelkünk templomát, ha hagynánk. Ha hagynánk. És miért nem hagyjuk? Erre is megadja a választ. A Biblia szavai szerint Jézus a szív ajtajánál várakozik és kopogtat. Miért nem lép be? Mert a bűnök szeretete bezárta a szív ajtaját. És amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket és beismerjük vétkeinket, a lélek és a megváltó közötti akadály elhárul. Igen, ami rendkívül bonyolultnak, és rendkívül vergődőnek, és küzdelmesnek tűnik, ez ilyen végtelen egyszerű. Sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, hogy visszatalálni bizonyossággal Krisztushoz. Amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket, és beismerjük vétkeinket, a megváltó és a lélek közötti akadály elhárul. Jézus örömmel birtokolná lelkünk templomát, ha hagynánk. Ez pedig azt jelenti, hogy mindent fel kell adnunk az életünkben, ami énünkhöz tapad. Minden bűnt és bálványt ki akar űzni Jézus a szívünk templomából, vagy nekünk kell engedni, hogy Jézus azt tegye, amit a templom tisztításakor tett, kiűzte a kufárokat, az árusokat, minden, ami nem a szentélybe, a templomba való. Jézus szeretné a szívünk templomát elfoglalni, ha hagynánk. Ami miatt nem tudja elfoglalni, azok a nem nagy bűnök, azok a kis bűnök csak, de már ez is elég ahhoz, hogy ne engedjük be Jézust. Feltehetjük azt a kérdést, ki a fontosabb, hogy kilakjon a szívünkben. Én, az énem, a vágyaim, a saját akaratom, az irigység, a féltékenység, a büszkeség, a hiúság, a versengés, az önzés, a mértéktelenség, és sorolhatnánk még a test bűneit, vagy a természetünkből felfeltörő késztetéseket, vagy engedjük, hogy Jézus belépjen. Tulajdonképpen ennyi a visszatalálás bizonyossága. Átengedem a szívem templomát. És itt is talán valami különleges dolog, hogy az Isten folyamatosan kopogtat. Az Isten folyamatosan zörget az ajtón, és folyamatosan úgy rátapint arra, hogy most emiatt nem tudok belépni a szívedbe. Neked melyik a fontosabb? Megtartod a féltékenységet, az irigységet, a szeretetlenséget a testvéred iránt? Vagy én lépjek be az életedbe, és akkor megszabadulsz tőle. Te nem tudsz megszabadulni tőle, én kiűzöm a szívedből. Én kikergetek onnan minden bűnt. Én el tudom foglalni úgy a szíved templomát, hogy ott a valódi szeretet, az igazság, a jóság éljen. Ezt Jézus el akarja végezni, mi nem tudunk megszabadulni semmilyen féltékenységtől, semmilyen irigységtől. Próbáljuk meg, nem fog menni. Próbáltuk már biztos sokszor, vagy próbáltuk ledolgozni a bűneinket, próbáltuk kiűzni, nem megy. Egyszerűen csak engedni kell, hogy Jézus azokat
kiűzze, elfoglalja a helyét, és ha ő foglalja el a helyet, akkor biztonságban vagyunk. Úgy gondolom, mindannyian elfogadjuk, és mindannyian tudjuk, hogy ki méltó arra a helyre, ahol most a bűneink lakoznak. Ki méltó? Ki a jogos tulajdonosa a mi szívünknek? Ki a jogos tulajdonosa? A bűnök, a tulajdonosok, vagy Krisztus? Az igéből azt olvashatjuk, hogy Jézus már fizetett a bűnökért. Jézus árat fizetett azokért a bűnökért, amik most a szívünket lakják. Súlyos árat fizetett. Rendkívül magas árat adott azért, hogy a bűneink onnan a szívünkből távozzanak, és hogy azt ő felvigye a keresztfára. Ez a bizonyossága annak, hogy Jézus ott akar lakozni, mert ő megvásárolta a szívünket. Az az ő jogos tulajdonosa. Neki van ott joga uralkodni, élni. Neki van ott helye egyedül az életünkben. Semmilyen más hatalom, sátán nem birtokolhatja a szívünket. Jézus azt mondta, ha megnyitod az ajtót, én bemegyek hozzád valóságosan. Azért jó a kép, mert hogy aki kopogtat, és megnyitjuk az ajtót, akkor ő nem szokott kint maradni, ugye? Ha kopogtat, akkor szándéka van, hogy bejöjjön, és ha megnyitjuk az ajtót, nem ácsorog kint tovább, és az nem azt mondja, hogy ja, megnyitottad az ajtót, akkor elmegyek. Csak azt akartam tudni, hogy megnyitod-e. Hanem akkor be akar jönni, és amikor megnyitottuk és bejött, akkor nem csak ott áldogálni akar az életünkben, hanem olyan mély közösségbe szeretne lenni velünk, mint ami a legnagyobb, legmélyebb közösség volt ember és ember között, vagy meghittebb közösség volt ember és ember között. Együtt étkeztek, együtt költötték el az esti vacsorájukat emberek. Veled vacsorálok én és te velem. Te is ott vagy a vacsorán, én is ott vagyok, közösen éljük az életünket, együtt éljük az életünket ezután. Akkor történik ez meg, amikor átadod a szívedet, amikor átadod ott a belsődet, kiengeded azokat, akik nem odavalók, elengeded nekem, hogy én a kereszten azért meghaltam, az odavaló a keresztre, hogy mondja Pál apostol, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet pedig ezután élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. Ez a hit, ezt olyan szépen fogalmazza meg ebben a könyvben Ellen White, a Szemelvények gyűjteménye első kötetében, a 308. oldalon, ez szerető közösséget hoz létre Krisztus és közöttünk. A szerető Isten költözik a szívbe, és visszatér az a meleg anyaöl, akit sokszor távolságtartó bírónak vagy kemény ítélkező Istennek láttunk eddig. Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenek felett való szeretet jellemzi azt a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ezt a három fogalmat szeretném még egyszer felolvasni ebben az egy mondatban. Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenek felett való szeretet jellemzi azt a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit szeretet által működik és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus őszinte engedelmességet munkál ezután ki az Atya parancsolatai iránt. Nem mi fogunk olyan jó életet élni, győzelmes életet élni. Krisztus fogja ezt elvégezni az életünkben. Mert a Krisztussal való élő kapcsolat eredménye az Isten és az emberek irányába tanúsított szeretet. Tulajdonképpen a bizonyosságot akkor nyertük el, amikor ez megvalósul az életünkben, Isten és emberek iránti szeretet. Akikben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ezt a két dolgot szerettem volna ugye figyelmetekbe ajánlani, hogy ne vergődjünk sokat az Isten nélkül hívő életünk során. És nem kell hosszú zarándokutakat tennünk, nem kell rengeteget, hogy így mondjam, vergődnünk bibliaolvasással, imádsággal. Van időnként, hogy kell. Ezt is belátom, hogy időnként kell, mert olyan messzire távolodtunk
hogy elfelejtjük, hogy csak a tekintetünk irányán kell változtatni. Vagy olyan mélyre kell jutnunk, hogy mindenünk begörcsöl, és már semmi reményünk, és akkor megtaláljuk majd azt a helyet. De általában az Isten azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és visszatérni hozzám csak annyit jelent, hogy ezt értsd meg, ezt fogadd el, ezt fogadd be. Fogadd be ezt a szívedbe, ahelyett, hogy ott esetleg más gondolatokat táplálnál irányomba és emberek iránt. Tapasztalat is fűződik nekem ehhez, ezért mertem elvállalni ezt a témát, hogy ez valóság, ez nem mesebeszéd, ahogy te elmondtam. Egyszer én is voltam úgy, hogy eléggé elfogyott a reményem arra, hogy az Istennel való közösséget megtalálom. Hát hosszú évek telhettek el, hogy nem igazán juttottam közel az Isten szeretetéhez. Sajnos még egy prédikátor életében is előfordul, hogy a nagyon mély isteni közösség nincs meg olyan mélyen, mint amennyire meg lehetne. És egy három évvel ezelőtt, négy évvel, már nem is tudom pontosan, tehát három évvel ezelőtt egy ilyen prédikátor értekezleten hallgattam ige hirdetéseket, és akkor úgy érezte az ember, hogy ezek az igék igazságok, de nem szólítottak meg annyira. Aztán úgy bosszankodtam magamban, hogy lehet, hogy az igék se szólítanak már meg, akkor itt már nagy baj van. Itt akkor már. Ez már a megkeményedés állapota. És mondom, mi lesz velem? És akkor, ahogy ott ülök, a prédikációt hallgatom, egyszer csak, ugye a Szentlélek munkájáról beszélt Árvai Mártik, arra is emlékszem, hogy ne határozzuk meg a Szentlélek munkáját, hogy ő hogy dolgozzon, hogy azt mondjuk, hogy most fél óráig figyelünk rá, aztán utána majd megyünk és csináljuk a magunk dolgát. És ahogy ezen úgy gondolkodtam, hogy Szentlélek tényleg bármikor munkálkodik, és bármikor, ne mi határozzuk meg, hogy mikor szól hozzánk és hogyan, egyszer csak ekkor szólalt meg egy ilyen hang, amit a könyvben is megírtam, aki olvasta, ami igei hang volt, csak azt mindig csak úgy olvastam, de nem hallottam, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek. Ajtód előtt állok és beengedsz. És hát nem ismertem ezt a hangot, csak úgy, mintha egy ige szólalt volna meg. És ez az ige hirdetésben nem hangzott el. Erről nem szólt a prédikáció, ez úgy nekem személyesen szólt, és azt mondtam magamban, hogy hát nincs más választás, vagyis hát örömmel, hiszen nem, ezzel azt fejezte ki, hogy nem vagyok az életedben, nem engedtél be az életedbe igazán. És ahogy gyakorlatilag azt mondtam, hogy természetesen onnantól fogva egy olyan békesség és egy olyan nyugalom uralkodott el rajtam, amit igeileg ismertem, hogy van ilyen, de csak akkor tapasztaltam meg, amit így mond az ige, hogy az Istennek minden értelmet felülhaladó békessége. Egyszer azt mondja, az Istennek minden felülhaladó, minden ismeretet felülhaladó szeretete, mondja az Efézusi levél, de a Filippi levélben pedig azt mondja, hogy minden értelmet felülhaladó békessége betölti a ti szíveiteket a Krisztus Jézusban. Szóval amikor az ember utána kiengedte a szelepeket, a haragot, az irigységet, az Isten elleni lázadást, a gonosz gondolatokat, a gyötrelmeit, amikor engedte, hogy Krisztus teljesen, hogy így mondjam, elfoglalja a helyét, a jogos megillető helyét az életünkben, a szívünket, a gondolatainkat, az érzelmi világunkat, onnantól kezdve egy olyan békesség és öröm lett úrrá rajtam, hogy erről nem lehet prédikálni, ezt csak tapasztalatból lehet megtapasztalni. Azt azért mondtam el így a végén, hogy ez az ige Jézusnak, hogy Jelenések 3:20, ez mindannyiunk életében egy felhívás. Ez mindannyiunk életében ott egy jelenvaló kérdés. Beengedsz az életedbe, vagy zörgessek tovább. És mi fontosabb neked?
én vagyok a fontosabb, vagy a magad gondolatai, vagy a magad érdekei, vagy a magad elképzelései. És ez valóban, úgy gondolom, mindannyiunk életében más-más igékkel is megvalósult már. Ez, nem is mondtam valami rendkívüli dolgot. Sokszor igék úgy személyesen szólítanak meg bennünket. Fogadjuk ezeket olyan csendes, halk, szelíd hangnak, hogy az Isten kopogtat a mi szívünkön. Jusson eszünkbe, hogy Isten valóban magára rakott anyánk méhétől fogva. Gondja van reánk, visel bennünket, hordoz szüntelen. Szeretne bennünket teljesen magáénak, szeretné az életünket birtokba venni. Visszatalálás bizonyossága tehát az csak rajtunk múlik, hogy ebben az igében és az igékben általában elfogadjuk-e az Isten hangját és az Isten közeledését, és csak egyszerű döntést hozzunk meg. Adjunk fel minden reményt, hogy magunk visszajussunk az Istenhez, és majd magunk visszasétálunk, és visszavergődjük magunkat az Isten jelenlétében. Fogadjuk el, hogy csak jó irányba kell néznünk, a másik pedig, hogy engedjük át az életünket az Istennek, és az Isten a többit el fogja végezni, amit mi magunk erejéből nem tudunk elvégezni. És természetesen ez nem egy alkalommal, hanem ezt rendszeresen és folyamatosan szeretné az életünkben kimunkálni, hogy naponta tegyük meg ezt az átadást. Naponta tegyük le azt, hogy a magunk erejéből éljünk. Naponta fogadjuk el, hogy az Isten szeretne időzni, szeretne uralkodni az életünkben. Szeretné, hogyha azt a halk és szelíd hangot komolyan vennénk, és szeretné, hogyha igaz, gyümölcsöző, valóban áldott, boldog közösségben élhetne velünk. Kívánom, hogy mindennek a tapasztalatára mindannyian eljuthassunk. Amen. Szerető jó Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked, hogy a te igédben arról teszel bizonyságot, hogy te soha nem távolodsz el tőlünk, hanem csak mi lassan, fokozatosan távolodunk el te tőled. Amikor mi saját útjainkat szeretjük járni, és amikor saját akaratunkat követjük. Köszönjük, jó Istenünk, hogy te örökké való szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy magadra raktál bennünket a kereszten. A kereszttel azt fejezted ki a megváltásoddal, hogy vissza akarsz bennünket vonzani magadhoz, hogy el akarod venni az eltávolító akadályokat, a közted és köztünk lévő akadályt szeretnéd elvenni tőlünk, a mi bűneinket, és szeretnéd, hogyha mi elhinnénk, hogy ez az egyetlen akadálya csak annak, hogyha nem találunk vissza, vagy ha nincs élő bizonyságunk arról, hogy te gyermekeid vagyunk. Kérünk, segíts, hogy mi ne akarjuk magunkat megjavítani, ne akarjuk az életünket nélküled megváltoztatni. Úgy se fog menni, és látjuk, hogy nem is megy. Segíts, hogy elfogadjuk a te kegyelmedet. Segíts, hogy elfogadjuk a te mentőövedet, a te hatalmadat, a te szeretetedet az életünkben. Segíts, hogy elfogadjuk személyesen a megváltást te tőled, te kezedből, amit értünk is hoztál. Hiszen amikor elhatároztad a megváltást, az áldozatot, akkor mi is az eszedbe voltunk. Talán a mi nevünk is eszedbe juthatott. Talán ránk is gondoltál, hogy érdemes ezt az áldozatot megtenni, hogy örök életet adhass. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi meg tudjuk üresíteni a mi szívünket magunktól. Segíts, hogy meghalljuk a te kopogtatásodat, te halk és szelíd hangodat, ahogy személyesen szólsz hozzánk, vagy igéden keresztül, vagy lelkiismeretünknek különleges figyelmeztetéseink keresztül, kérleléseink keresztül, és segíts, hogy akkor a döntést meg tudjuk hozni, hogy mi fontosabb nekünk, a te jelenléted,
a te veled való közösség bizonyossága vagy, vagy az éppen, amit mi jónak látunk. Köszönjük, hogy te késztetsz bennünket arra, hogy ezt az egyszerű döntést melletted meghozhassuk, és hogy ezt ne csak egyszer az életünkbe tapasztaljuk meg, vagy kétszer, hanem többször és folyamatosan meg lehessen ez a kapcsolatunk te veled. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat Jézus Krisztus a te fiad nevében. Amen.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, minden kedves barátot, testvért, legfőképpen benneteket, ifjú testvéreink. Ünnepélyes keresztségi istentiszteletünket kezdjük meg közösen, és énekeljük el a 187-es számú éneknek mindhárom verszakát.

Szerető édesatyánk, az ének szavaival is kifejeztük a mi örömünket, és most szóban is ki szeretnénk neked ezt fejezni. Köszönjük neked, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, hanem te lehajoltál mindannyiunkhoz egyen-egyenként. Köszönjük neked, hogy te egy tervet készítettél, hogy bennünket megváltsál. Köszönjük, hogy ezt átélhetjük, ennek az örömét, ennek a békességét, ennek a tapasztalatát. Szeretnénk ezt örömmel átadni mindenkinek, hogy mindenki megismerjen téged, mindenki meglássa, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és hogy te eljössz a te országodból, hogy elvigyél bennünket. Kérünk szépen, hogy te legyél most jelen ezen a mostani ünnepélyes alkalmunkon. Segíts, hogy a te szent lelked itt lehessen közöttünk, és mindannyian, mindenki megérezhesse azt, hogy te itt vagy jelen, és te áldásodat szeretnéd adni mi ránk. Jézusunk nevében kértünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Amen.

Kedves gyülekezet, az egyik legünnepélyesebb alkalomra kerül majd most sor. Leendő testvéreink meghozták életük legnagyobb döntését, és szövetségre kívánnak lépni Istennel, és ennek leszünk tanúi nem sokára. Keresztségi Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliuma 25. fejezetéből szeretném olvasni. Máté evangéliuma 25. fejezetéből a 21. verset, amelyben azt az igét olvassuk, ahogy majd Jézus a vele szövetséget kötött, és a szövetségben végig hűségesen járó gyermekeit majd az ő visszajövetelekor köszönteni fogja. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. versét így olvasom. Jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Az Istennel szövetségre lépő embert a Biblia többféle módon is nevezi. Akik szövetséget kötnek Istennel, Isten azt mondja róluk, hogy azok az ő követői, az ő gyermekei, azok Krisztus tanítványai. Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Több mindent mond megnevezésként az Isten gyermekeiről az ige. De a Biblia arról is beszél, hogy az Istennel szövetséget kötött ember az ő szolgája. A Biblia arról beszél, hogy mi Krisztusnak, Istennek vagyunk a szolgái. Milyen szó nekünk ez a kifejezés, hogy szolga? A világban nem nagy megbecsülésnek örvend ez a szó. De hadd mondjam, ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik, mint amikor valakit Krisztus, maga az Atya szolgájával fogad. Szolgának lenni, hadd mondjam, Isten szolgájává válni, és így élni az ő szolgájaként az életben a legnagyobb megtiszteltetés. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik. Gondoljunk bele abba, hogy a Bibliában hithősök, akik a nagyok között is a legnagyobbak voltak, az életük legnagyobb áldásának és legnagyobb megtiszteltetésének tekintették, hogy Isten szolgái lehetnek. Gondoljunk egy pálapostorra. Gondoljunk egy pálapostorra, aki hogy mutatkozik be szinte minden levelében a gyülekezeteknek. Pál Jézus Krisztusnak szolgája. Szolga. Amikor egyik alkalommal ír a gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, mert civakodás törti a gyülekezetbe, hogy ki kit kövessen, akkor Pál apostol mit ír nekik? Kicsoda Pál, kicsoda Apollós, akiről ti vitatkoztok, hogy ki kit követ, kicsodák ők. Mit mond? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, csak szolgák. És Pál apostol hosszú évtizedekben, amikor szolgált Krisztusnak hűséggel, és élete vége felé közeledik, amikor fogolyként viszik Rómába, és egy nagyon komoly viharba keverednek a tengeren, a végén hajótörést is szenvednek, és ott azon a viharos tengeren az Úrnak angyala megjelenik Pálnak, és üzenetet, bátorító üzenetet közvetít neki, és Pál apostol elmondja ezt a hajóutasainak. De miért említem ezt? Nem tudom, ki emlékszik a történetre. Pál feláll a hajón, és elmondja a hajóutasainak, hogy ne féljetek, mert ez éjszaka megjelent nékem az Úrnak angyala, és utána mit mond? Akié vagyok, akinek szolgálok. Szolga. Évtizedeken keresztül hirdette Krisztus evangéliumát erők, csodatételek között, de soha nem tekintette magát többre, mint szolga, Istennek szolgája. Gondoljunk egy másik hatalmas bibliai személyre, Mózesre. Annyira elgondolkodhatott engem, amikor az igét olvasuk Mózesről. Figyeljük meg, hányszor mondja a Biblia, amikor Mózesről beszél, hogy nem csak az, hogy Mózes, hanem Mózes Istennek szolgája. Hányszor beszél így a Biblia róla? Amikor meghal Mózes, azt mondja, meghalt Mózes az Istennek szolgája, ott a Pizga tetején, stb. Hadd kérdezzem meg, hol olvasunk utoljára Mózesről úgy, mint az Isten szolgájáról? Hol említi a Biblia utolsóként ezt a kifejezést? Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetében. A megváltottak éneklik majd,
Nem azt mondja, hogy Mózes énekét, hanem Mózesnek, az Isten szolgájának énekét. Igen, és kedves testvéreim, ti, akik most pillanatok múlva szövetséget köttök Istennel, ti is Isten szolgái lesztek. És szívem mélyéből kívánom, hogy ahogy Mózes, ahogy Pál apostol életük legnagyobb eseményének és legnagyobb megtiszteltetésének tartották, hogy Isten elhívta őket szolgálatára, szívem mélyéből kívánom, hogy ti is ennek tekintsétek az isteni elhívást, a szolgálatra való elhívást. De nézzük meg, hogy mit is jelent, és mit takar ez a kifejezés, hogy szolga. A Biblia mit mond, hogy egy szolga életére mi jellemző, az Isten szolgájának az életére mi kell, hogy jellemző legyen. Mindenekelőtt János evangélium a 12. fejezetének a 26. verséből olvassuk el az igét, amit Jézus mond. János evangélium a 12. fejezet 26. versében ezt olvassuk. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Mit mond Jézus ebben az igében? Azt mondja, aki nekem szolgál, az engem kövessen. Aki nekem szolgál, aki az én szolgálatomban áll, az ne a saját elgondolásait kövesse, az ne különböző eszméket kövessen, ne vegyítsen semmit az ő életébe, csak ami az én igém. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Ahogy én mondom, ahogy én mutatom. Gondoljunk bele a földi életbe, elképzelhető, hogy egy szolga önkényeskedik. Azt csinál, ami neki tetszik. A szolga szóban önmagában az van benne, hogy a mesterének, az urának az akaratát keresi. Azt keresi, hogy mit akar az én mesterem, az uram. Jézus mit mond? Aki nekem szolgál, engem kövessen. És utána olyan szépen fogalmaz Jézus, azt mondja, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Figyeljük meg, az úr bárhova megy, a szolga mindig ott van vele, ugye? A szolga soha nem hagyja el az urát. És Jézus mit mond? Milyen ígéretet tesz? Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És utána mit mond? És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Az Atyának a megbecsülését élvezik azok, akik az ő szolgálatába álltak, akik Krisztusnak a szolgái. Egy másik igét is szeretnék olvasni. A korintusi első levél 4. fejezetének az első 2 versében, a korintusi első levél 4. fejezet első 2 versében nézzük meg, mit mond Pál apostol, az Isten szolgája. Azt mondja, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék. Igen, a szolga, sáfár, és ami megkívántatik, hogy hívnek találtassék, hogy hűségesen mindenben az ő ura akaratát keresse és kövesse. De nézzük meg, Péter apostol arról is beszél, Péter első levele 4. fejezetének a 11. versében, hogy ha valaki szolgál, ha valaki Krisztus szolgálatába áll, valaki elfogadja a szolgának való meghívást, az milyen módon szolgáljon, milyen módon kövesse az ő mesterét. Péter apostol ezt mondja az ő első levele 4. fejezetében, ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Mit mond az ige? Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amit az Úr néki ad. Isten szolgáira az a jellemző, hogy nem a saját erejükből akarnak szolgálni, nem a saját erejükből akarnak valamilyen kívánalomnak megfelelni. Az Isten szolgáira az jellemző, hogy elismerik, hogy maguktól nem tudnak szolgálni. A szolgálathoz, az ő uruktól, mesterüktől kérik az erőt. Bennetek most megvan az odaszánás, a lelkesedés, szolgálni Krisztusnak, az ő szolgálatába állni.
De nem akarlak elszomorítani benneteket, de nincs erőtök magatokban a szolgálathoz. A szolgálathoz is erőt kell kérni. És Pál apostol mit tapasztalt meg az Isten szolgálatában? Mit tapasztalt meg? Mit mondott? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A szolgálat minden vonatkozásában.

önmagának akar nevet szerezni, dicsőséget szerezni. A szolga mindig háttérben van. Melyik az a szolga, amelyik magát előtérbe helyezi, hogy majd én? A szolga háttérben van. És mit akar? Hogy a megtiszteltetés kitérjen az ő urát, az ő mesterét. Kívánom, hogy ti is ilyen szolgák legyetek, akik életetek minden pillanatában arra törekedtek, hogy a ti uratoknak, mestereteknek szerezzetek megtiszteltetést. A szolgának a másik jellemzőjét is szeretném megemlíteni, Pál apostol leveleiből kiindulva, és ahogy már az elején is említettük, hogy a szolga az élete legnagyobb eseményének tartja, hogy őt az Úr elhívta a szolgálatra. Szeretnék ezzel kapcsolatban Pál apostol visszaemlékezéséből idézni egy részletet, a Timóteusi első levél, első fejezet, 12. és 13. versben Pál apostol az élete végéhez közeledve, visszatekintve a több évtizedre, amit a szolgálatban eltöltött, így fogalmaz. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Mi süt át ezekből a szavakból? Egy megrendült hálaadás. Évtizedekkel később visszaemlékszik, mit mond? Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, és azt mondja, hogy aki hívnek ítélt engem, rendelvén a szolgálatra. Ha most ilyen beszélgető formában lennénk, megkérdezném, hogy életeteknek mi volt idáig a legnagyobb eseménye? Mit tartotok a legnagyobb eseménynek az életben? Vagy az elkövetkezendő életben mit vártok? Hogy majd ez lesz, vagy az lesz, vagy ez fog bekövetkezni, vagy az fog bekövetkezni? Nem. A legnagyobb esemény pár perc múlva fog bekövetkezni. Szövetséget kötök Istennel. Az életetek legnagyobb eseménye. És szívem mélyéből kívánom, hogy ennek az öröme és az e felett érzett hála soha ne kopjon meg a szívetekben. Hálát adok az én Uramnak, aki hívnek ítélt engem a szolgálatra. És mit mond? Hadd kérdezzem meg, miért kell Pál apostolnak még évtizedekkel később is azt mondani, hogy aki előbb istenkáromló és üldöző voltam? Miért beszél erről? Hát ezt el kéne felejteni. Most már ő a nagy apostol, aki hirdeti az evangéliumot, csodákat tesz. Hát miért nem erről kell beszélni? Miért erről beszél, hogy én istenkáromló és üldöző voltam? Miért kell ezt megemlíteni? Hát csökkenti a renoméját. Hát miért mond ilyet? Miért mond ilyet? Mert soha nem felejtette el, hogy honnan hívta előt az Úr. Soha nem felejtette el. És ez volt az ő szolgálatának a titka, ezért tudott emberi szíveket Krisztusnak megnyerni, mert soha nem került az emberek fölé, hanem pontosan tudta, hogy Krisztus nélkül ugyanaz az üldöző lenne, mint aki volt, és Krisztus nélkül elveszítette volna az élet lehetőségét, amit pedig az Úr felkínált neki. Ki előbb istenkáromló és üldöző voltam, soha nem felejtette el. De soha nem felejtette el az Isten irgalmasságát, hogy ebben az állapotban megszólította, elhívta őt, és hívnek ítélte, és rendelte a szolgálatra. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ti se érdemeltétek meg, mint ahogy egyikünk sem érdemelte meg, hogy az Úr elhívjon bennünket. Ezt nem lehet kiérdemelni. Az Isten végtelen kegyelme, hogy megszólított, olyan körülmények közé engedett, hogy meghallattátok az ő szavát, és engedtetek annak a hívásnak, hogy elfogadjátok, hogy az ő szolgái, az ő követői legyetek. De nézzük meg az igazi szolgának egy másik jellegzetességét. A korintusi második levélben, a 4. fejezetben Pál apostol nagyon érdekesen fogalmaz. A korintusi második levél 4. fejezet első versében Pál apostol így fogalmaz, és ezt mondja, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond Pál apostol? Az igazi szolga, az végzi az ő szolgálatát. Hadd kérdezzem meg, egy szolgának az élete könnyű?

Ugye emberi szemmel nézve, a szolga élete ugye általában nem könnyű. Krisztus benneteket nem azért hívott el, hogy akadályottól mentes életetek legyen. Nem ilyen életre hívott el. És Pál apostol, Krisztus szolgája mit mond? Ilyen szolgálatban vagyunk, ezért a nehézségek, a fájdalmak, a csalódások, a csüggedések nem vezetnek bennünket arra, hogy mi elcsüggedjünk. Ilyen szolgálatban vagyunk. Krisztus, a mi mesterünk, nem csüggedünk el. Hogyha végigolvassuk azokat a szakaszokat, amelyekben Pál apostol a nehézségekről beszél, amik az ő szolgai évei folyamán őt érték, akkor még azt lehet mondani, hogy a felolvasás is sokszor sok, amiket át kellett élnie. De ez a Pál apostol nem megrendült volt, nem azt mondta, hogy hát én a Krisztust követem, akkor hogy érnek engem a nehézségek, hanem örömmel fogadott mindent, amit Krisztus megengedett az ő életébe, tudva, hogy amit megengedett, ahhoz erőt is fog adni. Tudta, hogy egy pillanatra nem fogja magára hagyni, és ezért nem csüggett el a nehézségek közepette sem. Szerintetek, kinek kell, hogy jobb élete legyen, az úrnak vagy a szolgának? Nem az úrnak kell, hogy jobb élete legyen? Hadd kérdezzem meg Jézusnak, milyen élete volt itt ezen a földön, milyen élete volt? Mennyi szenvedés, elképzelni nem tudjuk, nem tudjuk elképzelni. És mennyire furcsa, hogy akkor a szolga, amikor nehézségek érik ebben az életben, akkor panaszkodik és elcsügged. Mit mond Jézus? Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha mi el akarjuk kerülni a nehézségeket, ha mi nem akarunk szembenézni az élet megpróbáltatásaival, bajaival, fájdalmaival, akkor mi a mi szenvedő urunk fölé akarunk kerülni. És akkor soha nem részesülhetünk abban a megtiszteltetésben, hogy ővele legyünk majd ott, mint az ő szolgái. Az igazi szolgának van még egy jellegzetessége, és ezt Galata levélből olvassuk el. Pál apostol hogy fogalmazza ezt meg, mint Krisztusnak a szolgája, mire törekedett egész életében? A Galata levél első fejezet 10. versében Pál apostol a következőt mondja. Mert most embereknek engedek-e, avagy Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Krisztus szolgájának mi a legfontosabb célja ebben az életben? Krisztus szolgájának az a legfontosabb, hogy az ő ura, az ő mestere legyen vele megelégedve. Nem emberek tetszésére törekszik. Nem úgy akar élni, hogy mindenki jót mondjon ebben a földi életben róla. Tudja, hogy úgysem lehetséges. Egyetlen egy dolog lebeg a szeme előtt, hogy az ő mestere, az ő ura legyen vele megelégedve. Mit mond? Ha én még embereknek akarnék tetszeni, embereknek akarnék, emberi igényeket akarnék kiszolgálni, annak akarnék megfelelni, akkor Krisztus szolgája nem volnék. Gondoljunk az alapigénkre. Mit olvastunk alapigeként? Jézus hogy fogja majd köszönteni az ő hűséges szolgáit? Jól vagyon jó és hű szolgám. Hadd kérdezzem meg, mi van ebben a néhány szóban? Egy olyan elismerés, egy olyan végtelen szeretet és elismerés, amit kifejezni nem tudunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. Az igaz szolga állandóan erre az elismerésre vágyódik. És az igaz, hogy az Isten kegyelmébe lesz, majd akkor hallhatjuk, ha Jézus visszajön és hazavisz bennünket, de a lelkünkben állandóan hallhatjuk ezt a megnyugtató, bátorító szót, amikor az ő akaratát keresve, az ő erejével szolgálunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. Lehet, hogy embereknek nem tudunk megfelelni. Lehet, hogy emberek haragszanak ránk, mert mi Krisztus szolgáljuk. De a Krisztus szolgájának ez a legnagyobb jutalma, hogy hallja belülről a mestere megnyugtató szavát. Jól vagyon jó és hű szolgám. De ebben a Biblia versben még egy másik vonatkozását is olvastuk. A szolgára vonatkozó gondolatnak,
Jézus azt mondja, jól vagyok, jó és hű szolgám. Hű szolgám. Hűség. A Biblia arról beszél, hogy mi emberek általában olyanok vagyunk minden vonatkozásban, hogy hajlamosak vagyunk felbuzdulni jó dolgokra, nemes dolgokra, felbuzdulni. De az ember jellemének alapvetően nem része a hűség, a kitartás és a hűség. A Biblia Istent mutatja be úgy, mint aki hűséges Isten, aki hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő, ő hű és igaz. A Biblia végig úgy beszél Istenről, mint a hű és igaz Istenről. De azt akarja, hogy az ő szolgái életében is a hűség nyilvánvaló legyen. Hogy a hűség az jellemezze a ti egész szolgálatotokat. Mint ahogy délelőtt is szóltunk róla, könnyű fölbuzdulni. Azaz sokszor nem is olyan könnyű, de az ember mégis felbuzdul, odaszánja magát. De amikor jönnek a nehéz napok, nehéz évek, a szolgálatban eltöltött, ki tudja hány év áll előttetek, nem tudjuk. De ebben végig hűségesen kitartani. Erre akar benneteket az Úr megerősíteni. És a Biblia arról beszél, hogy a hűséges szolga hallhatja majd ezeket a szavakat, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Igen, akik hűségesek voltak Istenhez, akik ebben a szolgálatban végig kitartottak örömben, bánatban, nehézségben, könnyebb napokban, azok fogják majd hallani azokat a csodálatos szavakat, amikor a mennybe érkezéskor, a megváltottak mennybe érkezésekor fognak elhangzani. Ézsaiás könyve így írja a 26. fejezetben, nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. De Jézus még valamit említett ebben az igében, amiről most szólunk. Jól vagyon, jó és hű szolgám. És utána Jézus mit mond? Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. A Bibliában minden egyes szónak jelentősége van. Vajon mit jelent az, hogy sokra bízlak ezután? Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi lesz a földi élet szolgálatának a jutalma a mennyben? Mi lesz a legnagyobb jutalom? Hogy Istent szolgálhatjuk, hogy tovább szolgálhatjuk őt. Azt mondja, hogy az övéi látják az ő orcáját, az övéi szolgálnak neki, és ott lesznek vele éjjel és nappal. Ez a szolgálat nem fog befejeződni a földi életben, hanem Jézus azt mondja, hogy most kevesen voltál hű, parányi dolog, amiben kértelek téged szolgálatra, de ezután mennyei kincset bízok rád, olyan kincset, amiről most fogalmad nincs, sokra foglak ezután bízni. Ha itt megtanultad a hűséget, a hűséggel való szolgálatot, sokra foglak bízni ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És én szívem mélyéből kívánom, hogy valóban a szolgának való elhívásotokat mindennél többre értékeljétek. Legyetek hűek a ti elhivatásotokhoz, legyetek hűséges szolgák. És szívemből kívánom, hogy veletek együtt mindannyian hallhassuk majd ezeket az áldott szavakat. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Amen.

Igen, igen, sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és ahogy ez általában már lenni szokott, az első kis néhány perc a gyermekeké. Kedves gyerekek, szeretném egy gyermekkori élményemet megosztani veletek, és aztán megpróbáljuk közösen megfogalmazni az abban meghúzódó tanulságot. Hallottam egy történetet, ami két fiúról szólt, pontosabban egy olyan családról, ahol az édesanya nem élt együtt a fiúkkal, sem az édesapával, ezért az édesapa a maga módján nevelte a fiait, próbált nekik mindent megadni, viszonylag jó körülmények között anyagi jólétben élték az életüket. Az édesapát a környezete elismerte, egy kisebb közösségnek talán előjárója is volt. Egy olyan időszakban történt mindez, amikor

pénzt, de ő is szerzett valahonnan kölcsön pénzt, és babot ültettek. És hát ez a bab, ez nagyon jól bejött, hogy mondani szokás, igen-igen gazdag termés volt, eladták ezzel a társával együtt, és pont annyi volt a befolyt összeg, amennyi veszteség érte az apát a saláta bizniszen. A papának elérkedett a születésnapja, és ez a rossz fiú már nem tudta, mit csináljon, feldíszítette a lakást, ott voltak lampionok, mindenféle virágot és egyebeket rakott szerte szét az apa távollétében, hogy amikor majd megjön az apja, akit ő különben annak ellenére szeretett, hogy az apa őt mindig minősítette, hogy amikor megjön ez az apa, akkor majd örömet szerezzen neki, és akkor végre az örömszerzés kapcsán helyreálljon a kettőjük közötti viszony. Megérkedett az apa, ez a fiú már tényleg a körmeit lerágta izgalmával, hogy hogy fog elsülni ez az egész dolog. A másik fiú előállt azzal, hogy megismerte egy kislányt, és ezt a kislányt eljegyzi. Hát az apa nem akart másról tudni, csak arról nagy örömről, hogy a szeretett, hönszeretett fia, meg egy kislány majd házasságra lépnek, és annyira betöltötte a szívét ez a szeretet, hogy a másik fiúnak megint nem maradt hely. Hát a másik fiú is azért előnyomakodott a borítékkal, ami jó ki volt sámfázva pénzzel, odaadta az apának, és hát a maga keresetlen félszeg szavaival elmondta, hogy apám, ezt én neked szereztem. Az apa belenézett, visszahőkölt a sok pénz láttán, és rögtön azt mondta, fiam, te ezt hol szerezted, azonnal vidd vissza oda, ahonnan hoztad. Mert ez biztos tisztességes úton nem juthattál. És ebből itt be is fejezném, nem mondanám el a történetet. Csak egyetlen tanulságot szeretnék megfogalmazni. Hogy mi nagyon sokszor okozunk bánatot egymásnak azzal, ha nem fogadjuk el a másik szeretetét. Vagy félre magyarázzuk a másik indítékait. Láttam már kisgyereket, ti biztos nem ilyenek vagytok, akit az édesapja, az édesanyja szeretett volna megsimogatni, és félre kapta a fejét. Vagy akart volna az anyu egy puszit adni, de a többiek jelenlétében ez olyan megalázó, hogy engem hogy szeret az anyukám, hát ezt talán nem várom fel a nyilvánosság előtt, és akkor nem hagyta. Számoljatok azzal, vagy gondoljatok arra, hogy ilyenkor az anyunak vagy az apunak a szívében nagyon-nagyon súlyos bánat jelenik meg. Abból fakad ez a bánat, hogy én szeretni akarok, és nem hagyják. Hogy én ki akarom fejezni a szeretetemet, a ragaszkodásomat a másik iránt, de az elhárítja. Ezzel lehet leginkább megbántani a másikat. Mi a szeretetről úgy általában szoktunk beszélni, hogy milyen jó, ha szeretnek, meg milyen jó, ha szeretünk, de arról kevesebb szó esik, hogy milyen óriási bánatot és veszteséget okozunk azzal, ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk a szeretetet elfogadni. Úgyhogy tanuljátok meg, meg kell tanulnunk, mert mi olyan emberek vagyunk, akik elhárítjuk általában ezeket a gyengeségnek, vagy gyengétségnek tűnő gesztusokat, mert úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk akkor eléggé nagyok, meg felnőttek, hogyha mi ellágyulunk, meg hagyjuk, hogy bennünket szeressenek. Próbáljunk szakítani ezzel a hagyománnyal, és csak annyit kérek most tőletek, hogy engedjétek, hogy szeressenek titeket. Mert ez mérhetetlen sok jót vált ki annak a lelkében, aki titeket szeretni akar. Legyen az akár apuka, legyen az akár anyuka, nagymama, bárki, hagyjátok magatokat szeretni. Jó? Ígérjétek meg. Testvérem, ezt a gondolatmenetet szeretném folytatni, és pedig azon az alapon és háttéren, hogy a legutóbbi szombaton úrvacsorát vettetek. Az úrvacsora kapcsán mindig központi kérdéssé válik az, hogy az Isten szeret bennünket, és vannak úrvacsorát előkészítő prédikációk, és vannak úrvacsorát megalapozó prédikációk, akkor, amikor a szent jegyek kiosztásra kerülnek, illetve azt megelőzően a lábmosásra sor kerül, és ilyenkor tényleg az érdeklődésünk és a beszédünk és a prédikációk ható sugarába és központi témájává maga az Isten szeretete kerül. Hadd mondjam el azt, hogy viszont az általános hétköznapi beszédben, testvérek egymással való találkozásakor olyan ritkán hallani arról, hogy az Isten

mennyire szeret bennünket. Ilyen az emberi szív, természetesnek veszi azt, ha szeretik. És miután ez természetes, akkor mit beszéljünk erről? Pedig a Biblia mindennél világosabbá teszi azt, hogy az egyetlen reménységünk, a győzelmünk és a célba érkezésünk záloga az, ahogy ehhez a szeretethez viszonyulunk, ahogy ezt a szeretetet el tudjuk fogadni, vagy éppen nem tudjuk elfogadni. Valakik befogadják őt, mondja a sokat idézett íge, akkor hatalmat kapnak. Hogyha valaki engedi, hogy az Isten jósága és szeretete hasson rá, akkor annak az életében változás történik. Ha arról szólunk, már pedig szóltunk elégszer, hogy az Isten agapé szeretete értéket teremt abban, amire irányul, ennek akkor is az előfeltétele az, hogy hagyjam, hogy rám irányuljon. Hagyjam, hogy valamiféle módon az Isten szeretete hatást gyakoroljon rám, hogy a meg nem érdemelt jóság és szeretet elkötelezzen engem egy másfajta életre. Nem elég tehát elméleti síkon foglalkozni ezzel a kérdéssel, dogmatikai, hitelvi kérdéssé tenni, hanem ezzel a szeretettel a gyakorlat területén, a befogadás síkján is kell kezdenünk valamit. Különben, ha megreked az elmélet síkján, akkor vajmi keveset érünk vele. Jakab levele fogalmazza meg egy másik összefüggésben, ha én azt mondom az éhes embernek, hogy menjél el és lakjál jól, hát nem sokra megy vele. Ha én beszélek emberi közösségek szintjén arról, hogy van szeretet és hogy az mit jelent, de sem adni nem tudom, se elfogadni nem tudom, akkor mi értelme van? Megfigyeltem a testvéreimet, már bocsánat, nem vagyok pszichológus és nem is szeretem, hogy úgy mondjam, kívülről szemlélni az embereket, úgy érzem, hogy emberi kapcsolatok szintjén megalázó és méltatlan az, hogyha én a másikat úgymond górcső közegén keresztül próbálom nézegetni, de azért óhatatlanul is az ember egy-egy beszélgetésnek, vagy egy-egy szófoszlánynak a hozzá való eljutása kapcsán konzekvenciákat fogalmaz meg. Nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, aki úgy merné kiadni magát, és merne beszélni felszabadult szívvel arról, hogy az Isten mennyire szereti őt, és hogy ennek kapcsán és ennek nyomán milyen odaadó és rajongó szeretettel viseltetik az Isten iránt. Mintha szégyelnénk. Pedig a gyógyulásunkról van szó ez esetben. Nemrégen temettünk egy aranyos nénit, Széchenyi hegyről való, hát nála pont az ellenkezőjét láttam. És éppen ezért abban a gyülekezetben óriási hiány keletkezett az ő távozása nyomán, mert mégre volt valaki, aki a maga spontán, természetes reakcióival is merte kifejezésre juttatni, hogy őt az Isten mennyire szereti, hogy ennek nyomán ő mennyire szereti az Isten. Ez a kereszténység. Pál apostol, amikor a kereszténység lényegét leegyszerűsítve elmondja azt, hogy kinek-kinek a sorsát az dönti, hogy ahogy Krisztus keresztjét viszonyul, akkor elmondja, hogy egyesek botránkozásnak, mások bolondságnak tartják, ő pedig arról beszél a maga személyes vallomásában, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem, és nem szégyelli. Máshol pedig azt mondja, Krisztus szerelme szorongat minket, mint egyetlen lehetséges, a menny szempontjából elfogadható motivációt említi, hogy a kereszténység lényege az, ha én szóbálok az Isten szeretetével, ha én merem az Isten szeretetét befogadni. A Biblia arról is tud, hogy az Isten szeretete olykor, talán éppen azért, mert nem fogadják be, hatástalanná válik. A Galata beliekhez jött levében pont ezt a kifejezést használja Pál, amikor azt mondja, hatástalanná tettétek a Krisztust. Lehet a Krisztust hatástalanná tenni. Lehet a szeretetet hatástalanná tenni, ha beérem azzal, hogy pusztán elméleti síkon arról szólok, hogy Krisztust, amikor keresztre feszítették, akkor mi módon tették ezt, hogy amikor
a kezeit átlyukasztották, akkor valószínűleg nem a tenyerét szúrták át, mert nem tartotta volna meg, hanem ide a csukló tőbe verték a szögeket. És tehát amikor beszélek a körülményekről, beszélek a fizikai valóságról, de úgy beszélek, hogy a személyes érintettség nem kerül elő, és nem nyilvánul meg. Ahogy Pál tette, hogy az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem. A személyes érintettség nem jelenik meg sok esetben magukat hívő embereknek tekintő vagy nevező testvérek megnyilatkozásaiban sem, pedig ismétlem, ez a mi reménységünk záloga, ez a mi gyógyulásunk egyetlen lehetséges útja, mert azt mondja a Biblia, nem adatott az ég alatt az emberek között más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Szoktuk idézni az ígét, hogy ahol a mi kincsünk, ott a szívünk. Ha nem beszélünk Krisztus áldozatáról, ha a Krisztusról szóló beszéd nem jelenti azt, vagy nem végzi el azt, amire hivatott, akkor mi gyógyít meg? És egy urvacsora kapcsán, most az előttünk álló negyed év összefüggésében talán egy néhány szót arról is hadd szóljak, ami az Isten áldozatának hátterében húzódik. Amikor én ezt a történetet először hallottam, amit a gyermekeknek elmondtam, akkor nagyon-nagyon mélyen együtt éreztem a rossz fiúval. És a jó fiú, aki mindig csak jót tett és nagyon rendes volt, már kezdett egy kicsit ellenszenvessé válni. Azért kezdett ellenszenvessé válni, mert nem lehet, hogy egy fiú mindig csak jó legyen, tudtam magamról, hogy ez nem létezik. Viszont, hogy valakinek a szeretetét, legyen az bármilyen esetlen, legyen bármilyen ügyetlen, de nem fogadják el, azzal lehet a legsúlyosabb csapást mérni a másikra. És ez aztán a szenvedések szenvedése. És még a gyermekeknek elmondott néhány kifejezéshez hatásít csak egy verset. Pirinszky Jánosnak van egy verse, nem tudom a címét, csak egy sora ragadott meg, ugye tőleg néhány mozzanat a versből, fiú és anya kapcsolatáról szól, és arról, hogy már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Szóval, hogy arról tesz tanúbizonyságot a költő, hogy a valódi és értelmes kommunikáció anya és gyermek között már nem működik. Ami nem jelenti azt, hogy az anya lemondott volna a gyermekéről, csak a gyermek valami olyan állapotba került, hogy az anyának a lényével, az anyának a szeretetével pillanatnyilag nem tud, vagy nem akar számolni. És úgy fejeződik be a vers, az elfogult szülői szeretetnek egyfajta megnyilvánulásaként, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szóval ebben inkább az a keserűség, vagy az a fájdalom öltött testet, hogy a fiú csak utólag jutott arra a felismerésre, hogy milyen hosszú távon okozott fájdalmat az édesanyjának, csak pusztán azzal, hogy nem fogadta el az anyai szeretetet. És az Isten, amióta világ a világ, és amióta a bűneset bekövetkezett, ennek a borzalmas szenvedésnek a nyomorúságát tapasztalja. Az el nem fogadott, vagy a visszautasított szeretet nyomorúságát. És ennél nagyobb fájdalom nincs. Amikor valaki jót akar tenni, és lesöprik. Vagy félreértik, vagy félremagyarázzák, vagy nem értékelik annyira, amennyire értékes önmagában mindaz, amit tett. És ennek összefüggésében gondolkodtam el éppen a héten arról, hogy vajon mit fogunk mi csinálni az örökkévalóságban. Nem lesz az egy kicsit unalmas? Hogy mindig azt mondjuk az Istennek, hogy szent, szent, szent, és hogy egyáltalán ott az Isten nevének dicsőítést szerzünk, és úgy el is szégyeltem magamat magam előtt, és ennek kapcsán arra gondoltam, hogy mennyi minden van, amire akár egy nap közegében és keretében rácsodálkozhatunk.
hogy az Isten bölcsességének és a szeretetének mennyi valóságos ténye vesz körül bennünket, és hogyha mi, akik tükör által homályosan látunk, és ilyen nagyon gyenge erkölcsi érzékkel rendelkezünk, és nem vagyunk igazán képesek arra, hogy a szeretetet a maga mi voltában befogadjuk, ha mi is tudunk valamit kezdeni, akár elméleti síkon is az Isten megnyilvánulásaival, az Isten szeretetének a nagyszerűségével, vagy az Isten személyre szabott szeretetteljes gesztusaival, akkor az örökkévalóságban, ahol a teremtett világ voltak éppen az Isten szeretetéből él, és valóságos és épkézláb erkölcsi érzékkel rendelkezve pillanatról pillanatra rá csodálkozhat, hogy az Isten mennyire szeret és milyen önfeláldozó módon szeret, az ember csak tátani fogja a száját, és nem tud igazán majd kifejezési formákat találni arra, hogy az Isten sokféle bölcsességét és szeretetét valamelyest akár csak önmaga számára leképezze, vagy abból a szeretetből és jó akaratból valamennyit visszasugározzon, ha mi nem tudunk napirendre térni pusztán azon, hogy az élet egy-egy állomásán valamit megértünk az Isten jóságából, valamit megértünk az Isten szeretetének nagyszerűségéből, az önfeláldozó szeretet egy-egy gesztusaiból. Elmondtam itt nektek egy-egy tapasztalatomat már a múltban is, csak úgy általánosságban fogalmaznám meg, amikor Jézus azt mondja, hogy maga az Atya szeret titeket. Ebben az egyetlen tömör és nagyon egyszerűnek hangzó megfogalmazásban voltak éppen az Isten egész lénye benne van. Maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya önfeláldozó szeretetével a saját fiának nem kedvezett, őt mindannyiunkért odaadta, vele együtt kész minden nékünk ajándékozni, és ha mi ezekből az ajándékokból a többséget, a zömét nem is vesszük észre, vajon nem fájdalmas? Mondjuk veszünk valakinek egy ajándékot, mondjuk a gyermekünknek. És megköszöni formálisan, de félreteszi. Nem esik rosszul. És az Isten, aki minden életünk minden rezdülésében az önfeláldozó, a teremtményeiért élő, szerető Atya szeretetét pazarolja ránk, vajon nem vár arra, hogy ebből valamennyit észrevegyünk? Hogy egyik-másik kapcsán reagáljunk? Hogy a hálánkat, a ragaszkodásunkat, a megbecsülésünket kifejezzük? Mert ennek hiánya szegényebbé tesz bennünket, és fájdalmat okoz az Istennek. Így kell megtanulnunk együtt élni az Isten szeretetével, nem az örökké valóságban. Oda majd belenövünk, oda majd már úgy megyünk, mint akik az Isten jóságának az eredményeképpen gyógyultak vonulunk be, akik megtanulták befogadni az Isten szeretetét, és akinek az életében az a szeretet, amelyik értéket teremt abban, amire irányul, véghez vitte a csodát, új teremtéssé tett bennünket. Hósás könyvében van egy ige, csak szóban idézem, mert sok mondani valomban, és az idő rövid. Hósás könyve fogalmazza meg a 6. fejezet 4. versében. Mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és a korán múló harmat. Azért nem furcsa, ilyet ritkán olvasunk a Szentírásban. Éppen Ábrám mondja azt, ahol az Istennek lehetetlené valami. Igen, egy dolog lehetetlen. Ha az ő önfeláldozó szeretete nem teremt viszont szeretetet, és nem képesít embereket viszont szeretetre, és ahogy egyáltalán ezzel a szeretettel kezdeni tudjanak, vagy akarjanak valamit, akkor az Isten a maga tehetetlenségéről számol be, mert azt mondja, mit cselekedjen veled. Mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda, hiszen az, ahogy az én szeretetemre reagálsz, az elégtelen ahhoz,
hogy benned igazi és valódi változás menjen végbe. Hozzáteszi a 6. versben, szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Ad Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. És itt szeretném újra fogalmazni azt, amit már valószínűleg sokszor hallottatok tőlem, hogy az Isten ismeret az nem elméleti, nem dogmatikai ismeret, hanem ismeret közösség. János első levele nyomán jól tudjuk, hogy amikor bizonságot tesznek az apostolok, különösképpen János, akkor arról beszélnek, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, és a mi bizonságtevésünk arra irányul, hogy az Isten szeretetét foghatóvá és megragadhatóvá téve nektek is közösségetek legyen velünk és az Istennel magával. Mert ez az ember élet célja, ez a gyógyulás maga, közösségre jutni az Isten bizalmat teremtő szeretete nyomán, elfogadva ezt a szeretetet, közösségre jutni az Istennel, és a mi emberi természetünk megromlott voltának az egyik legtetten érhetőbb megnyilvánulása az, hogy nem tud elfogadni szeretetet. Adni még tud valamennyire. Azokat szeretjük, akik minket szeretnek. De elfogadni sokkal nehezebb, mint adni. Elfogadni úgy, hogy a másik szíve megteljen melegséggel és belső örömmel, mert végre volt értelme annak, amit tett. Volt értelme a szeretet gesztusának. Szóval úgy elfogadni nem nagyon tudunk. Pedig Isten és ember közösségének ez a lényege, hogy tudjam elfogadni, hogy tudjam befogadni, hogy tudjam kimondani személyes vallomás formájában, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Azt mondja Jézus szenvedéséről, János evangéliuma, az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt. Vajon nem gyötrelem ez? A 22. Zsoltárban ezeket a kifejezéseket olvassuk. Feltátották rám szájukat, csak néztek és bámultak rám. Biztos ott függ a kereszten, az isteni szeretet megnyilvánulásának a legkézzelfoghatóbb valóságaként, és nem tudnak vele mit kezdeni. Van ennek értelme? Van ennek értelme? Gondolhatta joggal? Azt írja Ellen White, hogy hit által győzött. Nem a valóság látása alapján, csak hitben fogadta el, hogy az egésznek van értelme, mert az Isten megértette vele, hogy mindezt az emberek érdekében kell tennie, és hogy majd lelke szenvedése folytán látni fog, de ott, abban a közegben semmi nem mutatott arra, hogy van értelme. Ézsaiás könyve 53. fejezetében még brutálisabb szavak olvashatók. Azt mondja Krisztusról a profécia, utált volt, és nem gondoltunk vele. Mintha tördöftek volna Krisztus szívébe, nem? Egész lényét szinte az emberi családra árasztotta, a szeretett hihetetlen gesztusaival vette körül a hozzá közel és a tőle távol lévőket egyaránt, és utált volt, és kétszer is megfogalmazza, utált volt. És sokszor, amikor fiatalabbként olvastam ezt az ígét, de most is, átugrom. Egyszerűen ezekkel a kifejezésekkel még csak szóba állni sem merek a lelkem mélyén, mert olyan lelki kint okoznak, még az elméleti szóbaállás szintjén is, hogy utált volt, és nem gondoltunk vele. Hozzáteszi, kortársai közül ki gondolt arra, hogy népen bűnért dől rajta vereség. Ki gondolt arra? Senki. A tanítványok megtagadták, magukkal voltak elfoglalva, ki a nagyobb, majd ki hova fog ülni, kivel mi lesz. Utált volt, és nem gondoltunk vele. A másik elárulja, Péter átkozódva tagadja meg, szóval amikor azt mondja annak a szolgáló lánynak, hogy én nem ismerem, nekem semmi közöm hozzá. Szóval Krisztusnak a visszautasított szeretet fájt, és fáj azóta is a legjobban.
És ebben nem csak a kereszten volt része, és nem csak a tanítványok részéről volt része ebben. Azóta is egyfolytában, nap mint nap része van a visszautasításban, része van abban, hogy nem tudunk mit kezdeni az ő szeretetével, és nem igazán tudja véghez vinni ez a szeretet bennünk a csodát, mert beszélünk róla, mert hivatkozunk rá, mert tanulmányok születnek róla, elméleti síkon, csak éppen nem akarjuk, hogy más emberré tegyen. Talán még akarnánk, csak ne kötelezne el a jóra. Ha úgy minden egy rajtaütés formájában, egy ilyen érintés formájában végbe menne, talán még. De olykor magunk sem tudjuk miért, ezzel a szeretettel nem tudunk mit kezdeni. Pedig azt mondja a Biblia, szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Isten maga is viszont szeretetre vár. Arra vár, hogy mindaz, amit tesz értünk, annak értelme legyen. Az elvégezhesse emberi szívekben a csodát. És mi eljutunk az úrvacsorán odáig, hogy a Krisztus keresztjéről szóló beszédet meghallgatjuk, lábat mosunk, könyvelábat szemmel bocsánatot kérünk olykor egymástól, amikor az Isten lelke elsegít idáig, de innen kellene felépíteni valamit. Innen kellene az isteni szeretetnek felépíteni bennünk a csodát, hogy attól kezdve, hogy a bűn rendezése nyomán helyreállt Isten és ember közössége, nekünk ebben a szeretet közösségben, az Isten jóságával percről percre érintkezve kellene együtt élnünk, és hagynunk, hogy a megkezdett jó dolgot véghez vigye. Hogy a szeretet elkötelezettjeiként más emberek legyünk, mert ez a csoda maga. De ha ez a mi életünkben nem ölt testet, és nem válik valóra, akkor ki kell mondanunk, bár nem a mi tisztünk, és milyen jó lenne, ha nem mondaná ki soha senki velünk összefüggésben, hogy hatástalanná vált a Krisztus. Az úrvacsora szeretet és ígéi között is ott van, én mindig kihagyom. Lehet, hogy hibásan teszem, nem olvasom fel a szeretet és ígéi között azt, hogy nem becsülik a Krisztus testét. Még belegondolni is félek, akár csak a lehetőségébe is annak, hogy van ilyen, hogy nem becsüli valaki. Hogy az egyetlen gyógyszer valakinek az esetében nem hagy, és inkább struczpolitikát folytatva nem olvasom fel. Pedig valós probléma. Sebeivel gyógyulunk meg, mondja, és én már bevallom becsülettel ezt is, most egészen kiadom magam, de a testvérek közegében talán meg lehet tenni. Mindig is csodálkoztam azon, amikor Ellen White azt mondja, hogy töltsünk naponta egy csendes órát a keresztövénél. Mit lehet ott egy dologról annyit elmélkedni? Ellen White azt mondja, hogy az egész örökkévalóságban a kereszt a tanulmányozás tárgya lesz. Ha elméleti síkon marad, valóban nem lehet túl sokat kezdeni vele. De ha az Isten jósága és szeretete naponkénti tapasztalat, a maga sokféle megnyilatkozási formájában, akkor arról mindig lesz mit beszélni. Amikor két ember egymásra talál, és férj-feleség lesz, az egyik neves író írja, hogy egy jó házasság egy véget nem érő beszélgetés. Hát Isten és ember közössége is egy ilyen véget nem érő beszélgetés akkor, ha valaki tud mit kezdeni az Isten jóságával. Mert mindig lesz miért hálát adnunk. Nap mint nap tapasztalatjuk azt, hogy az Isten jósága és szeretete újabb és újabb megnyilatkozási formákban nyilvánul meg az életünkben. Az Isten bölcsességének meg annyi megnyilvánulására csodálkozhatunk rá percről percre, ha egy kicsit is érzékenyek vagyunk és maradunk az Isten jósága és szeretete iránt. És most már csak röviden néhány gondolatot. Azóta se tudok napirendre térni, amikor az ígében olyan személyre szabott üzenetként olvastam magamnak azt a kijelentést, az Isten személyes szeretetének egyfajta megnyilvánulásaként, hogy mert te becses vagy, és én szeretlek. Egyszerűen nem tudok napirendre térni felette.
ez annyira foglyulejtett engem, és annyira magával visz, és magával sodor, hogy ennek nyomán, egy ilyen tapasztalat nyomán tényleg az ember nem akar másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, mert amikor az Isten szeretetének az érintés eljut hozzánk, és mi ennek a szeretetnek az elkötelezettjeivé, fogjaivá válunk, akkor elindul valami. És ezt nem lehet kikerülni. Akkor az az ember új teremtés lesz, más ember lesz, elindul a csoda. A megkezdett jó dolgot Isten célba akarja vinni, és ezzel veszi kezdetét. Itt a szombatiskola kapcsán, én nem szeretek egy dologra figyelni, már sokan korholtak is miatta, én sokféle dologgal foglalkozok ettel. Az íróasztalom is ilyen borzasztó kirakodó vásár, mert ettel én sok könyvet olvasok, és ettel sok dologgal foglalkozom. És így most is felkerestem, megkerestem Jelenések könyvében azokat az ígéket, amelyek ott vannak a negyedik fejezet végén, meg az ötödik fejezetben. Az egész örökkévalóság arról szól, hogy a megváltottak az Isten iránti hálát, az isteni ragaszkodást fogják valamilyen módon és formában kifejezni. Elmondják többek között azt, hogy méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, és ez a kórus nem akar soha elhallgatni, mert minden okuk megvan rá, hogy ezt kifejezésre juttassák sokféle módon és formában egy egész örökkévalóságon át. A következő fejezet, az ötödik pedig arról beszél, hogy méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyitd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által. Ez nem akar ez a kórus elhallgatni. Mert az Isten sokféle jósága és sokféle bölcsessége fogja kitölteni az örökkévalóság minden percét. És nem fogjuk ismételni magunkat. Nem fogjuk ugyanezt többször elmondani. Mert mindig lesz valami, amire rácsodálkozunk. Mert a bárány éneke és a Mózes éneke, a kiváltságosok éneke olyan tartalomgazdagsággal fog megnyilvánulni az örökkévalóságban, éppen az Istennel szerzett tapasztalatok nyomán, amire rácsodálkoznak az el nem bukott világok lakói is. És éppen ezért kérjünk csak vissza az alapgondolathoz. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten jósága az, ami megtérésre indít. Az Isten szeretete az, ami más emberré tesz, ha befogadjuk. Ha merünk szóba állni vele. Ha hagyjuk, hogy értéket teremtsen bennünk, amire irányul, akikre irányul. Ne féljünk az Istennel találkozni. Kétféle találkozási lehetőség van, illetőleg konzekvenciáiban gyakorlatilag egyféle. Ézsaiás könyve 6. fejezete azt mondja, hogy ott a szeráfok lebegnek, és mondják, hogy szent, szent, szent az Isten. Mindig van mondani valók, és ez a kifejezés, hogy szent az Isten, ki tudja hányféle hangszínnel jelenik majd meg, de valami hihetetlen formai és tartalmi gazdagsággal. Mert az Isten jósága nyilvánul meg sokféle módon és formában, és a teremtmények visszatükrözik a hála és a szeretet elfogadásának a formájában azt, amit az Isten tett és tesz értük. És amikor Jákob ugyancsak ezzel a szeretettel találkozik a jobbok révénél, akkor társítja hozzá a személyes tapasztalatot is. Láttam az Urat színről színre, és megszabadult az én lelkem. És ne féljünk éppen ezért ettől a találkozástól. Ne féljünk attól, hogy az Isten szeretete majd utat talál a mi szívünkhöz. Ne hárítsuk el, ne okozzunk bánatot és fájdalmat az Istennek azzal, hogy szeretetének egy újabb megnyilatkozásait utasítjuk el. Fogadjuk be. És ez a szeretet majd véghez viszi a csodát. Megszabadul a mi lelkünk. A megkezdett jó dolog kiteljesedik, és mind valóságosabb és mind sokszínűbb fogalmat tudunk majd alkotni az Isten irányunkban is megnyilvánuló jóságáról és szeretetéről. És ha ez így lesz, akkor lesz mondani valónk egymásnak itt a gyülekezetben, és lesz mondani valónk az örökké valóságban is. Jó Isten segítsen ebben. Amen.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy személyesen szeretsz bennünket. És ha csak egyedül élnénk ezen a földön, és nem lenne rajtunk kívül senki más, te akkor is ugyanígy szeretnél, és ugyanilyen önfeláldozó módon kész lettél volna arra, hogy a te fiadat, a te egyetlen egyedet odaad értünk. Úrunk, bocsáss meg nékünk azért, hogy a mi bűnbeteg emberi lényünk olyan nehezen tud szóba állni ezekkel a szeretet megnyilvánulásokkal. Amikor a te szereteted nyilvánul meg, és érezzük önmagunkban a távolságtartásra való készséget, Úrunk, akkor tudunk igazán fogalmat alkotni arról, hogy milyen szörnyű a bűn, hogy még a szeretet befogadására sem képes. Urunk, törd át, kérünk, a mi önzésünk rideg, elutasításra kész falát, és a gyerkölcsi erőt és bátorságot ahhoz, hogy tudjunk el és befogadni, és add, hogy a mi személyes kapcsolatainkban is a szeretetnek legyenek kifejezési formái, és legyünk készek az adásra és az elfogadásra egyaránt. Segíts, Urunk, hogy tudjuk és akarjuk megajándékozni egymást a szeretet megnyilvánulásaival, és tudjunk teljes figyelmet fordítani a másikra, aki segíteni akar, aki adni akar, aki a szeretetét akarja valamilyen módon, ha esetlenül is, hogyha nehezen elfogadható módon is, de kifejezni felénk. Add, Urunk Istenünk, hogy vajha tudnánk mi magunk is szeretni, és tudnánk főleg befogadni és elfogadni a szeretetet. Urunk, olyan sekélyesek és olyan szegényesek emiatt az emberi kapcsolataink, és azért van bennünk az óriási hiányérzet, mert sokkal kevesebbet fogadunk el tőled, mint amennyit adni akarsz. Segíts, hogy ezen a területen is változás álljon be. És bennünk a szeretet befogadása nyomán végbe menjen a csoda, a szeretet átalakító hatalma nyomán, vagy ha új teremtések lennénk, szeretni tudó és szeretetet elfogadni tudó teremtmények. Amen.

Kedves testvérem, a gyerekek is közénk tartoznak, ők is ennek a gyülekezetnek részei, és éppen ezért az Isten igéje hozzájuk is szól. Egy történetet szeretnék elétek tárni, gyerekek, lehet, hogy már hallottátok. Abban az időben is nagyon sok beteg ember volt, amikor az Úr Jézus a földön járt, és az emberek lelki dolgokkal nem igazán tudtak foglalkozni addig, amíg a testüket valamiféle betegség gyötörte, de én nem annyira a betegek gyógyításáról szeretnék szólni, hanem a barátságról. Amikor mondjuk egy osztályközösségben, vagy emberek közösségében valaki megbetegszik, az általában kiszorul a pezsgő mindennapi életből, vele nem számolnak, ugye nem tud játszani, nem tud futkározni, nem tud a foci meccseken részt venni, otthon kell üljön, jól el van, és ha éppen van időnk, akkor meglátogatjuk, de előbb-utóbb elfeledkezünk róluk. Mert hogy nem tud velünk játszani, és nem lehet része annak a sokféle tevékenységnek, amit mi folytatunk. Van egy ellenpélda itt a Bibliában, egy embert gutaütés ért. Tudjátok, mi a gutaütés? Biztos tudjátok. Máshol szélütésnek nevezik, agyvérzés, amikor az agyban megpattan egy ér, és az érből kibugyogó vér bizonyos agyi területeket eláraszt, és ott az agy működését akadályozza. Ennek következtében aztán bizonyos testrészek akár le is bénulhatnak. Így beszél a Biblia száradt kezű emberről, egy olyan valaki, akinek béna volt a keze, valószínűleg egy hasonló betegség következtében, tehát lebénult a keze, és nem volt használható másoknak, az egész oldala lebénul, ezek járni sem tudnak igazán, és egy ilyen ember, aki egy hordágyhoz volt kötve, mert nem tudott járni, egy ilyen gutaütöttet a négy barátja felkapott hordágyastól, és úgy gondolták, hogy a barátság kötelez, és ők ezt az embert, ezt a barátjukat, aki ugyan nem tudott a mindennapi foglalatosságukban most már részt venni, ezt a barátjukat elviszik Jézushoz, hogy Jézus meggyógyítsa. Igen ám, de az emberek, főleg akik nem voltak a mozgásukban korlátozottak, sokkal gyorsabban odaértek, és olyan hatalmas tömeg vette körül a házat, hogy még az ajtót sem lehetett megközelíteni. Ez a négy barát a barátság jegyében úgy gondolta, hogy őket a tömeg nem fogja ebben megakadályozni, hogy ők a barátjukat oda vigyék Jézus közelébe, hogy Jézus meggyógyíthassa őket. Fölmentek a tetőre, megbontották a tetőt, és a tetőn keresztül kötélen leeresztették a hordágyat Jézus mellé, hogy ő legyen a legközelebb Jézushoz, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani. És itt szeretném a barátságnak ezt a példáját úgy a kezetek ügyébe helyezni. Ilyen a barátság, aki nem mond le a másikról, aki amikor a másik teljesíteni nem tud, nem hagyja magára, hanem még ilyen drasztikus beavatkozást is felvállalva, arra is kész, hogy egy házban maradandó kárt okozzon, amit később nyilván helyreállítottak, csak hogy ezt a beteg barátjukat oda vigyék Jézus közelébe. És én azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok el, hogy ti hogyan viszonyultok a barátaitokhoz. Ha az iskolából hiányzik valaki, mert hírét veszitek, hogy beteg, akkor várjátok, amíg majd újra jön, vagy elmentek hozzá, elviszitek neki a leckét, de nem erre tenném hangsúlyt, mert tudom, hogy azt nem veszi jó néven a barát, még akkor se a beteg, hogyha a leckét viszik hozzá, hanem egyszerűen elmentek oda, és megmutatjátok az új játékot, és elmondjátok neki, hogy gyorsan gyógyulj meg, mert majd együtt játszunk ezzel a játékkal, vagy valami kedves dologgal, vagy rajzoltok neki, valamit csak, hogy kifejezésre juttassátok azt, hogy fontos, hogy nem felejtettétek őt el, és hiányzik. Szóval a barátság az tettekben nyilvánul meg, van, ahol a tető megbontásában, de lehet ennél jóval kisebb gesztusokat is tenni. Én például nem igazán mernék vállalkozni egy tető megbontására. Lehet, hogy ez az én barátságomat valamelyest kedvezőtlenebb színben tünteti fel, de az igaz barátság nem riad vissza a nehézségektől, hogyha
a barátjának vagy a barátjuknak az érdekei megkívánják. Úgyhogy gondolkozzatok el a történet kapcsán a barátságról, és vessétek fel magatoknak a kérdést, mire vagyok kész és képes, hogy az én barátomnak segítsek. Hogy az én barátom érezze, hogy fontos nekem. Itt egy beteg emberről volt szó, de a barátságot egészségesek irányában is ki lehet fejezni, mert sokszor az ember rossz hangulatban van, félrehúzódik, magányos, vagy éppen a társai kiközösítették, ilyenkor is szükség van a barátság megnyilatkozásaira, szükség van arra, hogy valakinek a jelenlétét, valakinek a támogató segítségét érezzük, és legyetek olyanok, mint ennek a gutaütöttnek, ennek a lebetegedett embernek a négy társa, akik mindenképpen a szívükön viselték az ő szeretett barátjuk egészségét, betegségét, és elkövettek mindent azért, hogy Jézus közelébe vigyék. Ennek a történetnek ez lenne a folytatása, tehát ezzel valószínűleg ti még nem túl sokat tudtok kezdeni, hogy az igazi barátság abban nyilvánul meg, hogyha a társunkat valamilyen módon Jézus közelébe segítjük. De ezt majd később egy kicsit idősebbek lesztek, akkor ugyanígy megbeszéljük. Most csak annyit jegyezzetek meg, hogy barátnak lenni azt jelenti, hogy én a segítségben, a nehézségben a másik mellé állok, és a lehetőségeimhez mérten segítek, ahogy tudok. Testvéreim, egy olyan igeszakaszt gondolnánk át most közösen, aminek az átgondolásához arra van szükség, hogy szakítsunk a hagyományos egzegetikai törvényekkel, és erre az jogosít fel, hogy a Bibliában nem egy esetben találunk hasonló példát. Tudnik, Lázár feltámasztásának a történetét szeretném elétek tárni, és ebből a történetből két gyakorlatilag azonos tartalmú kijelentést. Az egyiket Márta fogalmazta meg, a másik pedig Mária, de tartalmilag azonos módon. A 11., tehát János Evangélium a 11. fejezetének először a 21. versét idézném, aztán pedig a 32-et. Így hangzik. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. A 32. vers. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, az ő lábaihoz esett, mondván néki, Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Annyiban szakítunk a hagyományos írásmagyarázati elvekkel, hogy allegorizálunk. Ugye elvonatkoztatunk egy kicsit Lázár feltámasztásának a történetétől, és csak arra az egyetlen gondolatra helyeznénk a hangsúlyt, amit a két közlés kifejezésre juttat, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ahhoz, hogy valaki éljen, és hogy valaki akár a betegségéből, legyen az testi vagy lelki természetű betegség, felépüljön, ahhoz mindenképpen Jézus jelenlétére van szükség. És az úrvacsora voltak éppen ezt a gondolatot hozza felszínre, mert úgy gyógyulunk meg az úrvacsorában is, hogy a Krisztus és a közöttünk lévő bizalmi kapcsolat a keresztről szóló üzenet meghirdetése kapcsán helyreáll, és valakik befogadják őt, hatalmat kapnak, mert hogy a szívükbe Krisztus költözik, az életükkel Krisztus vállal közösséget, és így Krisztus maga az élet költözik az ő lényükbe. Nagyon sok kifejezés olvashatta a Szentírásban, ami tartalmilag ezt a gondolatot húzza alá. János első levele 5. fejezetének 12. verse például így hangzik, hogy aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Mint csak tartalmilag ez a Lázár feltámadásának a történetéből származó kifejezés öltene egy testet, vagy fogalmazódna meg újra, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.
Ha tehát az elmúlt negyed évben a Krisztussal való bizalmi közösség megrendült, vagy megingott, vagy átmenetileg szünetelt, akkor ez a mi halálunkkal egyenértékű állapotot feltételez. Mert aki a fiú, az az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Akár ilyen gondolatokat is lehetne az eddig elhangzottakhoz társítani, hogy vajon Laodíciában van-e élet? Vajon a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet alkalmazható-e Laodíciára? Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És miről szól, és milyen korszakot feltételez? Ugye a reformáció korát, ahol hatalmas egyéniségek Istentől megáldott lelkesedéssel és lendülettel képviselték a hitáltal megváltás üzenetét, de egy-két generáció elteltével üres formalizmusba, dogmatizmusba süllyedt a reformáció ügye, és a szárdiszi üzenetben az Isten úgy minősíti ezt a korszakot, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Bár vannak életjelenségek, látszólagos életjelenségek, vannak istentiszteleti keretek, formák, járnak templomba, felkarolják a reformáció ügyét, hatalmas létesítmények születnek a reformáció nyomán, és miután a Krisztussal való valóságos élő közösség hiányzik, ezért bár a reformáció gondolata és esemény sorozata a legtöbb ember szívében, főleg a protestánsok szívében valamiféle nagyon is pozitív tartalommal telítődik, a mennyei minősítés mégis lehangoló, mert azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Miért? Mert a Krisztussal való valóságos életközösség már nem jellemzi a reformáció ügyét. Laodíciának az a sanyarú és sajnálatos helyzete, hogy hosszú távon együtt él egy ilyen állapottal. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja, és ha valaki megnyitja, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és én velem. Meglehetősen furcsa tudati állapot jellemzi a bűneset óta az emberek világát, és talán a miénket is. Úgy elgondolkodtam azon, hogy az első emberpár vajon hogyan élte meg azt az isteni figyelmeztetést, amelyik így szólt, hogy amelyik napon eszel, meghalsz. Ettek, és nem haltak meg. Sőt, voltak életjelenségeik. Felkeltek, lefeküdtek, aludtak, ettek. Szóval folyt az élet a maga sajátos medrében, és mégis talán igazat kell adni a Biblia kijelentésének, mert amelyik pillanatban megszakadt az Istennel való közösség, abban a pillanatban beállt a halál. Nem az életfunkciók hiánya, nem azonnali totális halálról kell beszélni, de a Biblia azt mondja, hogy ha az Istennel való bizalmi közösség megszűnik, akár csak egy minimális időtartamra, az a halál állapotával egyenértékű. És ezért mondja Krisztus példázata, a szőlőtők és a szőlővesztőről szóló példázat is, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha ez a közösség, a szőlőveszőnek a szőlőtőke vagy a közössége átmenetileg megrendül, vagy mondjuk egy szőlőveszőnek megtörik a szára, és a nedvek most már nem tudnak akadálytalanul keringeni, elszárad. Bizonyos idő után a halál állapotának a külső jegyei is megjelennek, elszáradnak és lehullanak a levelek, és minden nagyon is kézenfoghatóan hirdeti azt, hogy erre a szőlőtőkére termés szempontjából nem lehet várni. Pedig mi történt? Egy kicsit megrepett, egy kicsit megtört, és a nedvek nem áramolnak rajta keresztül. A Biblia azért említi ezt a képet, mert az Istennel való közösség, ami életünk, ami lelki életünk és fennmaradásunk szempontjából ennyire fontos. És azért különös, amikor sokan távol maradnak az úrvacsorától, mintha az az élet, amit az Istennel való közösség helyreállítása nélkül élnénk, az valóságos élet lenne. Nem az.
aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ha itt lettél volna,

akkor ebben a jelképes, de mégis valóságos tartalmában elzárodott a lehetőség, nem járulhattak többé az élet fájához, és ez egyfajta jelképes kiábrázolása volt annak, hogy megszakadt az Istennel való bizalmi kapcsolat is, az ember elkezdett hervadni. A haldoklás jegyei megjelentek. Az emberben a menny szempontjából nem volt értékelhető élet. Az volt a neve, hogy élsz, pedig halott volt. Az úrvacsorának tehát, amikor Krisztus be akar lépni az életünkbe, és amikor az élet kenyerét, önmagát kínálja, mint egy az élet fájának pótlásaként, elmondja ebben a hasonlatban, hogy abban az időben, a régi időben, a pusztai vándorlás időszakában a ti atyáitok a mannából táplálkoztak, a mennyből alászálló kenyeret ették, és éltek, és nem volt közöttük beteges. Krisztus ezt a példát használva azt mondja a tanítványoknak, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, és aki belőlem eszik, soha meg nem éhedik, és aki abból az italból iszik, amit én adok néki, soha meg nem szomjúhozik. És voltaképpen arról beszélt a Szentírás, hogy akik befogadják őt, akinek az esetében Isten és ember közössége helyreáll, ott maga az élet lép be kinek-kinek az életébe. Ott valóságos életjelenségek jelennek meg, még akkor is, ha a test maga akár betegségekkel és nehézségekkel küzd. Mert amelyik napon eszel, meghalsz, amelyik napon befogadod őt, maga az élet jelenik meg. Azt mondja a Szentírás, más kifejezésekkel élve, hogy amikor valakinek az életébe Krisztus, a szeretet Istene belép, akkor az ilyen ember életében az a szeretet kezd munkálkodni, amelyik értéket teremt abban, amire irányul. Mert nem csak egyfajta, hogy is mondjam, érzelemdús kapcsolat bontakozik ki Isten és ember között, és nem valamiféle, hogy is mondjam, érzelmi túlfűtöttséggel együtt járó megnyilatkozások jellemzik majd a mi vallásos életünket, rajongás az Isten iránt, sőt, talán azt is mondhatnánk, hogy nem erre kéne a hangsúlyt helyezni, hanem a szeretet Istene lép be az életünkbe. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta, érettem, hogy Pál megfogalmaz, és miközben ez a szeretet az életemben munkálkozni kezd, ennek a szeretetnek egyik legdöntőbb és legjellegzetesebb tulajdonsága is érvényesül, tudnék, értéket teremt abban, amire irányul. Felépül bennem az új ember, mert ennek a szeretetnek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát megértve hatalmasan megerősödök a belső emberben. Mert hogy Krisztus hitáltal lakozik a szívemben, mert befogadtam őt. És a szeretetet magát, az életet átformáló hatalmat magát fogadtam be, azt a szeretetet, ami a bűnbeteg, önző emberi lényből szeretni képes, önfeláldozó életre képes emberi lényt formál ebben a közösségben. Mert ha azt mondjuk, hogy az erősebb fegyverest fogadtunk be egy másik bibliai képpel élve, akkor ez azt is jelenti, hogy a korábbi erők és a korábbi ott anyázó fegyveres minden megnyilatkozása tétlenségre károsztatott, mindaddig, amíg én Krisztussal közösségben vagyok. Nem olyan régen egy gyülekezetben azt mondták nekem, hogy nagyon szépen beszélünk itt elméleti kérdésekről. Tehát miért nem tesszük ezt sokkal inkább megragadhatóvá gyakorlat oldaláról? Hát ugye egy kicsit úgy megdöbbentett a kérdésfelvetés, miután hát az ember ilyenkor, amikor eféle gondolattal találkozik, akkor önvizsgálatba kezdhet. Tényleg nagyon elméletiségű marad mindaz, amiről beszélünk. És rájöttem, hogy gyakorlati vonatkozásban elég nehéz erről szólni, mert csak az érti meg, amikor erről beszélünk, aki maga is tapasztalta azt, amiről szólunk.
Tehát elméleti sík.

csak azok esetében marad az eféle gondolatfelvezetés, akik ennek a gyakorlati oldalával nem tudnak mit kezdeni. A szombatiskolában idéztem egy gyakorlati vonatkozású megközelítést. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Idéztük már itt is, nem egyszer. Ez elég gyakorlati. Ugye ez egy olyan kérdés, amit egy úrvacsorában méltán vetünk fel. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Így folytatja Ellen White, mert tőle való az idézet. Olyan buzgón és aggódva könyörög, mintha földi életet forogna kockán. És maradj Isten színe előtt addig, míg kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes biztonságát nem érzed. Ez a mi részünk. Nekünk tudnunk kell, hogy az Isten elfogad bennünket. Az elfogadás egyenértékű azzal, hogy hagyom, hogy az Úr és a Mester, aki megalázza magát előttem is, leveszi a felső ruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és mossa a lábamat. A múltkor említettem, amíg emlékeztek rá, hogy ha majd a gyülekezetnek lesz egy projektora, és le lehet ezt az óriási nagy üvegfelületet sötétíteni, ami persze valószínűleg nem megoldható, akkor kivetítjük ide a Hubble űrteleszkóp egyik másik képét. Csak azért, hogy az Isten nagyságáról fogalmat alkothassunk. Amíg először láttam ezeket a képeket, el voltam képedve, és ahogy a képek követték egymást, úgy mentem én össze a széken. Egy régi történet elevenedett meg, amikor egy szoboravatáskor egy hatalmas leleplezett szobrot magasztalt valaki, és miközben a gondolat egyre inkább a szobort felavató személyére terelődött át, úgy ment össze a szobor, és úgy nőtt az illető, aki a szobrot avatta. Szóval én inkább fordítva éltem ezt meg, ahogy az Isten világa a maga csodálatos dolgaival kibontakozott előttem, úgy tudtam egyre inkább fogalmat alkotni arról, hogy milyen kicsi vagyok én, és az Isten milyen hatalmas. És azért említem ezt a képet, mert amikor az úrvacsorában odajárul hozzánk Krisztus, akkor a világok teremtője alázza meg magát. Mindenek alkotója, teremtője, így kezdi, én az Úr és a Mester, jól mondjátok, mert az vagyok. A világok teremtője akar belépni a te életedbe, megalázza magát, megteremti megalázkodásával azt az elemi bizalmat, aminek eredményeképpen te tudsz nyitni, tudsz elfogadni, tudsz készséget nyilvánítani felé, hagyod, hogy megmossa a lábadat. Hogy a világok teremtője odajárulva hozzád lemossa a te törvényszegéseidet, mert a szeretet jegyében, a benned is munkálkodnék és szeretet jegyében te elengeded a bűneidet, elengeded a rossz szokásaidat, hogy Krisztus töltse be az ezek nyomán támadt űrt, és ő legyen számodra minden mindenekben. Az Úr és a Mester odajárul, a világok teremtője megalázva magát, mossa a lábunkat. Azért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Lehet, hogy úgy vagyunk ezzel, ahogy Péter, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, vagy úgy, hogy egy másik alkalommal nyilatkozott meg, hogy körülölte Jézus lábát, és mondta közben, hogy távozz el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Valahogy ez így nyilatkozik meg mindannyiunk esetében. Van egy ilyen elzárkodásra való hajlam, de a világért nem engednénk el Krisztust. Vagy a távolságtartásnak ezek a készségei, az önmagát megalázni kész Mester jelenlétében felengednének, és tudnánk befogadni őt. Ne felejtsük el, maga az élet lép be az életünkbe. Az élet kenyerét vesszük magunkhoz, és hogyha ebből táplálkozunk, akkor életünkben maga az élet vesz lakozást. Szeretném idézni a Kolossébeliekhez írott levélből is az ige kijelentését, csak azért, hogy lássuk, hogy ezek a fogalmak mennyire egy irányba mutatnak, és hogy mennyire azonos dolgokról van szó. A Kolossébeliekhez írott levél a 3. fejezetében azt mondja a Biblia, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben.
a mi életünk Krisztus. Ha valakik befogadják őt, az életet fogadják be. Attól a pillanattól kezdve van életünk, hogy vele közösséget ápolunk, hogy az Isten által teremtett bizalom alapján befogadjuk őt, és az életünkbe maga az élet lép be Krisztus személyében. Aztán azt mondja az Efézusi levélből az előbb szóban idézett íge, figyeljük meg, hogy ezek a gondolatok mennyire azonos tartalmak, és mennyire sokszínűen fejezik ki az előbb már taglalt lényeget. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelk által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága tűnik ennek a szeretetnek, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Az előbb utaltam rá, hogy magát a szeretet Istenét, a szeretetet fogadjuk be, ami értéket teremt abban, amire irányul, márpedig az isteni szeretet tárgya mi vagyunk. És ezért akar velünk közösséget ápolni, ezért akar, mint maga az élet belépni az életünkbe, hogy a szeretetben meggyökerezén alapot vévén, egyrészt megérthessük minden szentekkel egybe a tapasztalat alapján, hogy mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége ennek a szeretetnek, hogy eképpen beteljesedhessünk az Istennek egész teljességéig. És akkor Krisztus a mi életünk, majd ha megjelenik, akkor mi is megjelenünk ővele együtt. Mert a bennünk lakozó Krisztus magát az életet hozta el. És amíg benne élünk, mozgunk és vagyunk, addig az élettel vagyunk közösségben. És az úrvacsora ezt az életet kínálja. A mennyei manna lép be Krisztus személyében az életünkbe. Amikor magunkhoz vesszük az ő testét, és magunkhoz vesszük az ő vérét, nyilván a szó jelképes értelmében, akkor magával az élettel kerülünk közösségbe. És ezzel az élettel egy másodperce sem szabad megszakítani a közösséget, a kapcsolatot, mert abban a pillanatban a halál tünetei jelennek meg, és az élet pedig tova tűnik egy gyors szempillantás alatt. Már csak egyetlen példát említenék. Az Emmausi úton baktat két tanítvány. Az egyik Kleofás, a másik nevét nem tudjuk. Ezek lecsüggett fejjel bandukolnak Emmaus felé, és Krisztus hozzájuk szegődik. És megkérdezi, hogy miért csüggedeznek, miért bánkódnak, és hát elmondják neki, hogy csak te vagy jövevény, nem tudod, hogy már harmadnapja ezek történtek. És akkor Krisztus Mózestől kezdve a proféta írásokon keresztül elmondja, hogy nem, de ezeket kellett Krisztusnak szenvedni, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És akkor ez a két már-már boldognak látszó ember egy különös kéréssel fordul Jézushoz. Azt mondja, immár beesteredett, térj be hozzánk, és maradj velünk. A világ töltelme estéjén élünk. És egyetlen úrvacsora nem múlhat el úgy, hogy ez a közösség nem áll helyre. Ezért legyen a mi kérésünk is az, a lelkünk bensejében, talán kimondatlan szavakkal, úrunk, érezzük, hogy régóta vagy kint, és már a sötétség első jeleit látjuk, térj be hozzánk, hogy a mi életünkben a te szerető lényed elvégezhesse a csodát. Vaj, ha a bennünk munkálkodó szeretet átalakítana bennünket, térj be hozzánk, maradj velünk, légy a mi életünk társa, kísérője, vaj, ha szünet nélküli közösségben élhetnénk veled, hogy amikor majd a mi életünk, te megjelensz, akkor veled együtt megjelenhessünk dicsőségben. És már csak egyetlen gondolatot említenék. Azt mondja a Biblia, így fogalmaz ez a két emmausi tanítvány, nem, de gerdezett a mi szívünk. Az úrvacsora ezt a belső örömet, ezt a belső megelégedettséget, a hazatalálás örömét is jelenti. A szív gerjedezik, mert a bűneinket Krisztus elvette, megbocsátotta, és belépett az életünkbe. És voltaképpen ilyenkor az ember, ember mi voltál helyre. Létrejön az a közösség, ami az Édenben megszűnt. És megszűnik minden olyan alkalommal, amikor az Istentől eltávozunk.
de az Isten készséggel vár, kopogtat, hívogat. Keres bennünket, még nem megtalál. És hogyha mi befogadjuk őt, akkor a mi szívünk eredezni fog. Akkor a mi szívünket semmihez nem hasonlítható békesség és öröm járja be. Az úrvacsorában az Isten ezt kínálja. És legyen ebben az örömben mindannyiunknak része. Amen.

0: Kedves hallgatóság, még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ahogy hallottátok, a feleségemmel jöttünk, ezek szerint van feleségem. Másrészt pedig gyermekeink is vannak, méghozzá szám szerint 3. A legidősebb 27 éves, megnősült már, külön családja van, gyereke még nincsen. A középső egy lány, 25 éves, férhez ment, úgyhogy most már csak egy gyermekes család vagyunk. Együtt tudunk érezni azokkal is, akiknek még nincs gyereke, mert nekünk is volt olyan. Azoknak is, akinek csak egy gyereke van, mert most csak egy gyerekünk van, és nagyon könnyű a háromhoz képest. És együtt tudunk érezni azokkal, akinek 2 volt, mert 10 év volt a különbség, ő 17. És azokkal is, akinek 3 van, vagy a többekkel nem, akinek több. De gondolom, a 3 az már a nagyszámok törvény alapján működik. Úgyhogy én is benne vagyok, én is benne voltam, és próbálom nem csak papírizően elmondani, hanem a saját pozitív élményeimet, keserűségeimet vegyítem, hogy ezzel szórakoztassam a közönséget. De a legfőbb dolog, amit szeretnék, az az, hogy minden egyes előadásból épüljünk valamelyest, és az épülésnek az egyik legnagyobb ismérve az, hogy amikor gyermeknevelésről van szó, vagy a család boldogságáról van szó, akkor mindig az a legvégső kimenetele a dolognak, hogy bizony a gyermeknevelés az nem más, mint önmagunk nevelése. Tehát aki úgy fogott bele, hogy legyen gyermekünk, hogy majd nevelünk egy szép személyiséget, ez az ember jól fogott bele, csak arra nem gondolt, hogy ahhoz, hogy egy szép személyiséget neveljen, ahhoz magának is szép személyiségé kell válnia. Most persze valaki azt gondolja magában, ennyi elég is volt Józsi, akkor most én fölállok és kivegyek, mert nálunk reménytelen, hogy szép gyermekeket neveljünk. Nyilván az, hogy a gyermeknek is csodálatos személyisége legyen, és hogy nekünk is csodálatos személyiségünk legyen, illetve hogy tökéletesek legyünk, ez egy végtelen cél. Pontosan ezért jó, mert az ember olyan célokat tűzön ki maga elé, amit lehetetlen elérni, amire egy életen keresztül, meg egy örök életen keresztül is lehet miért fejlődni, harcolni. Az életünk az egy folyamatos fejlődés. De hogy mindjárt a témámba vágja, kicsit megkönnyebbültem, hogy Feri bácsi már nincs itt, tudjátok, hogy Pálagyi professzor úr az én doktorandusz vezetőm volt, 3 évig egy kicsi, kétszer-három méteres kis cellácskában a főiskolán együtt töltöttünk 3 évet. Nyilván nagyon sokat tanultam tőle, és amikor elolvastam, hogy milyen feladatot szabtatok rám, hogy az én kép, egészséges én kép fejlődése, fel is hívtam egyből Frend Lacit, hogy itt lesz még Feri bácsi? Igen, mert ő ennek a magyarországi legnagyobb szaktekintéje. Ki az közületek, aki diákképpen a professzor előtt szeretne arról a témáról beszélni, ami az ő ért a legjobban Magyarországon. De hát ebből a szempontból szerencsére már nincs itt, úgyhogy nem tud közvetlen visszajelzést adni, de hát bizonyára sokat bólogatna. Szóval a mai témánk az az, hogyan lehet egészséges énképet kialakítani gyermekeinkben, és amikor először erre gondoltam, akkor még ugye a címben nincs az benne, hogy a gyermekeinkben, először azt hittem, hogy hogyan alakítsunk ki egészséges énképet a feleségeinkben. Azért gondoltam erre, és az asszonyok általában ilyenkor bólogatnak, mert az asszonyok között van olyan, aki úgy érzi, hogy mióta a férjével együtt él, azóta az önértékelése csökkent. Úgy érzi, hogy azóta nem tudja magát úgy elfogadni, semmi sem jó, biztosan vele van a probléma, biztosan neki kéne jobbnak lennie, hogy szeretetre méltóbb legyen, hogy jobban el tudja fogadni a férje. Tehát az anyák, az asszonyok valószínűleg jobban meg tudják érteni, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy milyen visszajelzéseket kapok a másiktól, hogy hogyan értékelem magamat. És azért kezdtem ezzel, hogy a gyermeknevelésnél, a gyermek egészséges énképének kialakításánál ugyanilyen óriási jelentőségű, hogy az apa és az anya milyen visszajelzéseket ad a gyermekei számára. Különben azt is mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligencia, a saját vágyaink, a saját ösztöneink, a saját kívánságaink kontrollálása mellett a második legnagyobb döntő sajátság arra nézve, hogy egy személy sikeres lesz, boldog lesz, az, hogy milyen érzései vannak saját magával kapcsolatban. Úgy is mondhatnánk, milyen én képe van. Milyen véleménnyel van saját magáról. Az a gyermek, akinek jó véleménye van magáról, a szónak abban az értelmében, hogy van önbizalma, hogy meg tudok problémákat oldani. a nehézségekkel szembe tudok nézni, és bízom abban, hogyha neki veselkedek, akkor eredményre tudok eljutni. Ezek a pozitív énképpel rendelkező gyermekek, ezek sokkal boldogabbak nyilvánvalóan, és sokkal sikeresebbek, mint azok, akik úgy érzik, hogy semmire sem valók, és hogy nem értékesek. Mennyire szívfacsaró az, hogy kicsit negatívan kezdem ezt az előadást, hogy hányszor van az, hogy már egészen fiatal korban az öngyilkosság a végállomás. És én senkire sem akarok most egy negatív felelősségi terhet tenni, de a szülőknek a feladata, az édesanyja és az édesapa feladata az, hogy egy olyan személyiséget neveljen, egy olyan egészséges önbecsülést tudjon kialakulni a gyermekben, aki majd képes lesz szembenézni a világ helyzeteivel, problémáival. Nyilván az önértékeléssel, az énképpel kapcsolatban nem kell hozzá pszichológusnak lenni, két végletet lehet mondani. Az egyik végletet jól ismerjük, az, akinek nagyon alacsony az önértékelése, nagyon kicsi az önértékelése, nem bízik saját magában, legszívesebben elbújna, szeretné, hogyha nem is látnák őt. A másik ember pedig az, aki állandóan ő a nagy, ő tudja, hogy mindenre képes, őt ne kritizálják, ő tudja, hogy neki igaza van. Mind a két ember típusnak, vagy mind a két személyiség torzulásnak ugyanaz a veleje, az egocentrizmus. Csak az egyik negatívan, vagy kicsinyítően, a másik pedig felnagyítóan. Mi nem szeretnénk, hogyha a gyermekeink, vagy ti sem szeretnétek, gondolom, hogyha a gyermekeitek szorongóak lennének, kicsinyítőek lennének, de azt sem szeretnétek, hogy nagyképűek legyenek, vagy így fordíthatnám le, olyan gyermekeket nem szeretnénk, akik a többi ember a másik gyermek rovására tudja saját magát nagynak látni. Ugye javítanunk kell a gyermekeinket, mert hajlamosak vagyunk természet szerint arra, hogy a környezetünket lebecsüljük, a többi gyerek rovására emeljük ki magunkat. De ezek mind-mind pótcselekvések. Gyermekkorban még nem annyira, de felnőtt korban az a nem egészséges énkép kivédésének az egyik leggyakoribb eszköze, azt a pszichológia így hívja, hogy pótcselekvéseket végzünk, ilyen például, hogy elfojtom azt, ami tudom magamról azt, hogy valamiben nem vagyok jó, de erre nem gondolok, ezt elfelejtem, vagy ellentétbe fordítom, hogy de igenis jó vagyok benne, vagy elkezdem racionalizálni, hogy azért nem vagyok jó, mert nem én tehetek erről, hanem a feleségem, a férjem, a körülmények. Tehát mindenféleképpen próbálom levenni magamról a terhet, hogy valami probléma van velem. Na nézzük meg akkor azt, hogy milyen törvényszerűségei, milyen szükségszerű alkotó elemei vannak annak, hogy a gyermekben jó, pozitív énkép alakuljon ki. Itt egy záróes megjegyzést teszek, mert a hallgatóság között sokan vannak, akik a Bibliát ismerik, és tudom, hogy most olyan nagyon, nagyon keskeny mesdjén lépegetek, mert amikor az énképről beszélünk, akkor a felszínes bibliai megértés, vagy keresztény megértés azt mondja, jó, de a gyermek legyen tisztába azzal, hogy ő eredendően rossz. Hogy ő benne a teste mindenféle rosszat akar tenni, és neki ezt szabályozni kell. Lehet, hogy nekem van ilyen bibliai, antropológiai képem, vagy ha magyarul lefordítom, ilyen az emberről alkotott tudásom, de ezt a gyermek nem kötöm az orrára, hogy a nevelés célja, kedves gyermekem, az, hogy a benned lévő óembert megöldököld, és egy új embert alakítsál ki, mert a gyermek nagyon nagy csillogó szemekkel fog nézni, de ezzel nem tud kezdeni semmit sem. Tehát nem elméleteket kell prédikálnunk. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a gyermekünkben a pozitív énképet kialakítani. Most először is érdemes elmondanom, vagy sem. Tehát van-e olyan közöttetek, készfeltartás, aki úgy gondolja, hogy javulhat abban, hogy a gyermekének a pozitív önbecsülését hogyan kéne növelni? Bíztam abban, hogy hazamehetek, de túl sokan emeltétek föl. Rendben van. A sokkét azt is jelenti, hogy érzékeljük, érezzük azt, hogy mi tehetünk azért, hogy a gyermekünknek pozitív énképe legyen. Az első és legnagyobb eszköz ebben a tekintetben, azt úgy hívja a pszichológia, hogy a szavak ereje. A szavak ereje. Ugye nyilván, hogy kicsit közelebb hozzam, mindannyiunk számára hétköznapi tapasztalat az, hogy amikor neked van valami bajod a másikkal, az úgy könnyen kijön, nem? Hogy lehetsz ilyen figyelmetlen, nem hiszem el, hogy megint nem tettél kanalat a tányér mellé, pedig már 20 éve házasok vagyunk, ez belőlem annyira könnyen kijön, igaz Csilla? Ez belőlem annyira könnyen kijön, hogy csak na, de iszonyú fájdalmat tud okozni a másiknak. Tehát van egy aszimetria, igaz? Az ember, akiben feszültség van, az csak elmondja, hogy mi bántja őt, és ez el van intézve, a jobbító szándék jegyében mondtam, hogy hát hogy nincsen kanál a tányér mellett, van kés is, meg villa is, szalvéta is, csak éppen kanál nincs, és azt nem tudom megérteni, hogy hogy van, de a feleségem, ez már nem történik mai, de a feleségem nem ezt veszi ki belőle, hogy én most frusztrált voltam, és elmondtam azt, hogy őt bántottam ezzel a mondattal. Vagyis a befogadó számára mindig sokkal, de sokkal súlyosabb az, amit hall, mint amit a másik mond. Ilyenkor persze mindenki bólogat, amikor ő mondja, akkor nem gondol erre. Akkor arra gondol, hogy hát azért mondtam, mert hogy végül is meg kell egyszer mondani ennek a gyereknek, hogy mi a helyes. Hát most nekem nevelni kell őt, fejleszteni kell őt. Vagy azért mondtam, mert annyi jót mondtam már, hogy belefér egy-egy negatív is. Tehát könnyen felmentjük magunkat. De erre nagyon figyelnünk kell, hogy a szavaink többsége általában az enyém, meg az amerikai vizsgálatokban résztvevő apáké negatív. Remélem, hogy az itt élőként pozitív, de van a élek vagy gyanúval, hogy a többségnek nem. A szavaink ereje leggyakrabban a sötét erő oldalán van. A sötét erő oldalán van. Például mondtál már, nem kell jelentkezni, mondtál már valaki azt, hogy tehettél ilyet, te büdöskölyök? Jó, a büdös nem mondtad. Vagy azt is? Nem, azt nem. Vagy miért nem tudsz már egy kicsit békén hagyni? Könyörgöm, egész nap itt vagy a hátamon. Nem, ezt nem lehet elviselni. Menj már be a szobádba. Elvárhatok annyit, hogy 5 percig békén, azt nyugton hagysz. Ez csak amerikai könyvekben van, ugye? Onnan szereztem ezt a tudást. Magyarországon ezt nem mondják. A másik, nem hiszem el, hogy csak ennyire vagy képes. Ez hihetetlen. Itt mindent beléd fetszülünk, és egy kicsi szemernyi erőfeszítésre sem vagy képes. Hát ilyeneket szoktuk mondani. És az benne a megdöbbentő, hogy ezt nem azért mondja az apuka vagy az anyuka, mert szánt szándékkal, kész akarva le akarja nyomni a gyerekét. Tehát senki nem úgy kell föl reggel, hogy ma 3 olyan mondatot fog neki mondani, hogy az K.O. hogy ő már többé onnan föl nem kell, és olyan szorongóvá teszem, hogy csak na. Engem is szorongóvá tett az apám, téged is szorongóvá teszek, így kellek föl, ez a napi rendi pont. Ilyen apa nincs a világon. Ilyen apa nincs. Vagy az nagyon beteg. Ilyen apa nincs. Hanem úgy kell föl, hogy embert faragok belőle. Olyan gyereket fogok nevelni, aki stram, és aki tudja, hogy milyen értékek vannak, aki tudja, hogy hogyan kell rendesen viselkedni, tudja, hogy erőfeszítéseket kell tenni. Tehát a szavak, az a number one, a szavak ereje az, ami a leginkább felelős azért, hogy egy gyermeknek nincsen önbizalma, hogy egy gyermek pótcselekvésekbe menekül, hogy egy gyermek függővé válik a külső dicséretektől, vagy hogy egy gyermek visszahúzódó lesz és önbizalom hiányos. Ennek a legnagyobb oka az, hogy hogyan beszélünk a gyermekeinkkel. Hogyan beszélünk a gyermekeinkkel. Úgyhogy ha valaki akar jegyzetelni, vagy föl akar írni egy szabályt, és semmi másra nem emlékszik, akkor azt kéne felírnia, ami meglepő lehet, de mégis közhelyszerű, sohasem mondj olyat a gyermekednek, amit te nem hallanál, hogy neked mondjon valaki. Azért kezdtem úgy az előadás elején, hogy az anyuka vagy a feleség, akinek nincs önbizalma, az pontosan tudja, hogy azért van, mert ahány évet élt a férjével, annyival csökkent az önbizalma, annyi minden negatív visszajelzést kapott már a férjétől. Ugye? Persze vannak itt önbizalomtól duzzadó feleségek, én tudom, ők a bal oldalon ülnek. Az ő férjük állandóan pozitív, elmondja, hogy mennyire tiszteli őket, mennyire becsüli őket, hogy a gyermekeket ilyen jól nevelik, és csak a jobb oldalon ülnek azok, akiknek a férjük negatív. De azt látom, amikor emberekkel beszéltek, hogy a többség azt mondja, hogy nem is nagyon beszélgetünk, és nem is nagyon kapok pozitív visszajelzést. Akár gyerek vagyok, akár kamasz vagyok, akár felnőtt, férfi vagy nő vagyok, azon múlik, hogy hogyan érzem magam, azon múlik, hogy hogyan nézek önmagamra, hogy milyen visszajelzéseket kapok. Úgyhogy, ha valamilyen elhatározással szeretnétek élni, akkor határozzátok el azt, hogy a ti szavaitok ereje az a fejlődés felé, az a személyiség kibontakozása felé fog fordulni. Nézzük meg azt, hogy egyáltalán lehet-e mondani ahelyett a mondat helyett, hogy hogy tehettél ilyet? Hogy csinálhattad ezt? Ami jön belül, azonnal, automatikusan, ehelyett a mondat helyett lehet-e valami mást mondani? Például lehet azt mondani neki, hogy jaj, de sajnálom, hogy kilocsantat, és segítsek feltörölni. Ez is egy mondat. Tudom, hogy azt mondod, hogy hát ilyet Józsi, ne képzelj, hogy én ilyet tudnék. Nem elég, hogy szétszakadok, elmondtam a gyereknek, hogy ne töltse csurig azt a poharat, és ő richtig csurig tölti. Igaz? Richtig. És addig néz, hogy mit csinálok, és szinte engem akar egrecióztatni. Még jó, hogy oda mondok neki. De a gyermeket azért kaptad, mint Isten ajándékát, hogy tükörként meglásd magad benne, hogy elég 2 forint értékű tej, hogy kilocsanjon, és te már azonnal 1 millió forintnyi kárt okozol a gyermek személyiség fejlődésében. Erről szól a történet. Határozz el magadnak azt, téged a gyerek nem tud behúzni. Amikor kilocsantja a tejet, akkor lehet, hogy meg sem szólalsz, csak azt mondod, itt van egy másik pohár, és itt van a rongy is. Gondold el, hogy erre a mondatra és erre a mozdulatra a gyerek milyen hálás lesz belül. El sem tudod azt képzelni. El sem tudod azt képzelni. Az összetöri a szívét a gyermeknek. Az úgy töri össze a szívét, hogy szeretni fog téged, tisztelni fog téged. Azt mondja, hogy hát nem hiszem, hogy ilyen kedves édesanyám van. Ezek a gyermekek a modell alapján eltanulják, hogy ők is így fognak majd, ha lány a saját lányához fordulni, ha fiú így fog majd a saját gyermekéhez fordulni. Nem ilyen célotok van? A minta alapján bemutatni azt, hogy hogyan kell korrigálni azt a viselkedést, hogy valaki szándékosan vagy nem szándékosan, ügyetlenül vagy kész akar vagy akaratlanul kiöntötte a tejet. A tej kiöntését, a kilocsanását nem úgy kell látni, mint egy alkalmat arra, hogy hogyan törjem le a bennem lévő negatív impulzusokat, hanem egy olyan alkalomnak kell látni a tej kilocsanását, hogyan tudom ennek a gyereknek megtanítani azt, hogy milyen a türelmes szeretet. Ja, hogy te nem ilyen vagy. Én mondtam az elején, a gyermeknevelés önnevelés. Lehet, hogy amikor először kilocsant a tej, először leesett a kanál levessel együtt a földre, akkor még rosszul reagáltál. De amikor este átbeszéled magaddal, vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel, akkor elhatározzátok, hogy már alig várom a következő étkezést, amikor le fog esni a kanál. Mert megmutatom a gyereknek azt, hogy itt van egy másik, és tessék a törlőrongy. Értedek, ugye? Minden mondatot ki lehet cserélni. Minden negatív erejű mondatot át lehet cserélni pozitív erejű mondatra. Miért nem tudsz már nekem egy kicsit békét hagyni? Hagyjál már, nem látod, hogy már egyszer nem, most már elegem van belőle. Ezt a mondatot meg lehet mondani úgy, csak még egy pár percet kérek, amíg ezt befejezem, és utána segíteni fogok neked, vagy utána szívesen játszom veled. Lehet, hogy az elsőre nem működik, de legalábbis így tanultuk annak idején a pszichológiai képzésen, ha a szülőben, a nevelőben benne van a szándék, hogy a negatív impulzusait leküzdve pozitívra cseréli, akkor idővel a szándék először képességé, később pedig készségé válik, már automatikusan pozitív lesz. Persze egy életen át tart. Nézzük akkor a szavak ereje mellett, melyik a második, a kommunikáció óriási hatása van a gyermek én képére. A második legnagyobb ilyen hibás irány, ami szinte determinálja a gyermeket arra, hogy ne legyen boldog, az, hogyha és mi magyarok ebben nagyon művészek vagyunk, a negatív értékelés, a negatív visszajelzés. A 3 sajátsága van, ide fölírtam magamnak. Az első sajátsága, hogy amit látok, abból a negatívot emelem ki. Tehát ugye az egyszeri anya, az egyszeri, inkább az apákhoz szólok, az egyszeri apa az azt mondja, ha minden rendben van, akkor csöndben vagyok, inkább nézem a tévét. A jót nem kell megfogalmazni, az úgyis jó, magától működik. Jól érzem magam, a családom rendben van, minek mondjam azt, hogy annyira örülök, hogy a cipők szép sorrendben vannak a cipőszekrényen. Ezt nem kell megjegyezni, ez fáradtságba is kerül. De azt elmondani, hogy te büdösködök, azonnal takarodsz a fürdőszobába, ezt már simán mondjuk, ugye? Ezt már nem ti, hanem durvább családokba. A negatívat emeli ki, gyakran címkéz, majd mindjárt még látjuk a példát, és ha lehet, belefűzi a mondatba azt, hogy mindig vagy soha. Tudnátok ilyen mondatot mondani? Magatok megmondjátok, hogy tudtok-e a mondatot mondani, ami negatív, címkéz, és benne van az, hogy a gyerek, meg hogy mindig, meg soha. Mondtatok ilyet ma is? Na, nem gondolnám. Ugye ez a mondat? Mert te mindig az utolsó pillanatra hagysz minden kötelességet, ugye? Hogy lehetsz ennyire lusta disznó? Ebben a szobában soha sincsen rend, ugye? Lusta disznó vagy, soha sincsen rend. Negatív, címkéz, és tesz hozzá egy idői határozott. Ebből a gyerek azt érti meg, hogy ő egy negatív ember, el van könyvelve, hogy az, és nincs is esély a szülőnek a megítélése szerint, nincs is remény arra, hogy valaha változzon. Emlékeztek, tavaly találkoztunk, mondtam nektek F. Várkonyi Zsuzsa könyvét, a címe nagyon érdekes, már százszor megmondtam, ebben nincsen negatív, csak egy kicsi, nincsen benne címkézés, de az benne van, hogy százszor megmondtam, minden reggel ugyanezt kell elmondani, miért nincsen beágyazva, miért nem jöttél még reggelizni, annyira lusta vagy, soha, de soha nem tudja reggel úgy elindulni, hogy ő felsége ne jönne késve. Ő felsége, lusta, soha, de soha, az apa mondja a nevelő szándékú mondatait, ami a Biblia tanúsága szerint egyenlő a gyermek ingérlésével. Na nézzünk egy-két mondatot, hogy ezeket a nagyon kemény mondatokat, ezeket a nagyon belülről, nagyon könnyen jövő szülői reakciókat át lehet-e nagy figyelemmel és elhatározással és gyakorlással váltani pozitív mondatokra. Például, hogy lehet azt a mondatot, most vizsgálni, csak próbáljuk meg, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű, hogy lehet azt a mondatot, hogy lehetsz ennyire önfejű? Ezt a mondatot, ez címkéz, ugye, és negatív, hogy lehet ezt a mondatot pozitívba fordítani? Nem muszáj, akinek van ötlete, nem fogom felszólítani, csak tegye fel a kezét, hogy lássam, hogy egyáltalán van-e valakinek ötlete. Hogy amikor azt mondja, hogy lehetsz ennyire önfejű, ezt a mondatot valaki tudná-e pozitívan mondani? Egy kezet látok, az elég nagy arány, 2, 3, 4, hát az nem sok, jó. Valaki vállalná is, hogy bemondja, vagy nem vállalná, nem muszáj.
1: Tudod ezt másképpen is csinálni?
0: Ez pozitív? Határeset, jó, határ, jó. Jó, van-e még jobb? Igen. Próbáld meg újra gondolni, jó? Igen? Túlságosan határozott vagy? Hogy lehetsz ilyen önfejű, túlságosan határozott? Jó, oké. Na, értékelem, hogy már a szándék bontakozik bennetek. Ez a lényeg. Amikor az ember egy nyelvet elkezd tanulni, mondjuk most elkezdenénk tanulni szanszkritul, és mondanám, hogy most megvolt az első lecke, most mondd vissza, amit hallottál, lehet, hogy még 3 kéz sem lenne. Igen? Értékelem a véleményedet. Hogy lehet szélőfé? Értékelem a véleményedet. Igen, nagyon jó. Ez tetszik nekem, hogy már egyre jobb. Na, én is fölírtam egy lehetőséget, persze ilyenkor mindenki az a jó benne, hogy én meg az előadó, hogy utána meg, hogy az enyém sokkal jobb volt, mint a tiétek. Na jó, azért én is fölírtam egyet. Tudod, szeretem, amikor meg akarod hallgatni, amit mondok, és meg is akarod csinálni. Tehát az ő önfejűségét átfordítom abba, hogy én azt mondom neki, hogy az akaraterődöt arra fordítod, hogy meghallgatod, hogy mit mondok, és annyira szoktam örülni, amikor meg is akarod csinálni. A negatív értékelés helyett vázolok neki egy pozitív képet. Amit hall a gyerek magáról, amit hall, hogy mit gondolunk róla, azt interiorizálja, az belsővé válik benne, és meg akar felelni tudattalanul is, ösztönösen is annak egyébnek. Erről még lesz később szó. Nézzünk egy közepesen nehéz mondatot. Soha se tiszta a szobád, ez az egész olyan, mint egy disznó a disznóójával együtt. Ugye, be van label, van benne címke, van benne negatív, na ezt hogyan lehet átfordítani pozitívra? Most már fejlődtök. Mi ez a disznó? Nem hiszem, hogy olyan vagy, mint egy mocskos disznó. Igen, hogy lehet ezt a negatívot átfordítani? Igen. A múltkor olyan szépen kitakarítottál, igen. Ez egy nagyon jó kis kihívás ma este, hogy ragyogó rendet csinálj, oké. Okay. Értékelem a szándékot, egyre jobb és egyre jobb, igen. Igen.
1: Nekem olyan jól esik, amikor te rendet teszel.
0: Nekem ez is nagyon jó, ez is nagyon jó. Én azt mondanám, nagyon nehéz egy ilyen rumlis szobát rendbe rakni, de én tudom, hogy te meg tudod csinálni. Jó, a lényeg az, hogy benne van a tény, hogy a szoba rumlis, vagy sok játék, még ezt lehet javítani, nagyon sokféle játék van szerteszét, hosszú időbe telik egy ilyet rendbe rakni, de én tudom, hogy meg tudod csinálni. És leülök vele együtt segíteni. Az is nagyon szép dolog, hogyha az ember együtt csinálja. A másik a kihívás, főleg a kicsiknél, akik fantáziából is hazudnak, hogy lehetsz ilyen hazudós? Na ez hogy lehet? Hogy lehet pozitívba váltani? Hogy lehetsz ilyen hazudós? Igen. Az első fele tökéletes volt. Milyen csodálatos a fantáziád. Milyen jó lenne, hogyha ez mind igaz lenne, de én tudom, hogy nem az. Így van, így van. Nagyon jó, nagyon, nagyon örül. Igen, bocsánat, még mondanak hát valamit? Persze, főleg kisgyermekeknél, hogyne. Nem is választják nagyon el egymástól a valóságot, meg a képzeletbeli világot, de nem mondom neki azt, hogy ne legyél már ilyen hazudós. Hogy lehet az, hogy te mindig csak valótlanságot azt mondasz, ne hazudj már annyit, nem mondok ilyet neki, azt mondom, hogy mindig csodáltam a fantáziádat, és milyen jó lenne, hogy ez mindig az lenne, de én tudom, hogy nem az. Ebben nincs benne az, nincs benne negatív, és nincs benne címkézés. Aztán, még próbáljunk, vagy már ne próbáljunk? Most már beszéltek ezt a nyelvet. Már beszélitek. Jó, akkor még egy utolsót, jó? Te mindig késel. Te mindig késel. Ez ilyen hétköznap. Próbáltam, hogy ilyen hétköznapiak. Állandóan késel, mindig elkésel. Hogy lehet ezt kijavítani? Ebben nincsen címkézés, tehát csak egy javítás kell benne. Ugye benne van a mindig és a soha. Tehát azt mondanám, késtél és aggódtam, vagy késtél és félek, hogy elkésünk, vagy késtél és félek, hogy a tanár mérges lesz, vagy bármi más, jó, csak ennyi az egész. Jó, tehát a mi arra vagyunk programozva a kultúránk által, a szüleink által, hogy amikor ilyen problémahelyzetekbe kerülünk, akkor lehetőleg negatívan szólaljunk meg, címkézzünk és legyünk túlzóak. Ugye, mindig, soha, már százszor, ez könnyen jön, ez perfekt beszéljük, igaz? Ebből kapnánk felsőfokú bizonyítványt, hogy ez nagyon jól megy. De ebből a pozitívba fordításból még az alapfokot is még azért küzdeni kell érte. De a jó hír az, hogy el kell kezdenünk gyakorolni. Tehát a második, ugye az első szabály volt az, hogy sohasem mondj olyat, amit te nem szívesen hallanál, ha neked mondanák. A második szabály az, hogy úgy korrigáld, úgy javítsd a rossz viselkedést, hogy a tényt fogalmazd meg, de a személyiséget, a karaktert ne gyilkold le. Jó, ugye mostanában vannak ezek a karaktergyilkosok, így a gyerekpszichológiában úgy értjük ezt, hogy amikor a személyiséget rombolod keményen, az önbecsülést, hogy tudja, hogy egy jóra való kisfiú, vagy egy kislány, és hogy ő jól tud viselkedni. Például, hogy lehetsz ilyen ügyetlen, mindennek nekimész, mindent leversz, ehelyett azt mondom, az ember könnyen neki megy a dolgoknak, hogyha nem veszi észre, ezért ami törékeny, azzal még gondosabban kell bánnunk. Ennyi. Ennyi. Jó? Itt persze meg kell egy pillanatra, mert most értünk el arra a lelki pontra, amikor kezdek azt gondolni, ezek a pszichológusok a rózsaszín felhőben járnak. Őnekik nincsen saját családjuk, nem tudják, milyen a valóság. Próbálnám én az én gyerekemnek azt mondani, hogy az embernek jobban kell figyelni a törékeny dolgokra, mert akkor mit mond, hogy mondana? Ugye ezt gondoljátok, nem? Vekerdi ezt így fogalmazta meg, az apák tudják, minden pszichológus hülye. De a pszichológusok azt is tudják, hogy amikor ezt gondoljátok, akkor azt nem szoktátok hozzátenni, de ezt én még nem próbáltam meg. Én eddig csak úgy beszéltem hozzá az anyanyelvemen, így ez, hogy anyád, ezen a nyelven beszéltem hozzá. És nem úgy beszéltem hozzá, így ezen a pozitív megcserélőn. Kezdjük el tanulni ezt a nyelvet, kezdjük el gyakorolni magunkat benne. Nem csak a gyerekeken nehéz, a feleségeken nagyon könnyű. És a feleségek még ráadásul hálásabbak is, mint a gyerekek. Mert a gyerekeknek nagyon sokszor kell ezt megtenni, amíg a rossz átáll a jóra. A feleségek annyira ki vannak éhezve a jóra, hogyha kapnak egy-kettőt, már nagyon-nagyon mosolnak, és már nagyon-nagyon szeretnek benneteket, férfiakat. De a feleségek is megpróbálhatják gyakorolni a férjeiken. Hogy lehetsz ilyen lusta, nem hiszem el, hogy neked csak a foci, meg a sör, és ott vagy a fotelben. Ez hihetetlen, hogy egy ilyen emberhez mentem hozzá. Ez a mondat, ez címkéző, túlzó és negatív, ugye? A férjekkel is lehet gyakorolni, a feleségekkel is lehet gyakorolni. Na nézzük a harmadik építő elemét az én kép fejlesztésének, javításának. Ezt nem tudom jól körülni, azt mondanám, hogy ez a közvetett üzenetküldés, a közvetett vélemény. Mit is értek ez alatt, mert mindjárt megmondom. Például nagyon sokat köszönhetek Csillának, mert nálunk kétszintes a lakáházunk, és csak egy nyitott lépcső vezet föl a két hálószobába, és egyik hálószoba az egyben a velünk maradó legfiatalabb gyermekünknek a szobája is egyben. Tehát ugye nyilván neki nincs külön hálószoba, a saját gyerekszobában alszik természetesen, mint minden normális magyar gyerek, akinek van gyerekszobája. De mivel ilyen nyitott, ezért mikor mi lenn vagyunk a konyhai étkezőben és beszélgetünk, akkor mi tudjuk, hogy amikor kedve tartja, ő simán lefülel, hogy már úgy értem, hogy lehallgat, hogy mi zajlik lent. És ez minden gyereknél teljesen normális. A mai leckéknek nem anyaga az, hogy hogyan kell a gyerekeknél plusz élményeket szerezni, de ő gyakran engem figyelmeztetett arra, és milyen igaza van, és ezt szeretném közkincsé is tenni, hogy most mondjál valamit hangosabban róla, hogy mennyire büszke voltál, amikor rendbe tette az iskola cuccait. Én annyira büszke voltam, amikor rendbe találtam a cuccokat, mondom így félhangosan Csillának, és akkor ő is örül, meg a gyerek is örül fönt. És azt akarom mondani... Maradjon bennetek ez. Szándékosan, amikor a gyerekről beszélünk, ne értékeljük, hogy ő milyen ügyes, milyen okos, milyen erős, milyen szép, milyen gyors, hanem mondjuk el, hogy annyira meg voltam elégedve, amikor láttam, hogy most már teljesen önállóan tette ezt, meg tette azt. Én mondom ezt a feleségemnek, hogy a feleségem mondja ezt nekem, de hogy a gyermekem ezt hallja, értedek, ugye? Az micsoda építő erővel bír. Hát használjátok ezeket. Annyira jól esett, amikor láttam, hogy mennyire figyelmes és kedves volt a vendégeinkkel, akik itt voltak nálunk. Ő ment ki a konyhába, ő hozta be az üdítőt, ő ment ki, ő hozta be a mogyorót, és így beszélgetünk arról, hogy mi történt a vendéglátás során, miközben egészen biztosak vagyunk abban, hogy ő hallgatja és fülel. Ugye van egy ilyen angol mondás, kicsi korsó nagy fülekkel, ez az angolnak, angolban ez a gyermek szinonimája egészen a 17 éves korig. Kicsi korsó nagy fülekkel, mindent hall, mindent érzékel, úgyhogy mindenre nagyon-nagyon vigyázni kell. Következő pont, nagyon-nagyon-nagyon érdekes, vagy nagyon fontos, ha apa vagy anya vagy, mindig nagyon figyelj arra, hogy egy másik embernek, egy idegen embernek mit mondasz a gyermekedről. Amikor az óvodába viszem a gyerekemet először, vagy az iskolába, akkor nem kell róla adni egy jellemrajzot. Azt kell mondani, ami pozitív benne. Azért, mert a pszichológus ezt mondta. Mert amikor a tanítónéni meghallja, hogy a gyerekedet hogy mutattad be, akkor ő nem tudatosan, azt fogja keresni a gyerekben, hogy azt mondta az anyukája, hogy ilyen vagy olyan, azt hallotta az apukától, hogy ilyen vagy olyan, ami pozitív. És eleve olyan attitűddel lesz, olyan beállítódással lesz, amíg nagy csalódás nem éri, de reméljük, hogy nem fogja, hogy az a gyerek olyan, és azt keresi benne, azt a tulajdonságot erősíti benne. Ne úgy menjünk a tanárhoz, hogy első neki, hogy én most már gyerekemet 7 éve ismerem, ez a rossz benne, ez a rossz benne, ezzel kérem, nevelje meg. Hát ilyet nem lehet csinálni, nyilván senki sem csinál ilyet. Aztán ez főleg apáknak mondom, szerintem jellemző, hogy úgy ilyen görög eposzszerűen, ismétlődően keretbe foglalja, vissza-vissza térünk arra, hogy a gyereknek milyen rossz dolga volt, amit csinált. Tehát, hogy így, igaz, hogy már fél éve történt, igaz, hogy 2 hónapja történt, de elmondom harmadszor is, hogy amikor a gyerek ezt meg ezt csinálta, és ilyen helyzet volt, olyan helyzet volt, csak a szépre emlékezem. Ismertek ezt a slágert? Csak az, különösen, hogy a gyermekemről van szó. Most ne kellett, hogy énekeljek, mert az kéne, hogy több csatornán keresztül belétek véssem, és hogy elérjem a célt, akár énekelnék is, de akkor ki kéne kapcsolni a kamerákat. Jó? Csak a szépre emlékezem, a gyermekben is ezeket kell magamban erősíteni. És most jön az egyik legnehezebb. Amikor én a gyerekre negatívan, címkézve, túlzóan beszéltem, vagy egy másik embernek, csak azért, mert beszélgessünk, mondtam neki olyat, ami a gyerekről rossz volt, akkor menjek oda a gyerekhez, amikor 4 szem közt vagyunk, és kérjek tőle bocsánatot. Honnan fogja a gyermek megtanulni azt, hogy a rossz dolgok miatt, amit elkövetünk, bocsánatot kell kérni? Az is igaz, hogy azt megmondom neki, hogy most kérj bocsánatot, és megtanulja, hogy bocsánatot kérjen, de azt csak azt mondom, hogy én elvárom tőle, hogy bocsánatot kérjen, ha nem lát példát. Ha nem lát példát. Tudjátok, mindig elmondom, nekem fantasztikus, apukámból tehát rossz emlékem nem nagyon vannak. A legrosszabb élményem az volt, hogy pingpong labdával pingpongoztam, és utána mondta, hogy már nagyon fáradt, tegyem le azt a cuccot, és tegyem le a székre. És letettem a székre, és a székről véletlenül, mikor elfordult, a labda leesett, és a parkettán elkezdett pattogni. És ő azt hitte, hogy én még tovább is folytatom. És megfordult, és kaptam tőle egy tocit. Erre már nem emlékszem, csak tudom, hogy ez volt az eredménye. És nem is tudom, hogy fájt-e, vagy nem fájt-e. De azt tudom, hogy amikor meglátta, hogy az ütő a széken van, a labda pedig lent van a parkettán, akkor odajött hozzám, az ölembe vett, és azt mondta, bocsáss meg nekem, nem vettem észre, és én akkor annyira sírtam, ezt nem tudom elfelejteni. Ez egy annyira mélyen bennem maradt, és ez nem úgy maradt bennem, hogy apám ilyen igazságtalan volt, hanem úgy maradt bennem, hogy micsoda szeretetre méltó apám van. Fantasztikus, hogy ilyen volt, és én is ilyen apa szeretnék lenni. Tehát amikor az ember a gyermekétől bocsánatot kér, akkor ne kezdjen kifogásokat keresni, hogy tudod, mondtam róla sok jót is, ez az egy rossz, az belefért, az nem változtatja meg a véleményét annak a másik embernek. Nem, azt kell mondani, sajnos ezt elhibáztam, rosszat mondtam rólad, bocsáss meg, és törekszem arra, hogy legközelebb ne legyen ilyen. Ez tökéletes rendezése a dolgoknak. 4. Bírjátok még? Akkor mondom tovább, ha el tudjátok mondani az első 3-at. Na? A szavak ereje, igen. A negatívak pozitívba formálás, ez volt a második, és a 3. Közvetett vélemény, igen. Látom, jegyzeteltek, nagyon jó, pozitív, nagyon köszönöm. Nagy öröm ez nekem. Jó, a 4. az már a viselkedéssel kapcsolatos. De a kommunikációval szintén, ugye ez arról szól, hogy azt is meg kell tanulni, ugye a gyermekek az elismerésben, a pozitív visszajelzésben növekednek. 2 ellenérvet szoktak mondani a szülők. Az egyik ellenérv, hogyha a gyermekemet állandóan dicsérem, már itt is van, hogy állandóan, ugye, hol dicsérő állandóan, de mindegy, így kérdezi, ha állandóan dicsérem,

hogy a legjobban funkcionáló, vagy mondhatom úgy, a legboldogabb, legnagyobb boldogságos szinten rendelkező családokban olyan aránya volt a pozitív és negatív közléseknek, mint 1:4-hez, 1:5-höz. Most gondold el, hogy a te családodban így van-e, hogy mondasz 5 mondatot, amilyen értékelő jellegű, és abból csak 1 negatív, 4 pozitív. Nem tudom, hogy ki merné föltenek, ezért nálunk így van. Nem jó, zsinálunk 5 pozitív és 0 negatív. Nagyon kevésnél van így. És ami ez alatt van, ott volt az, hogy már különböző szintűek voltak a nevelési problémák, nehézségek. Az elismerésben, a pozitív légkörben, a meleg légkörben sokkal jobban fejlődik a személyiség, és sokkal inkább úgynevezett belső irányításúvá válik. Ugye vannak olyan emberek, vannak olyan gyerekek, a külső irányítások, a külső kontrollosok, akik addig fegyelmezettek, addig jók, amíg ott van a tanítónéni. Vagy ott van az autoritás, nem tudom, hogyan mondjam ezt jól. Tehát ott van a fegyelmező erő, a félelem. Addig jól viselkednek. Amikor ez eltűnik, akkor szétverik a termet, a másik gyereket, stb. Tehát nincsen belülről jövő értéklen. Azok, akik meleg, elfogadó, pozitív, megerősítő légkörben növekedtek, azoknak belsőjükké válik a kontroll, belülről kontrollálják magukat, belülről szinte automatikusan akarnak jók lenni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy próbáljuk magunkat arra nevelni, hogy legalábbis amikor a munkából hazamegyünk, és nem tudom, egy nagyon keményen dolgozó magyar apa összesen hány órát lehet otthon ébren, amikor ő is ébren van, meg a gyereke is ébren van, mondjuk számoljuk ki, mondjuk reggel 6 és 7 között az 1 óra, ugye, körülbelül, vagy 7:30 az másfél óra, meg este 7 és 9-10 között az 3 óra, az 4:30 óra. Ebből levonjuk azt a 6 órát, amit a tévénézéssel tölt, ugye? Na jó, tehát az a kevés idő, amit a gyerekével tölt, határozza el, hogy ő pozitív lesz, megerősítő lesz, a gyermek pozitívan, amit fog figyelni. Nézzük, milyen eszközei vannak ennek. Az első, ami a legkönnyebb, azt úgy mondanám, hogy az a megismétlés, megerősítés, tehát olyan értelemben megismétlés, hogy például azt látom, hogy a gyerek hazajön, és azt mondja, képzeld, nyertünk a foci meccsen. Annyira jó volt, mert velem volt a Gyuri meg a Sanyi, és most végre a kedvenc csapattársaimmal voltunk hárman, és az ellenfél meg nem tudom ki volt a másik három gyerek, és 2-1-re nyertünk. Erre megőstem, látom, a sport sokat jelent neked. Értedek? Ez a semmi művészet nincsen. Semmi. Ez csak annyi az egész, hogy vele vagyok, a gyerekkel együtt vagyok, ami az örömében osztozom. Látom, hogy majd szétveti a boldogság, és akkor jó, hagyjál már most már, mit beszélsz ilyen butaságokról, vagy jó, tudom, hogy nagyon szeretem, hogy most nem érek rá, mosogatni kell, vagy most hagyjál békén, nem hallom a tévét, de jó barátok megy, és nem, hangosíts meg. Tehát nem lehet így reagálni. Sokat jel neked a sport. Szereted azt, hogy végre sikerült a legjobb barátaiddal egy csapatba kerülni. Pusztán csak, mint egy tükör, visszatükrözöm a gyereknek, hogy mi van vele. Ugyanez persze lehet akkor is, amikor szomorúan jön haza. Az is segít neki, de most nem erről beszél. Az is az én képét fogja segíteni, mert az érzésvilága az közelebb kerül. Ó, látom, hogy nagyon lóg az órod. Akarsz róla beszélni? Ugye ez a mondat, akarsz róla beszélni, ez tipikus pszichológus mondat, ugye? De a gyerek ezt nem tudja. Ez jön. De a gyerek ezt nem tudja. Látom, lóg az órod. Bánt valami. Igen, mert bla, és akkor már megosztod. Ez a fajta megerősítés, visszajelzés, reflexió, amikor csak együtt vagyok a gyerekkel. A másik ilyen mondat lett, ide felültem magamnak, már kisbaba korod óta mindig olyan mosolygós voltál, és olyan könnyen alakítasz ki kapcsolatokat. Ezt például arra mondom, amikor azt mondja, hogy képzeld el, jött egy új gyerek a csoportba, mellém ült, és összebarátkoztunk. Akkor csak hozzáteszek egy kis pozitívat. Igen, már gyerekkorodat, mindenkinek könnyen rámosoltál mindenkire, könnyen köz barátságokat, és veled olyan jó együtt lenni. És a gyerekben ez azt jelenti, hogy igen, én valaki, olyas valaki vagyok, aki a másik embernek a hasznára, a javára van, a másik embernek örömet tudok okozni. Nem csak bibliai történetek ismételgetésével lehet a gyerekben kialakítani azt, hogy legyél olyan, mint Sámuel, legyél olyan, mint a kis Jézus, legyél olyan... Ez,
Ez sokkal jobb, hogy tényleg, és akkor én mindig olyan voltam, hogy már, és mesélj még, mi volt még, amikor

0: Tudod azt, hogy igen, mert amikor jött hozzá a doktor bácsi, amikor először megvizsgált, hogy nem tudtuk, hogy mi van, hogy sárgaság, akkor is végig mosolyogtál, pedig ott a hideg akármi. Így, mesélj még, hogy a gyerekek ezt szeretik, amikor azt hallják, hogy milyen pozitívum van benne, milyen erő van a személyiségében. Határozzuk el, hogy mi ebben segíteni fogjuk őt. A másik fajta ilyen önértékelés javító, énkép erősítő, a gyermek személyiségét felkészítő dolog az, amikor elismerem az erőfeszítését. Elismerem, hogy egyről a kettőre jutott. Ez is olyan nehezen megy nekünk, annyira nehezen megy nekünk, hogy a gyerekeket erősítsük, bátorítsuk. Láttam, hogy harmadszor kezdtél neked, és negyedszerre sikerült, és nem adtad föl, és mégis rendbe raktad ezt, vagy azt, vagy amazt. Vagy nem ment ez a példa, és felhívtad az osztálytársadat, és megkérdezted, hogy hogy van, és ez nekem annyira jó volt látni, hogy nem azt mondtad, hogy becsukod és hagyod, hanem be akartad fejezni a feladatot. Igazán büszke vagyok rád. Bár ez az igazán büszke vagyok rád mondat, ezzel azért legyetek óvatosak. Nekem ez jön belőlem, de ezt majd még javítani kell. Ne büszkeséget nevel. Igen, az, hogy annyira örültem neki, olyan boldoggá tettél, annyira elégedett voltam azzal, amikor láttam, hogy nem adott föl, és tovább csinálod. Elismerés, amikor a viselkedést, a javulást, az eredményt dicséred meg. Ugye ez a dicséret, most már tudjátok, a dicséret, többen tudjátok, hogy a dicséretnél vigyázzunk el, mert nem minden dicséret jó. Olyan okos vagy, olyan jó vagy, olyan ügyes vagy. Amikor készültem erre az órára, mert még mondom, ebből a témából még sohasem tartottam, tehát ez most egy ilyen debütálás, akkor olvastam egy könyvet, ahol azt írta a pszichológus, hogy mondjuk zárójel pszichoanalitikus volt valószínűleg, de ez mindegy. Szóval mentek a kocsival, a felesége ült jobb oldalon, ő ült a kormány mögött nyilván, és hátul pedig két gyerek, és akkor mondott valamit a gyerekének egy hosszú út után, hogy te annyira jó fiú vagy, úgy szeretlek téged. És meglepődött, ugye a pszichológus gyerekkel, meglepődött, hogy a gyerek egy körülbelül 3 perc múlva hirtelen kivette ott a cigarettagyújtó, vagy nem tudom, hogy hívják, szivarjút alól a hamutálcát, és előre dobta a szüleire. És egyszer nem tudták megfejteni, hogy ez hogy volt, mint volt, és később mondta el a gyerek, ugye azt mondta neki, te olyan jó gyerek vagy. Vagy azt mondta, olyan jó testvér vagy, mert mellette volt a kis testvére. És később elmondta neki a gyermeke, hogy hát tudod, papa, az volt, hogy amikor mentünk az úton, és elülültél anyával, mellettem pedig a 2 éves gyerek, nem tudom mennyi volt, akkor arra gondoltam éppen, milyen jó lenne, hogyha szembe jönne valamilyen ilyen fűrészgép, és pont az öcsémet vágnál ketté, és akkor csak én maradnék nektek. És akkor azt mondtad, milyen jó gyerek vagy te. A többit nem tudta elmagyarázni nyilván. Ezzel ez a szerző csak azt akarta bemutatni, hogy ez a pozitív címkézés, ügyes vagy, jó vagy, olyan jól tudsz, olyan jó rajzoló vagy, olyan jó a művészi érzéked, szófogadó vagy, stb. Ezek, most gondoljátok el, hogy te a munkahelyen vagy, és a próbaidődben az első, most már próbaidő 180 nap, 6 hónap, 180 napon át azt hallod, hogy te milyen jó vagy, mennyire értesz hozzá, hogy ez fantasztikus, hogy csinálod. Senki más még nem csinálta úgy. Hát nekem ezt mondaná a főnököm, én a 181. napon már olyan szorongó lennék, hogy most ehhez a hatalmas értékeshez képest, ami engem fölemelt a maga szemében, hogy mi lesz, ha holnap nem fog ennek megfelelni. Értek, ugye? Amikor én tudom magamban, hogy én nem vagyok a jó, én nekem nem is tudom, hogy mit lát ebből, hogy ennyire jó, annyira jó, és akkor egyszer csak meg fogja látni azt, hogy én milyen vagyok valójában. Na ezért ezt a fajta dicséretet, ami címkéz, ezt lehetőleg ne alkalmazzuk. A dicséretet úgy alkalmazzuk, hogy mondjuk meg, hogy mi az a viselkedés, mi az a tett, ami nekünk jó érzéseket keltett, és mondjuk meg, hogy hogyan érezzük magunkat. Annyira jól esett, amikor nagymamának felugrottál, és azonnal hoztál egy kést, meg egy villát, vagy egy terítéket, mikor leült az asztal. Vagy olyan jó volt, hogy ma te adtál a kutyának enni, és láttad, hogy én meg dolgozom, és nem kellett fáradnom ezzel. Annyira jó érzésem volt ezzel, és látom, hogy szereted a kutyákat, és gondoskodtál róla. Jó? Aztán most már ez nem fér bele, csak igenek lesz ide, még egy pár, hogyha már pszichológiáról volt szó, még egy pár mondatot szeretnék mondani. A magunkról alkotott vélemény elképzelés az öt elemből áll, hogyha valaki egyszer pszichológiából szeretne vizsgázni, ez valószínűleg nincs senki ilyen. Az én kép, ugye a szűkebb értelemben, vagyis hogy nézek ki, amikor a tükörben nézek, mit látok, illetve milyen személyiségnek gondolom magamat. Itt a szülőnek a feladata az, hogy a gyermek számára tegye egyértelművé, hogy akárhogy is néz ki, mi az, amit szeret benne egy apa. Különösen fontos, hogy elmondja lánk, hogy annyira szeretem a sejmes, szőke hajadat, vagy a göndör hajadat, vagy a hosszú kezedet, azt a finom kezeidet, vagy olyan kecsesen mozogsz, stb. Nagyon fontos, hogy a kislányok az édesapjuktól halljanak pozitív, megerősítő visszajelzést. Hogy lehetsz ilyen kövér, állandóan csak zabálsz, a legjobb lenne, hogyha már fogyókúráznál, hogy tud valaki így kinézni? Kész. Mondja az apa. Ja. Látom, együtt éreztek. Sokat kellett nevelni. Na. Ez a pozitív én kép, igaz? De miért pozitív én kép? Mert az én anyukám, Csillu, azt mondja mindig, annyira szeretem a kis pacakodat, olyan férfias, olyan büszke. Ha nem ezt mondaná, akkor nem lennék ilyen jó érzéssel. Na, oké. De hát úgyis mindegy, mit mondanak a nők, nem? Bemegyünk a fürdőszobába, Schwarzenegger egy perc alatt, nem probléma. Hogy nézünk ki, és milyen a személyiségünk? De hogyha az én képnek ez a része, hogy nézünk ki, és milyen a személyiségünk, akkor ugye a szülőknek nagyon fontos az, hogy adjanak pozitív visszajelzéseket. Az anyuka pedig, hát az anyukáknak nem kell mondani, az anyukák úgyis adnak a fiúcskájuknak, hogy olyan erős vagy, olyan nagy vagy, akkor leszel, mint apu, meg már így. Szóval ők azért jól szokták általában csinálni. De ami nagyon fontos, hogy a külső jegyeken túl annál inkább a belső jegyeket emeljük ki. Tehát amikor azt mondja valaki például, itt megáll kicsit egy ilyen oldalvágás, amikor azt mondja valaki egy ismerősünk, hogy mennyire szép ez a gyermek, és azt a gyermekünk hallja, akkor ne azt mondjuk, hogy igen, nagyon szép. Ha még látnád, hogy tudja riszálni a kis fenekét. Ezt nem mondjuk. Mert akkor megtanítjuk a gyereket arra, hogy ő van a központban. A gyerek nem lesz a központban. Te a központban vagy a munkahelyeden? A családban a központban vagy? Szeretnél? De nem. Sehol nem vagy a központban, csak a magad számára sajnos. Ilyen a világ. A gyerek sem lesz a központban. Tehát ne azt tanítsuk meg neki kiskorban, amikor elkezd totyogni, hogy nézd, hogy totyog, kicsit riszáld a fenekedet, és milyen aranyos, hát már most rock'n'rollozik, biztos a táncparket ördöge lesz, és akkor ő csinálja. Ilyet ne csináljunk. A gyereknek meg kell tanulni, hogy nem, amikor vendégek vannak, nem ő van a középpontban. Maximum annyiban, hogy segít behozni a süteményt. Segít behozni azt, amit már csibegetünk, és megmondjuk, hogy megkínáljuk ezt, megkínáljuk azt, hogy azt tanulja meg, hogy a többieket hogyan kell szolgálni. És amikor ilyet mond valaki, hogy milyen szép gyermek, és ezt a gyermekünk hallja, akkor azt mondani, és képzeld, hogyha majd látod, hogy milyen segítőkész, ahogy szokott nekem segíteni felmosni, vagy összeszedjük a játékokat, akkor még boldogabb lennél. Tehát, hogy megtanítsuk a gyerek számára azt, hogy a külsőnél sokkal fontosabbak a belső értékek. Az én kép, tehát a szűkebb értelemben vett én kép az, hogy mit gondolok magamról, mint kinézet, és mit gondolok magamról, mint személyiség. És a szülő az első referencia pont, aki kialakítja a gyerekbe, hogy mit gondolja magáról. Önértékelésnek nevezzük azt, ahogy a gyerek mit gondol arról, hogy a kortársai, a tanárok és a külvilág mit gondol róla. Ugye ez a különbség a kettő között. Mit gondolnak róla a többiek? Ugye vannak olyan korszakok, amikor ez különösen fontos. Kiskamaszkor, kamaszkor, ugye minden kamasz különböző szeretne lenni, mint tehát már feladni ezeket a nem leszek uniformista, és kb. Ugyanúgy öltözik, mint a többi kamasz. Tehát nagyon vigyázol, hogy pont az a farmer stílus, font az a póló stílus. Tehát ő a legnagyobb uniformista, de mégis úgy érzi, hogy ő most valami újat. A többiek mit gondolnak, mások mit gondolnak róla? És itt van különös szerepe annak, hogy mire ezekben a helyzetekben ér, ezekre a helyzetekre már belső kontrollossá váljon, meg tudjon birkozni a kegyetlen kortárscsoporti véleményekkel, mert a kortárscsoport, azt tudjátok, hogy kegyetlenül őszinte. Nem azért, mert ez jó, hanem azért, mert sajnos így működik a világ. Harmadik alkotó része az én képnek az önbizalom, hogy meg tudok valamit csinálni. Mi a szülőnek a feladata? A szülő feladata az, hogy minél több dologban segítsen a gyereknek abban, hogy képes legyen. Adjon neki lehetőséget, hogy próbálja meg. Itt mit szokott a szülő elkövetni hibát? Én nem zongoráztam, de a gyerekem majd zongorázni fog. Ez nem egy újabb készség kialakítása, ez rá erőltetése. A szülőnek úgy kell kialakítani készségeket, és ebben az amerikaiak nagyon jók, ők azt mondják, amiben jó vagyok, abban legyek még jobb, hogy te nyitott szemmel figyeld, hogy a gyerekednek miben van talentuma. Lehet, hogy a gyerekből nem lesz hatalmas zongoraművész, de lehet, hogy nem tudom, nagyon jó magasugró lesz belőle, most mondtam egy példát. Vagy nagyon jó szakács, vagy másik példa. Tehát a szülő nagyon figyelje, mert ő tudja a legjobban, hogy a gyereknek milyen olyan erős pontjai vannak, amerre felé elmehet, mert annál könnyebben lehet belőle egy önmaga belső talentumait használni akaró gyermekké. A negyedik része, és mindjárt befejezem, az az önbecsülés. Az önbecsülés az az, és egy kicsit az átmegy abba is, hogy már saját értékrendje van. Az önbecsülés az, hogy amikor tudom, hogy valami helyes, és azt megteszem, akkor hogyan érzem magam. Ez az önbecsülés. A kedvenc szerzőm ír egy olyat, Ellen G. White, azt írja, hogy amikor a fiatal ember, a gyermek, Isten és az angyalok és saját maga előtt azt mondja, hogy igen, ez férfi munka volt, becsületesen elvégeztem, ez a világon elérhető egyik legjobb érzés. És ez minden keresztény gyermeknek, és nem keresztény gyermeknek, és keresztény felnőttnek a sajátja kell, hogy legyen. Az önbecsülésnek ez az egészséges formája. Tudom, hogy mi a jó, és mi a helyes, és ahhoz van erőm kivitelezni, akkor is, hogyha a világnak, és ez már egy felső fok, más a véleménye. Más a véleménye erről. Végül azzal szeretném zárni, hogy ahol hívő család van, ahol ezben mind benne van a Jóisten tanácsa, de ahol különösen még az Isten szóba lehet hozni, ott a gyermeknek érdemes megtanítani azt, akár a Jóistennel közvetlenül, akár ő nélküle, hogy bizony az, hogy az ember a jó mellett kitartson, és azt megtegye, az küzdelemmel jár. És én is botló ember vagyok, ő is botló ember, és egymást támogatjuk, és az Isten is támogat bennünket abban, hogy a jót kihozzuk magunkból. És sokszor kell kudarcot vallanunk. A gyermeket nem elítélni kell, amikor kudarcot vall, hanem azok a legjobb alkalmak, hogy felhívjam a figyelmét arra, hogy van valaki, aki segíteni akar neki is, meg nekem is, hogy egyre jobbak legyünk. Akkor búcsúzóul, vagy zárásképpen a szavak ereje, a negatív értékelések pozitívba fordítása, a közvetlen üzeneteknek a hatása ereje, a megerősítés, elismerés, pozitív visszajelzés, és a magunkról alkotott vélemény öt eleme, az én kép, az önértékelés, az önbizalom, az önbecsülés, és hogy Isten értékel engem. Így lehetett összefoglalni egy óra keretében, és remélem, hogy valami hasznosat tudhatok magatokkal vinni. Köszönöm szépen a figyelmet. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészséges gyermekeket, egészséges énképpel, egészségesen a világra, a világ problémáival szembenézni tudó személyiséggel rendelkező gyermekeket nevelhessünk. Mennyei atyánk, annyira érezzük a mi alkalmatlanságunkat, a mi sok-sok hibánkat, amit elkövettünk, és köszönjük, hogy te megbocsátó, szerető Isten vagy, és köszönjük, hogy ezt most azért hoztad elénk, hogy ne kritizálj bennünket, ne ítélj felettünk, hanem hogy szent, jó, igaz elhatározások szülessenek bennünk, és eltökéljük magunkban, hogy mától kezdve próbálunk e szerint élni. Mennyi atyám, kérlek téged, hogy erősítsd ezeket a családokat, erősítsd a szülőket, hogy ne adják föl ezt az elhatározást, hogy szeressék gyermekeiket, hogy építsék őket meleg szeretettel vegyék őket körül, hogy olyan legyen a légkör, mintha a mennyországot tapasztalhatnák. Tudjuk azt, mennyei atyánk, hogy erre mi emberi erőből képtenek vagyunk, de hogyha ezt szeretnénk elérni, és hozzád könyörgünk, és téged kérünk, akkor megtapasztalhatjuk azt a felülről származó erőt, ami addig idegen volt a mi ismereteinkben. Mennyei atyám, kérlek téged, hogy ez az erő minden családban megnyilatkozzon, és tudják azt, hogy te vagy velük, és te akarsz a gyerekük nevelésében részt venni. Köszönjük neked a jó tapasztalatokat is, és köszönjük a sok-sok bátorítást is, és köszönjük ezt az estét is, a beszélgetést is áld majd meg, és az esténket is, Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát éppen most számoltuk, hogy már talán 2 éve, hogy voltam itt Oroszlányban, tehát elég ritkán. Csak röviden hadd mondjam, hogy azóta a televíziós sorozat is befejeződött, mint bizonyára tetszettek látni, a Magyar ATV-ben változások álltak be. Épp ennek a témakörnek a szélére érkeztem, amikor a sorozat befejeződött. Éppen Jelenések könyvébe szerettem volna belevágni. A mai témáról megjelent már néhány füzet, például Sipos Ete Álmos református lelkésznek az Európai Unió keresztény szemmel című kis füzete, amiből néhányat tudtam csak hozni, ezt ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. A Magyar ATV-n a Látók szójatok mellett volt egy másik sorozatom, a Legszebb vonások, és ott bemutattam Zicsi Mihálynak az 5,5x4,5-es hatalmas nagy olajfestményét. Ez egy 50 perces műsor keretében, egyébként képeslapon is elhoztam, és egy évben egyszer Somogy megyébe szervezek kirándulás Zalafaluba, ahol megnézzük ezt a hatalmas festményt. Több mint 120 évvel ezelőtt beszélt Zicsi arról, amiről én is most fogok beszélni. Ezt tudom még ajánlani, és mivel az évvégi ünnepek közelednek, Comeniusnak a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című könyvét ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, ez 200 forintba kerül, aki most vesz belőle, illetve Ellen White-nak a Jézus élete című könyvét, ez most 500 forintba kerül, aki vesz belőle. Egyéb könyveket is hoztam, mint hogy nagyon ritkán jutok el ide Oroszlányba, de sok kedves arcot azonosítottam, hogy mi már 10 éve is találkoztunk itt. Ha valakinek kérése van, más is, amit itt hoztam, az szívesen teljesítem. Ami új kazetta sorozat például az autósok számára, akik sokat utaznak, minden napra 5 perc Biblia címmel, összeállítottam, egy vidéki rádió kérte erre meg, hogy minden nap 5 percig egy Biblia versről beszéljek, és ebből összejött egy 40-50, és azt fölvették erre a 3 kazettára. A mai témát vajon miért gondoltam, hogy erről beszéljek? Hát valami időszerű témáról akartam beszélni. Sok minden téma számításba jöhet természetesen. Éppen én is jubileumot ülök, mert 20 éve kezdtem el az országjárásomat és a bibliai előadásokat. Beszéltem a Biblia belső összefüggéseiről, erkölcsi tanításairól, esztétikai szépségeiről, bibliai életmódról, külön kis könyv, kupac beszél itt, majd tessenek megnézni, akiket ez érdekel. De úgy gondoltam, hogy most az egyéni életünk, meg a családi életünk mellett az utóbbi hónapokban elég nagy teret kap a közös gondolkozásunkban az európai egység. Ugye, mert állandóan erről hallunk. Európai Unió, az Európai Unió bővítése, mindenki tele van várakozással, feszültséggel, mi lesz ebből. Én most nagyon röviden szeretnék önöknek beszámolni arról, hogy a Biblia 3 helyén konkrét jövendőléseket tartalmaz ezzel kapcsolatban. Tehát én nem úgy általánosságban szeretnék beszélni, nem úgy hozzászólni, nem is politizálni szeretnék. Én 3 részletét szeretném önöknek ismertetni, a Bibliának azt a 3 részletét, ahol az európai egység középponti szerephez jut. És azért gondoltam, hogy erről beszélek, és majd átadom a szót a kedves hallgatóknak, hogy utána majd visszakérdezhessenek, tehát most rövid szeretnék lenni, mert erről általában egy szó nem esik. Tehát az, hogy a Biblia, ami 2000 évvel ezelőtt lezárodott iratgyűjtemény, hogy ez ilyesmi féle jövendőléseket, proféciákat tartalmaz, aztán ugye első hallása gyanús is, hogy most tényleg ez benn van a Bibliában, vagy csak mondjuk én, vagy valakik akarják ezt most belemagyarázni, ez szinte gyanús. Azoknak, akik ez gyanús, külön ajánlok egy kazettát, ami a predesztinációról szól, vagyis arról, hogy Isten senkit nem kényszerít a Biblia szerint, meg senkire rá nem erőlteti a jó és az igaz tanítást. Tehát Isten a szabadság istene, de ennek ellenére Isten mégis előre látja a jövőt. Ez Isten lényében a megfoghatatlan és ember számára szinte felfoghatatlan, mert ha Isten mondjuk valakire vagy valakikre ráerőltetni a véleményét, vagy ő maga kényszeríteni az embert vagy az emberiséget, hogy erre kell menni, és akkor így látná előre a jövőt, ezt még csak megértenénk. De nem erről van szó, még egyszer mondom, Isten senkit nem kényszerít. Sem egyeseket, sem kormányokat, sem nemzeteket. Isten mindenkinek szabad döntési, választási képességet hagyott,
Hogy lehet akkor, hogy Isten mégis előre látja a jövőt? Ilyen Istent mi nem tudnánk kitalálni, de a Biblia ilyen Istenről beszél. És ez az Isten a történelem során számos jövendőlést adott az emberiség számára, adott egyéni életekre is jövendőlést, például gondoljanak a Júdásról szóló jövendőlésekre, tehát Jézus konkrétan előre beszélt arról, hogy egy valaki, és közületek egy valaki, mondta a 12-nek, el fog árulni engem. És aztán, ahogy közeledett ez az időpont, ugye egy évvel kezdett Jézus beszélni az elárultatás előtt erről, hogy közeledett az időpont, akkor már konkrétabb megjelöléseket is alkalmazott az utolsó vacsorán, már egészen odáig ment Jézus, hogy azt mondta, hogy aki velem együtt mártja be a kezét a tálba, az lesz az áruló. De Isten adott közösségi jövendőléseket is, gondoljanak Jézus jövendőlése Jeruzsálem pusztulásáról. Jézus megmondta, hogy el nem múlik ez a nemzedék, és amit itt most dicsértek és bámultok Jeruzsálemben, az egész templom, itt kőkövön semmi nem fog maradni. Ezt mondta Jézus 31 tavaszán, és 66-ban kitört a zsidó-római háború, 66-70 között 4 év időszakában zajlott ez a háború, és 70-ben elpusztították a rómaiak Jeruzsálemet. Valóban nem múlott el az a nemzedék, és ott kőkövön nem maradt. De Jézus Krisztus a Bibliában adott hatalmas, nagy távlatú, úgynevezett perspektívikus jövendőléseket is az emberiség történelmének több száz és sőt ezer éves időszakáról előre jövendőlésképpen. Sőt, ezek a jövendőlések zárják be a Bibliát, hiszen a Bibliának az utolsó könyve az, amit egyik könyvünk címoldalára tettünk, aminek az első 3 szava így, tehát így kezdődik ez az utolsó bibliai könyv, Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát a Jelenések könyvének ez a 3 első szava, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Ugye az apokalipszis görög kifejezés magyarul annyit jelent, hogy rejtett dolgok feltárása. Így szokták fordítani, hogy kijelentése, kinyilatkoztatása. De nem azt mondja ez a könyv, hogy ez János apostol látomása, vagy nem tudom én, az apostoloknak a hagyatéka, nem azt mondja, hogy ezt Jézus Krisztus adta az emberiségnek. A Biblia ezzel záródik le, Jézus Krisztus apokalipszisével, tehát a 4 evangélium az Jézusról szóló beszéd, de az utolsó bibliai könyv az Jézustól származó beszéd, és ennek a könyvnek, az apokalipszisnek a 17. fejezetében is, hogy említeni fogom, majd konkrét jövendőlés van az európai egységről, sőt a legdöntőbb jövendőlés itt van. De hogy sorrendet tartsak, én először is szeretném a kedves hallgatók tudomására hozni, hogy hol is találhatók ezek az Európáról szóló jövendőlések. Mert ez a kiinduló pont. Elmondanám a 3 fejezetet, kérve kérek mindig mindenkit, aki eljön az előadásokra, de a televízióban is mindig erre kértem a nézőket, hogy ne hallgassanak a Bibliáról, olvassák a Bibliát. A Bibliáról hallgatni az egy dolog, ha valaki jó előadást tart, mondjuk az felkelti a figyelmet, az érdeklődést támaszt, de nem pótolja a Biblia olvasását. Jelenések könyve is azzal kezdődik, hogy boldog, aki olvassa, aki hallgatja, és megtartja a prófétálás beszédeit. Tehát ezt a 3 dolgot említi. Boldog, aki olvassa, hallgatja, és megtartja a prófétálás beszédeit. Hát könyvtárban vagyunk, talán nem túlzás olvasásra biztatni. Tavaly vagy tavaly előtt volt az olvasás éve, akkor is végigjártam az országot, és egy könyv olvasására, de nagyon biztattam a kedves hallgatókat, hogy a Bibliából olyasmiket tudunk meg, amelyek az egyéni életünkre és a közösségi életünkre nézve is egyedülállóak, seholna máshonnan nem tudjuk ezeket meg, mert Isten gondoskodott valamennyünknek valódi szükségleteiről. Tehát ez a 3 fejezet, aminek az elolvasását szeretném kérni, amit én most szükségképpen elég távirati stílusban fogok itt önöknek összefoglalni, Dániel könyve második fejezete, Dániel könyve 7. fejezete, és Jelenések könyve 17. fejezete. Ebben a 3 fejezetben van szó az európai egységről, ami mögötte van, amivé válik, és sok minden más, amit mi el se tudnánk képzelni, hogyha ezt a 3 fejezetet nem olvasnánk el. Nos, menjünk a könnyebbtől a nehezebb felé. A legkönnyebb fejezet Dániel könyve 2. fejezet, ami először szól az európai egységről. Miért nevezem könnyű fejezetnek? Azért, mert az itt szereplő jövendőlést egy pogány király kapta.
Tehát nem a próféta kapta, Nabukodonozor király kapta a jövendőlést időszámításunk előtt 605 tájékán, amikor is álmot látott, és az álmában Isten kijelentette számára az emberiség jövendő sorsát, az egész emberiség sorsát kijelentette. Tehát az időszámításunk előtti 7. századtól kiindulva, egészen a mikorunkig, sőt a mikorunkon egy kicsit túlmenően is, vagyis innen visszaszámolva azt mondhatjuk, hogy már 2600 év benne van ebben a jövendőlésben, az elmúlt 2600 évet tartalmazza az a jövendőlés. Tehát sokan ismerik, de akik nem ismernék ezt a jövendőlést, elmondanám röviden, hogy Nabukodonozor, egyiptomi uralkodó, rendkívül érzékeny, nagyon durva és kegyetlen despota volt, de azért rendkívül érzékeny ember is volt, egy kettős lélek lakozott benne, és őt nagyon foglalkoztatta, hogy mit hoz a jövő. Azt hiszem, mindannyiunkat kell, hogy foglalkoztasson, hogy mit hoz a jövő, nem kíváncsiságból, hanem egyszerűen felelősségérzetből, hogy a gyerekeinkkel, unokáinkkal mi lesz, vagy egyáltalán miért is élünk, miért is dolgozunk, hogy mit hoz a jövő. Azt hiszem, az minden ember szívében benne kell, hogy legyen ez a kérdés, hogy mit hoz a jövő. És amikor a király ezen sokat gondolkozott, Isten egy nyugalmi állapotban, álomban adott neki proféciát, úgyhogy ezt az álmot profétikus álomnak is nevezzük, ami Dániel könyve 2. fejezetében található. Ám de ő az álmot elfelejtette, a jelentését sem ismerhette ennek következtében, hívatta a babiloni bölcseit, hogy fejtsék meg neki nem csak az álom értelmét, nyilván az álmot is eleve, és aztán az értelmét is, persze azok nem tudták, honnan tudhatták volna, kiirtásukkal fenyegetőzött Nabukodonozor, amikor az oda elvitt héber rabok közül Dániel és 3 társa tudomására jutott ez az eset, Istenhez fordultak imádságban, és Isten kinyilatkoztatta nekik az álmot is, az álom értelmét is, megjelentek a király előtt, és Dániel próféta elmondta azt az álmot, amit a király látott, amiben természetesen a király ráismerte erre az álomra, sőt az értelmét is kezdte előtte fejtegetni, ez található, tehát ez az egész leírás Dániel könyve 2. fejezetében. Az álom pedig a következő volt. Isten a királynak az emberi történelmet egy nagy szoborkolosszus által mutatta be. Az emberi történelem is olyan, mint egy hatalmas nagy szobor, egy monstrum, egy óriási képződmény az emberi történelmünk a maga több ezer évével, de ez a szobor 4 részből állt. Ez a 4 rész, hogy arany volt a feje, a 2 válla és a karja ezüst, és utána réz vagy bronz volt az oldala és a hasa, de a 2 lábszára már csak vas volt, és a 2 lábfeje vas és cserépnek az elegye volt. Ez azt jelezte, hogy az emberi történelemnek különböző szakaszai vannak, a fejtől a lábig, de ezekre a szakaszokra az jellemző, amit az arany, ezüst, réz, vas, vascserép kifejez, hogy a fémek érték csökkenésével Isten rögtön azt szerette volna a király tudomására hozni, hogy az emberi történelem egyre gyengül. Az emberi közösségek, az emberi társadalmak egyre nehezebben lesznek összefoghatók. Az emberi történelem egyre gyengül, erkölcsileg is, egyre nagyobb probléma lesz, hogy az emberek nem tudják, hogy miért éljenek, és egyre kivéthetetlenebb helyzetek elé kerül a világ. Ezt döbbentesen fejezte ki, hogy az aranyból indul el az álom, és a sárig jut el. Ugye az agyag, hát az sár. És hogy melyik ez a 4 szakasza az emberi történelemnek, ami egymás után jön, ez Dániel könyve 2. fejezete már konkrétan kezdi azonosítani, amikor azt mondja a próféta a királynak, hogy te vagy az aranyfej. Tehát a babiloni korszak, az új babiloni birodalom időszaka, ez az aranyfej, időszámításunk előtt a 7.-6. század. Innen indul a jövendőlés. De a jövendőlés a végidejéig tart, majd megmondom miért, mire alapozzuk ezt. És az arany után, hogy mit jelképez az ezüst meg a réz, azt egy következő 7. fejezetbeli és egy még következő 8. fejezetbeli profécia még 2-szer alátámasztva szó szerint kimondja a 8. fejezet 20. és 21. verseiben, hogy Babilónia után jön Médó-Perzsiának a történelmi világkorszaka, nagyhatalmi időszaka, utána jön Görögország, a Nagy Sándori Görögország, és a 4. hatalmat, hogy mi jön ezek után, a keleti hatalmak után, Babilónia, Perzsia, még Ázsia, Görögországgal már átlépünk Európába,
hogy milyen Görögország teljhatalma után ezt maga Jézus Krisztus azonosítja a Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor megjelöli a Görögország után fellépő hatalmat, ami tulajdonképpen hatalom lesz a világ végezetéig, és ez Róma. Rómának két korszakát mutatja be ez a bevezető profécia, ugye a két láb szárvasból van, viszont a lábfejek vas és cserép elegyéből, vagyis Rómának van egy ókori időszaka, vagyis egy ókori pogány Róma, hogy mi szoktuk nevezni, de ez a római birodalom, mint tudjuk, időszámításunk szerint 476-ban megbukott. És a római birodalom különböző utód államokra oszolt, vagyis Róma tovább él, de hol él tovább? Hol él tovább a római politika, a római diplomácia, a római jog, a római kultúra és a római vallás Európában? Európa jelképe az első jövendőlésben a 10 lábúj. A 10 lábúj, hogy vasból és cserépből van, ez azt fejezi ki, hogy egyrészt a rómaiság, ami tovább él, másrészt pedig a keletről jövő népvándorláskori hordák, amelyek között, hát mi is a második népvándorlás hullámában magyarok is ideérkezünk Európába, tehát tulajdonképpen ezek a keleti néptörzsek, hogy beözönlenek Európába, és hol fölszívódnak, hol tönkreteszik Európát, mint a hunok vagy a vandálok, hol beilleszkednek, mint a magyarok és a szlávok, hol pedig Európában hatalmi helyzethez jutnak, mint a frankok és a germánok. Tehát a Bibliában az európai államok első jelképes megjelenítése a 10 lábúj. Tehát Dániel könyve 10. fejezetében, amikor elénk áll ez a kép, hogy az óriási szoborkolosszus az aranyfejtől a lábakig a fémek érték csökkenésében folytatódik, és az a 10 lábúj, a vas és a cserép 10 lábúja, ez az európai hatalmaknak, az európai államoknak a globális száma, hiszen Európában ma is több nemzet van, mint 10. Ez nem szó szerint akarja azt mondani, hogy 10 nemzet van Európában, ahogy 10 lábújunk van, ugyanúgy Európa nagyon sok nemzetnek a közössége lesz. És ez a 10 lábúj, hogy a vas és a cserép elegye, ez jelzi, hogy az európai nemzetek mindig egységesülésre törekszenek. Tudnék, a mai európai egység, amit mi átélünk, ez nem újdonatúj fejlődmény. Amikor Európába bejöttek ezek a népvándorláskori törzsek, már lehetett érezni, hogy a 8.-9. század tájékán Európa az egységet tartotta a legfontosabb céljának. Ugye 800-ban már Európának új császára van, pedig hát még formálisan létezik a bizánci császárság egész a 15. századig, de a római pápa kinevezi Európa új császárát, a frank király, az addigi frank király Nagy Károly személyében, 800-ban császárrá koronázzák. Amikor a frankok aztán később háttérbe szorulnak, jönnek az Ottó császárok, jön a német-római császárság, ami egész Európát össze akarja fogni. Tehát tulajdonképpen Európa mindig egyesülni akart. A kora középkortól, a 7.-8. századtól fogva, aztán főleg a 11.-12.-13. században, ugye közös nyelve, a latin, az állam és az egyház összefonódása, megint csak gondoljanak erre, hogy vas és cserép. A vas és cserép az kettős jelkép, jelzi egyrészt a rómaiságot és az ázsiaiságot, de jelzi a trónnak és az oltárnak a szövetségét. Ezek hosszú ideig nem tudnak összefogni, de mindig azon törekszenek, hogy a politikát és a vallást összevegyítsék, a világi hatalmat és az egyházi hatalmat közös nevezőre hozzák. Európa történelmének leggyászosabb időszakát éppen ezek az egységtörekvések, illetve az egységtörekvések eredményei képezték. Tudnék, a középkor, ami a Bibliában 7 alkalommal megjövendőlt időszak, tehát 7 idői profécia van a középkorról, az úgynevezett 1260 napos, illetve a napok a Bibliában mindig éveket jelentenek, proféciák ezek. Tehát a Biblia előre megjövendőlt, hogy az egységtörekvéseknek, a korai egységtörekvéseknek lesz következménye egy 13 évszázados borzalmas időszak, ez a középkor. A középkornak azonban a 16.-17. századtól fogva vége lett, a nemzetállamok létrejöttek, a vallást és a
az államot szétválasztották, kialakultak az európai nemzetállamok, és Európa egy kicsit föllélegzett a 18.-19. Században, újraindult az a fejlődés, ami a középkorban teljesen gátolva volt. Tehát Európa valami új történelemhez fogott az újkor hajnalán. De aztán Európa a 19. század második felében belesodródott különböző nemzeti érdekütközésekbe. A 20. században ugye két világháború tört ki Európából kiindulva, és nem tudom, hogy figyelték-e a kedves hallgatók, az európai egység törekvéseket most teljesen mindegy, hogy valaki ma Magyarországon jobb oldal, bal oldal, ilyen irányultság, amolyan irányultság, mindenki azzal magyarázza, azért kell az európai egység, hogy Európából soha ne legyen háborús tűzfészek, és Európából egy harmadik világháború ne induljon ki, hiszen azért itt voltak a balkáni háborúk is, itt pár évvel ezelőtt Európa délkeleti része lángokban állt, emberek tízezreit ölték meg, buldózerezték bele jeltelenül a földbe, tehát Európa egy veszélyes gócpont, és Európában meg kell szüntetni ezeket a félelmetes veszélyeket, és ezért kell az európai egység, ezért vesznek be most olyan sok új tagállamot, ami persze messze lemaradva, ötöd-tized részben vannak a nyugati államokhoz képest, de azért kell bővíteni az Európai Uniót, hogy Európában megszűnjenek a határok, a kereskedelem, a politika egy bizonyos konszolidációt, biztonságot és békességet teremtsen, hogy Európa a háborús tűzfészek, a béke félszigete legyen. Tehát a Dániel könyve második fejezete nagyon érzékenyen ráirányítja a figyelmünket a szobor kolosszusnak az utolsó